0: Dante kísért haza.
1: Nem értelek, Natália. Mindenáron a vesztedet akarod? Mindnyájunk vesztedet?
0: Jaj, nagyon kérlek, hagyd az erkölcsi prédikációt.
1: Legalább halkabban beszélj. Okvetlenül meg kell tudnia, hogy elvesztetted a fejed.
0: Mondj, mindig ezek a nagy szavak. Ki vesztette el a fejét? Kinek lehet kifogása ellene, hogy a sógorom haza kísért?
1: Olvasd el ezt a levelet. Csak nem egy újabb. Olvasd el. Természetesen névtelen. Alexandra látta?
0: Isten megóvott tőle. Bár Nikita majdnem bevitte.
1: Ó, vén félkegyelmű.
0: Na, ennek meg tűzben a helye. Így. Csak tudnám, ki írja ezeket a gyalázatos leveleket.
1: Ez most elégett. De holnap jön a másik. Aztán a harmadik. És előbb-utóbb megtudja.
0: Senki sem vonhat felelősségre holmi névtelen levelekért. Ő sem. De ő megérti, hogy mindez nem egyéb, mint hazug rágalom.
1: Ezt nekem mondod? Senki sem hallja. Nekem pedig hiába mondod.
0: Na jó. Beismerem, hogy egyszer találkoztam vele Idaliánál. De puszta véletlenségből. Nem sejthettem, hogy ő is ott van.
1: Natália, menjünk falura, költözünk el innen. Félek, hogyha itt maradunk.
0: Megszökjünk. Bújjunk el valahova az Isten háta mögött. Csak azért, mert aljas emberek névtelen leveleket írkálnak. Hát ezzel elismerném, hogy igazuk van. Nincs közöttünk semmi. És egyáltalán mit csináljak falun? Megbolondulnék az unalomtól.
1: Nem szabad Dantessel találkoznod. Eszedbe sem jut, hogy fájdalmat okozol neki. Nincs elég baja. Nem elég, hogy a pénzügyei olyan reménytelenül összekuszálódtak.
0: Aki a fővárosban él, annak pénzre van szüksége. Hát én tehetek róla.
1: Szinte irigyelni tudnálok, olyan egyszerűnek látod az életet.
0: Te pedig túl bonyolítasz mindent. Fölöslegesen gyötröd magad. Na, menj, feküdj le. Aludd ki az idegességedet.
1: Ha ez olyan könnyű volna.
0: Lefeküdni.
1: Aztán arra ébredni, hogy nincs semmi baj. De jó is volna.
2: Elment?
0: Szent Isten! Úgy merészelt! Hogy jutott be? Azonnal távozik, hallja? Azonnal!
2: A kesztyűjét a szánkóban felejtette. Féltem, hogy fázni fog a keze, és felosztam.
0: Az uram a másik szobában van. Mi lesz, ha itt találja? Megtiltott, hogy átlépje a ház küszöbét. Hát nem érti, hogy a halállal játszik.
2: Ó, az élet minden pillanata egy lépés a halál felé. Az Inas különben is azt mondta, hogy alszik, hát bejöttem.
0: Ha itt éri, megöli.
2: Igen, magam is azt hiszem, hogy Otello valamennyi rokona közül ő a legvérmesebb. De ne aggódjék, engem öl meg, nem öl.
0: Kérve, kérem, ha kedves az életem, menjen.
2: Számomra semmi sem kedvesebb, mint ön.
0: Megőrül.
2: Lehetséges, de ön az oka, mert sohasem akar meghallgatni.
0: Már mondtam, hogy erről ne beszéljen.
2: Kérem, Natália, utazzunk el. Utazzunk el külföldre. Csak egy szavába
0: kérdezzon. Alig egy hónapja, hogy elvette okomat, és ilyen ajánlatot merészelt.
2: Igen, azért vettem el, hogy az ön közelében lehessek. És ezt ön nagyon jól tudja. Kérem, utazzunk el, szökjünk meg, Natália.
0: Ön nem csak őrült, hanem... Jaj, még kimondani is bűn. A gyerekeim vannak.
2: Felejts el.
0: Soha.
2: Akkor bekopogok hozzá, és mindent elmondok neki. Ha őrült az, aki szeret, akkor őrült vagyok.
0: Nem. Miért ilyen kegyetlen?
2: Még kegyetlenebb akarok lenni.
0: Miért keresztezi az életünket? Miért kényszerít, hogy örökösen hazudjak és reszkessek? Éjjel álmatlanul hányolódom, és nappal sincs nyugtom. Nem. Amíg egyszer megcsókol, többé nem lát az életben.
2: Jöjjön el Idáliához még egyszer. Kérem, feltétlenül beszélnünk kell. Eljön?
0: Hát miért?
2: Eljön.

0: Higgy el, Natálja Nikolajevna, szomorú vagyok, amikor a szökőkú csobogását hallom.
1: Ugyan miért, felség?
0: Ez a téli kert a szabad természetet juttatja eszembe. Ha ledobhatnám a súlyos ünnepi díszt, és félrevonulhatnék az erdőbe, a magányba, csak ott tudnék megpihenni.
1: Felséget kimerült.
0: Senki sem értheti meg, milyen

0: nehéz terhet kell hordoznom.
1: Ó, ne keserítsen el, felség. Nem tudom elviselni, hogy ilyen szomorú.
0: Őszintén beszél. Hadd nézzek a szemébe. Igen. Ez a tiszta, nyílt tekintet nem hazudhat. Nagyon mélyen érint a részvéte Natalia Nikolajevna. Ön az egyetlen, aki megértő szavakat talál.
1: Ó, felség!
0: De valami mindig megrémít, ha önt látom.
1: Ó, Istenem, mi az, felség?
0: A szépsége. Nagyon veszedelmes ez a szépség. Ígérje meg, hogy ügyel magára. Ezt mint jó barátja mondom. Higgyen nekem. Aggódom önért.
1: Ez az aggodalom nagy megtiszteltetés számomra. Nem is tudom, megérdemlem-e.
0: Higgy el, gyakran gondolok önre. Valahányszor kikocsizom, valami ellenállhatatlan erő kényszerít, hogy az ablak alatt hajtsak el. Olyankor akaratlanul is arra fordítom a fejem, hát ha akár csak egy pillanatra megjelenik az ablakban egy arc, az ön bájos arca.
1: Ó, felség!
0: Csak az igazat mondom, vagy megtiltja.
1: Ó, felkavar vele. Éjszaka álmatlanul hánykolódom, és...
0: Valóban? Ezt is őszintén mondja? Remélem, hogy...
2: Felség, a felséges asszony megparancsolta, hogy jelentsem, 10 perc múlva távozik Mária nagyhercegnővel együtt.
0: Mit kellett volna mondanod, hogy Mária Nikolajevna nagyhercegnő felségével? És máskor ne szakíts félbe, amikor beszélgetek.
2: Igenis, felség.
1: Engedelmet kérek, felség, hogy távozzam.
0: Isten önnel, Natalia Nikolajevna. A viszontlátásra. A viszontlátásra. Te pedig jelentsd ő felségének, hogy 10 perc múlva ott vagyok nála. Várj! Mondd meg Zsukovszkinak, hogy kéretem. Lehet, hogy rosszul látom, nézze meg ön is. Ki az a fekete ruhás férfi ott a szélső oszlop mellett?
3: Jól látja, felség. Ő az, Puskin.
0: Ugye? Talán ön meg tudná neki magyarázni, hogy ez nem ildomos. Nyilván nincs tudatában, milyen lehetetlenül viselkedik. Frakban jelenik meg. Talán elfbarátaival éppen a konventbe, esetleg a Jakobinus klubba készül. Talán Franciaországban vagyunk, és 1790-et írunk. Vagy azt hiszi Puskin úr, hogy túlságosan megtisztel, ha felveszi az egyenruhákat, amelynek viseletét engedélyeztem számára? Hát mondja meg neki, hogy én senkit sem tartok erővel a szolgálatomban. Én csak ő rajta akartam segíteni, amikor kamarás apróddá neveztettem ki.
3: Ne haragudjék rá, felség, és ne büntesse meg.
0: Kedves Zsukovszki, tudhatja, hogy én soha senkit nem büntetek. A törvény büntet.
3: Vagyok bátor megjegyezni, felség, nagyon rossz volt annak a közösségnek a szelleme, amelyben ifjúságát töltötte.
0: Én egyáltalán nem vagyok bizonyos benne, hogy a Cárszkoje Szélói intézet szelleme hatott őre. Sokkal inkább volt ő befolyással a többiekre. Emlékezik csak arra a versére, amelyel dekabrista barátait megörvendeztette.
3: Felség, az oly rég történt. Puskin lelkes híve felségednek.
0: Kedves Zsukovszki, ismerem az ön jóságát és fenkölt poéta lelkét. Ön hisz neki, de én nem. Puskin semmit sem változott.
3: Felség, legyen elnéző azzal a költővel, akinek hírneve hazánknak is dicsőségére szolgál.
0: Csak ezt nem mondta volna. Elismerem az ön költőjének a tehetségét, de ilyen versekkel nem lehet a haza dicsőségét szolgálni. Nem réptették elém egy úgynevezett történelmi művét Pugacsovról. Hát tessék, lázadó parasztok vezérének, martalócoknak, gonosztevőknek nincs történelmük. Nem hiszek neki. Nincs szíve. De ne is vesztegessük rá a szót. Ő felsége a cárné vár, kísérje be.
4: Csak. Nem fél, hogy azt fogják mondani, Dolgorukov herceg beállt remetének?
5: Úgy látom, önnek is ez a szándéka. Különben mit keresi?
4: A vár valakit nem zavarom.
5: Foglaljon már helyet, elveszi a kilátást.
4: Köszönöm. Valami érdekeset lát?
5: Ahol ennyi ember verődik össze, mindig akad érdekesség.
6: Hallja be, herceg, szereti a bálokat.
5: Imádom. Micsoda népséggel kerül itt össze az ember?
4: No, ön még pelenkában kapálódzott, amikor én már ő felsége valóságos titkos tanácsosa voltam.
7: ami pedig a többieket illeti, tessék, az arisztokrácia
8: színe java. Ugyan arisztokrácia. Összesen 5 arisztokratát ismertem fel, közülük is én vagyok az egyetlen, aki minden kétséget kizáróan az.
7: Ó, megvetése alig, hanem annak az úrnak szól, aki itt kerülgeti az oszlopokat, és nem mer idejönni.
8: Ön is észrevette?
7: Dantes báró nem olyan jelenség, aki észrevétlen marad.
8: Báró? Törvétele fia Hekkeren bárónak, az pedig a vészamár, neki is megszerezte a báróságot. És ráadásul nagy költőnk hitvesét.
7: Nagy költőnk? Nem értem. Kiről beszél?
8: Miféle titkos tanácsos, ha még ezt sem tudja?
7: Itt ült az előbb a szomszéd lugasban, mégpedig ő felségével.
8: Ő felségével? Most már végképp nem tudom. Kire gondol?
7: Hát az afrikai feleségére. Hogy itt mi volt? Későn tetszett jönni.
8: Ő felsége Puskinával ült itt?
7: A kezét simogatta, Dantes pedig föl alá járkált, mint az oroszlán. Persze, itt nem a férj a rivális.
8: Költünk úgy látszik, újabb szarvakat kap.
7: Herceg, ön mélységesen gyűlöli Puskin.
8: Ugyancsak megvetem. A felesége itt enyeleg, ő meg az oszlop csarnokokban ácsorog, valami szörnyű silány frakban. A haja zilált, a szeme ég, mint a farkasé.
7: Azt beszélik, valami epigrammát írt önről, hercegem, és nem éppen hízelkő.
8: Ugyan fütyülök a tehetségtelen versikéire.
7: No, azt nem lehet elvitatni, hogy tehetség, legalábbis az volt. Nem mély, csak olyan felületes, de kétségtelen tehetség.
8: Persze, eltékozolta, szétforgácsolta magát, és egyebesen maradt, mint az önteltsége a pökhendiség. Meg a barátja Zsukovszki, a másik jó madár.
7: Kérem, hogy beszélhet így a Cárevics nevelőjéről?
8: Ha ön, Bogomozov úr, valóságos titkos tanácsos lehet csodálatra méltó tájékozatlanságával, miért ne lehetne a dekabrista Zsukovszki a Cárevics nevelője? Náluk minden lehetséges.
7: Ugyan már, Zsukovszki dekabrista? El ne riassza a madaraimat.
8: Most láthatja, ha eddig nem hitte, hogyan korteskedik az öreg Hekkeren a fattya mellett.
7: Igen.

0: Ha önre nézek, Natalia Nikolájevna, megértem, miért nevezik Észak pszichéjének. Pompás színben van.
1: Félek, hogy a látszat megcsalja, báró úr.
0: Az én öreg szememet már nem lehet becsapni. Egyébként megértem, hogy megunta az udvarlókat bókjaikkal együtt. Na, engem ne tekintsen annak, én nem akarom untatni.
1: Szó sincs róla. Nagyon örülök a találkozásnak.
0: Mindjárt jön.
1: Nem értem. Kicsoda?
0: Na, miért válaszol így annak, aki önnel szemben csak jó indulattal van? Pedig mennyi bajt okozott nekem az ön szépsége. Kérem, adja vissza a fiamat, Natalia Nikolájevna. Tönkre fog menni, mert szereti ön.
1: Báró, nagyon kérem, hagyjuk ezt. Én nem adtam okot Dantes bárónak, hogy bármilyen érzelmeket tápláljon irá.
0: Ne menjen el, nem ő a hibás. Én rendeztem úgy szándékosan, hogy néhány szót válthassanak. Nézze, már jön. Gyengeség, tudom, nem vezet jóra, de a fiam boldogsága múlik rajta. Hogy ki tudja, talán a boldogtalansága.
2: Az ördög vigye ezt a kavarodást, nem lehet önt megközelíteni sem.
3: Láttam, kettesben beszélt a cárral.
1: Isten szerelmére uralkodjék magán, messziről látszik, hogy milyen feldúlt.
2: A kezét simogatta, és ön engedte. Nekem a szememre hányt, hogy bűnkövetek el, és most ön lett hitszegő. Engem visszautasít, de a cár közeledését elfogadja.
1: Ön félre magyarázza a helyzetet. Semmi közöm hozzá.
2: Bizonyítsa be.
1: Mi jogom követeli?
2: Ha eljön Idáliához, hiszek önnek.
1: Miért kellene, hogy higgyen nekem?
2: Minden feláldozok önért, a karrieremet. Újra akarom kezdeni együtt Párizsban. Eljön Idáliához.
1: Hát jó, elmegyek. Szerda 3-kor. De most menjen, könyörgök, már mindenki minket figyel. Vagy kérjen fel, táncoljunk, mindegy. Csak feltűnésnek eltsünk.

0: tehát Puskint felszarvazzák előről is, hátulról is. Elől a cári szarvak, hátul a bárói szarvak. Belesleg szólván Hekkerrel is megéri a pénzét, látta? Valósággal tálcán szállítja fiacskájának a nőt.
1: Herceg, nem bírja ki, hogy Puskint meg ne csipkedje. Mondja, hercegem, nos, nekem elárulhatja, esküszöm, holtomig sem mondom el senkinek. Ugye maga írta azt a névtelen gúnyverset, amely ezt az egész Dantes botrányt elindította.
2: Pompás, pompás, hegyke kis versike volt, na meg kell hagyni. Nos, nos, nos, na, mondja meg nyíltan. Ki írta?
0: Hát honnan tudjam, ez a furcsa kérdés. De bárki írta, jól tette. Úgy kell Puskinnak. Majd elmegy a kedve, hogy az arisztokráciát köszörülje a tollát.
1: Há, hiszen már régóta semmit sem ír. Meddő, mint a sivatag.
0: Hogy nem ír? Csak nemrég nyomtak a kezembe egy röpcédulát a legutóbbi versével.
1: Na, ne, ne. Hát ha nem, hiszi el, olvassa. Tessék.
2: Szabad?
0: Sajnos nem teljes példány, ez hiányos.
1: Igen.
2: Ó, köszönöm.
1: Érdekes. Nem mondhatnám, hogy Puskin úr a szerénységével tűnik ki, de másoknak ne igen mutogassa, herceg.
0: És Zsukovszki, meg néhányan ezt nevezik költészetnek.
1: A Zsukovszki. Megengedi, hogy lemásoljam. Tudja, ez a gyengém. Gyűjtögetem a tiltott irodalmat.
0: Ha ez a passzió.
1: Ó, köszönöm.

0: Abel tábornok úr, ő kegyelmességéhez jöttem.
1: Á, te vagy az! Becs!
2: Jó egészséget, kegyelmes uram.
3: Alázatos tiszteletem. Na? Hogy szolgál az egészsége, kedves Bitkov?
2: Bizonyára ön is imádkozik, értem, kegyelmes uram.
3: Tegyük fel, hogy eszem ágába sincs magáért imádkozni. De azért egészséges, ugye? Minek köszönhetem az éjszakai látogatást?
2: Fáradtságot nem kimélve dolgozom.
3: Ne beszéljen ilyen cikornyáson. Térjen a tárgyra.
2: A megbízás értelmében behatoltam Puskin kamarás apródúr lakásába is.
3: Na nézd csak, milyen ügyes fickó. Nem verték nyakon?
2: Megolvott tőle a mindenható.
3: Halljuk.
2: Az első szoba, kegyelmes uram, az ebédlő.
3: Nem érdekel.
2: A következő a szalon. A szalonban a zongorán a kamarás apródúr költeményeit észleltem.
3: Milyen költeményeket észlelt?
2: Hóvihar dühöng, s az égre köt foszlányokat dobál, mint a farkas bőg az éjbe, mint a gyermek sírdogál.
3: Kitűnő a memóriája.
2: Ó, kegyelmes uram.
3: Csak hogy ezt a verset már réges-rég ismeri mindenki. Zenét is írtak hozzá.
2: Igen, ezt én is tanúsítatom.
3: Tovább.
2: Mindent kockáztatva kétszer is belopóztam a dolgozószobába, amely a padlótól a mennyezetig tele van könyvvel.
3: Miféle könyvekkel?
2: Amit lehetett megjegyeztem, kegyelmes uram. A kandallótól balra az éjjeli bagoly, a lovas katona lánya, aztán az iszákosságról és annak gyógyításáról mindenki számára az egyetemi nyomda kiadásában.
3: Magának is a figyelmébe ajánlom. Hagyjuk a könyveket. Tovább.
2: Továbbá cédulát találtam a földön a következő üzenettel. Egy pillanat felírtam. Azonnal gyere el hozzám, különben nagy baj ér. Az aláírás latin betűkkel íródott. Ismerem a latin írásmódot.
3: Gratulálok. De halljuk az aláírást.
2: Betűzöm. William Jook.
3: Jook. Már megint. Rakejev, ismét Jook a látóhatárom.
0: Kegyelmes uram, mindent feltúrtunk már, de ilyen nevű angol nincs Péterváron.
3: Rakejev kapitány, holnapig kinyomozzák, honnan szalajtották ezt a Jookot.
0: Kegyelmes uram, Bogomazov tanácsos van odakint, említettem neki a Jook ügyet. A tanácsos úrnak van róla közölni valója.
3: Mondja meg, hogy kéretem.
0: Igenis.
3: Bitkov, ért maga egyáltalán az órákhoz?
2: Örülnék, kegyelmes úr, ha szolgálatára lehetnék.
3: Üdvözlöm, tanácsos úr.
4: Üdvözlöm, kegyelmes uram.
3: Hallom, tud valamit erről a Jook ügyről.
4: Roppant egyszerű a dolog.
3: No.
4: Jook nem más, mint Zsukovszki.
3: Zsukovszki?
4: Igen, igen. Barátaival levelezve gyakran így írja alá a nevét.
3: Jook.
4: Igen.
3: Jook.
4: Igen.
3: Zsukovszki. Világos. Foglaljon helyet, tanácsos úr. Bitkov, magát föl kellene akasztani. Ingyen élő. Még Zsukovszki írását sem ismeri.
2: Ez hiba, kegyelmes uram, én beláttam.
3: De legalább egy nyaklevest megérdemelne.
2: Legyen szabad jelentenem, hogy láttam továbbá az asztalon egy külföldi úrnak címzett levelet is.
3: Még egy külföldi?
2: Valóban külföldi, kegyelmes uram. Hékeren báró, a holland követ, Nyeszki sugárút.
3: Hékeren? Ide a levelet.
2: Nincs nálam, kegyelmes uram.
3: Hozza ide, fajankó! Legalább egy fél órára.
2: Kegyelmes uram, hát hogy lehetne? Az csak úgy. Hát méltóztassék elképzelni, az ember épp csak, hogy bekukkant a dolgozószobába, a keze is remeg, hiszen minden pillanatban meglepetik.
3: Bezzeg, amikor a pénzt kapja, nem remeg a keze. Tudja meg, mikor kézbesítik a levelet, kiadja át, kinek, kivel küldik a választ. Elmehet.
2: Parancsára.
3: Hát mindig itt van.
2: Kegyelmes uram, méltóztassék intézkedni, hogy valami pénzt utaljanak nekem.
3: Pénzt? Ezért a Jook ügyért még nekünk járna pénz. Menjen Rakejev kapitányhoz, és mondja meg, hogy fizessen ki magának 30 rubelt.
2: 30 rubelt, kegyelmes uram, hát két hónapja nem kaptam semmit. Hát kisgyerekeim vannak.
3: És elméne Iskarióti Júdás a főpapokhoz, akik ezüst pénzt adtak vala neki. És az ezüstpénz, barátocskám, pontosan 30 darab volt. Ennek emlékére én mindenkinek ennyit fizetek.
2: Kegyelmes uram, legyen legalább 30...
3: Menjen! 30 mielőtt még 30 kopek lesz belőle. Menjen! Tanácsos úr,
4: Parancsoljon velem.
5: Na, kegyelmes uram, ugyan.
4: Találja ki, mi ez a papírlap a kezemben? Ja,
6: a találgatás. Vétek.
4: Oh.
6: Ez a Hékerenhez intézett levél fogalmazványa.
5: Ön, kegyelmes uram, varázsló.
6: Nem, én vagyok a varázsló, hanem ön. Hogyan szerezte meg?
4: Nekem is vannak embereim. Ez sajnos csak a piszkozat nem teljes, a papírkosárba dobta. Méltóztassék.
6: Hálás köszönetem. Elment a levél.
4: Holnap viszi el az inas.
6: Helyes. Mi van még?
4: Jelentés Voroncovék báljáról. Tessék, ott szereztem ezt a versszöveget. Dolgorukov adta oda lemásolásra.
6: Ő a Sánta?
4: Igen, ő. Kegyelmes uram, ügyelni kellene erre a Sánta lovagra, amit ez összefecseg, az elképesztő. Mindenkit zsellérnek kiáltott ki. A másik lábát is el kellene törni.
6: Mindenkire sor kerül. Van még valami?
4: Nincs. Van szerencsém búcsúzni, kegyelmes uram.
6: Rendkívül nagy szolgálatot tett nekünk, tanácsos úr. Jelenteni fogom Benkendorf grófnak.
4: Csak a kötelességet teljesített, excellenciának.
6: Na, persze. Nincs szükség egy kis pénzmagra, tanácsos úr.
4: Hát, 200 rubelecske nem ártana.
6: 300-at utalok önnek. Kerekösszegben 30 aranypénz. Szeretem ezt a számot. Felség, alázattal jelentem, a csendőrhadtestnél minden a legnagyobb rendben van.
7: Köszönöm, Dubelt. Benkendorf gróffal errehajtottam, és láttam, hogy még világosak az ablakai. Nem zavarjuk? Mind dolgozik?
6: Verset olvasok, felség. A gróf úrnak készülök jelentést tenni róla.
7: Tessék, nem zavarom.
0: Verset, tábornok úr.
6: Másolatban terjesztenek egy verset. Puskinnak egy versét. Sajnos csak töredéket sikerült szereznünk. Hát, íme, áll már emlékművem, nem emberkész haragta. Nem lepi soha fű a nép útját, oda égnek szeget fejét felnyújtja magasabbra, mint Sándor emlékoszlopa. Nem halok meg én egészen az énekem, ha már csak por leszek, felzeng a hantalól. Sírem ragyog, amíg a földi téreken len egyetlen költő lantja szól, itt hiányzik valami. Aztán népem szívébe zárt, ott folytatódik éltem, mert ahhoz szólt dalom, mi benne nemesebb, mert zord napokban a szabadságról beszéltem, és szántam azt, aki elesett.
0: Mi a címe?
6: Az én emlékművem, Exégi Monumentum jeligével.
7: Ez az ember mindenre képes, a jót kivéve. Egy szemernyi istenfélelem és hazaszeretet sincs benne. Csak Zsukovszki pártfogója örökké.
0: Első Sándor cár őfelségével hasonlítja össze magát. Ami pedig azt illeti, hogy miről beszélt a népnek, az szinte büntetőjogi értelembe vett beismerése a lázításnak.
7: Rossz véget ér ez az ember. Rossz véget ér. Persze sajnálom a családját. Milyen rendes derékasszony a felesége. De hát mit tehetünk? Ő maga rohan a vesztébe. Na, folytassa csak, tábornok, folytassa.
6: Ezen kívül párbajra számítok a közeli napokban.
0: Párbaj?
6: Igen. Alekszandr Szergejevics Puskin és...
7: Már megint Puskin?
6: Igen, felség. Puskin és Hekeren báró között.
0: Hekeren? Hisze Hekeren? Mi baja lehet Puskinnak Hekerennel?
6: Birtokomban van Puskin levelének piszkozata. Ebből kitűnik, hogy voltak éppen nem Hekerenről van szó, hanem... De felolvasom. Ön öreg kerítődő módjára sötét sarkokban leselkedett feleségemre, hogy törvénytelen fia bestelen szerelméről beszéljen neki.
7: Ez a törvénytelen fiú ugye Dantes báró?
0: Igen, orosz nemességet kapott felségettől.
7: Igen. Na és mit ír még Puskin?
6: És amikor fia szégyenletes betegsége miatt az ágyat őrizte, azt híreztelte, itt olvashatatlan az írás. Nem óhajtom, hogy feleségem továbbra is az ön atyai tanácsait hallgassa. Itt pedig hiányzik egy darab a papírból. Az ön fia beszélni merészelt a feleségemmel, mivel aljas gazember, olvashatatlan, és végül tisztelettel...
7: Rossz vége lesz ennek, uraim, rossz vége lesz.
2: Összeférhetetlen ember ez a Puskin.
7: És igaz, hogy Hekeren sugdolózott Puskinával?
6: A jelentés szerint felség, amelyet Voroncovék tegnapi báljáról kaptam, igaz.
7: Elég rosszul tette, hogy támadási felületet nyújtott. Engem az most nem érdekel, hogy miről sugdolódzott, de mégsem engedhetem, hogy Hollandia követe Pétervárot ilyen kalandba keveredjék. Európára szóló botrány lenne.
6: Hekerennek ezek után nehéz kitérnie.
2: Nehéz, bár a levél mindkettőjüket sérti, Dantes legalább annyira, mint Hekerent.
7: Szégyenletes, ahogy Puskin viselkedik. Nem tudom, meddig lehetek még tekintettel a tehetségére. Igaz, nem sokat ér az afféle tehetség, ha csak ilyen versekre telik belőle. Ami a párbajozókat illeti, velük a törvény szerint kell eljárni, urak. Így intézkedem.
6: Igen.
7: Nos, sokáig maradtam, ideje már lefeküdni, jó éjszakát. Maradjon, gróf, ne kísérjen el.
2: Jó szíve van a cárnak. Sajnálja Puskin családját.
6: Igen.
2: És a párbajról mi a véleménye, tábornok?
6: Úgy lesz, ahogy parancsolja, gróf úr.
2: Na, lássuk csak. Szíveskedjék az embereit kiküldeni a párbaj színhelyére. Azzal a parancsal, hogy fogják el a résztvevőket, a pisztolyokat kobozzák el, stb. Na, igen. Őket pedig állítsák bíróság elé. De jól vigyázzon. A helyet megváltoztathatják.
6: Megértettem, gróf úr.
2: Mondja, tábornok, Dantes hogyan bánik a pisztollyal?
6: Mesterlövész. 100 lépésről is talál. De hiszen feltehetően Hekeren...
2: Hekeren esetleg jelentéstételre Hollandiába utazik.
6: Értem, gróf úr.
2: Na, jó éjszakát, tábornok. Még valamire ügyeljen. Nehogy az emberei máshová menjenek. Jó éjszakát!
6: Nehogy máshová menjenek. Nem halok meg én egészen. Az énekem, ha már csak por leszek.
2: Nehogy az emberei máshová menjenek.
6: Te könnyen beszélsz.
7: Mégsem engedhetem, hogy Hollandia követe Pétervárot ilyen kalandba keveredjék.
6: Zord napokban a szabadságról beszéltem. Szántam azt, nem, aki elesett.
2: Az emberei máshová menjenek.
6: Rakejev! Rakejev kapitány, azonnal jöjjön be!

0: nap napra múlik, és mind elvisz egy parányit az életünkből, ám azt hittem, élhetek együtt veled, de lásd, épp most halunk mi meg. Boldogság nincs sehol, kívánság, béke van csak. Béke? Hát az nincs, akárhogy is nézzük. Éjjelente nem alszik. Ugyan micsoda béke ez? Letört rabszolga, én szeretnék szökni már. Hová akar szökni, szegény? Letört rabszolga, én szeretnék szökni már. Nem értem, nem értem.
1: Szép tájra, ahol derül gyönyörs új munka vár. Kiváló költemény, Nyikita. Pompásan megírta.
0: Hát ezt honnan tudod?
1: Tegnap Zsukovszki úrnál voltam órát javítani. Ott szavalták ezt a verset a vendégek. Mi értelmű költemény, azt mondták.
0: És azt nem mondták, hogy nem értesz az órákhoz? Nézd meg, mit műveltél a dolgozó szobában. Kettőt mutat az óra, és tízet üt.
1: Majd megigazítom. Hova ment?
0: Kikocsizott Danzas úrral.
1: Az alezredessel? És milyen sokáig elmarad?
0: Mi ütött beléd? Kótyagos vagy? Talán itt áll?
1: No, csak azért kérdem, mert már késő, ebédidő.
0: Talán ő jött meg. Te meg eridd a dolgodra.
2: Kikocsizott? Nincs itthon.
0: Csak Alekszandra Nikolajevna van idehaza.
2: Hát ez hallatlan. Üzenetet sem hagyott.
0: Nem említette, hogy Zsukovszki urat várja.
3: Ó, kedves barátom, de örülök, hogy látom.
2: Üdvözlöm, Alekszandra Nikolajevna. Mondja, meg tudnám magyarázni, mire véljem ezt a... Én nem is tudom, minek nevezzem.
3: Mi izgatta fel ennyire? Foglaljon helyet.
2: Tönkre tesz ez az ember. Amit az ön sógora csinál, az mégiscsak több a soknál. Tegnap elrohan mellettem, beugrik egy kocsiba, és onnan kiabál vissza, hogy nem ér rá. De kér, hogy ma jöjjek el hozzá. Erre elhalasztok egy sor fontos ügyet, idejövök, ő pedig tessék, kikocsizott.
3: Érthetetlen, de bocsásson meg neki, nagyon kérem. Nyilván félreértés történt.
2: Jól, el kellene verni.
3: Magát pedig meg kellene csókolni, amiért ennyit törődik vele.
2: Nincs szükségem semmiféle csókokra. Bocsásson meg, nagyon ideges vagyok. Higgy el, szívesen lemondanék arról az örömről, hogy vele törődjek. Nem is tudom, miért töröm magam. Elintézek neki valamit, nyomban elrontja. Azt hittem, a természet ésszel áldotta meg. De most, mintha teljesen megbolondult volna. Alaposan el kell verni, mint a rossz gyereket.
3: De hát mi történt?
2: Semmi különös. Csak az, hogy magára dühítette ő felségét. Képzelje, 3 napja meglátta Boroncovéknál a bálon, frakban és fekete nadrágban. És mit felelhettem? A bőr majd lesült az arcomról. Már megbocsásson, Alekszandra Nikolajevna, mindenki tudja, hogy ő felsége nem állhatja a frakkot. Csak ő nem tudja. Ráadásul neki nincs is joga frakkot viselni. Rangjánál fogva egyenruhába kell járnia. Tudom, mostanában megint arról beszél, hogy nyugdíjaztatja magát. Mondhatom, a legjobbkor, hiszen semmit sem dolgozik. Vagy ha igen, akkor annál rosszabb. Egy új versét emlegetik. Gondolhatja, miféle vers. Mondja, hát mi szüksége neki erre? Hiszen úgyis annyi az ellensége.
3: Alekszandr mostanában olyan különös, zaklatott lelki állapotban van. Néha olyan, mint aki szánt szándékkal a szakadék felé rohan. Minden összegabajodott.
2: Ki kell bogozni. Tisztázni kell a helyzetet. A cár tele van jó indulattal, de nem szabad ingerelni. Márpedig Alekszandr éppen azt teszi. Észre kell térítenem, különben baj lesz.
3: Nem tudom, mivel hálálhatnám meg a jóságát, Vasilijan.
2: Semmi szükség hálára. Nem vagyok a dadája. Ha fejjel akar a falnak rohanni, hát rohanjon. Isten önnel, Alekszandra.
3: Ne menjen még, mindjárt jön. Bizonyára mindjárt itt lesz.
2: Nem akarom látni, és nincs is igaz.
3: Ne haragudjék rá, bocsásson meg neki. Észre fog térni.
2: Már nem hiszek benne. Elegem van a szeszélyeiből, Alekszandra Nikolajevna. Mondja, mi ez? Az Anyegin új kiadása?
3: Igen, ma hozták a nyomdából.
2: Aj, szép. Igazán nagyon szép.
3: Ma már jósoltam is belőle.
2: Igazán? Uh-huh. Könyvből is lehet jósolni? Nem is tudtam. No, jósoljon nekem.
3: Mondjon egy oldalszámot.
2: 144.
3: Hányadik sor?
2: Mondjuk 15.
3: Volt már más vágyam, szenvedélyem.
2: Nekem? Igaz.
3: Én ismertem új bánat szavát.
2: Igaz. Igaz.
3: Azokhoz már nincs több reményem.
2: Hogyan?
3: S rég bánom múltam bánatát.
2: Micsoda gondolatai vannak, és milyen könnyedén, természetesen fejezi ki őket. Valósággal szárnyalnak a szavak. Csak az a nyughatatlan délvidéki vérene kergetné. Alaposan el kellene venni.
3: Most ön jósoljon nekem.
2: Én? Tessék, oldalszám?
3: 139. oldal és ugyancsak 15. sor.
2: Na, kíváncsi vagyok. Epigrammával ingerelni ellenségünket élvezed. Nem, ez nem az a sor. Ám ennél is több talán, ha csendben készített tisztes síllakát. Nem, ez sem illik rá semmire. Bocsásson meg, Natalia Nikolajevna, ne haragudjon, nem vettem észre. Láthatja, lármázunk, verset mondunk.
4: Örülök, hogy látom, Vasili Andrejevics. Csak mondja tovább, úgyse hallok soha verset. Az ön verseink kívül.
2: Kérem, ne gúnyolódjék.
4: De igen, az ön verseink kívül. Utolsó balladája igazán elragadott.
2: Ne folytassa, nagyon kérem. Éppen itt, ebben a házban Isten káromlás ilyet mondani. Te jó ég, a Cárevicshez kell mennem. Au revoir, cher madame. Látja, elfecsegem az időt.
4: Ebédeljen velünk.
2: Nem, nagyon köszönöm, de nem tehetem. Okvetlen mennem kell. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Mondja meg neki, miért jöttem. A többi az ő dolga.
3: Natasha, Zsukovszki azért jött, hogy elmondja, milyen kellemetlenség támadt Alexander frakja miatt.
4: Jaj, mennyire unom már ezeket az örökös frak ügyeket. Én figyelmeztettem, Alexandr. Mit tehetnék még?
3: De furcsa vagy.
4: Hogy kérlek.
3: Mondd. Valóban nem veszed észre, hogy mindennek a sok kellemetlenségnek az az oka, hogy boldogtalan? És ezt olyan közönnyel veszed tudomásul, mintha nem rajtad múlna. Pedig az egész családot szerencsétlenségbe döntheti.
4: És tőlem ki kérdezi? Ki kérdezte meg valaha is, hogy én boldog vagyok-e? Nekem csak kötelességeim vannak. De ki sajnál engem? Mit akar tőlem? Megszültem a gyerekeit, és örökké csak hallgathatom a verseket. Örökké csak verseket. Hát szavaljatok. Zsukovszki boldog, és Nikita boldog, és te is boldog vagy. Legalább hagyjatok engem.
3: Tudom, mi a baj.
4: Látom.
3: Nem szereted.
4: Több nem telik tőlem.
3: A családra nem gondolsz? Tudom, mi jár az eszedben.
4: Annál jobb. Igenis, ma délután találkám lett volna, de... nem jött el.
3: Jézusom! Tehát erre vetemettél.
4: Unom magam, halálosan unom, érted? De miért vagy úgy oda? Hiszen nincs egyedül. Törődöl te vele. Éppen eléggé odaadóan. És látod, én igazán elnézően veszem tudomást.
3: Megörültél? Hogy merészelsz így beszélni? Én csupán... sajnálom, mert mindenki elhagyta.
4: Nézz a szemembe.
5: Danzas alezredes kéri, hogy fogadják.
4: Mondd meg, hogy nem fogadhatom.
6: Bocsánatot kérek. Fogadnia kell. Alekszandr Szergejevicset hoztam. Megsebesült.
4: Mi? Miket beszélsz?
6: Nikita, mit állsz itt? Segítsd behozni.
5: Fenséges szűzanyám.
6: Miki, a váj! Vigyázva hozzátok! Nikita, gyújts lámpát!
4: Alexandr! Mi történt?
6: Ne menjen be hozzá, kérem. Nem akarja, hogy bemenjenek hozzá, amíg be nem kötözik. És kérem, maradjon csendben, ne zavarja.
3: Natália, uralkodj magadon.
6: Kísérje a szobájába.
4: Nem én vagyok az oka. Nem én vagyok. Nem vagyok hibás. Esküszöm.
6: Csendesebben, kérem. Vezessék el. Nikita, hozz orvost. Repülj, ne alkudozz a kocsissal. Nesze pénz, hozz, akit találsz. Már itt se vagy.
5: Értem, értem. Szentsége, szűzanyám.
3: Ugye Dantes volt? Mondja meg az igazat. Mire számíthatunk?
6: Megsebesült. És a seb halálos.

0: Ki az? Ja. Ó, Vasili Andrejevics Zsukovszki. Milyen furcsa. Azt álmodtam, hogy fogdában vagyok. Persze, ez hamarosan valóság lesz.
1: Ígérem, Danzas úr, hogy közben járok az érdekében ő felsőt.
0: Nem, nem, köszönöm, ne fáradjon. Amikor Puskin felkért, hogy párbajban legyek a segédje, tudtam, mit vállalok. De mit csinál, kérem, azzal a gyertyával, ha szabad kérdeznem?
1: Én le kell pecsételnem a dolgozószobát.
0: Aha, persze. Persze. És odakint még mindig a diákok?
1: Nem csak diákok. Egyre többen lesznek. Nézzen ki az ablakon. Hajadon főtt állnak a hóesésben már órák óta.
0: Csoda, hogy a rendőrség még nem vonult ki.
2: Nem akarnak beengedni Alexandrót. Kitiltotta meg önök?
1: Ha, nyugodjék meg, Natalia Nikolaevna. Menjen vissza a szobájába.
2: Alexandr! Alexandr, bemehetem?
0: Nem. Nem szabad.
2: De miért? Hiszen nem veszélyes a sebe. Különben is csak ópiumot akarok neki adni, hogy megkönnyebbüljön. És azután, amint lehet, falura költözünk. Az egész család. Nem is értem, Nikita miért nem fog hozzá csomagolni? Nikita! Hol van Nikita?
1: Ah, üljön le ide szépen. Így né. Hívja a doktort.
2: Epigrammával ingerelni ellenségünket. Élvez. Élvezem. Jaj, elfelejtettem. Mindent elfelejtettem. Alexandr! Alexandr, parancsold meg, hogy engedjenek be hozzád! Doktor! Doktor, ön tiltotta meg, hogy bemenjek hozzá.
3: Jobban teszi, ha itt marad. Igyem meg ezt, kérem.
2: Kérem, ne beszéljen mindig másról. Senki se akar meghallgatni. Beszélni szeretnék önnel.
3: Tessék, hallgatom.
2: Nagyon szenved?
3: Nem.
2: Hála Istennek.
3: Már nem szenved.
2: Hogy? Ne akarjon ijeszkedni. Ne merészeljen. Ez nem becsületes dolog. Vagy vigasztalni akar? Akkor ön nem orvos. Nem akar segíteni rajta, hanem meséket mond. És én nem akarok meséket hallani. Mentse meg Alexandrt. Ugye megmenti?
3: Bekísérem a szobájába, Natalia Nikolajevna, támaszkodjon rám. Jöjjön.
2: Epigrammával ingerelni. Ellenségünket élvezem. Nem tudom tovább. De Alexandr sose törődött velem. Nem mutatta meg a verseit.
0: Hallja, mit van?
1: Ne törődjék velem, most nem beszámítható. Érzi, hogy mindenki őt fogja okolni a történtekért.
0: De Dantes sem menekül meg, ha rajtam múlik. Így el, kihívtam volna párbajra, de Puskin még életben volt, nem engedte. Most már megtehetném, de hogyan? Hiszen holnap bezárnak.
1: Csak a bajt tetézni, semmi értelme nem volna. Ő rajta nem segítene, hiszen mindennek vége.
4: Nem lehet, diák urak, nem szabad bemenni.
5: Ki tilthatja meg? Kinek árthat már egy halott?
4: Vissza, vissza, hé, tartsátok vissza őket! Nem szabad beengedni a diákokat!
6: Hallgassátok meg, hogy búcsúztatja valaki. A nevét nem árulom el, hogyan búcsúztatja Alekszandr Szergejevicset. Nem bírta ki a büszke szellem, hogy apró sérelmek gyötörjék. Fölkelt a közpletykája ellen, kiállt, egyedül állt, megölték. Megölték. Most miért az álnok jajongás, mert végsőt lehelt? Miért a hangzatos sírámok?
4: Azonnal hagyja abba!
6: Hát nem ti üsztétek szabad merész talentumát? A végső kintól elgyötört, az égi géniusz kilobbant. A ritka nagy virág letört.
4: Fogjátok le!
7: És ezt már nem látja. Már semmit se lát.
1: Alekszandra Nikolajevna, menjen be a nővéréhez.
7: Nem, nem tudnám megtenni. Nem akarok vele találkozni. Felöltözöm és kimegyek az utcára. Nem tudok itthon maradni.
1: Magára hagyja Natasát. Éppen most, amikor majd mindenki őt teszi felelőssé.
7: Ne kínozza. Akármit kérhet, de ezt nem.

0: Le akarja pecsételni a dolgozó szobát?
1: Igen, tábornok úr.
0: Arra kérem, várjon egy kicsit. Benézek én is. Azután majd az ön pecsétjével együtt a csendőrhadtest pecsétjét is rányomjuk az ajtóra.
1: Tábornok úr, ő felsége engem bízott meg, hogy átnézem az iratokat. Nem értem, mi szükség még egy pecsétre?
0: Önnek talán kényelmetlen, hogy a csendőrség pecsétje az ön pecsétje mellé kerül?
1: Igen.
0: Az iratokban Benkendorf gróf is beleszeretne nézni.
1: Hiszen magánlevelek is vannak köztük. Már bocsásson, megkérem, engem ezek után feljelentőnek tarthatnak. Ez az eljárás a nevem jó hírét veszélyezteti. Márpedig ez az egyetlen, ami valóban az enyém. Jelenteni fogom ő felségének.
0: Ön feltételezi, hogy a csendőrhadtest keresztezi ő felsége parancsait? És kimerészelné önt feljelentőnek nevezni? A kormány intézkedései senkinek sem ártanak, ha csak valaki nem akar önmagának ártani.
1: Jelenteni fogom ő felségének, hogy csak az erőszaknak engedtem. Parancsoljon, tegye, amit tennie kell. Nem hittem volna, hogy a halála ekkora tömeget mozgat meg. Legalább 10 000 voltak itt.
0: A rendőrség jelentése szerint majd 47 000 ember fordult meg.
2: Bocsánat, uraim! Az utcán...
0: Mit akar?
2: Kegyelmes, uram, valaki elkezdett kiabálni, hogy a külföldi orvosok szándékosan hagyták meghalni Puskin urat, és ekkor kijött az orvos, és valaki téglát dobott a fejére.
0: Hogy?
2: De csak az utcai lámpát találta el.
0: Csőcselék! Csendőrtiszteket nem látott? Már itt vannak. Uraim, az a feladatuk, hogy a szánokhoz kivigyék a holttestet. Rákejev kapitány, önre bízom a végrehajtást.
3: Igenis, kegyelmes uram.
0: Ön Vasili Andrejevics bizonyára az özvegy mellett kíván maradni. Szeretném, ha minden segítséget megadna neki.
1: Nem, tábornok úr. Én is kikísérem Alexander Szergejevicset.

0: Van szálló vendéget most, te mester?
1: Senki, nagysárs uram, senki.
0: Gyerünk be. És ez az asszony?
1: A feleségem, méltóságos uram.
0: A másik szobában?
1: Senki, méltóságos uram. Ilyen ítélet időben ritka az utas.
0: Mi ez? Te jó? Ha ide egy pohárral, de gyorsan.
1: Ugorj, asszony, a többi tisztúrnak is.
0: Természetesen. Egy óra múlva tovább megyünk. Addigra befogad a váltólovakat, a trojkába hármat, a másik... Szóval a másik fogadba kettőt.
1: Igenis, méltóságos uram.
0: Mi pedig, uraim, lefekszünk. Pontosan egy óra múlva indulás. Te pedig...
1: Igenis.
0: Egy óra múlva felkeltesz minket. Ha pedig idegen érkeznék, ébresz fel azonnal, és közöld a csendőrrel, aki odakint áll a kocsik mellett.
1: Parancsára, méltóságos uram.
0: Neked meg azt, hogy semmi nézni van ott az ablakban. Nincs odakint semmi érdekes.
2: Azt néztem, van-e valaki, akinek teát főzzek?
0: Aki akar, majd bejön. Nem a te dolgod.
1: Ma úgy is van. Ne bámészkodj. Tessék, méltóságos uram, a másik szobába. A tiszt urak is, tessék, erre tessék.
2: Ja, Istenem, kicsodák ezek.
1: Megmondták. Ne törődj vele. És ne leskelődj kifelé, mert ellátom a bajodat. Kicsodák, micsodák. Nem ránk tartozik. Csendőr tisztek, és kész. Nem mi tehetünk róla, hogy éppen ide hozta őket az ördög. Nem az a fontos, hogy ők kicsodák. A legfontosabb személy az, aki odakin van, de hogy ki az, nem tudom. Onnan tudhatnám. Mit faggatsz?
2: Valaki jön.
1: Bizonyos, hogy nem ő az.
3: Erőt, egészséget. Befeküdtek?
1: Lefeküdtek, nagysárs uram.
3: Várj, hadd vessem le a sapkámat, aztán majd meglátod, miféle nagyságos úr vagyok én. Micsoda idő. Órás volt a becsületes mestersége, na mindegy. Ottkátok van-e?
1: Hogyne volna. Szedd csak elő, asszony. Én pedig megyek az istálóba.
3: Adj egy ötösért. Az embernek még a velő is megfagy a csontjába. Hát ez az uborka, tán én rám vár.
2: Tessék, hogy a szegészséggel. De ne csak így állva, leülhetne, megmelegedhetne.
3: Van is arra idő.
2: Hová sietnek annyira?
3: Hát sietünk, az már igaz. Napi 50 mérföld, 60 mérföld, szinte megállás nélkül. Szentséges szűzanyám, jól elrendezték.
2: Ugyan kirendezte?
3: Elégedj meg azzal, hogy jól elrendezték. Talán ez a hitvány, vékony kabát elég ebben az ítéletidőben?
2: Kit visznek? Hát nekem megmondhatja. Senkinek az ég egy világon nem árulom el. Száradjon el a nyelvem, ha megmondom. Na.
3: Hogy kit? Nem rád tartozik, hanem a hatóságra.
2: Mindjárt láttam, hogy maga hatósági ember. Tanult ember.
3: Fene, aki megeszi. Hát persze, hogy az vagyok. Hát téged hogy hívnak?
2: Anna Petrovnának.
3: Na hát, adj még egy kupicával, Anna Petrovna.
2: Szívesen. Váljék egészségére. Ha még egyet töltenék, kivinné?
3: Kinek?
2: Megfagy szegény odakint.
3: Vagy úgy. Ne félj, nem fagy meg. Jól be van takarva.
2: Vagy valami kis ennivalót Krisztus nevében.
3: Enni sem eszik, de nyughas már.
2: Nem féli az Isten magára adni odakint?
3: Nincs egyedül. Nikita ott gubbaszt mellette.
2: Nikita?
3: Hát az inasa. Már öreg ember.
2: Legalább őt hívja be.
3: Nem akar. Nem hallgat rám. Hagyom. Vigyázz, nem mozdul most mellőle.
2: Ilyen nagy úr, inasa is van. Hová viszik?
3: No, engem akarsz kifaggatni. Ne kérdezd, asszony, ez nem a te dolgod, ez a mi mesterségünk. Falura megyünk, falura. Aztán, ha már eltemették...
2: Eltemették? Hát...
3: Akkor tán az én lelkemnek is nyugtot hagynak. Szabadságra megyek. Őt Anna Petrovna örök otthonába engednek. Szabadságra küldenek.
2: Az Úr irgalmazzon szegény lelkének.
3: Hely, mennyi verset megtanultam én, ez idő alatt a fene egye meg. Mert verseket írt. Amíg tudott szegény, addig.
2: Verseket? Szent szűz anyád, mint nem mond.
3: Ezek miatt, a versek miatt nem volt nyugalma. Sem neki, sem a minisztereknek, sem nekem árva fejemnek, hiszen mindenhova elkísértem. De nem volt szerencséje. Amit csak írt, rossz helyre került. Az ellenségei kezébe.
2: Ezért végezték ki?
3: Na, minek is állok szóba mindenféle fehér néppel, ostobaságokat beszélsz.
2: Hát miért veszekszik velem?
3: De én nem akartam rosszat neki, esküszöm. Jó ember volt, csak ezek a versek. Én mindenhova elkísértem, még kocsival is a nyomába eredtem, ha kellett. Ha kocsira szállt, én egy másikra ugrottam föl. A pénz nem számított. Még csak nem is gyanította.
2: De hiszen most már meghalt, Isten nyugosztalját. Miért kíséri?
3: Hivatalból. Adj csak még egy kupicával. Meghalt, de úgy hiszem, semmit sem érünk el. Megint csak nem lesz nyugalom.
2: Talán visszajáról élek.
3: Az is lehet. Nehezen halt meg, sokat kínolódott, a hasába kapta a golyót.
2: Uram, irgalmas!
3: Igen, a kezét harabdálta, nehogy kiabáljon, nem akarta, hogy a felesége meghallja, aztán elcsöndesedett. De az igaz Istenre esküszöm, én semminek sem vagyok az oka. Hát én kényszerűségből vállaltam ezt a munkát, amúgy sem engedték egyedül sehová, hát én kísértem, ahova ő ment, oda mentem én is, de azon a napon engem máshova küldtek, azon a szerdán az okosok. Oda egyedül kellett mennie. Tudták, maga is eltalál, ahova köl, mert hogy eljött az ideje. Hát aztán el is ment egyenesen oda ki a patakon túlra, és már vártak rá, nem voltam ott. A házukba sem megyek többé. Üres már a lakás, ki is takarították. Bizony. Na, miért kám picsorodtál úgy el?
2: Legalább azt az öreg embert, azt a Nyikitát hívd be, hadd melegedjen.
3: Nem akar. Nem hallgat rám, mondtam már. Majd kiviszem neki. Micsoda idő. A legszebb verseket írta. Hóvihar dühöng, s az égre kötfoszlányokat dobál, mint a farkas bőg az éjbe, mint a gyerek sírtakál, hallod? Te, a kéményben, hogy sivít a szél, igazán olyan, mintha gyerek sírdogálna. Mivel tartozom a vodkáért?
2: Magára bízom.
3: 30 000 pénz. A zsubtetőkben kotor ökle, megdördül a rossz falon, s mintha vándorkéz zörögne az alacsony ablakon.
4: Te sem szólsz szám, hogy eljárt az idő. Méltóságos uram, letelt az 1 óra.

vegyészem. Az énekem, ha már csak por leszek, felzeng a hant alól, s hírem ragyog, amíg a földi téreken lenn egyetlen göldű langya szól.

0: Elhangzott Puskin. Mihály Bulgakov drámáját fordította Kariksára. Rádióra alkalmazta Lékai Ottó. A verseket fordította Áprili Lajos, Gábor Andor, Franyó Zoltán és Szabó Lőrinc. A szereposztása következő volt. Hang Pálos György. Natália Puskin felesége Sütő Irén. Alexandra Puskin sógornője Kohut Magda. Bitkov Órás Mányai Lajos. Zsukovszki Zentai Ferenc. Első Miklós cár Kállai Ferenc. Nikita Inas Kömíves Sándor. Siskin Zács János. Bogomazov tanácsos Inke László. Dolgorukov herceg Hindi Sándor. Hekkerem báró Holland követ Balázs István. Dantes a fogadott fia Lőte Attila. Dubelt csendőrtábornok Bodor Tibor. Benkendorf a csendőrség főparancsnoka Kovács Károly. Rakejev csendőrkapitány Pásztor János. Danzas alezredes Újlaki László. Postamester Hladki László. Postamesterné Soltész Anni. Első diák Deák B. Ferenc. Második diák Kun Tibor. Rendőr Gál László. Orvos Turgonyi Pál. Őr Keresztes Pál. Apród Till Attila. Közreműködött Rajcs István. Rendezte Molnár Mihály.
1: A rádiójáték 1964-ben készült, és legutóbb 1999. május 31-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Itt egy 20 pfeniges.
1: Mit akarsz vele?
0: Lerakom a földre. Ti fölálltok körbe, és aki lepisálja, azé.
1: Komolyan? Én is gomboljam ki? Beszállsz mennyiért?
2: Nem, köszönöm, nem.
1: A szemérmetes.
3: Na, gyerünk, gyerekek, igyekezz, Robert.
1: Alió, kezdhetjük. Eltaláltam, enyém a 20 pfenig.
3: Én is eltaláltam.
4: Summa cum laude.
1: Add ide a pénzt, Ernst. Köszönöm.
3: Ide, te rohadék, hát én is eltaláltam.
1: De kette, disznó!
3: Te hülye!
1: Most megkapod ebben! Hogy én nem szálltál be, mennyiért?
2: Ezt én már unom.
1: Nagy fiú.
0: Kész a leckéd, mennyiért?
2: Csak játszatok tovább.
1: Te hova mész, mennyiért? Mindjárt besötétedik.
0: Mindennel kész?
2: Na és ha besötétedik?
1: Közép-Amerika, 15. Lajos.
2: Köpök rá.
1: Szervusz, mennyiért?
2: Fiúk, nem tudja valaki, hol a stífl?
1: Belógott a tanáriba.
2: A tanáriba?
1: A tanáriba, latinóra után. Ő volt az utolsó, szépen hátra maradt.
3: Ahogy befordultam a folyosón, még láttam, hogy kinyitja az ajtót.
1: Benne felejtették a kulcsot.
3: Vagy stífülnek van egy tolvajkulcsa.
1: Tőle kitellik.
3: Még jól jár, ha csak vasárnap délutára csukják be.
1: És rovótka.
3: Ha nélkül is meg nem vágják.
1: Ott van.
5: Falfehér.
3: Moritz, mi van?
6: Semmi. Semmi.
5: Te beteg vagy?
1: Rajta kaptak?
6: A boldogságtól, az örömtől, majd kiugrom a bőrömből.
2: Mondd már, mi van?
6: Mennyiért, képzeld, átmentem, kihittem volna. Még mindig nem értem. 20-szor elolvastam. Nem akartam hinni a szememnek, nem tudom. Olyan furcsán érzem magam. Forog velem a világ. Mennyiért, ha tudnád, mit álltam ki?

0: az előbb.
1: Gratulálok, örülhetsz, hogy megúszta.
0: Nem is tudod, Hans, nem is sejted, mi forgott kockán. 3 hete úgy megyek el azelőtt az ajtó előtt, mintha a pokol tornáca volna. És ma látom, hogy csak be van hajtva. Ott állok a szoba közepén, kinyitom a naplót.
2: Naplót?
0: Lapozok, megtalálom, és közben reszketek, ha rá gondolok.
3: És közben?
0: Egész idő alatt nyitva mögöttem az ajtó. Hogy jöttem ki? Hogy jöttem le a lépcsőn? Nem tudom.
1: Röbl is átment?
0: Ő is, Hans, ő is.
1: Szerintem rosszul olvastad.
0: Láttam! Ernst ugyanúgy átment, mint én. Egyelőre persze mind a ketten csak feltételesen. Majd az első negyed évben elválik, melyikünk csinál helyet a másiknak.
2: Ajaj.
0: Szegény Röbl. Tudja Isten, már nem is szorongok. Amilyen mélységben most belenéztem...
1: 5 márkába fogadok, hogy te adod át a helyed. Na, na?
0: Semmit sincs. Nem akarlak kifosztani. Úristen, hogy fogok én mától kezdve magolni? Most már megmondhatom. Akár hiszitek, akár nem, én ha nem mentem volna át, én agyonlőttem volna magam.
2: Száj!
1: Nyuszi!
4: Tifla, mint lövöldöz!
1: Ilyet fel kell pofoszni.
2: Igen, inkább melyet. Gyere, Móricz!
1: Te bedőlsz neki!
2: Mi között hozzám? Hadd jártassák a szájukat, Móricz. Gyerünk, gyerünk!
5: Nem vagyok képes felfogni, tisztelt kolléga úr, miért kell a legjobb tanítványomnak épp a legrosszabban sülvefőve együtt járnia?
6: Én sem, tisztelt kolléga úr.
5: Ami a legfantasztikusabb, tisztelt kolléga úr, hogy ez mindig így van.
6: Így, tisztelt kolléga úr.
5: Eddig valahány osztályomban megfigyelhettem ezt a tünetet, tisztelt kolléga úr.
6: Igen, tisztelt kolléga úr.
5: De akkor se vagyok képes felfogni, tisztelt kolléga úr.
6: Én sem, tisztelt kolléga úr.
7: Vendla! Vendla! Hát, te már felébredtél, kicsim. Ezt szeretem.
8: Hol voltál, Anyu?
7: Na, öltöz hamar. Le kell menned Edithhez ezzel a kosárral.
8: Ott voltál? Hogy van? Még mindig fekszik?
7: Képzeld, Vendla. Az éjjel meglátogatta a gólya, és egy kisfiút hozott neki.
8: Fiút? Fiút? Óriási! Azért volt olyan sokáig influenzás.
7: Egy pompás kisfiúcskát.
8: Láttad, amikor megjött a gólya?
7: Épp akkor repült el. Nem tűzöl a hajadba egy szár rózsát?
8: Miért nem siettél jobban, anyu?
7: De várj csak, mintha neked is hozott volna valamit. Egy brost vagy mit?
8: Kár.
7: Nem érted? Neked is hozott egy brostűt.
8: Elég brossom van.
7: Na, ne lépd el, lehetetlen kislányom. Miért? Mit szeretnél inkább?
8: Őrültül szeretném tudni, hol repül be a gólya. Az ablakon vagy a kéményen?
7: Editet kérdezd. Őt magát, kicsim. Edith majd pontosan elmeséli neked.
8: Ne kérdezzem inkább a kéményseprőt.
7: A kéményseprőt ne, kicsikém, a kéményseprőt ne. Az csak összelocsog neked mindenfélét, amit maga se hisz. Mi az? Mit bámulsz úgy az utcán?
8: Egy ember. Te, anyu, 3-szor akkora, mint egy ökör. A lába, mint egy gőzhajó.
7: Ez lehetetlen. Lehetetlen.
8: Ágyfiókot szorít az álla alá. Azon hegedüli a himnuszt. Épp most fordul be a sarkon.
7: De nagy gyerek, hogy hallod? Így megijeszteni szegény anyádat. Na, vedd a kalapod. Mikor jön meg végre az eszed? Én már feladtam minden reményt.
8: Én is, anyácskám, én is. Nekem sajnos csak ugyan nincs egészen helyén az eszem. A nővérem már 2,5 éve férnél van, én magam 3-szoros nagynéni vagyok, és fogalmam sincs róla, hogy megy ez az egész.
7: Vendla!
8: Ne haragudj rám, anyácskám, ne haragudj. Kitől kérdezzem meg, ha nem tőled? Kérlek, édesanyám, mondd el. Mindent mondj el, édesanyukám. Magad se kívánhatod komolyan, hogy 14 éves létemre még a gólyába igyek.
7: Milyen különös vagy? Mi jut eszedbe? Ez képtelenség.
8: Miért volna képtelenség? Nem lehet olyan szörnyű, ha mindenki örül neki.
7: Nem, Isten őriz. Igazán nem ezt érdemeltem. Eredj, lányom, eredj, öltöz gyorsan.
8: Jó, megyek. És ha a lányod ezek után a kéményseprőt kérdezi meg?
7: Na, gyere ide, kicsim, gyere!
8: Na.
7: Gyere, elmondom. Na, elmondok mindent. Jaj, nekem is temtelen. Csak nem a Vendla. Holnap utána, jövő héten. Amikor csak akarod, szívecském.
8: Na, mondd meg, anyu, most, azonnal.
7: Most nem megy.
8: Már hogy ne menne, anyukám? Letérdelek a lábadhoz. Öletbe hajtom a fejem. Te rámborítod a kendőt, és mesélsz, mesélsz. Úgy, mintha csak egyedül volnál a szobában. Én meg sem moccanok, nem kiabálok. Hallgatlak türelmesen, akármit mondhatsz.
7: Isten látja lelkem. Ártatlan vagyok. Az égre a tanúm, Vendla. Gyere át Isten nevében. Elmesélem, lányom, hogy jöttél erre a világra. Ide hallgass, Vendla.
8: Hallgatlak.
7: Nem megy, kicsim. Nem vállalhatom a felelősséget, hisz akkor megérdemlem, hogy börtönbe csukjanak, hogy elvegyenek tőlem.
8: Bátorság, anyukám!
7: Ide figyelj.
8: Istenem.
7: Ahhoz, hogy gyereked legyen. Érted, amit mondok, Vendla?
8: Mondd már, anyukám, nem bírom tovább. Na,
7: ahhoz, hogy gyereked legyen, ahhoz egy férfit, azt, akinek a felesége vagy, szeretned kell. Uh-huh. Szeretned bizony. Úgy szeretned, ahogy csak férfi embert szeretni lehet. Annyira kell szeretned, de egész szívedből. Annyira, hogy ezt már kimondani se lehet. Őt magát kell szeretned. De úgy, Vendla, ahogy te a te korodban még nem is szerethetsz. Hát, most már tudod.
8: Magasságos Isten.
7: Most már tudod, mi vár rád.
8: Ez az egész.
7: Isten engem úgy segéljen. Na, most fogd azt a kosarat és eredj a nővéredhez. Gyere, hadd lássalak még egyszer. Cipőfűző, sejemkesztyű, matróz blúz, rózsa a hajadban. De a szoknyácskád már csak ugyan túl rövid, Vendla.
0: Nézd, mennyért! Fekete macska. Hogy égnek mereszti a farkát?
3: Te hiszel az előjelekben?
0: Nem tudom. Épp erre szalad, semmit nem jelent.
3: Szerintem a babona az babona. Vagyis... Jöjjünk le, Móricz. Langyos szél söpör most végig a hegyeken, az erdőn.
0: Gombolt ki a mellényed, mennyért?
3: Hogy befúj?
0: Te, itt olyan sötét lesz mindjárt, hogy a saját kezemet se látom. Hol vagy tulajdonképpen? Te mennyért? Szerinted nem csupán a nevelés eredménye a szemérem?
3: Tegnap előtt gondoltam én is erre. Bár elég mélyen gyökeredzik az emberi természetbe. Képzeld csak el, a legjobb barátod előtt kell levetkőznöd anyaszült mesztelenre. Csak akkor tennéd meg, ha ő is megteszi. Szerintem szokás kérdése.
0: Én már kitaláltam. Gyerekeim lesznek. Fiúk és lányok. Az első pillanattól kezdve egy szobában. Közös fekőhelyre fektetem őket. Reggel este segítenek egymásnak öltözni, vetkőzni. Ha így nőnek fel, nyugodtabbak lesznek, mint mi.
3: Várj csak. És ha a lányodnak gyereke talál lenni, akkor?
0: Akkor...
3: Ösztönök, mint az állatoknál.
0: Az állatoknál magától megy.
3: Az embereknél még inkább. Képzel csak el, Móricz, a fiaidat. Ha egy ágyban alusznak a lányaiddal, és rájuk jön az első izgalom, én akármibe fogadok, hogy...
0: Ebben igazod lehet. De azért...
3: És a lányaid a megfelelő korban ugyancsak. Nem, mintha ők is pontosan... A lányokon azt nem látni úgy.
0: Nem?
3: De azért feltehetőleg. Aztán a kíváncsiság majd csak eligazítja a törvét.
0: Kérdezhetek valamit?
3: Na.
0: Te válaszolsz?
3: Hát persze.
0: Tényleg?
3: Na, mi van?
0: Készen vagy a leckével?
3: Mondjad, itt úgyse hal minket senki.
0: Arra is vigyázni kell, hogy sose legyen olyan puha a gyerekek ágya, mint amilyen te. Jött már rád olyan?
3: Milyen?
0: Hogy mondtad az előbb?
3: Izgalom, nem izgalom.
0: Aha.
3: Hát persze.
0: Mert rám is.
3: Ó, nálam ez már régi dolog. Majdnem egy éve volt először.
0: Mint a villámcsapás.
3: Te álmodtál előtte?
0: Alig. Harisnyás lábak, végig a katedrán, mintha át akarnának lépni, és egy pillanat volt az egész. Mit álltam ki azóta?
3: Lelkifurdalás?
9: Lelkifurdalás? Azt hittem, hogy gyógyíthatatlan vagyok. Hogy valami belső bajom van. Még attól nyugodtam meg, hogy belefogtam az emlékirataimba.
3: Engem nem ért a dolog ilyen készületlenül. Kicsit szégyeltem magam, és kész.
9: Pedig te majdnem egy évvel fiatalabb vagy nálam.
3: Á, az nem számít, Móric. Melyer 3 évvel öregem nálam. De ha azt mondja, az még ma is csak kuglófabb palack megfárral álmodik.
9: És ezt Hans honnan tudja?
3: Megkérdezne tőle.
9: Én nem merném.
3: Engem mégis megkérdeztél.
9: Te más vagy. Különös játékot játszanak velünk, és még legyünk hálásak érte? Te még nem gondolkoztál rajta, mennyiért hogyan kerülünk mi ebbe az egészbe?
3: Szóval te még nem tudsz semmit.
9: Én átolvastam elejétől végig Meyer kis lexikonát. Szavak, szavak, üres szavak.
3: Te látod már, hogy 2 kutya az utcán?
9: Nem.
3: Gyere fel hozzánk. 3/4 óra alatt túl vagy a Homéroszon, és megkapod az egyenleteket a 2 írásbelivel együtt. Majd teszek a tiédbe 1-2 ártatlan hibát, és kész. A mamától kapunk teát, és kellemesen eltársalgunk a faj fenntartásról.
9: Nem. Én nem tudok kellemesen eltársalogni a faj fenntartásról. Írd le! Tedd meg nekem. Mindent. Röviden, világosan. Holnap tornaóra előtt tedd a könyveim közé, az öltözőben. Hazaviszem, elfelejtem, hogy nálam van, váratlanul a kezembe kerül, szinte gépiesen szórakozottan átfutom, ha mindenképpen muszáj, akkor rajzolhatsz a Margóra 1-2 ábrát.
3: Olyan vagy, mint egy lány. Ez a neked így jó, nem bánom. Nekem, de várj csak.
9: Na?
3: Láttál te már lányt?
9: Láttam.
3: Úgy?
9: Úgy.
3: Én is. Jó, akkor nem kellenek ábrák.
9: Tudod, a lövész ünnepékor, a bonctani kiállításon. Hát, ha rajta kapnak, kivágnak. Szép volt, mint egy álom, és Istenem, milyen természetes.
3: Én múlt nyáron Frankfurtban jártam. A mamával. Mi az, te már mész?
9: Sok a lecke. Szevasz.
3: Szevasz.
10: Várjatok, lányok!
8: Siess! Menjünk a híthoz. Érze szerint bokrokat és fákat sodor a folyó. A fiúk tutajjal mentek rá. Mennyért majdnem belefulladt az este.
10: Tud az úszni.
8: De még hogy? Ha nem tudna úszni, biztos belefullad.
10: A copfod, Márta, kibomlik a copfod.
8: Jaj, éjjel-nappal csak ez. És nem mortatom röviden, mint te. Nem mortatom kibontva, mint Vendla. Nem lehet varkocsba fonni. Még otthonra is frizurát kell csináltatnom. A nénikék miatt.
11: Holnap beviszek egy ollót a hittanórára, és amikor javába fújod a zsoltár, szépen lenyisszantom.
8: Az észrelmére csak azt ne vend le. Apám agyonver.
11: Anyám a szenes kamrába zár.
8: Ver az apád, Márta.
11: Sokszor azt képzelem, szinte fájna nekik, ha nem volnék ilyen rossz.
10: De csacsi!
11: Múltkor a padlón találtam magam 4 kézláb. A mama copfomnál fogva rángatott ki az ágyból.
8: Én a te helyedbe kifutottam volna a világból.
11: Az lesz a vége. Hidd el, az lesz. Majd meglátják. Mama mindig azt hajtogatja. Legalább nekem nem tehetsz majd szemrehányást. De értette, amit akar ezzel az anyám?
10: Nem én. Te, Vendla?
8: Én megkérdezném tőle.
11: Feküdtem a földön, sírtam, kiabáltam. Erre bejön papa, letépte az ingem, én ki az ajtón. Erre ők. Na tessék, már is az utcára kívánkozik.
8: Ez nem lehet igaz, Márta.
11: Fáztam, visszakéreckedtem. És egész éjjel zsákban kellett aludnom.
10: Képtelen volnék zsákban aludni.
8: Én szívesen aludnék helyetted.
11: Csak ne vernének.
10: Nem fulladsz meg benne?
11: A fejem szabadon marad, az állam alatt kötik meg.
10: És közben ütnek?
11: Nem. Csak ha valami különös okuk van rá.
8: Mivel vernek, Márta?
11: Mivel? Hát, bármivel. A te anyád szerint is illetlenség az ágyban kenyeret enni.
8: Dehogy.
11: Ha nekem egyszer gyerekeim lesznek, tőlem úgy nőhetnek, mint a kertünkben a dudva. Senki sem törődik vele. Mégis egyre sűrűbb, magasabb. A rózsa meg ott kornyadozik a virágágyban a karója mellett.
10: Én a gyerekeimet tiszta rózsaszínben fogom járatni. Rózsaszín kalapban, ruhácskában, cipőben.
8: Csak a harisnyájuk, egyedül a harisnyájuk lesz fekete, mint az éjszaka. És ha sétálni megyek, ott vonulnak majd szépen előttem. Hát te, Vendla?
11: Honnét tudjátok, hogy lesz egyáltalán gyereketek?
8: Miért ne lenne?
11: Igaz, Fémia néninek sincs.
8: Buta, az nem is nem férjhez.
11: Bauer néni háromszor is férjhez, mert még sincs neki. Ha neked lesz, Vendla, mit szeretnél? Fiút vagy lányt?
8: Fiú.
11: Fiú.
8: Én is fiút.
11: Én is. Inkább 20 fiú, mint 3 lány.
8: A lányok olyan unalmasak.
11: Ez ízlés dolga. Márta, én minden nap újra örülök, hogy lány vagyok. Nincs az a királyfi, akivel cserélnék, de azért csak fiút szeretnék.
8: Ez hülyeség, tiszta hülyeség, Vendla.
11: Egy férfi szerelme 1000-szer felemelőbb, mint egy lányi.
8: De büszke vagy magadra, Vendla. Márta, nézd a lábát, a tekintetét, ahogyan tartja magát. Ez nem büszkeség?
11: Boldog vagyok, hogy lány lehetek. Ha nem volnék lány, megölném magam, hogy
12: legyek. Lányok!
8: Csodálatos feje van ennek a mennyértnek.
11: Mint az ifjú Nagy Sándornak, mikor Arisztotelészhez járt iskolába. Azt mondják, az osztályában ő a harmadik legjobb.
8: A hittan tanár szerint csak rajta múlik, hogy osztály első legyen.
11: Szép a homloka, de a barátjának melegebb a pillantása.
8: A Stiefelnek? Az egy olyan álmatag.
11: Én mindig nagyon jót beszélgettem vele.
8: Engem meg kínos helyzetbe hozott. Most mit tég gyerek zsúrján pralinéval kínált. Képzeld, Vendla, mind meleg és puha volt. Azt mondta, túl sokáig tartotta a nadrág zsebében.
11: Nekem mennyiért ugyanakkor azt mondta, nem hisz semmiben, sem Istenben, sem túlvilágban, semmiben ezen a világon.
13: Szevasz, Vendla. Mit keresel itt?
11: És te?
13: Megyek a gondolataim után.
11: Én szagos mögét keresek. Mama májusbort akar készíteni.
13: És? Találtál már?
11: Rengeteget. Most meg az utat keresem. Úgy tűnik, eltévedtem. Meg tudod mondani, hány óra?
13: 3:30 múlt. Mikorra várnak?
11: Azt hittem, későbbre jár. Hevertem a patakparton a muhán, és álmodoztam. Azt hittem, hogy jobban elszaladt az idő.
13: Ha még úgyse várnak, maradjunk egy kicsit. Hetek óta akarok kérdezni tőled valamit, Vendla.
11: De 5 előtt otthon kell lennem.
13: Majd együtt megyünk. Viszem a kosarad, átvágunk a vízmosáson, és 10 perc alatt odalent vagyunk a hídnál.
11: Mit akarsz kérdezni, mennyiért?
13: Hallom, gyakran jársz a szegényekhez. Mondd, magadtól csinálod, vagy édesanyád küld?
11: Többnyire anyám. Nálunk a szekrények tele vannak mindenféle holmi valami vár, senkinek sem kell. Miért kérded?
13: És szívesen mész, vagy nem szívesen?
11: Nagyon szívesen.
13: Pedig a kölykök mocskosak. Az asszonyok betegek, a lakásokat elönti a szenny. A férfiak gyűlölnek, mert te nem dolgozol.
11: Ez nem igaz, mennyért. De ha igaz volna, annál szívesebben mennék.
13: Azért jársz hozzájuk, hogy örömet szerez magadnak?
11: Azért járok hozzájuk, mert szegények.
13: De ha...
11: Tehetek róla, hogy örömet okoz.
13: És te ezért jutsz majd a mennyek országába. Nincs önfeláldozás, nincs önzetlenség. Látom a jókat, szívük repes. Látom a rosszakat, nyögnek és remegnek. Látlak téged, Bergman Vendla, rázod a fürtjeidet és nevetsz. És elborul a kedvem, mint a szám kivetetnek. Miről álmodoztál a patakparton?
11: Butaságokról, bolondságokról.
13: Nyitott szemmel?
11: Azt álmodtam, hogy szegény koldus gyerek vagyok, és ha este éjségtől és hidegtől reszketve nem viszek haza annyi pénzt, amennyi apámnak kell, akkor ütver.
13: Ezt ismerem, Vendla. Az ostoba gyerekmesék. Ilyen alakok nincsenek már, hidd el.
11: Ebben tévedsz, mennyért. Vannak. Mártát minden este elverik, másnap csupa kék folyt a teste. Úgy sajnálom szegényt, a párnámat is telesírom miatta.
13: Egyszerűen fel kéne jelenteni az apját. Akkor elvennék tőle a gyereket.
11: Te, mennyért? Engem még soha életemben nem ütött meg senki. Soha. Próbáltam már magamat ütni, hogy érezzem milyen. Borzalmas lehet.
13: Nem hiszem, hogy van gyerek, aki megjavult tőle.
11: Mitől?
13: Ha verik.
11: Nem ütnél meg ezzel a vesszővel?
13: Kit?
11: Engem.
13: Vendla.
11: Mi van abban?
13: Nem ütlek meg.
11: De ha megengedem.
13: Nem.
11: És ha kérlek rá, menj hét.
13: Eszednél vagy.
11: Engem még soha életemben nem ütöttek meg.
13: Te képes vagy ilyet kérni?
11: Kérlek, könyörgök.
13: Akkor majd megtanítlak én mindjárt könyörögni.
11: Istenem, nem érzek semmit.
13: Nem csodálom. Ennyi szoknyán át.
11: A lábam üst.
13: Tessék, a lábadra is. Edna!
8: Te simogatsz, simogatsz, menjél!
13: Ne megállj csak, te boszorkány! Majd kiűzöm én a sátán belőled mindjárt! Nesze! Nesze! Nesze! Nesze! Nesze!
8: Istenem! Istenem!
12: Imádkoztál ma éjjel, Desdemóna? Nem túl mi atyánkos a tekinteted, édesem. Előre méláz már az elkövetkezőn, mint felcsirázó boldogságunk kezdetén, mikor megláttalak, ahogy ott heversz Jonatán bácsi kirakatában. Épp olyan igézők még a hajlékony tagok, a csípő szelid íve, a feszes ifjunti keblek. Ó, a sors kegyétől megszédülhetett maga a mester is, mikor díványán elterülni látta 14 éves eredetit. Meglátogatsz álmomban néha majd? Tárt karral foglak várni, és kicsókolom belőled a lélegzetet. Úgy költözhetsz be hozzám, mint hazatérő úrnő elhagyott kastély termeibe. Egy láthatatlan kézkitár kaput ajtót előtted, s lent a park sűrűjében egy szökőkút felcsobog. Van rá okom. Mellemben rángó dobbanások jelzik, hogy nem léha kedvtelésből ölök. Torkom szorul. Eszembe jutnak éjjeim, a magányosok nem. Lelkemre mondom, gyermek, esküszöm, nem mondtam rád, nem, ez nem kiábrándulás. Ki merne hencegni azzal, hogy téged megunt? De te, kiszívult csontomból a velőt, meggörbezted a hátamat, elrablott fiatal szemem minden ragyogását. Túl igényes a te embertelen alázatod, túl izgatók a te mozdulatlan tagjaid. Lányka, lányka, miért szorítod össze a térded? Még most is? A kifürkészhetetlen örökkévalóság előtt is? Egyetlen vonaglás. Szabadon bocsátalak. Asszonyi izgalom, kívánás, vonzalom jelét, kislány. És arany keretben akaszlak ágyam fölé. Hát nem is sejtett, hogy a te szemérmetességtől leszek olyan bujává? Látszik rajta azonnal, jó nevelést kapott. Sajnos, magam is. Imádkoztál ma éjjel? Desdemóna! Szívem görcsbe rándul. Őrület! Szent Ágnest is van. Ön megtartóztatás vitte sírba, pedig ő félig se volt ilyen mesztelen. Egy csókot még virágzó testedre, gyermekianduzzadó kebleidre, és édesen kerek gonosz térdeidre. Von rá okom, szívem. Szűz csillagok, előttetek meg nem nevezhetem. Van rá okom.
9: Görög órán úgy aludtam, mint aki részeg. Csoda, hogy fülön nem csípett az öreg. Már reggel is majdnem elkéstem. Hajnali 3 körül szüntem meg létezni. A tollam még ejtett egy pacát a könyvbe. A lámpa füstölgött, mikor anyám fölébresztett. Az ablak alatt vidám rigófütty, megint kimondhatatlan melankólia fogott el, nyakkendőt kötök, megkefélem a hajam. De azért megérzi az ember, ha kicsikart valamit a természettől.
13: Ne sodorjak egy cigarettát.
9: Köszönöm, nem dohányzom. Dolgozni akarok. Dolgozni, amíg ki nem ugrik a két szemem. Röbül a vakáció óta már 6-szor szekundázott. De Ernst nem lövi főbe magát, ő elmehet katonának, kovbojnak, matróznak, aminek akar, de ha én megbukok. Apám gutaütést kap, a mama megy a bolondok házába,
3: Elképesztő, milyen közönséges az élet. A legszívesebben felakasztanám magam.
9: Te?
3: Miért nem hozza mama a teát?
9: És közben ez a furcsa átszellemültség. Tapogass meg! Most sokkal tisztábban látok, hallok, érzek, és mégis olyan álomszerű minden, és olyan varázslatos. Nézd! A holdfényben elnyújtózik a kert, szinte a végtelenbe. A bokrok alul fátyolos alakok bújnak elő, átcikáznak a tisztásokra, aztán beleolvadnak a félhomályba, mintha gyűlés készülne a gesztenyefa alatt. Nem megyünk le, mennyért?
7: Tessék a tea. Lássatok hozzá. Jó estét, Stiefel úr. Hogy van?
9: Köszönöm, asszonyom. Figyelem a körtáncot odalenn.
7: Nincs valami jó színben. Nem érzi jól magát?
9: Szóra sem érdemes, csak egy kicsit későn kerültem ágyba az utóbbi napokban.
3: Képzeld, az egész éjszakát végig tanulta.
7: Ezt nem jól teszi, Stiefel úr. Vigyáznia kellene magára, az egészségére. Sétáljon sokat. Menjen ki gyakrabban a szabadba, a jó levegőre. A maga korában ez még a hibátlan művelt beszédnél is fontosabb.
9: Igaza van. Séta közben is lehet tanulni. Kár, hogy ez eddig nem jutott eszembe. Akkor csak az írásbelit kell otthon megcsinálni.
3: Azt megírod majd itt. Úgy mind a kettőnknek könnyebb.
7: Mi az a könyv nálad, fiam?
3: A Faust.
7: Már elolvastad?
3: Még nem egész végig.
9: Épp a boszorkány szombatnál tartunk.
7: Én a te helyedben vártam volna egy-két évet vele.
3: Ennyi szépet nem találni egyetlen könyvben sem, mama. Miért ne olvasnád?
7: Mert nem érted.
3: Honnét tudod? Azt persze én is érzem, hogy az egészet a maga nagyságában még nem foghatom fel.
9: Mindig kettesben olvassuk, úgy sokkal könnyebb megérteni.
7: Elég nagy vagy már, mennyhért, hogy tudd, mi az, ami neked való, és mi az, ami nem. Csak olyat tégy mindig, amiért önmagad előtt is vállalhatod a felelősséget. Én te benned akarok bízni, nem a nevelés ilyen vagy olyan szabályaiban. Ha kell még valami, fiúk, csak gyere át, mennyhírt, és szólj. A hálószobámban vagyok.
9: Mamád a Margit epizódra célzott.
3: Megakadtunk rajta egy pillanatra is.
9: Nem. Hidegvérükben maga Faust sem tudott volna álcsiklani fölötte.
3: Teljesen mindegy, hogy Faust milyen aljas, és hogy mennyire elsendő Margit. A lényeg az, hogy a világon mindenkinek a közösülésen jár az esze.
9: Nekem is. Amióta az írásodat elolvastam. Azt hiszem, behuny szemmel futottam végig a nagy részét. A legmélyebben azt éreztem át, amit a lányokról írsz. Hidd el, mennyért. Erőszakot elszenvedni édesebb, mint elkövetni. És megadással tűrni ezt az édes erőszakot, szerintem ez a teteje minden földi boldogságnak.
3: Én nem kérek semmilyen alamizsna boldogságból.
9: A nő úgy élvez, mint a boldog istenek. Neki természete a védekezés. Az utolsó pillanatig mentes marad a legkisebb keserűségtől is, hogy egyszerre szakadjon rá a mennyország. Még abban a pillanatban is tart a pokoltól, mikor már az éden sugárzik feléje. Érzékelése friss, mint a sziklából fakadó forrás. A férfi kielégülése ehhez képest ízetlen, izzadságos.
8: Ide bújtál el, mennyhért. Jön a vihar, mindenki téged keres, gyere!
3: Távozz tőlem! Eredj innét!
8: Mi van veled?
3: Menj már, menj már! Különben ledoblak innen a padlásról.
8: Azért sem megyek. Miért nem jössz ki velünk a rétre, mennyhért? Ebben a pajtában olyan füllet és sötét van, és mit számít az, ha bőrigázunk?
3: Hőséges ez a széna illat. Kint az ég biztos fekete már, mint a ravatal. Itt se látok semmit, csak ez a pipacs világol a melleden, és a szívedet hallom, ahogy dobog.
8: Ne, mennyért, ne csókolj, ne.
3: A szívedet hallom dobogni.
8: Ha csókol az ember, akkor szeret. No, ne.
3: És már meg. A szerelem nem létezik. Minden csak öncél. Minden csak önzés. Én téged épp oly kevéssé szeretlek, mint te engem.
8: Mennyiért?
3: Vendla.
8: Ó, mennyiért? Ne.
9: Nem illek közéjük. nem olyan fontos nekem ez a tülekedés. Én becsukom magam mögött az ajtót, és kilépek a szabadba. Nincs szerződésem a jó Istennel. Forgassák a dolgot, ahogy tetszik, kényszerítettek. A szüleimet nem hibáztatom. Ők felkészülhettek volna a legrosszabbra. Elég öregek voltak már ahhoz, hogy tudják, mit csinálnak. Én csecsemő voltam, mikor világra jöttem. Nem tehetek semmiről. Az ember teljesen véletlenül születik, és ha nem segít semmi, agyonlőni. Viszont az időjárás milyen figyelmes. Esőre állt egész nap, és most mégsem. Különös a természet nyugalma. Minden olyan jól érzi magát. A táj kedves, mint egy altatódal. Aludj, kis hercegem. Aludj el. Aludj el. Ahogy Szandúli a kisasszony énekelte. Kár, hogy olyan esetlenül tartja a könyökét. Cecília ünnepén táncoltam utoljára. Szandúlia csak jó partival táncolt. Sejem ruhája kivágva hátul övig, elől az ájulásig nem is volt rajta. Talán ez még itt tudna tartani. Már csak kíváncsiságból is. Különös érzés lehet, mintha zuhatagokon ragadnák át az embert. Nem mondom meg majd senkinek, hogy úgy teszek, mint aki túl van rajta. Megalázó. Megalázó embernek lenni, anélkül, hogy megismertem volna azt, ami a legemberibb. Egyiptomból jön, tisztelt uram, és nem látta a piramisokat. Nem akarok már sírni. Nem akarok a temetésemre gondolni. Menjért! A tiszteletes úr, a szüleim, az igazgató. Sírkövet valószínűleg nem kapok, nem fog hiányozni. Nem akarok már sírni. Ha eljön az óra, minden erőmmel a tejszínhabra fogok gondolni. Eltölt, és az utóíze is finom. Az embereket rosszabbnak képzeltem. Egyet se találtam, aki nem a legjobbat akarta volna. Sokat sajnálok is, hogy bajlódott velem. Nem. A 10 parancsolat kiskorúaknak való. Nekem szabad jegyem van. A mérleg nyelve mozdul, mert elröppent egy pillangó. A látszat már nem érdekel. Nem kellett volna ezt a veszett csaló játékot üznötök velem. A köt szétfoszlik. Élni? Az már csak ízlés dolga.
14: Kedves Téfül úr, egy teljes napja gondolom újra meg újra végig azt, amit írt. De még most is nehéz szívvel fogom kezembe a tollat. Úti költséget Amerikába. Becsület szavam adom magának, nem tudnék előteremteni. Már csak azért sem, mert nincs annyim, de ha volna is. A legnagyobb bűnt követném el, segítő kezet nyújtva magának ilyen végzetes meggondolatlansághoz. Nagyon igaztalan volna velem, Stiefel úr, ha vonakodásomból a szeretet hiányát olvasná ki. Épp azzal sérteném durván az anyai barátnő kötelességét. Ha a pillanatnyi riadalmától én is elveszíteném a fejem, és vakon engednék az első impulzusnak. Szívesen kész vagyok, ha úgy kívánja írni a szüleinek. Igyekezném meggyőzni őket arról, hogy maga ebben a negyed évben igazán mindent megtett, ami erejéből tellett. És ez úgy kimerítette, hogy nem csak igazságtalan volna túl szigorúan megítélni, ami magával történt, hanem, ami még fontosabb, veszélyeztetni a maga szellemi és testi egészségét is. A burkolt fenyegetésen, hogy ha nem segítik előszökését, elveti az életet magától, őszintén szólva, Stiefel úr, megütköztem. mert bármi ártatlanul is ér bennünket a baj, tisztátalan eszközhöz akkor sem folyamodhatunk soha. Hogy engem próbál felelőssé tenni egy netáni rémtettért, holott mindig csak jót kapott tőlem. A rossz hiszeműségre nálam hajlamosabbak könnyen zsarolásként magyaráznák. De megvallom, ilyesmire éppen magától én nem számítottam, hiszen máskor nagyon is jól tudja, mivel tartozik az ember önmagának. Ezért szilárd meggyőződésem, hogy csak első rémületében írt nekem, és maga se tudta egészen, mit csinál. Ezért őszintén bízom abban is, hogy soraim már nyugodtabb lelki állapotban találják. Ne értékelje túl a történteket. Nézetem szerint helytelen egy fiatalt iskolai bizonyítványa alapján megítélni. Annyi példáját látjuk, hogy csapnivalóan rossz tanulókból kitűnő ember válik, meg a fordítottját is, hogy a jó tanuló az életben nem állja meg a helyét. Minden esetre biztosíthatom, hogy a szerencsétlen fordulat, amennyire rajtam áll, nem változtathat Mennyhérttel való kapcsolatán. Én csak örülök, hogy a fiam olyan fiatal emberrel barátkozik, aki bármiképp ítélje is meg őt a világ, az én szimpátiámat is megszerezte. Tehát fel a fejjel, Stifl úr! Ilyen vagy ehhez hasonló válságok előfordulnak mindegyikünk életében. És ki kell bírnunk őket. Ha mindenki azonnal törhöz vagy méreghez folyamodnék, hamarosan nem maradna ember a földön. Hallasson magáról mielőbb. Szívből köszönti az ön változatlan, odaadó, anyai barátnéja. Gáborné Fanni.
8: Murét, te mit?
9: Ilze!
8: Mit keresel itt?
9: Semmit.
8: Mit vesztettél el?
9: Mit ijeszgeted így az embert?
8: A városból jövök.
9: Hangtalan, mint egy macska.
8: Báli cipő van rajtam. Nagyot néz majd anyám. Kísérj hazáig.
9: Hol csavarogtál már megint?
8: 4 napja nem voltam otthon.
9: De hol?
8: Nolnál, Férendorfnál, Padinszkinél, Lencnél, Rangnál, Spülernél és a többieknél. Kling, kling. Lesz botrány.
9: Megfestenek?
8: Férendorf oszlopszennek fest. Korintoszi oszlopon állok. Férendorf, én mondom neked, tiszta őrült. Múltkor széttapostam egy tubusát, erre belekente az ecsetjét a hajamba. Lekeverek neki egy pofont, fejemhez vágja a palettát. Felborítom a festőállványt, ő a festőpálcájával utánam, díványon, asztalon, széken át, körbe a műteremben. A kályha mögött hevert egy vázlata. Jó legyél, különben összetépem. Erre kiirdette az amnestiát, és végül borzalmasan, én mondom neked, borzalmasan összecsókolt.
9: Ha benn maradsz a városban, hol töltöd az éjszakát?
8: Olyan részeg voltam, hogy úgy fektettek az ágyba. Még mindig iskolába jársz, Moritz?
9: Nem. Ebben a negyedében kimaradok.
8: Igazad van. Jaj, pedig hogy szalad az idő, ha már az ember pénzt keres? Emlékszel még, mikor együtt játszottunk indiánosdit? Mikor Vendla, te meg én meg a többiek este kijöttetek, és friss, langyos kecsketejet ittatok nálunk. Mit csinál Vendla? Mit csinál Mennyhért? Még mindig olyan komolyan néz maga elé? Énekórán épp szemben álltunk.
9: Filozofál.
8: Vendla járt azóta nálunk, mamának hozott levest. Aznap épp Izidor Landauernek ültem, pont én kellek neki Szűz Máriához a gyermek Jézussal, ostoba és ellenszenves alak. Másnapos vagy, Moritz?
9: Ittunk, mint a vízilovak. 5 körül tántorogtam haza.
8: Csak rád kell nézni. Lányok is voltak?
9: Ajaj, Arabella, az andalúziai sörhableány. A kocsmáros odaküldte hozzánk egész éjszakára.
8: Én már azt se tudom, mi az a másnaposság. A múltkori karneválon 3 nap, 3 éjjel le se feküdtem, ruhát se váltottam. A bálból a kávéházba, délben a Bella Vistába, este a Tingli-Tangliba, éjjel vissza a bálba. Léna is ott volt, és a kövér Viola. Hát 3. éjjel talált rám Henrik.
9: Téged keresett?
8: Belebotlott a karomba. Ájultan feküdtem a hóban. Így kerültem hozzá. 2 hétig ki se tehettem onnan a lábam, szörnyű 2 hét volt. Reggel a perzsa köntösét kellett magamra dobnom, este fekete apródruhába kellett járkálnom a szobában, fehér csipkével a nyakam körül, a térdemen és a csuklómon. Minden nap másképp fényképezett le. Egyszer a szófa támlájának dőlve, mint Ariadnét, máskor, mint Lédát, vagy mint Ganymédeszt, megint máskor négy kézláb, mint valami női Nabukodonozort. Közben folyton gyilkosságról, agyonlövésről, öngyilkosságról, széngázmérgezésről szónokolt. Kora reggel pisztolyt vitt az ágyba, élesre töltötte és a mellemnek szegezte. Egyet hunyorítasz, és lelőlek. Hát lelőtt volna, Moritz, lelőtt volna! Hát aztán a szájába vette azt az izét, mint valami sipot, hogy az majd felébreszti az életösztönt.
9: Él még Henry?
8: Hát mit tudom én? Az ágy fölött a mennyezetem volt egy tükör. Torony magas lett tőle a szoba, és fényes, mint egy operaház. A mennyekből lógtam alá teljes életnagyságban. Szörnyű álmaim voltak éjjel. Jó hét, Ilze. Gyilkolnivalóan gyönyörű vagy, ha alszol.
9: Él még ez a...
8: Ha Isten is úgy akarja, nem. Mikor egy nap lement abszintért, magamra kaptam a köpenyét, és kiszöktem az utcára. A farsangnak vége volt. A rendőrség elkapott, hogy mit keresek férfi ruhában. Bevittek a kapitányságra. Akkor jött az egész társaság, és kezeskedtek értem. Fiákeren szállítottak a dollár műtermébe. Azóta hű vagyok a bandához. Össze sem állnék senki mással, akkor se a világ tele volna arkangyalokkal és milliómosokkal.
9: Mennem kell, Ilze.
8: Kísérj haza.
9: Minek?
8: Langyos kecsketejet inni. Kisütöm a hajadat, és csengőt kötök a nyakadba. Van egy kis csikunk is otthon. Játszhatsz vele.
9: Nem, nem. Mennem kell. Nyomják a lelkemet, Vergilius, a hegyi beszéd és a Parallelepipedon. Jó éjt, Ilze!
8: Szép álmokat! Mire én nektek eszetekbe jutok, már rég a szemétdombon leszek.
9: Egyetlen szavamba került volna csak. Ilze! Ilze! Istennek hála. Már nem hallja. Úgy sincs most hozzá hangulatom, ahhoz tiszta fej, könnyű szív kell. Kár. Kár az elmulasztott alkalomért. Elmesélem majd odaát, mekkora kristálytükör volt az ágyam fölött, hogy törtem be egy makrancos kis kancát magamnak, hogy fekete lakcipőben, hosszú fekete selyemharisnyában, fekete glasszé kesztyűben, nyakán fekete bársonyszallaggal parádéztattam a szőnyegen magam előtt. Hogy folytottam a párnába szegénykét? Elmosolyodom, ha a kére terelődik a szó, és ordítani, ordítani, Ilze, Ilze. Értelmetlenség. Elhogy az erőm ennek a szerencse lányának, napsugár gyereknek, pont ennek a kurvának kellett az én kálváriámon belém botlania.
14: Nehogy anyám meglássa a mosolyomat. Miért nem fegyelmezed az arcod? Nem tudom. Nem tudom miért. Nem találom a szavakat. Egy bársony szőnyeg ez az út. Se kavics, se tüske. A lábam nem is érinti a földet. Egyszerre komolyság fog el, mint apácát áldozáskor. Ne félj, anyám. Viselem még azt a vezeklő csuhát. Jaj, Istenem! Csak jönne valaki, akinek a nyakába borulhatnék, és elmondhatnék mindent.
9: Én csak örülök annak, hogy a fiam olyan fiatalemberrel barátkozik, aki bármi képvisítéje meg őt a világ, az én szimpátiámat megszerezte. Hogy cikáznak? Ide-oda, össze-vissza ezek a szikrák. Lelkek, hulló csillagok. mielőtt meggyújtottam, még látszott a fű. A horizont keskeny csíkja. Most már besötétedett. Most már nem megyek haza többé.
15: Van az urak közül valakinek még megjegyzése? Meine Herren, ha nem tekinthetünk el attól, hogy a Hohen Kultusminisztérium felé növendékünk kizárását javasoljuk, ezt a legsúlyosabb okok miatt nem tehetjük. Nem tehetjük a már megtörtént szerencsétlenséget megtorlandó, s ami ennél fontosabb, hogy intézetünket a jövőben megóvhassuk a hasonló csapásoktól. Osztálytársát megrontó vétkes növendékünk megfenyítendő ezen felül azért is, hogy megakadályozzuk ártalmas befolyásának a többi osztálytársára való kiterjesztésében. Ha nem tekinthetünk el tőle, und mein Herren, ez a legsúlyosabban esik alatba, azt nem tehetjük azon minden kifogást megsemmisítő okból sem, hogy intézetünket meg kell óvnunk a gimnáziumainkban terjedő öngyilkossági járványtól, amely mindmáig meghiúsított minden olyan erőfeszítést, amellyel gimnáziumi tanulóinkat a képzett emberi képzésük révén képződő létfeltételekhez kívánjuk láncolni. Van az urak közül valakinek még megjegyzése?
12: Legmélyebb meggyőződésem szerint ideje volna már valahol egy ablakot kinyitni.
16: Itt olyan kérem az atmoszféra, mint valami föld alatti katakombában, avagy a hajdani veszlári kamarai törvényszék irattárában.
15: Habewald.
17: Parancs, Herr Rektor.
15: Nyisson ki egy ablakot. Istennek hála, odakint van elég atmoszféra. Nos, van az urak közül valakinek még megjegyzése?
18: Amennyiben a kolléga urak ablakot kívánnak nyittatni, nincs ellenvetésem, csak azt kérem, hogy ne éppen az én hátam mögötti ablak nyittassék ki.
15: Habewald.
17: Parancs, Herr Rektor.
15: A másik ablakot nyissa ki. Van az urak közül valakinek még megjegyzése?
18: Anélkül, hogy az ellentétet a magam részéről tovább kívánnám fokozni, csak emlékeztetni szeretnék arra a tényre, hogy a másik ablakot az őszi szünetben befalaszták.
15: Az ördögbe. Habewald.
17: Parancs, Herr Rektor.
15: Adja a másik ablakot is csukva. Kényszerítve érzem magam, uraim, a javaslatot szavazásra bocsátani. Azok a kolléga urak, akik amellett vannak, hogy az egyetlen szóba jöhető ablak kinyittassék, szíveskedjenek hangos mellett szóval jelezni.
12: Mellett.
15: Habewald!
17: Parancs, Herr Rektor!
15: Hagyja az első ablakot is csukva. A magam részéről az a meggyőződésem, hogy az atmoszféra nem hagy maga után kívánni valót. Van az urak közül valakinek még megjegyzése?
18: Herr Rektor,
12: csak azt szeretnék
15: kérni. Mire, herren? Tételezzük fel, hogy elmulasztanánk javasolni vétkes növendékünk kizárását a Hohen Kultusminisztérium felé. Ez esetben a Hohen Kultusminisztérium minket tesz felelőssé a már megtörtént szerencsétlenségért. Az öngyilkossági járványtól sújtott gimnáziumok közül azok, amelyekben 25% 25% esett áldozatul a járvány dühöngésének, a Hohen Kultusminisztérium által felfüggesztettettek. Mint intézetünk őrzői és védelmezői, kötelességünk e megrendítő csapástól megóvni intézetünket. Mélységesen fájlaljuk, meine Herren, kollégen, hogy vétkes növendékünk egyébként kedvező tanulmányi eredményét...
18: Igazgató úr, a tanítványom...
15: Nem áll módunkban enyhítő körülményként figyelembe venni. Kényszerítve vagyunk tehát a vétkest elítélni, nehogy ártatlanul mi magunk ítéltessünk el. Habewald, vezess elő a növendéket.
17: Parancs, herr rektor!
16: Ha az itt uralkodó atmoszféra az illetékesek szerint nem hagy kívánni valót maga után, akkor indítványozom, hogy a nyári szünet alatt falasztassuk be a másik ablakot is.
18: Ha a mi nagyra becsült tudós kollégánk nem találja megfelelőnek a helyiség ventilációját, indítványozom, hogy szereltessünk ventilátort a kedves kollégánk homloküregébe.
16: Ezt kikérem magamnak! Ezt a gorombaságot kikérem magamnak! Nekem mind az öt érzékem kifogástalan! Mind az öt!
15: Arra kell kérnem a kolléga urakat, próbáljanak megviselkedni! Vétkes növendékünk, úgy hallom, már a lépcsőn jár.
17: Előállítva, herr rektor.
13: Alázatos szolgálja.
15: Lépjen közelebb az asztalhoz. Meine Herren, midőn Herr Stiefel tudomást szerzett fiának elvetemült tettéről, a mélyen lesújtott atya annak reményében, hogy így módon a megvetendő gaztett indító okának nyomára lelet, átkutatta Móricz fiának hátrahagyott holmiát, s az ügyre nem tartozó helyen olyan írásműre bukkant, amely bár a megvetendő gaztettet önmagában nem magyarázza, a tettes erkölcsi züllésének fájdalom annál világosabb tanúbizonysága, a közösülés című párbeszédes formában írt, életnagyságú ábrákkal illusztrált, arcpirító trágárságoktól hemzsegő, 20 oldalas értekezés, elvetemült kéjencek legkényesebb olvasmány igényeinek is megfelelne.
13: Én csak...
15: Maga viselkedjék tisztességesen? Miután Herr Stiefel a kérdéses írásművet nekünk kiszolgáltatta, és miután mi a mélyen lesújtott atyának ígéretet tettünk, hogy annak szerzőjét mindenáron előteremtjük, a mellékelt kézírás összehasonlíthatott a néhai elvetemült elkövető minden osztálytársának írásával, és az egész tanári kar egyhangú ítélete szerint, mely teljes összhangban áll nagyra becsült kollégánknak, a szépírás tanárának szakértői véleményével, ez az írás feltűnően hasonlít a magáéhoz.
13: Én csak...
15: Maga viselkedjék tisztességesen! Egyelőre figyelmen kívül hagyva a vitathatatlan szaktekintélyek által megállapított hasonlóság súlyos bizonyítékát, helyesnek láttuk tartózkodni a további rendszabályoktól mindaddig, míg részletesen ki nem hallgattuk a vétkest az őt terhelő erkölcs elleni vétség felől, különös tekintettel az öngyilkosságra késztetésre.
13: Herr direktor, én csak...
15: Maga az általam sorjában feltett szabatos kérdésekre halk és alázatos igennel vagy nemmel feleljen. Habewald!
17: Parancs, herr rektor!
15: Az aktákat! Felkérem tanári karunk jegyzőkönyv vezetőjét, nagyra becsült kollégánkat, a szépírás tanárát, hogy mostantól lehetőleg szó szerint vezesse a jegyzőkönyvet. Ismeri ezt az írásművet?
13: Igen.
15: Tudja, hogy ez az írásmű mit tartalmaz?
13: Igen.
15: Ez az írás a maga keze írása?
13: Igen.
15: Maga a szerzője ennek a trágár írásműnek?
13: Igen. Kérem az igazgató urat, szíveskedjék egyetlen egy trágárságot mutatni benne.
15: Maga az általam feltett szabatos kérdésekre halk és alázatos igennel vagy nemmel felel?
13: Sem többet, sem kevesebbet nem írtam, mint az ön előtt is jól ismert tények.
15: Szégyentelen kölyök!
13: Kérem, tessék mutatni ebben az írásban egyetlen erkölcstelenséget.
15: Mit képzel? Ne álljam be mindjárt a maga paprika Jancsiának! Habewald!
13: Én csak...
15: Magában épp oly kevés a tisztességtudás az egybegyűlt tanári kar méltósága iránt, mint amennyire hiányzik magából az illemérzet, mely nem más, mint az emberben gyökerező erkölcsi világrend tapintatos érzékenysége. Habewald!
17: Parancs, herr rektor!
13: Én...
15: Felkérem a jegyzőkönyvvezetőnket, zárja le a jegyzőkönyvet.
13: Herr rektor.
15: Maga viselkedjék tisztességesen! Habebald, vezesse el a növendéket!
17: Parancs, herr rektor!

0: Tél melyet?
1: Fenét, csak összekarmolt. Na, menjünk.
0: A kis harcias.
1: Nősténykandúr.
2: Néha olyan boldog vagyok. Minden csupa öröm és napsütés. Sose gondoltam, hogy ilyen melegség támadhat az ember szíve körül. Úgy szeretnék kimenni, végigjárni alkonyatkor a réteket, virágot szedni a folyónál, leülni a parton, álmodozni. Aztán megint jön a fájás, és érzem, hogy reggelre meghalok. Hol melegem van, hol fázom. Elsötétül előttem a világ, és szárnyát csattogtatva jön a szörny. Ahányszor fölébredek, anyut sírni látom. Úgy fáj ez, hogy el sem mondhatom.
3: Mert aki visszautasítja a mennyei atya kegyelmi ajándékát, melyet a bűnben születettek kapnak tőle, az lelki halált hal. Aki bűnös makacságában megtagadja az Istennek járó tiszteletet, s a gonosznak él és szolgál, az testi halált hal. Ám de aki dacosan elveti magától a keresztet, melyet az égi könyörület bűneiért a vállára rakott, az bizony-bizony mondom néktek, örök halált hal. Ezért mi, akik tovább járjuk ezt a tövises utat, dicsérjük az Úr jóságát, és köszönjük meg kifürkészhetetlen kegyelmét, mert amiképpen ez itt háromszoros halált halt, azonképpen vezeti el az igazakat az Úr a boldogságra és az örök életre.
4: Ez nem az én fiam. Ez nem az én fiam. Ez a fiú nekem már kiskorától nem tetszett.
5: Ha a tulajdon atyám mondja, annak se hiszem el, hogy egy gyerek ilyen gyalázatosan el tudjon bánni a szüleivel.
6: Bizony.
5: Méghozzá olyan apával, aki 20 esztendeje másról se törődik, mint a fia jövőjével.
3: Jól tudjuk mindannyian, ki az Isten szereti, a világ szolgál neki. Első levél a Korintus béliekhez, 12. rész, 15. vers.
7: Már túljártam a hídon, mikor meghallottam a dörrenést.
2: Szegény fiú.
7: Én még az okát is tudom, Márta.
2: Mondott valamit?
7: Azt, hogy paralelepipedon.
2: Aha.
7: De nem mondd el senkinek.
2: Ígérem.
7: Ez az a pisztoly.
2: Hát ezért nem találták.
7: Reggel vettem ki a kezéből, mikor megint arra mentem.
2: Add nekem, Ilse. Kérlek szépen, add nekem.
7: Nem. Megtartom emlékül.
2: Igaz, hogy nincs feje szegénynek?
7: Vizet vett a szájába. Az ökörfarkórót összefröcskölte a vér. Az agyveleje meg ott lógott a fűszvágon körös körül.
6: Őszinte részvétem. Gondoljon, Herr Stiefel, a szerencsétlen anyára, és igyekezzék veszteségét kettőzött szeretettel pótolni.
5: Fogadja részvétem, Herr Stiefel. Valószínűleg egyébként sem engedhettük volna át a fiút. Őszinte részvétem.
8: Ha pedig most átengedjük, jövő tavasszal bizonyosan megbukik. Őszinte részvétem.
5: Most az a legfőbb kötelességed, barátom, hogy önmagadra gondolj. Családapa vagy.
6: Bizony.
5: Bízd rám magad, gyere. Te kutya idő, lötyög az ember tőle. Aki nem önte ilyenkor tüstént egy pohár gragot, annak oda a szívbillentyű inszufficienciája.
4: Ez nem az én fiam. Ez nem az én fiam.
9: Te biztosan tudod, hogy felakasztotta magát? Azt mondták, nincs feje. Közönségesebben már nem is végezhetett volna magával.
6: Fenét.
8: Egész jó lehet egy akasztás.
9: Ez a fej dolog, ha csak rá gondolok.
6: Mi van?
9: Egy időben minden éjjel azt álmodtam. Nagyanyám mesélt a fejesincs királynőről, aki fejetlennek született. Az árva.
6: Gyere!
9: Nem tudott se enni, se inni, se nézni, se nevetni, még csókolni se. Kezével intett az alattvalóinak, ha kellett valami. Hadüzenetkor, halálos ítéletkor a lábával toppantott egyet.
6: Gyere már!
9: Mindjárt befejezem. Egy nap legyőzte őt egy kétfejű király. Egy király, akinek két feje volt. És ez a két fej állandóan veszekedett egymással. Olyan hangosan és durván, hogy semmit se lehetett érteni. A királyi udvarban teljes lett az űrzavar. Erre az udvari varázsló levágta a király kisebbik fejét, és ráillesztette a

0: Riley nyakára.
1: Fantasztikus.
0: Természetesen rögtön odafort, a király pedig természetesen beleszeretett a királynőbe. A két fej többé nem veszekedett, hanem csak csókolóztak. Csókkal borították egymás homlokát, arcát, ajkát.
1: És boldogan éltek, míg meg nem haltak. Na menjünk. Vár Vergilius.
0: 30.

0: Mit mondok az asszonynak?
1: Vigyázz, pocsolja, pocsolja.
0: Az a szegény asszony.
1: Hát azt mondod neki. A pap elhúzta a szertartást. Ilyen egyszerű.
0: Az a szegény asszony...
1: Na, előeste.
0: Mit csináljak vele? Mit csináljak?
1: Kapaszkodj velé, bátran. Na.
0: Az a szegény asszony...
1: Pocsolja. Pocsolja.
2: Bűnbak kellett nekik. És mert épp az én fiam az a szerencsétlen, aki kellő pillanatban a képmutató karjába rohant, most talán én, az anyja segítsek a hóhéroknak befejezni a munkát. Isten ősz!
3: 14 éven át egyetlen szó nélkül figyeltem azt az eredeti módszert, ahogy a fiunkat neveled. Legjobb meggyőződésem ellenére. A gyermek nem játékszer. Ki jár neki, hogy szent komolysággal kezeljük. Nem akarok neked szemrehányást tenni, Fanny. De ne állj az utamba, amikor helyre próbálom hozni, amit te is, én is vétettünk a gyerekkel.
2: Nem érted, a fiam tönkre megy a javítóintézetben. Lehet, hogy elméletileg neked van igazad, de az egyetlen fiamat akkor se hagyom a halálba kergetni.
3: Te túl elnéző vagy. Játékos kíváncsiságot látsz ott, ahol a jellem alapjaiban van megtámadva. Az ilyesmit ti asszonyok nem tudjátok helyesen megítélni. Aki le tud írni olyat, mint Menyhért, az velejéig romlott, annak már a gerincét támadja a baj. Egészséges ember ilyesmire nem képes. Mi se vagyunk szentek. Időnként letérünk az egyenes útról. De ő elvi alapon áll, nála ez nem alkalmi eltévejedés. Rémítő világossággal nyíltan dokumentálja azt, hogy mindez tudatos. Hogy a fiú magától értetődően vonzódik az erkölcstelenhez, és azért, mert az erkölcstelen. Írásában a szellemnek az a kivételes megrokkanása jelenik meg, amit mi jogászok moralinsanitynek nevezünk. Ne vitatkozzunk tovább, Fanny. Tudom, imádod őt, mert annyira megfelel a te zseniális természetednek. De légy erősebb önmagadnál. Légy egyszer végre valóban önzetlen a fiaddal szemben.
2: Csak férfi beszélhet így. Csak férfi engedheti, hogy annyira elvakítsák a hold betűk, hogy ne vegye észre, ami a szemét szúrja ki. Érthetetlen az egész. Hihetetlen. Mi az a szörnyűség, amiről írt? Nem épp ártatlanságának, butaságának, gyermeki tisztaságának az eklatáns bizonyítéka, hogy ilyet le tud írni? Beszélhetsz nekem, amit akarsz. Ha Menyhértet javítóintézetbe küldöd, én elválok.
3: Bele kell törődnöd, hanem ma, hát holnap. Egyikünknek se lesz könnyű, de én melletted állok. És ha elhagy a bátorságot, semmilyen áldozattól nem riadok vissza, hogy könnyítsek a szíveden. Olyan sötétnek, olyan felhősnek látom a jövőt. Még csak az hiányzik, hogy téged is elveszítsenek.
2: Istenem, Istenem, hol lesz a fiatal szíve, a csengő nevetése, minden, minden. A gyerekes eltökéltség, hogy bátran harcoljon a jóért, az igazért. Az a hajnali ragyogás és tisztaság. Engem bánts, ha az igazságtalanság mindenképpen bűnhődést követel. Engem bánts. Tégy velem, amit akarsz, vállalok mindent.
3: Visszaélt a bizalmunk.
2: Nem élt vissza.
3: De visszaélt. Mindent szívesen vállaltam volna, hogy a folytatástól megkímélhessem a te határtalan szeretetedet. Ma reggel beállít hozzám egy magából kikelt asszony. Alig képes a szavakat kinyögni, és ezt a levelet hozza. A 15 éves lányának szól. Ostoba kíváncsiságból bontotta föl, a lány épp nem volt otthon. Menyhért közli benne a 15 éves gyermekkel, hogy nincs amiatt nyugta, amit elkövetett, hogy vétkezett ellene, és így tovább, és hogy természetesen mindent magára vállal. Ne ijedje meg tehát az esetleges következményektől, ő már is kész segíteni, az pedig, hogy kicsapták az iskolából, csak könnyít a dolgon. Abban lépés még javunkra szolgálhat egyszer, és más e fajta zavaros butasságok.
2: Lehetetlen.
3: A levél hamisítvány. Az egész város tudja, hogy kicsapták, és ezt akarják felhasználni ellenem. A fiúval még nem beszéltem, de nézd meg ezt az írást.
2: Piszkos diákcsíny.
3: Szerintem is.
2: Nem. Nem. Nem is, nem.
3: Annál jobb lesz ez ránk nézve. Az asszony a kezét tördelve kérdezi, hogy mit csináljon. Mondom neki, hogy ne hagyja a 15 éves lányát szénapadlásokon mászkálni. A levelet szerencsére itt hagyta. Most Küldjük Mennyhértet másik gimnáziumba. Idegenbe, ahol még a szülői felügyelet alul is kikerül. Megint kicsapják. Mondd, Fanni, mit csináljak vele?
2: Javítóintézetbe.
3: Mit?
2: Javítóintézetbe vele.
3: Ott elsősorban azt kapja meg, amiben itthon helytelenül nem volt része. A vasfegyelmet, határozott elveket és olyan erkölcsi kényszert, aminek föltétlenül alá kell vetnie magát. A gyereket végre megtanítják, hogy a jót akarja, ne az érdekeset, és tetteiben ne önmaga természetét, hanem a törvényt kövesse. Egy fél órája kaptam táviratot az öcsémtől. Megerősíti, amit az asszony mond. Mennyhért hozzáfordult. 200 márkát kért, hogy Angliába szökhessen.
2: Irgalmas Isten!
4: Anyu, mit mondott odakint a doktor?
5: Semmit. Azt, hogy von Witzleben kisasszony is sokszor elájult. Sápkornál ez mindig így van.
4: Mondta, hogy sápkorom van?
5: Sápkor. Megmondta a doktor, hogy sápkor. Nyugodj meg, kislányom, szépen rendbe jössz.
4: Nem jövök rendbe. Ez vízi betegség. Meg kell halnom, anyu, meg kell halnom.
6: Jaj, de hogy kell meghalnod, csacsikám, nem kell meghalnod. Jóságos rég, de hogy kell neked meghalnod.
4: Akkor miért csinálsz olyan kétségbe esettem?
6: Nem kell nekem meghalnod, drágám. Nincs neked vízi betegség. Gyereked lesz, lányom, gyereked. Hogy tettél ilyet velem?
4: Én nem csináltam semmit se.
6: Ne tagad, Vendla, hát mindent tudok.
5: Látod, mégse jött ki a számon egy rosszul sem, hogy Vendla,
4: de
5: az én Vendla.
4: Ez képtelenség, anyu, hiszen én nem vagyok férnél.
5: Ez a baj, épp ez a baj, hogy nem vagy férnél. Ez kétségbejtő. Vendla, Vendla, mit műveltél?
4: Nem tudom. Nem emlékszem. Feküdtünk a szénában. De én igazán senkit ezen a világon nem szerettem. Csak téged szerettelek, anyu.
7: Jaj, nem megy több. Nem megy Hans. Hans.
8: Kár minden percért.
7: Itt függ az orrunk előtt, és nem megy több belőle. Holnapra meg már kipréselnek belőle mindent.
8: A fáradtság épp oly utálatos, mint az éjség. Folytassuk, Ernst.
7: Nem bírok többet.
8: Csak ezt az utolsó fürtöt. Az a vége a tiéd, én itt indulok a száránál. Na...
7: Mozdulni se bírok.
8: Ide-oda himbálózik a szánk közt. Csak beharapjuk a szemeket, aztán visszaengedjük a tőkére. Gyere, Ernst, na... Mindjárt találkozunk.
7: Az előbb már majdnem meghaltam a fáradtságtól, most meg újra olyan frissnek érzem magam.
8: Ez a lángoló égbolt, az esti harangszó. Nem kívánok magamnak sokkal többet a jövőtől.
7: Ugyan mi az, hogy jövő?
8: Én nem hiszek a pátoszban. A felnőttek nagy képűséggel leplezik a butaságukat. De maguk között ők is épp úgy lehülyézik egymást, mint mi. Ezt ismerem. Képzeld a jövőt egy csupor tejnek, mellette cukorfahé. Az egyik kiborítja és üvölt, a másik mindent összekever és izzad. Miért nem fölözik le inkább? Vagy nem hiszed, hogy ez megtanulható?
7: Fölözzük le.
8: Ami megmarad, felfalják a disznók.
7: Fölözzük le, Hans, miért ne lehetsz?
8: Már megint kezded?
7: Valakinek csak el kell kezdenie. Te... Milyen magától megy most minden?
8: Miért nem enne?
7: S ha véletlenül egyedül maradunk, talán elsírjuk magunkat.
8: Ne legyünk szomorúak.
7: Azzal jöttem el hazúról, hogy épp csak beszólok hozzád, aztán fordulok is vissza.
8: Vártalak. Az erény nem rossz öltözék, de rajtunk még lötyög.
7: És itt reszket a tagjainkban. Nem volna nyugtom, ha nem találkozhattam volna veled. Szeretlek, Hansa, hogy még senkit sem szerettem.
8: Ne legyünk szomorúak. 30 év múlva, ha ez az eszünkbe jut, talán csak elhúzzuk a szánkat. De most olyan szép az egész. A hegyek izzanak, a fürtök a szánkba érnek, és az esti szél úgy törleszkedik a sziklához, mint egy játékos kis cica.
9: Így nyugszik Bergman Vendla. Istenbe boldogult kislányuk. Született 1878. május 5-én, elhunyt sápkorban. 1892. október 27-én, boldogok a tiszta szívűek. Én vagyok a gyilkosa. Én vagyok a gyilkosa. Itt még sírnom sem szabad. Elinnét el. Egyetlen csillag sincs az égen. Ma megfagy minden. Megfagynak a virágok. Kopár a föld körös körül. A holtak birodalma. Miért más én helyettem? Miért nem az, aki vétkezett? Bűn követ. Én már benne vagyok nyakig. Pedig nem voltam rossz. Inkább törtem volna követ, éheztem volna. Mit ad még életben? Halandó nem járt még ilyen irigyen sírok közt. Ahhoz nem volna meg bennem a bátorság. Jaj, csak szállna meg az őrület. Még most, az éjszaka.
10: Add a kezed, menyhért.
9: Mi az?
10: Add a kezed.
9: Moritz, te nem vagy.
10: Add a kezed. Hálás leszel érte. Ez különlegesen szerencsés találkozás.
9: Mit csinálsz? Moritz, te...
10: Szórakozó, mint a többiek. Mi tudjuk, hogy minden ostobaság, amit az ember csinál, amiért töri magát, és nevetünk rajta.
9: Mit csinálsz?
10: Magasan. Magasan járunk minden földi dolog fölött. Nem izgat semmi. Elég vagyunk mi, önmagunk. Megvetjük az élőket. Részvétet sem érzünk irántuk. Add a kezed.
9: Nem.
10: Add a kezed. Utána már halálra neveted magad azon, hogy miért nem merted ide nyújtani.
9: Mit akarsz?
10: Ott voltam a temetésemen. Az enyémen. A gyászolók közt. Mulattam. Pompásan mulattam. Az a fennköltség, barátom.
9: Mit akarsz?
10: Túlvonítottam mindenkit. Oda kellett csúsznom, dőlnöm a falhoz, a hasam fogtam a röhögéstől. Rajtam is emlékszel? Jókat nevettek, amíg el nem szántam magam.
9: Rajtam ne nevessenek.
10: Add a kezed. Egy pillanat, és mostani önmagad fölé kerülhetsz. Egy pillanat. Hogy élsz, az csak bűnös mulasztás.
9: Tudsz te felejteni?
10: Mindent tudok. Add a kezed. Nyugodt leszel. Elégedett leszel, csak nyújtsd ide. Ez különlegesen szerencsés találkozás.
9: Ha elfogadom, Moritz, csak azért, mert megvetem magam. Undorodom magamtól. Én vagyok a világon a legaljasabb állat.
11: Elég, tűnjön el.
9: Ön kicsoda?
11: Majd kiderül.
10: Kérem, ne küldjön el.
9: Ön kicsoda?
11: Elég.
10: Nem fogok okoskodni, ígérem.
11: Akkor mit hazudozik itt össze-vissza maga rémkép?
9: Megmondja végre, hogy kicsoda.
11: Nem mondom.
9: Ön talán...
11: Azt ajánlom, bízd rá
9: magad. Az apám?
11: Nem ismered fel az apádat a hangjáról?
9: Nem.
11: Apád urad ezen az éjjel órán, anyád erős karjában keres vigasztalást.
9: Ez csak egy valaki lehet.
11: Én kitárom előtted a világot.
9: Az ördög.
11: Mindent megmutatok, ami csak érdekes. Élni fogsz.
9: Kicsoda ön? Kicsoda ön?
11: A kislány szabályosan szült volna. Csak a doktor angyal csináló szerei. Még mást is mesélhetnék.
9: Nem bízhatom rá magam valakire, akit nem ismerek.
11: Pedig sosem ismersz meg, ha nem bízod rám magad.
9: Gondolja?
11: Nincs választásod.
9: Gondolja?
11: A barátod csaló.
9: Nem érdekel.
10: Neki van igaza, menyhért. Használt ki a lehetőséget.
9: Nem érdekel.
10: Ő legalább létezik.
11: Hallottad?
9: Hiszen Istenben?
11: Mikor, hogy?
9: Mi a véleménye a morálról?
11: Mi vagyok én, öcsi? Iskolás gyerek?
10: Ez engem is érdekel.
11: Maga csak hallgasson. Egy pillanat. Megpróbálom.
10: Siessen, kérem.
11: Ne zavarjon.
10: Hajnalodik.
11: Maga megölte magát miatta. Hogy mindketten megértsétek. Cselekedeteink rugója.
3: Életünk vezérfonala a kikristályosodó eszme, a Bibliába írt parancsolatok, mindezek képzeletbeli dolgok.
10: A pisztoly nem volt képzeletbeli.
9: Hogy?
11: De a morál valóságos. A kell és a szeretném eredménye. Hogy mit kell tennünk és mit szeretnénk tenni. Ebből virágzanak ki a cselekedeteink. Élet vagy halál, jó és rossz. Maga kapkodott. És ahelyett, hogy belegondolt volna, a halált választotta.
10: Ezt igazán megmondhatta volna nekem annak idején. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél a földön.
11: A maga tiszteletre méltó szülei épp úgy nem haltak volna bele a dologba, mint maga. Tisztán egészségügyi okból dühöngtek, és tomboltak volna egy sort.
9: Ez igaz lehet.
11: És te már majdnem a barátod mellé feküdtél a sírba.
9: Majdnem.
11: Holott élni kell, vállalni kell a kockázatot. Aki nem bírja a menetelést, lemarad, és szembe is jöhetnek. De ha már megcselekedtünk valamit, akkor nem a megbánás az első, és a golyó a második. Az pedig biztosan beláltott, hogy milyen nevetséges megbánni valamit, mielőtt megtettük volna. Te nem adhattad a kezed ennek az alaknak. Nem vagy te, Moritz.
10: Miért nem vette ki akkor az én kezemből?
11: Nem emlékszik rám? Még az utolsó pillanatban is.
10: Emlékszem.
11: Végül is mindenki megkapja magáét. Maga azt a megnyugtató tudatot, hogy senkie, semmie. Te pedig azt, hogy enerváltan kételkedhetsz mindenben.
10: Miből gondolja, hogy ez megnyugtató?
11: Na, Isten vele, Moritz. Megkedveltette magát, de ha velem jössz Mennyhért, akkor most búcsúzz el a barátodtól.
9: Nem tudom, hogy ki ez az ember, Moritz. És nem tudom, hová vezet. De mégiscsak ember!
10: Bocsáss meg nekem, de annyira ragaszkodtam hozzád. Szerencsés utat, uraim!
11: Gyere, fiú!
10: Kezd hűvösödni. A vasárnapi ruhámat azt rámadták, de se ing, se gatya nincs rajtam. Hajnalodik. Visszamegyek hát a magam kis zugába. Fölállítgatom a keresztem, ha már ez a szamár hebehúrgyán földöntötte. Megint hanyat fekszem. Hőt bocsátok ki oszlás közben, és mosolygok.

0: Elhangzott a tavasz ébredése. Frank Wedekind színművének rádióváltozata. Bányai Géza fordítását felhasználva rádióra alkalmazta Forgács András. A szereposztás. Menyhért Fazekas István. Moritz Tóth József. Vendla Csonka Ibolya. Thea Pregitzer Fruzsina. Hans Sipos András. Ernst Kaszás Gergő. Meyer Bardóczi Attila. Robert Méhes László. Ilze Eszenyi Enikő. Bergmanné Vendla anyja Bodnár Erika. Gáborné Menyhért anyja Császár Angéla. Gábor úr Menyhért apja Kertész Péter. Igazgató Kovács János. Hittantanár Baranyi László. Görögtanár Tarsoly Elemér. Matematika tanár Versényi László. Pedellus Vándor József. Stifl papa Zente Ferenc. Probst bácsi Képesi József. Ismeretlen férfi Sinkó László. A felvételt Takács Péter és Szalai József készítette. Zenei munkatárs Takács György. A rendező munkatársa Merkei Kornélia és Kovács Mari. Dramaturg Soltinszki Tibor. Rendezte Csizmadia Tibor.
1: A hangfelvételt 1983-ban készítették, és legutóbb 2010. június 21-én hangzott
2: a Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz.

Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Magyar utazók a nagyvilágban. Ének Körösi Csoma Sándorról. Összeállította és rádióra alkalmazta Berza László. A műsorban elhangzó irodalmi részleteket Apostol András, Jánosi István, Karik Sára és Szerdahelyi István fordította.

Juhász Gyula énekkőrösi csomáról. Székelyhegyekből messze Ázsiába, az őshazába vándorolt ki ő. Feje felett a vén szent Himalája, tán öregebb, mint maga az idő. Ott rótta a betűket, és kereste puszták homokján vérei nyomát. Meglátogatta ínség, bal szerencse, de ő csak várt, és vándorolt tovább. A régi hon új fényre földerült már, de ő nem tudja. Ő a múltba ment, a hegyre tartott, hol örök derű vár, és egyre telt, csak telt a pergament. Az indiai herceg lőn a társa, a szent királyfi, a nagy nyugalom. Úgy nézett vissza a letűnt világra, mint ősszel a tavaszra a falomb. És ahogy egyre gyűltek ráncra ráncok, és gyászra gyászok, ő békélve már a homokórát nézte, mely az átok percét számlálja, míg minden lejár. Az ős hazát nem lelte, és az újat nem látta többé. Nincs már vigasza. Öreg magyar, örök magyar, ki tudja, nem egy hazánk van-e. Örök hazánk.

0: Életének 32. évében nem pillanatnyi föllángolás hatására, hanem több mint 10 esztendei megfeszített céltudatos előkészület után Kőrösi Csoma Sándor megkezdte hosszú vándorútját, amelyen mindvégig kemény munkával haladt előre, és csak 27 év múlva állította meg a halál. Göttingában csak úgy, mint hazájában kétkedéssel fogadták keleti útjának tervét. És ő 1819 őszén a szláv nyelvek alapos tanulmányozása után elindult. Tervéről Hegedűs Sámuel értékes följegyzései itt tájékoztatnak.
1: Midőn láttam, hogy nem hajol, akkor tervezett útjának akadályait és veszedelmét terjesztém elébe. Innen Enyedről, ha kell, egy veszőcskével elmegyek Londonig, és senki sem bánt. De Közép-Ázsiát beutazni nem egyes embernek való feladat. Mikor azonban láttam, hogy kedvetlenül veszi, nem tettem több ellenvetést. Ez csak azért hozzám fel, mert ebből is tisztán kitetszik, mi álhatatos volt szándékában. Egyik vasárnap délután látogatásomra jövén így szóla.
2: No, holnap Isten segedelmével indulék.
1: Másnap mindketten kiindulánk a Szent Király utcán, amely a Szebeni útnak ment. Itt a mezőn végképpen megváltunk.
0: Műsorunkban bejárjuk Kőrösi Csoma Sándor útjának néhány szakaszát, és ugyanakkor a neki sok éven át szállást, tudományos küzdelméhez támogatást adó, és emberi erőfeszítéseit mindenkor nagy rokon szemvel kísérő indiai népirodalmát idézzük. Az ázsiai angol gyarmatosítók nagy gyanakvással fogadtak minden idegent, aki a tulajdonuknak vélt területre merte a lábát tenni. Kőrösi Csoma Sándorban is gyakran kémet sejtettek, és nem egyszer olyan bántó volt gyanakvásuk, hogy Csoma kénytelen volt hosszú magyarázkodásokba kezdeni, és egész pályafutását megmagyarázni. Ilyen magyarázkodó leveléből idézünk. A címzett Kennedy százados.
2: Sir, van szerencsém elismerni közleményének vételét, mely kormányának 1824. december 24-én Kalkuttában kelt feleletét tartalmazza. Felső parancsra azt kívántatik tőlem, hogy érthető és kimerítő leírását adjam elő élettörténetemnek s célomnak, és terveim mi voltát a jövőre nézve. Én a székely nemzetség szülötte vagyok. Ez a magyar nemzetnek azon részéhez tartozik, amely a kereszténység 4. századában a régi Dáciában telepedett le, s jelenleg Erdély nagyfejedelemségét lakja, mely Ausztria császárja uralkodása alatt áll. Hazámban tisztességes életpályára készítettek elő, de hajlamom a tudományok felé ösztönzött. Mivel szüleim elhaltak, s egyetlen fitestvérem sem szorult segedelemre, elhatároztam, hogy elhagyom hazámat és keletre jövök, s egész életemet oly tanulmánynak szentelem, melyek a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak általában. Elindultam hazámból, és 1820. évi január 1-én ott hagytam már Bukarestet is, majd átkelvén a Dunán Macedónia felé utaztam. Elértem végül Szófiát, onnan pedig a Tráciában fekvő Filippopoliszba értem. Hosszadalmas fárasztó út után érkeztem Teheránba, és ismét fáradtságosan Tibetbe. Ladakh tartományba térvén, majd 1823. évi június 26-ától 1824. évi október 22-éig a Zangszkári zárdában, Junglában, Ladakh tartomány legdélnyugatibb részében tartózkodtam, ahol a láma segítségével a tibeti irodalmat tanulmányoztam. Ezen értelmes lámának útmutatása folytán nyelvtanilag megtanultam a tibetit, s megismerkedtem azon irodalomkincsek néhányával, melyek 320 vaskos nyomtatott kötetben foglaltatnak. Miután a Ladakhban való tartózkodásom előnyömre nem szolgált, eltávoztam onnan. Elhatároztam, hogy az 1824-25-i telet Kulu tartományban fogom tölteni, hogy a tibeti és angol szótárom összeállítására gyűjtött anyagot elrendezzem. November 26-án eljutottam Szabatuba. A kelet-indiai angol birodalomba való átléptemkor azon erős meggyőződésben éltem, hogy a kormány rám barátságos szemmel fog tekinteni, azt képzelvén, hogy nevem, céljaim és tanulmányaim a tibeti irodalom terén ismeretesek. Szabatuba való érkezésem óta aggodalmak között várakozom, de nyugodt lélekkel, kedvező választ remélve önnek adott jelentésemre. Bocsánatot kérek feleletem késéséért, írásom hiányos és stílusomnak finomtalan voltáért, ha netántán helytelen kifejezéseket használtam volna. Alexander Csoma de Kőrös.

0: Amíg a gyanakvást eloszlató választ várta, különböző könyvtárakban India ősi irodalmát tanulmányozta. Újra gyönyörködhetett a Ramayana ősi soraiban, amelyből mindenkor szívesen olvasott föl hangosan.
1: Báli alapjába véve nemes, igazságos uralkodó volt, de bizonyára előző életének tettei hozták magukkal, hogy fivérét félre ismerve, megbocsáthatatlan bűnt kövessen el ellene, és lábbal tiporja az igazságot. Az alaptalan gyanú, melyet konokvaksággal valónak hitt, teljesen kiforgatta régebbi valójából. Szerette feleségét, és inkább csak bosszús dacból ragadta el öccsének asszonyát, hogy halálnál is fájóbb sebet üthessen rajta ezzel. Gyűlölettel gondolt fivérére, és tanácsadói közül senki sem merte felemelni szavát Szugriva mellett. Bálit csak félelme a szent matanga átkától tartotta vissza, hogy öccsét elfogja és kivégeztesse. Amint a király éppen a palotájában pihent, egyszerre egetrázó kiáltás verte fel álmodozásából. Felriadt és hallotta messze hangzó erős szózatot, amely a város kapuja felől hangzott.
2: Gyer ki, igazságtalan és igaztalan fivér! Miért összefegyveredett gazul megcsúfolt, elüldözött öcsét fegyverével? Szugriva vár itt, hogy szemtől szembe leszámoljon veled.
1: Báli szilaj haraggal ugrott fel, és fegyveréért nyúlt. De Tára felesége kérlelve szólt.
3: Én, uram, ne kövessel meggondolatlanságot. Ösztönöm azt súgja, hogy baj érhet, ha vakon engedsz indulatodnak, és szembeszáll Szugrivával.
4: Hogyan? Hiszen Szugrivát fél kezemmel összetöröm.
3: Éppen ez okozza aggodalmamat. Bizonyosan szövetségesre tett szert, akinek erejében bízik, és aki bízvást felveheti veled a harcot. Gondolj fiadra, örökösödre, Angadra, most serdült ifjúvá. Milyen sors várna rá, ha te elesnél, és Szugriva ragadná magához a királyi hatalmat? És mi lenne velem, ha elvesztenének téged, az életem értelmét?
4: Gyerekes képzelődés az aggodalmad. Bocsáss el, nem várathatom a gaz fivért. Még azt találná hinni, hogy félek tőle.
1: Hiába volt Tára minden könyörgése. Báli felöltötte félelmetes fegyvereit. Kinyittatta a város kapuját, és amint kilépett, meglátta Szugrivát, aki Hanumával és három másik hívének körében várt rá. Szugriva úgy egyezett meg Rámával, hogy előbb maga száll szembe Bálival, és szövetségese csak akkor foglalja el a helyét, ha őt vereség éri. Ráma és Lakshman távolabb álltak, de Báli nyomban meglátta az idegeneket.
4: Gyáva fickó! Idegen segítőket hozol magaddal? Egyedül nem merészelsz szembeszállni velem?
5: Tévedsz, Báli. Barátom a nagy Ráma, Dasarath fia, nem avatkozik a küzdelembe, amíg én nem ejtem ki kezemből a fegyvert. Rajta hát! Elég a szóból! Elő a fegyvert!
1: Azzal megrohanta Bálit, és rettentő buzogányával lesújtott feléje. De a hatalmas harcos kivédte a csapást, és viszonozta. Ütésétől ketté roppant Szugriva súlyos fegyvere. Karddal támadt most bátyjára, de kardja is mihamar eltört. Sorra változtatta fegyvereit, ám Báli mestere volt a küzdelemnek, és Szugriva végül fegyvertelenül állt előtte. Ekkor Báli is eldobta a fegyverét, és puszta kézzel vetette magát Szugrivára. Most valóban olyanok voltak, mint az erdei majom csapatok nagy vezérhímjei, amint ádász düvel küzdenek meg az elsőségért. Hosszú karjaik szörnyű szorításával, csattogó fogakkal igyekeztek erőt venni egymáson. De Szugriva végül ernyetten elnyúlt a porban.
4: Ki merészel még szembeszállni Bálival?
1: Ekkor előlépett Ráma. Nyugodtan, mint a végzett ítéletének végrehajtója állt meg, és felvonta íját. Pendült a húr, és a nyél surrogva csapott be a Vanarák királyának mellébe. Báli megingott. Aztán lassan elterült a porban. Ráma leeresztette íját, és szótlanul nézett az elbukottra. Báli nagy nehezen félkönnyékre emelkedett, Szilaj keserűséggel pillantott Ráma arcába, és szól.
4: Azt mondta fivérem, hogy Ráma vagy, Dasarát a királyfia. Szégyen is gyalázat, amit tettél. Nem férfias harcban győztél le, hanem orvul terítetted a porba a gyanútlant.
6: Tévesen ítélsz, Báli. Nagy voltál a harcban, de nagy volt a bűnöd is, és bűnhődnöd kellett érte. Nem én öltelek meg, hanem tetteid következménye sújtott le rád nyilam képében. Én csak ítéltem. Nyilam tisztára most a vétkes lelkedet. Most már mocsoktalanul léphetsz a nagy útra, őseid nyomába.
4: Mondd, mi volt a bűnöm, amelyért igazságos fegyvered büntetett?
6: Nagy bűnöd volt, hogy megtagadtad a vérszavát, és nem hittél öcséd igaz becsületében. Rút árulással vádoltad, és nem tettél meg mindent, hogy láthassad, való alapja van-e feltevésednek. De még sokkal nagyobb bűnöd az volt, hogy elraboltad Szugríva hitvesét. Erre a bűnre nincs bocsánat. Csak a bűnhődés által moshattad le lelkedről a foltot.
1: Báli a végét járta. Utolsó percének tisztánlátásából most felismerte a valóságot. Nem csak bűnének irtózatos voltát látta már, hanem felderengett lelki szeme előtt a mindennél nagyobb igazság. Felismerte a nagy Ráma igazvalóját. Megértette, hogy a világ fenntartója van jelen a királyi hős földi szemnek látható alakjában. És öröm áradt el benne, mert már tudta, hogy akit az istenember ítélő fegyvere sújt le, azt ez a magasztos érintés megtisztítja minden múló mocsoktól, a halandóság minden szennyétől. És Báli utolsó leheletével így suttogott.
4: Dicsőség neked, ó mindenség ura! Hála néked, ragyogó Ráma, ki Isten vagy az emberek között, és igazságot osztani jöttél közénk. Köszönöm a kegyet, amely megdicsőít engem, a bűnös, tévejgő lelket.

0: Kőrösi Csoma később is érzi, hogy az angolok nem segítik munkájában. Tudományos munkája nem érdekli őket, ő pedig nem hajlandó könyörögni alamizsnákért. Ezt világosan meg is írja egyik levelében, amelyből idézünk.
1: Kelt Szabatú, 1827. január 18. Szőr. Én a kormányhoz ismételten segélyért folyamodni nem fogok, bár dr. Wilson tanácsolja, hogy megtegyem. Már eddig is nehéz kötelezettségek súlya alatt állok úgy a kormány, mint némely magánszemélyek iránt. Soha nem volt szándékomban az, hogy pénzt várjak bármi formában műveim szerkesztéséért. Én el fogom azokat készíteni legjobb tehetségem szerint, és azután óhajtásom az lenne, hogy meggyőzzek bizonyos arra képesített orientalista tudósokat közleményeim hitelessége és korrektsége felől. Én kész leszek átadni az önkormányának minden iratomat, ami a tibeti irodalomra vonatkozik, azon segítség visszapótlása fejében, amelyben a főkormányzó és mások jóvoltából részesültem. Az én becsületem sokkal drágább előttem, mint, ahogy a példabeszéd tartja, a meggazdagodást.

0: Bhisma születése.
1: Volt egy király, ki Iksvakú sarja volt és a föld ura, a nagy rettenthetetlen hős, igaz szavú Mahabhisa. 1000 lóáldozattal, 100 királya avatás után megnyerte Indra kedvét, és a mennyekbe emelkedett. Egy ízben a teremtőnek hódoltak fenn az égiek, ott voltak a királybölcsek, és közöttük Mahabhisa. A szép Ganga is ott hódolt, a legszebb a folyók között. A szél felkapta holdfényhez hasonlatos ruházatát, és míg fejüket lehajtották szemérmesen a többiek, szégyentelen mohó szemmel bámulta őt Mahabhisa. A király szigorú szóval megdorgálta az ősatya, és így szólott.
2: Szüles újra a földi emberek közé.
1: Az ekkor, sorra gondolva szentekes fejedelmeket, kérte, hogy atya hadd legyen Pratipa, a vitéz király. De látta nyugalmából kizökkent Mahabhisát, s Ganga szívében is vágy kelt a száműzött király iránt. Mikor hazafelé indult, a vaszukkal találkozott, akik szépségüket vesztve és csüggedt szívvel álltak ott. Külsejük látva megszólalt a legfenségesebb folyó.
3: Mi történt veletek, hogy így megváltoztatok, églakók?
4: A szent víz minket megátkozott. A bölcs vaszista mérgében egy semmi kis hibánk miatt.
5: Az esti ájtatosságban elmerülve ülő papot nem vettük észre balgán, és egyikünk se köszönt neki.
2: Átokkal vert haragjában. Szülessem földre lelketek.
6: A nagy szentségű bölcs átkát megváltoztatni nincs erőnk.
5: Nincs erőnk.
6: De kérünk,
5: légy te asszonyá.
2: Szűj meg minket.
6: Legyél anyánk.
5: Emberi nő közönséges méhe nem lenne jó nekünk.
6: Nem lenne jó nekünk.
3: Ki lesz méltó a földön, hogy atyátok legyen, églakók?
5: Születik majd Pratipának egy Shantanu nevű fia.
6: Shantanu.
5: Ő nemzi a földi testünket, e nagy hírű királyi bölcs.
3: Magam is arra gondolok, amit ti mondtok, istenek, és hogyha úgy akarjátok, kedvét teszem-e férfinak.
5: Vesz vízbe bennünket, mert nem kell sok időt szabadok leszünk.
3: Úgy lesz, amint akarjátok. De hogy asszonyi életem meddővé ne legyen mégse, hadd maradjon meg egy fiam.
7: Erőink 8-át néked átadjuk valamennyien. Méhedben így keletkezzék az a fiú, akit kívánsz, de fiadnak halandók közt nem lehetnek utódai, s ezért gyermektelen lesz majd a roppant erejű vitéz.
1: Bölcsen szót értve Gangával, örvendeztek a szent vaszok, s oda mentek, hova vágyuk vezette tiszta léptüket. Pratipa, a király, minden élőlények javára volt, s éveken át Ganga szent forrásánál imádkozott. A gyönyörű s dicső Ganga női alakba öltözött, s megjelent neki szépsége teljében a vizek közül. Oda ment a király bölcshöz egy csillogó csodás leány, s combjára ült, amely vastag s erős volt, mint a sálafa. Ekkor az égi szépségű nőhöz így szólt a föld ura.
8: Kedvesem, miért kerestél fel? Mit tegyek? Halljam óhajod.
3: Király, reszketve vágyom rád, szeretlek. Jöjj, szeress te is.
8: Szép hölgy, más feleségéhez vágyjal nem közelíthetek, s más kasztbeli asszonyhoz, ez törvény és fogadalmam is.
3: Nem vagyok megvetendő se rúd, se agg. Szeretlek. Jöjj, szeres engem, a szép mennyei lányt, király.
8: Hiába is hevítsz, kedves, én megtartóztatom magam, mert meghalnék, ha megszegném a törvényt vágyaim miatt. De amúgy is a jobb combom választottad, dicső leány, te ártatlan, s a jobb combom a gyermekek és menyek helye. A szeretők a bal combra ülnek, s te elkerülted azt. Szerelmi gyönyörűségre nem is használlak én ezért. Fiam számára választlak. Légy menyem, szép farú leány. Ő majd a balra jobb combja helyett, és egyesülj vele.
3: Legyek hát fiadé, ha úgy akarod, nemes király, mert szeretlek. Legyen férjem a baráták közül való. Oltalmat tőletek nyernek a föld összes királyai. Nemzetsége, dicsősége és jósága határtalan. 100 év alatt se tudnám mind felsorolni erényeit. Ha fiad sose vizsgálja illendőeket tetteim, boldoggá teszem őt azzal, hogy testem egyesül vele, s erényes szerető szívű fiunk révén a mennybe száll.
1: Így szólt az égi hölgy, eltűnt. A király pedig egyre várt fiának születésére, hogy betartsa ígéretét. E Bika a királyok közt, Pratipa, Siámbor asszonya szüntelen vezekelt kérve az eget, hadd legyen fia. Akkorban született Sarja, az egykori Mahabhisa, kit új földi alakjában Santanunak neveztek el. Tudva, hogy az erény útján érje el csak a mennyeket, életét erre áldozta, e legerényesebb korú. Mikor Santanu felserdült, atya Pratipa így beszélt.
8: Egykor felkeresett engem miattad egy dicső leány, s ha életed során egyszer titkon találkozol vele, s e hölgy fiat akart tőled, vedd feleségül őt, fiam. Te soha ne akart tudni, ki ez az asszony és kié, és soha ne kutasd azt sem, hogy helyeseket tettei. Fogadd az én parancsomra, asszonyoddá az égi leányt.

0: karcsú derekú szépség, légy démonok lánya bár, mennyei dalnok, istennő, kígyó démon vagy abszarasz, tartozzál bár a tündérek vagy földi emberek közé, jöjj hozzám feleségül, te mennyei külsejű leány.
1: Feleségül megyek hozzád, s követlek engedelmesen, de soha ne akar tudni, miért teszem, amit teszek, és soha ne beszélj hozzám barátságtalanul, király. Megígérem, amíg így lesz, hűséges asszonyod leszek, de elhagylak azon nyomban, ha dolgomba avatkozol, vagy gorombán beszélsz hozzám.
0: Amint mondád, legyen.
2: Örült a lány, hogy elnyerte a hősök legdicsőbbikét, és Santanu is örvendezve élvezte bájos asszonyát. Fogadalmát betartotta, és nem kutatta tetteit. Boldogan nézte szépségét, jellemét és erényeit, szelítségét, nemes lelkét és jóságát, a föld ura, s Gangát, a bájos istennőt, a világ égi vándorát, az Indrához hasonlóan gyöngécs kedves uralkodó, Santanu, szép szerelmében részesítette végzete. S míg a szerelmi mámort és gyönyört élvezte Santanu, észrevétlenül elszálltak napok, hónapok, évszakok. Közben 8 égi szépségű fiat nemzett a nagy király, de Ganga, a királyasszony, fogta az újszülötteket, bedobta a folyó Ganga vizébe, s szólt.
3: Örülj, fiam!
2: És többé fel se bukkantak. Bánkódva nézte Santanu, de soha mit se szólt, mert félt, hogy elveszíti asszonyát. Mikor világra jött végül a 8. fiúgyerek, s az anya vitte már ezt is mosolyogva a víz felé, a szomorú király így szólt, hogy megmentse a gyereket.
0: Megállj! Ne öld meg őt! Halljam, mi a neved? S ki lánya vagy? Fiaid megölésének bűne terheli lelkedet.
1: Fiakért tepedő férfi, nem öltem meg fiadat, ne félj. A fiú gyermeket nemzők közt te vagy legkülönbb, de kötésünk szerint kettőnk házasságom a véget ért. Dzsánu lánya vagyok, Ganga, kit tisztelnek a szentek is. Addig éltem veled, míg az isteni rendelés betelt. A 8 nagy erejű fényes vaszú volt a te 8 fiad, akik vaszista átkától születtek emberek közé. Te lehettél csupán méltó a nemzésükre, senki más, s én szülhettem csupán őket, felöltve földi testemet. Ember alakba öltöztem, hogy általam szülessenek, s te nemzésükkel elnyerted az örökké való eget. A vaszuknak megígértem, hogy mindjárt a szülés után felszabadítom őket majd a terhes földi lét alól, s így feloldom a szent lelkű jámbor vaszista átkait. Most elmegyek, legyél áldott, királyok legdicsőbbike.
2: Ekkor eltűnt az istennő az ámuló nagyúr elől, magával vitte gyermekét, s távozott, ahová akart.

0: Himalájában meghúzódó csodálatos könyvtár évszázados zártságát áttörte egy jakhátán érkező szegény magyar. Segítőtársával, a lámával értelmet ad az ismeretlen jeleknek, amelyek szavakká állnak össze, mondatokká, és kibontakoznak a legcsodálatosabb ókori regék, és megszületik a tibeti angol szótár, amelynek címlapján ez olvasható.
1: Kísérlet egy tibeti és angol szótárhoz. Bande Sangs Rigyas Funt Soks, Zangskári zárdához tartozó tudós láma segítségével elkészítette Kőrösi Csoma Sándor székely magyar Erdélyországból, Kanumban a Himalájak hegyei közé történt tartózkodása alatt India és Tibet határán. Az 1827.

Egy középtermetű, kissé különös kinézésű embert találtam, ki utazásaiban megbarnult, de nyájas, szeretetre méltó, és mindenkivel jót akart tenni. Megkértem, hogy adjon nekem egy órát hetenként a tibeti nyelvből, s ő rögtön kész volt, de arra nem bírtam rá, hogy a leckéért pénzt fogadjon el. És ha India irodalma ismét nagy lesz, mint egykoron, ne feledje el senki, hogy e szegény, de nagy tudósnak milyen sokat köszönhetünk.

0: És az idő múlását és minden elmúlást legyőző országban, a nagy Indiában folyik a csoda, ahol soha semmi nem ismétlődik, és soha nem lehet igazán új. Az emberek szívében titkok születnek és halnak meg, bölcsek indulnak ezerszer bejárt utakon, és ki tudja hányadszor születnek újjá az el nem múló történetek. India irodalma kivirágzott. Nagy írók születtek, akik a küzdő és szenvedő nép életét írták meg. A nagyok közt is talán legnagyobb Rabindranath Tagore, akinek elbeszélését idézzük. A postamester.
1: A postamester Ulápurnamban kezdte meg működését. Kicsiny község volt, de a közeli indigógyár angol tulajdonosa elérte, hogy postahivatalt állítsanak fel benne.
2: A postamester Kalkuttából jött. Úgy érezte magát ebben az Isten háta mögötti kis faluban, mint a szárazra vetett hal. Az iszapos tó közelében egy zsupfedelű viskóban lakott.
1: Társasága nem volt, munkája kevés, hát unatkozott. Néha megpróbált verseket írni arról, hogy az ég szépséges örömmel sugározza be az ember életét, de sehogy se tudta ezeket szavakba önteni.
2: Fizetése alacsony volt, maga főzte ételét, és ezt megosztotta Ratannal, a falusi leánnyal, aki segített neki a ház körül.
1: Amikor esténként a falusi istállók szaga a kunyhóig ért, és körül ezer tücsök cirpelt, úgy érezte, hogy neki is, mint minden költőnek, a levelek rezdülését kell figyelnie. Megborzongott.
2: Majd meggyújtotta a kis lámpáját.
1: És elővette a pipáját.
3: Ratan!
4: Hívtál, uram?
3: Gyere be, Ratan.
4: Igen, uram.
3: Mit csinálsz?
4: Tüzet gyújtok a konyhában.
3: Hagyd most a tüzet. Gyújtsd meg előbb a pipámat. No, gyere közelebb.
4: Hozom a parazsat. Parancsolj, uram.
3: Ne menj el. Mondd csak, Ratan. Emlékszel még az édesanyádra?
4: Miért kérded, uram?
3: Tudni szeretném.
4: Hát... emlékszem is, meg nem is. Azt tudom, hogy apám jobban szeretett, mint anyám. Igen, apámra még most is úgy gondolok, mintha élne.
3: Sokat voltál vele?
4: Esténként, munka után késő járt haza, és úgy emlékszem, keveset találkoztunk. Mégis egy-két estére nagyon emlékszem. Csak le kell hunynom a szemem, és magam előtt látom az apámat.
3: Ratan, te valóságos költő vagy. Mesélj tovább. Testvéred volt?
4: Egy kis öcsém volt. Egyszer régen azt játszottuk, hogy halászunk a tópartján. Horgászbot helyett ágat tartottunk a kezünkben. Csak ezt tudom róla. De ez olyan elevenen él emlékezetemben, hogy minden egyéb fontos dolgot elhomályosít bennem.
3: Éhes vagyok. Nem jó dolog ez, Ratan, amikor egy férfinek kell főznie. Látod, most sem akaródzik neki látni.
4: Uram, már ég a tüzem. Már is megpirult a kovásztalan kenyerem. Ha elfogadod, elég lesz kettőnknek.
3: Hely, Ratan, együgyű kis teremtés.

0: Én is csak folyton emlékezem. Anyám és nővérem járnak eszembe.
1: Uram, anyánk jól van, hiszen magad mondtad, hogy írt, és azt is megírta, hogy testvérünk szép lányás erdő.
0: Igaz is. Hiszen te már jobban ismered családomat, mint magam. Hiszen már nem is tudom, mióta úgy beszélsz, mintha magad is a családhoz tartoznál.
2: Egyszer délidőben elállt az eső. Hűvös, szelíd szellő fújdogált, s a nedves fű, a levelek illata a forró napban olyan volt, mint a fáradt föld meleg lehelete az ember testén.
3: Egy állatatos madár a természet ítélő széke előtt egész délután ismételgette egy hangú panaszát. A postamester az elvonuló esőfelhőket nézte, és magában ezt mormogta.
0: Ha legalább egy jótét lélek lenne közelemben, egy szerető emberi lény, akit szívemhez szoríthatnék. Ó, ti zizegő levelek! Csak ti tudhatjátok, hogy magányomban milyen gondolatok kínoznak. Hely, de szomorú is az én életem.
1: Szólítottál, uram?
0: Te itt vagy?
1: Azt hittem, hívtál, uram.
0: Jó, hogy jöttél. Elhatároztam, hogy megtanítalak olvasni.
1: Köszönöm, uram.
0: De nem most, hanem holnap kezdjük. Most fáradt vagyok.
1: Aludtál, bátyám?
0: Rosszul vagyok. Fogd meg a fejem. Nagyon forró.
2: Gyengéd ápolásra vágyott magányában. Csengő karkötőt viselő lágy kezek érintését szerette volna érezni homlokán. Szerető asszonyi lény gondoskodását várta.
3: S a számkivetet nem csalódott. Rátám, mintha egyszerre megnőtt volna, helyettesítette anyját, elhívta a falusi orvost, beadta a betegnek az orvosságot az előírt időközökben, egész éjjel ágya mellett ült, megfőzte a zabkás a levest, és gyengéden kérdezgette.
1: Jobban érzed magad, bátyám?
0: Egészen legyengültem. Elegem van ebből, át kell magam helyeztetnem.
2: Azonnal megírta a levelet Kalkuttába. Kérte az áthelyezését. Az ápolónői kötelességének megszűnésével Rátán újra elfoglalta régi helyét az ajtón kívül. De többé soha nem hangzott el a régi hívás.
3: Néha lopva benézett a szobába, és látta, hogy a postamester székében ül, és a levegőbe bámul. Rátán a hívásra várt, a postamester pedig a kérvényére várta a választ.
1: Egyszer majd hívni fog. Tudom, hogy szólít, és akkor elmondom neki a leckét, hibátlanul. Nagyot néz, hogy milyen szépen megtanultam olvasni. Nem fog nevetni, és nem mondja, hogy hiányos a tudásod a kettős mással hangzók terén. Ó, bár csak újra ápolhatna. Jaj, ne legyen beteg.
0: Rátán!
1: Hívtál, bátyám?
0: Rátán, holnap elmegyek innen.
1: Hová megy, bátyám?
0: Hazamegyek.
1: És mikor jössz vissza?
0: Nem jövök vissza. Emlékszel, amikor beteg voltam, kértem az áthelyezésemet. Elutasították. Ezért lemondok az állásomról, és hazamegyek.
1: Bátyám, elviszel engem magadtól?
0: Micsoda ötlet! Hogy magyarázzam meg, képtelenség? Rátán, hova futsz? Gyere vissza!
1: Uram, a fürdővizet készen van.
0: Rátán, nézz rám! Nem kell aggódnod elutazásom miatt. Megmondom utódomnak, hogy viselje gondodat.
1: Nem, senkinek se szólj miattam. Nem akarok itt maradni. Mikor indulsz, uram?
0: 3 nap múlva, amikor az utódom megérkezik.

0: Rátán!
1: Hívtál, uram?
0: Rátán! Ezt a pénzt neked adom. Remélem, egy darabig megélsz belőle. Egy havi fizetésem, és csak az útravalót veszem el belőle.
1: Kérlek, bátya, ne adj nekem semmit. Ne törődj velem.
2: A lány sírva elfutott. A postamester pedig fölvette úti táskáját, és a várakozó csónakhoz ment. Beült, és a csónak a sok esőtől megduzzadt folyón elindult.
3: A víz az evezők alatt úgy sírt, hogy a postamester szíve összeszorult, mintha egy fiatal falusi lány gyásztól sújtotta arca az anyaföld kimondhatatlan, végtelen szomorúságát jelképezni.
2: Egy pillanatig vissza is akart fordulni, hogy magával vigye ezt a mindenki által elhagyott magányos árvát.
3: De a szél már kifeszítette a vitorlákat, a csónak az áradat közepére került.
2: És néhány perc múlva már csak a falu szélén fekvő halott égető helyet látta.
3: A sebes folyó hátán a találkozásokra és elvárásokra gondolt. És a halálra, a nagy elválásra, ahonnan nincs visszatérés.
2: De Rátán nem ismerte a bölcselkedést. Könnyes szemmel járt be a posta hivatalba, és valahol a szíve mélyén élt a remény, hogy bátyja egyszer visszatér, és ezért nem tudott elszakadni ettől a helytől. Ó, milyen ostoba is az emberi szív!

0: Pőrösi Csoma művei 1834-ben megjelentek, és még ebben az évben az Ázsiai Társaság egyhangulag tiszteletbeli tagjául választotta. A tudós férfiú nyugalmát nem leli. Egy év múlva a Gangesen fölfelé hajózik észak felé, majd 1842 tavaszán újra vándorbotot vesz a kezébe, és Lhasza felé megy, hogy ott a könyvtárban végre meglelje a magyar őstörténetre vonatkozó adatokat. Útközben a mocsaras vidéken maláriás lett, április 6-án a kór ágynak döntötte, majd 11-én kioltotta életét. Haláláról a darjeelingi angol kormánybiztos, Dr. Campbell így számol be.
1: Nagy sajnálattal vagyok kénytelen jelenteni, a magyar utazó és tibeti tudós Kőrösi Csoma Sándor Eho április 11-én itt történt elhunytát. Április 12-én reggeli 8 órakor földi maradványai az állomás temetőjében tétettek le. Négy szekrény, amelyekben könyvek és iratok valának, kék öltönye, amelyet mindig viselt, s melyben meghalt, néhány ing és egy főzőedény, ez volt minden vagyona. Papírjai között találtattak 300 rúpiára menő bankjegyek, melyekről halála előtt említést tett, egy értékpapír 5000 rúpiányi kormánykölcsönről, február 8-án 1842-ben kelt egyik leveléből azt tűnik ki, hogy ezt az összeget ő az Ázsiai Társulatnak hátrahagyni kívánta. Készpénze 224 rúpiára ment. Ebből le fogom vonni a temetés költségeit, megtartván a többit, amíg a kormány rendeletét megkapom. Mivel hogy a boldogult nem volt angol alattvaló, nem láttam szükségesnek ezen kívül más lépést tenni. Az egyik leveléből, melyet az írományok között találtam, azt veszem ki, hogy Csoma úr Erdélyben született. Úgy látszik tehát, ez lenne az út, amelyen halálát rokonaival tudatni kellene.

0: darjeelingi temetőben helyezték örök nyugalomra. Sírján ez olvasható.
1: Itt fekszik Kőrösi Csoma Sándor, magyar születésű, aki filológiai kutatások végett keletre jött, s évek folyamán, melyeket oly nélkülözések közt töltött, minőket ember ritkán szenvedett, és a tudomány ügyében való fáradhatatlan munkálkodás után a tibeti nyelvnek szótárát és valódi nyelvtanát készítette el. Ezek legszebb és valódi emlékei. Munkálkodásának folytatása végett, Lassa felé való útjában elhalt ehelyen, az 1842. évi április 11-én munkatársai a Bengáli Ázsiai Társulat Szentelike követ emlékének. Requiescat in pace.

0: Kőrösi Csoma halál híre után néhány héttel Toldi Ferenc az akadémián ezeket mondotta.
1: Kőrösi egyike volt azon felette keveseknek, azon egy párnak, kiknek munkássága, foganatai és híre e keskeny hon határain áttörve az egész mívelt világot bejárta, s kinek neve nem volt kisebb a Szajna, mint a Ganges partján, nem a Temze s a Spré mellett, mint a Himalája völgyében. S az ő dicsősége itt is ott is a magyar nép dicsőségét hordta magával.
0: Nem sokkal később a francia egyetem első tanszékén a tibeti irodalom professzora e szavakkal lépett a katedrára. Mert amit tanultam, magyartól tanultam. Amit tanítandok, azt magyartól tudandjuk mindnyájan. Egy később föllelt erdélyi népmese pedig így őrizte meg tudós fiának emlékét.
2: Csoma Sándort az Isten oly nagy ésszel áldotta meg, hogy ő a legnehezebb nyelvet 24 óra alatt meg tudta tanulni. 12 éves korában elindult utazni. Utazás közben egy jó király udvarába vetődött. Az első napon nem beszélhetett senkivel, mert a király udvarában nem tudott senki magyarul. Csoma még azon éjjel megtanulá a király cselédjétől az ország nyelvét, s a következő napon folyvást beszélt a királlyal, ki ezen annyira megörült, hogy Csomának azonnal egy aranyos könyvet ajándékozza. Ezen aranyos könyvben az egész világ nyelve le volt írva. Csoma nem kaphatott volna drágább ajándékot, mert most már bátran utazhatott az egész világba, megtanulván 24 óra alatt azt a nyelvet, amelyre éppen szüksége volt. Isten a megmondhatója, hány millió mérföldnyire utazott innen, míg végre nem azon helyig, hol a legelső magyar ember született, hanem éppenséggel a világ végéig jutott. A világ végén a szárazföld megszűnik, és kezdődik a tenger, mely fölött minél tovább, annál sűrűbb sötétség uralkodik. 40 nap és 40 éjjel kellene a sötét tengeren utazni, míg az ember odaérkeznék, ahonnan elevenen lehet az égbe bemenni. Csoma Sándor nekifogott, s ment egy jó darabot, de a tengeri út oly borzasztó volt, hogy vissza kellett térnie. Kiszállván a tengerpartra, ősz lélekkel találkozott, ki őt egész atyailag fogadá, és ezt mondá, szegény utazó, hol jársz te itt, ahol még ember nem járt, mióta az Isten megteremtette a földet és az eget. Tudom, éhes vagy, imhol egy pár hal, egyél, ha akarsz. Csoma leült a tengerpartjára, evett a halakból, és belélógatá lábait a világ végébe. Aztán az őszlélek ölébe hajtván fejét, aludt, és többé föl sem ébredt. Ennek így kellett történnie, mert az Isten azt rendelte, hogy azon ember, ki a világ végét elérte, egyszer s mint saját élete végét is elérte légyen. Az őszlélek Csomát szépen eltemette, és megsiratta. A tenger hullámai őt a mai nap is siratják.

Elhangzott Magyar utazók a nagyvilágban. Ének Kőrösi Csoma Sándorról. Közreműködött Bence Ilona, Bodor Tibor, Csűrös Karola, Fenyő Ervin, Gosztonyi János, Harkányi Ödön, Horváth Ferenc, Ilosvai Katalin, Kohut Magda, Rádai Imre, Szénási Ernő, Szombati Gyula, Ungvári László és Verebes Károly. Technikai munkatársak Fülöp Sándor és Mányoki Ferenc. Zenéjét összeállította Berényi István. Szerkesztő Horváth László. A rendező munkatársa Brajer Otto. Rendezte Dániel Ferenc.

0: A felvétel 1974-ben készült, és legutóbb 1982. március 27-én hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. A Barga Csaba Tibeti Tea című novelláját Lukács Sándor olvassa fel.
1: 3 éve olvastam Varga Csaba első próbálkozásait. Azóta őt is épp úgy szemmel tartom, mint nemzedéktársait, akik számára a szocializmus adott és természetes, benne nevelődtek, tanultak, és ezt a világot szeretnék formálni ők is. Nem volt számomra meglepő, amikor Varga Csaba egy Pest megyei falu mai életéről szóló dokumentumjátékot mutatott meg nekem. Érdeklődéssel olvastam, mert tudtam, hogy aki írta, közelről, belülről ismeri ezt a világot. Megragadt a játék egy-egy részlete, éreztem benne az életszerűséget, az izgató időszerűséget. A kitűnő ösztönnel felmutatott emberi sorsok már sejtették a pályakezdő író tehetségét. Ez időtájt olvastam tőle egy szubjektív hangú irodalmi levél formájában megírt, nagy lélegzetű vallomást is, népről, történelemről, nemzetről, igazságról, erkölcsről, elhivatottságról. Egészen fiatal ember még ekkor, s az alkotó lehetőségek keresése közben egyszerre túl sokat markolt. Ezért nem tudta tárgyát maradéktalanul művészetté nemesíteni. Múlt évben közöltük első novelláját, amelynek minden során átsütött az élmény melege. Katona éveiről szólt ez az írás, élő színekben mutatott fel egy darabka életet. A most adásra kerülő novella azért fogott meg, mert nem kisebb dologra, mint az író sorsa keresi a választ. Felszított szenvedéllyel kutatja, tisztaságát, függetlenségét megőrizheti az, aki belül vonzalmaiban, tiszta hitében válik keményé, konokká.
2: Tibeti Tea. 4000 méter felett metsző hideg volt. A világos kék ég alatt szürke, kopárhegyhátak tűrték az évszázadok múlását. A lekopott sziklák, mint feltartott öklök, sorakoztak egymás után. A lépcsőzetesen épített lámakolostor magányos őrbástyaként állt a vörösödő domboldalon. A változó idő fölé magasodó második emeleten szűk, kisablakú, ám lélekerősítő cellák várták a messzi földről érkezett vándorokat. A fagyos kőpadlón ültünk. Nem baj, ha hallgatok? Nem. Ne értsen félre. Sok kérdezni valóm van, de előbb szeretném, ha megnyugodna bennem a lélek. Ha kinyílna a hosszú vacogás után. Ha átérezni azt az elszánást, ami önt ide vezérelte. Nem akarok kapkodni már. A gyorsan kibökött kérdések úgyis elfednék az igazit, talán soha ki nem mondott kérdéseket. Hallgatás lett a válasz. A furcsán magas küszöb fölött kinéztem az ajtón. A szavak már nem zavarták a lélek erőgyűjtését. Ezen a vidéken nem ismerték a kályhát vagy a kandallót. A cellák lakói legtöbbször a hideg kőpadló raktak tüzet, mintha szélcsendes völgykatlanban húzódnának meg. A füst a mennyezet vékony gerendái között távozott el, de közben feketére festette a falakat. A lerakódott korom pótolta a hiányzó vakolást. Vendéglátóm most sem rakott tüzet, hogy a kesernyés füst ne csípje a szemünket. Bevérzett kötőhártyával különben is nehéz belenézni a vakító égbe. Nyugtalan elmém lassan tájékozódik a végtelen időben. A tudásom nagyon hiányos, kevés tájékozódási pontot nyújt. Az összekapart gondolatrögöket még alig tudom egybeilleszteni. A nyelvészeti kérdések megfejtésére sem jut annyi időm, hogy rendszeresebben foglalkozzam velük. Néhány elfelejtett szót mégis megjegyeztem és megszerettem. Kíváncsivá tett, mondta. Az ők nagyapám szerint a suttogó még sutyikált. A mamlasz ember tábottya volt. Aki térült, fordult, arra azt mondták, hogy siringózik. Én siringózó lélek vagyok. A ködös, nyirkos időt, mint az ittenit, poklás időnek nevezték. A válaszomat csendes mosollyal kísérte. Ma átöltöztem én is durva daróc köntösbe. Az érdes vászon drótinként feszült rajtam, de így testben is közösséget vállaltam beszélgető társammal. Kicsit fáztam. A meleg birkabőrbundát hiába terítettem a hátamra, ám az áttetsző idő átforrósította a szívemet. Kétségbe esett? Kérdezte tőlem. Honnan tudja? Figyeltem a kiejtését. Kicsit kapkodva rakta egymás mellé a szavakat. Nem lehet önben túlságosan nagy rend, mintha a sorstól nem kapott volna még elég feladatot. Lehet, mondtam. A rezzenetlen nyugalomban újra megpihentem. A megtisztulás reményében folytattam a vallomást. 10 éve élek cellába zártan. Egyre többször fedezem fel, hogy az ajtó előtt köd gomolyog. Az ablakon túl is, mintha örökös éjszaka csukódna rám. Időnként varjú hátra ülök és kirepülök a ködbe. Alumínium karddal szurkálom az ellenséges fehér bárányokat. Végül a hiába valóságtól megverten visszabújok a cellába. Nem téved? Nem tudom. Ismerem a feladatot, ami rám várna, ám az ismeret önmagában nem ér többet, mint az alumínium kard. A kavargó ködben valahogy elfelejtem, hogy mit szabott rám a sors, és az ilyenkor fellángoló túlzott erőlködés felforgatja a lelkemet. Amikor pedig a szobámba hátrálok, a sűrű köd betódul utánam. Hiába tiltakozom, nincs kiteljesedés. Csak a gyengeség szégyene. A cellában nem volt szék, asztal sem. A sarokban egy régi írózsámoly bújt meg. Az ablakon kevés fény szűrődött be. A rács elnyúlt árnyéka megkeresztelt minket. Kiszáradt a szám, és úgy tűnt, hogy az ajtónyílásban egy árnyék jelent meg. Kiállhat most a folyósón. Miért figyelnek minket? Megint én szólaltam meg. Szabadulni akartam már a belső szorongástól. Feladatot keresek, hogy rendet találjak. Már korábban is fordultam önhöz segítségért. A gimnáziumban verset írtam céltudatosságáról. Talán hasonlítok is önre, de szeretnék jobban hasonlítani. Becsülöm a szelíd nyugalmat, és amit elhatározok, azt tartani is igyekszem. Kerülöm az összetűzéseket, de nem egyszer hiába. Sok bennem a becsvágy, de félek a dicsőségtől. Halvány mosoly volt a válasz. Kétkedéseivel nem zavarta meg a gondolkodásomat. Hagyott beszélni. Tévedek, lehet. Azt tartom magamról, hogy kéthegyű ember vagyok. Két erős célom, álmom van. Amennyire önt ismerem, csak egyhegyű. Egy fontos feladatot lát, amelyhez csak egy út vezet. Gyalogos út Ázsiába, ha kell a poklonát is. Bennem a két szándék vetekszik egymással. Tehetségem elemi része a mozgás, az azonnali cselekvés. A történelem szorít a foga közé. Elfúlt a hangom. Mi a másik cél? Ami az öné is. A gondolkodás, a szellem mozgása, a visszavonulás, a meditáció. Szeretnék mélyebbre merülni a tudás örvényében. Figyelni és megérteni akarok, lélekben erősödni. A fagyos kőpadlón szanszkrit szavakat tanulni. A szellem szabadságára vágyom, hogy kiszakadjam a cellából. Lehet az arhat eszményem, lehetek én is bodhiszatvá. Ismeri ezt a tant? Inkább sejtem, a gondolataim kifejezéséhez hívom segítségül. Hallgattunk. Magamra maradtam a kétséggel, hogy helyesen beszélek-e. Az ajtóban megnőtt az árnyék, folyton változtatta a formáját. Medve állhatott. Sárkány, Némán előre dőltem. Az ajtóban ekkor egy csupaszfejű férfi jelent meg. Sötétvörös köntöst viselt, sűrű, barna folyadékot hozott csillogó rézedényben. Szótlanul elénktette, megborzongtam. Mi ez? Kérdeztem, amikor a férfi kiment. Tea. Sóval és vajjal szeretem. Az is lehet, hogy most birkazsírral csinálták, mert kevés a vaj. Először csak egy kortyot ittam, a meleg átjárta a mellemet. A zsíros folyadék utolsó cseppjei megültek a torkomban. A tekintetem az ajtóra szegeződött. Folytathatom? Kérdeztem. Igyom még. Hová siet? Némán ittunk. A két célom gyakran felesel egymásnak. Az első cél megaláztatásokat, megpróbáltatásokat mér rám. Ez a gyávaságok és a kudarcok ismétlődő sorozata. Annyira nem erős a lelkem, hogy ezt könnyen elviseljem. Nem készültem fel erre. A másik cél a nagy lélek lehetőségét ígéri. Elég, ha az ember jó utat választ, az út később erősíti a hitét. Könnyebb eljutni Bukharába, vagy akár csak Szófiába. Nincs miért szembe kerülni a lelkiismerettel. Az ajtón bebámult a tiszta, kék ég. Szememmel hiába kerestem a tornyos csorteneket. Nem egészen értem a különbséget. Az első út olyan ellentmondásos, hogy belesajtul a lélek, siringózik. Az ember meggörbíti a derekát, hiába vágyik a belső békére. Az állandó elégedetlenség megakadályozza, hogy rendet tegyen magában. A másik úton sokkal egyszerűbb végigmenni, mert nincsenek kényszerű hátraarcok. A belső béke nemessé teszi a lelket. Legfeljebb a szellemi és fizikai erő végessége emel gátakat. A szív viszont derűs marad. Erre vágyom én is. Ön elég bölcs, de téved. Mosolyogtam. Tévedek? Igen. Én a másik utat választottam, de az elsőről se léphettem le. Nem jutottam el Lasszába. Milyen messze jártam életem céljától, hogy megtaláljam az őshazát. Noha talán nem vagyok gyáva, gyenge lélek sem. Ne kínozza önmagát, előbb nézzen újra körbe a világban. Én csak a kérdéseket teszem fel. Lehet, hogy a cellán kívül nem is köt kavarog. Lehet, hogy rózsaillat felhőbe ütközünk. Talán a kardunkat is aranyból verték. A méltóság és az öntudat féméből. Talán mégsem arra születtünk, hogy varjúhától lovagoljunk. Erre találom a végső békét. Vendéglátóm szeme összeszűkült. A béke bennünk van. Akkor jön el, ha eleget teszünk a lelkiismeret parancsának. Ha van ilyen parancs. Nem sok különbséget látok az egyhegyű és kéthegyű magatartás között. Az emberi lelket nem lehet elválasztani a történelem lelkétől. A közös harcokból és kínokból gyűjtünk erőt. A lélek persze felülvizsgálja a kinti világ törvényeit. Szabad és független. Hallgattam. Oda jutottunk a beszélgetésben, ahova magam is elvergődtem. Ám nem lettem nyugodtabb. Hosszan ittam a zsíros teából. Mindig végrehajthatom a lélek parancsát? Nem, de ettől erősödik a jelleme. Minden lehetőséget meg kell próbálnunk, hogy ne kössünk felesleges alkut. Feltéve, ha van miért küzdeni. Ha mégis alkura kényszerül, ne rémüljön meg. Nincsenek makulátlan emberek. A belső béke attól csak erősödik, ha időnként lemerül a pokolba. Csak önmagát ne adja fel. Nyári napforduló volt, mégis elég korán sötétedett. Az ajtóból, mintha hátrább húzódott volna az árnyék. A láthatatlan szörnyek is félhetnek, a sárkányok is legyőzhetők. Kicsit megpihentem. Nézzen a kék égboltra, mondta a vendéglátóm. Legyen nyugodt. Ön becsületes, tisztességes ember. Higgyen ebben, bízzon magában. És így kezdje a gondolkodást. A kétségbeesés legjobb ellenszere, ha vállalja a sors megbizatását, ha felméri, hogy mire való az élete, hogy milyen feladattal bízza meg a népe. Csak olyan súlyt vegyen a hátára, ami alatt nem roskad össze. Olyat ne akarjon, amit tehetsége és hite nem enged meg. Ön ezt tette? Miért nem jutott el hát Tibet belsejébe? A lasszai kolostorból akadályozták meg. Talán megmérgezték, vagy belső riadalom gátolta. Megfakult az elszánása, amely a magyar őshaza keresésére indította. Először nem válaszolt. A lámák ősi tudásukat féltették. Talán nem bíztak bennem. Lehet, hogy a megismeréstől is féltek. Én is féltem. Nem akartam idő előtt meghalni, de a lelkiismeret mégis útra vezényelt. Most már nem bánom, hogy korán sírba feküdtem. Követtem a lélek parancsát, valószínűleg jó úton jártam. Ezért adatott meg a végső béke. Ön is vállalja a kéthegyűségét. A hideg csípte a bőrömet. Vendéglátom teát ivott, majd a birka bőrbundájába burkolózott. A távolba nézett. Én kifújtam a tüdőmben összegyűlt levegőt, és kiegyenesítettem a kuporgásban elfáradt derekamat. Beszélhetek még? Nem tiltakozott. Jobban tágra kell nyitni a szememet. Egyszerre akarok figyelni az emberiség özönvíz előtti történelmére, a jövő századok kifürkészhető lehetőségeire, és napjaink szorongató feladataira. Aki nem ismeri megfelelően a múltat, nem építheti fel a közeli jövőt sem. Olyan sok megismerni és megérteni valomban, hogy egyetlen pillanatot sem szeretnék elvesztegetni. De ne legyen kétségbeesve. A kétségbeesés egyúttal lélekpusztítás. Ne árulja el magát. Hol kezdődik az árulás? Nem tudom, de nyugodjon meg. Egyéni hatalmuk érdekében sokan törtek a tudás, a tudós és ezzel a jövő ellen. Saját boldogságuk miatt többen lemondtak a tudás a ráció hatalmáról. A jövő mégis megépült. Egyszer lélekben is megépül. Ön boldogtalan lehet, de a világ mindig boldogabb lesz. Ahogy az ön szavai után az új világot látom, nincs okom a késői kétségbeesésre. Az ön riadalma nem keseríthet el. Az utolsó mondat belém mart. A hideg szél váratlanul felragadott minket, kirepültünk a magányos lámakolostorból. A Himalája csúcsa előtt már egyedül álltam. Kőrösi Csoma Sándor utolsót intett, majd eltűnt a fehér rengetegben.
0: Varga Csaba Tibeti Tea című novelláját Lukács Sándor olvasta fel. Szerkesztette Kulcsár Katalin, rendezte Dániel Ferenc. A hangfelvétel 1975-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 15-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Názári René Sándor költeményét Kozák András mondja el.
3: Tibeti szerelmes dalok Kőrösi Csomó Sándor gyűjtéséből. Tejjel folyó Tibet földje, elrejt tőlem téged, lányka. Távol vagy, mint magas Lassa, messzébb vagy, mint Ladakhban le. Leheletem, légi lelkem hozzád lebben sóhajszárnyán. Szikárhegység sem tud róla, rideg lámák sem tanítják. Léted felleg sáv takarja, tilos, titkos sambalám vagy. Vágyjal töltött testem, társam, tudást őrző tiszta tenger. Tigris lennék, széttépnélek, nő szerelmem, szikkim szépe. Nepál szülte hímelefánt lennék, oldos himavánod. Rád hajolnék bőszült bércként, föléd forgó égi fensík. Érted, lengő sárkány lennék, minden volnék, s magam vagyok. Nem vigaszta a Zanszkár, Zangla, termővölgyek zengő zöldje, sem a tantrák bölcs hittana, csak szavadnak bő tejszíne. Lágy szerelmet szerzetesség, kolostorom lettél kedves, szent igékben gazdag gompám, imamalmom, megpörgetlek. Zárj magadba, ékes párom, lótuszkelje, édes kincsem, kettőnk vágya cella, kőfal, kemény varrás, éjek érce. Jakfark zászló fagyus csúcson, fohász csapdos zordon szélben, szívünk csattog csókok ormán, fönn szerelmünk fénylő szirtjén. Szatmár németi, 1894. augusztusában.
0: Lázári René Sándor Tibeti szerelmes dalok című költeményét Kozák Andrástól hallottuk. A hangfelvétel 1997-ben készült. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Lászlófi Csaba versét Helyei László mondja el.
4: A tibeti magyar. Eltűnt, meghalt, mint hiába. Úgy emlékezik fiára Székelyföld, egy egész nemzet. Sándor hűtlen soha nem lett. Amint Kőrösi Csomából név lett, névtelen homályból hány rokona, hány barátja állt elő, s volt büszke rája. De míg nem védte halála, sivatag homokja várta, árnyékát a Himalája, lelkét kőkolostor zárta, lázverte ki kölcsönünkben, sírja sem volt Darjeelingben. Addig volt, ki oktalannak látta útját, nyugtalan vad természetét meg nem értve, egy tanára szinte sértve kívánt volna neki mattot. Pénz nélkül ne várd a tapsot, mondogatták mások máshol. Míg kedvedre ázsiázol, minket sem kerül az ínség, tán az orbai szék kincsét keresette a buddhista hívők között Kelet Pista. Egyszer, mint kő házatája felől úgy repült utána, nem irítséget kihegyző közhangulat, sem a jegyzőszava, csak egy gonosz tréfa, atyafigúny. Ejsze, még a 200 váltó forintjával megalkuszik Batukánnal. Ha már ingyen annyit körmöl, bár egy kesztyű teve bőrből, bársony nadrágja kifesrett, köpeny gallérján tetvek. Aki egyszer világgá ment, kimondhatunk rá egy áment. Hisz megmondta ő előre, fel lehet osztani földjét. Csoma Sándor legelője őt illeti meg ötödrészt. Volt még kinek foga fájt a hét határra, ős hazára. Kisbírók és nagyhatalmak osztják, Péter adja Pálnak. Mit kiásnak, s betakarnak, földje, fája, irománya, megmarad, bármit akarnak, tibetinek és magyarnak.
0: Lászlófi Csaba a Tibeti Magyar című versét Helyei László mondta el. A hangfelvétel 1994-ben készült. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. A Jó Kívánságok ösvénye, ami megoltalmaz a félelemtől a túlvilágon című tibeti haláléneket, Latinovit Zoltán mondja el.
5: A Jó Kívánságok ösvénye, ami megoltalmaz a félelemtől a túlvilágon. Tibet. Amikor életem kockái utoljára kivettetnek, az e világi rokonok semmi segítségemre nem lesznek. Amikor egyedül bolyongok majd a túlvilágon, ó, ti haragvó és jámbor hódítók, könyörületességtek hatalmát gyakorlók, engedjétek meg, hogy a tudatlanság sötétsége szétoszoljon. Amikor egyedül bolyongva, szerető barátaimtól elszakítva, üres gondolat alakzataim szellemei fölkelnek majd ellenem. Bár csak a buthák, isteni könyörületességük hatalmát gyakorlók, megengednék, hogy se a borzalom, se a rettegés ne törjön rám a túlvilágon. Amikor az öt bölcsesség fényes sugárzása rám ragyog, bár csak borzalom, rettegés nélkül fölismerhetném, hogy ez a sugárzás belőlem támad. Amikor a haragvók és jámborak alakjai megjelennek előttem és rám ragyognak, bár csak elnyerhetném azoknak biztonságát, akik félelem nélkül élnek, és bár csak fölismerhetném a túlvilágot. Amikor a vadállatok ordítása hallatszik, bár csak a hat szótak szent hangjának hallhatnám a ma ordításokat. Amikor űz a szél, a hó, az eső és a sötétség, bár csak a fénylő bölcsesség mennyei szemeivel láthatnám. Amikor meglátom majd az egyesült túlvilági rokonokat, bár csak olyannak láthatnám őket, mint az isteni párt, a haragvó és jámbor hódító apákat és anyákat, bár csak elnyerhetném a hatalmat, hogy minden olyan helyen megszülessek, ami a többieknek hasznára van, és bár csak tökéletes, jelekkel és kegyelemmel ékes testem lehetne. Ó, ti haragvó és jámbor hódítók, bár csak testetek hasonlóságában, tanítványaitok számában, isteni nevetek jóságában, veletek egyformák lehetnénk.
0: A Jó Kívánságok ösvénye, ami megoltalmaz a félelemtől a túlvilágon című tibeti haláléneket, Parancs János fordításában Latinovit Zoltán mondta el. A hangfelvétel 1972-ben készült.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: A pontos idő 6 óra. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A híreket Bordi Andrástól hallják. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, hogy a mai és a holnapi nap még kritikus lesz az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hozzátette, addig is a legfontosabb feladat a nukleáris biztonság fenntartása és a két aktív turbina védelme. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A lengyel hatóságok közölték, a sebesülteket, a sérülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben, de öten még ápolásra szorulnak. Hozzátették, 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról, állapotuk stabilizálódása után Varsó gondoskodik. A Medjugorjéból hazafelé tartó lengyel zarándokbusz vasárnap hajnalban borult fel Mezőkeresztesnél. A tragédiában 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. Több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek között a lánggépgyár és a Klub Aliga területét, valamint a Margit-szigeti tenisztadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz aktuális terveit. Hozzátette, a visszavonás nem befolyásolja a már kiadott építési engedélyeket, de megszűnnek a különleges szabályok, és az önkormányzatok is visszakapják korábbi jogaikat. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A céljuk, hogy valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben tudja teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségét. A videó és minden szükséges információ megtalálható a nav.gov.hu oldalon. Országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, szálljon egy órát a véradásra. A véradóhelyek listája a szolgálat honlapján található. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A 4 napos rendezvényen 2 nagy színpadon magyar és külföldi könnyű zenei fellépők, valamint kertmozi, színház, légtánc bemutató és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzi játékával köszöntik. A MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra. Ami az időjárást illeti, délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, délután a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. Nagy területen megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél.

0: Ez a történet 1735-ben kezdődik. Harmadik Károly ekkor alapította Selmecbányán azt a bányatisztképző iskolát, amelyet Mária Terézia 1762-ben akadémiai rangra emelt. 1808-ban pedig erdészeti tanintézettel bővült.
1: Dr. Herpai Imre, a Nyugat-Magyarországi Egyetem nyugalmazott tanára.
2: Az a mi intézményünk a ma Szlovákia területén lévő Selmecbányáról származik, ahol Mária Terézia alapított egy felsőoktatási intézmény, amelyik a bányakó és erdőmérnök képzést volt hivatva biztosítani. És hát nagyon régi intézmény vagyunk, patinások. Na de jött az első világháború, megalakult Szlovákia, és az akkori hallgatók akkor jöttek meg a frontról. 4 évig a fronton harcoltak, hazamentek, hogy folytatsák tanulmányaikat. Ott az várta őket, hogy nem lesz többet Magyarország, és ott Szlovákiába kell vagy. Erre ugye el volt keseredve az egész társaság, és azt mondta, hogy nem maradunk itt. Akkor megyünk Magyarországra. És előállították a kocsikat, ilyen lovas kocsikat, és az egész tanári kar, és az összes hallgató megindult Magyarország felé. Ez olyan, mint egy regény. És akkor Budapest környékén ilyen félreállított vasúti kocsikba voltak elhelyezve sokáig, hát ott ilyen menekültként tengették életüket. Amikor is a Sopronban volt egy nagyon agilis polgármester, az meghallotta, hogy ezek ott vannak Budapest mellett vagonokban, és hát nincs helyük. És ez egy zseniális fickó volt, azonnal vonatra ült, fölment, hogy gyertek Sopronba, én adok nektek helyet. És akkor megjöttünk, és először egy elköltözött ide a társaság.
1: Varga Tamás, az Erdészeti Faipari és Földmérés Történeti Gyűjtemény igazgatója.
3: Mit tudtak a selmeciek?
4: Egy olyan történetet mesélnék itt el, ami számomra elképesztő volt. Több mint 100 évvel ezelőtt egy kilométer hosszú alagutat kellett fúrni. Ezt a hegy két oldaláról kezdték el, a korabeli eszközökkel, a korabeli gépekkel, munkagépekkel, illetve jó részt kézi erővel megtenni, és az a bányamérnök, aki a munkálatokat irányította, birtokunkban vannak a papírok, amikor a két alagút összeért, akkor meghatározták ugye, hogy mekkora hibával dolgozott, és mennyi az eltérés. Én a látogatóktól ezt rendszeresen meg szoktam kérdezni, mit gondolnak, hogy több mint 100 évvel ezelőttről beszélünk, ugye, mennyi az a 500-500 méteren elfogadható eltérés, ami a korabeli technikával még megvalósítható. Itt a mai példákból okulva is mondanak métereket. 17 mm-rel tért el viszintes irányba a két vágat egymástól, és nulla, azaz nulla milliméter volt a függőleges eltérés, tehát teljesen szintbe hozta. Ezt én úgy gondolom, hogy ez egy olyan szakmai teljesítmény, akkor is úgy gondolták, hiszen számos oklevelet és kitüntetést kapott emiatt a bánya mérnök úr, de ez a mai világban a legkorszerűbb eszközökkel is egy olyan kivitelezhetetlennek tűnő eredmény, ami hát egy elgondolkodtató, hogy vajon hogy tudták ezt megcsinálni. Valószínűsíthető, hogy azzal a hatalmas szakmaszeretettel, odafigyeléssel és alázattal, amivel a selmeci hagyományokat is ápolták.

0: 1956-ban mit csinált ön Sopronban?
1: Én az egyik tanszéken voltam, és pár nap alatt minden hatalom a fiú kezébe került, bár ők ezért semmit nem tettek. Nem törekedtek arra, hogy most ide megyünk és rendelkezünk, és mint semmilyen nem volt, hanem a városházáról jöttek ide segítséget kérni. Muszáj nevetnem, nem. Hát nem nevetséget. Az első eset az volt, hogy elfogyott a kenyér. És akkor bejöttek, hogy nincs a városban kenyér. Hát kiment egy csapat, akkor még a bányászoktól is volt itt két évfolyam. Azok kimentek, befütöttek a kazárokba, a pékeknél, ugye? Kemencékbe, bocsánat, pár óra múlva volt az egész városban kenyér. Hát ettől olyan népszerűek lettek rögtön, ugye? És valahogy itt nem mertek a hivatalos emberek mozogni. Mindenki így ült, ugye? Hát a fiúk meg direkt akartak is. És akkor olyanok voltak, hogy minden üzembe kiment egy párfős csapat, beszélt a munkásokhoz, hogy miért akarnak ők más világot, meg más szervezetet. De szépen nem volt semmi, semmi tüntetés, semmi törés, zúzás, semmi. De amikor hallották, mert volt egy külön csoport, még állandóan hallgatta a rádió, külföldi, és hát, hogy tájékozódjanak. És ugye hát ez rögtön már az első nap, ugye a rádiónál, amikor elkezdődött a vérontás végeredményben, ugye hát akkor rögtön megdöbbentek, és azt mondták, hogy ők is ki vannak téve, hogy ide jön egy ilyen rendfenntartó csapat, és ugye elkezdenek lőni rájuk. És ezt a félelmüket megerősítette az, hogy mi egy megyébe vagyunk, Moson-Magyaróvárról, hát egy borzalmas vérengzés volt.
0: Kaptak fegyvert a fiúk?
1: Igen, és akkor azt mondták, hogy szerezzünk fegyvert. Mint később kiderült, tüzérség is lett, mert amikor, hát én úgy szoktam mondani, a forradalom győztes időszakában, mikor a ruszkik kivonultak Budapestről, azon mindenki meg volt vadulva, és gondolta, hogy a dolog el van intézve. Ugye ezek után már nagyobb baj nem lehet, és akkor egy egész zászlóhajat szerveztek meg, amihez hozzá kell tenni, hogy abban az időben Magyarország összes egyetemén a rendes előadások mellett katonai képzés is volt. Hát ugye akkor készültünk a harmadik világháborúba, ez így volt, hivatalosan mondták. Tehát ővelüket úgy lehetett bánni, mint egy képzett hadsereggel. Na most mondom, lett aztán egy egész zászlóhaj, és Sopron előtt van a határnak egy ilyen futása.
0: Olyan, mint egy zsák, a soproni zsák.
1: Na, azaz. Na, és itt van Sopron. És ez egy kis, viszonylag kis távolság. Beosztották őket, a századokat a megfelelő helyekre, és mondtam, hogy tüzérséget is kaptak úgy, hogy Sopron közelébe, itt nem sokkal lett a zsák után valahol. Volt egy magyar tüzérlaktanya, magyar, akiknek olyan ágyúi voltak, ami úgynevezett nehéz páncéltörő volt, szóval annak a parancsnak a beült Sopronba, fölkereste az ifjúság vezetőt, és mondta, hogy ő is velük van, és akkor ilyen ranghangszórós autóval végment a városon, és közölte a néppel, hát ott bömböltek a hangszórót, hogy veletek vagyunk, megvédjük a forradalmat, akármi lesz is, nekünk vannak fegyvereink, és veletek együtt fogunk harcolni, jó? Na most elérkezett november 4-e, ugye, ami nagy döbbenet volt, de hát akkor már ez már mindenki volt szervezve. Tehát akkor kiadták a fiúk a saját szervezetükön keresztül, hogy bekövetkezett, amitől féltünk, ugye megindultak a ruszkik, és a mozgósítási terv lép életbe, mindenki menjen a helyére. És akkor nép kigyalogolt, és elfoglalták ezt a vonalat. Itt keresztben.
0: Lezárták a soproni zsákot.
1: Lezárták a soproni zsákot, és azt mondták, hogy mi sokáig is tudjuk magunkat védeni, ha kell. Ezt még megérkeznek az első csapatok. Hát, amik sose jöttek meg, ugye. Na, elég az hozzá, hogy ez úgy indult meg, én olyan hallgatóval beszéltem, aki ezen a legkényesebb ponton itt volt, ebben a nyakban volt. És itt, mikor kiszóltak nekik, hogy most beválthatja azt, amit ígért katonának, megöttek a izék, a honvédség, nem tudom, hány ágyúval, legénység is jött vele, tehát habár a fiúk, ez az egyetemi kiképzésben ugyanilyen típusú ágyúra voltak kiképezve. Elég az hozzá, hogy itt vártak, és ugye ebből az irányba, itt van Győr, egyszer csak feltűntek az orosz tankok. És akkor a fiúk, akik ott voltak, mondták a katonáknak, na gyerünk, azt mondja, célozzatok, és ha elérik a lőtávolságot, akkor hát megkezdjük a harcot. Na igen ám, de a következő történt. Na a katonák oda mentek, ugye, beállították, és ezek ott izgatottan tapogtak a mi hallgatóink, hogy hát miért nem lőtök, hát lőjetek már. És erre a biztatásra katonák felugrottak és elszaladtak, ott maradt az ágyú, a lőszer is volt mellette. Hát erre a fiúk nagy káromkodások közben ugye oda mentek, mert ők is tudták kezelni az ágyút. Megnéztük, hogy jó van beállítva, el akarja sütni, csett, nem szól semmi. Kiszedték az ütőszeget, az ami hátul ráül a gránátnak a fenekére, és akkor sül el az ágyú, hogy úgy mondjam. Hát előre kiszedték a izét a...
0: Kicsodák?
1: A katonák, a magyar katonák. Na most, mivel ott volt egy motorkáros páros hírvivők, és jó meg volt ez szervezve, amelyik itt frontvonalba keresztbe vitte a híreket, annak rögtön mondták, hogy szaladj a többiekhöz, mert több ágyú is volt lerakva ezen a vonalon, hogy vigyázzanak, mert nincsen ütőszeg benne. Ettől a hírtől egy pánik, szabályos pánik tört ki, hát akkor tényleg annélkül nyílt mezőn tankok ellen nem lehet harcolni. Városba lehet. Azt a pestiek megmutatták, hogy lehet, de hát a nyílt mezőn nem lehet. Na most a pánik eredménye az lett, hogy mindenki jobbra fordult, rohant nyugat felé.
0: Hát a határ felé rohantak.
1: Hát mentek a határon. Na, az osztrákok már várták őket, azok még jobban meg voltak ijedve, mint mi, mert Ausztria pár hónap előtte lett független. Ugye akkor szűnt meg a megszállás náluk. Hát ugye ezek olyan boldogok voltak, nem is csodálom, ugye? És féltek, hogy belekeverednek itt egy ilyen ruszkikkal való harcba, és ugye annak az lesz a vége, hogy újba megszállják őket. Tehát a nép jó része átment a határon, a városba hát rögtön elterjedt el híre, hogy itt mi történt, és megindult az áradat nyugatra.
2: Boa Sándor erdőmérnök.
3: Egy ausztriai kis faluba értünk, ahol éppen szüreti mulatság volt. Na most, akik fegyverrel mentek át, azokat osztrák csendőrök megkérdezték, hogy szabadságharcosok vagyunk, vagy forradalmárok. Hát szabadságharcosnak vallottuk magunkat, bennünket azonnal leinternáltak. Ugyanis a Genfi Egyezmény értelmében Ausztriának, mint semleges országnak, ha szomszédországból fegyveres testület lépi át a határt, akkor azt le kellett internálni. Két éjszakát Klosterneuburgba tartózkodtunk, és onnan egy éjszaka Salzburg mellé elvittek bennünket, hogy új határtól beszélegyünk, és ott Zitzenheimben leinternáltak bennünket, egy volt amerikai laktanyába, szöges drótkerítésre vettek körbe, jó ellátásunk volt, mindenkinek külön ágya, sőt, még az osztrák őrvezető Zsoldot is kaptuk, mivel hát nem volt rangunk. Végülis december 19-én engedtek ki bennünket, addig ott voltunk. Na, itt volt egy nagyon érdekes dolog, amikor hát rádöbbentünk arra, hogy végül is hát mi nagy lelkesedésből csináltuk ezt a forradalom szabadságharcot, de hát, hogy ennek nem lehet pozitív vége, mi nem győzhetünk egy ilyen hatalmas hadsereg ellen, akkor nem voltunk informálva, hogy itthon milyen helyzet van. Olyan hírek voltak, hogy akik itthon maradtak, azokat Kínába deportálják, meg Szibériába, meg egyéb, szóval legkülönbözőbb hát hírek voltak, és ennek kapcsán akkor úgy döntöttünk, hogy hát nem jövünk haza, vagy hát nem tudunk hazajönni, és akkor különböző országokkal tárgyaltak a tanárok és a diákoknak a megbizottjai, hogy hova menjünk. Svédországgal, az USA-val, Németországgal, Svájccal, Kanadával. Svédország az félt ennyi embertől, tehát kicsi ország nem tudta, hogy mit csináljon 200 erdőmérnökkel. Az USA az egyéb okokból, tehát ő diszkriminatív módon vett volna bennünket oda, tehát bizonyos embereket, igen, bizonyos embereket nem esetleg, különösen a tanárokat, nem annyira közülünk, de a tanárokat azt nagyon meg akarták szűrni. Németországnál is voltak problémák, és akkor úgy döntöttünk, hogy hát a Kanada az, hogy úgy milyen feltétel nélkül vállalta az egész egyetemet. Akinek szerencséje volt, az elmehetett dolgozni. Én az első évben 6 hetet tudtam dolgozni, a második nyáron valamivel többet. Hát itt elsősorban természetesen fizikai munkára és erdőrendezési munkákra és egyebekre volt lehetőség, valamint nemzeti parkokba különböző természetes fizikai és egyéb munkára. Na most a másik munka az pedig úgynevezett hát fa kitermeléseknél leszállítás, és ott ezt úgy hívtuk, hogy Jokerman, ez a Jokermanség az azt jelentette, hogy egy kötelet kellett rákapcsolni a fára, amit aztán a kötélpálya rendszer lehúzott. Hát ez elég nehéz munka volt ott a sziklásecskékbe, a fákon szaladgálni, szöges bakancsba és egyébben, már hát természetes sisakba lehetett ugye oda bemenni. És a társaság másik részének pedig nemzeti parkokba, én a következő évben voltam aztán nemzeti parkokba. Elég jól kerestünk itt egyébként. Hát az akkoriban úgy volt, hogy mondjuk két nap kerestem annyit ott, mint Magyarországon egy hónapig itt valaki. Ezt össze kellett gyűjteni, mert ősszel mentünk az egyetemre, és az egyetemen tandíjat kellett fizetni. $300 tandíjat kellett fizetni. Mit tudom, kerestem $400 összesen, abban $300 tandíjat be kellett fizetni. Ez nem volt olyan, hogy mert mi most magyarok vagyunk, akkor nekünk ugyanúgy meg kellett fizetni a tandíjat. Annak ellenére, hogy közben az államtól, mint munkanélküliek még mindig kaptunk bizonyos $60 havonta lakásra és ellátásra, ami körülbelül úgy nézett ki, hogy $30 kaptunk lakást, úgyhogy valakivel összeálltam. Én például egy fiúval egy szobát vettem ki egy háznál $30, és akkor a másik $30 meg a étkezésre. De azért természetesen az egyetem olyan szempontból együtt maradt, hogy a Vancouveri Egyetemnek a Soproni Erdészeti Fakultására jártunk, de teljesen ami meg kellett fizetni mindent, mind amit az ottani tanulóknak vagy diákoknak. Ők nem voltak úgy összeforva, mint mi Sopronba. Egy 900-es egyetemben nem is ismerte senki egymást, és nem voltak ilyen nagy barátságok meg egyebek. Itt egy évet tanultam gyakorlatilag. A következő évben én nekem sikerült egy munka Jasperi Nemzeti Parkba. Többek között, mondjuk, ha kellett a Nemzeti Parkba akkor kutatástunk, ha hidat, a hidat építettünk, ha utat kellett csinálni, akkor utat csináltunk. A Nemzeti Parkhoz úgy kell érteni ott, hogy akkora, mint Dunántúl, vagy lehet, hogy kétszer akkora.
2: Részt vett a Kossuth Rádió 1956. november 1-jei adásából.
4: Sopronból jelenti egy nyugati tudósító. Szovjet csapatok ezen a környéken még nem mutatták jelét annak, mintha ki akarnának vonulni Magyarországból. A lakosság szovjet ellenes érzelmeit még jobban felfokozták azok a hírek, amelyek szerint a legutóbbi napokban szovjet katonák rálőttek egy vöröskeresztes oszlopra, amely Nikkelsdorf felé haladt, hogy ott átvegye a Budapestnek szánt külföldi segítséget. A vöröskeresztes oszlop 4 tagja megsebesült. Egy másik hír szerint szovjet katonák bajonettjeikkel beleszurkáltak egy orvosszer szállítmányba, és azt így tönkretették. A tudósító elmondja még, hogy Sopronban diáktanács alakul. Az általános sztrájk tovább tart, és addig nem is akarják megszüntetni, amíg a szovjet csapatok ki nem vonultak az országból. A város környékén a szovjet csapatok mozdulatai bizonytalanná teszik a helyzetet. Azon kívül ávósok is felbukkannak a környéken, kisebb bandákban, a határ felé tartva, hogy megpróbáljanak osztrák területre jutni. Legutóbb az a jelentés érkezett Sopronba, hogy 6 ávós kezébe kerített egy vörös keresztes kocsit, és azon akart elmenekülni. Az ávósokat elfogták.
2: Herpai Imréné, Horváth Zsuzsanna.
0: Mit élt át azokban a napokban?
5: Amikor az egyetemisták bejöttek, és ez az első gyűlés volt, nem akarták őket beengedni a gyárba, de aztán végül az igazgató engedte, és megtartották a gyűlést. Valami olyan hihetetlen felszabadulás és öröm volt, hogy egyáltalán valaki mer beszélni. Mert általában mindig az volt, hogy az ember valamit úgy gondolt belülről, a családjával esetleg megbeszélte, aztán utána csönd. Én nekem tényleg nem volt ott rossz dolgom, nem mondhatok semmit a munkáire, de ez a hamis légkör, ami mindenbe volt, szóval azt a mostaniak el se tudják képzelni. És ez valami olyan felszabaduló érzés volt, és főleg az, hogy előtte egy évvel mentek ki Ausztriából az oroszok, és akkor mindenki úgy várta, a szovjetek, ugye, bocsánat, mindenki úgy várta, hogy hát innen is el fognak menni. De hát nem mentek. Ez volt az egyik. A másodszor az, hogy legalábbis a vasöntődében, az az állandó norma föl emelés. Senki nem tudta, hogy ha jól dolgozik, akkor ott állt a normás, vagy ott leste meg, és akkor fölemelték a normáját. Szóval ez valami olyan rossz légkört teremtett, amellett még azt is tudom mondani, nem vagyok ebben szakember, de számtalan dolog volt, amit a Szovjetuniónak gyártottunk. Na most olyan technológiánk volt, amivel bizonyos dolgokat nem lehetett rendesen megcsinálni, rengeteg volt a selejt. Volt egy olyan szerkezet, dugattyú gyűrű, amiben mindig azt mondták, hogy 90%-a selejt, 10%-a jó, és mégis állandóan öntötték, és mégis mindig kellett csinálni, mert hogy megtermeljék valahogy azt a mennyiséget, amit szállítani kellett.
0: Nem lehetett beszerezni egy olyan
5: Hát szóval ezek az agyrémek, hát erre más nem lehet mondani. Ez ilyen agyrém. Amellett nem akartunk innen elmenni, ez a mi országunk, a mi hazánk. Most hova menjünk? Most ugye nem akarom bántani a tényleg, akinek ki kellett menni, mert olyan volt a helyzet, nagyon sok gazdasági menekült volt, meg egy pánik uralkodott el, hogy mi lesz itt megint, 45-ös állapotok lesznek, meg az 50-es évek, ugye? Mert az 50-es évekről, legyünk őszinték, a nép nagy része sok mindent nem tudott. A másik, hogy mondjuk én nekem, mivel terhes is voltam, meg már volt egy egyéves kislányom, én arra gondoltam, hogy mit csinálok ilyen kisgyerekekkel. Na most, akik kimentek, utána mesélték, hogy ott várta őket a Vöröskereszt, és olyan dolgokat kaptak, amiről még itt álmodni se lehetett. Szóval egész másképp volt, akinek kiment, mint aki itt maradt, de én egy percig nem bántam meg. Annyira, szóval az emberben volt valami olyan, mégis, hogy nem, szóval nem akarok én nagy szavakat mondani, de valahogy az országhoz, vagy a néphez, hát nem is tudom, a magyarsághoz való kötődés. Nagyon, mondjuk ezt a költők jobban elmondják, és ez igaz.
3: Lengyel követségnek volt egy magyar érdekvédelmi osztályra, oda írtam levelet, hogy haza akarok jönni, hát anyám még közben beteg volt, sokat írt, hogy jöjjek haza, akkor volt bennem egy kis félsz, hogy nem tudom, hogy hova jövök, mert nem tudom, hogy mi van Magyarországon, hogy ugye itten különböző elítélések, Nagy Imre per volt minden. Hát lényeg az, hogy én írtam egy levelet, hogy amennyiben visszavesztek az erdőméregi főiskolának a visszajövők, szeptember 8-án értem haza, pontosan október 23-án kaptam egy papír Csopromból, hogy mehetek, de hát ennek előzménye az volt, hogy otthon a faluból jellemzés kellett rólam írni, és én amikor hazajöttem, otthon is mindjárt futballoztam, szombaton hazaértem, még igazolványom nem volt, de már bajnoki meccset játszottam vasárnap a csapattal, és ugyanaz volt a sportmenedzser, aki a pártitkára, meg mindenki, tehát aki írta rólam. Írhatod volna rosszat is, jót írt éppen, és ezért így aznap, amikor megírta, két nap múlva mehettem Sopronba, hogy én jó gyerek vagyok. Abba az évben, amikor én jöttem, akkor 8-al jöttünk, de mindenki külön a saját pénzén, én is ugye, amit nyáron kerestem, körülbelül olyan 660 dollárt, abból 570 dollár volt a jegy, azt megvettem, és akkor jöttem hozzá, és a másik pár dollárt azt meg elvásároltam. A 200-ból 8-10 jöttünk haza a két év alatt. Aztán később még esetleg egy-ketten, ma is vannak kin, vannak egyetemi találkozóink, ahol hát hazajönnek Kanadából. Én megmondom őszintén, nagyon hamar be tudtam illeszkedni, szerencsére, hát ez vice versa volt. Szóval, mivel többen mentünk el, mint akik itthon maradtak. Tehát a Soproni érdem az nem mondhatta azt, hogy hát kérem szépen, ezek nem az én gyerekeim. És ez arra jó volt, hogy sok mindent azért másképp nézett az ember. Hát ebből voltak természetes előnyök, és voltak hátrányok. Az előnyök az, hogy sok mindent jobban meglátott, hamarabb az ember. Mögé nézett mindennek, tehát soha nem tudtam úgy nézni, hogy csak így egyenesen mögé is nézni. Hát ugyanakkor hátrány volt az, hogy tudni kellett azt, hogy az ember meddig mehet el, mert nagyon ne villogjon, mert ha nagyon villog, akkor esetleg elkezdi bogozni, hogy na mi is volt 56-ban, hol is volt, ez mit csinált, mint nem. Hát én amikor először nem kaptam meg az útlevelet ezen a címen, hogy 56-os disszidens vagyok, akkor oda volt írva, hogy föllebezhetek, akkor apám a nagybölcsen mondta, hogy fiam, te ne föllebezzél semmit. Vagy eljön az idő, hogy megadják, vagy ne.

0: Hogy tudtak fennmaradni a selmeci hagyományok ennyi évszázadon át?
1: Azok, akik benne élnek, tudják rá a választ, viszont nagyon nehéz megfogalmazni. Ugyanis azért itt nem kisebb dolgokat kellett átélni, mint azt, hogy Selmecbányáról a trianoni döntés következtében szó szerint menekülni kellett az akadémiának, hontalanná vált az a 180 éves intézmény, amely ott helyet kapott, aztán át kellett élni egy első világháborút, át kellett élni egy második világháborút, és át kellett élni az 1956-os eseményeket. Ez mind olyan krízist jelentett az egyetem életébe, bármelyik önmagában is el tudta volna törölni a hagyományokat, ha maga a szakma nem olyan jellegű, mint az erdészek és a bányászok esetében, hogy a szakmai elhivatottság itt, én úgy gondolom, és nem akarok senkit ezzel megsérteni, de különösen fontos, hiszen itt a természettel, a nagy anya természettel foglalkozik mind a két szakma, egyik a földgyomrába, egyik a föld felett, de olyan folyamatoknak, olyan természeti csodáknak vagyunk mi a kezelői és letéteményesei, amelyik önmagában is olyan indítatást ad, hogy sokkal fogékonyabbak talán ezek az emberek a tradíciókra, az állandóságra, hiszen a szén a földi kincsek esetében évmilliókról, az erdők esetében évszázadokról beszélhetünk, amíg egy-egy erdő például felnövekszik. Tehát ez az állandóság, ez megjelenik a hagyományokban is. Sopronban van az ország egyetlen hivatalos erdészeti, faipar és földmeréstörténeti múzeuma. 1982-ben kapta meg a alapítás évében a működési engedélyét ez a múzeum, és azóta áll a látogatók rendelkezésére. Ezek a kiállítási tárgyak selmeci oktatási anyagokhoz tartoznak. Mindenki, aki iskolába járt, Magyarországon részese volt a selmeci eredetű diák hagyományoknak, mégpedig a ballagás alkalmával, hiszen innen terjedt el a ballagás intézménye. De hasonló szokás, ami Selmecről ered, a szallagtűzésnek, tehát a szallagavatásnak a ceremóniája. Selmecen a valétálás, a búcsúzás időszaka kezdődött azzal, hogy egy karszalagot tűztek föl a búcsúzási jelképeként. Ma ezzel időt a középiskolákba is szallagtűzésére. És mindezt úgy kell elképzelni, hogy nem egyszerűen feltűzték a karszalagot, hanem egy olyan ruhára tűzték ezt föl, ami a Selmeci Akadémián a napi szintű viselet volt. Ez a bányászok esetében a grúben, egy díszes egyenruháról van szó, illetve az erdészek esetében a walden, ami sok-sok folttal tarkított, különböző jelzések vannak rajta, ami a viselőjéről árul el rendkívül sokat, milyen évfolyamba jár, mi az érdeklődési köre, vajon elkötelezte magát a hölgyek egy hölgy felé, vagy sem, hiszen van egy jellegzetes folt, egy nagy piros szív, amit tempus foltnak mondunk. Ha valaki ezt fölvarratja a kedvesével, ez azt jelenti, hogy csak sokszor gyakorlatilag erősebb köteléket vállal, mint a karikagyűrű felhúzásával.
0: Nézzük meg a Gruben közelebbről.
1: A Gruben egy elég furcsa ruházat, nagyon vastag váltaméssel rendelkezik. Ennek roppant praktikus oka volt, hiszen a szűk bánya vágatokba menve ez is védte a ruha hordóját, és látszik, hogy itt a nyakán különböző motívumok vannak hímezve, egy bányász bontókalapás, úgynevezett bányász jelvény, de maguk a gombok is ilyenek, illetve maga a nyak is gazdagon hímzett, jellegzetes sapkát hordanak hozzá, ami szintén egy gombos sapka, és maga a szabása, ez egy kicsit emlékeztet a magyar díszruházatra, tehát a Attilára, Bocskaira, annak ellenére, hogy az a hétköznapi ruha volt, és a díszruha, az ünnepi ruha, az ténylegesen az Attila volt, az erdész, a bányász Attila, attól függően zöldből, vagy pedig feketéből készítették, fém verettel természetesen, és ehhez, mivel a bánya és erdő mérnöki iskolát végzett emberekből tisztek lettek, tehát bányatisztként és erdőtisztként tartották őket számon, ezért a kardviselése is hozzá tartozott.
0: Ez a lány.
1: Egy kis kép, és itt egy szipogó kislányt ábrázol. Valószínűleg ez arra utalhat, hogy ennek a Grubennek a hordója egy nagy szívtipróként mutatkozott be a selmeci, illetve soproni hölgyek körében. Itt van egy nem jellegzetes, de egy szív alakú tempusz volt, mert én téged felirattal és a hölgy neve. Aztán egy pezsgő 1923-as évjáratú található még, ami szintén jelzésértékű, hogy az illető úr nem vetette meg a jófajta itókát.
0: És ehhez képest a waldenen sokkal több jel van.
1: Azt kell elmondani, hogy ez a ruha, ez az igazi névjegykártyája volt a viselőjének. Tehát nincs két egyforma ruha, nincs két egyforma hímzés, illetve csak azok egyformák, amik az összetartozás jelképei. Ilyenek például a különböző társaságoknak a saját címerei, ilyenek például az évfolyam saját maga által készített és egyforma címer, ami jelképezi, így is hívjuk mai napig, hogy évfolyam címer, ami jelképezi azt, hogy ők együvé tartoznak, illetve van egy úgynevezett pajzs, amelyre különböző vonalakkal feltüntetik az elvégzett fél éveknek a számát, tehát az iskolai előmenetelt is. Itt kap jelzést az is, hogyha véletlenül évismétlésre kerül sor, az egy függőleges vonallal jelezve. Most közben a beszélgetésből, ebből a pár mondatból is talán már kiderült, hogy ez nem történelem, hanem ez mind a mai napig így van, és a mai egyetemisták is egy bizonyos idő után Waldent varratnak maguknak. Ez a bizonyos idő, ez egy nagyon fontos ceremónia, és talán mondanom sem kell, hogy a ballagás megelőzően az iskolába, az akadémiára való kerülés is egy hosszas procedúra. Ezt mi balek avatásnak, balek oktatásnak hívjuk, mint ahogy azt jó néhány egyetemen gólya avatásként, gólya beavatási szertartásként ismerik. Ez egy több hónapos folyamat, ahol is az illető újdonsült akadémistának be kellett bizonyítani az alkalmasságát arra, hogy képes a közösségnek a tagjává válni, és emberileg olyan tulajdonságokkal bír, ami akár éles helyzetben, például egy életveszélyes bányai helyzetben is megállja a helyét, és képes a társaiért cselekedni. Aztán persze nem csak az ugratások és a kipróbálása volt a fő célja a balekoktatásnak, hanem az, hogy bevezessék az akadémiai életbe, az akadémiai ismeretekbe. Ez jelentette azt, hogy hogyan kell tanulni az akadémián, miket kell megtanulni, jelentette a szakmaszeretetbe való bevezetést, maga az akadémia történetébe. Mind a mai napig 60-80, most éppen 90 oldalas iromány van, amit el kell sajátítani a balekoknak ahhoz, hogy ők ténylegesen egyetemi polgárrá válhassanak. És ebből az irományból vizsgát kell tenniük, ebbe szerepel szakmatörténet, akadémiatörténet, hagyománytörténet, tehát olyan általános ismeretek, amit egy selmecbányai örökséget hordozó embernek a mai napon tudni illik és tudni kell. És ezek után indul igazán az akadémiai élet, ami egy úgynevezett balek keresztelő szakestélyben nyilvánul meg. A szakestélyekről annyit kell tudni, hogy szintén selmecbányai bányán találták ki, ezek szabályozott, hivatalos olyan együttlétek, amelyeket különböző alkalmakból tartottak a diákok és szerveztek. Nagyon szoros megszabott rendje van, volt is természetesen. Különböző tisztségek viselőinek a kijelölés, illetve megválasztására kerül sor, mint például az elnök, aki irányítja az egész szakestélyt, mint például a majordomuszok, a háznagyok, akik gondoskodnak a szakestély ellátásáról, a szakestély megszervezéséről. Vannak nótabírók, és itt szintén egy különleges dologra kell felhívni a figyelmet, hogy egyedülálló az a nótakincs, amelyet a Selmecbányáról hoztunk magunkkal, és a mai napig több száz nóta van, amelyet aktívan élnek el az ifjúság, és születnek újabb nóták is. Általában a szakmáról, a szerelemről, a borról, sörről szólnak ezek a nóták természetesen, hiszen azért ifjúságról van szó, és itt ez az önfelett együttmutatásnak is óriási jelentősége van. Aztán van még néhány tisztségviselő, akik szintén a szakestélyi rendért felelősek, és meghatározott szerepük van. Kiemelkedő a szakestélyek sorában, ugye a legkeresztelő szakestély, amikor is hivatalosan megkeresztelik a balegságot, és ezzel jelzik ki az idősebbek, hogy ténylegesen akadémiai taggá fogadták őket, és befogadta őket a selmeci hagyomány. Komoly szertartás egyébként. A balegkeresztelés maga a szakestély összegyűlik, az elnök elindítja a szakestélyt, és menet közben jelenti, hogy azért gyűltünk össze, hogy megkereszteljük az ifjúságot, és akkor egy hosszú-hosszú nótával bevezetik a balegságot egymás fülénél fogva a terembe, és egy dézsa fölött sörrel keresztelik meg. Természetesen mindenkinek van keresztneve is, mindenkinek a rendes neve után van egy alias neve, amelyet a firmái akasztanak rá, és itt szintén egy új dologgal találkozunk, a firma kifejezéssel. A firma alapvető jelzője az, hogy isteni fényben tündöklő. Ezzel is jelzik azt, hogy ő az, aki már több évet eltöltött itt az egyetemen, és megfelelő bizonyságot tett arról, hogy ismeri és követi a tradíciókat, érti azt, és birtokában van a selmeci örökségnek, és az ő feladata az, hogy továbbadja, és őtől lefügg gyakorlatilag, hogy a selmeci hagyományok milyen irányvonalat vesznek, hiszen a balekjainak kell átadni nem csak a tárgyi és lexikális tudást, hanem bizony azokat az érzéseket, azokat a mondom azt mondom, hogy érzelmeket, gondolatiságot, amivel a selmeci örökséget kezeljük. És itt talán nem haszontalan a balekot is pontosan meghatározni, hiszen erre egy nagyon frappáns definíció szolgál. Úgy hangzik, hogy hogy a Balek az a zöldfülű, sárgás csőrű és poros hasú ész és értelem nélküli véglény, amely minden tekintetben az isteni fényben tündöklő dicső firmák karának a támogatására szorul. És akkor még mindig csak ott tartunk, hogy bekerült az egyetemre a diák, és akkor kezdődik a igazi Selmeci diák élet, ami a valétálással ér véget, és legalább olyan hosszú procedúra és hosszú folyamat a valétálás, az elbúcsúzása az akadémiától, mint az ide való bekerülés is. A valéta botokat mutatjuk itt be, amelyik mindegyike míves, különleges bot, amelyre nagyon-nagyon sok időt fordítottak, jelezvén azt is, hogy mennyire komolyan élték át a hagyományokat a ottani diák évek alatt. Egy jellemző soproni ballagást mesélnék most el. Maga csak a ballagási ceremónia az úgy zajlik, hogy a tízruhás egyetemisták, a valétálók felállnak a egyetem épülete előtt, a főépület előtt, ahol is a búcsúztatás maga megtörténik, a rektori búcsúztatás, a diákság búcsúztatása, és ezek után pedig elindul egy menet. De nem egyszerű menet ez, hiszen a menet előtt régi selmeci szokás szerint régi bányászlámpákat hordó és szalamander vonalba, ez olyan kígyózó vonalba menő emberek, régi öreg filiszterek, akik már végeztek, ők vezetik ki a frissen végzett diákságot az egyetem épületéből egészen a belvárosig. Ennek az az alapvető értelme, hogy gyakorlatilag átvezetik az egyetemről az életbe, igen. Jobbról-balról pedig fáklyások kísérik az egész menetet, alsóbb évesek viszik a fáklyákat, ezzel búcsúztatják a barátaikat, közben pedig a selmeci nóták zúg több száz torokból a városon keresztül. A városban ilyenkor a közvilágítást lekapcsolják, mindez este történik, és az a soproni család, akinek kapcsolata volt az egyetemistákkal, és ténylegesen búcsút vesz tőle, az ablakba egy szál gyertyát tesz ki, és így vonulnak végig az egész városon, majd bemennek a főtérre, ahol a főtérből, a tűztorony tetejéről a szilenció hangzik el trombita szóval, és akkor a város polgármestere vesz búcsút hivatalosan a diákságtól, és ezzel ér véget a ballagás. De azt azért hozzá kell tenni, hogy akik megismerkednek ezzel a hagyományrendszerrel, akik követőivé válnak, vagy egyáltalán csak belekóstolhatnak, érzik azt az erőt, ami tényleg az évszázados múltból fakad, és nem utolsó sorban a három alap pillért, amire a selmeci hagyomány épül, ez a három pillér a szakmaszeretet, a barátság és az önzetlenség.

0: Elhangzott Három hazában. A műsorban megszólalt Herpai Imréné, Horváth Zsuzsanna, dr. Herpai Imre, a Nyugat-Magyarországi Egyetem nyugalmazott tanára, Varga Tamás, az Erdészeti Faipari és Földmérés Történeti Gyűjtemény igazgatója, és Boa Sándor erdőmérnök, akinek emlékeit Varga Tünde rögzítette. Asszisztens Csejtei Bernadett, technikai munkatársak Müller Judit és Reisler Erzsébet, zenei szerkesztő Gebauer Mária, a szerkesztő riporter Pél Gabriella volt.
1: A hangjáték 2006-ban készült, és legutóbb, egy évvel később, május 20-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Áprili Lajos verseit Besenyei Ferenc, Süt Cilla és Szabó Kálmán mondja el.
2: Szeret az erdő. Engem az erdő véd, szeret. Utaimon erdők kísértek, bükkök, gyertyánok, égerek, tölgyek, fenyők is. Égig értek. Most is, hogy visszagondolok hajdani erdeim sorára, a hegy felől gyönyörűen zúg bükkös erdőnk orgonája. S ha majd mélyebbre költözöm, érzéstelen rommá omoltan, egy hang közelről súgja még, én is az erdő fája voltam.
3: Március. A nap tüze látod, a fürge diákot a hegyre kicsalta, a csúcsra kiállt, csengve, nevetve kibudjon a kedve, s egy ős evoét a fénybe kiállt. Régi kiszáradtó vize árad, néma kutakban a víz kibuzog, zeng a picinke, szénfejű cinke, végditürambus a daktilusok. Sejmit a barka már kitakarta, sárga virágját bontja a som, fut az áram a déli sugárban, s hökken a hó a hideg havason. Barna patakja napra kacagva, a lomhamarosba csengve siet, zeng a csatorna, zeng a hegyorma, zeng, ugye zeng, ugye zeng a szíved.
2: Ajánlás. Ne haragudj, a réd deres volt, a havasok nagyon lilák, s az erdő óriás vörös folt, ne haragudj, nem volt virág. De puszta kézzel mégse jöttem. Hol a halál nagyon zenél, sziromtalan csokrot kötöttem, piros bogyó, piros levél. S most add a lelked, karcsú váz, amely őrzi még a nyárborát, s a hervadás vörös varázsa most ráborítja bíborát.
4: Fegyvertelen vadászdala. Völgyek felett hangos torokkal üzenhet a vadásztülök. Békét kötök az állatokkal, az erdővel kibékülök. Rejtőzve már többé nem állok zsákmánnyal csábító lesen, márciusi szalonkapárok suhanjanak szerelmesen. Jöhet a bükkös karcsú vadja, a lengelányos őzalak, nem puska dörrenés fogadja, csak egy szelíd nem bántalak. Völgyben, vadonban, rónaságon a békesség bolyong velem. Csak egy öröm van a világon, s ez az öröm fegyvertelen. S a régi őz, ki annyi vérrel pirosított havat, mohát, s reám nézett rémült szemével, a régi őz is megbocsát.
2: Az út. Jöttem az erdőszél felől magamban, dallal messziről. Friss volt a rét, alig napos, lábam bokáig harmatos. A sűrűség s a rejtelem remete csöndje jött velem. Ámultam malmon, várakon, harangszó hangú falvakon. Álltam tetőkön és romon, jártam virágon s vérnyomon. S kérdeztem kosbor, liliom, messze van-e még a sírom? S kérdeztem, Krisztus, szent hitel, miért van, hogy mégis ölni kell? És a tetőről szállt szavam, az ember csúcsa merre van? Jöttem az erdőszél felől, hoztam a lelkem messziről, Utam és dalom elakadt, sorompót értem, gyárakat. Jaj, erdő nélkül nincs titok. A város zúg, én hallgatok. Nem dalolok, nem kérdezek, csak néma nagy gyerek leszek. Az arcomon szelíd derű, és a halálom egyszerű.
4: A korfalára. Itt éltem én is, rapkoztam vizen. Itt lázadoztam, itt zúzottam össze. Egy vakporoszló szárnyam és tüzem e zord időcellába börtönözte. De néha túl a rácsozott időn csillagmezőket lobbantott a távol. Szél jött, és megtelt hervadó tüdőm a végtelenség fenyves illatával. Olyankor ráztam gúzsos szárnyamat, kitörtem volna óriás terekre, s ősökre néztem, gazdag és szabad aranyformáló régi mesterekre, s gondoltam rá, ki ő 100 év után arcába tűz az új világ sugára, s szent szánalommal néz majd vissza rám kortól kifosztott koldus dédapára.
3: Veletek vándorolgatok. Mentek. Üzen az óriás, az izmos hegyvidék. Közöttem és közöttetek riasztó messziség. S mégis, ha kék vasárnapot derít az égburok, hangos turista csapatok, veletek indulok. Suhogó lábamról a föld megismer. Erre jársz. Veletek kóborolgatok, mint titkos úti társ. Veletek vándorolgatok kökörcsin réteken, éneketekbe belezúg szabadság énekem. Veletek esztenák körül fenyőágyat vetek, tüzet vigyázok, s csillagot. Veletek, veletek, pihenve is botot szorít két nyugtalan kezem, már menni, menni kellene, utakra éhezem. Hajnali széllel riadó erdei csapatok, van-e még új cél, új tető? Én meg nem lankadok. Titeket csorgó csillapít, én mindig szomjazom, csak inni, inni. Nem tudom, lesz-e még tavaszom. Ma holnap zúzmarás az út, virág sincs, vén vagyok. S veletek, mindig veletek. Csak vándorolgatok. Nő már a nap. Ember, ne félj, nő már a nap. A jégfogú szél nem harap. A koldus is dúdolva jár, ragyog rongyán a napsugár. A goncsemél mindig, ne hidd, ragad meg és a hóra vidd. A hóval szétfoszlik hamar, elmossa egy langyos vihar. A déli szél kürtjébe fú, léggömbbel játszik egy fiú. Most elszakadt a gömbzsineg, s a gömbje boldogan lebeg, ringatja a tavasz szele. Szállj fel, kedvem! Szállj fel vele!
2: Ködös évszak előtt, most gyűjtsd a fényt, magas hegyekre menj, ahol kékebb és ragyogóbban menj. A lelkedet csűrszélességre tárd, és kéveszámra szedd a napsugárt. Azt is, amit a nap búcsúzva ont, ha aranyküllőt vet a horizont, s ott is, hol késő délutánokon még megragyog fémsárga lombokon. Sietni kell, egy nap leszáll a köd, és szűkre fogja szemhatárköröd, s egy éj is jön, mely csillagfényt sem ad, s évmilliókig nem lesz sugara.
4: Természet. Csodáltalak ezer szemmel, ezer szemű szerelemmel, édesanyám kék szemével, ezelőtt jó 50 évvel. Hogy az arcod jobban lássam, táltos fiam lett a társam, s nézlek most egy kicsi lánnyal, szomjas szemű unokámmal. Jártam benned gyalogszerrel, sok diákkal vagy ezerrel. Látásomat frissítették, fiatalra derítették. Szépségedből örök lázban ezer szemmel lakomáztam, de te mind az ezer szemnek megmaradtál rejtelemnek. Titkok között barangoltam, s én is csak egy titkod voltam. Oldásodra már megértem, hol a halál, jöhet értem.
1: Áprili Lajos verseit Besenyei Ferenc, Süt Cilla és Szabó Kálmán mondta el, szerkesztette Fehérvári Győző, rendezte Pós Sándor. A hangfelvétel 1972-ben készült, és legutóbb 1993. március 1-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig. Mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
2: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
1: Küzdelem az áhított célért.
3: Isten házában vagy fia?
1: De a szenvedélyek mögött
4: mindenáron megvédelmezi az országot.
1: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néro. Sacra Corona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Óra. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A lengyel hatóságok közölték, hogy a sérülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben, de öten még ápolásra szorulnak. Hozzátették, 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról, állapotuk stabilizálódása után gondoskodik majd Varsó. A lengyel zarándok busz vasárnap hajnalban borult fel Mezőkeresztesnél. A tragédiában 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában elmondta, a következő 2 nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása, és a jelenleg termelő 2 paksi turbina további üzemelésének biztosítása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Az elmúlt 2 év legnagyobb ukrán dróntámadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. A tájékoztatás szerint Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé. 180 eszközt megsemmisített az orosz légvédelem a főváros térségében. Egy gyermek megsérült, amikor találat érte egy lakóházat. Támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. A legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. Környezeti károkról nem érkezett jelentés. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. A háború óta jelentősen visszaesett a forgalom a stratégiai fontosságú szorosban, amelyen korábban a világ olajszállítmányának mintegy ötöde haladt át. Ma kezdődik a Debreceni Virágkarnevál. A rendezvényen több mint 300 program várja a látogatókat. A fő esemény a több százezer élővirággal díszített kocsik menete, amely augusztus 20-án vonul végig a karnevál útvonalán. A járműveket napközben a Nagyerdei stadionnál lehet megtekinteni. Éjszaka a belváros épületei és terei fényfestéssel kelnek életre. Ingyenes nagy koncertek lesznek a Kossuth téren, 8 helyszínen tánccsoportok mutatkoznak be, a kicsiket pedig a Galiba Gyermekfesztivál várja. A Debreceni Virágkarnevál vasárnapig tart. Miközben az aszály miatt alig jelennek meg a csípőszúnyogok, elszaporodtak a tigris szúnyogok a lakóövezetekben, ahol rendszeresen locsolnak. Emiatt a katasztrófavédelem célzottan platós járműre rögzített permetező berendezésekkel végzi a szúnyogirtást napnyugta után. A következő napokban Baranya, Borsodabolyzemplén és Békés vármenye néhány településén, valamint Budapesten és Szegeden gyérítik a vérszívókat. Ami az időjárást illeti, délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok. Délután a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. Nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23 és 29, késő este 19 és 25 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Bambi. Félix

0: Előkelő, önöknél, őzeknél minden olyan előkelő. Mindjárt futni is tud a gyerek?
1: Természetesen, de...
0: És ha szabad...
1: Bocsánatát kell kérnem, de most nem vagyok abban az állapotban, hogy beszélgessek.
0: Ja, hogyne? Hogyne? Ami szarkán, roppant, tapintatosak vagyunk, én mondhatom...
1: Sok most a dolgom, azon kívül kissé bágyatnak érzem magam.
0: Igen, hát csak ne zavartassa magát. Én is tudom, mi az anyának lenni.
1: Fiacská.
0: Hát gondoljon csak arra, hogy milyen megerőltető táplálék hordani a gyerekeknek.
1: Milyen csodálatosan szép szemed van.
0: Hogy ne történjen bajuk.
1: És a pettyes kabátkád milyen ragyogó piros.
0: Igen, hát ez teljesen tehetetlennek, ugye? Na és meddig kell várni, amíg mozogni tudnak?
1: Fiacska.
0: Meddig tart, amíg megtollasodtak, és tisztességes külsejük lesz.
1: Bocsásson meg, nem figyeltem oda.
0: Ja? Vagy úgy, igen. Hát azt gondolja, hogy felesleges vagyok, hát... Elismertek?
1: Úgy.
0: Ostoba nőszem én. Előkelő, de ostoba.
1: Hadd csókoljalak meg, kicsikém. Kicsi Bambi. Igen. Az lesz a neved. Bambi.

0: Anya!
1: Bambi!
0: Anya, ki ez az út, amelyiken megyünk?
1: A miénk.
0: A tied meg az enyém?
1: Nem, a miénk őzeké.
0: Mi az, hogy őzek?
1: Te őz vagy, és én is őz vagyok, érted?
0: Én egy kicsi őz vagyok, és te egy nagy őz vagy, ugye?
1: Na látod.
0: Vannak még más őzek is, nem csak te meg én?
1: Persze, sok őz van.
0: Hol?
1: Itt, mindenütt.
0: De én nem látok senkit.
1: Majd később látni fogod őket.
0: Mikor?
1: Nem sokára.
0: Jé, mi az ott, anya? Ott, az a világos.
1: A rét.
0: Mi az, hogy rét?
1: Ez itt, ahol vagyunk, az erdő. Az pedig a rét.
0: Akkor menjünk ki a rétre.
1: Várj, várj. Nem olyan egyszerű dolog ez. Nehéz és veszedelmes.
0: De miért veszedelmes?
1: Ne kérdezd, hogy miért, majd később megtanulod. Most csak tedd pontosan azt, amit én mondok neked. Igen?
0: Igen, anya.
1: Akkor jó. Most előbb egyedül megyek ki. Te maradj itt és várj. Egy pillanatig se tévesz engem szem elől. Ha azt látod, hogy visszafelé futok, akkor megfordulsz és elrohansz, ahogyan csak a lábad bírja. Érted?
0: Uh-huh. Persze, hogy
1: majd én utolérlek. Te csak szaladj, fuss, rohanj teljes erődből. Fuss, fuss, akkor is, ha azt látnád, hogy én elesek. Ott maradok, ne törődj velem. Te csak vágtass. Bármit látsz vagy hallasz, csak el innen. El innen. De ha hívlak, akkor jöhetsz. Ott kinn a réten ugrálhatsz, játszhatsz kedvedre. Hanem azt fogad meg, kisfiam.
0: Mi?
1: Hogy az első hívásomra mellettem leszel. Hallod? Feltétlenül.
0: Olyan komolyan beszélsz.
1: Megígéred?
0: Ahogy akarod, úgy lesz.
1: Akkor hát.
0: Gyerünk!
1: Na látod, már is. Csak én megyek. Te akkor jössz majd, ha hívlak. Csak akkor, hogyha hívlak. Jöhetsz! Jöhetsz, Bambi! Gyere!
0: Rohanok, robogok, anya, száguldok, száguldok, anya! Itt vagyok.
1: Jól van, Bambi. Jól van.

0: meg vagy?
1: Elfáradtál?
0: Egy kicsikét, egy egészen picikét. De úgy örülök, nem is tudom miért. Olyan jó minden, mintha nevetnék. Pedig most nem is nevetek.
1: Dehogy nem, kicsi Bambi. Belülről. Ott bent bizony nevet.
0: Nézd csak! Anya, nézd! Egy virág repül arra.
1: Nem virág, pillangó.
0: Kérem, maradjon ott! Kérem, maradjon ott!
2: Miért maradjak? Pillangó vagyok.
0: Tudnék, én ma életemben először jöttem a létre. Engedje, hogy megnézzem közelebbről.
2: Hát jó, de nem sokáig.
0: Milyen csodaszép. Mint egy virág.
2: Mint egy virág?

0: Nos, a mi köreinkben általánosan az a vélekedés, hogy mi szebbek vagyunk, mint a virágok.
1: Hát persze, sokkal szebbek. Én csak azt akartam ezzel mondani,
0: számomra
1: hogy...
0: meglehetősen közömbös az, amit ön mondani akart. Én gyönyörű vagyok.
1: Ó, igen. Most már látom, ha így kiterjeszti mind a két...
0: Szárnyamat?
1: Igen, a szárnyát. Most már látom, hogy ön szebb, mint a virágok. És ön ezen kívül repülni is tud, a virágok meg nem tudnak. Ugyanis ők oda vannak nőve. Ez attól van...
0: Elég, én tudok repülni. Csak az ön kedvéért maradtam itt ilyen soká. Sajnos nem érek rá. Várnak.
2: Bambi! Kicsi Bambi!
1: Igen, anya!
2: Megyünk, kisfiam, jó? Majd máskor tovább játszol.
1: Jobb szeretnék most. Anya, beszélgettem a pillangóval, de elrepül.
2: A rét nem repül el. Holnap is megtaláljuk.
1: Mindig. Meg még azután is.
2: A rét velünk marad.

0: mennyire megijedtem. Milyen rémületes hangja van ennek, Kuvik úr.
1: Hát igen, szép, panaszos a hangzik.
2: Bambi! Bambi, merre
1: van? Önnek nem kell félnie tőlem.
2: Kicsi Bambi, nincs
1: nem veszély. Mondom, jöttem. Ha eláll a lélegzete, annak örülök. Viszont...
0: Anya, hív, megyünk a létre.
1: Ja, hát csak tessék. Legyen szerencsém, máskor is.
3: Hol maradsz olyan sokáig? Nézd, kisfiam, ő Anna néni, az unokanővére.
0: Ő meg Bambi, és ő is Bambi.
4: Ő Gobó, ő pedig Falinne.
3: A rokonaid. Játszhatsz velük.
4: Ezentúl mindig együtt játszhattok. No, rajta.
3: Hagyd csak, majd összebarátkoznak.
4: Milyen csinos gyerek, erőteljes és jó a tartása.
3: Igen, tűrhető, meg lehetek elégedve vele. De hogy neked két gyereked van, Anna.
4: Egyszer így van, másszor úgy. Hiszen tudod, nekem Bambi az első. Na látod, legközelebb majd.
3: Figyelj,
4: már barátkoznak.
5: És én beszéltem a pillangóval is.
6: A világon, amelyik repül.
0: Jaj, buta vagy, Gobó. A pillangó, az pillangó. És az aranybogárral beszéltél?
5: Őt nem ismerem.
0: Mert én gyakran beszélek vele.
6: Nekem a sündisznó megszúrta az orromat.
5: Ki az a sündisznó?
0: Félelmetes egyén. Tele van nagy tüskékkel, és gonosz is.
6: Talán csak fél. A veszélytől. Te tudod, mi az a veszély?
7: A veszély az valami nagyon-nagyon rossz.
6: Én is tudom, hogy valami nagyon rossz. De micsoda?
0: A veszély az, hogy el kell szaladni.
6: De mégis, hát... Hiszen mindig el kell szaladni. Nem érzitek?
0: Rajta! Akkor hát rajta!
4: Látod, már is összemeregettek. Remélem, jó fajtások lesznek. Miért is ne? Kár, hogy Bambinak nincs testvére. Úgy jön. Hisz ezentúl mindig együtt játszol.
0: Látjátok?
6: Itt? Hol?
0: Az erdő szélén. Kettő.
6: Olyanok, mint anya, vagy Anna néni. Igen, és mégse olyanok. Korona van a fejükön.
0: Gyönyörű korona.
6: Ó, az egyik közelebb jött.
0: Erre mifelénk?
6: Milyen magasan tartja a fejét.
0: És még magasabbra a koronája.
8: Formás fickó vagy.
6: Én csak... Anya azt mondta, hogy...
0: Ki volt ez?
6: Kik voltak ezek? Mama, kik voltak ezek?
4: Ezek voltak az apák.
6: Miért? Ők miért nem maradtak velünk?
4: Ők nem maradnak velünk, csak néha... Meg kell várnunk, amíg hozzánk jönnek, és addig kell várnunk, amíg megszólítanak, ahogy éppen a kedvük tartja.
6: Beszél majd velem az én apám?
4: Ha majd nagy leszel, beszél veled, és akkor néha együtt is lehettek.
6: Milyen szép ő. Milyen szép.
4: Ha életben maradsz, gyermekem, ha okosan elkerülöd a veszélyt, akkor majd te is olyan erős és szép leszel, mint az apád, és olyan koronád lesz, mint neki.
6: Mikor?
4: Majd egyszer. Ha vigyázol magadra.
0: Anya! Anya! Merre vagy, anya? Lélek, ne hagyj itt! Hol vagy, anya?
9: Jó napot! Igazán elragadó öntől, hogy erre jár.
0: Én nem, kedves mókus. Én nem járok erre, csak... Csak kitört a vihar, és anya nem volt sehol.
9: Zengett az ég, az biztos. Amúgy jól megúszta a dolgot? Hát persze, látom, hogy minden a legnagyobb rendben van. Végül is ez a fő dolog.
0: Kimennék a rétre, hogy megszállítkozzam a napon. De anya nélkül nem merek.
9: Ó, ez jó ötlet! Önök őzek, olyan okosak. Igazán, én mindig mondom, hogy milyen okosak.
0: Ez Kubo és Falinne. Talán...
9: Én oda tartok, ahol egy kis napfényhez jutok. Csupa víz a kabátom. Felmegyek egészen a töl csúcsára.
10: Anyuka! Mama, téged keresünk!
11: Gobo! Faline!
12: Haha, Bambi!
10: Várj! Várj, ne menj el, Bambi! Én is Faline
0: itt
10: mindjárt.
0: Van. Legalább Bambi itt van. Az én anyám elment.
7: Ha milyen kis.
0: Hol lehetnek?
7: Nem tudom.
0: Én azt hiszem, hogy az apáknál vannak. Megkeresünk őket, jó?
9: Jó?
7: Jó.
0: Nem. És miért is keressük őket? Hazamegyünk, a mamánk tudni fogja, hogy hol vagyunk, és megtalál majd, amikor visszajön.
7: És ha nem jön vissza?
0: Visszajön.
7: De ha mégse?
0: Te csak keresd, ha nem hiszel nekünk. Gyere, Gobo. Keresd, de jobban tennéd, ha te is anyád vackára mennél.
11: Gobo! Faline! Gobo! Faline!
1: Remélem, megijedt, ifjú herceg.
0: Hogyan, tessék? Nem, nem ijedtem meg.
1: De nem. Nem, hát nem. Én akkor is borzasztóan rémületes vagyok. Bárha a maga fajta gyerkőcök rám se hederítenek. Bár kegyedről azt hittem, hogy sokkal jobb nevelésben részesülök.
0: Nem tehetek róla. Igazán nem tehetek róla. Csak mert olyan szomorú vagyok. Anya! Anya! Hol vagy, anya?
8: Mit óbégatsz? Anyád most nem ér rá veled foglalkozni. Nem tudsz egyedül lenni. Szégyeld magad.

0: És akkor azt mondta nekem.
1: Nem szégyeled magad?
0: Aztán eltűnt.
2: Féltél?
0: Egy kicsit. Nagyon. De nem mondjátok el senkinek. Anyának sem mondtam el, amikor végre megtalált. És mikor újra elment, meg újra elment, többet soha nem hívtam már. Tudjátok, úgy éreztem egy pillanatig, mintha nagyon régtől fogva ismerném. Pedig nem is tudtam, hogy ő ki. De ugye nem mondjátok el senkinek.
2: Ha egyszer titok.
3: Gyere, Gobo. Titok.
4: Na, tár rémületbe eltettem önt.
0: Hogyne, én mindig rendkívül rettenetes.
4: Te remélem nem veszi rossz néven tőlem. Hiába ilyen a természetem. Amúgy nagyon gyöngéd lelkű vagyok.

0: Bombi! Bombi, már olyan régóta keresünk.
1: Igen, mert már egészen biztosan tudjuk, hogy ki volt az, aki beszélt veled.
0: Ki volt?
1: Az öreg fejedelem.
0: Honnan tudjátok?
1: A mamától.
0: Elmeséltétek neki? De hiszen mondtam, hogy titok.
1: Valine volt. Tudni akartam, ki az, és kész.
0: És mit mondott Emma néni?
1: Hogy ő a legelőkelőbb az egész erdőben. Ő a fejedelem. Nem tudja senki, hogy hány éves, meg hogy hol lakik. És csak néha látni, ritkán.
0: Nagyon ritkán.
1: Nem beszél senkivel, és senki nem meri megszólítani. Olyan utakon jár, amelyeken senki más, mert ő ismeri legjobban az erdőt. Az ő számára nincs veszély.
0: Veszély az mindig van.
1: Többi herceg minden évben megküzd egymással, de ő vele már nagyon régen nem állt ki senki. És azok közül, akik egyszer régen pár viadalt vívtak vele, már senki se él. Ő az öreg fejedelem.

0: Önt nevezik Bambinak, ha jól tudom. Véletlenül épp ott voltam, amikor született.
1: Csendesebben, ha szabad kérni.
0: Na, nem hallja, hogy hívják? Bizonyára a kedves mamája.
1: Csönd.
0: Csönd? Hát önnek túl fiatal ahhoz, hogy csendre incsen. Egy szarkát.
1: Ott.
0: Mi? Csá? Mi? Hol? Mi?
1: Arra,
0: mi
1: a sűrűben.
0: Mi?
1: Egy herceg. Mindjárt kilép a létre.
2: Bambi!
1: Én megszólítom. Én beszélni fogok vele. Azt mondom neki. Jó reggelt, herceg. Talán nem haragszik meg rám.
0: De amikor az anyukája hívja...
1: Most! Nézze! Most éppen!
0: Jaj!
3: Rohanj,
1: Bambi!
3: Rohanj!
1: Anya!
3: Meg ne állj! Fuss, ahogy csak bírsz! Gyorsabban! Gyorsabban!
1: Anya! Mi ez, anya?
3: Csak még egy kicsit! Bírd ki! Ki kell bírnod!
1: Mi volt ez, anya?
3: Nem történt bajod.
1: Egyszerre csak dörgött, hogy majdnem megsüketültem, és akkor a herceg egyszerre már nem ért.
3: Hívtalak! Nem hallottad, hogy hívtalak.
1: Mi volt ez, anya?
4: Ez volt ő.
5: Bambi. Felix Salten regényének rádióváltozata. Az első rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Bambi, Láng Balázs. Anya, Molnár Piroska. Az öreg, Mádi Szabó Gábor. Közreműködött Bence Ilona, Gyapai Ivett, Haser Józsa, Maros Gábor, Németh Gergő, Petrik József, Sándor Böske, Vatai Kinga. Zenéjét Hegedűs Emmi állította össze. A felvételt Liszkai Károly és Kerekes Endre készítette. Dramaturg Hakl Jolán. Rádióra alkalmazta Csajági János. Rendezte Varsányi Anikó és Csajági János.
6: A regény rádióváltozata 1983-ban készült, és legutóbb 2016. december 7-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk.

0: Bambi. Felix Salten regényének rádió változata. Második rész.
1: Mit szól ehhez? Kedvesem, mit szól ön ehhez?
2: Kegyed is ott volt.
1: Természetesen. Jaj, még most is reszket minden porcikám.
3: Én is egész bágyat vagyok a rémülettől. Ez érthetetlen. Semmit se látott egyikünk se.
1: Ebben téved, én már régen észrevettem őt.
4: Én is láttam.
5: És én is.
4: Mi láttuk őt, a várjak mindig.
1: Én minden tőlem tehetőt megtettem, hogy figyelmeztessem szegény herceget.
4: Hát még én, hogy kiabáltam, de nem akart rám figyelni.
5: Az én hangom erősebb, mint a tiétek, és én is zajongtam, ahogy csak tudtam. És a feleségem
4: mi
5: is.
4: Mi megtesszük, amit lehet. A varjak mindig. Csak hogy az uraságok nem igen hederítenek a magunk fajtára.
1: Ez valóban így van, sajnos.
4: Mert aki buta,
5: a hercegnek buta. Nem azért kellett meghalnia, mert gőgös volt vagy buta, uh-huh. hanem mert ő előle nincs menekvés.
4: Ő, ha kedvet tartja. És ezzel mi nem segíthetünk. Kár! De nem segíthetünk, viszont látom.
5: Nagy kár, bizony nagy kár.
2: Nem értek mindent, amit mondanak.
3: Majd egyszer. Most keressük meg Anna nénit. Majd egyszer mindent megértesz, kicsi Bambi.
2: Én soha többé nem megyek ki a rétre.
1: Akkor én itt hagyom önt. Roppantul sok a dolgom.
2: Ki az az ő, akiről beszélnek? Ki az az ő, aki mindenkit megöl, ha kedve tartja? És miért lettem olyan szomorú, mikor a herceg meghalt? És amikor...
6: Ott voltál az imént?
2: Ott.
6: Hol van anyád?
2: Elment Anna nénit megkeresni.
6: És nem kiabálsz? Nem hívod?
2: Egyedül is megvagyok.
6: Nem te vagy az a kicsi, aki nem régen még nyafogott az anyja után?
2: De igen, én vagyok az. Akkor megszittál öreg fejedelem, mert nem tudtam egyedül lenni. Azóta tudok.
6: Nocsak.
2: Mondd, öreg fejedelem, mi történt? Nem értem, ki az az ő, akiről beszélnek?
6: Ezt magadnak kell meghallanod, meglátnod, kiszimatolnod. Magadnak kell megtanulnod.
2: De hogyan tudjam én ezt?
6: Éj boldog!

0: Éhes vagyok, anya. Éhes vagyok.
1: Igen, igen. Tél van, Bambi. Kevesebb az ennivaló, és nehezebb hozzájutni. De te nem vagy már kisgyerek. Tűrjél.
0: De azelőtt...
1: Azelőtt. Az nagyon régen volt. Télen minden más.
0: Azért vannak velünk most a hercegek is, mert télen minden más.
1: Figyelj rájuk. Tanulhatsz tőlük. Télen az őzek jobban szeretik a társaságot.
0: Netla asszony is azért szegődött hozzá?
1: Bizony, ez így van. Mindig így volt.
0: Amióta az erdő megvan.
1: Amióta az erdő megvan. Vagy még régebben. Túl sokat kérdezel. Hallgast, most Karus herceg mond valami fontosat.
0: És Ronno, aki biceg, de azért szép és előkelő.
2: Ismerek egy rendkívül művelt varjút. Ő beszélte, hogy neki valóban három keze van, de nem mindig. A harmadik az nincs oda nőve hozzá, mint a többi, hanem a vállán hordja. Az neki a gonosz keze.
3: És ha anélkül a harmadik keze nélkül jön ide, akkor nem veszélyes?
4: Ő mindig veszélyes. Mindig.
5: Fázom.
1: Ronnónak igaza van. Én is azt hiszem.
2: Akárhogyan is van, nekünk mindig csak szaladni kell.
5: Fázom.
3: Enna, a maga kicsinye reszket. Mindig csinálja?
1: Mióta leesett a hó, mindig.
3: Na hát, én csak örülök annak, hogy nincs gyerekem. Ha ez a fiú az enyém lenne, félnék, hogy nem állja ki a telet. Csak semmi nyafogás. Nem illik egy kis herceghez. És egészségtelen is.
2: Nem tudom, mi az? Mi az?
1: Mi az ez? Mi van, Ronno? Valami bántja?
2: Nem tudom, de egyszerre csak úttalan lettem, mintha valami történne. Én semmi különöset nem érzem.
1: Semmi.
2: Mégis. Én érzem, hogy valami történik.
0: A varjak kiáltanak.
1: Már a szalka is. Szag. Szagot hoz a szél. Érzik? Ez mi?
2: Igen.
1: Ő. Végünk van.
2: Ne veszítsél el a fejét, Netla asszony. Mi újság, új barátok? Minek azt kérdezni?
6: Nem vagyunk kerítve. Nincs ki úgy semmi. Mindenütt ott van ő. Mindenütt ott van.
0: Mi ez, anya?
1: A nagy rémület.
0: Látod? Róka a fácának között, és nem félnek
1: most tőle. Mindenki csak ő.
7: Futni, senki se kapjon szárnyat!
6: Ne veszítsük el a fejünket!
7: Futni, csak futni! Senki se kapjon szárnyat!
0: Kiabált, aztán mégis felrepült. A fácán meghalt.
1: Az első.
0: A többi
1: elmentek már.
6: Merre? Mindenütt ott van.
1: Te csak maradj mindig mögöttem. Ne szaladj. Majd ha át kell rohannunk a tisztáson, akkor igen. De akkor teljes erőből fuss, ahogy csak bírsz.
0: Igen.
1: És ne feledd, kicsikém, hogy nem szabad törődnöd én velem. Ha elesem, akkor is fuss. Ügyet se vess rám. Csak tovább, tovább,
3: micsoda,
1: tovább.
3: Riadal. Micsoda szerencsétlenség. Hogy jönnek a tisztáson át? Épp most?
1: Nincs más felé út, mókus szomszéd. Ezt kell tennünk. Na most, rajta.
0: Estél, anya, kelj fel!
1: Fuss, kicsikém! Fuss! Fuss! Kisfiam! Bambi! Fuss!

0: Kérem, ifjúhártak, nem segítettek egy kicsit? Nem is tudom, hogy történt velem.
1: Anya, felbukott.
0: A lábam.
1: És azt mondta, hogy fussak.
0: Minden csupa vér.
1: Fussak.
0: Bizonyára a jelentéktelen dolog, csak éppen, hogy most nem bírok járni.
1: Nem tudom, nyúlbarát, de...
0: Nem bírok járni.
1: De nekem most rohannom kell. Rohannom kell, csak rohannom! Bambi!
2: Rohannom kell!
3: Ki te vagy az?
1: Mit csinálsz itt, Gobó? Hol van az anyád, és hol van Faline?
2: Na, és Faline elment. Itt kellett hagyni.
1: Igen, és...
2: Elestem, és nem bírtam felkelni. Te is még van.
1: Na, talapra, már eléggé kipihented magad. Ne heverész itt tovább, gyere vele!
2: Én szeretnék, de nem bírok felkelni. Túl gyenge vagyok.
1: Na, akkor most mi legyen veled?
2: Nem tudom.
0: Fuss! Fuss! Fusson, aki még...
1: Isten veled, Gobó! Isten veled!

0: Van mi? Csak hogy látlak. Szerencsésen megúsztad?
1: Azt hiszem. Nem láttak
0: kérem. Odaállt a nyíresben fekszik a róka. Sebláza van. Borzasztóan szenved.
1: Csak azt szeretném kérdezni, hogy...
0: A földet rágja kínjában. Azt hiszem nem éli túl.
1: Kérem, Ronnó herceg, nem látta az anyámat?
0: Az anyádat? Nem. Nem láttam. Kérdezd talán Netla asszonyt, vagy Falinét. Arra vannak a nagy töltfa felé.
1: Netla asszony, ne féljen, én vagyok az.
2: Bambi.
1: Nem tetszett látni az anyámat?
2: Az anyádat? Nem. Nem láttam kicsit.
1: Faline? Nem, még azt se tudom, merre van az én anyám.
2: Na hát én most aztán szépen vagyok. Már örültem, hogy nem kell többet gyerekekkel vesződnöm. És most tessék, egyszerre két gyereknek is a gondját viselhetem. Köszönöm szépen. Na, először is valami ennivaló után kell nézni. Egész nap egy falatot sem ettünk.
1: Én nem vagyok éhes. Én inkább megyek is, megkeresem.
2: Butaság! Hogy mennyi baj van ezekkel a gyerekekkel? Oda nézzetek!
1: Mama!
3: Netla!
1: Mama!
3: Faline!
1: Mama!
3: Hagyd, Faline! Hagyd, feldöntesz!
2: Mi történt, Anna?
3: Gobó oda van. Ott jártam, ahol felbukott. Ahol a kis fekhelye volt a hóban.
2: Inkább a nyomai után kutattál volna. Az okosabb dolog, mint itt siránkozni.
3: Nincs nyoma sehol. De neki. Neki ott a nyoma. Ő ott járt, ahol Gobó feküdt.
1: Anna néni, nem láttad az anyámat?
3: Nem láttam.
1: Akkor én megyek és megkeresem.
3: Maradj, kicsikém. Maradj. Amekkora ez az erdő, nem találod meg benne anyádat. Már nem.

0: Nos, készen lesz nem sokára?
1: Tessék?
0: Tudom, önök hercegek mindig így csinálják. Oda csapdossák valamihez a koronájukat, hogy lejöjjön róla a prém. De ez a bokor túl gyenge. Így nagyon sokáig tart.
1: Csodálkozom magám, Mókus szomszéd.
2: Bocsássanak meg, de nekem mindig nevetnem kell ilyenkor.
1: Hogy érti ezt? Milyenkor?
2: Ön egész fonákul fog a dologhoz, Bambi herceg. Inkább valami erős fát választana. Ezekből a mogyoró bokrokból semmi sem jön ki. Ezt még egy idei harkályfióka is tudja.
1: De hát minek kellene kijönnie belőle, harkálymester?
2: Bogaraknak, bogaraknak meg lárváknak. Nézzenek csak ide, ezt így csinálják. Miket beszél itt maga? A herceg nem keres se bogarat, se lárvát. Miért nem, amikor olyan pompás az ízük?
0: Ó, hát ezt maga nem érti. Egy ilyen előkelő úrnak sokkal magasabb céljai vannak. Csak nevetségessé teszi magát, harkályom.
2: Ez engem egyáltalán nem érdekel. Fütyülök a magasabb célokra.
0: De hát nem is tud fütyülni.
3: Megmondtam neki a magamit.
1: Ami azt illeti, kedves Mókus szomszéd.
0: Ön ismer engem?
1: Azt hiszem, ide fellakik a nagy tölgyfán.
0: Mindjárt gondoltam. Ön összetér ezt a nagymamámmal. Az én nagymamám már ide fellakott, amikor ön Bambi herceg még kisgyerek volt. De hát azóta sok idő telt el. Két nyár is, vagy talán három.
1: Ugyasom, meg nem kell.
0: Várjon! Nem is erről akartam beszélni. Valami egészen másról.
1: Igen, akkor tessék.
0: Csak azt akartam mondani, hogy önnek már nem sokára kész lesz a koronája, és hogy gyönyörű, szép lesz.
1: Igazán, szívesen hallgattam, de sajnos...
0: Aki önt régebben ismerte.
1: Majd elmondja máskor. Ott. Ott a bozóton túl. Ott valaki.
0: Nem gondolná, hogy az ugyanaz a Bambi herceg, aki nemrég...
1: Rohannom kell, érzem, hogy rohannom kell.
0: Tavaly nyáron még azokat a vékony pálcikákat hordozta a homlokán.
1: Hát azok már nem pálcikák. Majd megmutatom annak. Annak ott a bozóton túl. Megmutatom neki, hogy már nem félek. Megérzi, hogy nem pálcikáim vannak már. Hé, te!
4: Nos?
1: Ó, nem tudtam, hogy...
4: Nos?
1: Én azt hittem... Én azt gondoltam, hogy Ronno vagy Karus. Én csak ő ellenük.
4: Miért nem én ellenem?
1: Mert én önt... Én önt szeretem. Mert én önt... Nem tudom.
4: Régen nem láttalak. Megnőttél, megerősödtél. Szép lesz a koronád.
1: Köszönöm.
4: Viseld magad jó.

0: Merre tart, Bambi herceg? Merre? Merre?
1: Őszintén szólva magam sem tudom.
0: Maga sem tudja. Érdekes.
1: Csak arról tudok, hogy valamiért sietnem kell. Ne haragudja, majd legközelebb beszélgetünk.
0: Legközelebb? Milyen furcsák maguk ilyenkor.
1: Ilyenkor? Ilyenkor? Mit akart azzal mondani ez a szarka, hogy ilyenkor? Falin. Falin.
2: Rám ismertél? Hát rám ismertél?
1: Ne bolondolsz, hiszen együtt nőttünk fel.
2: Olyan régen nem láttuk egymást. Teljesen idegenek lettünk.
1: Hogy mondtad ilyet?
2: Hát mit mondjak?
1: Nem tudom. Ezen az úton jártunk gyerekkoromban anyával.
2: Ez vezet a rétre.
1: A réttel láttalak téged először. Emlékszel?
2: Emlékszem. Engem és Gobót.
1: Gobó. Szegény Gobó.
2: Szegény Gobó.
1: És Fogócskát játszottunk a léten. Erre is emlékszel?
2: Persze. Rohantam előle.
1: Várj meg, Anna.
2: Nem várok sietek.
1: Úgyis ittől érlek. Állj meg, kérlek. Na, állj meg. Valamit kérdeznem kell tőled.
2: Mit kell kérdezned tőlem?
1: Én csak azt akarom tőled kérdezni, hogy szeretsz engem, Falin?
2: Nem tudom.
1: De igen, tudnod kell. Ha én tudom, ha egészen biztosan érzem, hogy szeretlek téged, őrülten szeretlek, akkor neked is tudnod kell. Mondd meg, Falin, hogy szeretsz engem.
2: Talán szeretlek.
1: És velem maradsz?
2: Ha szépen megkész rá.
1: Falin, szeretett szép drága Falin. Hallod? Egész szívemből kérlek, maradj mindig velem.
2: Akkor biztos, hogy veled maradok. Akkor biztosan veled maradok. Ha utolér.
1: Falin, Falin, szép szerelmes Falin. Beérlek, úgyis beérlek. Éppen jön. Falin, Falin, Falin. Ronno?
3: Mini, a kis Bambi. Mit keresel errefelé?
4: Bambi!
3: Megtiltom neked, hogy Falin után szaladgálj. Óhajtasz még valamit?
1: Azt óhajtom, hogy azonnal hord el magad az utamból.
3: Egyebet nem? Micsoda pimasz kis legényke lettél?
1: Ronno, én a te érdekedben akarom, hogy tágulj. Ha most nyomban el nem kotlodsz...
3: Nagy a hangod! Talán mert sántítok. Attól még ellátom a bajodat. Na, takarodj!
1: Mindig kedveltelek, Ronno. Okosnak tartottalak és tiszteltelek, mert idősebb vagy nálam. De most már utoljára mondom, hogy távozz. Focstán a türelmet!
3: Sajnálatos, hogy ilyen türelmetlen természetű vagy. Ez igen rossz rád nézve, kisfiam. Higgadj le! Egy-kettőre elintézlek.
1: Ronno!
3: E tekintetben nem kell soká várnod. Hogy elfelejtetted, hányszor kergettelek meg?
1: Hát jó. Te akartad, Ronno! Na csak! Nem engedsz! Megbánod, Ronno! Most megkapod a magadét! Megtanulod, hogy ki é, Faline! Akarsz még? Akarsz még? Ez mágában sincs! Kegyelem, ne reméled!
5: Kérlek, hagyd ma! Tudod, hogy én sántítok? Én csak tréfáltam veled! Igazán nem érted a tréfát? Bambi!
1: Hát jó. Eredj. De utoljára engedtelek el.
4: Bambi! Bambi!
1: Faline! Faline, megyek!
6: Ronno olyan nagyképű volt.
1: Meg kellett neki mutatnom, hogy már nem vagyok gyerek.
2: Mindent láttam. Nagyszerű volt. Szeretlek.

0: Bambi. Felix Salten regényének rádióváltozata. A második rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Bambi, Láng Balázs és Józsa Imre. Anya, Molnár Piroska. Az öreg, Mádi Szabó Gábor. Faline, Sütcila. Közreműködött Bence Ilona, Forgács Péter, Gordon Zsuzsa, Hacser Józsa, Karcak Ferenc, Koroknai Géza, Kondra Irén, Markali Gábor, Németh Gergő, Perlaki István, Petrik József, Pogány Margit, Sándor Böske, Végvári Tamás. Zenéjét Hegedűs Emmi állította össze. A felvételt Liszkai Károly és Kerekes Endre készítette. Dramaturg Hakl Jolán. Rádióra alkalmazta Csajági János. Rendezte Varsányi Anikó és Csajági János.
1: A regény rádióváltozata 1983-ban készült, és legutóbb 2016. december 8-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Csodák és furcsaságok. A gyermekvers összeállításban közreműködik Ferenczi Krisztina és Tímár Béla.
1: Orbán. Komor, mogorva férfiú volt Orbán, bár oly vidám hajnal pirult az orrán, de hisz mogorva épp azért volt Orbán, mert oly vidám hajnal pirult az orrán. Oka egyéb iránt maga volt Orbán, hogy oly vidám hajnal pirult az orrán. Temérdek borfélét ivott meg Orbán, vidám hajnal azért pirult az orrán.
2: Elveszett. Dobozát kinyitottam az elébb, csak hogy megnézzem, benne van-e még, s még nézegettem, hip-hop az egér kiugrott és elsurrant, valahol itt lehet. Nem látta senki az egeremet? Bácsikám, nem láttad az egeremet? Egérszínű volt, egészen picikes, tudom, hogy faluról került ide, az utcán egyedül lenne rémesen, nem jutna neki egyetlen morzsa sem. Valahol itt lehet. Megkérdezem a nénimet. Nem láttál egy lógóorú kis egeret? Valahol a szék közelében. Jaj, most szökött meg éppen. Nem látta senki az egeremet.
1: Csodák és furcsaságok. Júliusban hultak egyszer égszínkék hópelyhek. Ugattak a madarak, kutyák csiripeltek. Kék rét fölött tehenek röpködtek a légben, s mint a fű, oly zöld nap énekelt az égen. Virágokra fészket rakott pillangók csapatja. Ilyen lett a világ. De csak egy-két pillanatra. Szemhúnyásnyit éltem csak e csoda világban, mert én ezt a sok csodát csukott szemmel láttam. És mikor kinyitottam, eltűnt földön égen minden csoda, újra úgy volt minden, ahogy régen. Szépen mendegélt a világ a megszokott úton. De azóta a szememet gyakran bebehúnyom.
2: Ló. Tanáruréknál csöngetnek. A marcsa felnéz. A tepsiben a harcsa rotyog. Ki lehet az ilyenkor? Ló áll az ajtó előtt. Ajtó riadtan visszacsap, kilincs dermedve, görbén a szakácsnő hökkenve áll. Az Istenért mi történt? Mint látomás, a nagyleány kilép, lábán papucs. Mindenki az előszobába jön. Bocsánat, szól a ló, mint ki zavarni restel, a lakatos műhelyből küldött, a mester, én voltam tudnélik, aki csütörtökön felhozta a zongora kulcsot. 12 ember és egy eb állnak, mint a kísértetek, a kisfiú nagyot rikolt, állnak gyökeret verten. A ló, látván, hogy meg nem értik, fejét búsan lehajtja térdig, s szelíd mosollyal, mint a vértanúk, indul a lépcsőn lefelé. Tabló. Keresvéne tünet okát, tanár úr összehúzza homlokát, szól megfontoltan. A véleményem ez, a dolog merőben valószínűtlen.
1: Korszakváltás. Messze-messze Afrikában, a Zambézi folyó partján élt egy apró hottentotta. Kin játszott a folyóparton, sziklák között a homokba. Talált egy különös követ. Mi lehet ez? Latolgatta. Latolgatta, fontolgatta az apró kis hottentotta. Eldönteni mégsem tudta. Arra ballag öreg apó, a legbölcsebb hottentotta. Hozzárohan megkérdezi. Öreg apó, mi az a kő? Itt találtam a homokban. Nézi, öreg apó, a legbölcsebb hottentotta. Mi ez a kő? Azt sem tudod. Ide hallgass, édes fiam. Ez egy ős kőkori fegyver. Egy szakóca, egy marokkő. Lehet 30 000 éves. Egyik ősöt pattentotta. Bámulnak is hottentotta. Kezében az ős szakóca, lehet 30 000 éves, egyik őse pattentotta. Ám éppen kezébe illik, harcol vele, csapkod, vagdos, csillog-villog, mint a szikra. Öreg apó, bölcse, te legnagyobb hottentotta, szép ez a kő, jó ez a kő, pattints nekem még egyet, ide a másik markomba. Hogy még egy ilyet pattintsak? Hová gondolsz, édes fiam? Messzi múlté ez az ipar, hát hol élsz te? Más divat jár Afrikában, hát nem tudod? Réges-régen nem élünk már a pattintott kőkorszakban. Hát hol élünk, öreg apó? Hogy hol élünk? Ide figyelj! A kattintott fénykorszakban imígyen szólt öreg apó, a legbölcsebb hottentotta, és mivel hogy alkonyodott, s észállt volna a bungalóra, nyelvével egy nagyot csettint, s a villanyt felkattentotta.
2: Hangok a láb fölött. Nimfa, miből van a gyöngyöd?
3: Zöld üvegből, Manó. Miért nézed úgy?
2: Add ide.
3: Nem.
2: Add nekem, add ide.
3: Nem. Akkor hajnalig bömbölök, jajgatok érte a nád között. Miért tetszik úgy oly hirtelen?
2: Szebb, mint a víz, a hold, a hinár, szebb, mint a szél puha éneke, szebb az ember szép lányainál ezüstgyűrűt zöld gyöngyüvege.
3: A holdból loptam, éj idején.
2: Add már, no, meghalok érte.
3: Nem. Akkor hát bőgök a lábfenekén, zöld üveg gyöngyödet szeretem. Add nekem, add ide.
2: Nem.
1: Szajkó Hukki. Volt egy brillős, a csúszbugó. Gimbelt és gált távlengibe, minden mimicre purrogó mómája ingibe. Vigyázz! Jön Szajkó Hukk, fiam! Fog a maró, karma fúró, ügyelj, csapcsipmadár zuhans a brunkós bromboló! Markában nyüsztő pengereng, elrágdos minden mangszomot, a tantamfánál megpihent, mély gondjába rogyott. Állt fergető eszmék körén, s jött Szajkó Hukk. Nézése láng, nagy káka törzsek erdején bugyborékolva ráng. Bal, jobb, bal, jobb, és át meg át nyüsztő penge nyegdes nyikol, fejét veszi, már is viszi, s eldiadalogol. Szajkó Hukk már nem él, fiam, karomba lándzsás pöszöröm, dízs dús nap, ó, ja, hé, ja, hó, csuklorkant az öröm. Volt egy brillős, a csúszbugó, gimbelt és gált távlengibe, minden mimicre purrogó mómája ingibe.
0: Csodák és furcsaságok. A gyermekvers összeállításban Petőfi Sándor, Ellen Alexandrin Milne, Julien Toin, Christian Morgenstern, Tampós Irató Károly, Harold Monroe és Lewis Carroll műveiből Vég György, Sebők Éva, Karinti Frigyes, Szabó Lőrinc és Vörös Sándor fordításában közreműködött Ferenczi Krisztina és Tímár Béla. A műsort összeállította Albert Zsuzsa, szerkesztette Molnár Magda, rendezte Bence Zsuzsa. A hangfelvételt 1976-ban készítették, és legutóbb 1986. május 16-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorajánló.
4: Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett Látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
5: Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
6: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Nyolc óra, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Az elmúlt két év legnagyobb ukrán dróntámadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé. Közülük 180-at semmisített meg az orosz légvédelem. Hárman megsérültek, több épület megrongálódott. Közben Moszkva következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Oroszország szerint London ezzel az eszkalációt segíti, a brit védelmi minisztérium pedig azt közölte, hogy továbbra is biztosítja Ukrajnának a védekezéshez szükséges felszerelést. Támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. A legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. Környezeti károkról nem érkezett jelentés. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. A háború óta jelentősen visszaesett a forgalom a stratégiai fontosságú szorosban, amelyen korábban a világ olajszállítmányainak mintegy ötöde haladt át. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A lengyel hatóságok közölték, hogy a sérülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük 5-en még ápolásra szorulnak. Hozzátették, hogy 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról, állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak majd. A lengyel zarándokbusz vasárnap hajnalban borult fel Mezőkeresztesnél. A tragédiában 12-en meghaltak és 47-en megsérültek. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hozzátette, a következő héten 30-40 cm-re lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet majd kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Havi teljesítményarányos elszámolásra tér át a kivitelező a Mohácsi Dunahíd projektnél. A Duna Aszfalt ZRT abban állapodott meg a közlekedési és beruházási minisztériummal, hogy visszafizeti a teljesítéssel még le nem fedett előleget. A kivitelezés folyamatosan halad azokon a területeken, ahol nem függesztették fel a munkát. Az új megállapodás szerint az előleg nettó 45 milliárd forint, a Duna Aszfalt pedig vállalta, hogy több mint 58 milliárd forintot fizet vissza. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A négynapos rendezvényen könnyűzenei fellépők, kertmozi, színház, légtánc bemutató, gasztronómiai programok és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzijátékával köszöntik. A MÁV sűrített menetrenddel készül a fesztiválra. Délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, délután a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. Nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 23 és 29, késő este 19 és 25 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Konok kalap. Kovács András Ferenc versei gyerekeknek. Zene Sebő Ferenc. Közreműködik Györgyi Anna és Tordi Géza.

0: annyi állat húzódott meg benne, mintha nem is kalap, de állatkert lenne. A bűvész ismerte mindet külön-külön, mégiscsak nyulakat fogott folyton fülön. A kalap csak nyulat adott, s megint nyulat, rázta is a bűvészt a művész indulat. Látta, bűvészsége nem mehet már babra, kalapján nem segít az abrakadabra. Épp ezért túladott a konokkalpagon. Így találtam én rá a puszta parlagon. Megsajnáltam szegényt, csak ázik és fázik, de a karimája ki sose virágzik. Föl is virágoztam, s mi nem jut eszembe, amúgy legényesen csaptam a fejembe. S azon kezdtem törni kobakomat nyomban, hány nyuszi lapulhat még a kalapomban.
1: Süket holló. Élt a skót felföldön egy holló. Szófukar volt, sőt, nagyot halló. Ha jött egy jó varjús, szólt hozzá, how are you? Annyit se vágott rá, hogy hello.
0: Gangesi gavial. Kérdi a tigris az agg gaviált, hát maga miért nem eszik kaviárt? Hebeg a gavial. Nekem a kaviár túl drága luxus cikk, ami árt.
2: A falánk elefánt.

0: csillagcsengő. Jégcsap csendül, jégcsap cseng, csillagcsengő égen leng, jégcsap csücskén csüngőnesz, csilló nezből csengés lesz. Jégcsap csücskén fénycsendül, égen csüngő széllendül, jégcsap csörren csilló csend, csokros csillagcsengő cseng.
1: Téli éjszakák. Alszik a csillag a csöndben, alszik a lent is a föntben. Hold vacok, alszik a tóban, őznyom a távolodóban, halkan elalszik a hóban.
0: Erdélyi tél. Mindent befújnak, fednek zord havak. Jégcsap szakál csüng bölcs kunyhó ereszről. Karmos szelek zimankót hordanak aggult időben Erdélyen keresztül. Vénfák az erdőn fölcsikorganak, hunyt csillag

0: fényképek régi fénye rezdül, s az égi órák visszaforganak. Aggult időben Erdélyen keresztül karmos szeleg zimankót hordanak, jégcsapszakál csüng bölcs kunyhó ereszről. Mindent befújnak, fednek zord havak.
1: Reszket a rozmár. Morcos idő viharoz már, reszket a jégen a rozmár. Zúz mar a fény agyarán, míg magyaráz magyarán. Morcos idő viharoz már. Én vagyok itten a rozmár, ülök az északi sarkon, vízbe fityeg le a farkom. Miért vagyok én ez a rozmár? Morcos idő viharoz már, ülök az északi sarkon, vízbe hanyatlik a farkom. Miért vagyok épp ez a rozmár? Fázom az északi sarkon, morcos idő viharoz már, vízbe fagy egyszer a farkom. Én vagyok itten a rozmár. Fázom az északi sarkom, vízbe fagy éppen a farkom. Morcos idő viharoz már.
2: Bálványos.

0: Maros hídja leszakad. Maros hídja leszakad, leszakad, leszakad. Maros hídja leszakad, szép violám. Hét bicskával támaszd meg, támaszd meg, támaszd meg. Hét bicskával támaszd meg, szép violám. Gyöngyös bicskom bécsattan, bécsattan, bécsattan. Gyöngyös bicskom bécsattan, szép violám. Támaszd meg hét nátszállal, nátszállal, nátszállal. Támaszd meg hét nátszállal, szép violám. Minden nátszál megroppan, megroppan, megroppan. Minden nátszál megroppan, szép violám. Támaszd meg hát sóhajjal, sóhajjal, sóhajjal. Támaszd meg hát sóhajjal, szép violám. Sóhajtás is errebben, errebben, elrebben. Sóhajtás is errebben, szép violám. Támaszd meg hát holdvilággal, napvilággal, holdvilággal. Támaszd meg hát napvilággal, szép violám.
1: Árdeli szép tánc. Hódolat Vörös Sándornak. Szamos partján Szatmár mellett kurta kocsma állott, vályog fal a világgá ment, vagy iszappám állott. Így volt rég, úgy volt rég, citera nyenyere brácsa, szamos hátán elvándorolt a kármentő rácsa. Maros partján sárpatakon volt nagyapám gátőr, azóta már földet morzsol, zuhog az ár, s áttör. Így volt rég, úgy volt rég, viola, fidula, hárfa. Maros hátán száraz faág úszik át a nyárba. Küküllőben fürödtek a keresztúri lányok, a vénfüzest künnapparton perzselték a lángok. Így volt rég, úgy volt rég, citera, viola, gardon, egyik húzza, a másik vonja, én a bőgőt tartom.
2: Sárpataki tutajos dal.

0: hajnali csillag peremén. Hajnali csillag peremén várjuk a reggelt, te meg én. Harmatozó fény a házunk, mélybe kalimpál a lábunk. Vacsora csillag peremén lessük az estét, te meg én. Elsuhanó fény a házunk, reszket a mélyben a lábunk. Földre bukó fény, te meg én. Éjbe hunyó fény, te meg én. Lobban a sóhajú szájunk, csönd ciripelget utánunk.
1: Széna illat, hódolat Arany Jánosnak. Alkonyuló úton, mint ballagó bogja, szénás szekér billeg, búsan imbolyogva. Bődülgetve tódul, hazatér a csorda, tárt kapuval hívja, majd mindenik porta. Bojtos jókedvében csettinget az ostor, de már álmosabban szálingóz a sok por. Pislog az eperfa, magas éjbe horgad, s valaki az égre akasztja a holdat. Így akasztja apó estelente egyre a tehénke horpat kolompját a szegre. Vagy tán olyan a hold, oly kerekded, tiszta, mint a nanó főzte aranyló puliszka. Hisz ahány unoka vacsorának örül, a holdat is annyi csillag dongja körül. Éjszakák tejében messze néz a csillag. Száll a nyár, akár az égi széna illat.
2: Maros hídja leszakad,

0: Ringató. Horgas öreg venyigén kúszik az esteli hold, lágy levegőbe a szél fátyolos illatot old. Száraz eperfa fölé szállnak a barna nyarak, ringat a csend pihegő csillagot és madarat. Égi madár aludjál, fénypihe párna neszel, sejmes idő, suhanó csillagok álmmal leszel.
1: Szép a szoknyám. Új a szoknyám. Játszi fodrán, körhintáz a pillanat, mint tengerhab röpke bokrán, rezzenő ezüst halak. Szép a szoknyám. Szélbe száldos, jó szegélyét tartanom, mintha égbe vinne táltos, hogyha forgok sarkamon. Szoknyám sodrában suhannak csipkeködben csillagok, jaj, de messzi, messzi vannak, én pedig csak itt vagyok.
2: Árdeli szép tánc.

0: bohóc tréfa. Krisztinkának és Fanninak. Élt egy cirkuszban két bohóc. Nyik volt az egyik, nyek a másik. Nyik tök fején kemény kalap, nyek lakcipőt viselt kamáslit. Kötélen botladoztak ők. Nyek nyikre bukva földre nyekkent, s nyafogva prünnyögött, ha bár nyik nyekre bukva, meg se nyikkant. Vigyorgott, mint a holdvilág. Sosem volt méla, búskomor nyik. Pityergett, mint a házeresz, feszengett nyek, mint egy komornyik. S azóta is csak így megy ez. Nyik nyekre, nyek meg nyikre nyekken, hol nyekre nyik, hol nyikre nyek, de ketten ennyi meg se kottyan. Holnaptól ismét két bohóc. Nyek lesz az egyik, nyik a másik. Nyik porba huppan, hüppögőn, míg nyek a fénybe visszamászik.
1: Sárpataki tutajosdal. Fát úsztatok szász régenből le a folyón zámra. Legalább nem emlékezem tavalyi rózsámra. Vissza maros sodor a víz, vissza folyó zámig, elhordja a bánatomat tavalyi rózsámig. Mind hiába visz közelebb, vissza folyó zámhoz. Vissza többé sose vihet tavalyi rózsámhoz.
2: Hajnali csillag peremén.

0: falánk elefánt. Fanyalog az elefánt. Nem ízlik a széna, valami más eledel is el kellene néha. Ebédel az elefánt, álla alatt nyálazó, szürkén szuszog a falánk, evés közben káraszó. Egy cirkuszban sincs ilyen beles éhes elefánt, előtte 10 tele tál, fele rétes, fele fánk. No meg öblös bögrékben vagy 6 akó kakaó. Szippangat az elefánt, a kakaó szaga jó. Mohón habzsol a böhöm, kapkod, nyel az elefánt, az asztalról pár bögrét ormányával leleránt. Ebédel az elefánt, álkendője pecsétes, behemótul belakott, de még mindig beéhes. Felcsuklik az elefánt. Húk! Jól esne még ma, szerény ebédem után 1-2 tonna széna.
1: Friss tinta, tinta, tinta. Föloldja fent a holdat, az éjjé tenta oldat. Ma este még kicsordul, csillagfény sem csikordul, alusznak kószamacskák, malackák, jólovacskák, nem leng a régi hinta, terjeng az égi tinta. Nincsen több ugra-bugra, álomszál kengurukra, nincsen víg ugri-bugri, alszik Balu, Maugli, majom méhecske, medve durmol végleg feledve, hogy vadmézet nyalinta. Nincs hinta meg palinta, most nem lehet lovazni, papírdarabkán pacni. Föloldja fent a holdat, az éjjé tenta oldat. Folt szunnyad így az irkán, nyugszik Bagira, sírkán, bölcs nyúl, ravaszdi róka, s a rosszant óraműben elpillett kis manóka. Álmában ring az inga, szivárgó ritka tinta, hegyek sorára csordul, s a szó, a szó, a szó is más oldalára fordul. A nincs jelenbe olvad, föloldja fent a holdat, az éjjé tenta holdat. Friss tinta, tinta, tinta. Aludj kincsem, ma hol vagy, Krisztinka, tinka, tinka.
2: Szüreti mulatságok.

0: Őszelő. Kék ég dele zordul, már nyár heve őszire fordul, réten átfut, inal a fancsali nyúl.
1: Gyorsan ellobbant a nyár. Gyorsan ellobbant a nyár, jöjj a szőlőhegyre már. Jöjj a szőlőhegyre már, gyorsan ellobbant a nyár. Szellő, őszi leplet ölcs, érted ring a telt gyümölcs, érted ring a telt gyümölcs. Szellő, őszi leplet ölcs.
2: Sárpataki csúlyogatók.

0: Szeptember. Lódul a dombon a pára, messze vonul valahára, napsugarak tüze lobban, gyéren a szőke falomban. Szélszava rétre hamargat, futnak a felleges árnyak, térdel a fűben a harmat, harmat a hajdani nyárnak. Csörtet a reggeli csorda, csöndbe közelget a pásztor, botja lyukat nyom a porba, légbe suhint vele párszor. Harmat a hajdani nyárnak, térdel a fűben a harmat, futnak a felleges árnyak, szélszava rétre hamargat. Gyéren a szőke falomban, napsugarak tüze lobban, messze vonul valahára, lódul a dombon a pára.
1: Szüreti mulatságok. Nem tud a hód röpülni, ha tud, akkor fácán. Macskát fogott a pocok a papné tornácán. Ha az ökör röpülne, bőgne a pincs szépen. Cickányt fej a vincellér bedőlt borpincében. Részek szamár, ha röpül, lehetne rigótán. Cingárkutya cimbalmoz, s kesereg a nótán. Vándor kecskék röpülnek, nézi ámbor fácán. Rovást olvas a bivaj, régi járompálcán.
2: Szüreti ének.

0: őszi hold. Az őszi hold, az őszi hold, milyen kihűlt, minő kiholt. Arcára szállat sző a pók, széncinkék fáznak, ősz a pók. Te őszi hold, lád, őszi hold, felhői dunyhát fölci hold, de fáznak cinkék, ősz a pók. Holdfényre háló sző a pók.
1: Pördülő. Dobogó fényben, dobbancs katkó, ha a hold feljő csizmát sarkán, színaranya patkó. Ez a tánc katkó, szív belerebben, ha a hold feljő, kék tüzek égnek a rezge füvekben. Lobogó lázban, pördülj katkó, ha a hold feljő, úgy fénylik, mint szívemen a patkó.
2: Kínai dallam.

0: ősszé válok. Már nem bánom. Szélvész rázhat, van két lányom. Egyik nyárfa, másik nyírfa, vén törzsemben meg volt írva. Ősszé válok, már nem bánom. Lombom rezdül, van két lányom. Egyik nyírfa, másik nyárfa, tán nem lészek többé árva. Koronámat égnek tárom, ősszé válok. Van két lányom.
1: Kínai tutajos dal. Gomolyog a köd a dombon, dana dönög a dorombon, zenebuna kell a holdban, fatutajomat eloltam. Fatutajomat eloltam, tova lebegek a holdban, dana dönög a dorombon, gomolyog a köd a dombon.
2: Csillagcsengő.

0: születének, Hódolat Babits Mihálynak. Ősszel a hegyleve csurran, a nyári öröm tovasurran. Távol a dúsaratás, dörmög a lusta darázs. Zümmög a tájban az ének, dongnak a mustra a méhek, szállugasokban a dal, fújja ki még fiatal. Röpteti büszke legényke, az apraja nagyja serénye, zengik a kisgyerekek, s pár öreg is nyekereg. Fújja leányka menyecske, megugrik a kertben a kecske, táncra kell egyre mekeg, s boldog, amíg bereked. Hegyleve vére kicsordul, a pincék sarka csikordul, ajtajuk úgy nyikorog, mint mikor ebb vicsorog. Sírnak a görbegerezdek, présben a könnyet eresztett fürtök ezer szeme sír, gyűl le velükre a pír. Hull a falomb, fogy az ének, múlnak az ifjak a vének. Némul a dal, fogy a fény, forhat a bor s a remény. Fagy jön, az éj derever meg, az ágram a zúzmar a dermed. Búsul a tőke, csupasz szél bevonít a kuvasz. Ködben a hegyleve csordul, a föld már télfele fordul. Őszül az ég, havazik, s álmodozik tavaszig.
1: Szállj el, madárka! Szállj el, madárka! Szállj el, ha már betelt nyarad, s ne hidd, hogy énekedből itt bármi is marad. Csak vén vihar vicsorgat, vadul dadok fagyot, deresre vált az ág is, ha daltalan hagyod. Szállj el, ha szállni tudsz még, ha fergeteg vakok, de élnek itt a fák mind, s a hó alatt maguk. Madárka, bár maradnál, érted süvölt a szél, a dús tavasz se késhet, ha már dühöng a tél.
2: Erdélyi tél.

0: Konok kalap. Kovács András Ferenc verseit Györgyi Anna és Tordi Géza mondta el. Zeneszerző Sebő Ferenc. A dalokat Barvics Iván és Perger László kíséretével Györgyi Anna és Sebő Ferenc adta elő. A hangfelvételt Liszkai Károly készítette. Szerkesztőrendező Zoltán Gábor.
1: A hangfelvétel 2008-ban készült, és legutóbb 2011. április 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Hiába minden,
2: szemmel tartani, becsukat!
1: Az igazi tehetséget
3: betiltatom a bánkbánt.
1: Nem lehet megállítani. Gábor Miklós.
3: Ez rút hálátlanság.
1: Pécsi Sándor.
4: A vágy volt meg bennünk, hogy újat akarjunk.
1: Erkel. Augusztus 20-án, 16 óra 45 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Kilenc óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Kritikus lesz a következő két nap a paksi atomerőműnél, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról, hogy a Duna vízszintje még 8-9 centimétert apadhat, ezért most a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két turbina működésének biztosítása a legfontosabb. Hozzátette, holnap estétől már emelkedhet, a jövő hétre pedig 30-40 centiméterrel magasabb lehet a folyó vízszintje. Közben folytatódik a bárkás visszaduzzasztás és a fenékküszöb építése. Tegnap délutánig csak nem 3000 tonna kő érkezett a helyszínre. Ha minden kedvezően alakul, a jövő hét elejétől megkezdődhet a paksi atomerőmű fokozatos visszakapcsolása, mondta a kormányfő. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A lengyel hatóságok közölték, a sérülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben, de öten még ápolásra szorulnak. Hozzátették, hogy 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról, állapotuk stabilizálódása után gondoskodik majd Varsó. A lengyel zarándokbusz vasárnap hajnalban borult fel Mezőkeresztesnél. A tragédiában 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. Az elmúlt két év legnagyobb ukrán dróntámadása érte Moszkvát éjszaka. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé. Hárman megsérültek, több épület megrongálódott. Az orosz légierő is csapásokat mért Ukrajnára. 5 megsebesültek, lakóházak és civil infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg. Közben Moszkva következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Lelőtte egyik diáktársát, 2 megsebesített, majd magával is végzett egy fiatal egy középiskolában a Fülöp-szigetek déli részén. A támadó egy nagy tűzerejű fegyverrel kezdett lövöldözni egy tanteremben, amit egy testkamerával élőben közvetített. A tanulókat kimenekítették és felfüggesztették a tanítást. Mélypontra esett Donald Trump népszerűsége egy friss felmérés szerint. A Reuters hírügynökség és az Ipsos közvélemény kutatásában a megkérdezettek 64%-a elégedetlen az amerikai elnök teljesítményével, és csak 33% támogatja Donald Trumpot. Augusztus elején az elnök népszerűségi mutatója még 35% volt. A felmérés szerint az amerikaiak többsége attól tart, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti háború elhúzódik. Itthon meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, a 2-es, 3-as és a 4-es metró éjjel 14:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a késő órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok, hévek. Délelőtt ma leginkább az északkeleti megyékben lehetnek még záporok, zivatarok, aztán délután a Dunántúlra is visszatér a felhős, esős idő. Nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23 és 29, este 19 és 25 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Kéz és hagyomány. Fafaragók, ácsok, bognárok, bodnárok. Műsorvezető Gyenes Károly.

Juhász Gyula Forgács Illat. Az asztalos műhely előtt megállok én pár pillanatra, s a gyaluforgács jó szagát hosszan, mélyen szívom magamba. Műhelyben voltam gyermek én, a munkát játszva itt tanultam, s a gyaluforgács jó szaga köszön felém, s idézi múltam. Ez volt a tömjénem bizony. Néztem, mint rég az égi gyermek, hogyan faragja nagyapám öreg betűit egy kezdetben.

0: kapcsolatnak a természettel. A mai temetők otromba, műkő és műmárvány kolosszusai mellett nem csak az ősiség, a szépség és szerénység jelképe is az idő rágta, öreg keresztek vagy fejfák. Démenyhért András telki bányán sok évtizede farag ilyeneket.
1: Tölgyfából vagy akácfából készülnek, ezt tehát mai napság már nem faragják, mint valamikor régen, baltával, bárdal faragták, hanem a TS-nek van egy fűrészüzeme, négyszögre kifűrészelik, és úgy hozzák nekem ide. Nekem van saját gyalúgépem, abrikterem, én aztán legyalulom, és úgy megcsinálom aztán ezeket a kopjafákat.
2: Mitől függ, hogy melyik kopjafának milyen lesz a formája?
1: Hát itt a telkibányai viszonylatban itt négy típus van. Férfi, asszony, lánygyermek és fiúgyermek. Például a férfi típus az elől magasabb, az eleje magasabb, hátul csapott résszel, az asszonyoké pedig elől alacsonyabb, hátul magasabb. Ezt tehát konytnak nevezik. A férfiakért süvegnek mondják az első magas részt. A lánygyermekeké pedig az ilyen négyszarvú hajnak mondják. A fiú gyermekeké gömb alakúak a teteje a kopjapáknak. Ők mondják meg, akik megrendelik, hogy milyen szöveget kívánnak rá. Sokan rám bízzák aztán ilyen bibliai szövegeket. Én ismerem itt az idevaló népeket. Nekem már ez gyakorlati tapasztalatom, ugye, hogy ki miért érdemel, kinek milyen pásztol az ő kopjafájára.
2: Minta is van, díszítés is van egy
1: ilyen
2: kopjafán.
1: Igen, van díszítés. Például a telkibányi típusnak elengedhetetlen díszítése fönt a két rozetta, két hatágú rozetta, aztán egyházi embereknek, presbitereknek, gondnoknak, papoknak kelyhet. A református vallásnak ez a fő címere ugye a kehely.
2: Ezeken kívül még vannak különböző minták, amiket a fába vésnek bele.
1: Apám annyit magyarázott, hogy valamikor régen, mert mondom nálunk, ez egy 500 éves hagyomány ez a kopjafa. Ezek a rohátkák, amik, ezek a díszítések vannak, ezek évtizedet jelentettek. Hát annyi rohátkát, annyi díszítést szoktak, ahány évtizedes volt a meghalt. No, de ma már én erre nem adok semmit. Ugye hát itt az a cél például, hogy minél díszesebb legyen a kopjafa. Tehát én az én saját elképzelésem szerint csinálom ezt a díszítést rajta.
2: Körülbelül mennyi munka egy kopjafa elkészítése?
1: Másfél nap alatt el tudom készíteni.
2: Ha András bácsi meglát egy kopjafát valahol az országban, arról meg tudja állapítani, hogy maga csinálta vagy se?
1: Hogy én csináltam, hát az már lehetetlen, hogy meg ne tudnám állapítani.
2: Sajnos talán mi is, de azt hiszem mások is nagyon vegyesen össze-vissza keverve használjuk ezt a két fogalmat, fejfa, kopjafa. Morvai Judit néprajzkutatónak mi a véleménye erről?
3: Ahonnan ez a riport volt,
2: telkibánya.
3: Telkibánya, hát itt fejfának mondják általában a sírjelet, és a kopjafa az egy erdélyi kifejezés. Fejfa, vagy ahogy ezen a vidéken mondják, Kelet-Magyarországon, hogy fűtől való fa, vagyis fejtől való fa, ez megkülönbözteti egy másik fától, aminek régen az volt a neve, hogy lábtól való fa. Ugyanis amikor kivitték a koporsót a temetőben a sírgödörhöz, akkor két rudon vitték ki a koporsót, és ezt a két rudat, ezt a lábhoz leszúrták. Ez volt a lábtól való fa. Tehát inkább fejfát kéne mondanunk, de a kopjafa már úgy elterjedt, hogy azt hiszem felesleges ellene beszélni ma már.
2: A faragó is azt mondta, hogy hát, kopjafát faragó.
3: Igen, a faragó mondta, hogy kopjafa, is mondta, hogy rozetta, tehát ő teljesen átvette a mai szóhasználatot, ami nagyon helyes, és egyáltalán nem baj.
2: Azt is mondjuk meg, hogy milyen az igazi kopjafa.
3: Egy hosszú, nagyon díszesen faragott, vékony fa, ami Székelyföldön általános. A temetésen ezt előviszik zászlókkal régen, ahogy Erdélybe temettek, egy nagyon díszes és nagyon szép szerepe volt ennek a kopjafának a temetés alatt is.
2: Milyen egyéb sírjelek vannak még a magyar temetőkben?
3: Hát attól függ, hogy milyen vallású embereket temettek abba a temetőbe. Ugye katolikus temetőkbe általában keresztel jelölik a sírokat. A protestáns temetőkbe pedig igen sokféle jelet találunk, vidékektől.

0: függően. Hát a leghíresebbet, hogy említsem meg, ugye a csónakos fejfákat, a szatmárcsekei fejfákat, gyönyörű fejfákat találunk Abaújba is, és hát az ormánsági vasmegyei temetők is bővelkednek a szemlészebb fejfákba. Ezeket régen, ellentétben a riport alany munkájával, egy szál faragó bárdal készítették, az írást pedig egy úgynevezett pennával ütögették ki, kelyhet, aztán fűzfát, madarat is rá faragtak ezekre a fejfákra.
1: És ez a rozetta is hagyományos.
0: Ez a rozetta is nagyon hagyományos, de minden régi típusú faragott eszközünkön megtaláljuk ezt, gondolok itt az ácsolt ládákra, vagy a régies díszítésű mosósulykokra, mángorlókra. Ez a rozetta egy nagyon kedvelt motivuma volt a régi stílusú népi faragásnak.
2: A fa nem csak eltemeti, életre is kelti az embert. Már a kőbaltás társadalmakban is faragtak ember-emberarc alakúra fákat. Néhány faragását mutatja be, és ezzel egy kicsit a régi szigetközi életmódot is föleleveníti Duna remetén Hartai József.
3: Itt vannak előttünk ezek a szép faragások. Ezek a kis szobrok, nem is szobrok tulajdonképpen, hanem életképek. Az itteni paraszti falusi életformát mutatják be. Vegyük csak sorra, nézzük meg, hogy melyik mit ábrázol. Itt van előttünk.
4: Ez a legősibb foglalkozás volt itt a faluban, és minden dunamenti községben is a halászat. Mert hát főként ez adta egyik életet. A másik munkájuk meg a favágás volt. De az elég kemény munka volt. Különösen azért, mert túl volt a másik felén a Dunának, az erdőnek nagy része, ami a községhez tartozott.
3: Józsi bácsi, nézzünk akkor egy másik szobrot. Ez az ember itt mit csinál?
4: Ez teknyőt forog. Teknyővájó, cigány volt. Itt élt a faluba.
3: Ismerte
4: illetve
3: is.
4: Lipóton.
3: Igen. Hogy hívták?
4: Ez volt a... Milyen is volt a neve? Gyuri cigány. Ja. Nagyon jóra való ember volt. A felesége keze egy kicsit ragadós volt, és ezért sokszor elkergette feleségét. Egy főt kunyhóba ít itt a szomszédközségnek a legellőin, és az a teknyőket igen jó szakszerűen tudta csinálni.
3: Kezében egy érdekes szerszám van.
4: Azt ott szalunak mondták, azzal kaparta ki a teknőnek a belsejt, ilyen görbe, félkör élő fejsze volt, ami már könnyen ki tudta válni a teknyőnek a belsejt.
3: Itt a fa megmunkálásnak egy másik módja látható.
4: Na, minden jóra való parasztnak volt egy ilyen fajankója, annak híta, faragószék. Ilyen négy lábú alkalmatosság volt, ami úgy volt megoldva, hogy volt egy szorító, amit a lábául rá tudott szorítani egy szélre, a székre. És abba bedugta a kaponyelet, vagy a fájszenyelet, és a vonókéssel aztán simára tudta faragni.
3: És ő maga is rájött erre a székre. Igen, az egyik végére ült, és...
4: Azért ült a székre, hogy azzal nyomta le, és azzal tudott támaszkodni egy zébe a vonókéssel, hogy el ne rántja a megmunkálandó fadarabot.
3: Jó éles kés kell aztán.
4: Jó, nekem is van még most is ilyen vonókésem.
3: Két kézzel fogta meg, két és kézzel. Húzta maga fel.
4: Igen. Na most könnyen, már befogom a gyalupatba, aztán azt nem tudom árán cigányok.
3: Józsi bácsi, azt hiszem az utolsó szobra a legnevezetesebb.
4: Ja, ez egy itteni embert ábrázol. Ott ült a szín előtt, sok aprított favodott és hasogatta azokat. Leült, ami látta, már állított már a fardba, már igen el volt gondolkozva, ott a fájszál kezébe volt, és nézett a semmibe. Látom, hogy ó, de jó formája van ennek, ezt meg kéne faragni. Hát aztán utána hazajöttem, lerajzoltam, és pár nap múlva elkezdtem faragni. Hát sikerült is annyira, hogy a unokaúg, amikor eljött az a kis leány, azt mondta, né, az meg a bátyja. Úgyhogy ráismert a nagybátyja arra.
3: Ezt sokan látták már az országban, látták, volt kiállításon is. Díjat is nyert.
4: Ja, harmadik díjat győtt, nyert Pesten a országos kiállításon a fafaragó pályázaton.

0: Persze azért a legtöbb megfaragott fa inkább a kényelmet szolgálta, valamilyen szükségletét elégítette ki az embernek. Ófaluban, Paus Antal műhelyében jártunk.
1: Sok ember arra tért át, hogy házilag készített magának egy ilyen eszterga padot, mint amilyen még több ezer évvel ezelőtt talán kitalálták, amilyen ma a tájházunkban is látható, és azzal a szerkezettel készítettek ilyen egyszerű széket, befonták gyékénnyel, amit a halastavakba megterem, és úgy vitték el vására, és úgy próbáltak megélni. Arról volt nevezetes ófalu, hogy itt nagyon sok szegény ember élt. Nemzetiségű falu, azt lehet mondani 100%-os. Hát német ajkú emberek élnek itt.
2: Nagyon szép faesztergályos műhelyben ülünk itt, és nem az, ez az egyetlen a faluba. Ma is úgy ismerik ezt a falut, mint a székkészítők hazáját. Milyen fából, milyen műveletek során, hogyan alakul ki a szék?
1: A bükkfát használjuk, ezt a fát ezt elő kell készíteni, legalább egy évig kell ennek fölfűrészelt állapotba száradni, pihenni. Ma már gépekkel dolgozunk, nem úgy, mint régen, amikor hasították a fát. Szalagfűrészen föl lesz vágva az anyag, ami a székhez való. A férfiak azok megcsinálják a széket, ha itt a faluba készül. A befonást azt mindig a nőkre bízzák. A nők ezt sokkal gyorsabban, finomabban, női munka. És amikor elkészült, persze már értékesíteni lehet, mert nagy az igény erre a székre. Van támla nélküli ülőke, több kivitelben, úgy magasságban, sőt készül bárszék is, 80 cm magas. Akkor támlával ellátott szék, karos szék. Nagyon eltér már attól a régi stílusból, ami valamikor még 30-40 évvel ezelőtt készült.
0: Ófalu mindig is híres volt székjeiről, tolna meg a remekbe készült csónakokról.
3: Idősebb Rajda Vendel egy nagyon egyszerű tolnai családból született, akinek az apja életének nagy részét Fiuméba töltött el, mint hajóács, majd később a Csepeli kikötőnek a kialakításánál a hajóács munkákat végezte, és elég keservesen nevelte föl az öt gyerekét. A gyerekek korán munkát vállaltak. Az apám, az idős Prajda Vendel, akiről beszélünk, 12 éves korában ácsinas lett, és nagyon sokat mesélt ezekről a nehéz napokról, amikor a bárd, amit a kezébe vett, amivel a fát faragták, jelentős százalékát tette ki kilóba a saját testsúlyának. Hiszen az átszerszámok mind nehéz szerszámok, kezelésük nehéz, a famunka általában nehéz, és egy gyöngén fejlett és gyöngén táplált 12 éves gyereknek bizony nem volt egy legszerencsésebb pályaválasztás. Az, hogy ez később jóra fordult, és ebből később egy úgynevezett mesteremberi karrier lett, hát ez annak köszönhető, hogy természetesen ő közben megerősödött, és azon kívül szenvedélyes, szorgalmas rabja volt a szakmájának, és szívesen művelte, amiért mindenki irigyelhette egész életén keresztül, mert egész életében örömet lelt a munkájába, és a munka őnek is soha nem volt teher.
2: Mitől szép és mitől különleges a hajóács munkája?
3: Hajókat ácsolni, hajókat csinálni már az anyag természetéből is következik, hogy nehéz dolog, mert a hazai vizeken, amit a hazai hajóácsot csináltak, rendszerint tölgyfából készítették. A tölgyfa egy kemény fa, egy nehezen munkálható fa, viszont roppant ellenálló és hosszú életű hajókat lehet belőle csinálni. A hajók javítására csak télen van alkalom, amikor kihúzzák a sóján. Ilyenkor apám és még a nagyapám is nagyon sokszor elmesélte, hogy fújt a hajó alatt a szél, amikor alulról a hajó fenekét javították, vagy ahogy szaknyelven mondják, sopperolták. A csopperoknak hívták tolnán ezeket a hajóácsokat. A hajóács mindig többre tartotta magát, mint a másik ács. Valamiféle egészséges, normális szakmai büszkeség volt bennük.
0: Prajda Vendelt, az utolsó tolnai hajóács fiát hallottuk.

0: Ugorjunk most fölfelé, pár száz kilométernyit a Dunán. A sziget közben halászi faluban teknőket váj Orsós Vince. Ha van kinek, és van miből. Ha nincs, asszonyával fakanalakat farag, és mesél a teknőről.
1: Milyen fából dolgozik?
2: Nyárfából.
1: Most, és a teknőt milyen fából válja?
2: Ugyanaz, nyárfa. Nyárfa, piszfa. Ezekkel dolgozunk.
1: És milyen szerszámokkal?
2: Ilyen nagy fejszével dolgozunk, meg van olyan kisebb, kiszállási. Ilyennyel puszoljuk ki.
1: Milyennek a neve?
2: Szalus. Szalus.
1: Éles?
2: Hogy éles, éles.
1: Maga élezi meg?
2: Ja, én éles itt ebben.
1: És hogy csinálja? Először egy törzset?
2: Először ki van nagyúva, utána, ha kell, előveszük azt, akkor hova csináljuk.
1: Hogyan választja ki azt a nyárfát, amiből jó teknő lesz?
2: Hát kérem, amelyik hibás, meglátom a hibáját, ma a héjárul, ma akkor meg se csinálom. De amelyik sima, tiszta, nézze, a szúr ezt kiérte, nézze. Aztán, hogy kérte, melyre dobjuk, nem jó. Már azt aztán tovább is írik benne, megy tovább, kifúrja a fát.
1: A fakanálnak se jó?
2: Hát szóval, amelyik jó, jó, amelyik nem jó, nem jó. Mert amelyikben szúr van, azt már nem csinálom meg. Amelyikben nincsen, azt még már kezdem csinálni.
1: Mekkora teknőket csinál?
2: Kisebbet, nagyobbot, amilyen gyűn. Amekkorát kiáld egy fa.
1: Nagy méreg, ha kilukad a teknő.
2: Még csak az, mert hiába dolgozik az ember.
1: Hány nap alatt csinál meg egy teknőt?
2: Ha jól sietik, két napban egyet talán meg tudok csinálni. Adjál gyufát, te azt. Egy nap kinagyulom, a másik nap meg kifocsolom.
1: Van rá vevő?
2: Mikor, hogyan?
1: Előbb-utóbb az el kell mindegyik.
2: El kell, mert elviszik Alföldre. Mind.
0: Az meg, bár használati tárgyat eredményez, valóságos művészet, ahogy a hordókészítő dolgozik. Főleg, ha az a hordó nem is akármilyen, hanem gönci.
3: A gönci hordók általában azért voltak híresek, mert nagyon jó minőségű fából készültek, jó szívű kádármesterek voltak, tehát becsületes munkát végeztek, és hozzátéve még az, hogy űrmértékéről is híres volt a gönci hordó, mert hiszen abban az időben nem liter számra adták el a gönci, illetve hegyaljai borokat, hanem gönci hordókkal együtt szállították Lengyelországba, majd onnan aztán tovább szállították. 136 és a 145 liter közötti űrmérték számított, tekintettel arra, hogy ilyen pontosan nem lehetett a 141,5 literre elkészíteni, mert hiszen egy gönci hordó 2,5 akú volt.
4: Pista bácsi készített még gönci hordót?
3: Hát én 1929-ben szerződtem be Kádár tanulónak. Hát még abban az időben nem mondom, hogy sokat, mert nagyon kevés szőlő volt már ezen a vidéken, de azért még készítettem mondjuk egy olyan 40 darabot, amióta így a szakmát folytatom. A legjobb a tölgyfából készített hordók. Most a tölgyfáknál is az a lényeg, hogy olyan jó szálára hasadó tölgyek legyenek. Előbb elhasították a fát négy felé. Aztán abból a négy cikkből hasítottak dongákat, majd ezzel a szekrecével kifaragták. Később kézi szerszámokkal kigyalulták a belsejét, hát mi neveztük azt a külsejét stráfolásnak, a belsejét az belelésnek, utána ezzel a hosszú nagy stószpang gyalúval ezzel összegyalultuk, majd összeraktuk, tettünk bele egy tüzelőkosarat, megraktuk forgáccsal, égett benne a tűz, mikor jól átmelegedett, akkor vízzel locsoltuk, tehát ez gőzt adott neki, ezzel megpuhult a fa, és egy ilyen hordó összehúzó csavarral összehúztuk. Majd aztán ilyen görbekéccsel, amikor ott vannak, a belsejét így körül grájboltuk, aztán ezzel a kézi kínvágóval kivágtuk a nútot, illetve hát mi akkor még ontrának neveztük ezt, utána megcsináltuk a feneket, és akkor kimérjük kézifűrésszel körülvágtuk, majd késsel pontosan a nút vastagsága szerint bevágtuk, befenekeltük, utána kész volt a hordó, akkor mind a hat abroncsot levettük a hordóról, és abroncs nélkül pucoltuk le. Az volt a jó segéd, akinek megrúgták a abroncs nélküli hordóját az udvaron, és nem múlott széjjel. amikor már lepucolta.
4: Volt ilyen?
3: Hát természetes. Hát abban az időben nagyon kellett kilincselni azért, hogy munkába menjen az ember. Én magam is, hát az ország pár városában megjárt ma mestereket azért, hogy hát minden műhelynek, minden mesternek más-más ilyen fogásai vannak, és amit ellopott az ember, inkább nem tudom, hanem lopni kellett a mesterséget.
4: A hordókészítőket különböző vidéken különbözőképpen nevezték. Hívták őket Bodnárnak, Kádárnak, Pintérnek. Mi ezek között a különbség?
3: Hát a Kádár megfogalmazás az a valódi, mert hiszen régen a kádárok ezt a bizonyos szőlőerjesztő kádakat készítették főleg, mellette a hordókat. Azért hívták aztán kádároknak. Majd a későbbi időkben, ahogy kipusztult Magyarországon a szőlő, rákértek a kádárok erre a úgynevezett bodnáriparra. Ezek a bodnárok olyan ilyen háztartási edényeket készítettek, vödörtől kezdve a gyerekfürösztőig, a ruhaszapulóig mindent, és ezek voltak a bodnárok. Na most a pintérek, tekintve, hogy hát a pint is egy mértékegység volt a hordóknál, hát az akkor is a pint itse, voltak helyek, ahol már pintéreknek hívták, de én arra gondolok, talán Németországból származtak előbb a kádári parosok, és aztán ők egyesek hát elnevezték magukat pintérnek.
4: A bognár és a bodnár között mi a különbség?
3: Hát a bodnár és a bognár között óriás a különbség, mert hiszen a bognár az kocsigyártó, kerékgyártó. A D betűvel bodnár az pedig hát a kádáriparnak egyik másolata.
4: Tehát tulajdonképpen a hordógyártó mesterember egyformán lehetett bodnár, kádár vagy pintér.
3: Én is mikor még szerződtem, akkor bodnár tanulónak szerződtem, amikor már szabadultam, akkor már kádár segéd lettem.

0: Az megint csak valami csuda dolog, ahogy a kerékgyártó kocsikészítő a Bognár dolgozik. Hallgassunk meg néhány részletet Tömörkény István, Borús Ferenc a Bognár című írásából. Az uraság kocsit rendel a Bognártól.
1: Egészen olyan legyen, mint a rendes, magyaros kocsi, hanem annak minden darabja remekbe legyen faragva. A fürhéc, a kisafák, a küllőagy, a lőcsfej, az mind olyan faragott dolog legyen, amilyen még nem volt. Borús Ferenc látta is már képzeletében ezt a gyönyörű szép faragott kocsit, s mert látta, hogy milyen lesz, hát buzgó felelte. Olyan több nem is lesz a világon. Szép gyertyán farudat vitt a padhoz, és azonnal készíteni kezdi a küllőket. Hely, de milyen küllőket! Aki életében már 100 000 küllőt, nem 100 000-et, hanem 2 000 000 küllőt látott, az nem látott még ilyeneket, miknek síma oldalán lilion virágok szelíden kúsznak. A küllőagy pedig finom cserepet példázott, mintha ebből jönnének elő a liliomok. Nap-nap után jobban bontakozott ki a különféle fákból a kocsi. Már híre is ment, mert ha egy-egy kereket vasalás véget átgurított a kovácshoz az asszony, nem győztek rajta eléggé csodálkozni az ott levők. Olyan büszkén gurította az asszony a kereket, mintha ő faragta volna minden darabját. És ahol sár volt, a hátára emelte. Hát a lőcsfejek, amelyek mindegyike kényes, kétesztendős csikókat ábrázolt, de olyképpen, hogy aki faragni így tud, talán vétkezik is, hogy tudományát lelketlen állatok testének formálásába önti. Mit szóljunk a kisafákról, melyek emberi marok alakjára voltak szerkesztve, mintha a hámot, amit majd rávetnek, e kezek tartanák erősen. A hátulsó sarogja fái valami különösen szépen gördültek az ő kezében. A hattyú meg a gémmadár nyakán látni csak ilyen nemes vonalakat. A kovács, aki átjött, hogy a vasakat ahova kell föltegye, bámulva állt meg a kocsi előtt, s szinte félve nyúlt hozzá, hogy kormos markával, hát ha elkeveri.

0: Se szeri, se száma azoknak a hasznos és szép tárgyaknak, amik fából készülnek az értő kéz nyomán. Befejezésül, búcsúzóul hallgassuk meg Palatkás Józsefet Őri Szentpéteren, aki olyasmit csinál, ami hasznos és szép is, hiszen nemrég kapta meg a Népművészeti Fiúmestere címet.
1: Általában gyümölcsfákból készítjük a bútorainkat, használni tárgyakat, ebédlő garnitúrák, folitékák, szekrények. Most fő, a fa, a diófa, a cseresznyefa, azon kívül tölgyfából, körtefából készítünk. Túl azon, hogy ez nagyon szép fa, tehát szép dolgokat lehet belőle csinálni, mellett a megmunkálása is könnyebb, mint a fenyőfának, tudnék erősebb szerkezetű, sűrűbb szálú fa, és ezáltal szebben lehet vele dolgozni.
2: Milyen stílusban, milyen hagyományok szerint dolgozik?
1: Az őrségben nagy hagyománya van a fafaragásnak, tudnék, a fának a hazája. Vannak itt is stílusok, amit fel lehet dolgozni. Azon kívül édesapám, akitől tanultam a fafaragást, ő Erdélyből származik, és ő Erdélyből is hozott különféle stílusokat, az ottani hagyományokat hozta. Az őrség és az Erdély között bizonyos kapcsolat van, és ezek nem ütik egymást, kettőt nyugodtan egybe lehet olvasztani.
2: Nehéz dolog a fafaragás?
1: Nem nehéz dolog, az inkább szenvedély, és aki bevonult felvel a szenvedéllyel, annak nem nehéz.
2: De ügyesség is kell.
1: Ügyesség az kell hozzá, rátermettség kell hozzá. Itt a gyerekek is foglalkoznak már fafaragással a maguk szintjén. Tavasszal fűszfasipot csinálnak, akkor ivócsanakot, kisebb tárgyakat. Szóval ő tudásukhoz és erejükhöz mér.

0: Fafaragók, ácsok, bognárok, bodnárok című műsorunkat hallották. Közreműködött Balázs Gyula. Munkatársak Dobozi Borbála, Gyenes Károly, Jónás Tibor, Kovács Mari, Rockenbauer Pál és Tarnai Márta.
1: A felvétel 1983-ban készült, és legutóbb 1987. augusztus 13-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Máté Ferenc, a vargyasi székely fafaragó népművésszel Őri Éva beszélget.
1: Hogyan kezdte el a fafaragást?
2: Hát a fafaragás kiindulása gondolom a jó rajzolás, és azt mindig erősen szerettem rajzolni. Mondjuk az iskolában is Csíkszeredában tanultam, otthon egy mozi egyé örökké másnak rajzoltam órán. A rajztanár az nem vette észre ezt az üzletet, és két mozi egyet kisúroltam minden rajzórán. Az én rajzomnak akkor fogtam neki, mikor a füzeteket kellett összeszedni, akkor hamar összecsaptam néhány vonalból, nekem volt rossz jegyem, meg a másoknak mindig jó. Na aztán ugye tárt az idő, nagy időtőt elkerültem katonának, akkor aztán ott a rajz érzéke újból jelenkezett, szóval gyakorlatilag is használt vettem, mert a katonai fali újságon mindig megjelent egy ilyen karikatúra, és egyszer, mint regutal láttam, hogy valaki csinált egy karikatúrát, de óriási gyenge munka volt, borzasztó gyenge, és nem tudtak hova lenni, hova istenítség. Szóval akkor nekiálltam, és este lefekvő után felkeltem, és ugyanazt a karikatúrát megcsináltam magam, és ott éjjel, amíg elaludt az őr, elszúnyodott, kimentem a fali újságtáblához, és felragasztottam mellé az enyémet. Reggel kíváncsi voltam, lássuk, mi lesz a hatása. Óriási figyelmet keltött.
1: Szóval sikere volt, jól sikerült a rajz.
2: Nagyon jól. Azután ez a reszort az enyém lett, és akkor ugye megadták mindig a témát.
1: Szóval a katonaságnál kezdett el tulajdonképpen rajzolni, egy ilyen karikatúra rajzból indult. A rajztól hogyan jutott el a faragásig?
2: Na aztán akkor megtettek, mint piktor, az alakulatnak minden díszítő munkáját én végeztem, ez azt jelentette, hogy kivonulásom nem volt, egyéb biztásom nem volt, és akkor aztán óriási fejlesztettem magamat, és egyszer csak elévettem a bicskát, és nekifogtam, és az első borotválkozó doboznak faragtam meg a tetejét, az nagyszerűen sikerült.
1: Nehezen ment, amikor először vette kézbe a faragó bicskát?
2: Nem ment nehezen. Egyáltalán nem ment nehezen, nagyszerűen ment, és akkor utána egy ilyen szál rózsát faragtam ki, akkor később az alakulatnak az asztalos műhelyébe valami nagy díszes rámat kellett adjam Bukarestbe, én rajzoltam meg annak a modellját, és akkor volt ott egy asztalos mester, amely vésőkkel felszerelve jól tudott faragni, de azért mégis nálam nélkül ma nem márta csinálni, én irányítottam, nagyszerű sikerült. Szóval akkor látott a katonaság, itthon többet jött a nehéznél nehezebb élet, akkor aztán elmentem a bányáról, akkor a bányán dolgoztam, mint külszinti bányász fejtő. Akkor
1: van valamilyen foglalkozásod, szakképzettsége?
2: Olyan, nagyon sok. Például lakatos, pék, kotrógépkezelő, buldózerkezelő, másfél évig voltam sofőr, szóval bányalakatos.
1: És ilyen nehéz elfoglaltságok mellett hogyan jutott ideje a fafaragásra? Egyáltalán türelme, energiája hogyan volt?
2: Hát elszédített ez a faragás, úgyhogy munka után alig vártam hazamenni, és akkor egy megkezdett munkát, az a nagy kíváncsiság, na lássuk, hát ez hogy sikerül nekem, és lesz ebből olyan, hogy én ezt elképzeltem.
1: Szóval szinte hobbiból hivatássá vált.
2: Ugye mi ezt a szót, hogy hobbi nem nagyon ismerjük, hát valahogy gondolom, hogy ez mit jelent.
1: Időtöltés tulajdonképpen, egy ilyen kellemes, kedves időtöltés.
2: Igen.
1: Na most úgy beszélte a katonaságról, mint hogyha a tegnapi, vagy legalábbis tavalyi élmények lennének, de én azért gondolom, hogy már jó néhány év eltelt azóta.
2: Hát éppen, hogy ezt sajnálom, hogy biza sok ártűt, már régen volt 1950, 51, meg 52. A tengerészeknél szolgáltam, lehúztam 3 évet.
1: Azóta vajon hány darabot faragott?
2: Hát ugye, hogy hány darabot faragtam, ha a katonaság után sokáig nem csináltam semmit, ettől a perctől visszamenően 5. éve, hogy foglalkozom jelentkezett az a második hullám, mondjam így, hát ez alatt, hogy én hány darabot faragtam, otthon a lakásomat díszíti legkevesebb 70-80 darab, igen, monumentális tárgyak, meg apróbbak, és akkor...
1: És nem adja el őket, vagy nincs szíve megválni tőlük?
2: Hát ezeknél úgy áll a helyzet, hogy ezeket nem adom el. Elsősorban azért, mert ha jön valaki, mondjuk, akkor van, ahol lassan egy székelyföldi faragást, de ami ennél nekem sokkal fontosabb, újabb dolgoknak a megszületése ezekből történik.
1: Azt említette az előbb, hogy lásson egy székelyföldi faragást. Hát a székelyföldi faragásoknak van valami külön jellegzetességük?
2: Szerintem óriási stíl elválasztásról van itt szó. A székely díszítő faragás az rendkívül önálló a többi népi díszítő faragásoktól. Úgy itt benne értem elsősorban a kopja faragást, akkor utána a díszítő faragás. Súlykoló hímzések, fogasok, akkor tálasok, kalántartók, vagy székely, népi bútor, furodlábú székek, hátos székek. Hát nem tudom mennyit állátni, sorolni sokat.
1: Említette a kopjafaragást történelmileg a kopjafákról, tehát a sírjelző kopjafákról. Tudna valami közelebbit mondani?
2: A kopjafák azok igen régi eredetűek, visszatekint szinte a honfoglalásig, és akkor ugye még amikor nyíllal harcolt a kezdetleges fegyverekkel, abban az időben volt a kopja kelevíz, na most a kopja végében volt a szúró, a döfővas, és a többi része fából volt, ezt inkább lovasok használtak, vagy gyalogosok is, és akkor mondjuk nagy harc szünetekben akkor kerültek, akik azt a kopjafa farészit kifaragtak, és a megfaragott jelek onnét maradtak reánk. Na most mi történt? A harc közben, mondjuk ütközet után, mikor összeszedték a halottakot, voltak itt külön temettek, mondjuk nem egy közös sírba, akkor mikor elvégezték a fődelést, akkor fogták és az ő saját kopjáját belütték oda igen, a fáj részhez, és innén maradt, ebből született meg a későbbi, egészen a mai kopjafának a hagyományos jelzése sír emléknek. A kopjafákat én sokat tanulmányozom, ez két részre oszlik, vannak magyar kopjafák, magyar vidékeken, és akkor kimondottan van az ősi székely kopjafás temetők, a kopjafaragás.
1: Most arra kérem, hogy szemléletesen, vizuálisan írja le, hogy hogy néz ki egy nagyon szépen megfaragott kopjafa.
2: Ha ugye... Ezt magyarázat után azért furcsas.
1: Nehéz, hát persze sokkal jobb lenne, hogyha láthatnád, de hát sajnos...
2: Én le tudom magyarázni, de aki hallgassa, könnyen egyebet képzel, nem olyan, mintha látna.
1: Hát próbáljuk.
2: Ha mondjuk egy kopjafa, az, hogy mivel végződik, az ma nagy jelentőséggel jár.
1: Körülbelül itt, mekkora?
2: Itt körülbelül az átlagos szokvány az ember magassága. 1 méter 70-től 80-90-ig.
1: És ezt olyan méternyi mélyen a földbe szúrják?
2: Hát nem kell 1 méter, 50 centi bőven elég, mert az nem kap semmi tárhelést. Ebbe csak, hogy ott álljon.
1: Uh-huh. Na és most... a feje, a tulajdonképpeni kopja, az mekkora?
2: A átlagáson ugye kadrátba történik a fa előkészítése, kifűrésze.
1: Most mondott egy olyan szót, amit én sem értek, de azt hiszem, hogy a hallgatók sem. Kadrálban?
2: Igen, vagy mondjam úgy, akkor négyzet síkódalokkal, 10x10-es, 12-től 14 centig is elmehet, tovább nem, már akkor 1 méter 70-ben nem néz olyan jól ki, igen vastagabb, mint amilyen magas.
1: Tehát milyen fajta fából farag általában hát, kopjafát?
2: Kimondottan a legkeményebből a cserefából, vagy cserfa, hogy itt mondjak, mert az az időnek legtovább ellenáll.
1: Legtovább? Vajon meddig?
2: Hát ez a legtovább számítva azt én már találtam, mert rengeteg temetőt végigkutattam, találtam olyan kopjafát, amelyik például a bokor körül felnőtt, a régi felhagyott sír volt, úgyhogy a földből levő része teljesen el volt korhadva, úgyhogy csak úgy állott a földön, a bokor tartotta, szerintem volt legkevesebb 140-150 éves, hogy már az idő oxidja a mintát, és úgy lehette róla, hogy aki nem ismeri a kopjafát, azon már mintát nem tudott volna látni, de én azért már nagyszerűen megláttam rajta, hogy milyen mintákból volt faragva.
1: Azt tudja, hogy Magyarországon is van még egy ilyen kopjafás temető, valahol a Balaton mellett. Na most Székelyföldön még sokan temetkeznek így kopjafával? Tehát van kereslet az ön által faragott kopjafák iránt, vagy pedig ezt pusztán egyéni gyönyörködtetésre faragja?
2: Hát elsősorban saját magán egyéni indításomból faragom, de azért például a szomszédos falunk az erdőfülei kopjafás temetőbe, máma is szokásos, élő szokás, egészen új kopjafát is lehet találni, mert úgy mondja neki, vívő kopjafa, hogy amikor viszik a halottat, már a menet élén viszik a kopjafát is, aztán később ugye jött az új divat a sírkő, aztán nagyszerűen megfigyelhető, hogy megjelenik az új típusú drága sírkő, de mellette ott áll a kopjafa is.
1: Ez érdekes lehet. Na most kicsit azért elkanyarodtunk magától a kopjafától, mert tulajdonképpen nem mondtuk el, hogy hogy néz ki. Szóval egy kicsit részletesebben a kopjafáról.
2: Na most már részletesebben maga a végződése a kopjafának két részre oszlik, női vagy férfi végződés. A női végződések virággal végződik, tulipán vagy rózsa, mondva rozetta, és akkor a férfi végződések, az többféle van, lámpás, az tanult ember, nagy vezetőnek jár, akkor jön buzogány végződési, régen gyalogos, harcos, a lándzsa az lovas jelentett, és akkor van félholdas, az ilyen közvezér alakot jelentett, na most lefelé jövet, akkor különböző díszítő elemek sorakoznak lefelé, hát ezen megmutatkozik nagyon az ős pogány hit, az égi testek imádása. Lefelé akkor következik, tegyük fel csillag, kép, akkor utána, vagy ahogy osszabja az ember a nap jele, akkor később felkerült a bástyáról, szóval a kopjafákról, ahogy a történelem haladt magunk felé, a várvédések, akkor a bástya elkerült B, és végül tegyük fel, én úgy csinálom, hogy a tulipán nem hagyom ki a kopjafa díszítéséből, hogy amelyik férfi kopjafa, azt a tulipánból kezdem, tehát alul teszem, így a tulipán elveszti az ő mutató jellegét, mint dísz, csak úgy marad meg. Na most a kopjafán találtam olyant is, hogy ilyen darás fészek a neve, olyan mély lépszerűséget mutat, ez meg azért került fel nagyon rég ősidőkben, hogy a régiek a mézet használtak mindenféle betegség kurálásba, kívülről, belülről, sebre, égésre, szóval mindenre a világon.
1: Nem nagyon nehéz dolog abból a roppant kemény cserfából egy ilyen aprólékos, sok motívumot tartalmazó kopjafát kifaragni?
2: Hát bizony nagyon nehéz, mert már maga a fa eléggé nagy, és akkor a fának a szálait, mondjuk az edényeit nem hosszabba dolgozod, mint az asztalosat gyalulja a fát, hanem keresztüle kell vágni, ha bizony jól kell döngetni vele, és a szerszám is jó kell, meg azért megízad mellette az ember, hogyha igyekezik, hogy nem napszámoskodik, vagy hátál hónapul egy darabban, hanem vágja. Egy ilyen nagy kopjafa készítésnél a bicska szóba sem jöhet egyáltalán. Véső, komoly nyéllel, én például 2 kilós kalapáccsal ütöm a vésőt, hogy menjen hamarabb, hogy nekem egy, mondjuk egy 1,5 centis nyomás, én ne üssek le, vagy 8x9, nekem egy lövésre, egy csapásra menjen.
1: Sokat beszéltünk a kopjafáról, de nem csak kopjafákat farag. Hát miket még?
2: Hát ettől eltérően faragok népi székely bútorokot, asztalt, széket, faragott szék háttal, karos padokot, megfaragott ülőrész, meg a hát részre balladákot, meg akkor azon kívül faragok mondjuk lámpákot, csillárokat templomokba, lakásba, székely stílbe, amelyik csillárok úgy vannak összeállítva, hogy bizonyos ág meg levélt utánzó karokon, kopjafa csatlakozással, hogy kimondottan székelyes jelentése legyen.
1: Mutatott fényképeket is, és a fényképek között én az egyik legszebb faragványnak egy kiterjesztett szárnyusast láttam. Ennek kapcsán szeretném azt megkérdezni, hogy teljesen fejből farag, tehát elképzelés szerint, vagy pedig alkalomként esetleg modell után? Például ezt a sast konkrétan hogyan faragta?
2: Hát például ezt a sast azért csak kell egy bizonyos irány, ami után menjen az ember, mert hát sast azért gyéren látni, van 10 éve, hogy láttam egy ilyen hargitai sast, meg az se közéről. A sasra a rendelést az Ágoston falvi kultúrotthontól kaptam. Na most már én kaptam egy olyan egészen kis posta bélyegszerűséget, azon van egy ilyen kiterjesztett szárnyú sas, és azután a kis bélyegről faragtam meg, méteres szárnyai vannak, egészen nagy, akkor Brassóba az automotorba mintázták le, és öntötték meg bronzból, és a bronzot sas van feltéve.
1: Tehát képről faragta először fából, és a fa után öntötték meg a bronzot. Hát nagyon sokféle motívumot, díszítő elemet láttam itt a fényképeken, szinte nem is lehet két egyforma mintát látni. Ezeket teljesen fejből készíti?
2: Hát ezeket a mintákat eleinte mondjuk régi festett bútorokat tanulmányoztam, azokról a kimondottan szinte helyi stílű székely mintákat, meg akkor régi naptárokból, de most már annyira tisztában vagyok vele, hogy egyáltalán nincsen szükségem már semmilyen irányító eszkezre, és még véletlenül sem térek ki a bizonyos borozdából. Nekem ez erősen könnyen megy, még én is csodálom, de nagyon könnyen megy. Részemre már, hogy indigóval lekopírozzak egy mintát valahogy óriási terű, és nem állhatom még látni se. Mert amíg elég készítem az indigót, akkor ügyesz, hogy pontosan álljon akkor, hogy nehogy valahol kimaradjon, én addig kettőt megrajzolok szabad kézbű.
1: Gyorsan elkészül egy-egy faragványa? Hogyan dolgozik?
2: Hát a faragvány elkészülés ennél egyik legnagyobb átok, hogy a faragás ez lassan halad. Ha nagy a tárgy, akkor bizony hónap is eltárik rajta ilyen templomi nagyobb munkákon, vagy akár magamnak, és ha kisebb, akkor hamarabb helyzet az, hogy csiga lassan halad, és ha szépen akarod, akkor még annál is lassabban megy.
1: Hát köszönöm szépen a beszélgetést, és azt, hogy befáradt ide a rádióba. További jó munkát, sok szép új faragást.
0: Máté Ferenc, Vargyasi Székely fafaragó népművésszel, Őri Éva beszélgetett. A portré műsor 1972-ben készült. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Augusztus 20-án együtt ünnepel az ország. Tartson velünk a Szent Jobb körmenet élő közvetítésében, ahol a hit, a hagyomány és a nemzeti összetartozás évszázados öröksége elevenedik meg. Kövesse élőben az ünnepi esemény minden fontos pillanatát, és legyen részese velünk ennek a felemelő alkalomnak. Szent István napi ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet. Augusztus 20-án 18 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A pontos idő 10 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Kritikus lesz a következő két nap a paksi atomerőműnél, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról, hogy a Duna vízszintje még 8-9 centimétert apadhat, ezért most a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két turbina működésének biztosítása a legfontosabb. Hozzátette, holnap estétől már emelkedhet, a jövő hétre pedig 30-40 centiméterrel lehet magasabb a folyó vízszintje. Közben folytatódik a bárkás visszaduzzasztás és a fenékküszöb építése. Ha minden kedvezően alakul, a jövő hét elejétől megkezdődhet a paksi atomerőmű fokozatos visszakapcsolása, mondta a kormányfő. Az elmúlt két év legnagyobb ukrán dróntámadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, közülük 180-at megsemmisített az orosz légvédelem. Hárman megsérültek, több épület megrongálódott. Közben Moszkva következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Oroszország szerint London ezzel az eszkalációt segíti. Támadásért egy hajót a Hormozi szorosban. A legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. Környezeti károkról nem érkezett jelentés. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. A háború óta jelentősen visszaesett a forgalom a stratégiai fontosságú szorosban, amelyen korábban a világ olajszállítmányának mintegy ötöde haladt át. Meghaladja a 9 milliárd dollárt a múlt heti kolumbiai földrengéskor keletkezett kár, közölte a dél-amerikai ország elnöke. A 7,4-es erősségű földrengés épületeket döntött romba Kolumbia nyugati részén. A természeti katasztrófában legkevesebb 280-an vesztették életüket, és több mint 4000-en megsebesültek. Több mint 100 embert eltűntként tartanak nyilván. Hajnali mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe az augusztus 20-ai fővárosi programok után, közölte Vitézi Dávid közlekedési miniszter. A metrók éjjel 2:30-ig járnak, emellett sűrítik az éjszakai buszokat és a hatos villamost is. A tűzijáték idején több hidat lezárnak, ezért a tárcavezető azt javasolja, hogy a résztvevők elsősorban a metrókat használják. Az idei ünnepi rendezvénysorozat 4,9 milliárd forintba kerül, szemben a korábban tervezett 17 milliárddal, tette hozzá Vitézi Dávid. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A négynapos rendezvényen két nagy színpadon magyar és külföldi könnyűzenei fellépők, valamint kertmozi, színház, légtánc bemutató, gasztronómiai programok és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzijátékával köszöntik majd. A MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra. Ami az időjárást illeti, délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, délután aztán a Dunántúlon is visszatér a felhős esős idő. Nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23 és 29, késő este 19 és 25 fok között alakul. Friss hírekkel, információkkal legközelebb délben várjuk Önöket.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kis Dorit. Rádiójáték Charles Dickens regényéből. Bizámlenke fordítása alapján írta Gellénk Lára. Második rész.

Ismertetjük a szereposztást. Kis Dorit, Pálos Zsuzsa. William Dorit, az édesapja, Csákányi László. Fanny a nővére, Szegedi Erika. Arthur Clennam, Velencei István. Clennamné, Sulyok Mária. Blandois, Bozóki István. Flintwinch, Erdődi Kálmán. Panks, Garas Dezső. Doyce, Sallai Tibor. Mörl úr, Tomanek Nándor. Mörlné, Máté Erzsi. Sparkler, Tahitót László. Még lesz, Ungvári László. Az író, Mensáros László.

0: árulkodása eredményeként kiszabadult. És nem csak kiszabadult, hanem óriási vagyont örökölt nemesi címe mellé. Az örömteli hírt a börtönbe Arthur Clennam vitte meg, mert Banks úgy érezte, hogy ő nem tudná eléggé kíméletesen és érthetően megmagyarázni a dolgokat a való világtól annyira távol élő családnak. William Dorrit idősebbik lánya Fanny és fia Tip az első öröm után azonban csodálatosan könnyen elhitte, és belejött az előkelő élet nyújtotta minden gyönyörűségbe. A Marshallsea lakóit nagy lakomával vendégelték meg. Ezen azonban Dorrit úr már nem vett részt. Nem ereszkedett le az adósok közé. Mikor a börtön több kocsin elhagyták, kis Dorritról, Dorrit úr legkisebb gyermekéről, szinte megfeledkeztek. Arthur találta meg ájultan a régi szobában, ahol az emlékek hatására ájultan rogyott össze. Arthur karján vitte Amit a kocsihoz, akinek Fanny kisasszony még szorított helyet maga mellett. Ám Arthurnak már nem jutott hely a három kocsi egyikén sem. A család nem szívesen emlékezett rá, hogy ez az egyszerű polgári származék hányszor kisegítette őket kisebb-nagyobb adományaival. És még ki sem lehetett fizetni, mint Banks-et, akit egyébként szintén nem hívtak meg soha többé. Az előkelő Dorrit família komornákkal, házvezetőnővel, lakályokkal külföldre készül. Kis Dorrit, ezentúl már Ami kisasszony, utoljára szinte lopva találkozik Arthur Clennam.
1: Olyan boldog vagyok, hogy eljött Clennam úr, azután a csúnya jelenet után.
2: De drága gyermekem, hát gondolja, hogy bármi is megváltoztathatja, megszüntetheti azt a barátságot, azt a szeretetet, amit ön iránt érzek.
1: Úgy bántott, hogy Tip, éppen Tip, akit ön váltott ki annak idején a börtönből.
2: Csit, honnan vesz ilyen csacsiságot?
1: Ó, tudom, tudtam már akkor is. Nincsenek névtelen jó akarók, akik csak úgy kifizetnek 40 fontot Tip helyett.
2: Ugye az szóra sem.
1: De nem, Clennam úr. Tudtam az első perctől kezdve, de hát minek is beszéltem volna róla akkori helyzetemben. Ezt az összeget sose tudtam volna megadni.
2: Csak nem akarja most megadni.
1: Ha, tudom, hogy nem fogadná el, amint a többit. Ennél sokkal többet sem fogadott el. Éppen ezért olyan szörnyű, hogy semmivel...
2: De igen, éppen ezért kérettem ide. Valami nagyon nagy kérésem volna önhöz.
1: Mindent a világon.
2: Régebről kell kezdenem a történetet. Több mint egy éve, amikor Kínából hazatértem, egy nagyon kedves angol családdal utaztam több hétig együtt. Sőt, Franciaországban keletről jövén az egész hajót, mármint a rajtutazókat, vesztegzár alá helyezték. Itt is együtt voltunk hetekig. Miglis úr nyugalomba vonult bankár. A felesége és egyetlen lányuk, Mini annyi idős lehet, mint ön gyermekem. Szülei elkényeztetett szeretett gyermeke, akitől soha semmit sem tagadtak meg. Amikor szeretni kezdett, bár szülei nem helyeselték választását, hosszabb várakozás után hozzájárultak az esküvőhöz, sőt, amint anyagi erejükből telik, támogatják őket.
1: Ön szereti ezt a hölgyet?
2: Nos hát, hadd valljam be önnek, hogy megfeledkezve koromról, egész komor magamról, a hosszú egyhangúságban eltelt örömtelen évekről, melyek örömtelenné és komorrá változtattak engem is, azt beszéltem be magamnak, hogy szerelmes vagyok.
1: Arthur!
2: Akárhogy is volt, hamar felismertem, hogy hibáztam. Senki nem tudott meg semmit. Csak ön most, kedves kis barátnőm. Okosabb lettem, és rájöttem, hogy én már megmásztam, de el is hagytam a csúcsot. Most pedig már lefelé baktatok róla gyors iramban. De nem is erről akartam beszélni.
1: Segítségemet kérte.
2: Igen. Az esküvő hát megvolt, és a fiatalok nászútra Európába, úgy tudom, Olaszországba mentek. A fiatalember szereti feleségét, egész szívével szereti, ő maga biztosított.

0: róla. De vajon mennyi ez az egész szív? Kérem, drága kicsi barátnőm, önök is Olaszországba tartanak. Előkerő angolok bizonyosan találkoznak. Nem, még ha akarják, sem kerületik el egymást. Ha megismerkednek, adját neki ezt a levelet. Olvass el. Azt írtam benne, hogy ön az én legjobb, egyetlen barátnőm, így az övé is. S ha bármiben segítségre van szüksége, forduljon önhöz. Önben megbízhat.
1: Megbízhat bennem, Artur.

0: megbízhat bennem, Arthur. Hát tudja, hogy üzletember és praktikus ember vagyok.
1: Tudom, Mills úr, ezért is fordulok önhöz tanácsért, meg azért, hiszen ön régóta ismeri Doyce urat.
0: Daniel Doyce urat évek óta ismerem. Vasmunkás és mérnök. Ha nem valami nagyban űzi mesterségét, de a tehetségét azért már elég sokan ismerik. Ennyit a mesterségbeli tudásáról. Mint üzletember rendkívül becsületes, óvatos, de sajnálja az időt az üzlettel járó sokféle irka-firkára, egyébre.
1: Igen, igen, nekem is erről panaszkodott, amikor említette, hogy társat keres. Én is szeretnék valamihez fogni. Kis tőkém hamarosan elfogy, ha csak elveszek belőle. Meg nem is szeretem ezt a tétlen életet. Mint tudja, anyámmal több okból nem akartam együtt dolgozni. De hosszú üzleti gyakorlatom van, és remélem nem csak tőkémmel, de munkámmal is segítségére lehetnék Doyce úrnak.
0: A Doyce teljes mértékben megbízik önben. Azért kérte, hogy én, mint régi üzletember, vizsgáljam át a könyveit, hogy ön is lássa, mibe fekteti pénzét. Nos, mint praktikus ember, azt hiszem, hogy ez jó társulás lesz mindkettőjük számára. Daniel Doyce jelleme tiszta, mint a kristály. Önnek pedig gondot kell viselnie rá, irányítania és vezetnie kell, mint minden feltalálót.
1: Minden tőlem telhetőt megteszek az áruk legjobb értékesítése a leghasznosabb befektetések ügyében. Egyben kötelességemnek érzem, hogy Doyce úr oly régen elfektetett találmánya ügyét is előbbre vigyem.
0: Még nem volt elege a húzavona hivatalból?
1: Hogy elegem volt? De hát lehetetlenség belenyugodni, hogy emberek életét, munkáját, energiáját tönkre tegyék, hogy az állam javát szolgáló felfedezéseket ne engedélyezzék, hogy a felfedezőket szinte mint bűnözőket kezeljék. Hozzavon a hivatal, Barnacle és társai.
0: Kérem, kérem, Arthur.
1: Bocsásson meg. Tudom, hogy lánya házassága révén rokonságba került velük.
0: Rokonságba? Megették a lakomát? Elfogadták a pénzem, és akkor is azóta is azt játsszák, mintha mi tolakodtunk volna közéjük. Mintha nem tettem volna meg mindent én is, és a nejem is. A szegény gyermekünket lebeszéljük erről a kapcsolatról, melyből attól félek csak keserűség lesz. Nem, nem, nem, nem, nem. Szerintük mi kapaszkodtunk fel erre az előkelő szekérre, amely bizony alaposan recseg-ropog, de nem a régiségtől, nem, hanem az ócskaságától.
1: Van valami hírük talán?
0: Mini sohasem panaszkodik. Jól van és boldog, azt írja. De lám, valami érdekes ez. Megismerkedett az ön volt pártfogoltjaival, Dorítékkal. Azt írja, hogy mindkét ifjú hölgy nagyon barátságos volt hozzá. De különösen az ifjabbikat, Ami kisasszony, nagyon megszerette. És önnek üzenetet küld. Mondja meg apuskám, Clennam úrnak, hogy köszönöm. Ön érti ezt?
1: Üdvözletet küldtem neki, talán.
2: Az immár gazdag és felettébb előkelő Dorit család hintón és több kocsin beutazta Észak-Olaszországot, és hosszabb időre megállapodott Velencében. A hintóban Dorit úr utazott két lányával, és a kisasszonyokat anyahelyettesként kísérő tábornoki néval. Mögöttük egy kocsiban Frederick Dorit és Edward Dorit, akit a szegénység éveiben Tipnek neveztek. Mögöttük komornák, lakályok, előttük egy fullajtár, aki mindenhol a fogadókban jelzi jöttüket és lefoglalja a legjobb szobákat. Martinnyiben azonban egy kis baj történt.
3: Nos, fogadós, rendben vannak a szobák? Azonnal készítessen az ebédlőbe asztalt. Az uraságok enni kívánnak.
4: Mi rendben?
3: Mi történik?
4: Nagyságos uram, azonnal méltóztasék, addig talán a szalomban.
3: Micsoda?
4: Néhány percecske, már mennek az illetők, már fizettek. Azonnal.
3: Mit beszél össze-vissza, fogadós? Mi az, hogy azonnal? És mi az, hogy már mennek? Kik?
5: Honnan? Feleljen!
4: Mamma mia, ezer bocsánat, nagy jó uram. Egy óráskával ezelőtt egy retteltesen előkelő hölgy és egy fiatal úr enni kívántak, és kérték, hogy abban a szobában, az ebédlőben ehessenek. Az a legkényelmesebb, és ígérték, hogy mire a uraságok megérkeznek, már el is távoznak, és valóban már elő is állt a hintajuk.
6: Nem értem. Ön beengedett valakit a mi szobánkba? Így megsérteni bennünket. Fölénkbe helyezett valami más előkelő és gazdag család?
5: Azonnal elmegyünk. Egyetlen percet sem töltünk a fogadójában. És majd gondom lesz rá, hogy megbánja még arcátlan pimasságát.
7: Bocsánat, uram. Nem sok szót lehet belőlem kihúzni. Magyarázatokat még úgyse, de hát ez a hölgy itt, vagyis hogy az anyám, annyira oda van érte, hogy ne legyen semmiféle hűhó, vagyis nem írja, hogy nem lesz semmi fennakadás.
8: Talán legjobb lesz, ha magam mondom meg, milyen ígéretet tettem egy derékfogadósnak. Megígértem, hogy amennyiben a nekem ismeretlen úriemberek lefoglalt szobáját egy rövidke ebéd idejére rendelkezésemre bocsátja, úgy az ebből eredő összes következményeket magamra vállalom. Sejtelmem sem volt róla, hogy így hamar visszaérkezik a jogszerinti szobatulajdonos, mert akkor természetesen remélem, nem tudom, hogyan szólíthatom.
5: William Dorrit vagyok, asszonyom.
8: Ah, Merle, gondolom, hallotta már a nevet.
5: Ó, asszonyom, amit az előbb sértésnek gondoltam, kitüntetésnek tartom. Valóban kitüntetés.
8: Hát akkor minden rendben van. Isten örökkel, jöjjön Edmond! Viszont látásra!
9: Nézd, Fanny, milyen különösen siklik az a gondola itt előttünk. Minden percben megáll, mögén kerül. Ugyan mi oka lehet rá?
10: A napnál is világosabb, hogy a benne ülő ifjú úr észre akarja vétetni magát velünk.
9: De hát ki ül benne?
10: Az a mam lesz.
9: Kicsoda?
10: Hát, az ifjú Edmund Sparkler. Láttál-e már valaha is ekkora bolondot?
9: Gondolod, hogy egész úton így akar követni bennünket?
10: Hát, édes gyermekem, én természetesen nem felelhetek azért, hogy mit tesz, vagy mit nem tesz egy végsőkig nekikeseredett bolond, aki majd meghal, hogy elfogja egyetlen pillantásomat.
9: Csodálom akkor, hogy miért nem tesz látogatást nálunk.
10: Hamarosan erre is sor kerül. Hiszen, ha jól gyanítom, eddig is csak azért késett ez a szerencsétlen flótás, mert eltartott egy darabig, míg összeszedte a bátorságát.
9: És te fogadod majd őt?
10: Miért kérdezed, hogy fogadom-e? Mire gondoltál ezzel?
9: Arra gondoltam, hogy... De tulajdonképpen hogyan gondoltad te ezt, Fanny?
10: Emlékezzél csak, amikor Martinyiban azzal az asszonnyal találkoztunk, hogyan viselkedett. Észrevetted, mit határozott el magában egy szempillantás alatt?
9: Nem.
10: A hölgy elhatározta, úgy tesz, mintha sejtelme sem lenne róla, hogy ő e két lányjal már előbb is találkozott, egészen más körülmények között. Sőt, mi több döntését parancsként is közölte az ifjú Sparklerrel is. Hiszen emlékszel, ő az, akiről Mördülni mesélte, hogy az első házasságából született. Nos, addig nem engedte neki, hogy utánam jöjjön, amíg egy tökkelütött kobakba, mert ezt a fejet másként nem lehet nevezni. Bele nem verte, hogy úgy kell tennie, mintha ott, a Martinyi fogadó udvarán látott volna először engem.
9: De hát miért?
10: Hát nem látod, drágám, hogy mostanra én nagyon is kívánatos parti lettem egy ilyenfajta tök Filkó számára.
9: Elhatároztad hát, hogy bátorítani fogod Sparkler urat?
10: Nem, nem szándékozom őt bátorítani, sőt, a rabszolgámmá teszem. Megtanítom majd pitizni, édesem.
2: Ami a szegény kis Dorit megint csak elszomorodott. Nem értette Fannyt, mint hogy nem értette bátyját sem, és egyre magányosabbnak, árvábbnak érezte magát. Nem volt semmi dolga, nem volt rá szüksége senkinek. Sőt, tulajdonképpen még imádott apja is elégedetlen volt vele.
5: Ami, gyermekem, meg kell mondanom végre neked, hogy állandóan bántasz engem.
9: Én, apám, bántalak?
5: Igen. Arra arra a témára, fájdalmas témára, esemény sorozatra gondolja, amelyet szeretnék, nézd, szeretnék tökéletesen kiírtani az emlékezetemből. Ezt megérti a nővéred, megérti a bátyád, megérti mindenki, akiben van egy csöpnyi belátó értelem. Csak te nem érted meg. Te vagy az ami, csak is te, aki a szóba nem is, de újból és újból eszembe juttatod azt a helyet.
10: De hiszen soha. Egy szóval sem.
5: Nem, valóban. De látszik rajtad, hogy nem érzed magad otthonosan. Nem törekszel emelni a család tekintélyét. Nem akarsz társaságba járni, nincsenek barátaid.
10: Azt hiszem, apám, még szükségem van egy kis időre.
5: Hónapok óta csak nem egy éve élünk a legjobb társaságban. Merlné asszony révén elmondhatom, hogy a legjobb társasággal sikerült összeköttetésbe kerülnünk, és ez az összeköttetés nyilván még szorosabb, még sokkal szorosabb leend. Most, hogy a fiatal Sparkler a húzavona hivatal lordja lett, nevelőapja Merl úr kérésére. Közvetlen munkatársa Titus Barnacle úrnak...
10: Apám! A húzavona hivatal... Titus Barnacle úr, de hiszen tudod, hogy e hivatal miatt, hogy ő miattuk.
5: Hát látod, hát megint, mindig és újra. Nem akarod hát végre elfelejteni, nem engeded, hogy én elfelejtsem, hogy a becsületem, a család tekintélye.
2: És a tétova kezek ismét ott tétováztak reszkető ajkai körül, és Doritur sírni kezdett egyre jobban. Úgy, ahogyan sohasem zokogott a szegénység és megaláztatás éveiben. Kis Dorit pedig megértette, hogy ő sohasem látja már apját olyannak, amilyen az a börtönbeli élet előtt lehetett. Tudta, hogy nem űzheti el többé magától a szomorú gondolatot, hogy semmiféle szabadtág, tér nem tud elfelejtetni egy emberrel negyedszázados börtön életet. Ezért nem neheztelhetett ő apjára semmiért sem. Hűséges szívében nem támadhatott fel iránt a más érzés, csak végtelen gyöngétség és mélységes részvét. Ez alatt Londonban Arthur Clennam ismét magára maradt. Társa Doyce úr, miután jó kezekben tudta vállalatát, elfogadott egy meghívást tengeren túlra, ahol tehetséges mérnököket kerestek illő fizetésért. Arthur valóban jó eredményeket ért el, mint üzletember, ha ezek nem is jelentettek búsás jövedelmet. Ám társának ügye a húzavona hivatalban sehogy sem jutott előre. Egy este éppen ezen bosszankodott, miközben ama régi otthon anyjának háza felé indult. Rendszeresen, bár nem túl gyakran látogatott el ide. A fogadtatás mindig rideg, szeretetlen volt azóta is, és Arthurban is mindújra feltámadt a gyermekkori szorongás. De anyja megkövetelte a látogatásokat, ő maga meg gyöngételenségnek tartotta volna, ha nem engedelmeskedik. A kapuhoz érve egy különös, első pillantásra ellenszenves külföldi öltözetű urat talált. Az idegen már kopogtatott, és a kapu éppen feltárult.
11: Hát hogy vagyunk, kedves Flintwinch? Hogy iteg a fityeg, drága Flintwinch?
12: Ön az Blondois.
11: Én bizony, én az ön kedves Blondois barátja. Vagy nem? Emlékszik legutóbb azt az előérzetemet közöltem önnel, hogy mi még bizalmasabb ismeretségbe is kerülünk. Most nem érez ebből valamit?
13: Mi van itt, Flintwinch? Kérem, jelentsen be anyámnál.
12: Arthur úr.
11: Ó, Arthur, lámlám, az ifjú úr. Most mutassam hát be, Flintwinch, drága barátom.
14: Vezesse fel mind a kettőt, Jeremiás.
11: Valóban, Jeremiás, hát vezessen fel mindkettőnket. Itt is vagyunk már, madám. Venne szíves bemutatni a monsieur-nek, az ön fiának, aki úgy látom némi kifogást volni valót talál rajtam, madám, mert nem valami udvarias hozzám.
13: Uram, bárki legyen is ön, és bárhogy jutott a házba, biztosíthatom önt, hogyha én lennék itt a gazda, haladék nélkül kitenném a szűrét.
15: De hát nem te vagy itt a gazda. Éppen oktalan indulataid révén nem te vagy ennek a háznak a gazdája, Arthur.
13: Nem is tartok rá igényt. Ám ha ennek az egyénnek viselkedésében kifogásolni valót találok, s ha van némi tekintélyem a házban,
1: Bizony, hamarosan kiteszem a szűrét.
15: Ha e kifogások helyén valók, itt vagyok én, hogy megtegyem őket. Nincs jogod, hogy bárkivel méghozzá egy külföldi úriemberrel szemben előítélettel viseltes, csak azért, mert nem illenek rá s viselkedésére az általad helyesnek vélt szabályok.
1: Én azt gondolom, hogy...
15: De ez az úr már járt nálam egy kitűnő és általunk nagyra becsült cég ajánlólevelével, hogy most miért jött, nem tudom. Ha elmondja a jövetele célját, minden bizonnyal ki fog derülni, hogy az ügy, melyet idejött, sem több, sem kevesebb, mint a nálunk lebonyolításra kerülő szokásos ügyletek egyike, mely egyszerre jelent majd számunkra üzletet és örömet.
16: Majd elválik, asszonyom.
1: Közönséges üzlet így késő délután, csak nem este.
16: Az üzletet akkor kell lebonyolítani, amikor az a feleknek a legalkalmasabb, vagy a legszükségesebb.
15: Kérlek, Arthur, hagyj magunkra bennünket.
1: Nagyon nem szívesen teszem, anyám.
15: Szívesen vagy nem szívesen, de kérlek, hagyj magunkra. És aztán gyere bármikor, amikor úgy érzed, hogy kötelességed egy unalmas fél órát végigülni nálam. Jó éjszakát!
16: Jó ét, Arthur!
12: Világítok önnek, Arthur.
1: Az ön üzlettársával, Flint Finch, nagyon akaratom ellenére hagyom itt anyámat.
16: Volt egyszer egy barátom, ki annyit hallott e város sötét tájairól, e város sötét útjairól.
1: Mit akar ezzel mondani?
16: Azon tájairól, ahol ez a ház is fekszik, hogy két olyan emberrel, akiknek jó okok volt őt minél előbb a föld alá kívánni, bizony-bizony nem ment volna végig ezen az utcán. Sőt, még e ház fedele alatt sem maradt volna ezzel a két emberrel, ha csak nem lett volna elég erős ahhoz, hogy egyedül is elbánjon mind a kettőjükkel. Gyáva fickó volt, ugye, Jeremiás?
12: Valóban gyáva. Korcskuvasz.
16: Korcskuvasz. Bizony. De még így sem merte volna megkockáztatni, ha nem tudja biztosan, egészen bizonyosan, hogy abban a kettőben csak a vágy élőt elnémítani, de erő és elhatározás egy csepp sem. Mégis egy csepp vizet sem kívánt volna meginni egy ehhez hasonló tisztességes házban.
1: Adja a gyertyát, Flint Finch, és maradjon!
17: Clennam úr! Clennam úr! Úgy rohan alig bírom utolérni, valami baj van?
1: Ön a Spanks. Baj, remélem nincs, de bizonyos, hogy valami nagyon kihozott a sodromból. Ne beszéljünk róla. Örülök, hogy látom. Kérem, tartson velem. Együnk valamit. Nem akarok, nem bírok most egyedül maradni.
17: Szíves örömest önnel tartok, ha nem restel velem mutatkozni. Tudja, Penkset nem szeretik. A pénzbeszedőt nagyon nem szeretik sehol.
1: De hiszen nem magának szedi be azt a pénzt.
17: Mindegy, az Clennam úr. Én szedem ki az utolsó garast is az emberek zsebéből. Én sajtolom ki utolsó csepp vérüket is. De talán hamarosan nem lesz már rá szükségem.
1: Elhatározta talán, hogy valami vállalkozásba kezd a tőkéjével?
17: Eltalálta, Arthur úr. Az 1000 fontról van szó, amit Dorit úrtól kaptam. Nagy pénz, nagy vagyon ez nekem. Soha-soha az életben nem tehetek szert többé ekkora vagyonra. Nagyon meg kell gondolnom, mi befektetem. De most biztosra megyek. Mörlő úr egyik vállalkozásába fektetem.
1: Spekulációba, Banks.
17: Ez nem spekuláció. Ez olyan biztos, olyan szilárd, mint maga az állam. Annál is biztosabb és szilárdabb. Nem hallott-e, Clennam úr, hogy az egész város, az egész ország támogatja? A legszegényebbek penjeiket, a gazdagok fontok ezreit fektetik e vállalkozásokba. Mörlő úr szilárdabb, mint az állami bank, szilárdabb, mint maga az állam. Én megvizsgáltam minden számítást, latolgattam minden esélyt. Tudja, Clennam úr, hogy tudok számolni. Elég nagy tapasztalatom van. Annyit láttam, annyi üzletben, ügyletben, vállalkozásban vettem részt, bár sajnos sohasem a magam tőkéjével, sem a magam hasznára, de annyi tapasztalatot szereztem, hogy én nem csalatkozhatom. A pénzem és mindazoki, akik részt vesznek-e vállalkozásokban, meg fog ötszöröződni. Ezt én mondom, Banks.
1: Nem tudom, kedves Banks. Nem tudom, nem maga az első, akitől ezt hallom, de mindedig sohasem figyeltem rá. Nem szeretek semmiféle spekulációt.
17: Mondom önnek, hogy belenéztem a dologba. Ennek a Merle-nek Mérhetetlen anyagi forrásai vannak, hatalmas tőkélyes befolyása a kormányban is. Kitűnő összeköttetései, a legbiztosabb üzlet, amit csak valaha láttam. Szilárd és megbízható, bárcsak 10-szer annyit tudtam volna befektetni. És engedje meg egy tanácsot, Clennam úr. Az ön helyében én a cég vagyonát is igyekeznék megsokszorozni.
1: Igen, megteszem, amit tőlem telik, Banks. Ami azonban az ilyen új vállalkozásokat illeti, félek, túlságosan öregszem már ahhoz, hogy alaposan át tudjam gondolni, és kellőképpen mérlegelni tudjam őket.
17: Ön öregszik? Nem. De azt látom, hogy gondjai vannak, s gondolom, nem Doyce úr, és az üzlet miatt, hiszen, amint tudom, ha nem is hoz sokat, különösebb baj nincsen vele.
1: Valóban, nem elsősorban miatta vannak gondjaim, bár az ő ügyét sem tudom sehogy sem megoldani a húzavona hivatal miatt. De mondom, nem ez aggaszt a legjobban. Nem magyarázhatom meg részletesen, mert elsősorban nem az én ügyem. Lelkifurdalásom van a pénz miatt is, amivel Doyce úrhoz társultam.
17: Lelkifurdalás?
1: Nem tudom, hogy valóban engem illette meg. Azt gondoltam, így tudom legbiztosabban megőrizni, ha egyszer mégis jelentkezik a valódi tulajdonos.
17: Nos, uram, bár egy szót sem értek belőle, csak azt tudom, hogy jó volna önnek több pénzt szerezni. Sokkal többet, hogyha valóban jelentkezik ő, nem tudom ki, akkor önnek is maradjon valami, és Doyce úrnak is.
1: Igen, igen, persze.
17: Ne töprengjen hát sokat, hallgasson rám, és tegyen úgy, mint én.
1: Így, egyszerre, nem. Meg kell ezt még gondolnom. Bár itt lenne Doyce.
17: Ó, ő amúgy sem tudna ebben a dologban tanácsot adni, de beszéljen bárkivel, kérjen bárkitől tanácsot, akiben megbízik, majd meglátja.
2: És valóban Arthur bárkivel beszélt, bárkitől kért tanácsot, üzletembertől és ügyvédtől, nemestől és polgártól, jogásztól és házi úrtól. Mindenki azt mondta, azt ismételte, azt harsogta, ő maga is mennyit fektetette vállalkozásokba. Mördl úr neve fogalom volt. Mördl úr neve annyit jelentett, arany. Végül hát Arthur is megadta magát, és befektette a saját és a társa vagyonát Mördl úr vállalkozásába. Ez alatt Rómában Doríték továbbra is minden léptüket a társaság követelményeihez igazították. Egy este a két Dorit kisasszony egyedül üldögélt Fanny öltözőszobájában.
9: Valami bajod van, Fannikám?
18: Ott tartunk már, amikám, hogy így tovább igazán nem mehetnek a dolgok. Így vagy úgy, de pontot kell tenni az egészre.
9: Sparkler úrra gondolsz?
18: Sparkler úrra? Nos, bizonyos értelemben. Nézd, drágám, tudnod kell, hogy helyzetünk társasági értelemben véve nagy vagyonunk ellenére is meglehetősen előnytelen. Érted, mire gondolok?
9: Ha jobban megmagyarázod, bizonyosan érteni fogom.
18: Nézd, a papa kifogástalanul előkelő modorú és művelt úriember, ám bizonyos dolgokban mégis mindenki mástól különbözik. Elsősorban abban, hogy mindig azt hiszi, ha valakivel szóba áll, hogy ez feltétlenül az ő múltjára gondol, azaz, hogy mindent tud róla. Ami Fredrik bácsit illeti, te is tudod, hogy egyáltalán nem való társaságban aranyos teremtés, akit én nagyon szeretek, és a többi, de hát társaságban teljesen lehetetlen. Edward bátyánk léha és könnyelmű, ami önmagában nem volna baj, de nem úgy viselkedik, mint a társaság előkelő ifjai.
9: Szegény tipp.
18: Igen, drágám, szegény tipp, és szegény én, és szegény te. Így áll a helyzet, és én azt gondolom, hogy nekem kötelességem, igen, kötelességem kihúzni a család szekerét a kátyúból.
9: Neked? Hogyan?
18: Hogy Edmund Sparkler így vagy úgy, most már mindegy, hogyan, de csak ugye a jó állásra, pozícióra tett szert tagadhatatlan. A vele való házasság kitűnő összekötetéseket jelentene, ez is tagadhatatlan. Ami észbeli képességeit illeti, nos azt hiszem, én nem sokra mennék egy okos férjel. Én nem tudom senkinek alávetni magam, hát nem tudnék kellő elismeréssel adózni férjem okosságának sem.
9: Oh, Fanny drágám, ha igazán szeretnél valakit, egészen mások lennének az érzéseid. Ha igazán szeretnél valakit, magad szinte eltűnnél mellette, el is feledkeznél magadról, csak rá gondolnál, csak érte élnél.
18: Nocsak, Csodálatos, milyen járatosak egyesek bizonyos témákban. De hát ne légy már ilyen kis bohó. Ha igazán szeretnél valakit, nem, kedvesem. Én nem akarom Mini Gaon példáját követni, amíg nem akarom az ő életét sem élni.
9: Fanni, drágám, én szívesebben látnám magunkat újra keserves munkában sínylődni a szőkös kenyérért, sem hogy téged Sparkle úr feleségének.
18: Ami, drágám, én csak azt tudom, hogy legfőbb óhajom egy szilárdan megalapozott társadalmi pozíció, amelyből aztán azzal az arcátlan mördülnével is hatékonyabban szembeszállhatok.
9: És te ezért képes lennél hozzámenni a fiához?
18: Az az orcátlan perszóna most azt hiszi, ha a fiát a nyakamba varja, már félre is állított engem az útból, és sejtelme sincs róla, hogy megbosszulnám magam rajta. Mindent ellenére tennék. Megvéníteném. Széltében hosszában terjeszteném, hogy hány éves. Naponta elmondanám, hogy korához képest milyen remekül tartja magát. Lehet, hogy egyesek szerint talán nem vagyok olyan szép, mint ő, de arra elég szép vagyok, hogy tüske legyek a szívében. És az a táncos nő, ami, akit ez az asszony teljességgel elfelejtett, és aki egyáltalában nem is hasonlított hozzám, a táncos nő most majd beletáncol egy kicsit a hölgy életébe, méghozzá olyan melódiára, amelyről a hölgy pökhendi egykedvűsége felborzolódik egy kicsit. Nos, ami drágám, megbeszéltünk gondolom mindent. Úgy gondolom, holnap délután jelentkezik nálad Sparkler úr, mint a vőlegényem. És természetesen, ha a papa ráérőt fogadni, nála is.

0: van, Sparkler úr, és gondolom tudod, hogy mit jelent ez.
1: Azt, hogy Fanny épp olyan gyönyörű, mint amennyire imádom őt, és fejében nincs semmi olyan átkozott, hogy is hívják, és minden a legnagyobb rendben van.
0: Nem kell tovább magyaráznia, Edmund.
1: Én nem magyarázom, szerelmem, csak szeretnék egy-két szót mondani Aminak.
0: Jó, mondja, hát Isten nevében.
1: Én mélységesen meg vagyok győződve róla, kedves kicsi Ami, hogyha az ön nagyszerű és szépséges nővérén kívül van még egy teremtés a világon, akinek a fejében nincsen semmi átkozott, hogy is hívják.
0: Ezt már ismerjük, Edmund, kérem, beszéljen másról.
1: Igen, szerelmem. Csak azt szerettem volna elmondani, hogy azon kívül, hogy a legcsodálatosabb teremtés jegyese lehettem, semmi sem lehetne számomra boldogítóbb, mint hogy ezzel Amihoz is közelebb kerülhettem. Sok dologban talán nem a legjobb a felfogó képességem, és ami a mi kis Aminkat illeti, hát azzal igenis tisztában vagyok.
0: Sparkler úr, hogy merészetnek csókolni?
1: Kés villaszállás az én öregem házában a mi kis Amink számára mindig rendelkezésére áll. Biztos vagyok benne, hogy az öregem is nagyon megtisztelve érzi majd magát, ha vendégül láthatja, ami pedig az anyámat illeti, aki felettébb finom teremtés, és nincs a fejében igazán semmi olyan átkozott.
0: Edmund, a papa vár. Jöjj velünk, ami te is.
2: A papa Dorrit úr valóban várta már Sparkler urat, és a maga részéről nagyon örült ennek az eljövendő kapcsolatnak, mint ahogy Merlini asszony is felettébb boldog volt, amit maga is kinyilatkoztatott, valamint Merdl úr is, aki ezt szintén kinyilatkoztatta, habár rengeteg elfoglaltsága miatt csak levélben. Néhány hónap múlva megtartatott az esküvő és a csodálatos esküvői villás reggeli, amire az egész angol kolónia megmozdult. Az előkelőek, mert meghívták őket, a kevésbé előkelőek pedig az utcán bámészkodtak, hogy legalább a pazarhintókat megcsodálhassák. Sparkler úrnak azonban át kell vennie hivatalát Londonban, melyben, ugyanezt mindenki tudta, nem kell csinálnia semmit, ám de legalább ott kell lennie. Dorrit úr szintén elkísérte az ifjú párt Londonba, hogy vagyoni ügyeit intézze. Sparkler úr és neje természetesen Merdl úr házában lakik, amíg saját házuk fel nem épül. Abban a házban, ahol az a bizonyos táncos nő már járt. Dorrit úr igen előkelő szállóban bérelt lakosztályt, ahol Merdl úr már másnap reggel meglátogatja.
3: Ó, Merdl úr! Ó, micsoda megtiszteltetés!
4: Dorrit úr!
3: Engedje meg, hogy magasztos érzelmeinek kifejezést adjak-e magasztos figyelmesség láttán, hogy ön felbecsülhetetlen idejének egy részét már így korán reggel reám pazarolja. Ez, uram, olyan megtiszteltetés, amelyet én felettébb nagyra értékelek.
4: Örülök, hogy láthatom önt, uram.
3: Nagyon kedves. Valóban nagyon kedves. Remélem, jól érzi magát, Merdle úr.
4: Olyan jól, épp olyan jól, ahogyan mindig szoktam.
3: Amikor most Merlné asszonytól elbúcsúztam, épp oly gyönyörű, oly előkelő volt, mint mindig. Önnek ez bizonyára természetes, de mégis el kell mondanom, hogy ő a római társaságnak is, a londoninak is dísze, ékessége.
4: Merdlné asszonyt általában igen vonzó hölgynek ismerik, de ha már a vonzó külsőről beszélünk, elsősorban az ön lányáról kell, hogy szó essék itt. Kivételes szépség a lány, uram. Ahogy a fiatalok tegnap megérkeztek, megdöbbentem bájossággal láttán. Arra gondoltam, hogy felajánlom szolgálataimat, ha bármiben segítségére lehetek, és arra kérem, hogy amíg Londonban tartózkodik, tisztelje meg esténként azzal, hogy velünk költi el estebédjét.
3: Nagyon, nagyon kedves, köszönöm.
4: Hosszú ideig marad?
3: Csak mintegy két hetet szándékozom itt tölteni.
4: Valóban rövid idő, így hosszú távolét után.
3: A külországi élet egészségi szempontból, és az ízlésemnek is olyan jól megfelel, hogy csupán két okból jöttem rövid időre is Londonba. Először azért, a örömért és megtiszteltetésért, melyet éppen most élvezek és becsülök. Másodszor azért, hogy vagyonom befektetését a lehető legkedvezőbben elintézem.
4: Nos, uram, ha bármivel szolgálatok önnek e tekintetben, rendelkezzék velem.
3: Jaj, Nem mertem remélni. Az öntől kapott közvetlen tanács és segítség mérhetetlen szerencséjében részem lehet.
4: Hiszen tudja, mi ketten csak nem rokonok vagyunk. Ez idő szerint persze igazán jó dologhoz nem könnyen juthat hozzá egy tőlem távolálló. A magam igazán jó dolgairól beszélek természetesen.
3: Természetesen.
4: Ha csak jó, drágán nem. Mindazonáltal én jogot formálok arra, hogy bizonyos esetekben kivételt tegyek. Olybán szokták ezt venni, mint kedvezményt, ami munkám és fáradozásom elismeréseként nekem kiáll.
3: A Langesze és a közszolgálatában kifejtett áldozatkészsége elismeréseként?
4: Igen, bizonyos jutalomként vehetem ezt igénybe. Én pedig most az ön érdekében élek e lehetőséggel.
3: Ó, micsoda.
4: De időm csak úgy a korlátozott. Ha önnek úgy tetszik, elvinném a kocsimon, és rögtön meg is tehetnénk első intézkedéseinket.
2: Myrtle úr és Dorit úr hát elment, s megtették első, majd további intézkedéseiket. Dorit úr minden este Myrtle úr házában, bízvást mondható palotájában vacsorázott. Majd midőn ügyeit elvégezte, Myrtle úr útmutatásai szerint visszatért kisebbik lányához, Rómába.
0: Ó, drága apám, olyan boldog vagyok, hogy itt vagy megint.
3: De mintha nem vártatok volna.
0: Már nagyon késő este van, és nem reméltük, hogy még ma megérkezel. Nagyon fáradt vagy, apám.
3: Nem. Hát... Egyáltalában nem vagyok fáradt, ellenkezőleg.
0: Myrtle asszony is érdeklődött, mikor érkezel.
3: Valóban, ez nagyon kedves.
0: Holnap után nagy vacsorát ad, s remélte akkora megérkezel. Vár bennünket.
3: Természetesen ott leszünk.

0: most, hogy nem sokára elhagyom római palotára.
1: Ami? Gyermekem, hol vagy? Eredj, szólj Bobnak, a főfoglárnak. Nem jól érzem magam. Segítsen fel a szobámba! Nem tudok ezen a szűk lépcsőn egyedül menni.
0: Apám! Drága apám, itt vagyok. Jöjj velem!
1: Mondom neked, gyermekem, küldj Bobért! Minden foglárok legjobbikáért.
2: Vezesse abba a szobába, drága gyermekem. Majd az inas, majd a lakályok segítenek.
0: Apa, nézd, én vagyok itt. Mellettem. Gyere szépen.
1: Rám hárul az a kötelesség, hogy üdvözöljem önöket a Marshall szíven. Én, mint a Marshall szí apja, és a lányom, aki itt szület, nem üdvözöljük ére. Valóban a Marshall szí gyermeke, hölgyeim és uraim, az adományok.
3: Kis Dorit nagy nehezen kocsiba emelte apját, aki folyvást azt képzelte, hogy ott van megint az adósok börtönében, és egyre Bobot hívta, a szegény, régen halott főfoglárt, aki oly jó volt hozzá is gyermekeihez. Még 10 napig beszélt, egyre folyvást erőtlenedve, semmiről sem tudva, mi az utolsó évben történt, senkit meg sem ismerve, csak kedves gyermekét. Míg a 10. napon csendesen elhallgatott. Örökre. Fredrik bátyja, ki ragyogó öccsének mindig árnyéka volt, árnyékként követte oda is, hova William eltávozott. Reggelre halott volt ő.

0: Ó, Istenem! Milyen szörnyű, rettenetes unalom! Edmund Sparkler, szólj hát valamit! Ha egyáltalán van valami mondani valód.
1: Valami baj van, szerelmem, Fanny?
0: Valami baj van, szerelmem, Fanny? Ó, te szörnyű unalmas vagy! Megőrülök, megőrülök az unalomtól!
1: De hát, miért nem mentünk akkor anyámmal arra a vacsorára? Ott biztosan nem unatkoztál volna. Szegény papát halála óta már 3 hónap telt el. Egy vacsorára igazán elmehetnénk.
0: Így? De hiszen már olyan vagyok, mint egy hordó. Előbb a papa, majd a bácsi halála. Szörnyű, bár szegény bácsi igazán nem volt társaságba való, és nem is tehetett volna okosabbat. De szegény papa, ő olyan finom, igazi társasági úriember volt. Annyira megrázott, hogy...
1: Tudom, drágám. Egy egész délutánt végig sírtál.
0: Igen, és sokáig nem mehettem sehová. Aztán pedig megtudtam ezt, és most már megint nem mehetek sehová. És meddig, de meddig még?
1: Talán, ha Ami megérkezik, nem fogsz annyira unatkozni.
0: Igen, a drága gyermek. Hogy a bátyámnak is éppen most kellett ezt a maláriát, vagy mi a csodát felszednie. Hogy Aminak ott kellett maradnia és ápolnia őt.
1: Ami bizonyosan csodálatosan ápolja. Figyelj csak, szerelmem, egy hintó állt meg a kapu előtt. Ó, de hiszen ez Merdl úr.
0: Hát csak félre, hadd nézem innen a függöny mögül. Ne lássa a személyzet, hogy az ablakon leskelődünk kifelé. Valóban Merdl úr.
2: Asszonyom, uram, Merdl úr. Jó estét. Gondoltam, meglátogatlak benneteket.
3: Jó estét, papa.
0: Milyen kedves. Vacsorázott már?
2: Hát, tulajdonképpen nem igen. Vacsorára lettem volna hivatalos a feleségemmel együtt, de nem igen kívánta menni. Így hát egyedül ment el. Én meg inkább idejöttem.
0: Igazán nagyon kedves. Nem inna legalább egy csésze kávét, vagy teát?
2: Köszönöm. Benéztem már a klubba, és ittam egy palack bort.
0: Valami baj van? Hogy nincs étvágya? Meg kell vizsgáltatnia magát, önnek nem szabad megbetegednie.
2: Én jól vagyok. Jobban nem is lehetnék.
0: Éppen szegény papáról beszélgettünk, mikor ön belépett, uram.
2: Igen? Különös találkozás.
0: Arról kezdtünk beszélni, hogy fivérem beteg, és ez késlelteti apám hagyatékának átvizsgálását és rendezését.
2: Valóban. Valóban késlelteti.
0: Engem különösebben nem érint ugyan a hagyaték, hisz szegény papa hozzám nagy lelkű volt a házasságkötésünkkor.
2: Valóban. Téged nem igen érint.
0: Csak azért aggódom, hogy tábornokiné, tudja, az az undoknő, aki házvezetőnő volt nálunk, és megpróbálta szegény papát befonni, hogy ő ne kapjon semmit.
2: Nem fog kapni semmit. Hogy kapna? Egészen bizonyos, hogy semmit sem kap. Na, megyek is.
0: Nyilván elmegy, uram, még mördülni asszonyért is, nem de?
2: Ó, nem, a legrövidebb úton fogok hazamenni. A legrövidebben. A feleségem gondoskodjék majd magáról. Azt hiszem, fog is gondoskodni.
0: Ez valószínű.
2: Akkor hát, megyek is. Nem tudnátok kölcsönadni egy tolkést?
0: Különös, hogy Merdl úr tőlem kér tolkést, aki oly ritkán írok, és így nagyon ritkán van rá szükségem.
2: Valóban én sokkal többször használom eszer számot, mint te. De hát most nincs nálam, és szükségem lesz rá. Te meg nász ajándékul annyi ilyen csecsebecsét kaptál. Valami egyszerű, sötét nyelű késre gondolom.
0: Ez a teknőc héjú megfelel?
2: Ah, tökéletesen. Hát... Isten veletek.
3: Lekísérem, papa.
4: Valami baj van, hogy ilyen későn? Már elmúlt éjfél.
5: Bocsánat, doktor úr. A gőzfürdőből küldtek egy úr a kárban, nyilván felvágta az ereit. Gondolom már halott, én nem láttam, azonnal önért küldtek.
4: Természetesen megyek. De miért éppen értem? Közelebb is lakik, orvos.
5: Egy levél feküdt az illető úr ruháján. Önnek van címezve.
4: Adja ide. Ó, Merdl úr.
6: Valóban a halott Merdl úr volt.
3: A hír már hajnalban kiszivárgott, és nem telt bele fél nap, már mindenki tudta, hogy baj van. Rettenetes, országra szóló baj. A bank, Mördl úr bankháza, azonnal beszüntette a kifizetéseket, a börzén zuhantak a papírok, mindazon vállalatok papírjai, melyekben Mördl úr érdekelve volt, s miben nem volt érdekelve. Az emberek százait, ezreit rántotta magával a csődbe, pusztulásba. Mert ekkorra már mindenki tudta, hogy ő, a széles rétegek, az egész nemzet bálványa, a társaság dísze, aki a lordi címről tárgyalt a Huzavona hivatal miniszterével, aki 15 év alatt annyi elismerést, kitüntetést kapott, amennyit Angliában 2 évszázad alatt tudósok, művészek, feltalálók összesen sem, akit a nemzet jótevőjének tartottak, mindaddig, míg be nem fejezte életét egy fürdőkád fenekén. Igen, másnapra már mindenki tudta, hogy Mördl úr az egyik legnagyobb tolvaj és szélhámos volt, kinek sikerült elkerülni az akasztófát.
6: Ó, Clennam úr, szörnyű, rettenetes. Én beszéltem rá magát, tudom, mondjon, amit akar, úgysem mondhat többet, mint amit én mondtam már magamnak, mint amennyit megérdemelnék.
7: Spanks, ne arról beszéljen, hogy maga mit érdemel, de mit érdemlek én.
6: Ó, nem.
7: Én, aki tönkretettem üzlettársamat, azt a becsületes, fáradhatatlan, önerejére támaszkodó embert, aki minden penért megdolgozott. Tönkretettem. Szégyen, gyalázatot zúdítottam a fejére.
6: Szidjon hát, uram, szidjon, különben kárt teszek magamban.
7: Ha bele nem esik végzetes rögeszméjébe, ha nem kezd abba az átkozott számításdiba, mi jól járt volna maga is, meg én is.
6: Tovább, csak tovább, ne kiméljen, uram.
7: Mi értelme van már ennek?
6: Nem hunytam le a szemem egy hete, mióta kipattant a dolog. Szaladtam fűhős fához, hát ha kimentetek valamit a tűzből. Hiába, minden hiába.
7: Tudom.
6: Clennam úr, ön mindent befektetett?
7: Mindent.
6: Oh.
7: Nos, elhatározásra jutottam már. Ami nyomorúságos kárpótlást telik tőlem, azt azonnal fel kell ajánlanom. Szerencsétlen társamnak legalább a nevét meg kell mentenem. Magammal nem szabad törődnöm.
6: Forduljon legalább ügyvédhez.
7: Erre valóban szükségem lesz. Bár elhatározásom már megszületett. Mind üzletfeleimmel levélben, mind hírlapban, mindenkivel, akit illett, tudatom, hogy a Deutsch és Clennam cég társtulajdonosaként könnyelmű cselekedetem minden következményét magamra vállalom. Miután társam külföldön lévén manipulációkról nem tudott, sőt, azokat előzőleg elvben ellenezte is.
6: Hát
7: a cég mind addig beszünteti mindennemű tevékenységét, míg a hitelezők gondnokot vagy megbízottat nem neveznek ki, aki átveszi a cég időnek kezelését. Én magam minden vagyonommal természetesen a hitelezők rendelkezésére állok.
6: Konckén dobja oda magát, uram, a hitelezőknek. Nem Mördl úrra lesznek dühösek, hanem önre. Majd meglátja, szét fogják tépni.
7: Megérdemlem.
3: Banks jóslata bevált. Az egész közvélemény bűnbakot talált. De nem Mördl volt a bűnös, hanem Arthur Clennam. Miért volt olyan hiszékeny, olyostoba? Hiszékenységével magával üt másokat is. Igen, mindenki miatta vált Mördl áldozatává. Nem meglepő tehát, hogy az újságok tajtékzása után, a hitelezők követelései után, és persze azok kívánságára, hamarosan vád alá helyezték Arthurt. Ismét megtette az utat Marshall szíve, de most nem saját jó szántából, és teljes bizonytalanságban afelől, mikor kerül ki onnan. A kapuban az ifjú Cheevery várta, aki különös gyengétségből Doritú régi szobáját adta Arthurnak, és mindenképpen igyekezett a kényelmét szolgálni, már amennyire ez a Marshall cíben egyáltalában lehetséges. Hetek, hónapok teltek el. Arthur megkapta a börtönbetegséget, ami csak nem minden érzékeny idegzetű rabot elfog. Előbb szörnyű légszomj, étvágytalanság, majd teljes apátia, s olyan gyöngeség, mely szinte az ájuláshoz, eszméletlenséghez hasonló. Nem vett tudomást a külvilágról. Ha az ifjú Cheevery, Banks és néhány jó embere nem látja el, nem támogatja, nyilván bele is pusztul ebbe az állapotba. Kis Dorit megjelenése rázta fel mélységes közönyéből.
0: Drága Clennam úr, drága legdrágább barátom, az ön szegény gyermeket ért vissza önhöz.
7: Lehetséges, hogy ön eljött hozzám. Ide.
0: Nem mondták meg nekem, hogy beteg. Bátyámmal együtt tegnap este érkeztünk Londonba. Azonnal üzentem Banksért, hogy hírt kapjak önről. Az újságba tett közleménye eljutott hozzám is, de én akkor szegény apám miatt... És tudja, Tip is nagyon beteg volt. Nem hagyhattam magára. És nem is gondoltam, hogy ilyen szörnyű következményei lesznek. De most itt vagyok, és segítünk. Már beszéltem Banks-szel és az ügyvéddel, aki az ön ügyeit intézi.
7: Drága gyermekem, mit lehet itt intézni?
0: Megbeszéltem az ügyvéddel. Nem olyan nagyok a tartozások, most már mindenki hajlik rá, hogy méltányos összegben kiegyezzenek. Én ugyan nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent, de az ügyvéd azt mondta, hogy megoldható.
7: Nincs olyan méltányos összeg, ami felett én rendelkeznék.
0: De én igen. Apám bizonyosan nagy vagyont hagyott ránk, és Tip annyira hálás nekem, hogy azt mondta, teljesen szabadon rendelkezhetem az én részemmel. Csak nem gondolja, hogy jobban felhasználhatnám, mint hogy az ön...
7: Csak nem gondolja, hogy egyetlen pennyét is elfogadom. Nem, nagyon-nagyon köszönöm a jóságát, kedvességét, azt, hogy gondolt erre, de az így drága áron vett szabadságnak súlyát én sohasem tudnám elviselni. Ez örök önvádat jelentene nekem. De hogy magát a gondolatot mi forró szeretettel és hálával köszönöm, arra Isten a tanom.
0: És mégsem engedi meg nekem, hogy balsorsában hű lehessek önhöz.
7: Ha a múltban, amikor önnek még ez volt az otthona, én jobban értettem volna önmagamat, ha világosabban olvasok saját szívemben, és minden tartózkodó kisítőségem mellett is megláttam volna a fényt, amit azóta, hogy eltávozott tőlem, olyan ragyogónak látok, de amit gyenge lábaimmal már soha nem érhetek utol. Igen, ha már akkor rádöbbenek, hogy szeretem, és hogy akkor ön is szeretett, és sorsát a magaméhoz kötöm, amikor én jó módban, ön pedig szegénységben élt, akkor talán most másként fogadhattam volna az ön nagy lelkű nemes ajánlatát. Bár vagyonához így is csak pironkodva nyúlhattam volna. Így azonban ez számomra lehetetlen, és kérem, ne is beszéljünk róla többet. Még egy szót, drága kedves gyermekem. Én boldog, határtalanul boldog vagyok, hogy láthattam, hogy ön eljött hozzám. De elmúlt az az idő, midőn önnek és a börtönnek közel lehetett egymáshoz. Ért engem?
0: Csak nem azt akarja mondani, hogy nem is jöhetek el többé önhöz.
7: Kérem rá. Ez a hely fertőzött, és tudom-e, fertőzöttségről rám is átragadt már. Önnek nem szabad ide visszajönnie. Nem. Nem. Még csak visszanéznie sem. Új. Boldogabb ösvények felé kell vetni a tekintetét. Kísérje ott is az Isten áldása és jutalma. Drága kis Dorit.

0: Ami távozása után Arthur fokozatosan ismét visszasüppett apátiájába, sőt oly beteg lett, hogy nem ismert meg senkit maga körül. Kis Dorit naponta ott volt mellette, ápolta. Nyugodtan tehette, a beteg közönösen feküdt, látszólag semmiről és senkiről sem vett tudomást. Ez alatt, nem is oly messze a börtöntől, Clenemny házában megint jelentkezett Blandois.
1: Madame, és ön legkedvesebb barátom, Flintwinch. Remélem örülnek, hogy ismét láthatnak. Nem? De csak nem hitték, hogy már el is vitt az ördög.
2: Nem lett volna éppen kár érte.
1: Gondoltam, hogy ebben reménykedtek, de nem. Itt vagyok, hogy kedves kis üzletünket végre megkössük. Emlékszik, asszonyom, ön mondta, amiben mindkettőnknek haszna és öröme telik.
3: Azóta megtudtam, hogy sem hasznunk, sem örömünk nem telne benne.
1: Hát mindkettőnknek talán nem, de nekem.
3: Nos, mi hát az a papír, és mit kér érte?
1: Az a papír? Nem egy szál papír, hanem egy egész csinos kis ládikára való, melyekből kiolvasható, hogy tisztelt és nagyra becsült Clenemny úrhölgy az őrültek házába kergetett, és ott fogva tartott egy asszonyt. Jó oka volt rá, minden bizonnyal, hiszen ez az asszony...
2: Ki ne mondja!
1: Ne, ugye? Majd azután végrendeletet hamisított. Azaz, bocsánat, egy-két részből álló pót végrendeletet, enyhén szólva, nem mutatott be a közjegyzőnek. És így persze egy régebbi végrendelet lépett érvénybe.
3: Okom volt rá.
1: Na persze, jó oka. Hiszen akkor kiderült volna, hogy ön nem...
3: Mondja csak ki bátran. Nem vagyok Arthur anyja.
2: Asszonyom.
3: No, Flintwinch, a gyűrű bezárult. Hogyan jutott ez a kalandor a láda birtokába, nem tudom.
1: Ha kívánja, elmesélem.
3: Nem kívánom, nem is érdekel. Igen, nem vagyok Arthur anyja. Férjem nagybátyja választott férjem számára feleségül, és Arthur apja engedelmeskedett, mint ahogy egész életében engedelmeskedett. Először nagybátyának, aztán nekem. Később tudtam meg, hogy a nagybácsi tudott Arthurról és a bűnös viszonyról, mevő született. Megbüntetni és jó útra vezetni férjemet. Ezt a szerepet szánta nekem, mert tudta, hogy szigorú elvek alapján nevelt jámbor leány voltam.
1: Jámbor?
3: Igenis, jámbor. Az írás igéje értelmében. Hamarosan tudomást szereztem mindenről. Elmentem a vétkes teremtéshez, igen... Elvettem tőle a gyermeket. Úgy neveltem fel, mint a házasságban született törvényes gyermekünk lett volna. Örökölte apja nevét és vagyonát. Szigorú vallásos nevelést kapott. Hogy azt a bűnt, melyről ugyan nem tehetett, de amely születése körülményei miatt feje fölött lebegett, jámbor életével csökkentse. A könnyelmű leány, ki anyja volt Arthurnak, valóban megőrült. Elmegyógyintézetbe került, de nem miattam,

0: A másik örökös, a másik család, a Dorit lány él.
1: A vén fajankó unokahúga, ő vitte Arthur apját ebbe a társaságba. Hogyan találkozott vele az öreg klénem, és hogyan vette rá, hogyha nem is rá, de kisebbik húgára hagyjon 1000 guineát? Nem tudom, nem is érdekel. Ostobaság, bűn lett volna odaadni nekik. Amit a lányért tehettem, megtettem. Munkát adtam neki, s megfizettem. Senkinek sem tartozom, semmivel. Sem pénzzel, még kevésbé elszámolással.
0: Szép ez az öntudat, drága asszonyom, de ha nekem most azonnal nem fizet 2000 fontot, ezek az írományok illetékes kezekbe kerülhetnek.
1: Nincs pénzem, várnia kell.
0: Ma estig, míg a Marshalsea kapuit bezárják, addig várok.
1: Mi köze ennek a Marshalseahez?
0: Csak annyi, hogy az összes iratok abban a csinos kis ládában ott találhatók, Dorit kisasszonynak címezve. Biztosan tudja, hogy ott lakik, és az ön fiát Arthurt ápolja. Dorit kisasszony gazdag hölgy, és gondolom őt érdekli minden, ami az ön fiára vonatkozik. Na meg ez a félreértett végrendelet. Ha azt annak idején megkapják... Nos, az üzenet úgy szól, hogy a ládát abban a pillanatban nyissa ki, amikor a börtön kapuit éjszakára becsukják. Tehát?
1: Sátán! Oda kell mennem, rohanok azonnal! Ön várjon itt!
0: Ön a béna?
1: De nem vagyok béna, ha kell, van erőm! Ó, Istenem, segíts! Segíts! Oda kell, hogy érjek! Kérem! Kérem, uram! Dorit kisasszony!
2: De hiszen a reszket alig áll a lábán.
1: Kérem... Dorit kisasszony, hol van?
2: Oda vezetem. Dorit kisasszony, hölgy keresi.
3: Ó, Klenemni asszony, ön itt, és jár. Meggyógyult.
1: Nem, nincs erőm, sem időm. Fontos dolgok kell elmondanom. Ön kapott egy ládát?
3: Igen, azzal, hogy ha a kaput csukják, nyissam ki Arthur érdekében.
1: Ne nyissa ki. Elmondok mindent, amit megtudna. Kérem... Esküszöm, mindent elmondok.
3: Üljön le, asszonyom, hiszen reszket. Hallgatom.

0: Esküszöm az élő Istenre. Úgy mondtam el mindent, ahogyan volt. Semmit sem bántam meg. Így kellett tennem. Ez volt az Isten parancsa. Én voltam kijelölve, hogy megbüntessem az isteni parancs ellen vétőket. Jobban bűnhődtem, mint maguk a bűnösök. Férjemtől magam szakítottam el magam, mikor bűnét megtudtam. Saját gyermekem sohasem lehetett. Arthur ugyan tisztelt és tisztel ma is, ám sohasem szeretett. A magam elhatározásából éltem 15 évet egy szobában, egy szék börtönében. Ha volt bűnöm, már levezekeltem. De nem bírom elviselni, hogy Arthur, a fiam, megtudja. Legalább amíg élek, ne tudja meg. Kérem, könyörgök.
1: Asszonyom, hát ne térdeljen. Nem, én tőlem soha se tudja meg. Jöjjön, haza kísérem. Siessünk, mielőtt a kaput bezárják. Hívok kocsit.

0: Az Istenért, mi volt ez?
1: Ott! Az én házam! Vége!
2: Ez volt Clennamné utolsó szava. A szörnyű izgalom, a szokatlan erőfeszítés és a megrázkódtatás, hogy háza összeomlott, jelképezvén számára egész életét, oly hatással volt rá, hogy ettől kezdve egész testében megbénult, beszélni sem tudott. Hónapokig élt még, most már van.

0: Chicagóban egy székbörtönében. Arthur ettől kezdve fokozatosan ismét a régivé vált. Elfogadta kis Dorit látogatását is.
1: Nos, Arthur, még mindig nem változtatta meg az elhatározását, ami a vagyonomat illeti?
2: Kértem, hogy ne beszéljünk többet erről.
1: Nos, már valóban nem is beszélhetünk róla. Most már egészen bizonyos, hogy Myrtle úr nem csak önt csapta be, de szegény apámat is, és vele együtt bennünket is. Semmink sem maradt a nagy vagyomból. Mikor apánk utoljára Angliában járt, mindent Myrtle úrra bízott. Fanny és az anyósa is most már Sparkler úr fizetésére van utalva.
2: Szegény drámám.
1: Én egyáltalában nem busulok, sőt, igazán akkor éreztem magam rosszul, mikor gazdag voltam, és most, hogy végre az önügye is rendeződött.
3: De már ezt hadd mondjam el én.
2: Daniel Doyce.
3: Úgy van, Daniel Doyce, akit önnek eszébe sem jutott segítségül hívni nagy bajában. Ez az üzlettársi viszony.
2: De hiszen én önt tönkretettem. Az én könnyelműségem.
3: Most rosszul spekulált, igaz, de hát ilyesmi nem csak önnel történt meg, hanem csak nem az egész országgal. Én szerencsére igen jól kerestem, és így ki tudtam egyezni a hitelezőkkel. Fontos, hogy az itteni üzem is dolgozzék. Szükségem van egy jó társra, akiben megbízhatok.
2: Másikat kell keresnie, akiben valóban megbízhat.
3: Nincs időm keresgélni. Különben is mindent megbeszéltünk már Amé kisasszonnyal, aki haza is hívott ön helyett.
2: Én nem is tudom, hogy...
3: Szerencsére önnek most már nem is kell tudnia semmit. Jöjjön, a Szent György templomban már várnak ránk. Én leszek az egyik tanúja, és ha megfelel, még lesz úr a másik.
2: Tanúm? De hát...
1: Az esküvőnkön, drágám, most már elvehetsz. Megint te vagy a jó módú, és én a kis Dorit, a nagyon szegény lány.

0: Kis Dorit. Rádiójáték Charles Dickens regényéből. Bizám Lenke fordítása alapján írta Gellin Klára. A második rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Kis Dorit, Pálos Zsuzsa. William Dorit, Csákányi László. Fanny, Szegedi Erika. Arthur Clennam, Velencei István. Clennamné, Sulyok Mária. Blandoá, Bozóki István. Flintwinch, Erdődi Kálmán. Panks, Garas Dezső. Doyce, Sallai Tibor. Mörl úr, Tomanek Nándor. Mörlné, Máté Erzsi. Sparkler, Tahitót László. Méglös úr, Ungbári László. Az író, Mensáros László. Közreműködött Csonka Endre, Fellegi István, Keresztes Pál, Lázár Tihamér, Váradi Balog László, Zámori László. Az előadás technikai munkatársa Balog Attila és Olá Gyöngyi. Zenéjét Török Etel állította össze, a rendező munkatársa Brajer Otto és Molnár Gyula. Dramaturg Zala Zsuzsa. Rendezte Cserés Miklós doktor.
1: A befejező részt hallhatták. A hangfelvétel 1972-ben készült, és legutóbb 1976. június 13-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Aranyemberek.
2: Csernus Marian kislányként találkozott először egy igazi színésznővel, aki tulajdonképpen nem is volt színésznő, Kató néni, aki egy hullócsillag láttán azt mondta: Marikám, látod, nem lefelé futott, hanem felfelé. Ilyen lesz a te pályád.
3: Igen, hát aztán az évtizedek alatt sokszor elgondolkoztam, hogy milyen perspektívából láthatta ő ezt a csillagot. Mert nem volt ennek a csillagnak olyan egyenletesen felfelé futó pályája, azt hiszem ez egy kicsit hezitált, mielőtt leesett. Rendkívüli öröm volt, és biztos egy nagy ugródeszka akkor, amikor egyáltalán elhatároztam, mondjuk 14 éves koromban, hogy színésznő leszek. Körülbelül akkor határoztam el. Hát elég sok munkába és harcba került, főként saját magammal, mert aztán a környezetemmel ez nem volt olyan nagyon nehéz. Kató néni a Pest-Szentlőrinci kertbe látta, mint a csillag felfelé megy. Hát mondom, honnan nézhette vajon? Mert azért ez a csillag nem ment olyan egyenletesen felfelé, ez nagyon sok bukfencet vetett. Számomra a legeslegnagyobb vonzás a mai napig abból, amit az ember valaha létrehozott, ez a költészet és a zene. Ez a kettő. És én ma is verset olvasni szeretek a legjobb, ez a kikapcsolódásom, és verset tanulni, és hát évtizedeken keresztül ez volt a színház mellett, de szinte azt mondhatnám, hogy főként, mert fontosabbá lett a színháznál az, hogy versek garmadáit és önálló estek tömegével járom az országot, és mondom a verseket. Fontosabb lett, mert úgy éreztem, hogy a színház nem azokat a szerepeket adta és adja nekem, ami esetleg számomra, hát most mondjam azt, hogy kielégítőbb lenne. Vagy nagyon sokszor úgy éreztem, én aki nem ismerem az irigységet, ezt meg kell mondanom, ez teljesen ismeretlen számomra, de bizony előfordult az évtizedeken keresztül a Nemzeti Színházi pályám alatt, hogy éreztem, hogy ezt én is eljátszhatnám, de hát Istenem, másra gondoltak, ehelyett én elmondok akkor most egy új önálló estet az egyetemi színpadon, vagy mindegy, hát az egyik a másik után, hát itt néhány éves különbséggel készültek az én estjeim, és én azokkal az országot jártam. És nem akarnék mondjuk a favoritról, a pszichéről beszélni, amivel 500-szor mentem az országba szanaszerte, és néha jött velem Sándor is, ugye, aki az előszót is megírta ehhez a pszichéhez, amit én 72. március 15-én mutattam be az egyetemi színpadon, de a többiről is beszélhetnék én. Ezekkel mentem mondjuk tényleg Csengertől, ami a keleti határszél, mondjuk Sopronig és Kőszegig, ami a nyugati, és mentem délre, és mentem északra, szóval nagyon-nagyon sokat. Tehát úgy látszik, hogy ez egyszer csak fontosabbá vált számomra a költészet, mint a színház egy bizonyos periódusban. Nem véletlen.
2: Aki a Rakéta regénytárban megjelent Eszter Lánc című kötetet 86-ban olvasta, az egyet biztosan tud, hogy nagyon határozott, kemény egyéniség volt Csernus Marian egészen kislánykorától. Öntörvényű, úgyhogy én azon gondolkodtam, hogy ha valaki ezt magáról tudja, és a környezete is tudta, akkor pont egy ilyen pályát, ahol teljes kiszolgáltatottság az ember élete, rendezőknek, körülményeknek, pont egy ilyen pályát nem lett volna talán szabad választani.
3: Erre szoktam mondani, hogy úgy látszik, hogy az embert az élet arra is felkészíti, hogy megtalálja a saját, hát védekező mechanizmusát. Én lehet, hogy valahol mégsem voltam olyan nagyon erős, mint amilyennek aztán elkezdtem látszani a mai napig bezárólag, de lehet, hogy ez volt az én védekező mechanizmusom, hogy egy ilyen bástyát építek magam köré. Ennek van nagyon sok hátulütője is. Az ember egyszer csak nagyon egyedül lesz ebben a nagyon nagy építgetésben, már olyan magas sokszor a bástya, hogy azon nem lehet sem keresztül látni, sem keresztül lépni, tehát az ember ül saját kuckójában, vagy saját bástyája mögött, mert kiépítette ezt a rendkívüli erőteljes védekező mechanizmust, éppen azok miatt, a dolgok miatt, amiket mondtál, hogy nem akarom hagyni, hogy át ömöljenek rajtam a hullámok, szóval mindaz, amivel az ember reggeltől estig találkozik, nem csak az én pályámon, hát az életben. Nem hagyom, hogy hasson rám avval az erővel, hogy bármit is, hogy úgy mondjam, romboljon azon a képen, amit én azért mégiscsak az életről elképzelek.
2: De hát még a pálya elején vagyunk, ugye?
3: Na szóval mindesetre ostrom, ugye? Na most én ott is olvastam. Tudom, hogy anyámtól akkoriban kaptam Dosztojevszki Bűn és bűnhődését, mit kapjon az ember 15 éves korában, felolvastam, kicsi betűk, gyertyafénynél, olvastam, hogy ne unatkozzon a szomszédság se a pincébe, mi se, de én se főképp, mert azt nem szerettem, szóval unatkozni még ostrom alatt se szerettem. Meg hát meg volt a napi tornaidő, kivittem a Weckert a kertbe, és ott a fél órámat napi háromszor, így aztán egy aknaszilánkom is van, hála Istennek.
2: Jelzi, de miért? Miért van a szilánk?
3: Mert tornáztam.
2: Mi két perc hátra volt a tornából, bár igen. Már jött a riadó,
3: igen. Igen.
2: És végig kellett a torna.
3: Most hát apám időnként egy-egy Weckert a földhöz vágott, de hát nem a Weckeren múlik a torna. Ő azt hitte, hogy hirtelen indulataival, egy-egy olyan dologgal sikerül engem mondjuk rendszabályozni, és nem sikerült, hát ez az ugyancsak egy nagy történetem a pianinóval. Ezt úgy hívom, hogy a mi duettünk, ez volt a mi kettősünk, mert én fát hasogattam, 14 éves voltam, ott állt a pianinó az ebédlőben, és ott állt a fafűtéses kályha, és akkor hazajött atyám, és én fahasogatás közben mondtam neki, hogy hát ezt tudod, hogy én természetesen színésznő leszek. Erről kikapta a kezemből a fejszét, az felém röpítette, én lebuktam a zongora alá. Ő hát rettenetesen megijedt, mindig halálosan megijedt a saját pillanatnyi indulataitól. Hát ugye én eltűntem a zongora alatt, mit gondolhatott, a fejszá röpült. Én kimásztam, és azt mondtam, hogy akkor is színésznő leszek. Aztán ebben ezt a kérdést örökre lezártuk, örült, hogy életben maradtam, a pianinónak meg szétrepett a teteje.
2: Ezért a pályáért nagyon meg kellett küzdeni. Az egyik állomása a következő jelenet. Ő. Sajnos abszolút semmi tehetséget nem látok magában. Ha csak nem valami emberfeletti hatalom kényszeríti erre a pályára, válasszon mást, mondta egy rendező, aki... Azt hiszem, hogy ugye Jó Lászlónak volt valami barátja.
3: Igen, az én első férjemnek igen. Volt a barátja. Na most ezt, amikor ez elhangzott, természetesen akkor én még bőven gimnáziumi tanuló voltam, csak minden esetben már volt egy őlegény jelöltem, aki fiatal színész volt, és aztán ő lett az első férjem. Ő, mint őlegény jelölt, elhozta ezt a fiatal rendező barátját, és Kispest Erzsébeti szobánkban elmondatta velem Kosztolányi hajnali részegséget. Na most hát ez ugye különben is az a vers, ami hát egyrészt 50 éve szívem visszadöbben, halottjaim is mind ott egyre többen.
2: Mind és ez 14 éves.
3: Na most ezt, hogy hát inkább 16 évesen. Valamit nyilván nagyon szerettem volna vele kifejezni. Azt, amiről ez a vers szól, hát azt nem tudtam, azt az ember csak nagyon sokára tudja. De úgy látszik, hogy vagy a vőlegény jelölt szerette volna, ha én mégse leszek színésznő, hanem úgy leszek feleség, tehát esetleg volt egy összejátszás, ez is benne lehet ebbe a pakliba. De az is, hogy ő úgy döntött, hogy ennek a kislánynak tényleg szemmel láthatóan egyelőre 16 évesen semmi köze nincs a pályához, mi alatt ezt a Kosztolányi verset mondja. Jó lenne lebeszélni, mielőtt tönkre megy az élete. Az is benne lehetett természetesen, hogy én ezt nagyon rosszul mondtam el, talán egy-egy olyan mondat volt, amiről én úgy éreztem akkor, hogy az olyan igaz. Hát például mondjuk azt biztos elég szépen mondtam már akkor is, amikor Kosztolányi fönnbarátom ott fönn a derűség, ugye valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség, a mennybolt, tehát a hajnali látomást. Egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt. Szóval ezek, amik képiségükkel hatottak rám már akkor is, biztos ezekben volt valami, mert ezek a képek nyűgöznek engem ma is, ezért nem fényképeztem soha életemben. Beutaztam Európát, soha egyetlen fotót nem készítettem, mert én nekem az az oszlop Delfibe, vagy az a tört részlet, gótikus részlet Barcelonában, az nekem lényegesen többet mond, ha beunyom a szemem, de be se kell húgyni, mert most azt mondtam neked, hogy gótika Barcelona, és már látom magam előtt a katedrálist, látom azt a sarkot, az utcát, ahogy bemegyünk, és hogy ott van egy Picasso múzeum, de ugyanígy látom Delfit, kiszállok a korintoszi csatornán a kocsiból, ugye hajóval jött az ember, bespejzolják a kocsit a hajóba, akkor kiszállsz, megindulsz föl, látom azt a kis utat, ahogy fölmegyünk, látom a szőlődugasok alatt a vendéglőket, balra megyünk, akkor balra ott a pici amfiteátrum, a színeit látom, a köveinek a színeit, ilyen furcsa aranyszínű terakották, látom a Sibilla kutyát, azt a kicsi csörgedezést ott lefelé az öt lépcső, tehát mit fényképezzek? Nem, ez belül az ember lefényképezte, és úgy megvan.
4: Az előbbi rendező mellé állítsuk oda azért azt a tanárnőt is, aki azt mondta, hogy Marikám, a deriválás nem megy, akkor inkább olvas nekünk Karintit az iskolában.
3: Ja, igen, ez a matematika órákon szerepelt a Verespálné Leány gimnáziumban, mert azt tudta az én drága tanárnőm, hogy itt fű nem nő az én matematika képességeim fölé. Viszont hát valamit mégis kellene csinálni, hogy az óra ne arról szóljon, hogy mindenki más megoldja, és én meg ott ülök bambán magam elé meredve, és akkor azt mondta, hogy tudod mit, amíg ők a differenciált csinálják, te fölállsz, elmondod a karinti rossz tanuló felelt. És akkor elmondtam a karinti rossz tanuló felelt, ezen az osztály természetesen, ahogy már szoktuk, ugye tudtuk, röhögött. És ezzel úgy meg volt oldva az, hogy jó, hát akkor ezen a matematika órán is túl vagyunk, mint az érettségén. Hát a saját igazgatónőm az orrom előtt, az elnök mellett oldotta meg a érettségi tételemet. Mi alatt ránézett az elnökre, drágám, a szemüvege alól áldja Isten, dr. Hajcs Ilonát, ránézett, és azt mondta, elnök úr, a kislány színésznőnek készül, most elmondana nekünk néhány verset. És az elnök azt se tudta, hogy hát így bolintott egyet, nyelt egyet, bolintott egyet dr. Hajcs Ilonának. És hát akkor mondjam, most így ültöm, bemögöttem az osztály, elkezdtem adiverseket szavalni, mi alatt dr. Hajcs megfejtette a példát, és aztán ebből a kérdés, le voltam érettségizve. Hát ezek ilyen, olyan kis csodák az ember életében, amik természetesen úgy jönnek néha vissza, mint egy mosoly, hogy...
4: És az érettségi után mi következett?
3: Az érettségi után következett ez a bizonyos Aquincumi laudamelja. 1948. júni 29-én Péter Pál napján Aquincumba, amely osztálytársnőm Spitzvera ötlete alapján, aki aztán pszichiáterként Bécsbe költözött, és Ligeti György zeneszerző felesége, gondolom ma is, mert nagyon régen nem tudok róla. Tehát az ő ötlete volt, hogy én az én családi hátteremmel, Vitéz Csernussal és egyebekkel ugyan már ne próbáljak főiskolára jelentkezni, jobb lenne ezt megúszni. Már a színművészeti nem is jártam. Hanem valamit csináljunk, valami olyat, ami olyan, amivel úgy esetleg rögtön felfigyelnek az emberre. Ez volt Babits Mihály Laudamelja című szomorú játéka, amelynek ez az ős bemutatója volt egyben, mert soha nem mutatták még be ennek előtte. Ezt rendezni felkérték az én jövendőbelimet, Jó Lászlót, aki ebben hát a rendezői munkát vállalta. Ezt az iskolába folytak természetesen a próbák. Van egy gyönyörű női kórus, ezt az én osztályom adta, a fiú kórust az Ötvös Fiú Gimnázium adta, és akkor ebből nagyjából összeállt ez a szomorú játék, így nevezi Babits Mihály. No, tehát két oszlopot kaptunk az operától, a ruhákat is Márk Tivadar adta, ugyancsak az operától, és aztán megcsináltuk ezt az előadást Péter Pál napján délelőtt. Spitz sok mindenről gondoskodott, többek között gondoskodott a bevezetőről, amelyet Devecseri Gábor mondott, aki amúgy is Babits tanítvány volt, és különben is, mint nagy klasszika filológus, hát ő neki ezek nagyon sok mindent mondtak, gyönyörű bevezetőt tartott.
4: Közönség is elég jó volt.
3: A közönség elég jó volt, mert elhozta Ijes Gyulát és Flórát, Déri Tibort, Örkény Istvánt,
4: Török Szofit.
3: Elhozta Török Szofit, aki egy külön kis, nem székeket nem mernék mondani, lócák voltak, ezek az iskolából hordtuk ki, hajnali 6 órakor vittük ki oda, hogy délelőtt, mire 11-kor elkezdődik az előadás, legyen min ülni. Déri és Örkény a fűbe ülnek, mert jó meleg volt. A Babits Mihályné egy egészen külön kis padocskán ül, hatalmas kalap behúzva egész az arcáig. A végén odajött hozzám Török Szofi, és egy egészen pici törékeny kis asszony volt, legalábbis nekem akkor ez a benyomásom. És megfogta a kezemet, és azt mondta, hogy Mihályom nagyon-nagyon örült volna, hogyha ezt valaha is látja és hallja. Hát ez jó volt azért az embernek így érettségi után egy-két perccel ezt hallani. És utána a Devecseri elvitt engem a Pesti Színházba, ahol a Egri volt akkor az igazgató, Rádai a főrendező, hogy hallgassanak meg. Meghallgattak, leszerződtettek, tehát valóban megúsztam a főiskolát, aztán a Pesti Színház ugyan gyorsan megszűnt egy év múlva, mint ha csak azt várta volna, hogy betegyem a lábam, és utána rögtön be is zárják. Na, de aztán én elmentem a nemzetibe úgynevezett állami meghallgatásra. Először a Katona Józsefbe, Gellért Endréhez, ő átküldött a majorhoz a nemzetibe, és hát akkor le is szerződtettek. Hát azóta ott, hogy úgy mondjam, ott vagyok azóta.
4: Nagy derültséget okozott, amikor jelentkezett a nemzetibe.
3: Az nagy derültséget okozott, illetve hát ellentmondásos derültséget, milyen Katona Józsefből érkeztem azzal, hogy hát Gellért Endre azzal küldött, tehát, hogy menjen a majorhoz, fönn a harmadik emeleten, ő ott meghallgatást tart, és mondja azt, hogy én küldtem és szerződtessen. Na jó, hát ez egy dolog. Na, én felmentem, és ott úgy ültek a házi színpad előtt sokan. Hát én ezen keresztül vágtattam, mert az embernek mondjuk 20 évesen sokkal nagyobb az önbizalma, mint a későbbiek folyamán. Szóval az ember azt mondja, hogy átgázolok ezen a két soron. Hova megy, kérdezték? Megőrült. Hát mi is itt nem cukorért ülünk sorba. Nekem azt mondta a Gellért Endre, hogy én menjek be ide, és a Major Tamás szerzőtese. Semmi. Semmi. Süketen, vakon, bekopogtam, de meg se vártam, hogy szabad. Kinyitottam, bementem, jó napot kívánok. Fogalmam nem volt. Semmiről. Arról se, hát volt bérletem a Nemzeti Színházban, de egy, mi az, hogy színház? Én verset rengeteget mondtam, önképzőköröket. 30 Babits, 20 Tóth Árpád, Akoszlány. Színház, ez egy más tészta, hosszú keserves évekig tartott, amíg az ebben megtanulja, hogy teste van, keze van, lába van, nem csak versorok vannak. Na, de ezt bementem, berontottam, fél ájulat.
4: Soron kívül.
3: Természetesen, soron kívül kivágtam az ajtót, és ott egy ilyen hosszú ember, ez volt Major Tamás, az asztalnál olyanok ültek, mint Básti, mint Gábor Miki, Mészáros Ági, még a Tőkés Anna is, aki pedig hát nem arról volt híres, hogy ilyesmikre, hogy általában elmegy tragikai fenségébe, de ezen ott volt, valahogy becitálták drága Annát, akinek én nagyon sokat köszönök. 7 évig, mint Izidórája, és 5 évig, mint Melindája a Bánkbánban. Nagyon sokat köszönhetek az Annának. Szóval ezek ott ültek. Bejön egy fiatal nő, és azt mondja, jó napot kívánok. A Gellért főrendező úr azt mondta, hogy jöjjek ide, és tessék engem szerződtetni. Na most a Major az olyan égtelen kacagásra fakadt. Isten ilyen tudott nevetni, ilyen. Jó lenne őt utánozni, tudni, amikor a két hosszú karja a levegőben lendült, és ilyen jaj, nagyszerű ötlet, adja nekünk is elő. Aztán Jézus Mária, szóval most még egyszer. De minden esetben a Major azt mondta, hogy jó, szerződtettem. Aztán alá is írtuk ezt 50-ben.
4: 52 éve.
3: Ez 52 bizony. Már életnek is sok, nem hogy tagnak egy helyen. Az első szerep, ami végül is semmi nem volt, mert a Noszti fiúban volt a Velkovics Rozi, egy fiatal kislány, aki úgy bejön, elmond néhány mondatot, aztán kimegy, aztán még egyszer bejön. Na jó, csak ezekkel ez volt a baj, hogy be kell jönni. Nem megállni középen, és azt mondani, hogy mit tudom én, Tóth Árpád verse, hanem bejönni valami olyan természetességgel, és mosolyogni, és elmondani néhány mondatot, és járni, létezni. Na most hát ez volt itt kezdődött a színház. Fogalmam nem volt. Hát honnan lett volna? És akkor a Gellért Endre nagyon jó pedagógiai érzékkel azt mondta a Vámos Lászlónak, aki akkor, hát később ugye főrendezőn volt hosszú éveken át, aki szintén fiatal kezdő rendező volt, ott ült a Gellért mellett, mint asszisztense ennél a próbafolyamatnál, és akkor azt mondta, hogy Lacikám, menjen fel, aztán táncoltassa már meg egy kicsit. És akkor a Vámos följött a színpadra, bekapcsoltak egy keringőt, Vámos megállt halálosan komolyan, és azt a szabad. Elkezdtünk a Két Dunára keringőzni, és azt elfelejtettem, mert akkor már nem színpadon voltam, mert én ott keringőzem fenn a színpadon, ez egy más dolog. Keringőztünk Lacival, teljesen kimelegedve, nagyon jó volt, azt köszönöm, mondta, lement a nézőtérre, én ott megálltam, azt mondja, Gellért, na, most lépjen be az ajtón. És igaza lett. És akkor az ember úgy léphet be az ajtón, hogy valami természetesség, valami öröm, valami a fáradtság érzetnek, meg a jó érzésnek az elegyével meg tudott jelenni, mint Velkovics Rozi. Szóval ilyen apróságokból kezdett aztán fölépülni a pályám, és jöttek a kisebb és nagyobb szerepek hosszú éveken keresztül. A legnagyobb színpadi zseni, akivel én találkoztam, az a Major Tamás volt. 30 évig igazgatom, meg rendező, meg minden. Őnek nem volt türelme. Tehát ő tanítgatni, az a Várkonyinak volt, meg a Gellértnek. A Major nem tanítgat, a Major a sziporkáival elárasztotta az embert, ami egy csoda volt. A Major próbáit nézni, az valóban színház történet, és amellett az embernek egy egész életre ad részben visszamenően gondolkozni valót, örömet, keserűséget, mind csodálatosak voltak a próbái. De ő nem volt pedagógus, nem volt türelme. Goldoni Két Úr szolgája, és én játszom benne Claricét, a naívát. Na most hát én eleve tiltakoztam mindig, legalábbis legmélyebb ösztöneimmel a naíva szerep elleme, éreztem, hogy ahhoz nekem semmi közöm. Na, de hát ezen az iskolán át kell menni, mert mondjuk nem lehet azért 25 évesen. Mondjuk én akkor is egy Romeo és Júlia Dajkát szerettem volna játszani, vagy egy Mirigyet, vagy Ördögfiókát, az életemben egy Tündét és egy Júliát sose akartam volna. Fiatal színésztők álma, soha Ördögfiókát, Pukkot a Szent Ivánében, nem a Helénát, amit én kaptam. Volt egy olyan periódus, amikor azt mondtam, hogy nagyon eljátszanám a Dürnmatt öreg hölgyet. Én először láttam A súlyokkal, káprázatos volt. Szenzációs. Másodszor láttam a Temesi Hédivel, nagyszerű volt, vidéki, teljesen más volt, mint A súlyok, remek volt. Utoljára a Rutkai Évit láttam benne. És tudott teljesen más lenni, mint amilyen A súlyok volt, a maga monumentalitásában, az Éva pedig, aki már akkor nagyon beteg volt, ez volt az utolsó előadása, ezt se felejtem soha. Az Éva ebben egy biztos a betegség is közrejátszott, de hát azt kell mondanom, hogy ő ezt a zsenialitásával meg tudta lovagolni ezt az állapotát a betegségnek, hogy egy rokkant öreg babát játszott, nem a monumentális öreg hölgyet, aki megérkezik, hanem egy öreg baba érkezik meg, rokkantan, de ugyanakkor avval az esendőség és a teljes elesettség mögött avval a határtalan energiával, hogy itt úgyis az fog teljesülni, amiért ő ide megérkezett, és ezt az Éva tökéletesen keresztül tudta vinni, úgy segítették, hát már béna volt a bal oldala, azt hiszem a bal, igen, ha visszaemlékszem, a bal keze, bal lába és a bal szeme. Hát amikor bementem az öltözőbe hozzá gratulálni, és elementárisan robogtam be, ahogy szoktam, ugye két karomat így kitárva, akkor egy pillanatra megállt, és úgy intett, hogy a balt azt ne szorítsam már meg. És ugye a jobbat nyújtotta felém, így láttam őt utoljára. Mi nagyon jóba voltunk. Egyáltalán azt mondhatom, furcsán hangzik, én jóba voltam minden olyan kolléganőmmel, akik a riválisaim is lehettek volna, vagy én az övék. Nekem soha nem volt két percnyi problémám a Váradi Hédivel. Évával se, amíg ott volt a színház, mert később is jobban voltunk. Kiket mondjak még, szegény Szemes Marival se, aki 88-ban halt meg, és hogy úgy mondjam, örököltem azt a szerepet, ami még őrá volt osztva a színházba, ez pedig Sulcs Sándor Barátaim Kanibálok, és egyik legnagyobb színpadi sikerem lett, meg kell mondanom. Az egyik legnagyobb színpadi sikerem lett ez Ivánka Csaba rendezésébe.
4: Ahogy ezt hallgatom, az jutott eszembe, hogy azt mondta nekem valaki, hogy sose higgyem el, hogy az egykorosztályban rivális színésznők szeretik egymást. Hogy ez nem igaz?
3: Te, én ezeket a színésznőket szerettem, és jóban voltam velük. Sotával, Töröcsikkel igazán egyszer játszottunk, amikor megint csak egy emlék, a Váradi Hédi meghalt. Na most a Hédi elég súlyos beteg volt már akkor, ment a Csütörtöki Hölgyek, ami egyébként most megint nálunk a Pesti Magyar Színházban megint nagy siker. Most úgy van a szereposztás, hogy amit akkor Törőcsik játszott, azt játszott Tordai Teri, amit akkor a Psota játszott, a Mór Marian játsza, és amit akkor a Váradi Hédi, majd én, a Hédi betegsége alatt, ez a Béresica. Ez most a szereposztás, tehát akkor volt Psota, Törőcsik, Váradi, és lett belőle Csernus. Na most Hédi, ha én nem lettem volna vele jobban, nem lehet az, hogy a Hédi megkérje a Vámost, hogy én vegyem át, mert ő már nem tudja tovább játszani, olyan állapotban van, majd felhív engem, és a következőt mondja, azt, hogy figyelj, Csernus, van egy fehér blúzom, ha szereted és jó neked, viseld egészséggel. Ha szükséged van arra, hogy megbeszéljük a mozgásokat, gyere fel hozzám, vagy akár úgy, hogy mondod a szöveget, és én hallgatom. És akkor mondtam, hogy Hédi, köszönöm, ha szükségem lesz rá, csak tudod, az a problémám, hogy én csak úgy tudok tanulni, hogy magamnak egyedül otthon semmi súgó, hát az súgón tőlem nem él meg, szegény, az nem egy keresett számomra a súgónak lenni, mert nem tudok súgó után. Tehát nekem úgy kellett megtanulnom ezt a, nem csak az enyémet, hát a három ember, három nő van benne két órán keresztül. Hát én a többiekét nem tanulom meg, hát nem annyira, de minden esetre a végszó és annak időtartama, amíg az lecseng tökéletesen. Amikor a Vámos megkérdezi, hogy hány próbát akarsz, mondom, egyet. A beugrás előtt két órával, délután ötkor engem tanulni hagyjatok. És akkor egy hétig tanultam, napi két óra délelőtt, kettő délután. Úgyhogy mondtam a Hédinek, hogy köszönöm, Hédi, drága, a blúzt meg fogom nézni, meg is néztem. És még azt mondtam, bár hír lett, hogy nagyon beteg, mondom, nézd, Hédi, én ugrottam már be. Egy nap alatt a beteg Ronyec Mari helyett egy éjszaka tanultam meg a Mirigyet, beugrottam Hilda helyett a Sürgénébe, a Henrikbe. Jó agyam van, tehát eléggé használták is ezt időnként, mint beugró színésznőnek. Tehát ez a te szereped. Én ezt most megcsinálom, és abban a percben, hogyha jobban vagy, és meggyógyulsz, az a tied, és úgy megyek ki, mint ahogy vele jöttem, ez nem az enyém. És akkor azt mondta, figyelj, nem megyek én már többé vissza a színpadra. Hát ezek volt mondjuk a Hédi utolsó szavai, amiket én tőle hallottam. Na most, ha mi nem vagyunk jobb, vagy nem szeretjük egymást, nem volt ez egy olyan kapcsolat, mi nem telefonálgattunk egymásnak. Hédibe is volt egy távolságtartás maximálisan, de az ember érzi. Hát itt két ember között nevezzük áramlatoknak, energiának, szóval valami olyan ki nem mondott szóval, ki nem mondott kommunikáció van, amit az ember óhatatlanul érzi, a szeretetet, az ellenszenvet, mindezeket.
4: Nagyon kényeztették a díjakkal élete során.
3: Jó, hát abban nem. Abban nem annyira. Nem, de hát biztos ezen sem sok múlik. Mikor is 70-ben kaptam egy Jászait, igen, lettem érdemes is, na most, hogy ez 75-ben vagy 76-ban lettem, ezt én ugyanitt meg nem mondom, de valamikor lettem, és ez különös tekintettel Vörös Sándor pszichéjére, ami megint csak ugye nem színházi munkát illet, hanem ezt az én 500-as szériámat a Sándor pszichéjével, tehát ez mint különös tekintet az én érdemességem, tehát az ennyi slussz.
4: Ez volt az a csúcs, amiben azt hiszem, hogy minden szerep álom, minden.
3: Már mondhattam volna azt, hogy na most már meghalhatsz, Mariska, mert már eljátszottál mindent, mondhattam volna 72 és 80 között, amikor a pszichét, hogy úgy mondjam 500-szor, minden. Ebbe valóban minden benne van. És avval a nagy barátsággal, ami számomra Vörös Sándor és a felesége Károlyi, ami volt, az mondjuk nem mindennapi az életben, és ezért nagyon hálás vagyok. És hát azért is hálás vagyok az életnek, hogy én az élő magyar költészetet mondjuk Fekete Kávé közelből ismerem, vagy nem tudom, Paprikás Csirke közelből, mert akár Illyés Gyulára gondolok, Flórával, akiknél Tihanyba is, és a lakásukon is voltuk. De mondhatnám a Nagy Lacit, a Juhász Ferit. Hát most már Vörösről nem is mondanám, mert hiszen az egy 40 éves barátság volt, majdnem 40 éves haláláig tartott. Szóval ezeket azért Devecseri Gáborékkal is barátságba lenni évtizedeken át, Zelk Zoltánnal. Ezek nagyon sokat jelentenek az életben.
4: És ez akkor sem volt tipikus. Holott akkor azért még sokkal közelebb volt a színészek világa az írókéhoz, és a színház, a versmondás, azért ez úgy olyan mindennapos dolog volt vidéken.
3: Hát elég mindennapos volt, mert ugye az egyetemi színpad, ami egy csoda volt, az egyetemi színpad az egy olyan fogalom volt, hogy ott egymás után jelentek meg akár a Latinovics, Mensáros, Berek, Jancsó, és a többi, és az én estjeim őrületes érdeklődés mellett, amit nem tudom, hogy ma létezik-e ilyen, hát a költészetnek semmiképpen nincs ma egy ilyen otthona, és semmiképpen nincs ma a költészetnek ez a rendkívüli varázsa, ami akkor.
4: Vendége Csernus Marian nevében is búcsúzik a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa.

0: Csernus Maria mond verset.
1: Vörös Marti Mihály, Petike. Búsmogorván ül Petike. Ha-ha-ha, Péter és Bú a mennykőben mi baja? Anyja kémli hű szemekkel, jó öreg. Azt gondolja, fiacskája tám beteg. Kell Galuska, Peti fiam, eszele, dehogy eszem, ki vele? Kell bor, édes szép fiacskám, iszol-e, dehogy iszom, el vele? Kell-e sarkantyú csizmádra, Petikém, kalpagodra toll, s mentédre rókaprém? Mit nekem toll, mit nekem prém, sarkantyú, ha szívemben, mint a róka rág a bú? Kell-e könyv, a szomszéd könyve, Biblia? Mit nekem könyv, a beszéd, mint Szófia? Egy barátom van nekem, csak a halál. Azt tudom, hogy innen-onnan lekaszál. Az egekre, Peti fiam, meg ne haj, annyi benned a sóhajtás, mint a raj. Átidézzem tán Juliskát, láthatnád?
2: Szól mogorván Péter úrfi, hol van hát?
1: Ármány adta Péterkéje, még mi nem volt a bibéje, sem kalapja, sem mentéje, sem a sarkantyú zenéje, nem kell neki róka málja, sem a szomszéd bibliája, nem kell neki borgaluska, de bezze kell a Juliska, bár negédes és hamiska, de vidor szép és piroska, sem ehetnék, sem ihatnék, csak Julcsával nyájaskodnék.
2: Ej, Petikém, szép fiam, hát ez a baj. Gondom lesz rá, hogy nagyot nőj, s meg ne haj. Most takarodj iskolába, rossz fiú, meg ne lássam, hogy pityereksz, félre bú. Iskolában a Juliskát elfeledd, Isten éltet, 10 év múlva elvehedd.
0: Vörös Marti Mihály Petike című versét Csernus Maria mondta el. A hangfelvétel 1976-ban készült, és legutóbb 2016. november 18-án hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
3: A legendás darab újra a színpadon. Életre kelnek a szereplők, felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király, augusztus 20-án 20 óra 40 perctől a Dunán.
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú reklám.
5: Ünnepeljük együtt a nemzetünnepét augusztus 20-án. A Margit sziget családi programok, gyerekfoglalkozások, koncertek és látványos fényinstallációk élmény szigetévé válik. A Kossuth téren délelőtt zászlófelvonás, tisztavatás és légiparádé teszi majd ünnepivé a napot. Este pedig a Fejezetek a magyar nemzet 1000 éves történetéből című audiovizuális show lesz a rakparton. Augusztus 20-a a nemzetünnepe. 1000 éve együtt Európában. További programok az augusztus20.hu-n. Készült a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Non-Profit ZRT megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
6: Kedves hallgatóink! Ma délben a Huszti Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Ki ne ismerné kölcsei örökérvényű időmértékes versorait? Búzsdüle dékeiden husznak rom vára megállék. A nemzeti romantika teljessége mutatkozik meg e költeményben, amely intés a jelenkor embere számára is. Has, alkos, gyarapíts, s a haza fényre derül. A huszti várat még Szent László király építette a Kárpátok lábainál, a Tisza jobb partján, a királyi sóbányák védelmére, ezért különös kiváltságokkal rendelkezett, a koronavárosok közé tartozott. Valószínű, hogy a várral egy időben templomot is emeltek. Huszt városában áll Kárpátalja egyik legrégebbi temploma, amelyet a 14. század végén építettek Szent Erzsébet tiszteletére. A lakosság azonban az 1500-as években református hitre tért, és vitte magával templomát. A katolikus plébániát 1765-ben alapították újra. Sok kísérlet történt az ősi templom visszaszerzésére, míg végül 1799-ben új templom építésébe fogtak, mégpedig a 33 évvel korábban villámcsapás következtében elpusztult egykori büszke vár faragott köveiből. Az új templomot Szent Anna védelmébe ajánlották, aki Szűz Mária édesanyja. 1945-ben a Kárpátaljára bevonuló szovjetek megsemmisítették az egyházi okiratokat és a felbecsülhetetlen értékű történelmi feljegyzéseket. A huszti római katolikus templom tornyában két harang lakik, mindkettő Egri Ferenc kisgejőci mester munkája. A kisebbik 1921-ben készült, 120 kilós. A nagyobbikat 1932-ben öntötte, súlya 270 kiló.

0: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, hogy a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet. Közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csak nem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Legkevesebb 10 meghaltak és 80 megsebesültek egy orosz rakétacsapásban az észak-kelet-ukrajnai Harkiv megyében, közölte a helyi katonai kormányzó. Több családi ház, egy posta, egy üzlet és egy kávézó, valamint járművek is megrongálódtak. Északa Moszkvát és környékét támadta az ukrán légierő. 620 drónt indítottak az orosz főváros ellen. Hárman megsérültek, több épület megrongálódott. Több száz humanitárius segélymunkást öltek meg tavaly világszerte. Az ENSZ szerint egy év alatt 350 munkás vesztette életét, és több mint 500 sérült meg, vagy lett emberrablás áldozata. A legtöbben Gázában és Szudánban haltak meg. A szervezet humanitárius ügyekkel koordináló hivatala kiemelte, hogy az olcsó és rugalmasan alkalmazható drónok elterjedése különösen aggasztó. Kivizsgálja a közmédia átmeneti vezetése, hogy jogszerűek voltak-e a távozó vezérigazgatók kifizetései, írta a közmédia sajtóosztálya a Telex megkeresésére. Hozzátették, hogy a közmédia átvilágítása jelenleg is zajlik, és több eljárás előkészítése folyamatban van, ami akár büntetőjogi felelősséget is vonhat maga után. Pap Dániel korábbi MTV-a vezérigazgató több mint 28 millió, Altorjai Anita korábbi Duna Média szolgáltató vezérigazgató pedig 7,2 millió forintot kapott távozáskor. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Feladatközpontúvá alakítják át a bázis alapú finanszírozást az oktatásban. Erről a Klebesberg központ elnöke beszélt a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján. Sinkö Edit hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi garantálja az eredményesebb működésüket. Az elnök azt is elmondta, hogy a vezetőket egységesen, határozott időre, nyilvános pályázatok útján választják ki. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok, hévek. További információk a BKK oldalán olvashatók. Ami az időjárást illeti, délután az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, később már a Dunántúlra is visszatér a felhős, esős idő. Megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23 és 29, késő este 19 és 25 fok között alakul. Friss hírekkel, információkkal legközelebb 13 órakor jelentkezünk.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A vasút, mint fátum. Harmadik rész. A pályán járni szigorúan tilos.

A Fitchburgi vasútvonal lakóhelyemtől mintegy 5-600 lépésnyire érinti a Waldentovat. A mozdony füttye télen-nyáron belesűvít rengetegenbe, mint a Baromfi udvar fölött köröző héja rikoltása. Ha találkozom a mozdonnyal meg a kocsisorral, amelyet bolygósebességgel vontat, vagy inkább üstökös formán, mivel a szemlélő nem tudja, vajon ezzel a sebességgel, ebben az irányban haladva meglátogatja-e még valaha naprendszerünket, hiszen pályája nem látszik önmagába visszatérő görbevonalnak, ha meglátom arany meg ezüst karikákban zászlóként lengedező gőzfelhőjét, amint égi fellegekhez hasonlatosan terül a fény alá, mintha ez a robogó félisten, ez a felhő idomár nem sokára már az alkonyi ég Libériájába öltöztetné vonatát. Ha meghallom, ahogy a vasparipa visszhangot kelt a dombok közt, mennydörgő leelletével, megrengeti a földet lába alatt, és füstöt, tüzet okád orlikán. Vajon miféle szárnyas lovat vagy tűzokádó sárkányt fognak az emberek új mitológiájukba iktatni? Elképzelni sem tudom. Akkor úgy tetsz,

és engedelmes eszközei volnának. A falu napját most a vonat érkezése indulása tagolja. Olyan szabályosan és pontosan jönnek-mennek, füttyük oly messzire elhallatszik, hogy a farmer e szerint igazítja óráját, és így ez a jól vezetett vállalkozás szabályozza az egész ország életét. Vajon nem lettek-e valamicskével pontosabbak az emberek, mióta a vasutat feltalálták? Nem beszélnek, gondolkodnak-e gyorsabban az indóházban, mint régen a postaállomáson? Van valami felvillanyozó az előbbi légkörében. Jó magam is elámultam, minő csodákat művel. Egyik másik szomszédom, akiről sose hittem volna, hogy ilyen gyors közlekedési eszközzel elmerészkedik Bostonba, pontosan ott várakozik az állomáson, amikor megszólal a kis harang. Manapság mindent vasútiasan kell csinálni. Ez a jelszó. Még jó, hogy oly gyakran és nyomatékosan figyelmeztetnek, álljunk félre az útjából. Ebben az esetben senki sem áll fel, és szólítja fel a tömeget a szétoszlásra, senki sem lő a tömeg közé. Megteremtettünk egy végzetet, egy atroposzt, amely sosem fordítja el a fejét. Akár mozdonyunkat is erre a névre keresztelhetnénk. Az embereket értesítették, hogy bizonyos órára és percre meghatározott időpontban ezeket a nyílveszőket kilövik a föld bizonyos pontjai felé. Ez azonban senkit sem akadályoz munkájában, és a gyerekek a másik vágányon mennek az iskolába. Csak annál nagyobb biztonságban élünk. Valamennyien Tell Vilmos fiaivá nevelődünk. A levegő tel is tele van láthatatlan nyílveszőkkel. Minden út a végzet útja, kivéve egyet, a magunkét. Következésképp, ki járjon a maga útján.

0: Az idegen kifulladva ért a kihalt pályaudvarra. Nagy bőröngye halára fárasztotta, senki se vállalta a cipelését. Megtörölte az arcát egy zsebkendővel, majd a szeméhez emelte a kezét, és a távolba veszős sínpárt kémlelte. Csüggetten töprengve pillantott az órájára. A vonatnak épp most kellene indulnia. Valaki, Isten tudja honnan bukkant elő, lágyan megveregette a kezével. Az idegen megfordult, és egy kis öreg embert látott maga előtt. Valami vasutasféle lehetett. Kezében piros lámpát tartott, amely olyan kicsi volt, mint egy játékszer. Mosolyogva nézett az utasra, az pedig mohón megkérdezte. Bocsánat, elment már a vonat?
1: Maga biztos nem régóta él ebben az országban.
0: Rögtön el kell utaznom. Reggel már tében kell lennem.
1: Látszik, hogy fogalma sincs, mi történik itt. Az egyetlen, amit most tehet, hogy szállást keres az utas szállodában.
0: Egy furcsa, hamuszürke épületre mutatott, amely inkább fogházhoz hasonlított. De én nem megszállni akarok, hanem vonatra ülni.
2: Béreljen ki gyorsan egy szobát, ha van. Ha még kap, bérelje ki egy hónapra. Így olcsóbb, és jobb ellátásban részesül.
0: Mondd maga, még reggel tébe kell érkeznem.
2: Igazán a sorsára kéne hagynom magát. De azért adok egy-két felvilágosítást.
0: Kérem.
2: Ez az ország, mint maga is tudja, híres a vasútjairól. Mindez ideig nem volt rámúlt, hogy a vasúthálózatot kellőképp megszervezzék, de már sok mindent tettek a menet

0: menetrendek közzététele és a jegykiadás terén. A vasúti menetrendek feltüntetik az ország minden helységét, még a legkisebb, legeldugottabb faluba is lehet jegyet váltani. Csak az kellene, hogy a járatok igazodjanak is a menetrendhez, és valóban áthaladjanak a feltüntetett állomásokon. Az ország lakosai ezt szeretnék, de azért beletörődnek ebbe a rendetlen közlekedésbe. Hazafiasságukba semmi módon nem nyilvánítják ki elégedetlenségüket.
1: De ebbe a városba csak jár vonat?
0: Ha azt mondanám, hogy igen, pontatlan lennék. Mint maga is látja, a sínek megvannak, bár kisé rozzant állapotban, néhány helyiségben pedig csak két szürke csík árulkodik róluk a földön. Ilyen körülmények közt egyetlen vonat se köteles erre haladni, de semmi se gátolja, hogy ez megtörténjen. Már sok vonatot láttam erre életemben, ismertem sok olyan utast is, aki fel tudott szállni. Ha szépen várakozik, talán nekem magamnak lesz szerencsém, hogy felsegíthetem egy szép, kényelmes kocsiba.
1: Tébe jutok én azzal a vonattal?
0: Miért ragaszkodik maga annyira, hogy éppen tébe jusson? Örüljön, ha felszállhat, ha már a vonaton úgyis fordul valamilyen irányba az élete. Mit számít az, ha nem tébe irány?
1: Szabályos jegyem van tébe. Természetes, hogy oda utazhatok, nem?
0: Bárki azt felelni, hogy igaza van. De az utasszállodában olyanokkal is beszélhet, akik óvatosságból tömérdek jegyet váltottak. Az előrelátó utas rendszerint az ország minden részébe jegyet vált. Némelyik egész vagyont költ jegyekre.
1: Azt hittem, tébe elég egy jegy is. Nézze csak!
0: Az államvasutak új szakaszát egyetlen személy költségén fogják felépíteni, aki óriási vagyonát menettérti jegyekre áldozta, de olyan pályán akar utazni, amelynek terjedelmes alagutakat és hidakat magában foglaló terveit még el se fogadták a vállalat mérnökei.
1: De tébe csak megy már vonat.
0: Nem csak oda. Valójában igen sok járat van az országban, és az utasok viszonylag gyakran igénybe vehetik, csak azzal kell számolniuk, hogy rendszeres és állandó közlekedés nincs. Már szóval mindenki számít rá, hogyha felszáll a vonatra, nem oda jut, ahova akar.
1: Hogy lehet az?
0: A vállalat ki akarja elégíteni az állampolgárok igényeit, ezért kétségbe esett intézkedésekre kényszerül. Járhatatlan vidékeken közlekedtett vonatokat. Ezek az expedíció vonatok néha több év alatt teszik meg útjukat, és közben az utasok élete jelentős változáson megy át. A haláleset se ritka ilyenkor, de a vállalat mindenről gondoskodik. Ezért ravatalozó kocsit, valamint temetőkocsit kapcsoltat a szerelvényhez. A kalauzok nagyon büszkék, ha annak az állomásnak a peronyán tehetik le valamelyik utas fényűzően bebalzsamozott holttestét, ahova a jegye szólt. Néha olyan pályán haladnak ezek a kényszervonatok, ahol hiányzik az egyik sín. A kocsiknak egész féloldala síralmasan rázkódik, mert a kerekek a talpfákon döcögnek. Az első osztályú utasok, ez megint a vállalat gondosságára van, ilyenkor a kocsik másik oldalában helyezkednek el, a sín felőliben. A másodosztályú utasai békésen tűrik a rázást, de akad olyan pályaszakasz is, ahol mindkét sín hiányzik, ott minden utas egyaránt szenved, míg a vonat darabokra nem törik.
1: Szent Isten!
2: J.P. Jerris, akit az Interpol két éve eredménytelenül körözött, befejezte bűnügyi pályafutását. Az lett a végzete, hogy hazánkban is folytatni próbálta üzelmeit. A nagy banda vezér, aki feltűnően sokszor fordult meg Magyarországon, mindig Csehszlovákia felől lépte át a határt, és azzal hívta föl magára a vámőrség figyelmét, hogy erős jutúrószagot árasztott. E csekély nyomon elindulva, rendőrségünk nyomban teljes apparátussal figyelni kezdte. Kiderült, hogy Jerris nagy lábon él, éjszakai mulatóhelyeken szórja a pénzt, és egy esős vasárnap délutánon csak úgy unalmában laposra kalapálta a Gellért szálló előtt veszteglő Mercedes kocsiját. Ráadásul a bőkezű turista gyanús alakokkal barátkozott. Egy titokban készült fényképfelvétel bizonyítékot szolgáltatott arról, hogy Jerris egy Veselényi utcai talponállóban egy zacskó piros paprikát vett át NN robotmúltú fiatalkorútól, akinek a világszerte keresett magyar fűszerért 7 forint 60 fillért és egy hosszú lépést fizetett. Bűnügyi szerveink azonban csak akkor csaptak le rá, amikor álszakált ragasztva felszállt a Budapest-Makó gyorsvonatra. Az egész útvonalon adóvevő készülékkel felszerelt őrszemélyzet figyelte a szerelvényt, melyet egy rendőrségi helikopter is kísért. Magán a vonaton számos civil ruhás nyomozó tartotta szemmel Jerrist, és épp abban a pillanatban fülelték le, amikor rátört a békésen szendergő D-Tihamérra, a Budapest déli vendéglátóipar idős fűszerfelvásárlójára, és pisztolyát mellének szögezve arra akarta kényszeríteni, hogy adja át neki a nála lévő 10 deka köménymagot. A veszedelmes bűnöző, aki egyébként az angliai vonatrablásnál közel 200 000 fontot vágott zsebre, azzal védekezett, hogy az ilyen módon összeharácsolt körözöttet nem akarta az országból kicsempészni, hanem szállodai szobájában kenyérreken veszerette volna elfogyasztani. Azt azonban beismerte, hogy több vízben becsöngetett ismeretlen lakásokba, és többnyire gyerekektől vagy hiszékeny öregektől a legkülönbözőbb ürügyekkel sót kért kölcsön. A rendőrség ezúton szólítja föl a károsultakat, hogy a nyomozás sikere érdekében jelentsék be só igényüket.
1: Szent Isten!
0: Mint már mondtam, akad olyan pályaszakasz, ahol mindkét sín hiányzik. Minden utas egyaránt szenved, míg a vonat darabokra nem törik. Nézze csak! E falu is egy ilyen baleset folytán keletkezett. A vonat járhatatlan terepre jutott. A homok súrolta kerekek, a tengelyükig elkoptak. Az utasok olyan sokáig voltak együtt, hogy a kényszerű semmit mondott társalgásból szoros barátságok szövődtek. Néhány ilyen barátság hamarosan szerelmi regényé alakult át, és ebből lett F. Ez a modern falu, tele csintalan kölykökkel, akik a vonat rozsdás maradványaival játszadoznak.
1: Istenem, én nem vagyok alkalmas az ilyen kalandokra.
0: Hozzá kell, hogy edződjék. Egyszer talán magából is hős lesz. Ne így, hogy ritka az alkalom, amikor az utasok bátorságot és önfeláldozást tanúsíthatnak. Egyszer 200 névtelen utas az egyik legdicsőségesebb lapot írta be vasúti évkönyveinkbe. Egy próbautazás közben történt, hogy a mozdonyvezető még idejében észrevette a vasútépítők súlyos mulasztását. A pályaszakaszon egy szakadék fölött hiányzott az összekötő híd. Hát a mozdonyvezető nem fordult vissza, hanem buzdító szavakat intézett az utasokhoz, és rávette őket, hogy tegyenek egy kis erőfeszítést az út folytatása érdekében. Erélyes irányítás alatt az utasok szétszerelték a vonatot, és vállukon vitték át az alkatrészeket a túlsó oldalra. Bár a szakadék még azt a meglepetést is tartogatta nekik, hogy bővízű folyó folyt a mélyén. A hőstettet olyan sikeresen hajtották végre, hogy a vállalat végképp lemondott a híd építéséről. Azzal is beérte, hogy csábító mértékben csökkentette azoknak az utasoknak a tarifáját, akik még ezt a kis kényelmetlenséget is vállalják.
1: Nekem még reggel tébe kell érkeznem.
0: Rendben van. Becsülöm az eltökéltségét. Látszik, hogy maga tudja, mit akar. Béreljen ki gyorsan egy szobát a szállodában, és ugorjon fel az első érkező vonatra. Mindenképpen próbálja meg. Ezrek fogják útját állni. Ha szerelvény érkezik, a hosszú várakozásba feldühödött utasok tömegesen tódulnak ki a szállodából, és zajosan elözönlik a pályaudvart. Gyakran baleseteket okoznak hihetetlen udvariatlanságukkal és óvatlanságukkal. Egymás tapossák pedig szép sorjában felszállhatnának. Így aztán nem hagyják feljutni egymást, és a vonat ott hagyja őket, hadd tülekedjenek az állomáson. Az elcsigázott és dühös utasok sokáig átkozzák egymás neveletlenségét. Bántalmazzák, ütlegelik egymást.
1: Hát a rendőrség nem lép közbe?
0: Megpróbáltak rendőrösöt szervezni minden állomáson, de a vonatok kiszámíthatatlan érkezése miatt hiába valónak is túlságosan költségesnek bizonyult a szolgálat. Ráadásul az őrs tagjairól hamar kiderült, hogy megvesztegethetők. Csak azokat a gazdag utasokat segítették fel a vonatra, akik cserébe mindenüket odaadták. Akkor különleges iskolákat hoztak létre, ahol a jövendő utasok udvariassági leckéket kapnak. És olyan edzést, hogy képesek legyenek vonaton leélni az életüket. Ott megtanítják őket, hogy kell helyesen felszállni, még ha mozgásban van is, ha robog is a vonat. Különleges védőöltözettel is ellátják őket, hogy a többi utas be ne törje a bordájukat.
1: De ha felszállt az ember, akkor már több baj nem érheti, ugye?
0: Hát nem nagyon. Csak azt tanácsolom, figyelje az állomásokat. Megeshet, hogy maga azt hiszi, tébe érkezett, pedig az csak ábránt. Hogy a túlzsúfolt kocsikban elviselhetőbb legyen az utazás, a vállalat kénytelen bizonyos fogásokhoz folyamodni. Némelyik állomás puszta látszat, az őserdőben épült, és valamely fontos város nevét viseli. De ha egy kicsit szemügyre veszi az ember, rájön a csalásra. Színpadi díszletek vannak ott, s köztük az emberek fűrészporral kitömött bábok. A bábokon könnyűszerrel fölfedezhetők az időjárás pusztításai, de néha a valóság tökéletes látszatát keltik. Végtelen fáradtság jeleit viselik az arcukon.
1: Szerencsére té nincs olyan messzire innen.
0: Csak hogy jelenleg nincs közvetlen járatunk. De azért könnyen megesett, hogy maga reggel, ahogy akarja, tébe érkezik. A vasúti szervezés bár nem kielégítő, nem zárja ki az átszállás nélküli utazás lehetőségét. Látja, vannak, akik észre se veszik, mi történik velük. Jegyet váltanak tébe. Jön egy vonat, felszállnak rá, és másnap hallják, hogy a kalauz azt kiáltja, té következik. Az utasok gondtalanul leszállnak, és valóban tében találják magukat.
1: Tehetnék valamit, hogy elősegítsem az utazást?
0: Hogy ne tehetne? Csak az nem bizonyos, hogy sokra megy vele. Szálljon fel a vonatra, abban a biztos tudatban, hogy tébe fog érkezni. Ne szóljon senkihez egy szót se. Kiábrándíthatják úti élményeikkel, sőt, az is megesett, hogy feljelentik.
1: Mit beszél?
0: A jelenlegi körülmények közt a vonatok tele vannak kémmel. A többnyire önkéntes kémek azzal töltik az életüket, hogy a vállalat konstruktív szellemén munkálkodnak. Az ember néha nem tudja, mit mond, csak beszél. De a kémek minden mondatnak, a legegyszerűbbnek is minden lehetséges értelmét kiámozzák. A legártatlanabb megjegyzésben is találnak valamit, amibe beleköthetnek. Ha a legcsekélyebb oktalanságot elköveti, uram, már is letartóztatják. Börtönkocsiban töltheti az életét, ha ugyan leszállásra nem kényszerítik valami hamis állomáson, az erdőrengeteg közepén. Utazzon bizalommal, lehetőleg takarékoskodjon az élelmével, és ne tegye le a lábát a peronra, amíg meg nem lát tében egy ismerős arcot.
1: De én senkit se ismerek tében.
0: Akkor kétszer olyan óvatos legyen. Mondhatom, hogy sok kísértésnek lesz kitéve az úton. Ha az ablakra néz, valami déli báb csapdájába esik. Az ablakokban csodálatos berendezések vannak beépítve, és azok mindenfajta ábrándokat keltenek az utasok lelkében. Nem is kell, hogy gyenge legyen az ember, úgy is lépre megy. A mozdonyról irányított készülékek zajt és mozgást utánozva azt a látszatot keltik, hogy a vonat megy. Pedig a vonat hetekig áll, az utasok meg elragadó tájakban gyönyörködnek az ablakokon keresztül.
1: Mi célja van ennek?
0: A vállalatot ebben az az egészséges szándék vezérli, hogy enyhítsa az utasok nyugtalanságát, és lehetőleg megszüntesse az utazással járó izgalmakat. Arra törekszik, hogy az utasok egyszer majd egészen a véletlenre, a mindenható vállalat kényére, kedvére bízzák magukat, és már ne törődjenek vele, hogy hova mennek, honnan jönnek.
1: Maga sokat utazott ezeken a vonatokon?
0: Én, uram. Hát csak váltóőr vagyok. Az igazat megvalva nyugdíjas váltóőr, és csak néha vetődök ide, hogy felidézzem a régi jó időket. Nem utaztam soha. Nem is akarok. De az utasok sok mindent mesélnek nekem. Tudom, hogy a vonatok számtalan helységet alapítottak. Nem csak Effet, amelynek keletkezéséről már beszéltem magának. Néha megesik, hogy a vonat személyzete titkos parancsot kap. Felhívják az utasokat, hogy szálljanak ki a kocsiból, általában azzal az ürüggyel, hogy csodálják meg egy bizonyos vidék szépségét. Beszélnek nekik barlangokról, vízesésekről, vagy híres romokról. 15 percig állunk, addig nézzék meg ezt meg ezt a barlangot, mondja nyájasan a kalauz. Mihelyt az utasok bizonyos távolságra jutottak, a vonat teljes gőzzel elrobog.
1: Hát az utasok?
0: Egy darabig tanástalanul bolyonganak ide-oda, de végül is összesereglenek, és telepet alapítanak. Ezekre a szerencsétlen megállásokra megfelelő vidéken kerül sor, mely távol esik a lakott helyektől, és elegendő természeti kincsen rendelkezik. Válogatott társaságot hagynak ott, fiatalokat és főleg sok nőt. Maga nem szeretné ilyen festői vadregényes vidéken leélni az életét valami kislánnyal együtt?
1: A kisöreg kacsintott, és jóságos mosollyal huncutul nézett az utasra. Abban a pillanatban füty hallatszott a távolból. A váltó őr izgatottan megugrott, és nevetséges, zavaros jeleket adott a lámpájával. Hanyat homlok futásnak eredt a vágányon. Már messze járt, amikor visszafordult.
0: Szerencséje van! Reggel megérkezik a híres állomására! Hová is utazik?
1: X-be. A kisöreg abban a pillanatban beleolvadt a hajnal szürke fényébe. De a lámpa piros pontja, ugrándozva szaladt tovább, vigyázatlanul a sínek közt, a vonat elé. A táj hátteréből, mint valami zajos jelenés, közeledett a mozdony.

Hát most elmondom önnek, kezdte az öreg Fulinus, miképpen jött a világra Klára. Akkoriban a lichtenbergi hercegi parkot rendeztem Lubenecben. Az öreg herceg, az aztán igazi szakértő volt, uram, egész fákat hozatott magának a Vajcstől, Angliából, és csak hagymából 17 000 darabot rendelt egy holland cégtől. De ezt csak úgy mellesleg mondom. Egy vasárnap reggel megyek az utcán Lubenecben, és találkozom Klárával. Tudja, Klára volt a falu bolondja, süketém a hóbortos nőszemély, amerre járt mindenütt, boldogan sikongott. Nem tudja, uram, hogy ezek a félkegyelműek miért olyan boldogok mindig? Éppen ki akartam kerülni, hogy meg ne tiszteljen egy csókkal, amikor hirtelen észrevettem, hogy virágcsokrot tart a mancsában. A csokorban kapor volt, meg mindenféle mezei gyom, de közte. Uram, én már sok mindent láttam, de akkor majdnem megütött a guta. Annak a hóbortos némbernek a csokrában egy szál bodros krizantém volt. Kék krizantém. Kék, uram! Olyasfajta kék, mint a floxlafámi, némi palaszürke árnyalattal, a széle atlasz rózsaszín, belül meg, mint a Campanula turbináta, teljes szirmó. De ez még mind semmi, uram. Az a szín még ma is egészen ismeretlen a tartós indiai krizantémnál. Évekkel ezelőtt az öreg Vajcsnél jártam, Sir James azzal dicsekedett, hogy tavaly kivirágzott náluk egy krizantém, amit egyenesen Kínából hoztak, és a virágja egy kicsit lilába hajló volt. De télen sajnos elpusztult. És itt, barátom, az a kotkodácsoló maskara olyan kék krizantémot tartott a pracliában, amilyen a képzeletben létezik. De hogy folytassam. Klára vígan elbődült és kezembe nyomta a csokrát. Egy koronát adtam neki és rámutattam a krizantémra. Klára, hol vetted ezt? Klára lelkesen csipogott és röhögött. Többet nem tudtam kihúzni belőle. Kiabálok rá, mutogatok, de hiába. Mindenáron meg akart ölelni. Elszaladtam hát az öreg herceghez a csodálatos kék krizantémmal. Kegyelmes uram, mondom, ez itt nő valahol a környéken. Tessék velem jönni, keressük meg. Az öreg mindjárt befogadott a hintóba, és azt mondja, elvisszük magunkkal Klárát. Csak hogy Klára ez alatt eltűnt, és nem lehetett megtalálni. Ott álltunk a kocsi mellett, és egy jó órát káromkodtunk. Az öreg úr valamikor a huszároknál szolgált. De még nem is végeztünk a káromkodással, amikor megint előviharzott Klára, a sietségtől kilógott a nyelve is. Egy egész csokor frissen tépett krizantémot nyomott a kezembe. A herceg egy 100 koronást akart adni neki, de Klára csalódásában sírva fakadt, szegény sohasem látott még 100 koronást. Kénytelen voltam egy koronát adni neki, hogy megnyugodjék. Elkezdett táncolni és rikoltozni, de mi felültettük a bakra, és rámutattunk a kék krizantémokra. Klára, vezess! Klára a bakon sikongott örömében. Viszont, hogy ő méltósága a kocsis mennyire fel volt háborodva, miért Klára mellett kellett ülnie, azt el sem tudja képzelni, uram. Ezen felül a lovak is minduntalan megbokrosodtak Klára kurrogásától és gágogásától. Egy szóval pokoli kocsikázás volt. Mikor már másfél órája rázadtuk magunkat, megszólaltam. Kegyelmes uram, legalább 14 kilométert tettünk meg már. Nem számít, morgott a herceg, akár 100 kilométert is megteszek. Helyes, mondom én. Csak hogy Klára egy óra alatt jött meg azzal a második csokorral, tehát az a hely 3 kilométernél nem lehet messzebb Lubenectől. Klára, kiáltja a herceg a kék krizantémokra mutatva. Hol nő ez? Hol találtad? Klára kotkodácsolt valamit, és állandóan előre mutatott. Bizonyára nagyon örült a kocsikázásnak. Uram, én azt hittem, hogy a herceg agyonüti. Jézusom, hogy tudott dühöngeni az az ember? A lovakról szakadt a hab, Klára cserregett, a herceg káromkodott, a kocsis csöphián sírva fakadt szégyenében.
Én meg terveket szőttem a kék krizantém felkutatására. Kegyelmes uram, mondtam, ez így nem megy. Klára nélkül kell keresnünk. Körzővel kijelöljük a térképen a 3 kilométeres körzetet, szakaszokra osztjuk, és házról házra megyünk. Ember, mondta a herceg, Lubenectől 3 kilométernyire nincsen park sehol. Az a jó, feleltem. A parkokban legfeljebb öreganyánk térdekalácsát találnánk. Na meg esetleg a gerátumot vagy kannát. Tessék csak ide nézni. Itt lent a száron egy morzsányi föld van. Ez nem humusz. Ez nyúlós agyag, amit alig, hanem emberi ízével trágyáztak. Olyan helyen kell keresnünk, ahol sok a galamb. Tessék megnézni, ez a levél teli van galampiszokkal. Valami hántolatlan karókból vert kerítés aljában nőhet, mert ennek a levélnek a hónaljában egy mákszemnyi fenyőkéreg darabka van. Ez biztos jel? Mit mutat ez a jel? Kérdezte a herceg. Hát azt mutatja, mondom, hogy 3 kilométeres körzetben minden ház környékét meg kell nézni. 4 csoportra oszlunk, a kegyelmes úr, én, a kegyelmes úr kertésze, és az én segédem, Vendel. Kész. No és reggel mindjárt az történt, hogy Klára megint hozott nekem egy bukéta kék krizantémot. Aztán átkutattam a magam szakaszát. Minden kocsmában ittam egy korty meleg sört, ettem egy kis kvarglit, és kérdezgettem az embereket a kék krizantém felől. Uram, rossz visszagondolni rá, hogy miért hasmenésem támadt attól a kvarglitól. Meg aztán meleg is volt, ahogy ez néha szeptember végén lenni szokott. Én meg csak jártam házról házra, és tűrtem, hogy mindenféle gorombaságokat vagdossanak a fejemhez, mert az emberek azt hitték, hogy bolond vagyok, vagy ügynök, vagy valami hivatalos ember. De estére egy dologban bizonyos voltam. Az én szakaszomban nem terem semmiféle kék krizantém. A többi 3 szakasz területén se találtak semmit. Csak Klára hozott egy új kék krizantémcsokrot. Hisz tudja, egy ilyen herceg nagy órám, ha mindent egybe veszünk, hát elhívatta a csendőröket, mindegyiknek egy szál kék krizantémot nyomott a markába, és fene tudja, mit ígért nekik, ha megtalálják azt a helyet, ahol a virágnő. A csendőrök, uram, azok minden követ ismernek a környéken, és nagy a befolyásuk. Hát képzelj el, hogy aznap 6 csendőr, a községi rendőrök, a falusi bírók, az iskolás gyerekek tanítóstul, no meg egy cigáncsapat 3 kilométeres körzetben végigkutatták a terepet, és elhoztak mindent a kastélyba, ami virágzott a környéken. Uram, ott annyi virág volt, mintha úrnapja lett volna. De kék krizantém, magától értetődik, egy se volt közte. Klárát egész nap szemmel tartottuk, de éjszaka megszökött, és éjfél után egy nyaláb kék krizantémot hozott nekem. Becsukottuk a községi fogdába, hogy le ne szaggassa, ami a virágból talán megmaradt. De ezzel végére is értünk a tudományunknak. Becsület szavamra, olyan volt az egész, mint a varázslat. Képzelj el! Körös körül síkság, mint az asztallapja, és ne adj Isten azt a virágot megtalálni. Azt hiszem, az embernek joga van arra, hogy goromba legyen, ha nagy szükségben van, vagy kudarc éri. Ismerem az ilyesmit. De amikor dühében a herceg kijelentette, hogy ugyanolyan idióta vagyok, mint Klára, azt feleltem neki, hogy velem ugyan vén kretén létére ne gorombáskodjék, és mentem egyenesen az állomásra. Azóta se voltam Lubenecben, hanem amikor már bent ültem a vasúti kocsiban, és a vonat elindult velem, úgy sírva fakadtam, uram, mint egy kisgyerek. Eszembe jutott, hogy nem látom meg többé a kék krizantémot, és hogy most örökre elszakadok tőle.
És ahogy így sírok, és kinézek az ablakon, mindjárt a sínek mellett valami kéket látok. Csapek úr, az a látvány erősebb volt nálam, felrepített az ülésről, és meghúzatta velem a vészféket. Nem is tudtam, mit csinálok. A vonat nagyot rándult, én ráestem a szemközti ülésre, és eltörtem ezt az ujjamat. Mikor a kalauz odarohant, elkezdtem dadogni, hogy valamit ott felejtettem Lubenezben, mire fene nagy büntetést fizettetett ki velem. Káromkodtam, uram, mint egy matróz, és a sínek mentén visszakullogtam ahhoz a kékséghez. Te marha, mondtam magamnak, hát ha csak őszi rózsa volt, vagy más kék gyom, de meg ennyi pénzt hajítasz ki miatta. Megtettem vagy 500 métert, már azt hittem, hogy az a kétség valahol közelebb volt, hogy elmentem mellette, vagy hogy káprázott a szemem. Amikor a töltésen megláttam a bakterházat, és a kiskert karókerítése mögött a kékséget. Két bokor kék krizantém volt. Minden gyerek tudja, uram, hogy ezek a bakterek miket termesztenek a kertjükben. Kell káposztát, meg dinnyét, napraforgót, egy-két rózsafát, májvát, tropiólumot, és néha dáliát. Ebben a kertben még ennyi se volt. Csak krumpli, bab, egy orgonabokor. És itt a sarokban a két kék krizantém. Öregem, mondom neki a kerítésen keresztül. Hol vette ezt a kék virágot? Ezt a kéket? Kérdezi a bakter. Ez a boldogult csermák után maradt, aki én előttem szolgált itt. De a pályán tilos a járás. Ott a tábla, hogy a pálya mentén járni tilos. Mit keres maga itt? Öregem, mondom én erre, hát hogy lehet magukhoz eljutni? A pályán át, feleli az őr. De itt senkinek nincs semmi keresni valója. Mit akar itt? Kotrodjon innét a mindenit magának, vagy... De a pályára nem merje rátenni a lábát. Hát mondom, akkor merre kotrodjak? Az nekem édes mindegy, kiabál az őr. De a pályán át nem, és pontum. Erre leülök a töltés szélire, és azt mondom, ide figyeljen, öregem, adja el nekem azt a kék virágot. Nem adom, morog az őr, és szedje innét a sátorfáját, itt nem szabad ülni. Miért nem, kérdem? Az nincs felírva a táblára, hogy itt nem szabad ülni. Járni nem szabad. Hát nem járok. Az őr meglepődött, és megelégedett annyival, hogy a kerítésen keresztül mindenféle szépet mondjon rám. Olyan magának való ember lehetett, mert nem sokára abba hagyta a szitkozódást, és elkezdett önmagával beszélgetni. Fél óra múlva kijött, hogy végigjárja a pályát. Na, állt meg mellettem. Elmegy innen, vagy nem? Nem mehetek, mondom, mert a pályán járni tilos. Más út pedig nincsen erre. Az őr gondolkodott egy kicsit. Hát tudja, mit szólalt meg. Ha majd elhagyom ott azt a kanyart, tűnjön el a pályán keresztül. Én nem látok majd semmit. Hálásan megköszöntem a tanácsot, és amikor elhagyta a kanyart, átmásztam a kerítésen, és a saját ásójával kiástam mind a két kék krizantémot. Elloptam, uram. Becsületes ember vagyok, és csak 7-szer loptam életemben. Mindig virágot. Egy óra múlva vonaton ültem, és vittem haza a lopott krizantémot. Amikor elhaladt a vonat az őrház előtt, a bakter ott állt kint zászlóval a kezében, és olyan dühös arcot vágott, mint az ördög. Integettem neki a kalapommal, de azt hiszem nem ismert meg. No, látja, uram. Mivel ott volt az a tábla, hogy a pályán járni tilos. Senkinek közülünk, sem a csendőröknek, sem a cigányoknak, sem a gyerekeknek nem jutott eszébe, hogy
ott is kereshetnék a kék krizantémot. Ilyen ereje van, uram, egy tiltó feliratnak. Lehet, hogy a bakterházak kertjében kék kankalin nő, vagy a tudás fája, vagy aranypáfrány. De ezt soha senki fel nem fedezi, mert a pályán járni szigorúan tilos. És pontom. Csak a bolondos Klára jutott el oda, mert bolond volt, és nem tudott olvasni. Ezért adtam a kék krizantémnak a Klára nevet. 15. éve bajlódom vele. Alig, hanem az a bajom, hogy jó földdel meg nedvességgel elkényeztettem. Az a bugris bakter egyáltalán nem öntözte. Olyan tömör volt körülötte a föld, mint az ón. Szóval tavasszal kihajt, nyáron gutaütést kap, és augusztusra elpusztul. Képzelj el, uram, a világon csak nekem van kék krizantémom, és nem mehetek vele a nyilvánosság elé. Hol van ettől a brötány, vagy az Anasztázia krizantém? Azoknak csak egy kis lila árnyalatuk van. De a Klára, uram, ha az én Klárám egyszer kivirág,

0: vasúton. Megindult a föld alattunk, vagy magunk előre hajtunk. Hol vagyunk most? A pokolban. Hosszú barlang szája horkan, csattog fölsikolt a sárkány, tarjagos füstfelleget hány, rajzik a szállongó szikra. Hogy forog az izzó szikla? A sötéttel küzdve langal végig a függő bazaltfal. Mintha régi füstös képek alakjai élednének. Angyalok, kövült barátok morogják a mi atyánkot, olvasót pörgetve ottan a meredek szirtorokban, vagy talán csak víz esése bérc öléből a mélységbe. Most a síkra ereszkedtünk. Mi robog zúg el mellettünk? Vissza őrülten mi csörtet? Összeláncolt sor kísértet? Mi jövünk magunkkal szembe, megfordulva vagy kerengve? Itt egy város, ott egy zárda, tornyai rohannak hátra. Milyen álom, milyen élet. Hogy szorulnak percbe évek? Hallga hóha, most megállunk. Itt kiszállunk, ott beszállunk. Tölgyei a rengetegnek, álmaikból fölrezzennek, és a csöndes erdőn a fák mélabúba összesúgva társaiknak mondogatják. Hegyeink méhéből kérded, hova lettek a tündérek? Gnómok, rémek, gyíksárkányok, óriások, tüzethányók. Szörnyeinkről már maholnap még a dajkák sem danolnak. Emberek nyeregbe fogták. Nézzed, ím hol lovagolják.
1: A pályán járni szigorúan tilos. A Vasút, mint Fátum című sorozatunk harmadik részét hallották. Gergely Ferenc összeállításában a következő művek hangzottak el. Részlet Henry David Thoreau Walden című regényéből, Juan José Areola a Váltó őr című novellája, Örkény István Rendőr kézen az angol vonatrabló című írása, Karel Csapek a Kék krizantém című novellája, valamint Vajda János Vasúton című verse. Fordítók Szőlősi Klára, Váradi László és Zádor András. Közreműködött Fenyő Ervin, Kézdi György, Rudolf Péter, Kaszás Gergő és Pap János. Az összeállítást Táncos Tamás és Maksai Helga hangmester, Kakó Gyula zenei szerkesztő és Sáros Pataki Zsuzsanna rendező készítette. Felelős szerkesztő Turai Tamás.
2: A befejező részt hallották. A felvétel 2004-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, október 15-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
1: Augusztus 20-a, egyszerre Tisztelgé Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en. Lenyűgöző előadások. Felejthetetlen dallamok. Fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége, a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Palota koncert, mindörökké operett. Augusztus 20-án 21 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, hogy a Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak. A két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet. Közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Előléptetéseket és kitüntetéseket adott át a belügyminiszter, a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben. Pusfai Gábor az ünnepségen hangsúlyozta, a magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát, a rendvédelmi dolgozók számára pedig stabilitást és biztonságot kell nyújtani. Ökumenikus istentiszteletet tartanak az államalapítás ünnepének előestéjén. A fővárosban a bécsi kaputéri evangélikus templomban rendezik a szertartást, amelyen a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői egyaránt szolgálnak. Igét hirdett Steinbach József református püspök, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsának elnöke. Az istentisztelet holnap este 6 órakor kezdődik. Következményeket helyezett kilátásba Oroszország az Egyesült Királysággal szemben, miután jelentések szerint Ukrajna brit gyártmányú drónokat vetett be oroszországi célpontok ellen. Moszkva szerint London ezzel az ukrajnai háború eszkalációját segíti. A brit védelmi minisztérium közölte, továbbra is biztosítja Ukrajnának az orosz támadások elleni védekezéshez szükséges felszerelést. Meghaladta a 9 milliárd dollárt a múlt heti kolumbiai földrengéskor keletkezett kár, közölte a dél-amerikai ország elnöke. A 7,4-es erősségű földrengés épületeket döntött romba Kolumbia nyugati részén. A természeti katasztrófában legkevesebb 280-an vesztették életüket, több mint 4000-en megsebesültek és több mint 100-an eltűntek. Újra fennakadások nélkül üzemel a Catániai repülőtér, miután feloldottak minden korábbi korlátozást, amelyet az Etna kitörése miatt vezettek be. Az érkező és induló járatok is akadálymentesen közlekednek, valamint újra nyitották a reptér tegnap lezárt szektorait, amelyeket a vulkánból felszabaduló hamufelhő miatt zártak le. A készenléti állapot továbbra is közepes szintű marad. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. A lángok 73 millió négyzetméter területet érintettek. Az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek. Ezek miatt már hárman meghaltak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ami az időjárást illeti, délután az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, később a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. Megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 23 és 29, késő este 19 és 25 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kiemelések tőlem.

0: Mészöly Miklós tallózása régi új olvasmányaiból.
1: A tetszésnek igen sok arca van, a minőségnek annál kevesebb. Kényes dolog mindenki számára párbeszedni őket. Ez a műsor mégis erre vállalkozik. Morzsányi tallózás a régi új olvasmányaimból. Nincs koturnusos szempontom, csak az érték provokáló többszínűsége. A gazdagság éppen hogy nem homogén. Öt egymást követő este, ennyire lesz a rendezvunk.
0: Jósika Miklós.
1: Mindig izgalmas, ha a feledésbe nyúlunk vissza. Jósika Miklósról azt illik tudnunk, hogy a magyar regény megteremtője. Hálátlan szerep ez másutt is, pionírjai többnyire a majdnem olvashatatlanság ledicsét csúcsára helyeződnek. Jósika bonyolultabb eset. Modell értékű drámája egy erős tehetség öntévesztő gazdálkodása a képességeivel. Nem évülő zsákutca az övé, a korsugalta normák szerinti nagyotakarás, az idegen minták bűvelete, ami az ő esetében a romantika és fantasztikum túlhajszolása, és egy ehhez kitalált és magára erőszakolt hang. Egy papíros világ hangja, csapda, mely fokozottabban kísérti meg azt, aki érett kultúrák között egy nemzeti irodalomnak, pontosabban szép irodalomnak, nyugtalanító nullpontján áll. Papíros világa azért tanulságos mégis, mert csupán öntévesztés. Valójában olyan valóságismeretet, élménygazdagságot ítélt némaságra a műveiben, amilyennel kevesen rendelkeztek író kortársai közül, és olyan egyéni közvetlen hangot, ami csak ő utána hangzik fel irodalmunkban. Csak hogy ez nála a végső búcsú is, a magára találás megkésett pillanata. Utolsó könyvével jut el ide, az emlékiratával. Ez a próza megveszteget az emlékezet élességével, a láttatás erejével, a mesélés örömével, és mindez szakmai takarékossággal teszi jól sejtvén már, hogy a túlhajtás erejét veszi a hitelességnek. Elhisszük neki, hogy regény is az, amit ír, pedig csak töredék az életéből. Nem fejezhette be, emigrációs magányban, súlyos betegséggel küzdvetett sürgető pontot emlékiratai végére. Üzenete mégis maradandó a korról, s főképp fiatal önmagáról. Tacskókorú katonatiszt a napóleoni háborúk s a bécsi kongresszus idején ebből az Európát járó kalandból csöppen bele a nyírségi gentrivilág posványába, egy megalázó rossz házasságba. Majd aktív

0: Illésendre joggal emeli ki a standardra emlékeztető látható pontosságot, a stílus és atmoszféra hiteles realizmusát, a fölidézés szűkszavú eleganciáját.
1: Párizsba mentünk néhány hétre szabadsággal. Oly mozdonyon utaztunk, mivel akkor még híresen volt a vaspályáknak, melyet kukunak, kakuknak neveznek. Ez túltesz akármely orosz kibitkán és havasi olákarucán. Az ember a kuku fenekén ül, lábai pedig keskeny fonott kosárba lógnak alá. Ennél rázósabb és alkalmatlanabb jármű alig képzelhető. Végre aztán kukuból kukuba szállván megérkeztünk, nem tudom hány darabban, de melyek még elég jól összetartottak Fontainebleau-ba. Ott szépen kipihentük magunkat, aztán elmentünk a Fontainebleau-i kastélyt megtekinteni. Mennyi rég és újabb visszaemlékezés. Mennyi nagy és kis cselszövény. Mennyi fény és ünnepély emlékezete tódult itt össze. Voltak többen már, kiket történelmi, királyi és császári lakot meglátogatták, kik ott a trónba ültek, a képeket nézték. Aztán csak homályos sejtelmük levén a régi királyok történelméről és életéről tovább mentek, mint a bőrönd, melyet egy szobából a másikba visznek. Többi látogatás leírását olvastam, de őszintén az ember elpirul némely látogató gyerekes fogalmain. Mikor én Fontainebleau-ban valék, még minden, de minden Napóleonra emlékeztetett. Képek, bútorok, a palota egész díszítése, a sok N minden oldalon mutatta, hogy a burbonok fehér liliomai lehervadtak a bársonykárpitokról és szőnyegekről. Az öreg őr, ki mindezt megmutatta nekünk, elfogult hangon, s könnyektől fényes szemekkel szólt. Quel grand homme! Milyen nagy ember! Talán, ha tudta volna is a tisztes öreg, hogy úgy jár, mint a kivégzett némarsal, vagy Labédoyer tábornok, meg nem állhatta volna, hogy ne mondja, quel grand homme! Párizs hasonló fényképe volt még ez időben, a hanyatlásnak indult nagynapoknak. Annyit tanúskodott az archimédis prometeuszi szellemről, mely itt épített, rendezett, szépített, hogy úgy szólván minden nyomon találkoztunk a nagy ember árnyával, ki itt hatott és teremtett. Az utcák szögletén még ott volt az N betű. Itt-ott még három színű lobogók foszlányaival is játszott a szél. Még napóleonkori egyenruhákat is lehetett látni. Csak a nép, különösen az úri osztály változott, öltött más ruhát, nyert más art kifejezést, cserélt bőrt, hangot, elvet, köpenyt. S megvallom, hogy reám e nép nem tette a nagy nemzet benyomását. Ez időben a palais royal még egész nimbuszával bírt, s valódi Babilon, valódi világbazár volt. Itt voltak a szép üveggalériák, éjfél után két óráig kivilágítva, mintha a nap vett volna ott éjjeli szállást. A temérdek ragyogó bolt, tele a világ áruival, csodáival, haszontalanságaival. Sok nevetséges jelenetet lehetett látni. Emlékezem a többi közt, két rémségesen hosszú derekú sovány, magas angolnéra, kiknek fogaik valódi kerítéslécek voltak. Hosszú hajfodrokat viseltek, mint az árva fűz, s az egyik oly ostoba képük is angol fiút vezetett, hogy mindenki utána nézett. A párizsi torzítókra ez tiszta lelemény, trúváj, miként mondják, s már másnap ott volt a két hölgynek pompásan eltalált képe a kis pufók gentlemannel együtt íjaláírással, a Gráciák és Ámor Londonból. Na, álljon itt még valami a torzképekről. Soha sem volt annyi Párizsban. Ezek közt néhány elmés is, de többnyire szennyes. Az úgynevezett Serment de Ney, az orr esküje nagyon ismeretes. Ney tábornoknak, kit Napóleon maga a hősök hősének nevezett, orra, vagyis franciául Ney, egy képen

kellemetlen kelepcében volt, két fél köp közé szorulva, míg kezét felemelvén esküdött, je jure que cela sent la violette, esküszöm, hogy ibolya szaga van. Hányan esküsznek most így? De elég ennyi. Csak azt teszem hozzá, hogy mindenkinek jutott a malasztból.

0: Az emlékirat azonban nem csak mesél, mint egy gazdag életregény, de búcsúzó számvetéssel, mint egykori honvédbizotmányi tag, politikai gondolatait is palackpostára bízza az új éráról, mely elnevezést nem az apró életére, hanem a hazára kéri alkalmazni.
1: Mit mondjak, miként kezdjem? Egy sóhajjal, tisztelt olvasó. Elvézettünk erkölcsi és anyagi tekintetben, élünk még végre. És c'est à recommencer, miként a francia mondja, és kezdhetjük előről. Sehol a világon az emberek nem beszélnek annyit a politikáról, mint nálunk, és miből állt eddig a mi politikánk? Az exigenciák tudománya volt ez a szükségleteki? S megértettük-e, s megértették-e valaha őseink tisztán ezen követelményeket? Én erre nem merek feleletet adni, miután abban sem tudok gyarló eszemmel sem bölcsességet, sem még józan ítéletet is látni, amit derékszent első királyunk fiának tanácsolt. Akkor az exigenciák eleje s legfontosabbik a lőn kihagyva a számításból. Akkor is az a harcias, dicső nemzet, mely összefolyt, mint vizeink a Dunába, s együttes, hatalmas testet képezett, mely aztán annyi hadias nemzet felett aratott diadalt, alkotott országot, teremtett páratlan alkotmányt, és mégis amaz időkben, mikor a magyar név annyi presztízzel, annyi fascináló erővel bírt, eleink elmulasztották a szerencsés pillanatot azt egyönteni, erős testté tenni, minél most Franciaország, minél Anglia, és minél lesz Olaszország. Ezen politikai összeolvasztás, mert csak erről van szó, volt akkor az idők szoros, közvetlen exigenciája. Ez az idő, mint minden válság, rövid volt. Elmulasztották őseink. Mi vissza nem fogjuk többé hozni. S bármennyire imádjuk hazánkat, az a többnyelvű államok sebeit nem fogja többé kiheverni. Szomorú, fogják önök mondani. Vigasztalódjanak, ez nekem magánvéleményem, s ki vagyok én, igénytelen kapás az úr szőlőjében, egy ábránd az eszmék országában, egy atom hazámban. De ez az én erős hitem. Hazám nagy hírű politikusai, pedig mennyi van, meg lehet, hogy mosolyogni fognak rajtam. Tudják-e önök nagy úraim, hol fészkel a mi főhibánk? Nézetem szerint nem ott, hogy nem szeretjük hazánkat, nem ott, hogy lelkesedni nem tudunk, nem ott végre, hogy áldozni ne tudnánk vérrel, pénzzel, ésszel, hanem ott, hogy vérmes természetünknél fogva mi nem annyiban szeretjük a hazát, mint inkább szerelmesek vagyunk a hazába, alkotmányunkba, ősi szabadságunkba, nevünkbe, s bennünk mindazon hibák megvannak, melyek a szerelmes emberben. Féltékenyek vagyunk, kissé önzők is, s bálványunkat annyira imádjuk, hogy lehetetlen tisztán látnunk. Mi, éppen mivel szerelmesek vagyunk hazánkba, folytonosan kiátszuk a kedvező pillanatokat arra, hogy magunkat megszerettessük. Nem vagyunk természetünknél fogva hiú, türelmetlen, nyugtalan nép, s mégis az egész világ annak tart, aki nem észi, olvassa a külföldi, sőt, a szomszédlapokat. Szomorú, hogy ez így van, de aki oly hosszasan lakott a külföldön, tudhatja, hogy ez nem mese. Mi lehet ennek az oka? A kitartó szívos propaganda, mely mióta a nemzetiségek kérdésének szárnya nőtt, nem szűnik ellenük cselszőni. Vagy csak ugyan bennünk is van valami, ami ellenszenved gerjeszt? Ítélje meg más. Én nem akarok-e darásfészekbe nyúlni. Van egy mód az emberek kiengesztelésére, mely nem kíván sem öngyilkosságot, sem lemondást. Egy oly hatalmas nemzet, 8 millió magyar, mert vagyunk ennyien, s napunként szaporodunk. Nem szükség, hogy csak pillanatig is dignitásáról, méltóságáról lemondjon azért, hogy másokat maga iránt jó indulatra gerjesszen. Hanem erre elkerülhetetlen az, hogy a dignitás, a férfiasság, e szoros érzete az illemnek meglegyen a nemzetben. Gyermekes, könnyelmű nemzet, mely a legkomolyabb időket, hol lét és nem lét felett van a kérdés, lármás handabandákra, tóztodásokra, fáklyás zenékre, cifra temetésekre, kifogyhatatlan dikciózásokra vesztegeti el, az nem fog soha imponálni. Ez mindenben áll, politikában leginkább. A nemzet élő test. Szíve dobog, tüdeje működik, nem pihen soha. Innen van, hogy a rétegei változnak, s vannak idők, mikor a tajték s a seprő úsznak felül, mikor a fezőrök és zsonglőrök elfoglalnak minden helyet, betöltenek minden űrt, mikor a szájhősök és handabanda mesterek ülnek a kakasülőn. Ez volna a nemzet? Tagadom. Hogyan, uraim? E komédiás sereg, mely a legkomolyabb ígyből farsangi bohózatot torzít, mely akkor packázik, akkor szájhősködik, mikor a nemzet saját ravatala körül áll, mikor összevetett vállakkal, egy akarattal félretevén minden úgynevezett lelkesedést, mert úgyis csak szalmatűz, egyre gondol, egyben összpontosul, megmenteni, ami megmenthető, visszaszerezni, mit örömtől dagadozó kebellel, ének és pipaszónál elvesztegettünk, s kiszalasztottunk kezeink körül. E nép, ezek a rossz gyermekek, ez volna a nemzet soha. Talán mert mindenütt ott az orra, mert magát adja el, mert folytonosan kommandíroz, mert minden harmadik szava hazafiság, mert többre becsüli a gazdag uzsorást, ki hivatalra segíti, ki feleslegéből egy kis borravalót dob a nemzetnek, ki olykor mások zsebéből gyűjti az alamizsnát, s a maga nevében osztja el, s nyer népszerűséget a mások hátán onnan. Nem. Ez nem a Mátyás és Nagy Lajoskori nemzet. Ha én hibáinkról szólok, azon rétegnek hibáit értem, mely most felülúszik, mely szerepel, mely azt hiszi, hogy minden az övé, és megvallom, nem érzem hivatva magamat arra, hogy ezeket ünnepeljem, ezek előtt csóváljam a füstölőt, és ezek számára fonjam a koszorúkat. Ha én azt hinném, hogy az egész nemzet ilyen, hallgatnék, samuval hinteném be fejemet. De éppen mivel az ellenkezőt hiszem, s várom az értelem messiását, szólok nyíltan és bátran, mert belőlem nemzetem iránti kegyelet szól. Kinek szeme nyitva van, ki annyira szeretne osztozni önöknek csalódásaiban. Hogyan van, hogy mamuttá válik, s éppen ott látja a veszélyt, hol önöknek ábrányai az üdvet keresik, és éppen annak nem tud örülni, mire önök már előre annyira örülnek, s mit ne legyek jós, majd el fognak handabandázni, dikciózni, tóztozni, s fáklyás zenézni. Most szét vagyunk válva, s még ott is, hol hamu födi az égő parást, nem vagyunk biztosak a jövő napról. Századokig éltünk egy hazában, szívtunk egy léget, voltunk magyarországiak, most vagyunk magyarok, németek, szerbek, románok és szászok. Sokan az ez időben feljött nemzetiségi kérdéseket, versengéseket részint közvetve a francia forradalomtól eredeztetik, részint mint olyanokat tárgyalják, melyeknek előbb-utóbb felszínre kell valaszállniuk. Én azon gyarló Tamásokhoz tartozom, kik egy csiklandós, izgató kérdést nem tudják a francia forradalomból megfejteni. Alkalmas, én tévedek, de én azt hiszem, hogy a nemzeti vagy nemzetiségi kérdés nagyon hasonlít a pástétomhoz, melyet csinálnak, s mely nem terem a fákon, s mezőkön, mint az alma vagy dénye. Két régi mondás van. Oszd meg, és győzni fogsz, és oszd meg, és úgy uralkodj rajta. Én azt sejtem, hogy itt kell a nemzetiségi kérdések kútforrását keresni. Senki nálam jobban át nem láthatja, s át nem érezheti, minő nagy jelentőségű szavak és eszmék ezek, haza, nemzet. De mint ilyen gyarló ember, azt kérdem magamtól, mi tehát a haza? Ugye azon föld, hol lakom, melynek lége éltet, törvénye véd, melyet szeretni tanultam, mióta élek, melyet édes meghalni. Melyik föld mindnyájunkra nézve, kik Magyarországban lakunk, kiknek talán már ősei ott laktak? Lehet ez más, mint a ma szép és gazdag ország, mely mindnyájunké, kik abban lakunk? Tehetek-e én arról, hogy lettek volna eleim németek, szerbek, tótok, oláok, én a hazát a magaménak tartanám, s mivel ennek ezer év óta neve Magyarország, magamat magyarnak, ez ország fiának hinném és vallanám. Íme, igen röviden nézeteim a korról, melynek 70 súlyos évét éltem át, s úgy látszik, körben jártam. De nem a nemzetről szólok. A nemzet, a magyar, tudnélik, a régi. Mi tartotta fel nálunk a nemzeti lelket? Mi gátolta meg, hogy el ne süllyedjünk? Mindenek felett és mindenek előtt a nép. Felékesíthetjük magunkat a nemesség pávatollaival, de még a nép a legjózanabb Európában az marad, ami... Ne féltse senki a magyar nemzetiséget.

0: Mésző Miklós műsora hangzott el. Jósika Miklós emlékiratának részleteit Gábor Miklós adta elő. A felvételt Liszkai Károly és Pápai Monika készítette. Zenéjét összeállította Molnár András, szerkesztő Varga Viktor. Rendezte Magos György.
1: A hangfelvételt 1992-ben készítették, és legutóbb 2021. július 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A sorozat következő részét holnap hallgathatják meg.

0: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház fél órája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. A nyár vége felé, de még a fesztiválok idején járunk. Helyet kaphat a kereszténység ott, ahova az ifjúság kikapcsolódni megy. Erre a kérdésre is keressük a választ, majd megemlékezünk Mel Gibson A fegyvertelen katona című filmjéről, mely néhány nap múlva a premier 10. évfordulójához érkezik. Természetesen ma sem maradhat el a vasárnapi Szentmise szent leckéje, amit Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvasunk. Az ige szakaszhoz Alpeg Gergely atya fűz gondolatokat.

0: Néhány hete beszámoltunk az Ökumenikus Ifjúsági Iroda egyik kezdeményezéséről, ahol fiatalokat képeznek arra, hogy fesztiválokon úgynevezett jelenlét misszió keretében tegyenek tanulságot a hitükről. Fezen, Szegedi Ifjúsági Napok és Ördögkatlan. Ez utóbbi fesztiválon meg is látogattuk a Közös Pont fesztivál missziós sátrat Nagyharsány közepén. Már túl a láthatatlan színházon és a Szólj be a papnak beszélgetésen, az egyhetes program vége felé járva. A sátor idei tematikája Jézus egyik legismertebb gyógyítása, a vérfolyásos asszony története volt. Hogy sikerültek a missziós kezdeményezések? Egy ilyen összművészeti fesztiválon, mint az Ördögkatlan, van nyitottság egy ilyen sátorra, bibliai történetekre? A Közös Pont önkénteseit kérdezem, először Kenderes Ivettet.
1: Kettős érzések vannak bennem, mert nagyon-nagyon jól éreztem itt magam, viszont nagyon-nagyon így elfáradtunk a szolgálatban, meg a nagy melegben. Szóval így kicsit megkönnyebbültem, hogy holnap már a saját ágyamban aludhatok, de közben meg annyira sokat kaptunk így a betérőktől, meg a láthatatlan színház alatt is tényleg annyira sok csodát láthattunk, hogy így ez hiányozni fog, úgymond a hétköznapokban.
0: Pár szóval, hogy pontosan mi ez, aki jelentkezik a láthatatlan színházra és végigmegy, az milyen élményben részesül?
1: A láthatatlan színház során a betérőnek a szemét bekötjük, és ezáltal csak a többi érzékszerveink keresztül fogja megélni a történetet, amin végigvisszük. Általában tapintás vagy hallás, de sokszor még a szaglás is bele szokott kerülni egy kicsit. Idén a vérfolyásos asszony történetét dolgoztuk fel, és a betörő volt a vérfolyásos asszony, aki így végigment ezen a történeten, hogy ő miket élhetett át 12 év alatt, és a végén a gyógyulás, a feloldozás része is megvolt, amikor megérintette Jézus ruháját, és meggyógyult.
0: Mondtad, hogy milyen élményt jelentett akár a láthatatlan színházban, vagy a betérőkkel való beszélgetés. Mi a tapasztalat? Van nyitottság egy ilyen fesztiválon a fiatalok részéről, egy ilyen sátorra, egy ilyen kezdeményezésre, mint a Közös Pont?
1: Szerintem igen. Segített az is, hogy volt a Szólj be a papnak rendezvényünk, ami szerintem nagyon így kinyitotta az ő gondolkodásukat, és felkeltette az érdeklődésüket az, ahogy így közvetlenül megszólíthatták a spiriket. Sokszor nem is tudják, hogy milyen sátorba érkeznek, és akkor utána magyarázzuk el nekik, hogy ez egy ökumenikus sátor, és általában így nem ellenségesek, szóval nem ellenszembesek velünk szemben, hanem nyitottak.
0: Hogyha egy fiatal hallgatja most ezt a rádióműsort, és valamit mondanod kéne neki, hogy ez jó dolog, szakítson erre időt a következő nyarából, érdemes ide eljönni, vagy nem, de mit mondanál, mi van most benned ezzel kapcsolatban?
1: Szerintem nagyon-nagyon megéri itt szolgálni, mert annyira sok emberhez lehet kapcsolódni, és így megmutatni azt, hogy te hogyan kapcsolódsz Istenhez, és ehhez a közösséghez, és ebből a többiek annyira sokat tudnak kapni, hogy már abból, hogy látják, hogy mi milyen jól érezzük magunkat itt együtt.
2: Rezsnyák Dániel vagyok. Jelenleg én még egyetemista vagyok. Mérnöki informatikát tanulok az Óbudai Egyetemen. Ha minden jól megy, akkor következő fél évben már végzek vele.
0: Honnan, kitől hallottál a Közös Pont kezdeményezésről?
2: Járok egy közösségbe Székesfehérváron, a Magyarok Nagyasszonya Antiókia közösségbe, és az ottani antiókiások közül már többen is jártak közös pontos képzésekre, meg fesztiválmissziókra, és onnan hívtak engem.
0: Most mi itt a fesztivál utolsó napján vagyunk, milyen érzések kavarognak benned? Most még ugye azért hátra van még egy este, hátra van még az összegzés, elpakolás, stb. Tehát egy bizonyos része még előttetek áll. Most milyen érzések vannak benned?
2: Jók. Én még sose voltam Ördögkatlan fesztiválom, úgyhogy nem igazán volt róla elképzelésem, hogy milyen lesz, viszont elképesztően tetszett, amilyen volt. Nagyon tetszik ez a falusi hangulat, nagyon tetszik, hogy itt így igazából sosincs éjszaka, vagy hogy így itt ahányszor kimegyünk az utcára, mindig járkálnak emberek, tele van fiatalokkal az egész, az emberek kedvesek egymással, tényleg odafigyelnek egymásra. Volt, hogy csak kifeküdtünk az út mellé csillagot nézni, és odajöttek, megkérdeztek, hogy minden rendben, segítsünk valamit, és így mondtuk, hogy persze, minden oké. Szóval nagyon, nagyon tetszik ez a fajta nyitottság, és így odafigyelés az emberek között. Ez nekem hatalmas élmény, hogy van ilyen, és maga a fesztivál misszió is nagyon tetszett. Kicsit izgultam, hogy milyen lesz, hogy mennyire tudok majd kapcsolódni az idegenekhez, idegen emberekkel beszélni ilyen mélyebb témákról, viszont meglepően jó volt. Már a legelső nap, legelső este meg volt nekem egy olyan beszélgetés, ami már, hát nem is tudom, évek óta nem volt ennyire mélyen szántó beszélgetésem ilyen alig ismert emberekkel, úgyhogy nekem ez egy hatalmas pozitív élmény volt ez az egész fesztivál.
0: Ez egy ökumenikus kezdeményezés. Az milyen tapasztalat volt számodra, hogy itt különböző felekezetekből vagytok együtt fiatalok, vagy ez mondjuk egyáltalán nem is érződött, ez milyen élmény volt?
2: Nekem az ökumenizmussal nincsen gondom igazából. Édesapám ő katolikus, édesanyám református. Én amúgy katolikusnak vagyok megkeresztelve, de például református általános iskolába jártam, katolikus gimnáziumba, adventista cserkészek közé jártam 10 éven keresztül, úgyhogy ezzel alapvetően nekem így nincsen gondom. Egyébként itt most ezen a fesztiválon, itt a közös pont sátornál, itt ugye, amire kérdeztél, hogy hát egyébként volt, akinél így az utolsó, hát így ma tudtam meg, hogy ő amúgy református, és hogy így tényleg annyira így, hát igazából nem ez volt az előtérben, hogy ki milyen felekezetben van, hanem azért voltunk itt, hogy missziózzunk, és akkor ez így már nem is számít annyira, hogy most mi az, ami elválaszt minket, hanem sokkal inkább azt számít, hogy így egy közös célért vagyunk itt.
0: Már a vége felé járunk az Ördöghatlan Fesztiválnak, amikor ez a felvétel készül. Egy gyors bemutatkozást hadd kérjek.
3: Szabó Levente vagyok, református lelkipásztor, Pécsen a Pécsi Egyetemi Missziónak vagyok a lelkipásztora.
0: Mi a benyomásod? Mire van szükségük a fiataloknak általában, és itt, ezen a fesztiválon, vagy a közös pont misszióban megtalálják ezt?
3: Amit látok nem csak az Ördöghatlanon, hanem fiatalokkal foglalkozva, hogy az őszinte hiteles, megélt válaszokat keresik, és kapcsolódni vágynak olyanokhoz, akik Isten útján járnak, akik Isten kapcsolatban élnek, akik valóban élő személyes kapcsolatban vannak az Atyával, és vágynak erre, viszont vágynak az őszintességre, a hitelességre. Tehát, hogy ez a hívő életnek sincs kolbászból a kerítése, vágynak arra, hogy a hívő ember hogyan éli meg azokat a nem szeretem napokat, azokat a szenvedéses és fájdalmas életszakaszokat. És kapcsolódnak azokhoz az emberekhez, és nem csak lelkészekhez, papokhoz, hanem olyan hívő fiatalokhoz is, mint itt most a közös pont sátorban a fiatalokhoz, akikkel. Egyébként ez is a témánk, hogy a bibliai gyógyítás történetre nézünk rá, hogy mit akar Jézus ezzel a gyógyítás történettel nekünk üzenni, mit akart akkor ott a tanítványoknak és a hallgatóságnak, és akik körbevették, és mit akar nekünk ezzel, hogy mit állít helyre. Mi az, amire hív benne minket?
0: Nagyon érdekes, hogy tavaly az Izsák történet volt, amit itt az Ördöghatlanon feldolgozott a közös pontsátor. Most a gyógyulásos történet, a vérfolyásos asszony történetén keresztül. Hogyan lehet ezt kreatívan közel vinni a fiatalokhoz? Ugye említetted, hogy ez a láthatatlan színház, ez egy jó módszer lehet arra, hogy közelebb vigyétek. Milyen egyéb módok vannak erre, hogy a Bibliát, vagy ezeket a történeteket közelebb vinni a fiatalokhoz?
3: Nekem ez volt az első láthatatlan színház élményem. Én ebben nem vettem ki a részem. Ugye a sátorvezetőnk Lilla, akinek az ötlete volt, hogy ebben az évben mégiscsak a gyógyítás történetekre nézzünk rá, és ebből kiemelve a vérfolyásos asszony történetét. Én átmentem rajtam, tehát ezt most úgy tudom elmondani, hogy milyen tapasztalatokkal jöttem ki én ebből, aki bár nem borzasztóan régen, de a vérfolyásos történetről, vérfolyásos asszony történetéről elmélkedtem, állítatot és igehirdetést is tartottam. Majd, hogy nem ott van előttem, tudom a szavaknak a sorrendjét, az ige helyét, és itt pedig a láthatatlan színházban megelevenedik. Érzések kerülnek elő. Olyan érzések, amelyekről beszélünk, de más beszélni róla, és más, amikor átéli az ember. És van olyan történet a Bibliában, amelyet nem is életkortól függ, de hogy nem adatott meg, hogy átéljem, hogy belehelyezkedjem. És hogy talán ez a módszer, ez a szemlélet, ez alkalmas arra, hogyha a saját életemben nem is, most ez a saját életemben nem, de hogy belássam, meglássam, hogy mit érezhetett. Így a szégyen érzet volt kihangsúlyozva ebben a történetben, hogy a vérfolyásos asszony, aki 12 éve akkori kornak vallási szokásainak megfelelően, tehát kiközösítve, tisztátalannak számított, és hogy mit élhetett meg a családja körében, mit élhetett meg a zsidó vallási közegben, és hogy mit élhetett meg akkor, amikor a végső megoldásként, az egyetlen megoldáshoz fordult, és megérinti Jézusnak a ruhaszegélyét. Milyen más módszerek, azt kérdezted? Én minden olyan módszert támogatok, amely a bibliai történeteket nyitja ki a számunkra, és hozza közelebb a ma ember életéhez. És személyes kapcsolódás, a God Replay módszer, vagy a szemlélet, amely ugyancsak nem csak gyermekeknél, hanem felnőtteknél is olyan érzékszervekre, olyan értékekre világít rá, hogy ezek a bibliai történetek, olyan régi-régi történetek, amelyek azt gondoljuk, hogy már, hogy Ábrahám elhívásának a története, hogy mi üzenettel bírhat a számunkra, és ezeket érzésszintre lehozni az embereknek, amiket amióta ember az ember, és amióta a világ, ezek az érzések bennünk vannak. A magány, a fájdalom, a szenvedés és a megváltás érzései.
0: Hogy látod, van egy ilyen sátornak esélye egy ilyen fesztiválos forgatagban? Mik voltak a benyomásaid személyesen, ahhoz képest, ahogy mondjuk elindultál, vagy elindultatok, hogy ez milyen lesz? Ahhoz képest milyen élmény, milyen tapasztalat volt?
3: Ez is egy nagyon jó tapasztalat volt, mert nem meglepő, de ez az első évem, hogy fesztivál misszióban szolgálhatok, és azt fogalmaztam meg, hogy van létjogosultsága annak, hogy keresztény fiatalok ökumenikus sátorban hívogathatjuk, beszélgethetünk, és bizonyságot tehetünk a hitünkről. Azért is mondom ezt, mert fesztiválozó vagyok, fiatal lelkipásztor vagyok, és fesztiváloztam, jártam fesztiválra. Nem tudom, hogy akkor ott volt-e közös pont, de nem figyeltem, nem láttam. De a fesztivál érzéséhez hozzátartozik az embernek szerintem egy kis nyitottság. Főleg, hogyha itt Nagyharsányban vagyunk, ahol elmondhatom, hogy értelmiségi emberek, és művészeti, tehát művészileg is egy nagyon magas színvonalú programokkal, előadásokkal találkozhatnak. Nyitottak az emberek, és ebben a nyitottságban ezt a nyitottságot lehet kihasználni, mert nyitottsággal bejönnek akár egy láthatatlan színházba, akár egy Szólj be a papnak rendezvényre, és ott megérintődhetnek akár csak egy őszinte válaszsal, egy olyan pappal, aki itt van rövid nadrágba és egy ingbe, és úgy beszél a bűnbánatról. Tehát, hogy igen, közel kerülünk, közel kerül az egyházunk, közel kerül benne Isten, benne Krisztus, hogy nem egy távoli Istenünk van. Egy olyan Istenünk van, aki eljött, aki itt volt, jelen volt, akit tapinthattak, és hogy mi erről az Istenről beszélünk itt a fesztiválon.
0: Kenderes Ivett és Rezsnyák Dániel önkéntesekkel, valamint Szabó Levente református lelkipásztorral beszélgettünk a Közös Pont Fesztivál misszióról.

0: 2016 nyarának végén éppen 10 éve volt a világpremiérje Mel Gibson a Fegyvertelen Katona című filmjének, ami Desmondos már-már hihetetlen története, aki a II. Világháború egyik legvéresebb csatájában, Okinawa szigetén közel 100 bajtársa életét mentette meg úgy, hogy ő maga nem viselt fegyvert. Keresztény meggyőződése volt, hogy noha hazája igazságos háborút vív, neki magának nem szabad ölnie. Desmond volt az első olyan katona, aki lelkiismereti okokból megtagadta a fegyveres szolgálatot, és megkapta a kongresszusi becsület érdemrendet, Amerika legmagasabb katonai kitüntetését. Történetéből film készült, majd életrajzát könyvben is kiadták. A filmről, a könyvről, és persze Desmond Dossról beszélgetek most Korcsmáros Gábor kiadóvezetővel.
1: Én először láttam a filmet, és utána olvastam a könyvet, és így is nagyon izgalmas volt. Hát a film nyilván sokkal kevesebbet tud közölni, mint egy könyv, és ez a könyv nagyon ki tudta egészíteni, mind cselekményben is, amik történtek, hiszen a film az igazából főleg egy konkrét csatára fókuszál, és hát nyilván Desmondos élete sokkal többet rejt, és hát sokkal jobban rálátunk a lelki oldalára is a történeteknek.
2: Ebben a lelki oldalban téged személyesen mi érintett meg, mi fogott meg? Az, hogy ő maga nem fogott fegyvert sosem?
1: A leginkább engem Desmondos hite ragadott meg. Sokszor még a hétköznapi életben is esetleg rajta kaphatjuk magunkat, hogy milyen nehéz a hitünket követni, és akkor látunk egy olyan példát, aki nap mint nap az életét tette kockára a hitéért, aki igazából nem maradt ki a háborúból, mert úgy érezte, hogy neki segítenie kell a barátait, a bajtársait, de egyszer fegyver nélkül ment a legsötétebb csatákba is, ahova azt hiszem, hogy fegyverrel is nagyon nehéz lenne oda bármelyiknek elmenni egy ilyen csatatérkelős közepébe. Tehát Desmondos abban hit, hogyha ő hű marad a saját hitéhez, akkor az talán értékesebb, mint hogyha a saját életét védeni, akár fegyverrel. Ő azt érezte, ő abban biztos volt, hogy neki ezt kell tennie, hogy neki meg kell védeni a bajtársait, és ő ezt így tudta megtenni. Ő szanitéc volt, ő azért ment ki a csatába, hogy életeket mentsen, és nagyon sokszor kockára tette a saját életét újra és újra, nap mint nap, sőt volt egy csata, amikor majdnem 100 embert megmentett. És mind a 100-at egyesével az élete kockáztatásával. Ő mindig imádkozott, hogy csak még egy embert hadd mentsen meg. És ő már nem is számolta, hogy hány embert mentett meg, és utólag, amikor mondták, hogy biztos, hogy több mint 100 embert, akkor ő mondta, hogy nem, hát az nem lehet, szerintem csak 50. És akkor így megállapodtak 75-ben utólag, hogy akkor legyen 75, és ez volt a hivatalos iratok, hogy 75 embert nem tett meg. Azon az egy napon, de hát összességében pedig több száz embert.
2: Amikor először jelenik meg a film, és utána olvashatjuk magyarul a könyvet, akkor mindig előtérbe kerülnek azok a dolgok, amik esetleg különbségek, kiegészítések. Tudnál említeni néhány olyan történetet, momentumot, ami a filmben nincs benne, de a könyve mindenféleképpen érdemes elolvasni?
1: Hát nagyon érdekes volt nekem az előzmények, illetve, hogy mi történt a háború után. Azt hinnénk, hogy a háború után jön haza a nagy hős, és akkor már neki semmi gondja nincs az életben. És a könyvből kiderül, hogy utána se lett neki semmivel se könnyebb. Ez nekem döbbenet volt. Azt hittem, hogy utána érte a boldog nyugdíjas éveit. Őt a háború nagyon megviselte fizikailag is, és természetesen lelkileg is. Nagyon sok betegsége lett, és nagyon rossz anyagi körülmények között élt. És még döbbenetes volt, hogy még a háború után is folyamatosan próbált másoknak segíteni, akár a példájával, beszélgetésekkel, vagy konkrétan például templomépítésben vett részt ilyen dolgokban, amit persze a munkája mellett próbált megtenni, és egy nagyon leromlott egészségügyi állapotban. Tehát, hogy már az is nehéz volt neki, hogy a saját betevőjéért megdolgozzon, és így több évtized nagyon nehéz sors várt még rá, de a háború előtti élete is nagyon érdekes volt. Tehát megismerhetjük sokkal részletesebben a családját, a körülményeit, hogy hogyan élt, és hogy jutott el oda, hogy ő most akkor önként jelentkezik, csak azért, hogy megvédje a társait, és ráadásul úgy, ahogy a filmben ezt láttuk, hogy azokat az embereket kellett megvédenie, akik vele szemben nagyon ellenségesen viselkedtek sokszor, tehát ők nem értették, hogy mi az, hogy most leül este imádkozni. Tehát ahogy esténként imádkozott, sokszor egy-egy bakancs repült felé, úgy többiek nem tudták hova tenni az ő hitét, aztán persze az ő hite nagyon sok ember átragadt.
2: Úgy ismertük meg ezt az embert, Desmondost, mint a fegyvertelen katona. De te is beszéltél már róla, hogy nem volt egy egyszerű élete. Hogyan találta meg ezt az utat? Hogyan választotta ezt?
1: Ő azt hiszem úttörő volt. Ő mindig is érezte, hogy neki nem szabad fegyvert fognia. Ő a 10 parancsolatot komolyan vette. Komolyan vette azt, hogy ne ölj, és ez szerint élt, de neki ez még sokkal nehezebb volt, mint most bármelyikünknek. Ahogy mondtam, ő egyfajta úttörő volt, neki már mondták, hogy rendben bevonulhat úgy, hogy lelkiismereti okokból nem fog fegyvert, de ez igazából még csak papíron volt meg. Tehát, hogy amit neki át kellett élnie, annyi megpróbáltatást, hogy szinte az ellenségétől nem kapott annyi megpróbáltatást, mint a saját feletteseitől, illetve a saját bajtársaitól, még a kezdetekkor. De ő kitaposott valamilyen utat, ami tényleg egy belső erőn alapszik, utána akár már a vietnámi háborúnál is, de később egyre egyértelműbben látszik, hogy lett ennek egy hagyománya, hogy akik lelkiismereti okokból nem fognak fegyvert, azokat már nem lenézik, hanem most már egyre inkább tisztelik. Amikor ő ezt elkezdte, akkor ez egyfajta kibúvónak tűnt. Van a regényben egy ilyen, hogy rajta kívül még volt két lelkis a csapatban, és akkor ez egy ilyen nagyon gúny szó volt, hogy ők azok, akik lusták, akik félnek, és ezért nem hajlandók fegyvert ragadni. De kiderül a regényben, hogy itt szó sincs erről. Talán ő szolgálta a hazáját a legtisztább módon, és a legerőteljesebben.
2: Desmondosról tudjuk, hogy egy olyan kitüntetést, elismerést kapott meg, amit nagyon kevesen kapnak meg, és Amerikában nem is tudom, hogy van-e nagyobb kitüntetés.
1: Azt hiszem, az Egyesült Államokban ez a legmagasabb katonai kitüntetés, és Desmondos volt az első, aki megkapta ezt a becsületérmet, a kongresszusi becsületérmet, aki fegyvertelenül szolgált a háborúban. Csak egy viszonyítási számot mondok, hogy ez milyen különleges dolog ez a kongresszusi becsületérem, hogy 16 millió katonából körülbelül 400-an kapták meg ezt, és ebből volt Desmondos az egyik.
0: Az előző percekben Korcsmáros Gábor kiadó vezetővel beszélgettem.

0: Az évközi 21. vasárnap következik. A Szent Mise Szent Leckéjét Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszt magyarázza Alpeh Gergely, a Budapest újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templom káplánja. Testvéreim, milyen mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása! Milyen kifürkészhetetlenek szándékai, és milyen megfoghatatlanok útjai! Vajon ki látta az Úr gondolatait, és tanácsot ki adott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Ő belőle, ő általa, és ő érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Amen. Ez az Isten igéje.
1: Fogantatásunk pillanatától, vagyis az életünk kezdetétől, egészen a természetes halálig az ember fejlődik. Kezdetben az okosság, a bölcsesség az egyre fokozatosabban elkezd növekedni az emberben. Ezt nevezzük a tanulási időszaknak, és mondhatjuk, hogy valóban bölcsölünk. De egész életünkre is mondható, hogy van egy nagy ív, amelyet bejár az ember, és mindenkiben ott van a vágy, hogy okos legyen, hogy bölcs legyen, és lehet, hogy az is ott van, hogy mindent érteni szeretnénk, hogy mi miért történik, mi miért van ebben az egész világban, hogyan is zajlik az élet. Szeretnénk tágabb látókörűek lenni, de megkísérthet az a gondolat is, hogy olyanok legyünk, mint az Isten. Na de ez nem valósítható meg. Mi emberek vagyunk, és éppen ezért fogalmazza meg Pál apostol, hogy mekkora az Isten bölcsessége, milyen gazdag az ő tudása, hogy ebbe az ember bármennyire is szeretne, teljességben nem fog tudni meríteni. Nem fogunk tudni mindent egybefüggően látni és szemlélni ebben a világban. De vannak részek, amelyekre rá tudunk csodálkozni, amelyeket meg tudunk érteni, akár a személyes életünkben. Legyen ez talán elég is számunkra, hogy vannak dolgok, amelyeket meg tudunk érteni, van bölcsességünk, amivel tudunk gondolkodni, vagy rálátni dolgokra, de ne akarjunk olyanok lenni, mint az Isten. Ne akarjunk teljes körű bölcsességet és tudást, mert az valószínűleg nem lenne jó, hogy úgy ismerjük a világot, mint talán senki itt a földi életben. Pál apostolnak a fölismerését és következtetését kellene nekünk is levonnunk. Egyrészt nem lehet senki olyan itt ebben a földi világban, mint az Isten. Nem kell istenekké válnunk. Elég, ha mi a magunk emberi módján teszünk fölismeréseket, és a legnagyobb fölismerésünk legyen az, vagy a legnagyobb tudásunk az legyen az, hogy elismerjük Istennek a nagyságát, az ő bölcsességét, tudását, mindazt, ami maga az Isten. Az a legjobb, ha képesek vagyunk kimondani, hogy én nem értem a dolgokat. Nem értem a dolgoknak a teljes összefüggését. Vannak részletek, de minden részletre arra kellene irányulnia, vagy minden részletből azt kellene felfedeznünk, hogy ez Istennek a gazdagságából fakad. Hogy ez a teljesség, amit Isten maga birtokol, ennek a földi világban vannak részei, az ő alkotásai, a világnak a csodája. Isten mindig nagyobb annál, mint amit az emberi értelem be tud fogadni. Ő meg akar ajándékozni bennünket dolgokkal, lehetnek tudományok, lehetnek bölcsességek, amiket itt el tudunk érni. De a végső célunk az ne ezeknek a dolgoknak, ne e világnak a teljes megismerése legyen, hanem Istennek a megismerése. És tudjuk jól, hogy Istennek senki semmit nem kölcsönzött, nem adott neki tudást. Ő önmagában birtokolja ezeket a dolgokat. Az az igazán bölcs hívő, az az igazán bölcs ember, aki ki tudja mondani, hogy ami ebben a világban van, minden, az egyedül Isten miatt van. Belőle, általa, és ő érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: 14 óra. A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak. A két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenék küszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Előléptetéseket és kitüntetéseket adott át a belügyminiszter a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben. Pósfai Gábor az ünnepségen hangsúlyozta, a magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát, a rendvédelmi dolgozók számára pedig stabilitást és biztonságot kell nyújtania. Ökumenikus istentiszteletet tartanak az államalapítás ünnepének előestéjén. A fővárosban a bécsi kaputéri evangélikus templomban rendezik a szertartást, amelyen a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői egyaránt szolgálnak. Igét hirdet Steinbach József református püspök, a magyarországi egyházok ökumenikus tanácsa elnöke. Az istentisztelet holnap este 6 órakor kezdődik. Ma dönt a bíróság az M3-ason balesetet szenvedett buszvezetőjének letartóztatásáról. A Borsodabói Zemplén megyei főügyészség szerint a férfi nem volt a busz biztonságos vezetésére képes állapotban. Fáradtság miatt elaludt, majd a jármű letért az úttestről és az oldalára borult. A baleset következtében 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an súlyos sérülést szenvedtek. Az Egri Markot Ferenc kórházban 6, a Debreceni Egyetem klinikai központjában 3 sérültet ápolnak. Orosz rakétatámadás ért egy Harkiv megyei települést. Legkevesebb 10 meghaltak az északkelet ukrajnai Pecsenyiha nagy községet ért csapásban. Ukrán hírforrások szerint a sebesültek száma elérte a 20-at. Több épület, családi házak, üzletek, a posta és autók is megrongálódtak. A halottak emlékére kedre és szerdára gyásznapot hirdettek a településen. 2,5 millió euró értékben küld diagnosztikai teszteket az Európai Bizottság a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő ebola járvány elleni védekezéshez. Az eszközöket még ebben a hónapban eljuttatják az Afrikai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központhoz. Ismét földrengés volt Granada térségében. 4,7-es erősségű földmozgást regisztráltak az andalúziai város közelében fekvő Gohár településen ma délelőtt. A tartományi alelnök tájékoztatása szerint 3 könnyebben megsérültek. A földmozgást több mint 60 településen érezték. Számos utórengést is észleltek. Estig még többfelé előfordulhat kisebb eső, zápor. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek. Arrafelé előfordulhat néhol kisebb eső, zápor eső. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 12-19, holnap napközben 27-33 fok valószínű. Hírekkel 15 órakor jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ki is volt ön Kempelen úr? Gózon Ákos és Nagy Istók Tibor műsor.

0: Ő lényegében mindig kiskorában is műszaki indítatású ember, gyerek volt, és amikor pályát kellett választani, az apjával ezt megbeszélt.
1: Petrovics László mérnök.
0: Milyen műszaki dolgokkal szeretne foglalkozni. Az apja mondta neki, és adta jó tanácsot, hogy fiam, úgy csinálsz, ahogy akarsz, azzal foglalkozol, amit akarsz, de mindenesetre a jogi, akkor nem tudom, egyetem főiskolát, jogi fakultást végezd el, mert bármihez kezdesz, egy jogi tudás, egy jogi felkészültség mindenhez kell. Most jön az érdekesség, hogy ő jogász hallgató korábban, hogy ott Bécsbe sétált, téblába az utcán, észrevett egy ilyen csődületet, és kisült a következő. Egy magyar paraszt ugye lovakkal hajtott be Bécsbe, és a Mária Teréziának akart kihallgatást kérni, hogy a falujának a panaszait összegyűjtött, és azt hozza a császárnő elé. Hát a katonák természetesen nem engedték be, meg akarták verni, el akarták zavarni. Ezen Kempere rettentően földühödött, bemutatkozott a katonáknak határozott fellépése, hogy jogász, és hát ezt ő majd lerendezi. És a határozat fellépésével sikerült Mária Teréziához bevinni ezt a falusi embert, aki ott előadhatta a panaszát. És Mária Teréziának annyira tetszett ennek a fiatal embernek a fellépése, hogy ő éppen megjegyezte a nevét, és a későbbiek folyamán úgy a első állásának a kinevezésébe te mindenki ellene volt, a Mária Terézia megadta a hozzájárulását a kinevezéséhez, és lényegében így került ő azután Mária Teréziának éppen közelébe, udvarába, és Mária Terézia lényegében, sőt, második József is segítette

0: Az automata sakkozót 1769-ben Magyarországon Kempelen báró pozsonyi nemes ember találta fel.
1: Ho-ho! Edgar Allan Poe úr, téved. Nem voltam én sohasem báró, pedig lehettem volna. De ez nem érdekelt engem. Emlékszem, ő felsége Mária Terézia egyszer levélben megírta, akkor kapok font vagy rittert, amikor csak kedvem tartja.
2: Kempelen úr, ön itt? Ez talán a varázsló legújabb ötlete?
1: Itt. De nem valami nagy ötlet, csak meghallgatom Púr leírását. Tudják, ezt én már nem hallhattam.
0: Később a sakkozót a gép titkával eladta Menzel úrnak. Kevéssel elkészülte után bemutatták a gépet Pozsonyban, Párizsban, Bécsben és a kontinens más nagyvárosaiban. Az 1784-es évben Londonban állították ki. Később bemutatták az Egyesült Államokban. Megjelenése mindenütt nagy érdeklődést keltett. Sok és mindenféle rangú ember megkísérelte, hogy behatoljon a gép titkába.
2: Nos, Kempelen úr?
1: Én nem adtam el a gépet soha. Károly fiam lehetett az eladó. Londonba még én vittem, de aztán, tudják, nem szerettem én annyira ezt a sakkozó törököt.
3: Képtelenségnek tartom, hogy egy ilyen gépezet végig tudja játszani egy sakkjátszmát.
4: Manapság minden elképzelhető. Itt van például Leopold Auenbrugger. Elhittük volna valaha, hogy a testen végzett kopogtatással, illetve az ebből adódó zörejek alapján belső szerveinket lehet vizsgálni.
3: Én azt sem tartom valószínűnek.
4: Ön rendkívül hitetlen barátom. De figyeljen csak.
5: A sok automatát van, aki nyilván túlzásként egyszerű szemfényvesztésnek mondja. Olyan igaz ez?
6: Hát ez persze nem igaz. A sakkautomata egy korát messze meghaladó mechanikai szerkezet. Hát ma például a...
5: Tarnóczi Tamás professzor.
6: A fizikai kísérleteknél meg az igen súlyos mérgezési tüneteket előidézhető kísérleteknél ugye egy fülkében végzik a kísérleteket, és ahhoz kívülről úgynevezett manipulátorokkal mennek be. Hát ezeket a manipulátorokat kempelem.

0: ebben mindenki egyetért veled. De hogy mi a csalás benne, ez sokkal nehezebb kibogozni, mint annak idején Nagy Sándornak a gordiuszi csomót.
1: Megkérhetnénk rá Kempele mester, hogy nyissa ki a láda, illetve az asztal ajtócskáit?
2: Természetesen, parancsoljanak.
3: Kempele farkas hiába volt kiváló feltaláló, tulajdonképpen nem érzékelte ennek a sakkozógépének az óriási jelentőségét, ő ezt amikor megalkotta, inkább ilyen kis játéknak tartotta, és hát egy pár bemutató után, itt kétszer-háromszor mutatta ezt tulajdonképpen ebbe az udvarba, utána elrejtette a padlásán, azzal, hogy hát ez egy hülye kis játék, hát ő neki komolyabb dolgokkal kell foglalkozni.
4: Igen, de ő inkább azért tekintette ezt olyan kicsiségnek, mert ő nem akarta ezt megcsinálni, ez udvari parancsra történt, kellett egy megfelelő mechanizmus produkálni, ami túlszárnyalja az addigiakat, ugye Mária Terézi ezt kikötötte, és mivel az ő alkalmazottja volt, hát neki állt és megcsinálta.
0: Kempelen 1769-ben császári dologban egyszer Bécsbe ment. Ottan a rezidenciába elhívták, hogy mint esméletes barátja a mechánika találmányoknak, lássa és nézze ő is Pelletier-nek, egy franciának matematika mutatványait, amelyeket azaz Ozanam és Guyot Recreation Mathématique nevű munkáikból mutogatott. Ezekben a gyönyörű és csodálatos mutatványokban a mágneskő volt a munkálkodó erő. Ezzel az alkalmatossággal szelíd nyájasságú császárné Kempelent együtt beszélgetésre méltóztatta, amelyben a csodálatos, érthetetlen, megfoghatatlan mutatványokat vizsgálták és fontolgatták. Kempelen, aki gőgös franciának csodálatos mutatványait jól értette, így felelt a császárnénak: hogy ha csak arra kell, ő még mesterségesebb makinát készít, amely az előadott mutatványoknál csodálatosabb dolgokat fog mutatni. A komoly udvari tanácsost csak nem kinevették. Azt vélték, gúnyolódik és dicsekszik, és azt hitték felőle, hogy ha a dolog valóságra kélne, ő az említett masina készítésével felsülne, és a puszta üres hangoknál és dicsekvő szavainál, vagyis ígéreteinél maradna.
5: A fehéret választom. Elkezdődhet a játék, Kempelen mester.
6: Nos, hitetlen barátom, még mindig kételkedik?
7: Döbbenetes. Úgy hiszem, nem lesz olyan palota, amelynek ajtaja zárva maradna előtte. Biztos vagyok benne, hogy még számos uralkodó méri majd össze erejét a törökkel.
8: Akkor a felvilágosodás kora 18. század közepe, ez valamiféleképpen a gépek kora volt, az ilyen mechanikus műszerek kora. Miért fordult az emberek érdeklődése, és még a legmagasabb szinten is, tehát az arisztokraták szintjén is az emberek érdeklődése a mechanika, a mozgógépek felé?
4: Hát kérem, ez ugyanaz a korszak volt, mint most a számítógépeké. Mindenki avval akart foglalkozni, csodákat akartak csinálni, nagyon szép dolgok keletkeztek, de azzal a technikai lehetőséggel, ami akkor rendelkezésre állt. Most a számítógéppel rendelkezésre ugyanezt a játékot csinálják most is.
8: Milyen sorba illeszkedik bele Kempelennek a sakkozógépe? Tehát milyen gépeket szerkesztettek?
4: Különböző táncoló, meg zenélő, meg mindenféle ilyen...
8: Elsősorban rugó energiáját.
4: Ez mindig rugóval ment. Hát a sakkozógépnél is többször felhúzták mindig.
8: De ez egy ilyen kamu elnézés, kamu felhúzás.
4: Nem.
8: Kellett
4: hát
8: azért a rugó?
4: Persze, hát bizonyos dolgoknak mozogni kellett.
9: És a sakkozógépben szerintem annak is nagy jelentősége volt a szemfényvesztésben, hogy bizonyos mozgások, bizonyos jelenségek.
8: Olaszi Gábor fonetikus.
9: Ott lévő közönség, illetve a sakkozó figyelmét a lényegről.
4: Persze,
9: mint ahogy ma a bűvészek dolgoznak, ugye, hogy nem a lényeget mutatják, hanem mindenféle mozdulatokkal, meg ruhákkal, meg egyebekkel, ugye a nézőnek a szemét oda vonzza az a bűvész, és utána a lényeg az pedig, hát az ő titka marad.
10: Ön jön, sakkmester. Én már léptem.
11: A bábú lesöpörte a figurákat a tábláról.
12: Most mi lesz?
11: Ez felségsértés.
10: Nos, Mázel úr, most már biztos vagyok benne, hogy az ön törökjét valóban gépezet működteti. Ugyanis ezt az udvariatlanságot élő ember soha nem merte volna elkövetni a császárral.
3: Természetesen azt tudjuk, hogy ez a kis emberke, ez a gyémánt

0: a nevű, ez nem csak ragyogó, a sakkozott.
1: Egy ember,
0: egy
1: nagyon vagy értelmes, több
0: ez egy ember.
1: Én azt hallottam, hogy több törpét is.
0: Nem, egy ember volt. Ez a monda szerint a hírhet aranybasának volt egy ilyen jobb keze, nem is tudom, minek lehetett talán nevezni, és amikor a aranybasát ugye legyőzte a Kempele Farkas, ez felajánlotta a szolgálatait Kempele Farkas részére, aki örömmel vette, és hát így szinte jó barátjává vált, és rengeteg mindenbe segített Kempele Farkasnak.

0: 1834.
1: Na végre, hogy itt vagy, Rozsi. A főnök már nagyon ideges.
2: Hagytatok helyet az első oldalon?
1: Hagytunk, de már most kezdjél el imádkozni, ha nem olyan szenzációs a hír, mint ahogy ezt a főnökkel előre közölte.
3: Főnök! Megjött Rozsi!
4: Már egy órája késünk maga miatt a lappal. Gondolom sejti, mi következik abból, ha a hír ugye...
2: Gondolom, mégsem... főnök, kirúg a laptól.
4: Úgy van, Rozsi. Na, beszéljen már.
5: Megoldódott a sakkautomata rejtélye.
1: Micsoda?
4: Na, beszéljen már!
5: A titok abban rejlett, hogy a sakktáblát tartó asztalban, amely mellett a török ült, el volt rejtve egy ember, és az irányította a szellemes készülék gépezetét.
4: Ez óriási.
5: Az automata 70 esztendei nyilvános szereplése során a gép agyát egymás után 11 kitűnő sakjátékos helyettesítette.
4: Hát többször átvizsgálták már az egész készüléket, és lehetetlennek tartották, hogy ott egy embert el lehetne bújtatni.
1: Az automatában rejtőző embert még akkor sem lehetett látni, ha a láda előső ajtócskáit kinyitották.
5: Valóban nem, mert a szekrényke falaihoz megfelelő szög alatt elhelyezett tükrök és álcázó válaszfalok optikai csalódást okoztak. Puszta űrt mutatott ott, ahol a valóságban ember kuporgott.
4: És így Napóleon már nem tudhatta meg, hogy nem a gépezetet hozta ki a sodrából?
5: Jobb is, mert Algairnek, Bécs akkori legkiválóbb sakkozójának nem nézte volna már el azt az udvariatlanságot, ugyanis akkor ő irányította a törököt. Ő volt elrejtve az automatában.

0: A magyar kertben farkas volt az első, akinek a 18. század végén sok évi kutató munka után sikerült egy mechanikus beszélőgépet készítenie.
1: Azt hiszem, hogy kimeríthetetlen tulajdonképpen a sakk gép, a sakkozó automatának a története és kérdés köre is. De én...
2: Már ez azért is fontos, mert amikor a bemutatók voltak, akkor pontosan azért került háttérbe szinte észrevétlenségbe beszélő automata, mert ott volt egy sakkozó gép a maga csodálatos világával, pedig azért az se volt semmi.
3: Mert ezt kevésbé tudták átlátni, erre azt mondták, hogy hasbeszélő.
0: A tudósokat és gondolkodókat az ókortól kezdve foglalkoztatta már annak a titoknak a megfejtése, hogy az ember hogyan hozza létre a beszéd hangokat és azokból a beszédjelet.
3: Mind a mai napig komoly szakemberek körében is létrejön ez a jelenség. Ugye ma már elég magas szinten foglalkozunk azzal a témával, hogy beszédet mesterségesen előállítani, számítógépek beszéljenek, automatikus információs rendszerek. Ez az évtized, ez meghozta ezt az igényt. Mégis van egy olyan vélemény is, hogy hát nem nagy ügy megtanítani egy számítógépet beszélni. Ugye, hogyha megkérdezünk egy ötödéves egyetemistát, akkor azt mondom neki, hogy lenne egy ilyen feladat. Gondolkodás nélkül elvállalná, és azt mondja, hogy jó, hát majd csinálok valamit. Miért van ez? Azért van, mert a beszéd az számunkra, emberek számára az a legtermészetesebb dolog. Tudnélik, akkor, amikor hozzájutunk a beszéd tudományához, akkor még nincs úgynevezett önálló tudatunk, tehát olyan gondolkodásunk, ami egy komoly felnőttnél már van. Gyerekkorban kapjuk meg ezt a tudományt, az anyanyelvet. És annyira természetes számunkra, hogy tudunk beszélni, hogy tudat alatt arra a gondolatra jutunk el, hogy hát ez nem nagy dolog valamit megtanítani, beszélni, vagy valamilyen mechanikus szerkezetet. Na most valószínű, hogy Kempelen idejében is egy ilyen gondolat is azért közrejátszott ebben.
4: Kipindi ambacho kimekusudiwa wasikilizaji wetu wanaohitaji Kiingereza kwa ajili ya kazi zao. Anayekukaribisha ni mimi Nasr Malik. Na pamoja nami katika studio ni marafiki zangu wa Kiingereza Jackie.
5: Ichiban chikai kusudia wa doko desu ka?
6: The nearest hairdressers.
3: De hogy milyen nehéz, az akkor derül ki, amikor meg akar tanulni az ember mondjuk egy afrikai nyelvet beszélni, amely afrikai nyelv egyáltalán nem azokból a hangokból áll, mint amikhez mi hozzá vagyunk szokva. És akkor kiderül, hogy ez egy nagyon nehéz mesterség.
2: Tehát például a kának van ötféle változata?
3: Vagy? Egyrészt van csettintés például, csettintő nyelvek. Aztán másodszor ott van a kínai nyelv, amelyben három magánhangzó egymás után, sőt négy magánhangzó egymás után szerepel. Azoknak azonban más a hangmenetük. Tehát az egyik az magasodik, a másik mélyül, a harmadik egyenletes lesz, és akkor ez a sok magánhangzó együttvéve kiad egy szót. Nekünk olyan szavunk nincs, sehol Európában.
6: The nearest hairdressers.
7: Ichiban chikai byouin.
8: That's the assessor for this paper on management information systems.
9: Dans un instant, je vais traduire pour vous les paroles de
4: Wiki Liopita. Tulisikia habari ya mwanamke mmoja aitwa
2: Kempelen farkas bicskája is majdnem beletört ebbe a szerkezetbe. Ugye nagyon sok problémával találkozott.
3: Hát igen, mert először is úgy gondoltam, mint ahogy a Kratzenstein csinálta, hogy minden egyes hangnak kell egy külön hangforrás. És amikor az a gép már majdnem működött, az így nem tudta megcsinálni, az a gép már majdnem teljesen kész volt, akkor fogta magát, és az egészet összetörte. És egész más elv alapján kezdett hozzá, hogy igen, egy hangforrás van az emberben is, egy hangforrással megcsinálni a beszédet.
0: Kempelen gépe három fő részből állt. Egy a fújtató, ami a tüdőnek felelt meg. Kettő a rezonáló síp, ami a hangszalagokat helyettesítette, és három a rezonátorláda, ami az artikulációs csatorna szerveit imitálta.
3: Én, amikor Amerikában először ezt a témát előadtam, akkor fölfigyeltek rá nagyon is. Azt mondtam, hogy a Kempelen gépe az ugyanaz, mint a nem régen, 1939-ben bemutatott amerikai Voder. Ők ugyan
10: Egy évig készítettek elő körülbelül 20 darab ilyen gépíró kisasszonyt, akiknek azt az ujjukkal meg kellett tanítani, vezérelni, az elektromos úton ment, de ugyanúgy az ujjukkal nyomkodták, mint ahogy Kempelen.
2: Hát tulajdonképpen ahhoz, hogy egy ilyen gépet megszerkesztenek, nem tudom hány száz oldalnyi fonetikai előtanulmányt hozott létre Kempelen Farkas, és ebből egy önálló tudomány nőtte ki magát.
10: Tegyük hozzá, hogy semmi sem új a nap alatt, tehát Kempelen is olvasott előzményeket. Kempelenről az a nevezetes, hogy egy nagyon művelt ember volt, egy, és kettő napra készen ismerte az irodalmat. Tehát ami 5 évvel előbb megjelent, az az ő könyvében már le van írva. Akkoriban pedig nem úgy volt, mint most, ugye, hogy...
2: Pillanatok alatt megszerezzük az
1: információt. Ez egy igen érdekes és fontos mozdulat, hiszen ehhez kimondottan szorgalmasnak, érdeklődőnek kellett lenni, hogy ő hozzájutasson valóban a naprakész információkhoz. Hogyan tudta ezt megoldani? Számomra ez mindig nagy kérdés.
10: Nagyon szerette a könyveket is, hiszen az mutatja, hogy amikor a Nagyszombati Egyetemet Budára költöztette, akkor a legnagyobb gondot a könyvtárra helyezte. Hogy addig, nem tudom én, főként egyházi könyvek voltak, ő ezt kiegészítette irodalmiakkal, meg természettudományiakkal. Szóval egy nagyon művelt, a korának egyik legműveltebb embere volt.
11: Összegyűjtött felismeréseimnek minden haszna, minden érdeme, legfeljebb csak abban van, hogy általuk néhány süket némának beszélni tanítása megkönnyíthető, valamint a hibás beszédű emberek egy részének kiejtése az én útmutatásaim alapján megjavítható. Ha tehát a könyv értéke hasznossága szempontjából nem is valami nagy, mégis újdonsága folytán egyik-másik természetbúvárnak és a különlegességek kedvelőjének figyelmébe ajánlom. Ami különben az emberi beszéd elméletét, vagy inkább mechanizmusát illeti, ezt teszi ki a könyv legnagyobb részét, távolról sem hiszem, hogy könyvemben mindent kimerítettem, ami annak megismeréséhez tartozik. Csak azokra a felismerésekre mutatok rá, amelyekre kísérleteim során bukkantam. Rendezem őket, következtetéseket és alapelveket vonok le belőlük. Helyre igazítom mindazt a tévedést, amelyet különböző szerzőknél találtam, hogy ezáltal a fiziológiának ebben az ágában néhány magyarázattal szolgáljak.
10: Véletlenül valamelyik ilyen vidéki mulatság alkalmával hallott egy dudást. És a dudásnak a hangja keltette föl a figyelmét, egyrészt az levegővel ment, másrészt olyan volt a hangja, mint egy gyerek hangnak. És ez adta az alapvető gondolatot Kempelennek, és valóban ő a készülékét is úgy csinálta meg, hogy gyerekhangot tudott elsősorban utánozni, ugyanis ezt a hangforrást használta, ami a dudánál van.
3: Na most, ez lesz itt egy Kempelen imitáció.
2: Papa, ugye most azt hallottuk?
3: Igen, tehát így hangozhatott ez a gép.
10: És még van egy utalás a könyvében, az, hogy amikor kész volt a gép, végre először egy, nem tudom én, egy szót, vagy egy hangkapcsolatot ki tudott belőle nyomni, azt ő egy ilyen zárt szobába csinálta, és akkor a kislányaként hallgatódzott, és az mondta az anyjának, hogy valami gyerek van a szobában. Tehát ő is gyerekhangokat hallott.
2: Tulajdonképpen hogy működött ez a gép? Most már tényleg kíváncsiak vagyunk, és tanár úr működtette is. Tehát aztán a leghitelesebb embertől kérdezzük ezt.
10: Hát kérem szépen, voltak rajta ugye ugyanúgy, mint ahogy a hangszereken billentyűk. Azután volt egy, a kifelé menetnél volt egy ilyen szájhoz hasonló gumitölcsér, és körülbelül ez volt minden, mert 5 ujjal és a gumitölcsérrel már meglehetett az egész magyar ABC-nek megfelelő, sőt, hát a német és a francia ABC-nek megfelelő hangokat adni. Ugye, amikor megfelelő dogogókat le kellett nyomni, természetesen hátulról egy hangforrásnak működni kellett.
2: Fújtató.
10: Egy fújtató.
1: Egy tüdőnek.
10: Hát azt ő a könyökével, a jobb kéz könyökével nyomkodta állandóan, és ugyanakkor a jobb kéz ujjaival nyomta meg a billentyűket, amelyeknek bizonyos hangokat kellett adni. Na most, ami igazán problematikus itt az, hogy azok a hangok nem egyénileg jelennek meg, úgyhogy mondjuk azt mondom, hogy Homérosz, akkor H-O-M, hanem az egybe folyik az egész, akkor neki meg kellett tanulni azt, hogy hogy kell a ujjait használni ahhoz, hogy szépen egybe folyóan kijöjjön ez a párhang egymás után. És természetesen közben ugye a hangtölcsért is lehetett módosítani, hiszen például a PTK-t azt avval adta elő, azután, hogy magánhangzó van, vagy más a hangzó van, ezeket a dolgokat mind szabályozni lehetett. A lényeges az, hogy ugye az új, az ember, emberi új, az körülbelül ugyanazt tudja megcsinálni, mint amit az emberi száj. Ennek következtében itt is egy nagy gondolat van, én azt hiszem, hogy ő rájött arra, hogy az ujjakkal ugyanolyan sebességgel és ugyanolyan minőséggel lehet a hangokat összeállítani, ha már van arra lehetőség, hogy miből állítsa össze, mint amikor az ember az agya alapján a nyelvével és a belső rezonátoraival ezt összeállítja.
1: Ez ugye nem egyszerűen csak egy hangképzőgép volt, hanem beszélőgép. Gondolsz például arra Kempelen, hogy az emberi hangok, amikor egymáshoz kapcsolódnak, akkor bizonyos hasonlulások lejátszódnak?
10: Igen, erről is van szó a könyvben. Elég sok, elég sok. És Kempelennek még az az előnye is megvolt, hát ugye nagyképűen arról beszélnek, hogy 8 nyelven beszélt. Hát nem, mert azért a könyvében észre lehet venni, hogy még magyarban is csinál hibákat, de ennek ellenére sok nyelvismerete, nagy nyelvismerete volt, széles körű nyelvismerete volt, és tudta azt, hogy körülbelül az európai nyelvekbe hogy alakulnak ezek a kapcsolatok. És ezeket meg is tudta csinálni.
2: Milyen hosszan? Tehát a leghosszabb mondat, azt hiszem, hogy nem, egy francia mondat.
10: Igen, igen. Hogy azt mondjam, jöjjön el velem Párizsba, valami ilyesmi volt franciául. A franciát könnyen mondta a gép.
2: Igen?
10: Igen.
2: Hosszas gyakorlás.
3: Tehát elviekben ez ugye végtelen hosszú lehetett, mert hogyha valaki képes arra, hogy hosszabb ideig vezérelje és fújtassa és mindenfélét ugye csináljon vele, akkor ugyanolyan lehetett, mint ahogy igen, mi most itt beszélünk.
10: Igen. A legrosszabb volt neki a német. Érdekes. Uh-huh. Voltak egyes német hangok, amit ne adj Isten, hogy ki tudott volna csiholni rendesen belőle. Ezt abból lehet tudni, hogy a korabeli reflexiók, hogy mit értettek jól, és mit nem értettek. Úgyhogy maga az érthetőség, mint fogalom, az is a Kempelennél már megvan.
12: Papa, mama, Marianna, Róma, Maradi, Santé, Astronomi, Anatomi, Chapeau, Racin, Supé, Charmant, Opera.
10: Gomit. Egyszerű szavak voltak, meg egyszerű mondatok.
3: És nem beszélve arról, hogy itt azért én szerintem ő is, meg a bemutatókon résztvevő szervezők szerintem segítettek egy kicsit a hallgatóságnak, mert ezt ma már tudjuk, hogy ez egy olyan pszichológiai jelenség, hogyha én látok a számítógép ernyőjén egy szöveget, és utána azt mondják, hogy ez a számítógép ezt a szöveget most olvassa, akkor én azt mondom, hogy jaj, de szépen olvassa. Tehát ha az ember tudja előre, hogy azt fogják mondani, hogy asszonyom, jöjjön el velem Párizsba, akkor még hogyha az nagyon döcögősen megy, és akkor is azt fogja, hogy tényleg azt mondja.
10: Igen, igen, és vannak ilyen pszichológiai részek még a sakkautomatánál is. Például bemondja a Kempelen előre, hogy én azt hiszem, hogy a Basa most azt fogja játszani.
2: Ezzel segíti.
10: Ezzel súgott tulajdonképpen. Igen.

0: Néhány kortársa foglalkozott azzal, hogy beszélőgépet állítson elő, sőt, valójában volt egy angol tudós, aki Kempelenfalvon...
1: Gordos Géza professzor a Budapesti Műszaki Egyetemről.
0: De valamiféle beszédszerű hangokat előállító gépet tudott szerkeszteni, tehát az ő korában többen is foglalkoztak ezzel.
2: Bemutatkozás. A beszélni tudás kizárólag az ember tudománya.
0: Azonban ezek a alapvetően mechanikus eszközök nem voltak elég flexibilisek ahhoz, hogy azt a gyors hangképzést, amelyik az emberi beszédnek a jellegzetessége, és amelyik az emberi fül számára elégséges, ezeket követni lehessen.
2: Az előttem régi hágya, hogy az általa készített szerkezeteket a beszélni tudás tudományával ruházza fel.
0: Néhány évtized után a beszéd mesterséges előállításának a gondolata elült, és nagyon érdekes módon élet újjá a hangrögzítés lábrakapásával. Valamennyien tudjuk, hogy Edison a múlt század második felében szabadalmaztatta a fonográfot. Na most a fonográf már mai beszéd szintetizátor alkalmazásokba is belekerült nem sokkal a feltalálása után. A fonográfra úgy szeretünk emlékezni, mint a gramofon ősére, a gramofonra úgy szeretünk emlékezni, mint a zenei műsorokat konzerváló eszközre, pedig nem csak ez volt. A fonográffal hangműsorokat is konzerváltak, és ami engem a beszéd szintézisre a fonográfban emlékeztet, az az, hogy bizonyos automatikus közléseket, hogy munkaruhákat itt meg ott lehet átvenni, ezt amerikai üzemekben fonográfról játszották le. Más szóval beszédet tulajdonképpen mesterségesen állítottak elő információ közlés céljára.
3: De mondjuk ez inkább egyfajta reprodukció volt.
0: Abszolút.
3: Tehát én nem tudtam módosítani ugyanazzal a hanggal ezt a szöveget.
0: Egy átütő erejű gondolat az én legjobb tudomásom szerint 1939 tájékán bukkant fel. Akkor tájt már erősen foglalkoztatta a távközlési híradástechnikus mérnököket az, hogy az átvívő, a nagyon drága, hosszú távú, nagy távolsága átviteli utakat, hogy lehet a leggazdaságosabban kihasználni. Leggazdaságosabban akkor lehet kihasználni, ha a beszédnek csak a lényegét visszük át, nem azt a sok mindent, azt a rettenetesen nagy gazdagságot, ami a beszédben van, hanem csak a lényegét. Na most mi lehet a lényeg? A lényeg a mondani való. 39-ből származik az én tudomásom szerint az az alapötlet először megfogalmazva, hogy mikrofon helyett alkalmazunk egy beszéd megértő szerkezetet. Ez megérti a mondani valót, a mondani valót vigyük át, és hangszóró helyett egy beszéd szintetizátorral állítsuk ismét elő a beszédet. Tehát valójában az alapgondolat az volt, hogy mindaz, amit lényegesnek tart az emberi agy a beszéd szempontjából, a mondani való és a beszéd úgynevezett személyiségjegyei, ezek kerüljenek kivonásra a beszéd hanghullámból, ez kerüljön átvételre, és ebből kerüljön újra előállításra a beszéd. Mégpedig mondani való és személy hűen. De mint ahogy Kempelen Farkas idejében az gyönyörű alapgondolat, hogy csináljunk folyamatos beszédet mechanikus eszközökkel nem volt megoldható, úgy 1939-ben az akkori elektronikával sem volt megoldható, de az agyakat újraindította, és a modern beszédszintézis születésnapja ez.
2: Döntően a fonetika tudományának köszönhetjük, hogy nyilván részletesen ismerjük a beszédjel létrehozásának végét és részletes mozzanatait is.
0: Ma a beszédszintetizátorok tulajdonképpen ott tartanak, hogy azt nyugodtan mondhatjuk, hogy tetszőleges szöveget helyes hangsúllyal vissza tudnak állítani. És ezt az állapotot már 1980-as évek elején elérték. Elég természetesek már ma ezek a szövegbeszéd átalakítók, de lehetnek még természetesebbek. Ez az egyik kutatási irány. A másik kutatási irány az, hogy több hangúak legyenek. Ezt nem egyszerű elérni, ennek a technikai feltételét nehéz megteremteni, mert ehhez gyors processzorok és nagy háttértár kell. Tessék elképzelni, amikor a gingemütőt, mivel még frissen műtét, még nem tud beszélni. Gondolatait azonban közölni akarja, a beszédszintetizátorba bepötyögi azt, amit mondani akar. Na most nagyon furcsa, hogy egy bájos hölgy, például egy férfi hangon szólal meg, teljesen világos.
4: Stopp.
2: A multihopszívás beszéd átalakító eljárás.
0: Hogy mondjam el, kicsit büszkén, hogy az a munkacsoport, amelyekbe én is tartozom, ha jól tudom, akkor éppen most csúcsot tart azzal, hogy német nyelven egy 8 hangú beszédszintetizátort állított elő. Két gyermekhang, két női hang és 4 férfi hang az, amelyet a beszédszintetizátor kívánság szerint produkálni tud.

0: sikerült körülbelül 3 év alatt az első ilyen beszélőgépet megalkotni. Ezt 1983-ban be is mutatták a Magyar Tudományos Akadémia pavilonjában a Budapesti Tavaszi Nemzetközi Vásáron. Ez egy olyan gép volt, amelyik folyamatos szöveget, hosszú folyamatos szöveget olvasott fel, lehetett vele játszani, lehetett vele kérdéseket feltenni, persze írásban, és a gép be volt tanítva arra, hogy miket válaszoljon, de gyakorlatilag egy ilyen interaktív beszédtárs. Ez a Hungarovox nevezetű beszélő számítógép volt, amelyik egy itt a stúdióban, ahogy ülünk, mondjuk az 1/5 része ennek a stúdiónak volt maga a számítógép, amekkora géppel ez működött, és egy svéd szintetizátor volt az, ami tulajdonképpen a beszédkeltést segítette. Manapság már egy ilyen kis könyvnagyságú hordozható számítógépben is működnek ilyen rendszerek, és ezt hoztam én el most ide bemutatóba.
1: A tüdőből a gégefő szűk résén keresztül kinyomott csekély levegő adja a zöngét. Különböző akadályok, amelyek a levegő útját a kijöveteléig a száj nyelve, a fogak és az ajkak által nehezítik, különböző hangzást, hangokat idéznek elő, amelyek mindegyikének megvan a maga jelentése. Ebben áll a nyelv nagy remek műve. A teremtő legnagyobb ajándéka, amellyel a földkerekség legkiválóbb teremtményét feldíszítette. Az emberi testvériesség fő köteléke, a társadalom alappillére. Egyedül a nyelvnek köszönhetjük ismereteink gazdag örökségét. Évezredek felfedezéseit juttatta el hozzánk, s a mieinkkel együtt fogja ezeket ükunokáinkra átörökíteni.

0: Én még a Kempelenre szeretnék visszatérni egy rövid gondolat erejéig, hogy igen, ő mérnök volt, ő nagyon jó fonetikus volt, de mi minden más volt ő? Hát egy csodálatos szervező volt, olyan szervező, aki meg tudott oldani dolgokat, amelyeket katonai parancsnokok nem tudtak megoldani. Hát például a Bácska betelepítése ezekkel a különféle ilyen Európából érkezett hogy hitták ezeket?
1: Ma,
0: akkor telepesek voltak, igen, ma még is.
2: Kisebbség.
0: Hát most ugye jönnek máshonnan különböző emberek dolgozni. Hát szóval a bácskai betelepítés.
3: Az új házakat megszámozták, s mielőtt még teljesen elkészültek volna, a könyvecskék számai alapján kiosztották a német családfőnek, úgy, hogy az új telepesek még maguk is dolgoztak házukon, ami az új földhöz való ragaszkodásukat még jobban emelte. Ahol a ház már tető alatt volt, ott több család húzódott meg, amíg mindegyiknek hajléka el nem készült. A beköltözéskor mindegyik család megkapta azt a fundus instructust, ami akkor az állami telepeseknek ingyen járt. Egy tehenet, ágyat, szalmazsákot, pokrócot, hadzsákot, fejszét, kapát, vasvillát, rokkát. Továbbá a telkes parasztok 4 lovat, vagy ehelyett 22 forintot, lószerszámot és hasonló szükségleti tárgyakat. A falu azonnal kapott, bármilyen felekezetű volt a lakosság, egyelőre imaházat, míg a templomot a telepesek maguk készítették. Abba harangot, szószéket, oltárt, aranyozott kelyhet, keresztelőmedencét, ostyakészítővasat, keresztet és a szükséges egyházi ruhákat. Hasonlóképpen még a beköltözés előtt elkészült az iskola. Felszerelésével együtt a paplak. A pap számára kivágtak egy egész tehermentes telket, a tanító számára fél telket.
0: Azután rengeteg olyan mérnöki probléma, amelyik összeköttetésben volt gazdasági elvekkel. Például a gőzgép javítás, gőzgép egyes részeinek a javítását, a kondenzort például ő csinálta.
1: Tehát ő tulajdonképpen egy rendkívül praktikus ember volt. Ha jól tudom, én nem az elméletek embere volt, bár ugye egy foglalkozott beszéd elmélettel, de csak azért, hogy a gyakorlatban ezt fel tudja használni.
4: Na most ehhez annyit, hogy nagyon érdekes az ő mentalitása. Ha bármilyen technikai vagy mérnöki alkotását megnéztük, és sose elégedett meg azzal, hogy ő feltalált valamit, hanem abból mindig ő tovább gondolkodott, hogy ezt vajon mire lehet még használni.
3: Mária Terézia latin nyelvű törvényei németül, a pozsonyi vár kútszerkezete, a bánáti telepítése, a sakkozóhely, a beszélőgép, az emberi beszéd mechanizmusa, a Schönbrunni kastélypark szökőkbújtja, a gőzgép, vakok írását segítő betűszedő, kézi sajtó, a Nagyszombati Egyetem Budára.
4: Egy nagyon érdekes dolog például az úgynevezett székágynak a témája, ugye, aminek a rövid története az, hogy Mária Terézia Himlőben megbetegedett, nem tudott dolgozni, ugye csak feküdt, és készített egy úgynevezett székágyat Kempelen a részére, aminek az volt a lényege, hogy akarták akkor ágy, ha pedig akarták akkor egy kis kerék segítségével székéletet átalakítani, és egy ilyen kis dolgozó asztalkát lehetett mellé varázsolni. Na most ez csak egy találmány volt, ami talán nem is lenne olyan különleges. A Mária Terézia ennek roppant örült, mert így lehetőség volt, hogy betegre is dolgozzon, és irányítsa az államot. A érdekesség az, hogy utána megkérdezte a Kempelent, hogy mit kérezi cserébe, és azt mondta, hogy ezért kérjük tulajdonképpen a Nagyszombat Egyetemnek a áttelepítését Budára, ami hát egy külön téma és egy nagyon érdekes dolog volt, mindent így felhasznált, vagy például a Mária Terézia ugye kialakította a Schönbrunnt Versailles mintájára, és azt akarta, hogy Schönbrunn szebb legyen és különb legyen, ehhez mi hiányzott, ehhez hiányzott egy szökőkút. Na most ezt ragyogóan megtervezte, meg is valósította, egy nagyon érdekes adatot olvasta, az szinte hihetetlen, hogy ez a tulajdonképpen lovakkal hajtó szivattyú, ami megemelte a vizet, ez 2200 liter per perces teljesítménnyel dolgozott, ami hát szinte hihetetlen abban az időben. De most az érdekessége megint az volt, hogy nem elégedett meg azzal, hogy hát van egy tényleg egy gyönyörű szökőkút, aki nem tudom, 40 vagy 3 méter magasra fölviszi a vizet, felemeli a vizet, hanem azt mondta, hogy ez arra jó, hogy később lehet öntöző műveket létesíteni, tehát Magyarországon az asszály tulajdonképpen megszüntethető, mocsarakat lehet lecsapoldi, és további ilyen praktikus országot és gazdaságot fejlesztő témákra lehet felhasználni. Tulajdonképpen minden ilyen találmányának volt egy ilyen tovább folytatása.
3: A császári királyi mulatókert most két jeles vízszöktető alkotmányokkal ékeskedik. Ezek a mechanika tudományáról híres nevezetes hazánk fiának, a császári királyi méltóságos udvari kamara tanácsosának, Kempelen Farkas úrnak találmányai. És nem csak a szemnek és elmének gyönyörködtetésére szolgálnak, hanem nagy hasznot is hajtanak, mind a különbféle malmok és hámorok körül, mind pedig különösen a bányákban.
0: Igen, ez egy nagyon helyes megjegyzés, de én még egyet szeretnék megemlíteni. Az elméleti dolgok közül nem foglalkoztunk egy szóval sem, hogy Kempelen a vakoknak és a süketnémáknak is nagyon értékes munkát végzett. Tehát ne felejtsük el, a sok minden mellett és a sok technikai gondolat mellett ne felejtsük el, hogy ő egy humanista volt.
2: Hát a beszéddel való foglalatoskodásának is az indítéka az tulajdonképpen az volt, hogy a gyógypedagógiai indítékú volt. Tehát, hogy logopédiai ismereteket adjon azoknak az embereknek, akik beszédsérülteket tanítottak beszélni, stb.
4: Ez a vakok számára készülő lényegében írógép, vagy mostani vakírás, ez úgy került nálasz, hogy volt a Mária Teréziának egy kedvenc tanácsnok, a Paradíz nevű, akinek volt egy lánya, Paradíz Mária.
0: Terézia.
4: Mária Terézia, pont a Mária Teréziáról kapta a nevét, és ez egy nagyon tehetséges, nagyon helyes lány volt, aki gyönyörűen énekelt, viszont hát tekintve, hogy vak volt, így írni, olvasni nem tudott.
5: Hát igen, ez a 19 éves művésznő elbűvölt engem. Sem írni, sem olvasni nem tudott, de tehetséges volt. 1778 végén kezdtük az írás és olvasás leckéket, és egy fél év múlva domború betűkkel már levelet írt hozzám.
4: Mária Terézia kérte a Kempelet, hogy próbáljon valamit csinálni, hogy az a lány meg tudjon tanulni, írni, olvasni, és hát akkor szinte egy isteni szikra pattant elé, hagyott egy ilyen mappát, nézegetett, hiszen egy ilyen földrajzi mappát, ahol a térképek kicsit dombornyomással voltak, és akkor jött rá a nagy ötletre, hogy tulajdonképpen meg lehet úgy tanítani, olvasni, tehát a betűk egyetlen megismerje, hogy kivág betűket, kivágja az ABC-t, és ráragasztja egy kartonlapra, tehát az kiemelkedik, dombornyomás kiemelkedik, és végig tapogatja a lány, és akkor mondja neki, hogy ez az A betű, B betű, C betű.
1: Ez a brélyírásnak volt.
4: Igen, tulajdonképpen annak a előzménye, és tulajdonképpen úgy tanította meg, ez volt az olvasás, és ő tette meg az írásra is azzal, hogy éppen megalkotta az első, amit gyerekkorunkban talán házi kis gyerekházi nyomdának neveztünk, az volt tulajdonképpen az alapja, az, hogy ilyen sinek közé betűket kivágott valamilyen fémből, sinek közé ezeket be lehetett rakni, és valamilyen tus borított párnába benyomta, és hát ezzel azt tudott tulajdonképpen írni olyan szöveget, amilyet akart.
5: Tekintetes, mélyen tisztelt uram! Nagyszerű találmányának elsőszülöttét veszi most kézhez, mellyel vak tanítványát a legnagyobb mértékben boldoggá tette, és hogy most úgy mondjam, új lelki érzékkel ruházta fel. Kiváló jótéteményének teljes tudatában vagyok, de vannak érzelmek, amelyek sokkal inkább szívem mélyén fekszenek, mintsem azokat örömem és hálám érzetében, szavakban kifejezni tudnám. Mégis megkísérlem érzelmeimnek legalább némi jelét adni. Látom, hogy remegnek az ön drága jótevőm szemében az emberbaráti könnyek, mialatt első levelemet olvassa arról a gépről, amellyel feledhetetlen gondosságából megajándékozott, s amelynek használatára megtanított. Egy fenkölt gondolkodású férfiúnak bizonyára egyedüli és legnagyobb jutalma az a tudat, hogy egy leányt boldoggá tett. Engedje meg, hogy ezért örökké második atyám gyanánt tisztelhessem. Semmi más mód sem áll rendelkezésemre, mint hogy önt atyámnak nevezzem, s hogy drága ajándékáért, amíg csak élek, emlékemben tartsam. Bécs 1779. június 15-e. Az ön legboldogabb és leghálásabb leánya, M.T. Paradis.
0: Elég sokat volt Magyarország, nem csak a bácska, meg a budai vár, meg a mit tudom én, sok minden, ami itten a bányákkal és a csatornákkal kapcsolatban az kezén futott keresztül, hanem amellett az irodalmi működése is Magyarországra esik. Szóval sokkal kevésbé, irodalmi szempontból sokkal kevésbé volt elszakadva tőlünk, mint amennyire mondjuk egy ilyen sakkozógéppel, vagy nem tudom én, valamilyen más szerkezetével inkább a nyugathoz csatlakozott. Hát például ott van a gőzgép. De az irodalma, azt hiszem, az inkább bennünket érintett.
5: A boldogsághoz nem kell sok bizám, sőt, nagyon kevés, kettő kell csupán. A kenyér és a lélek nyugalma. A munka adja meg a napi kenyeret, s ki uralkodik vágyai felett, lelkének nyugalmát megtarthatja.

0: mi lett ezzel az emberrel, Kempelen Farkassal, a kor egyik ünnepe feltaláló és varázslójából, hogyan halt meg?
1: Hát kérem, öreg ember lett. Itt a megoldás. Amikor már nem tudott dolgozni, akkor elküldték nyugdíjba. És aztán kegydíjat kapott, aztán már kegydíjat se kapott. Hát így megy ez.
0: És nem. A találmányai és a tisztelői...
1: Azok nem úgy voltak akkoriban, hogy később megkapta érte a pénzt. Hát ő belebukott egy csomó dologba. Hát a gőzgépet például nem tudta megcsinálni teljes nagyságban. Olyan óriási pénzbe került. Neki volt valami 3-4 gőzgép szabadalma, és azok közül az egyiket kicsibe megcsinálta, az Bécsbe valameddig működött is, aztán fölrobbant, és akkor kapott egy olyan felszólítást az akkori császártól, ugye, hogy csinálja meg nagyba. Hát annyi pénze nem volt. Nem csinálta meg.
2: Na most a mai világban, itt Magyarországon, Kempelen örökségét nagyon sok helyen alkalmazzák. A beszédszintetizátorokat. Például iskolákban vannak olyan az oktató programok, amelyek beszédszolgáltatással vannak kiegészítve, tehát elképzelhetjük azt, hogy az általános iskolában a helyesírás gyakorlást azt játékosan egy beszélő számítógéppel segítik. Ugye leveszik a tanárválláról azt a nehéz feladatot, hogy 60-szor le kell diktálni, és 60-szor ki kell javítani, mert a kisgyerek ugye lassan tanulja meg. Most ez egy számítógéppel, ez egy játék. Aztán Magyarországon már vannak olyan készülékek, aminek a segítségével a beszédsérült gyerek szintén megkapja azt a kommunikációs lehetőséget, hogy verbálisan tud közölni dolgokat. Akár a környezetével, akár a tanárával, akár a szüleivel, akár még telefonálni is tud. Ez nyugaton is egy nagyon fölkarolt területe.
0: A számítógép telefonál helyett? Tehát a számítógép hangol?
2: A számítógép vagy? Adja a hangot. Van egy magyar szakember, Péter Toma a neve, itt nyugodtan kimondhatom a mikrofon előtt, ez egy Amerikában élő magyar úr, aki egy fordító rendszert állított össze, talált fel körülbelül 20 évvel ezelőtt Amerikában, és ez a fordító rendszer, ez be is futott, mind a mai napig használják. Most ez az úr megkeresett bennünket mondjuk egy évvel ezelőtt, ő neki az a terve, és ez a terve, ez már olyan szempontból konkretizálva van, hogy az első megbeszéléseket lefolytattuk, hogy japánul beszélő, telefonon beszélő rendszert csinál, úgy, hogy az egyik oldalon az ügyfél japánul beszél, közben van egy beszédfelismerő, az csinál belőle egy szöveget, a szöveget az ő fordító rendszere átfordítja mondjuk németre, utána van egy német szintetizátor, beszédszintetizátor, ez ezt a szöveget felolvassa németül, és a vonal másik végén a német ügyfél, igaz, hogy gépi hangon, de németül hallja azt, amit az illető japánban, japánul elmondott. És mindez úgy, hogy közötte nem kell várni. Tehát ez a jövő.

Volt egyszer egy híres magyar, aki az ördöggel cimborált. Legalábbis ezt fogták rá, akik megirigyelték, hogy sorjában minden sikerül neki. Még a királyok is úgy emlegették, mint varázslót. Egész Európa megcsodálta tüneményes találmányait. De ő mindig a háttérben maradt. Nem szeretett a napfényes oldalon sütkérezni, azt átengedte a híjúbbaknak, süttessék magukat, ha olyan jó leső érzés. Egy öröme volt, hogy vihette előre a hazáját, s nem fogadott el érte semmit.

Elhangzott Ki is volt ön, Kempelen úr? Gózon Ákos és Nagy Istók Tibor műsora. A műsorban megszólaló szakértők Petrovics László, Tarnóci Tamás, Olaszi Gábor és Gortos Géza. Közreműködött Helyei László és Pap János. Zenei szerkesztő Pálosi István. Szerkesztette Elek László. A hangfelvételt Németh Zoltán és Pápai Mónika készítette 1995-ben, és legutóbb egy évvel később, március 17-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Augusztus 20-án együtt ünnepel az ország. Tartson velünk a Szent Jobb körmenet élő közvetítésében, ahol a hit, a hagyomány és a nemzeti összetartozás évszázados öröksége elevenedik meg. Kövesse élőben az ünnepi esemény minden fontos pillanatát, és legyen részese velünk ennek a felemelő alkalomnak. Szent István napi ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet. Augusztus 20-án 18 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csak nem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázis az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási programokból, valamint más központi költségvetési forrásokból támogatott civil szervezetek adatait, illetve az összegeket és a kiutalás időpontját is tartalmazza, választókerületekre lebontva. Az adatbázist azért hozták nyilvánosságra, mert a kormány fontosnak tartja, hogy a civil szervezetek a központi támogatásokat átláthatóan, szakmailag indokoltan és politikától mentesen kapják. Mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni, hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A térkép az átlátható.kormány.hu oldalon érhető el. Előléptetéseket és kitüntetéseket adott át a belügyminiszter a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben. Posvai Gábor az ünnepségen hangsúlyozta, a magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát, a rendvédelmi dolgozók számára pedig stabilitást és biztonságot kell nyújtania. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az aszá és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt 3-an meghaltak augusztusban. A hónap első 2 hetében naponta átlagosan 100 riasztást kapott a katasztrófavédelem. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Befejeződött a BKK automaták korszerűsítése a fővárosban. A közlekedési társaság 37 új, nagy kijelzős jegy- és bérletautomatát telepített, 280-at pedig teljesen felújított. A Budapesti Közlekedési Központ szerint az automaták a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedés egyik legfontosabb értékesítési csatornái. 2014 óta 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. A Budapest Go és a P&Go megjelenése mellett is a jegy- és bérletértékesítés 40%-át adják. Gázolt a vonat Dunakeszinél. A helyszínelés miatt a Budapest-Vác-Szob vasútvonalon hosszabb menetidőre változásokra kell számítani. Dunakeszi és Göt között csak az egyik vágányon járnak a vonatok, tájékoztatott a MÁV Inform. Estig még többfelé előfordulhat kisebb esőzápor, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek, arrafelé előfordulhat néhol kisebb esőzápor eső. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 12-19, holnap napközben 27-33 fok valószínű. Hírekkel 16 órakor jelentkezünk.
0: ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Köszönd a nagy lelkű Hegemonnak, hogy kínjaidnak vége!
4: Hegemon.

0: Rekkenő nyári délutánon, miután a szadovájáról azt jelentették, hogy a volt Berlioz lakásban az élet jelei mutatkoznak, polgári ruhás férfiak csapata szállt ki 3 gépkocsiból a szadovája 302 B számú ház közelében. Úgy látszott, hogy behatolásuk a 4. emeleti lakásba ezúttal eredménnyel jár. A nyomozókat egy hatalmas fekete kandúr fogadta, amely mancsai közt benzinfőzőt tartott, és rövid szópárbaj után tűzpárbajba bocsátkozott velük. Bár szinte mindegyik lövést talált, különös módon senki nem sérült meg. Aztán a kandúr, vagyis Behemót, meghallotta Korovjov hangját a szomszéd szobában.
1: Messzire! Szombat van! A nap leáldozóban! Ideje indulnunk!
0: És tüzelőállásából a csillár tetejéről leszólt ellenfeleinek.
2: Sajnálom, uraim, de abba kell hagynunk. Mennem kell?
0: Revolverét elhajította, és benzint locsantott szét a szobában, amely magától meggyulladt, és mennyezetig érő lángot vetett. Amikor a szadováját fölverte a mindenfelől közeledő hosszú, piros autók vérfagyasztó harangszava, az udvarra kicsődült lakók láthatták, amint a 4. emelet egyik ablakán hatalmas füstcsóvában 4 sötét sziluett repül ki. Moszkva egyik legmagasabb épületének tetőteraszán 2 sziluett állt napszálltakor. Voland és Azazello. Maguk alatt látták az egész várost.
3: Hát, már hűvösödik. Közeledik a zivatar messzire.
4: Érdekes város, ugye?
3: Engem azért Róma jobban inspirál.
4: Ízlés dolga. Hová lett a 2 jó madár, Korovjov és Behemót? Nélkülük mégsem indulhatunk.
3: Ahogy ismerem őket, valamit így még biztosan kieszeltek búcsúzóul.
0: Korovjov és Behemót a bulváron állt, az írók háza előtt, s gyönyörködve bámulta a kovácsolt vaskerítésen túl emelkedő oszlopos, krémszínű palotát.
5: Tudod, Behemót, nagyon sok szépet és jót hallottam erről a házról. Nézd meg, jól, drága barátom. Jó leső gondolat, hogy e födél alatt garmadával tenyészik a tehetség.
2: Ó, mint az ananász a melegházban.
6: Szóról-szóra úgy. Édes borzongás fogja el a lelkem, ha arra gondolok, hogy ebben a házban most talán éppen egy eljövendő Don Quixote, Faust, vagy éppen egy holt lelkek szerzője érlelődik.
2: Mit csinálnak azok ott a verandán?
6: Ebédelnek. És ehhez hozzátehetem, édes barátom, hogy ez igen jó. És nem is drága étterem. Jó magam pedig, mint minden turista, a továbbutazás előtt szívesen harapnék valamit, és meginnék egy korsó, jégbe ütött sört.
2: Én is. Gyerünk be.
6: Macskát nem engednek be.
2: Ha nem, nem.
6: Így megfelel?
5: Kövér, rongyos, sapkás fickó, a képe, mint egy kandúré, kezében benzinfőző. Majd meglátjuk.
7: Kérem az igazolványokat.
6: 1000 bocsánat, kisasszonykám, miféle igazolványokat?

0: igazolványa. Te mit gondolsz?
1: Akár így befogadok, hogy nem volt.
2: De maga nem Dosztojevszki.
1: Ki tudja? Ki tudja?
2: Dosztojevszki meghalt.
1: Tiltakozom! Dosztojevszki halhatatlan!
2: Az igazolványokat kérem, polgártárs!
0: Már engedje meg, de ez igazán nevetséges. Elvégre nem az igazolvány teszi az írót, hanem az, amit ír. Honnan tudhatja kegyet, hogy milyen gondolatok rajzanak az én fejemben, vagy ebben a kobakban ittni?
1: Vagy ebben.
3: Szabad lesz, polgártársak? Szabad lesz?
2: Adjanak utat a vendégnek!
0: Jaj, tessék, csak tessék!
3: Köszönöm.
1: Nem nekünk szegény vándoroknak, hanem ennek a szerencsés flótásnak jut a korsó jégbe hűtött sör. Helyzetünk síralmas, szinte reménytelen. Nem is tudom, mihez fogjunk.
4: Engedje be a polgártársakat, Szofia Pavlovna!
2: De Archibald, Archibald!
4: Erre parancsoljanak, polgártársak! Tessék! Gyerünk! Nem hallott még róla, hogy ki okozta szegény Berlioz polgártárs halálát a villamos alatt? Egy pepita ruhás alak, meg egy kandúr képű, illetve egy kandúr.
2: Igaz, igaz.
4: Na hát?
2: Én mindjárt tudtam, hogy ezek nem írók. Mi az ott, Ben? Jaj, csak el ne találjanak. Érted? Megvagytok! Megvagytok!
5: Mit jelent az a nagy füst ott lenn a bulváron?
6: Ég az írók háza, messzire.
5: Feltehetően ez a két jó madár.
6: Pontosabban Behemoth benzinfőzője. Hát ez meg ki? Lévi Máté.
5: Ejha! Téged aztán igazán nem vártalak. Mi áradban vagy, hivatlan vendég?
7: Hozzád jöttem, gonoszság szelleme, árnyak fejedelme.
5: Ha hozzám jöttél, miért nem kívánsz jó napot?
7: Én azt szeretném, ha mindörökre leáldozna a napod.
5: Légy szíves egy pillanatra eltűnődni. Hogyan festene a föld, ha eltűnne róla az árnyék? Csak nem akarsz eltávolítani róla minden fát, minden élő lényt, hogy elgyönyörködhess a kopár fényben. Távolítani róla minden fát, minden élő lényt, hogy elgyönyörködhess a kopár fényben.
7: Nem óhajtok vitatkozni veled, vén szofista.
5: Nem is tudnál vitatkozni, mert ostoba vagy. Na, miért jöttél? Mondd el röviden, ne untass.
7: Ők küldött.
5: És mit üzen általad te, te rabszolga?
7: Nem vagyok rabszolga, tanítványa vagyok.
5: De? Nos?
7: Elolvasta a mester regényét, és arra kér, hogy vedd magadhoz őt, és jutalmazd meg örök nyugodalommal.
5: Miért neveszitek ti magatokhoz a fénybe?
7: Mert nem érdemli meg a fényt. Nyugodalmat érdemel.
5: Mondd meg, hogy rendben van. Most pedig hagyd magunkra.
7: Uram kéri, hogy az asszonyt, aki szereti a mestert, és aki szenvedett érte,
5: Margarita,
7: hogy őt is vegyétek magatokhoz.
5: Nélküled nem is jutott volna eszünkbe. Na, hord el magad! Azazello! Menj hozzájuk, intézzel mindent.
6: Meg lesz. Messzire.
5: Mielőtt az ivatar kitör, siess! Hát ti mitől vagytok ilyen kormosak?
8: Megjelentünk messzire, és várjuk a parancsait.
0: Várjuk parancsait.
5: Zivatar közeledik. Nem sokára indulunk.

0: Fekete felhőről olvastam, és most, itt is, ugyanúgy eltűnnek a házak, és talán a hidak is. Érzed, hogy hűvösödik a levegő?
1: Az ördögbe is, ha az ember meggondolja. Mondd, Margarita, te okos nő vagy. Nem zártak a bolondok házába. Mondd, te komolyan hiszed, hogy mi tegnap a sátánnál jártunk vendégségbe?
0: A leges legkomolyabban.
1: Persze, persze. Most már ketten vagyunk bolondok egy helyett. Nem, ördög tudja, hogy mi volt ez az egész. Ördög, ördöngösség.
0: Az ördög tudja, hogy mi volt ez, és hidd el, az ördög mindent jóra fordít. Hála néked, sátán!
1: Engem elraboltak a kórházból. Ez rendben van. Visszahoztak ide. Tegyük fel, hogy nem fognak el. De mondd meg nekem az Isten szerelmére, hogyan és miből fogunk élni. Hidd el, csak érted aggódom.
0: Kedvesem, egyetlenem, semmin se törd a fejed. Ezt már én gondolkozom helyetted. És ígérem neked, hogy minden jó lesz. Káprázatosan jó.
1: Légy eszednél, miért kötnéd össze az életedet egy roncs beteg koldussal?
0: Mennyit szenvedtél, szegénykém. Őszálak a hajadban, a szájad mellett ránc, és a szemed milyen üres. Tönkretettek, megnyomorítottak.
1: Jó, elé. Akárhogy is esett, akármi jön, ezután ketten együtt fogjuk elviselni.
0: Esküszöm az életedre, esküszöm a Pilátusodra. Minden jóra fordul.
2: Béke veletek!
0: Azazello! Jaj, de jó! Jaj, de nagyszerű! Látod, nem hagynak el minket! Nyitom, drága Azazello! Nyitom!
1: Azért legalább összefoghatnád magadon azt a ledernyeget.
0: Hol vagyok én már ettől?
2: Üdvözlöm a mestert!
0: Jaj, de
2: üdvözlöm!
0: Még sose örültem így semminek. De bocsásson meg, Azazello, hogy mesztelen vagyok.
2: Sose feszélyezze magát.
0: Mit iszik? Ugye konyakot?
2: Nagyon hálás leszek.
1: Margaritának igaza lehet. Az ördög küldötte őt. Nem is olyan régen, még tegnap előtt este azt bizonygattam Ivánnak a klinikán, hogy a Pátriárka tónál igenis a sátánnal találkozott. Aztán valahogy megriadtam ettől, és hipnotizőrökről, hallucinációkról kezdtem fecsegni. Mi köze ennek a hipnózishoz?
2: Az ördögbe is. Igazán kedélyes ez a kis pinceodú. Csak az a kérdés, hogy mihez kezdjen benne az ember.
1: Azám, én is ezen töröm a fejem.
2: Majd elfelejtettem. Messzire üdvözletét küldi, és azt üzeni, hogy meghívnál magukat egy kis sétára. Feltéve, ha van hozzá kedvük.
0: Mondd, hogy igen.
1: Örömest elmegyünk.
2: Jaj. És még valamit. Messzire ajándékot küld önnek. Egy üveg bort.
1: Nekem?
2: Hát, ugyanaz a falernomi, amelyet Judea helyi tartójai volt. Nézzék. Milyen csodálatos a színe. Mindent vérszínűre fest. A zivatar felhőket ott kin?
0: Vóland egészségére.
1: Ez méreg!
0: Mester!
1: Margarita!

0: jó. És most nézzük, mi történik otthon a kis gótikus palotában.
1: Natasa! Segítség! Jöjjön valaki!
2: Azt mondjam, mi történt?
1: Úristen! Meghalt! Meghalt!
0: Minden rendben. Gyerünk a pinceóduba. Ugyanaz a bor. Falernomi.
3: Mi történt?
4: Az az elló. Miért tette ezt velem? És a mester?
1: Mit tett vele? Gyilkos!
0: Jaj! Miért olyan ideges? Mindjárt feltámad. Na, jöjjön. Itassuk meg őt is.
1: Mester. Mester. Így áll.
5: Margarita. Margarita. Te!
4: Halhatatlanság.

0: Mi történt velünk? Itt az idő. Örög az ég, hallja? A lovak kinn a földet kapálják, a ház belére meg.
1: Már értem.
2: A regény kéziratát hozd, bárhová repülünk.
1: Nem kell, minden szavát tudom.
2: És egyetlen szavát sem felejted el?
1: Ne félj, én most már soha többé nem felejtek el semmit.
0: Akkor hát, tűz! Minden a tűzzel kezdődött, és minden azzal végződik.
2: Tűz!
1: Ég el, pusztulj régi élet!
2: Égj el, szenvedés!
0: Margarita, kísérd el! Itt, ezen a tisztáson várok! Búcsúzzatok el, de siessetek vissza!

0: Ki az? Nincs. Maga. Én meg csak várom, egyre várom. Hát eljött, kedves szomszéd.
1: Előttem.
0: Ugye a 118-asban lakik?
1: Már nem. Azért jöttem, hogy elbúcsúzzam. Az utóbbi időben maga volt az egyetlen ember, akivel szót értettem.
0: Én állom a szavamat. Többé nem írok verset. Tudja, sok mindent megértettem, mi alatt itt feküdtem. Másról akarok írni.
1: Ez igazán nagyszerű. Írja meg a folytatást. Róla.
0: Miért? Maga nem akarja megírni? Ja, persze. Mit is kérdezek?
1: Én többé már nem írok semmit.
0: Dörög az ég.
1: Engem hívnak.
0: Várjon! Még egy szót! Megtalálta azt az asszonyt? Nem pártolt el magától?
1: Itt van ő is.
0: Milyen szép!
2: Szegényként.
0: Látja, minden jó lett.
2: Ahogy lennie kellett. Most megcsókolom magát, és úgy lesz magánál is, ahogy lennie kell.
1: Isten veled.

0: Nővér! Nővér!
1: Fél az hivatartó.
2: Nincs semmi baj. Hívom az orvost, segítünk.
0: Nem kell, köszönöm. Csak azt mondja meg, hogy mi történt odaállt a szomszédban. A 118-asban.
2: Odaállt? Semmi se történt.
0: Nővér, mondja csak meg az igazat. Én úgy is érzem. Nos, mi történt?
2: Meghalt a szobaszomszédja.
0: Tudtam. És azt is tudom, hogy még valaki meghalt most odakinn a városban. Egy asszony.

0: Istenek, isteneim, milyen gyászos az estébe borult föld, milyen sejtelmes a köd a láb felett. Aki bolyongott ebben a ködben, aki sokat szenvedett halála előtt, aki erejét meghaladó terhet cipelve röpült földünk fölött, tudja mindezt, és könnyű szívvel adja magát a halál kezére. A hattáltos paripa száguldása meglassult, és lovasaik előtt a hegyek peremén felbukkant a vérvörös telihold. Hatalmas terméskövek csillantak odalent, köztük mély hasadékok feketé lettek, ahová nem hatolt be a holdsugár. Egy sivár, lapos, köves fennsíkot a hold zöldes fénnyel árasztott el. Ide ereszkedett le Vóland, és nyomában a többiek.
1: Gyűlölöm halhatatlanságomat, gyűlölöm érdemtelen hűvnek.
2: Nézd! Ott, a sivatag közepén. Egy karosszékben ülő férfi. Fehér palástban.
0: Nem hall minket. Talán
1: gyűlölöm érdemtelen hűvnek.
0: A kezét dörzsöd.
1: Cserélni szeretném.
2: Magában beszél.
1: A kongyos csavargóra. Szeretnék végigmenni a holdsugár ösvényen.
3: Mester! Regényét elolvasták, csak egyetlen kifogást találtak. Azt, hogy befejezetlen.
1: Cserélni szeretnék.
3: Ezért akartam megmutatni a hőség.
2: Mit beszél ott az az ember?
3: Hallgassák meg!
1: Hánocrival! Gyűlölöm halhatatlanságomat. Gyűlölöm érdemtelen hírnevemet. Cserélni szeretnék Lévi Mátéval a tokrongyos csavargóval. Szeretnék végigmenni a holdsugár ösvényen. Hánocrival!
2: Bocsánat!

0: hegyekben nem szabad kiabálni.
1: Bocsáss el!
0: Ne könyörögjön érte, Margarita. Már úgyis közben járt érte az, akivel együtt akar fellépni a holtsugár ösvényre. Na, most már egyetlen mondattal befejezheti.
2: Szabad vagy! Szabad!

0: A hegyek mennydörgésé fokozták a mester hangját, és ez a mennydörgés leomlasztotta őket. Csak a kis fensík maradt rajta a márvány karosszék, és a vörösbélésű fehér palástot viselő ember felállt a karosszékből.
1: Te is szabad vagy! Te is!
0: És futva megindult a holcsugár ösvényen. A fekete vólánt pedig búcsút intett a mesternek és Margaritának, és kíséretétől követve eltűnt az éjben.
2: Hallod, mit mondott? Te is szabad vagy.
0: Elbocsátott, ahogy én is elbocsátottam őt. Júdea 5. helytartóját, Poncius Pilátus havagot.
3: Engem pedig soha többé nem kergetsz el.

0: Epilógus. Elmondja Iván Nikolájevics Ponirjov professzor, a Történeti és Filozófiai Intézet tudományos munkatársa.
1: Jó néhány esztendő telt el azóta. Amikor elbocsátottak a pszichiátriai klinikáról, emlékszem, még javában gyűrűztek Moszkvában a Voland ügy hullámai. A nyomozó hatóságok neves pszichiáterektől kértek tudományos szakvéleményt. Íme az egyik.
2: Egyszerű szuggesztióról van szó. Sebezhetetlen kandúr ugyan, kérem. A csillára nem lógott semmiféle kandúr. A polgártársak a hallucinációra, a semmire céloztak. És természetesen senki nem lőtt vissza önökre. Korovjov pedig, aki önökbe szuggerált, hogy a csilláron egy kantúr csimpaszkodik, ez alatt a hátuk mögött szórakozott. Visszaélve rendkívüli hipnotizőri képességeivel.
3: És ki gyújtotta fel a lakást?
2: Természetesen ő, Korovjov, miután lelocsolt a benzinnel. De az is lehet, hogy maga Voland.
1: Ennek ellenére a fekete kandúrokra akkoriban országszerte rossz napok jártak. Mint például Armavírban.
4: Rendőrpolgártárs! Megvan! Megvan, behoztam!
5: Mit hozott be? Egy üveg vodkát? Egy macskát?
4: Macska! Ő a hipnotizőr! Csak most némának teteti magát. Illetve macskának, pedig ha egy jót belerúgok, te szemét! Látják? Akkor a hátsó lábán kezd járni. Úgy sem szöksz meg, összekötöztem a mellső lábaidat, hipnotizőr uram. Nos, tehát itt van.
6: A cicám! Hol a cicám? Jaj, cicuskám, hát itt vagy. Képzeljék, csak nem ellopták. Na gyere szépen. De miért kötöztek meg?
5: Mert állítólag hipnotizőr.
6: Hogy micsoda?
4: Ki kell írtani?
6: Jaj, még hogy kiírtani? De rendőrpolgártársak, én kezeskedem érte.
5: Az állat mikor járt utoljára Moszkvában?
6: Moszkvában? Ez? Soha. Itt született Armavírban. Itt nőtt fel. Itt tanult egerészni.
1: A kandúrt kioldozták és visszaszolgáltatták a néninek. Szegény kandúr. A maga bőrén kellett tapasztalnia, mit jelent az alaptalan rágalmazás. De legalább 100 fekete kandúrt kiírtottak, vagy megcsonkítva szolgáltattak be a rendőrségnek. És a fekete kandúrokon kívül néhány embert is ért kisebb múló kellemetlenség. Rövid időre letartóztatták többek közt a következő személyeket. Leningrádban Volman és Volper polgártársakat, mindketten dupla V-vel írták nevüket, úgy, mint Voland. Szaratovban, Kijevben és Harkovban egy-egy Volodyint. Penzában pedig végképp érthetetlen okokból Vodcsinkovicsot, a vegyészeti tudományok kandidátusát. Azon kívül az ország különböző pontjain 9 darab Korovin, 4 Korovkin és 2 Karavajev került horogra. Mert...
7: Most már kétségtelennek látszik, hogy Korovjov taszította a villamos alá Berlioz-t, a kitűnő irodalmárt. Korovjov vagy Voland tébolította meg Hontalan Ivánt, a szerencsétlen költőt?
1: Ekkor ugyanis még bent voltam a tébolydán, bár, Isten tudja, abszolút gyógyultnak ma sem mondhatom magam.
7: A bűnbanda, mely közben feltehetően külföldre szökött, tüntette el Moszkvából Margarita Nikolájevnát.
1: Eltűnt? Na, persze.
7: Miután a nyomozás végkövetkeztetése szerint előbb hipnotizálta őt. Fogadjuk el ténynek, hogy a bandát tette elkövetésére a nő szépsége bírta rá.
1: És a mester?
7: Amit azonban a nyomozás végképp nem tudott földeríteni. Mi vitte rá a bűnöző bandát, hogy a pszichiátriai klinikáról elrabolja a magát mesternek nevező elmebeteget? Nem sikerült megállapítani az elrabolt beteg valódi nevét sem.
1: Igen, ő is eltűnt.
7: És a bandavezér Voland szugerálta Hontalan Ivánba,
1: Iván Nikolájevics Ponirjov professzorba,
7: hogy rémálmaiban az ősi Jeruzsálemet lássa, meg a napperzselte koponyahegyet a 3 akasztott bűnössel a tetején.
1: Még ma is. Ma is. Az emberek közben lassacskán elfelejtették Volandot, Korovjovot és társaikat. De én telihold éjszakáján még ma is ugyanarra ébredek. Mindig ugyanarra. Koponyahegy, a három kereszt a fölfeszített testekkel, a kegyelem döfés.
8: Köszönd a nagy lelkű Hegemonnak, hogy kínjaidnak vége!
9: Ja, ja. Hegemon.
1: Az álomban a természetellenes megvilágítás a legfélelmetesebb. Egy különös viharfelleg, amely tajtékozva borul a földre, mintha végpusztulással fenyegetné. A feleségem ilyenkor injekciót ad, és az álom folytatásában minden megváltozik. Az ágyamtól széles holcsugár ösvény indul el, és rongyos kitomba öltözött veréstől megtépázott arcú fiatal férfi lépked rajta, a hold felé. Mellette vörösbérésű, fehér palástban egy másik.
10: Isten, Istenek, micsoda fertelmes halál. De mondd, kérlek, ugye ez a kivégzés nem történt meg igazán. Könyörögve kérlek, mondd, hogy nem volt.
1: Nem történt meg, csak rémlátás volt.
10: Megesküszöl rá?
1: Esküszöl.
10: Ez nekem elég.
1: És feljebb, egyre feljebb emelkedik a hold felé, magával vonva utitársát.
6: Elég!
1: A hold fény felszökik, hold folyam árad belőle, és kiömlik mindenfelé. A hold bolondozik és játszik, táncol és szögdécsel.
6: Elég! Ez nekem elég!
1: A hold áradatból egy mesebeli szépségű nő válik ki, és egy riadt, borostás arcú férfit vezet kézen fogva lefelé.
10: Esküszöm.
6: Megesküszöl rá?
1: Csak rémlátás. Nem történt meg.
6: Ugye nem volt kivégzés?
1: Nem volt. Mester, így végződött tehát?
10: Így végződik, tanítványom.
6: Így?
1: Látja, minden jó lett.
6: Minden úgy lesz, ahogy lennie kell. Megcsókolom a homlokát.
1: Margarita! Az asszony hátra távolodik, és útitársával együtt egyre emelkedik a hold felé. A hold kitör magából, fény áradatot zúdít le, mindenfelé fröccsen a fény. A szobát hold árvíz lepi el, egyre emelkedik, már az ágyamot is elönti.

0: reggel nyugodtan, egészségesen ébredek. És a következő holttöltéig nem háborgat semmi. Elhangzott a Mester és Margarita. Mihály Bulgakov regényét Szőlősi Klára fordítása nyomán rádióra alkalmazta Török Tamás.
1: A mester Darvas Iván volt, Margarita Rutkai Éva, Voland Básti Lajos, Iván Stankai István, Azazello Hauman Péter, Korovjov Agárdi Gábor, Behemót Harkányi Endre, Lévi Máté Ambrus András, Pilátus Latinovics Zoltán, nyomozó Verebes Károly.
0: A rádiójátékban közreműködött Balázs Samu, Bazilides Zoltán, Fónai Márta, Galgóci Imre, Gál János, Gera Zoltán, Gyarmati Anikó, Jákó Pál, Jó László, Kőműves Erzsi, Kulcsár László, Láng József, Lengyel Erzsi, Márkus László, Orsolya Erzsi, Őze Lajos, Pató István, Páncél Pál, Peckai Endre, Pécsi Blanka, Pogány Margit, Raksányi Gellért, Rákosi Mária, Rosti Magda, Sebestyén Mihály, Szatmári István, Szilassi Gyula, Szó György és Táncsics Mária.
1: A rendező munkatársai Berecki Sándor és Orbán Jenő. Technikai munkatársak Hámor János, Sárosi Tamás és Váci Györgyné. Zenéjét összeállította Hegedűs Emmi és Takács György. Szerkesztette Puskás Károly. Rendezte Török Tamás.
2: A befejező részt hallották. A rádiójáték 1971-ben készült, és utoljára 2026. július 21-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz.
3: Új verseink. Sorozatszerkesztő Reményi József Tamás. Balla Zsufia verseit elmondja Fehér Anna.
4: Az eszenvesztés balladája. Strófa változatok. Nem emlékszem ma semmire. Eszembe nem jut se kép, se hang, se cím, se könyv. Erőlködöm, s épp ésszel nem veszem be, hogy az, ki él, beszárad, mint az enyv. Az idő tombol, nem jön semmi enyh. Szétszed, mi összetart. A vágy is elbitangol, a szív apad, a test híg, mint a könny. Apály sodor. Kihátrálok magamból. Azt vesztem el, akár szemem világát, múltam egészét, nyűgöm s vízjelem, bár míg fakul, fényem szilánkja ágál. Majd törlöm, ha már magam meg nem védhetem. Emlék után kapok, hogy tűrjem el marósavát, vagy azt, hogy szerte foszlik. Ünőkőv, legyásza, kivel másztuk, s ha klappol, mikor, a múlt csak sárs víz összeromlik. Feldök az ár. Kihátrálok magamból. Mind nevettünk macsettel, míg leültem, s bőgött a korrupt főigazgató. Hol az orosz pikáp az aputól való? A Kabaleszki lemez, melyből felserdülten régen halott apámnak hegedültem. Mennyi kihult kirándulás, kórházi emlék. S fejemből úgy folyik el a cselekmény, a könyveké, mint tört kazettadobból kifolyt szalag. Valaki veszve tombol, töröl, dilít. Kihátrálok magamból. Ahány történet, mind dohos. Sok ügyre emlékszem én, csak épp hiányosan. Vettem hatalmi tébolyt jól szemügyre, szerelmi dű evett. Nincs alattomosabb, se jobb. Nincs semmi perzselőbb, mi hűtne. Hisz eszem vesztem attól, hogy eszem vész. Mi elveszett, az is keresni hangol. Mert így, ha élek is, nem én vagyok, csak szem, kéz. Hová legyek? Kihez szökjek magamból? Ajánlás. Herceg, ha tudnám, mit felejtek el, édes kevés okon volna panaszra már megbocsás. Eszed, ügyed elfogy. Akár haragszol, akár derülsz, elönt az idült nevetés. Adj vissza ég magamnak, Egy csodát! Szárnyad bokámra, Hermész! Isten velem! Kihátrálok magamból. A felhő rózsa. Írtó rózsa szakadt utamba, vaskos ököl, vérradat sárga bog. Zuhogva szállt, bármilyen vég fogadja. Töményen izzott, végig élni fog. Cseppenként vedlett, szirmait lehagyva, megvakult ég kihunytát, aki látta. Homály pödörte, forgószél csigázta. Vártam, felhő örvénye majd benyel. Körmöm az égem. Villám, én hová futok? Szúrás, vigas cseppje. Életre szúr a jel.
3: Podmaniszky Szilárd verseit Borbás Gabi előadásában hallják.
5: Éjszakai áram. Részletek. Feltöltődik a napfény fával. Belátott tévedéseid. Mindet. Vagyis egyet nem. A hajnali ökörúszáj levest. Hideg van. A fák láthatatlan tarsolyából zöld nyelvlevelek törnek elő. A napfény átjátsza a szobát. Engedi, hogy belenézzél. Kérek egy kis fazonigazítást, mondtad a fodrásznak, megpörgetett a székben, aztán felálltál, nyugtázta, nála mindig a vendég dönti el, ha kész. A király mesztelen. A királynő is. Vetközik a bolond, a kamarás. Eljött az igazság pillanata. Aztán távozik. Kezdetben vala az új. Aztán a régi. Csak az ember változatlan. Óg-móg, sáncában becsapódva. Térben és időben, malacbőr cipőben, harcosaidnak remegve kegyelmez az ünő. Hiába mondod azt, minden megoldás érdekel, ha a megoldások nem tartanak rád igényt. Mi bánt? Kérdezed az ablaknál. Zavarodban lefejted a szigetelést. Kérsz egy csavarhúzót, de még nem tudod minek. Hatalmába kerített a folytonos cselekvés. Szereted a természetet, és ő is szeret téged. Egyikőtök sem tudja, mi áll közétek. Várod a tavaszt, a bőröd száraz, picit hisztál is. Most csönd van. Hangtalan pattog a kövön a kék téglaszivacs. Két kezed egymás tükörképe. Pedig van elég bajod a másolással. A világ mondva csinált. Nem bírod hallgatni. Öregszel. Bőröd a kézfejeden rándul. Úgy tudod énekelni a mennyből az angyalt, mint földből a gilisztát. Azért kár, hogy meghalnak a költők, és fogalmuk se lesz soha, milyen örökké élni. Ez a nap már nem múlik el soha. Mindig itt tart, mint egy tükörnyél.
3: Háj János mondja el verseit.
6: Lány ébred. Napsüt, a szemhálón át lovagok töltik a mezőt. Fekete bajnokok és fehér bajnokok, aranybajnokok és ezüst bajnokok. Mindenki eljött, ki hallotta a vívás idejét. Mindenki itt van, aki tudja, mekkora a tét. Nap égeti a pajzsokat, izzanak a szabják, és izzad a test a vasakon belül, és felcsendül a harcra hívó kürt, arcodba csúszik egy elszabadult fürt. Árnyékba borul a szemmező, a sok lovag messzi földről, most árnyékban gyilkol, öl hátulról, szúr előről, ki hol, aki ahol tudja, éri a halált. És kézindul lassan, hisz álomból riad a test, és dörzsöli a szemhálót, nem akarja látni ezt a csatát. Eldőlt lovagok, kiáltja a trónról a király, eldőlt kié lesz fél királyság, és eldőlt kié lesz a lány. A kéz újra dörzsöl a szemen, eldőlt, de az uralkodó, ki apa is volt egyben, tovább kiabált, hogy hányan vesztettek ma csatát. A szemmező kiürült, elkotródott a sok híres vitéz, s én ott állok egyedül, egy győztes, ki nem harcok árán, csak mert van azért, csak mert mindig is ezt a fegyvertelen vitézt várták. Kapta meg egy életre a királylányát. Hozzá! Kijönni a távolságból, látom, ott van, és ő is lát. Kijönni, és feladni a védelmet. Itt vagyok, fegyver, ha kell, de a kéz is elég. Kijönni a távolságból, és nem elveszni, elfogadni, hogy vagyok, és vagy, és immáron nem csak lehetőség. Kijönni a távolságból, s nem látszani többé messzi pontnak, csillagnak, kozmikus kosznak, isteni bajnoknak, égi hősnek, csak mint mindenki olyannak, egy hétköznapi szeretőnek.
4: Mestyán Ádám verseit elmondja Seres Zoltán.
7: Vizsgaidőszak. Bánatos ma. Nem kacag. Nem fénylik. Megromlott a tartós tej, és szaglik a hűtő. Mélyen karcol és sír már órák óta, összefüggő hótakaró borítja a kedvest. Ráng és feszül a csuklyás izma, az idegek szobor kemények, egyetlen gyomorszorítás ilyenkor, egyetlen hatalmas, feszes markolás. Easy, darling. Mondhatom, jól elkaptam. Se jóga tanfolyam, se keresztény áhítat, se a hazai bableves, semmi sem segít. Mégis, ha kellő izommal rombolom, bontom, fűrészelem, gyutaccsal robbantom, a másik oldalról a tavasz csak kiragyog. Tárgy kapcsolat. A távolság gyerekkorban kellemetlenebb. Az orosz nő már fél órája csak egy borítékot gyűröget, majd előveszi, színes gyermekrajz. Alatta ciril betűkkel írott kiáltás. A kisfiam mondja, és féloldalas, erőltetett mosolyjal hozzáteszi, négy éves. Fiú, kilesem a kezét, ahogy simogatja. Minden vonalat egyenként, minden színt megtapogat. A formákat úgy nézi közelről, mintha még épp csak húzná a kéz. Az orosz nő végig szimatolja, aztán szétmorzsolgatja a fecnit. Hát, ha maradt valami nyom. A tűnő papíron át valami valóság.
4: Kis Anna versét Szabó Éva előadásában hallják.
8: Élni. Mátis Lívia emlékének. Talán a felhők és a szél, talán a puszta gránit, talán a felhők és a szél, felhők a változásig, égből egy árva lútpehely alá sem ér, az álom hintája végül, véle hullát életen halálon. Álmunk fölé emelt fehér, halklebbenésű gyolcsok. Átég a nap, a széleket repítő szél is boldog. talán a feldőlt tej, s a szél, mi lút pihét marasztal, talán a szél, s a hegytetőn, a megterített asztal. Talán a felhők és a szél, talán a puszta gránit, talán a felhők és a szél, felhők a változásig, égből egy árva lútpehely, alá sem ér, az álom hintája végül, véle hull át életen, halálon, álmunk fölé emelt fehér, halklebbenésű gyolcsok, a résen át, a gyolcson át, vakító ég is boldog. Talán a feldőlt tej, s a szél, talán a szél tavasszal, talán a szél, s a hegytetőn a megterített asztal.
2: Új verseinket hallották. Sorozatszerkesztő Remény József Tamás. Rendezte Lehocki Orsolya.
1: A műsorban Balla Zsófia, Podmanicki Szilárd, Háj János, Mestyán Ádám és Kis Anna versei hangoztak el, Fehér Anna, Borbás Gabi, Háj János, Seres Zoltán és Szabó Éva előadásában. A hangfelvétel 2007-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Augusztus 20-a, egyszerre Tisztelgés Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. A légiparádé 9 órakor kezdődik. A Lánchíd és a Margit híd között a Duna felett a honvédség légi erejének merev és forgószárnyas eszközei mutatkoznak be. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között, a Városligeti Kós Károly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Kivizsgálja a közmédia átmeneti vezetése, hogy jogszerűek voltak-e a távozó vezérigazgatók kifizetései, írta a közmédia sajtóosztálya a Telex megkeresésére. Hozzátették, hogy a közmédia átvilágítása jelenleg is zajlik, és több eljárás előkészítése folyamatban van, ami akár büntetőjogi felelősséget is vonhat maga után. Pap Dániel korábbi MTV-a vezérigazgató több mint 28 millió, Altorjai Anita korábbi Duna Média szolgáltató vezérigazgató pedig 7,2 millió forintot kapott távozáskor. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Szervezeti állapot felmérést tart a Fidesz. Az ellenzéki párt feltérképezi saját infrastruktúráját, személyi állományát. A vizsgálatra Lázár János korábbi miniszter kapott mandátumot, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan hangsúlyozta, az állapot felmérés célja, hogy egy letisztult, egységes, határozott és következetes Fidesz forduljon rá az őszi politikai időszakra. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét, mert fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán. A balesetben 12-en meghaltak, 3-an súlyos, életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. Estig még többfelé előfordulhat kisebb esőzápor, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek, arrafelé előfordulhat néhol kisebb esőzápor eső. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 12-19, holnap napközben 27-33 fok valószínű. Hírekkel 17 órakor jelentkezünk legközelebb.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Amikor én még... Vörös Sándorral és Károlyi Amival beszélget Szabó Éva.
1: Hogyha a gyerekkor tájait keressük, akkor két különböző irányba kell elindulni. Először Sándornál kezdem. Én az irodalmi lexikonban szülőhelyként Szombathely nevét olvastam, de olvastam a Vasmegyei Üdvözlet című versét, amelynek az utolsó két sora úgy hangzik, hogy végtére visszatérek csöngére. Melyik az igazi szülőhely?
2: Az igazi szülőhely fizikailag, biológiailag véve Csönge.
1: Ha most azt az első képet, amelyre visszaemlékszik Csöngéről, meg kellene keresni a gyerekkorából, mi lenne az? Az a kosaras kép talán?
2: Csöngéről első impresszió talán az volt, mikor egy nagy rét közepén megálltam, hogy na, itt vagyok. A psziché kezdődik ezzel a jelenettel, ami ott a valóságban megtörtént velem, hogy a születési helyem egyszerre csak eltűnt, aztán újra megjelent.
1: Amika, a te szülőhelyed felé merre kell indulnunk?
3: Érdekében az Üllői útra kell indulni, és pedig Nomen est Omen, a Rivai könyvkiadóház harmadik emelete lakásoknak volt kiadva. Szép nagy szobájú lakások voltak, és én onnan néztem le az Üllői úti fákra, ugyebár, most ugye tiszta irodalom.
4: Kosztolányi Dezső, Üllői úti fák. Az ég legyen ti véletek, Üllői úti fák. Borítsa lombos fejetek, szagos, virágos fergeteg, ezer fehér virág. Ti adtatok kedvet, tusát, ti voltatok az ifjúság, Üllői úti fák. Másoknak is így nyíljatok, Üllői úti fák. Szívják az édes illatot, a balzsamost, az altatót, az est óráin át. Ne lássák a búciprusát. Higgyék, örök az ifjúság, Üllői úti fák. Haldoklik a sárgult határ, Üllői úti fák. Nyugszik a kedvem napja már, a szél búsan dúdolva jár, s megöl minden csírát. Hova repül az ifjúság? Feleljetek, búslombú fák, Üllői úti fák.
1: Beleszülettél az irodalomba, kicsi gyerekkori emlékeid között, amelyet már nem neked meséltek, hanem amelyre te is emlékszel, találunk ilyen irodalmi fogantatásokat, mint az Üllői úti fák.
3: Ha Sándor egy rét közepén jött rá, hogy ő, én az Üllői úti ház előtt, azt hiszem Üllői út 18 volt, ott álltunk hárman, a két kis fivérem és én, és vártuk anyánkat, hogy nem tudom, mi a gyerek kocsit kihozza a lépcsőházból, és úgy fölnéztem arra a nagy házra, és akkor azt gondoltam, jaj, de óriási a világ, és én milyen pici vagyok, és vagyok, itt vagyok.
1: Ez érdekes, egyébként minden gyerek megéli valahol a maga kicsiségét valami nagyhoz viszonyítva, ez a rét meg a bérház, bármennyire két különböző terepe is a gyerekkornak, azért ez az élmény itten közös. Mi volt az a piros görbe, Sándor?
2: Az egy ház volt, amelyik félig párhuzamos volt a mi házunkkal, félig görbületes. Ez volt a piros görbe.
1: Ez valahol ilyen cselédsor volt?
2: Igen, és most is megvan. Nagyon sok mindent szétdúltak Csöngén, de pont ez a piros görbe, ami biztos emlékszik rá, szintén látta, a piros görbe megvan. És egy alsó ház, ami a mocsárba, a lábba épült, az is megvan.
1: Csöngéről jut eszembe, de lehet, hogy neked is élményed lesz. Az embernek a gyerekkorához bizonyos dolgok szabályszerűen tartoznak hozzá. Sándorról tudom is, hogy a kutya az a gyerekkorában szerepet kapott. Az állatokkal való kapcsolata valahol belső szükséglete egy gyereknek. Neked itt az Üllői úton volt-e ilyen gyerekkori élménye?

0: megvertem, és még jól is esett, hogy bántottam. Bundás biztosan bevádolt ott, ahol ezeket a gaztetteket számon tartják. Remélhetek-e feloldozást? Nem tudom.
1: Olvastam, hogy a nagymamától két virágos csészén kívül a virágokkal és a színekkel való rokonságot örökölted. Mesélj erről, hogy volt ez?
2: Ez úgy volt, hogy talán 4 éves se lehettem, és akkor a nagymama jóval 80-an felül volt, és kézen fogott, és levitt a kertbe, és a kezembe adott egy kis ollót, olyan kis tompa ollót, és azt mondta, hogy segítsek neki a hervat virágokat levágni. Hát akkor ugye segítettem neki, és ez valahogy egy kitörölhetetlen emlék, ahogy én megyek egy egész más életkorú emberrel, aki mégis annyira hasonlít, és közös velem, és ugyanazt csináljuk.
1: Nekem is van egy ilyen gyerekkori élményem, nálunk a nagyapámé volt a kert, és két dologra én is emlékszem, az egyiket ugyan mesélik rólam, hogy mindig lecsipkedtem a rózsát, amit ő nagyon gondosan metszegetett, amikor kibimbózott, de a másik az, hogy emlékszem rá, hogy hosszú időn keresztül, amikor ment a nagypapa előtte, mindig az ő nyomába akartam lépni, de fizikailag is akkorát, mint ő.
0: Kert. Ha egész életedben ezt akartad, s végül megteheted, szorítsd magadhoz kertedet, számold meg fűszálait, leveleit, beszélges a vendégfűz gajjal, amíg kirügyezik, etesd, itast, fáradhatatlan a kertedet, egész addig, ameddig megteheted.
1: Hogy volt azzal a kutyával, azzal a gyerekkori kutyával? Erről meséljen Sanna.
3: Gyerekkori kutya az sok volt, és vagy szeretett otthonlevők voltak a házakon, a tanyákban. Az egy állatbarát környék, főleg a kutya meg a macska járja, de van disznó is, meg búrjú.
1: Én úgy képzelem el magát, mint gyereket a versei alapján, különösen azóta, mióta az Éjszaka csodáit olvastam, hogy nem annyira csinálta maga körül a dolgokat, mint inkább figyelte.
3: És történtek körülöttem.
1: Figyeli az ember maga körül a világot. Állatok élnek körülötte, növények élnek körülötte, és az ember a szemével úgy elbogarászik ezek között. Emlékszik ilyenekre?
3: Hát ilyen volt akkor az egész világ, amikor még semmi sem volt fontos, de mindennek megvolt a maga jelentősége. Akkor a gyerekkor, sőt valamivel később is, nagyon vidám korszak volt.

0: Ami te aktív vagy inkább ámészkodós gyerek voltál?
1: Én egy dinamikus kisgyerek voltam, talán amiatt, mert két fivérem volt, és én egy olyan harmadik fiú voltam köztük. Ugyanaz a fára mászás, kerítésre mászás, tetőre mászás, sőt, az édesanyám nekem is olyan kis nadrágocskát vart, mint ami a fiúknak volt, csak az enyém az egyik pepitta volt, a másik pedig világoskék, és a szomszéd gyerekek csúfoltak is, hogy az ami nadrágba jár.
0: Maradt is a nadrág. Hozzá kell tenni, hogy igen, praktikus viselet. Nos, az ember gyerekkora körül mindenek előtt ott vannak a szülők. Mindjárt Sándort megint idézni fogom, az édesanyjáról írta, szép vagy, mint a hold, ha felhő folyja át. Az édesanyjáról meséljen.
2: Édesanyám a középosztály szokásos gyermekei, fiai, lányaihoz képest nagyon művelt volt. Tudott zongorázni, tudott több nyelven, angolul, franciául, németül, olaszul. Olvasta 4-5 népnek az irodalmát, eredetiben vagy fordításban, ahogy lehetett. És engem is korán rászoktatott, anélkül, hogy erőszakolt volna rá, a sokat olvasáshoz, sokat íráshoz. Szóval, hogy írni kezdtem, és hogy irodalmat olvastam, azt elsősorban anyámnak köszönhetem.
0: Régebben azt mondják, hogy a gyerekek nem éltek annyira közel a szüleikhez, mint mai napság. Volt egy bizonyos távolságtartás. Maguknál hogy volt?
2: Hát ott távolságtartás egyáltalán nem volt, mert volt mindegyikünk ágyazva a családba, de ennek a beágyazottságnak azért megvoltak a hátulütői, megvoltak a nehézségei. Már korán be akartak fogni mezőgazdasági munkára, és az nem nagyon sikerült. Úgyhogy a szüleim kénytelenek voltak beletörődni, hogy író vagy költő leszek, nem pedig kaszás vagy kapás.
0: Nem örültek neki?
2: Anyám örült neki, apám egyáltalán nem. Nagyon szerette volna, hogyha szántóvető ember leszek.
0: Az édesapja szigorú ember volt?
2: Szigorú nem volt, szeszélyes volt, és veszekedős, verekedős. Apám nem szívesen egyezett vele olyan dologba, amit nem ő akart, hanem más.

0: amik a kérdés neked is szól. Édesanyád, édesapáddal kapcsolatos gyerekkori emlékek.
1: Azt hiszem, hogy nem voltunk mi távol a szülőktől, talán sokkal többet voltunk együtt a szülőkkel, mint a mostani gyerekek. Mindig együtt ebédeltünk, és együtt vacsoráztunk. És akkor apám mindig elmondta, hogy mi volt a hivatalban, mi meg vagy hallgattuk, vagy részt vettünk a beszédbe. Aztán különösen esténként akkor apámmal lehetett versekről beszélni, úgyhogy akkor egész kicsi lány voltam, még akkor tanultam olvasni, és az este van verset, az voltak éppen apám közvetítésével ismertem meg, és még mondtam apámnak, hát hogy lehet, hogy valaki ilyen hosszú verset tudjon írni, mert ez nekem nagyon hosszú volt, ugye? És akkor apám azt mondta, ó, annál sokkal hosszabb versek is vannak, és akkor elkezdett az eposz és Homéroszról. Szóval apámnál volt a líra, anyám volt az erélyes.
2: Arany János, családi kör. Részlet. Este van, kiki nyugalomba. Feketén bólingat az eper falombja, zúg az éj bogár, neki megy a falnak, nagyot koppan akkor, azután elhallgat. Mintha lába kelne valamennyi rögnek, lomha földi békák szana szétgörögnek, csaponga denevér az ereszt sodorván, rikoltoz a bagoly csonka régi tornyán. Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek, a gazdasszony éppen az imént fejé meg. Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta, pedig éhes borja nagyokat döf rajta. Ballog egy cica is, bogarászni restel, óvakodva lépked, hosszan elnyúlt testtel, meg-megáll, körülnéz. Most kapja, hirtelen egy iramodással a pitvarba terem. Nyitva áll az ajtó. A tüzelő fénye oly hívogatólag süt ki a sövényre. Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya, küszöbre a lábát, erre állát nyújtja. Benne a háziasszony elszűri a tejet, kérő kisfiának enged inni egyet. Aztán elvegyül a gyermek társaságba, mint csillagok közé nyájas holdvilága. Egy eladó jánya tűzre venyigét rak. Ő a legnagyobb, s szebb, a hajnali csillag. Vasalót tüzesít, új ruhája készen, csak vasalás híja, s reggel ünneplészen. Körül az apróság, vidám mese mellett, zörgős héjú borsót, vagy babot szemelget, héjából időnként tűzre tesznek sokat. Az világítja meg gömbölyű arcukat. A legkisebb fiú kenyeret kér, s majszol. Üszköt csóvál néha, tűzkígyókat rajzol. Olvas a nagyobbik, nem ügyelve másra. E fiúból pap lesz, akárki meglássa. Legalább így szokta mondani az apjok. Noha a fiú nem imádságon kapkod, jobban kedveli a verseket, nótákat. Effélét csinálni maga is próbálgat.
0: Melyikkel volt közvetlenebb kapcsolatod?
1: Hát végeredményben mind a kettővel nem volt olyan, szóval, hogy olyan megjátszottak volna tekintét, vagy micsoda, no, sok szabadságot engedtek nekünk. Sőt, mert mi elég jó tanuló gyerekek voltunk, úgyhogy nem kellett űzni minket a könyvet. Úgyhogy szegény apám sokszor mondta nekem azt, hogy mit tanulsz annyit?
0: Le kellett beszélni, ez majdnapság inkább fordítva van. Előbb Sándor a zongorát említette. Neked mi jut eszedbe a zongoráról?
1: Hát a zongoráról bizony nekem sok jut az eszembe, és azt hiszem talán legalábbis a számomra a legjobb kis írásomnak találom, aminek éppen a címe, hogy a zongora. Anyám hivatásos zongorista volt, úgyhogy hogy, hát pici gyerekkora óta ugye annak készült, és hát annak egy akkor, mikor valaki férhez ment, és hát egyik gyerek a másik után, és a háztartásnak minden, és hát a férnek kevés fizetése, akkor nem lehetett művésznőnek lenni.
0: Te maga tanultál zongorázni?
1: Én tanultam zongorázni, igen, sőt, nagyon is szerettem, és az a nagy fájdalmaimhoz tartozott, hogy az életnek ugye az első pofonja volt, hogy én hüvelygyulladás miatt abba kellett hagyni. Azt mondta az orvos, akárhányszor újra kezdtem, azt mondja, újra ki fog jönni.

Zongora. Feltéve, hogy van és nagy szobád, s ha örökség vagy totó szelvény rád szakadt, vegyél szobádba zongorát, tömzsilábú dohányszín jószág, billentyű sor a rád nevet, vedd meg zenének rejtekül. Ben Mozart alszik, de felül, ha hívogatod, ébred, él. Hogy nem vagy művész? Üssekő! Klimpírozzál csak, kedvesem, mert ez is jobb a semminél.

0: Az ember gyerekkorában valamilyen értelemben hallatlanul fogékony a zenére, a hangra. Megindítja a képzeletét. Te hogy voltál a zenével magával, mondjuk amikor még nem kellett püfölni a zongorát, egyszerűen csak hallgatni a zenét?
1: Én azt hiszem, hogy olyan hatása volt az emberre, aminek később jött ki az eredménye.
2: Vagy később veszett el az igazi eredménye. Az ember gyerekkorában jól indulna, mint muzsikus, de aztán kiderül, hogy nem szereti a hangszereket, és lesz belőle egy olyan pasas, aki másnak a zenéjén él, de saját zenéje nincsen.
0: Maga játszott valami hangszeren, Sándor?
2: Nem tudok sajnos semmilyen hangszeren se játszani, pedig legalábbis furuljázni okatlanul kellene, hogyha tudnék, de most már késő.
0: Azt nem érezte soha, hogy jó lenne egy hangszerrel kettesben lenni, és úgy együtt elmondani valamit, ami éppen belülről nagyon szépen szólt, vagy fontos volt?
2: Mert csak a hangszereket megnevelni nagyon nehéz és fáradtságos. A zeneszerszámokkal összeszokni, zenét tanulni nem könnyű egyáltalán.
0: Egy költő azért nincs nehéz helyzetben, hanem muzsikális, mert valami fajta hangszer vagy muzsika, ha úgy tetszik a vers, és magánál aztán különösen az.

0: Még valamit a zongorával kapcsolatban, ez a Mares bácsi.
1: Ő volt a hangoló, aki ezt a bizonyos zongorát, ugye, időnként eljött, és hát karba tartotta. Szóval a hangzás tisztaságát ellenőrizte. Ez volt a Mares bácsi.
0: Én most nem csak a zongora kapcsán kérdezem őt, hanem a gyerekkorunkhoz jellegzetes emberek is hozzátartoznak, akik vagy furcsa figurák, vagy érdekes dolgokról mesélnek. Olvastam néhány sort erről Mares bácsiről, és azért gondoltam, hogy kulcsember volt a gyerekkorodban, vagy legalábbis egyik kulcsember.
1: Annyiban volt érdekes, ugye, hogy a zongora mindig újjászületett a keze alatt, ugye, a félre csúszott, vagy hamis hangok, ugye, azok mind a helyükre kerültek, hát ezért is egy varázsló is volt, és az által, hogy vak volt, a gyerek számára az olyan különös, hogy ezt éppen egy olyan ember tudja csinálni, aki nem lát. Ez is a varázslathoz tartozott.
2: Hangolás. Mezítláb tündérek tánca a hóban, táncuk ütemét mégis hallani. Titata, titata, titata, ti. Titkot súgnak egymás fülébe. A titkos beszéd ilyes valami. Titata, titata, titata, ti. Hogy mit jelent a titata, ti? Táncütem? Titok? Jelbeszéd? Mondd meg, ha meg tudod mondani.
0: Sándor, a maga gyerekkora körül voltak-e érdekes emberek, akikre még visszaemlékszik a környezetében? Vagy figurára voltak érdekesek, vagy valami olyan bolondériájuk volt, ami egy gyerekképzeletét nagyon foglalkoztatja?
3: Hát együtt éltem olyan emberekkel, akik irodalommal, művészettel alaposan foglalkoztak. Ilyen volt például Csöngének a lelkésze, Hutter Zsigmond, aki a Petőfi kutatásnak egy lényeges oszlopa. Petőfinek a heteit, sőt napjait kibogarászni, kideríteni, hogy hát mi is történt akkor. Szóval éltem együtt érdekes és értékes emberekkel, de sajnos mindig csak rövid ideig. Ezek az együttlétek hosszabbra nem sikerültek.
0: Ami említetted, hogy a tanulásról úgy kellett lebeszélni, de tanulni, szeretni és iskolába járni, szeretni, az két különböző dolog. Hogy voltál az iskolával?
1: Rettenetesen féltem az iskolától. Rettenetesen féltem, úgyhogy egészen hasfájást kaptam reggel, hogy majd tudok-e felelni, és amikor a cipőmet fűztem, egész vacogtam.
0: És mitől féltél, ha egyszer tanulni szerettél, és tudtál bizonyára egy csomó dolgot, amit tudni kell?
1: Ilyen lámpalászféle, vagy a fölsüléstől való rettegés, vagy ki tudna ilyen mélyre ásni, hogy miért féltem tőle annyira?
0: Volt egyébként a kicsi iskolás éveid körül olyan tanítónéni vagy tanítóbács, akire visszaemlékszel, és aki mondjuk valamiféle biztonságot jelentett azért abban a szorongásban, amivel egy kisgyerek átlépő az iskola küszöbén?
1: Hát kérlek, mikor én egész kisgyerek voltam, akkor magántanuló voltam, azért mert olyan nyápic gyerek voltam, és hát ugye különösen apámat rendkívül féltetett. Ugye hát magántanuló, és volt egy tanítónőm, azt Okos Rózsának hívták, és hogy hát nagy ünnepek előtt akkor mindig óriási rózsacsokrokkal jelent meg, amiket nem nekem hozott, hanem a saját tanítványai az iskolába ő neki hoztak. Úgyhogy ezek a hatalmas virágcsokrok és az Okos Rózsa név ez együtt valahogy. És egyszer nagyon megtréfáltam, vagyis én azt gondoltam, hogy én megtréfálom őt, még egész kezdetén, amikor kezdett írni, tanítani, és már úgy diktált nekem, és gondoltam, na, most én kifogok az Okos Rózsa tanítónénén, és úgy húztam, hogy az csak ne férjen ki. Ne férjen ki a sorba. És akkor ránéztem, na most mit fogsz csinálni?
0: És mit csinált?
1: És akkor nyugodtan azt mondja, hogy vidd át a következő sorba.
0: Nem tudtál túljárni, az eszint valóban okos Rózsa volt.
1: Itt tanultam meg szótagolni, ami minden írásolvasás alapja, a szótagolás. Na, tudom, hogy most hogy tudják ezt a gyerekek. Engem okos Rózsa megtanított rá.
0: Sándor maga, hogy volt az iskolával?
3: Hát utáltam az iskolát, és ha lehet, kikerültem. Télen szerettem beteget játszani, és az iskolából kimaradni olyan kis hőemelkedésekkel is, ami talán nem indokolt.
0: De tanulni szeretett, nem? Olvasni, tanulni?
3: Olvasni anyámtól tanultam 3-4 éves korba, óvodás korba. Később az írásolvasás már aztán elszakadt teljesen az iskolai rendtől.
4: Egyszer volt egy nagy csoda, neve Birka iskola. Ki nem szólt, csak bégetett, az kapott dicséretet. Ki oda se ballagott, még jutalmat is kapott. Így hát egy se ment oda, meg is szűnt az iskola.

0: Nagyszülők, ami már említettük az egyik nagymamát a kertjével.
1: Nagymama, igen. A másik nagypapa, nagymama, ott alig vannak emlékek, mert idősek voltak, és hogy mondjam, csak olyan halovány emlékeim vannak róluk, mint egy olyan sötét Rembrandt kép, hogy látom nagymamát egy alkonyodós szobába, még a régi módi ágyba, aminek a háttámlája olyan magas, de az emlék se tudja már az arcvonásokat kivenni.
2: Most nagyszülőket csak éppen a sírszélén ismertem, amikor születtem, nem sokkal utána meghalt nagyapám, valamivel korábban nagyanyám, nagyon kevés konkrét emlékem van.
0: Az embernek a gyerekkorához tartozik megint, hogy valamitől nagyon fél, vagy kitalálja magának, amitől fél, vagy valóban van, a sötéttől, a vihartól. Vannak ilyen emlékeid?
1: Nem, ilyen emlékeim nem voltak, mert úgy látszik, valami fizikai kurázsi az volt bennem gyerekkoromban is. Azt mondom, hogy is.
0: Tehát most is van.
3: Remélem, talán valami maradt még.
0: Sándor maga félt a gyerekkorában?
2: Elég sokszor, igen, előfordult, hogy féltem. Félénk, sőt, gyáva gyerek voltam, akinek több bátorságot kellett volna tanulni az iskolába. Az iskolatársaktól, a tanítóktól, mindenkitől, de hát nem ez történt.
0: Ugye maga soha nem verekedett gyerekkorában?
2: Hát szégyen szemre, csak akkor, ha sokkal erősebb voltam, mint az, akit vertem. Az sajnos nem ritkán előfordult, hogy iskolatársaimat megvertem.
0: És magát gyakran megverték?
2: Aztán volt, amikor én is kaptam ütést.
0: És hogy viselte? Ugye azt mondják, hogy nem az az erős igazán, aki üt, hanem aki az ütést állja.
2: Én általában álltam az ütést, és igyekeztem erős lenni, erőt mutatni.
0: Ami óra ketyegés, mi jut eszedbe róla?
1: Fali órának a hangja. A fali óra, azt a bomba vitte el, úgy sajnálom, olyan szép hangja volt, az órakat verte. A negyedeket és a feleket nem, csak az egészet.
0: Nálunk is egy ilyen nagy, lógós fali óra volt. A gyerekkoromhoz olyan fantasztikusan tartozik hozzá, annyi minden kapcsolódik hozzá, hogy lefölhúzgálták azokat a fém uborkákat rajta, és az a fényes lapja, igen, ami egészen más volt reggel, más volt a déli napsütésben, amikor bejött az ablakon, és megint más volt az alkonyatban, de valahogy a fantáziámat mindig foglalkoztatta, az óra jelen volt, és úgy visszaketyeg az idővel az én számomra.
1: És az ember nagyon büszke volt, amikor már ismerte az órát, ugye?
0: Igen, hát az a másik nagy élmény, igen, amikor már nem játék csupán.
4: Fali óra. Az óra mindig tiktakoljon. Ne legyen néma, mint a kvarc. Felőlem akár kakukkoljon a kedves grimaszos óra arc. Ketyegjen akár menüettet, ne álljon meg a figura, ne ráncolja a homlokát a tányér arcú pofika, a reggel álmos, este friss, a percről percre változó, az érveréssel mérhető, az én számomra élhető 120-as pulzusú idő.
1: Az első élmény, amikor az ember a cipőmadzagját meg tudja kötni masnira, ugye? És a másik az óra, amire így visszaemlékszem, hogy éreztem, na ez egy tett.
0: Ha már a cipőmasni szóba került, akkor hadd kérdezzem meg, úgy a gyerekek szoktatása, nevelése, házirend, napirend körül minden családnak vannak jellegzetességei. Ugye nálatok volt 3 gyerek. Ott rendet is kellett tartani. Milyen ilyen gyerekkori szokások voltak, amiket úgy illet mindenkinek becsülettel csinálni?
1: Erre igazán nem gondoltam vissza, de hát, hogy ott minden nap volt rendes mosakodás, és fogpucolás, és idejében lefekvés, meg idejében fölkelés, meg tanulás, meg játék, meg idejében enni adott anyám, ugye szépen megterített, mindenkinek volt egy szalvétája, szalvéta gyűrűvek, úgyhogy ez mind anyám munkája volt.
0: Az embert fényképészhez viszik, ha van kedve fényképészhez menni, vagy nem. Lehet, hogy előtte éppen nagy bajok voltak ott, és az embernek sírni lenne kedve, és odaállítják, és mosolyogni kell.
1: Nagyon nem szerettem fényképészhez járni, most se. Most ugyan jönnek, őket külön-külön kedvelem, nagyon helyesek, csak éppen ne fényképeznének.
0: Láttam azt a fotót azzal a művirággal, az hogy volt?
1: Hát ott nem csak művirág volt a kosárkába, ugye, és akkor nem akartam mosolyogni, és akkor ott elkezdtek táncolni, meg majmot is mutattak, meg minden, és akkor valahogy egy olyan daccal azt gondoltam, hogy én azért sem fogok mosolyogni.
0: Sikerült. Az ember gyerekkorában, hát ha testvérei vannak, akkor kevésbé van egyedül, de azért szeret is néha egyedül lenni, és ilyen belső képzeletjátékokat játszik magával, amelynek rendszerint ő a főszereplője. Volt-e ilyen belső játékod?
1: Hát Isten tudja, talán az, amikor az embert megbüntették és sorokba állították, akkor elkezdtem fantáziálni, hogy miért éppen én vagyok itt a sorokban, hogy miért velem történik ez meg. Valahogy nem éreztem egészen a sorstól igazságosnak, hogy ez megtörténhetett volna mással is.
4: Rajzlap. Rajzol Ági mindenfélét, ami van és ami nincsen, rózsát növeszt a kilincsen, rajzol, amit lát és nem lát, zöld nyulacskát, piros macskát, napot, holdat, csillagokat, háromlábú bogarakat, anyut, aput, Sánta nénit, kis testvérének kis székit, diót, almát és kukacot, felhőt, autót és vonatot, pici helyen elfér minden, ami van és ami nincsen. Vörös Anna a neve. Vörös haja van, vörös a szeplője is, ha a szeplője van. Nincsen neki szeplője, vörös haja sincs, rajzolta a képzelet, vörös Anna sincs.
0: És még egy dolog, láttam egy másik fényképet, Piero voltál.
1: Igen.
0: Tánciskola.
1: A tánciskolában, igen, igen. És az a kis ruháska, kérdezében az egy zsákból készült, mert akkor, mikor én kislány voltam, az akkor nem voltak még olyan nagyon jó módú idők, és ezt az édesanyám fabrikálta össze, és egy kis jambó sapka, akkor úgy nevezték, az volt a hozzátartozás, ugye, és a piőrőt azt a két pompon jellemezte a cipőcskén, úgyhogy egy nagyon szegény kis pieret volt.
0: Hogy viselted el, mondd, hogy a tánciskolában egy lánynak meg kell várni, hogy egy fiúnak kedve legyen felkérni őt?
1: Ez voltak éppen megalázó helyzet, csak szerencsére mindig voltak jött. Tudod, de el tudtam képzelni, hogy ez borzasztó lehet, hogy valaki ott ül és nem jön senki, érte?
0: Egy másik dolog, ami egész misztikusan tartozik a gyerekkorunkhoz, a hóesés. Abban is annyi minden történik. Bajza utca.
1: Igen, de a hóesésnél is szebbek meg a jégvirágok. Mert ugye akkor nem volt központi fűtéses lakás, legalábbis nekünk nem volt, és az ilyen kályhával fűtött lakásokban inkább van jégvirág az ablakon, és az csodálatos. Az csodálatos.
0: Sándor már egyszer ugyan mesélt nekünk, amikor a bozzai kisiskolások mondták a verseit, és kérdezték is ezt a száncsengőt, de ott kérdezzem meg újra, hogy onnan Csöngéről jön ez a száncsengő?
2: A főképpen Csöngéről, de majdnem minden dunántúli faluban laktam, és az mind száncsengőzéssel is járt.
0: És ez kötődik egy konkrét élményhez, vagy csak úgy általában csengenek vissza ezek a száncsengők a versben?
2: Általában.

0: Akkor, ha már a száncsengőnél tartunk, milyen volt maguknál gyerekkorban a karácsony?
1: Hát nem csináltunk belőle nagy esetet. Most hétköznap van, most karácsony van. Több gyertya égett, több csengetyű csendült, több cukor lógott a fákról. Ez volt nálunk a karácsony.
0: Magát nem foglalkoztatta, hogy hogy jön be az a karácsonyfa az ablakon? Ugye nekünk még a Jézuska hozta ezt a karácsonyfát, engem nagyon izgatott, hogy ajtó ablak csukva van, Jézuska mégis bejön a karácsonyfával.
1: Nálunk sajnos nem így ment, és roppantul izgatott az a körülmény, hogy itt ráfogják, hogy a karácsonyfát Jézuska hozza, pedig bármelyikünk ránéz, hát nyilvánvaló, hogy az nem Jézus, hanem vagy a papa, vagy egy felöltöztetett bábú.
0: Betlehemesek jártak arra?
1: Betlehemesek, hát a falubeliek. Senkit be nem csaptak vele, hogy ott 10 vagy 20 gyerek föl alá szaladgál.
0: A ti karácsonyaitok, ami?
2: Hát ahol több gyerek van, ott a karácsony is nagyobb ünnep, a gyerekek ünnepe, nagy karácsonyfák voltak, és hát elég sokáig a barna hídben, ugye, hogy angyal hozza. Aztán a kételyek kezdtek úgy fölmerülni. Egyszer az előszobában találtam egy arany szálat, és akkor apámat kérdőre vontam, hogy mi ez az arany szál itt. És nagyon kedvesen, és rögtön kapásból azt mondta, az angyalnak a haja kihullott, hagyszál az angyalnak.
0: Én emlékszem rá, hogy engem kiküldtek, most már tudom, karácsonyfa díszítés idejére az udvarra, és mondták, hogy ott nézzek, fölfelé majd ott fog jönni az angyal a karácsonyfában. Hát óriási csalódásom volt, hogy az angyal nem jött, a karácsonyfa volt, de még nagyobb csalódásom volt, amikor rajta kaptam a szüleimet, hogy ők díszítik a karácsonyfát. Úgy éreztem, hogy elloptak tőlem valamit, ami nagyon szép volt.
2: Mi ugye a szobába be voltunk csukva, az ajtó be is volt zárva, de aztán úgy lehasaltunk, és az ajtó hasadékon átnéztük, és próbáltuk meghallani, ugye, ezt a bizonyos angyali lépteket.
0: Sándor gyerekkorában cirkusszal találkozott?
1: Igen, volt, hogy a falunkban cirkusz járt, és fölvonultak a pónik, a majmok, a szamarak, mindenféle csodálatos dolgokat megmutatkoztak. Ezt tette a falu életének az ünnepélyesebb vagy vidámabb részét, és a felnőtt falu ebbe nem avatkozott bele, nem szólt bele. Megcsinálták a produkciójukat, aztán mentek tovább.
2: Én a Beketov cirkuszra emlékszem természetesen, és leginkább a cirkusz igazgatóra, ugye, mert az ott olyan frakba, klakba jött ki, és egy ostor volt a kezébe, és ahol elkezdett pattintani, és akkor azok a gyönyörű lovacskák körbe rohangáltak, és akkor jött a műlovarnő, úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes volt. És mielőtt elmentünk a cirkuszba, olyan izgalom volt rajtam, hogy én ilyen csodákat fogok látni, hogy a diós nudzsit nem tudtam megenni.
0: Sándor, magának akkor, gyerekkorban egyértelműen vidám dolog volt a cirkusz, vagy netán megleste a bohócok szomorúságát is?
1: Én azt hiszem, a bohócok szomorúsága inkább ráfogás vagy festőmodellek dolga. Nem hiszem, hogy a cirkusznak nagy ráfogás vagy festőmodellek dolga. Nem hiszem, hogy a cirkusznak nagy változtató ereje lenne a gyerekeken, vagy akár a felnőtteken.
0: Van azért valami a bohócok esettségében, amin érdemes gondolkodni. Maga például hogy viselte el, ha magát kinevették a pajtásai?
1: Nagyon sokszor előfordult. Volt, hogy rosszul esett, ha kinevettek.

0: Valami nálad mikor szólalt meg először a vers?
1: Azt hiszem, hogy elég hamar olyan második elemista lehettem.

0: És az egész költészetek is Laknoteszhez fűződik, mert abban írtam ugye az első verseket, és akkor a fivéreim megtalálták, és jól kinevettek, és akkor Laknoteszt eldugtam, és egész addig, amíg a nyugatban meg nem jelentem, szó se volt otthon versírásról.
1: Sándor, mikor írta az első versét, vagy ha nem írta, mikor gondolta ki?
2: Hát akkor nem igen lehettem több, 2 évesnél, 3 évesnél, hogy ha nem is verseket, de versszerű dolgokat kigondoltam. Ilyeneket, hogy csoma-csoma cepelin, csoma narancs, csoma-csoma cepelin, csoma-csoma cepelin, csoma füge. Efféle kis értelmetlen ritmusokat mondogattam.

Amikor én még. Vörös Sándorral és Károlyi Amival beszélgetett Szabó Éva. Közreműködött Halász Judit, Szemes Mari, Végbári Tamás és a Kaláka együttes. Munkatárs volt Hornyák György, Csonka Rihárd, Veres Jolán. Rendezte Simonyi János.

0: felvétel 1986-ban készült, és legutóbb 1989. július 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
1: Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: Hiába minden,
3: szemmel tartani, becsukatni,
2: az igazi tehetséget
3: betiltatom a bánkát,
2: nem lehet megállítani. Gábor Miklós,
3: ez rút hálátlanság.
2: Pécsi Sándor,
4: a vágy volt meg bennünk, hogy újat akarjunk.
2: Erkel, augusztus 20-án 16 óra 45 perckor a Dunavörlden.
5: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Tizenhét óra, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 honvédségi és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Holnapig még 8-9 centiméteres apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás. A honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. A légiparádé 9 órakor kezdődik. A Lánchíd és a Margit híd között a Duna felett a honvédség légierejének merev és forgószárnyas eszközei mutatkoznak be. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérülésekkel szenvedtek. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja. 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon, közte két magyar alkotással, Reisz Gábor új Földszint című filmje, és Mayer Bernadett első produkciója, a Mami Blue is itt lesz először látható Magyarországon. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált 2026. szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Elütött egy embert a vonat Zalaegerszeg térségében. A Zalaegerszegről Celldömölkre tartó Göcsej Intercity szenvedett balesetet. A járaton 12-en utaztak, értük mentesítő buszt küldtek. A helyszínelés idején Zalaegerszeg és Zalaszentiván között pótlóbusz közlekedik, adta hírül a MÁV Inform. Estig még több felé előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek, arrafelé előfordulhat néhol kisebb eső, zápor, eső. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 12-19, holnap napközben 27-33 fok valószínű. Hírekkel 18 órakor jelentkezünk ismét.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Shakespeare színpadán hatalmas viharok dúlnak. A reneszánszkor viharait a régi feudális rend szilárd megmelevedett talaja, és az abból kinövő, rajta túlnövő reneszánsz ember harcai okozzák. A férfi és nő hiába találja meg egymást, együtt létükért tovább kell folytatni a küzdelmet. Újfajta szerelem létjogosultságát kell bebizonyítaniok, olyanét, melyet a személyes vonzalom és nem a név hív életre. A meglátni és megszeretni természetessége érvényesül, de az így született kapcsolat most még halálra ítélt. A pusztulásban lévő rendnek van annyi ereje, hogy romba döntsön. A reneszánsz hős és hősnő nagyon messziről indulnak egymáshoz. Mindent fel akarnak égetni az útjukból, de közben maguk is elégnek. Gyönge ez az újfajta kapcsolat. Elég egy fuvallat, hogy megtántorodjanak a szerelmesek, és belső vihar dúlja fel szerelmüket, az alaptalan féltékenység romboljon. A házasság nem csak a szerelemért kötött szövetséget jelentheti, nem csak az ember harcát az emberért. Amikor a férfi és a nő közé a hatalom áll, a szerelem ürüggyé válik. Ilyenkor még ölnek is. Elvesztik emberi tartásukat, hiszen saját létüket, lényegüket egy tőlük idegen dolog rabolta el. Az emberpárt vagy a régi rend taszítja le, vagy a születésben lévő új. Vagy a feudalizmus hierarchiájából nem lehet kitörni, vagy pedig már a pénz keríti hatalmába az embert. De azért mindig van, aki mer. Ezért mondhatja Hamlet amellett, hogy én nem gyönyörködöm az emberben, azt is, hogy mi remek mű az ember.

0: Mi remek mű az ember? Mi nemes az értelme? Mi határtalanok tehetségei? Alakja mozdulata mi kifejező és bámulatos? Működésre mi hasonló egy istenséghez? És mégis, mi nekem ez a csipetnyi por? Én nem gyönyörködöm az emberben, nem, az asszonyban sem.
1: Azt mondják, minden szerető többnek a megvalósítására esküszik, mint amennyire képes. És mégis marad erejük, amit semmire sem használnak. Hogy többet fogadnak, mint amennyire 10 ember vállalkozhat, és kevesebbet végeznek, mint ami egynek a tized része. Akiknek azonban oroszlán a hangja, és nyúl a cselekedete, nem szörnyetegek?
0: Magamhoz veszek majd nőt, ami választásomat vezeti a vágy. Vágyamat szemem s fülem gyújtja fel, jó rév kalauzaim vágy és ítélet vészes partjai közt. Hogy hagyjam el taszítson bármi nemrég elcsábított a választott nőt? Nincs mód szökni és mégis helytállni becsületesen. Nem küldjük vissza a kereskedőnek a sejmet, ha beszennyeztük, sem az alja ételt nem öntjük lefolyóba, csak mert jól laktunk.
1: Most szeretlek, de még nem annyira, hogy ura ne lehetnék. Hazudok. Gondolataim bitang gyerekek. Anyjuk nyakára nőttek. Mi? Bolond nők. Miért fecsegtem? Ha így nyíltak vagyunk, kimaradt hű hozzánk. De noha már nagyon szerettelek, kerültelek, s mégis hogy vágytam, bárcsak férfi lennék, s bárcsak miénk nőké a férfi jog, elsőnek szólni.
0: Aha, te MAP királynénak hiszel. A tündér bába, ő lepet meg éjjel. Oly csepp alakban jár, mint egy agátkő szenátorok pecsétgyűrűiben. Szemernyi kis fogattal vágtat át a jámbor alvó korrán éjszaka. Kerékküllői egy-egy hosszú pókláb, a hintó ernyő gyenge szöcske szárny. Lehellett finom pók fonál az istráng, s harmadtól ázott hold sugár a gyeplő. Az ostornyél tücsök comb, szíja hajszál, fakó kabátos szúnyog a kocsis, akkora sincsen, mint a kis nyűvecske, mit ujjából kapar ki restcselét. A hintó egy kirágott mogyoró, mókusmester faragta, s vénkukac a tündérek bevált bognárai. Ezzel hajt át MAP szeretők ágyán, s az álmuk éről ére szerelem. Udvarnok térdén s álma bókolás, fiskális

ősit babonás gubancocs átokkal ver, ha szétmered bogozni. Ő nyomja meg a lányt, ha háton alszik, lidérsz módjára így ad néki leckét, hogy jó menyecske váljék majd belőle.

0: Ó, szerelem, a szerelem, ha hím, ha gím, a nyila ím, vagy sebetűt, és mindenütt csikland, bár vértelen. Szívünk sajog, ó, meghalok, de a seb, mely előbb gyilok, a jajból, bajból, ha-ha-há, trikkant, és fölkiált, rövid a jaj, zeng a csuhaj, kacajra fordul mind a baj.
1: Te drága gyöngy, te, itt kár hozzam el, ha nem szeretlek. A káosz borul rám, ha nem szeretlek.
0: Ó, Rómeó, miért vagy te, Rómeó? Tagad meg atyád, és dobd el neved. S ha nem teszed, csak esküdj kedvesemmé, s majd én nem leszek Capulet tovább.
1: Hallgassak még, hogy feleljek neki.
0: Csak neved ellenségem, nem magad. S te önmagad vagy, és nem Montagu. Mi Montagu? Se kéz, se láb, se kar, se arc, se test. Ó, válasz más nevet. Ah, mi a név? Mit rózsának hívunk, bárhogy nevezzük, épp oly illatos. A Rómeót nem hívják Rómeónak, szakasztott, hogy tökéletes marad akármi néven. Dobd el hát neved, és egy élettelen szóért cserébe. Tiéd az életem.
2: Szabadnak állj!
1: Mondj szeretődnek, s újra megkeresztelsz. Nem lesz a nevem többé Rómeó.
0: Szeretsz-e, mondd. Azt mondod rá, szeretlek, s hiszek neked, de bárhogy esküszöl megszegheted. Szerelmi hit szegésen csak jót mulat, Zeus. Jó, Rómeó, lelkedre mondta, csak ugyan szeretsz. S ha azt hiszed, könnyen meghódítottá, dacos leszek, s nemet mondok kacéran, hogy udvarolj még. Ó, de csak azért. Elárultam magam, szép Montagu. Most könnyű vérűnek gondolsz talán, de bízzál bennem, én hívebb leszek, mint az, ki kelletőn húzódozik.
1: Hallgass rám, kedves. Légy csak hűszívű.
0: Én hű? Mi ez? Mi nyomorult gyanú?
1: Hogy légy hű, nem féltés mondatja vélem, hisz kesztyűt dobok a halálnak is, hogy a szívedben semmi folt. A légy hűt azért mondom csupán, hogy fogadalmam rögtön magába kapcsolhassa. Légy hű, és látni foglak.
0: A mort szeretem. Őt fogom követni. Harsogja ezt a nagy világ fülébe zengő viharként sorsom fordulása. Ő virtusával győzte meg szívem. Otello arcát lelkében kerestem. Vitézlő volt, a indított meg úgy, hogy szívem, sorsom áldozzam neki. Nagy jó uram, ha engem itt feledtek, mint egy bogárkát, míg ő harcba száll, szívem vágyától fosztotok meg engem. Gyötrődés volna éjem és napom, míg vissza nem jött. Hadd vegyek vele.
1: Hallgassatok rá, kérlek, jó urak, ha szíve vágya ez. Az Isten látja, nem azért beszélek, mert sóvár ínyem új gyönyört kíván. Nem is azért, hogy kéjjel szitogassam véremnek immár hamvadó tüzét. Az ő szívének kedvét keresem. És Isten mentsem, azt ne higgye senki, hogy én nehéz nagy tisztem elfelejtem, ha ő velem van. Nem. Ha szárnyas ámor bolond játékkal, buja bódulattal látó szemem csak egyszer elvakítja, hogy léhaságért dolgom sutba vessem, a sisakomból bagrács is legyen, s mi égen földön csúfság és gyalázat, mocskolja mind be, jó vitézi hír.
0: A nő míg kérik, angyal, kincs, ami nincs, a kéj élvezve meghal. Semmit se tud a lány, míg meg nem érti, hogy a reményt túlbecsüli a férfi, s hogy az elnyelés

0: szív üdve sose oly édes, mint mikor a vágy ostromol.
1: Ki tündér szép, de nem feszít vele, ki ért a szóhoz, mégse kogy bele, ki bármi gazdag nem cifrálkodik, s úgy kell kitudni szíve vágyait, ki, hogyha bántják egy zokszót sem ejt, bosszút nem fordal, sértést elfelejt, de hely tud állni, ha kell ügyesen, és sosem cserél sapkát süvegen, ki a szívét magának tartja meg, a bókot hajjas rá, ügyet se vet, az ilyen nő, ha szült ilyent a föld, szaptassa kölykét, s árulja a sört.

0: attól tartasz, hogy féltékeny leszek, s amint a holdörökkön változik, mind új gyanúra ébredek? Nem én. Ha kétségem lesz, tudom, mit tegyek. De ebb legyek, ha sodromból kihoz akármi felfújt buborék gyanú, mint tégedet. Féltésre még nem ok, ha szép az asszony, s társaságba vágyik, táncol, dalul, szikrázóan cseveg. Erényes nőben ez csak mind erény. Tudom, tulajdon gyarló voltamat, de ez sem készt iránta kétkedésre. Ő választott, és volt hozzá szeme. Okot rea, aztán élek gyanúval. S ha meggyőződöm, egy csapásra vége féltékenységnek, szerelemnek is.
1: Térden könyörgök, mondd meg, mit jelent ez. Minden szabadból dühöd olvasom ki, de egy szabad sem értem.
0: Úgy? Ki vagy te?
1: A hitvesed, hűséges hitvesed.
0: Esküdj meg rá, hogy kárhozzál belé! Az ördög úgy sem merre nyúlni hozzá, te angyalarc. Légy kétszer kárhozott. Esküdj, hogy hű vagy!
1: Isten látja le!
0: Az Isten látja, csaló vagy, boszorkány!
1: Én csaló. Kit csaltam meg? Kivel?
0: Ó, Desdemona, menj! Menj! Menj!
1: Ó, kínok napja! Miért sírsz, uram? Csak nem miattam lett könnyes szemed. Ha véletlenül azt gyanítanád, apám van amögött, hogy visszahívnak, ne rajtam állj bosszút. Sorsunk közös, hisz én is elvesztettem őt.
0: Nagy ég, ha úgy megpróbálnál, hogy kín, gyalázat, fedetlen fölmre záporként zuhogna, s a nyomorúság ajkamig tolulna, ha vasra vernél, sitem gúzsba kötnéd, még mindig lelnék szívem rejtekén egy csepp türelmet. Ó, de így, céltáblaként kitűzve, míg a gúny rám szegzi lassan rezdületlen ujját. S még ezt is el tudnám viselni. De jaj, hogy éppen onnan üzzenek ki, hol titkon elvermeltem szívemet, hol sorsom dől el, élet vagy halál, hol tápláló forrásom felbuzog, vagy sárba fúl. Jaj, posvány lett a forrás! Egymásba bújt bagzó békák tanyája. Ó, türelem! Ne nézd ezt angyal arccal, te rózsa ajkú zsenge kerubin. Légy szörnyűvé, mint a pokol.
1: Uram, hiszed, hogy hű vagyok, remélem.
0: Az ám, mint mészárszékben nyári légy, amely mihelyt kikelt egymásra mászik. Te gyom, te szép, te jószagú paréj, oly bódító, hogy szinte fáj. Miért is született?
1: Ó, mit tettem, tudtam on kívül.
0: Hát arra jó ez szép, finom papírlap, hogy azt írják rá, szajha. Mit tehettél? Te mit tehettél? Utcasarty ringyó. Tüzes kohóként izzanék az arcom, samuvá égne rajta a szemérem, ha csak nyelvemre venném. Mit tehettél? Az ég elfintorul, a hold szemet húny, s a céd a szél, mely bárkit összecsókol. A föld barlangos mélyén bújik el, hogy meg ne hallja. Kérded, mit tehettél? Arcátlan ribanc.
1: Rágalom hitemre.
0: Nem vagy ribanc.
1: Szent keresztre nem. Ha nem ribanc, ki őrzi egy urának a tiszta kelyet minden mocskos ajktól, akkor nem mondhat senki engem annak.
0: Nem vagy ringyó.
1: Üdvösségemre nem.
0: Lehetséges.
1: Mi ugyan kegyelmez?
0: Bocsáss meg. Összetévesztettelek a velencei kitanult rimával. Ki Otellóval egybekelt. Imádkoztál ma este, Desdemona?
1: Igen, uram.
0: Ha jut eszedbe vétked, melyért nem kérted még az ég kegyelmét, most esdekelj bocsánatért.
1: Jaj, jó, Jó uram, miért mondod ezt nekem?
0: Tedd meg, s rövid légy. Addig félreállok. Nem akarlak megölni bűneidben. A lelked meg ne öljem. Mentsen Isten.
1: Megölni?
0: Azt mondom.
1: Nagy ég, kegyelmet.
0: Ámen, szívből kívánom, úgy legyen.
1: Ha ezt mondod, csak nem akarsz megölni. Mégis félek. Szörnyű vagy, mikor így forog szemed. Miért félek? Nem tudom, mert vétek nem nyom. Mégis félek, érzem?
0: Bűnödre gondolj.
1: Bűnöm csak szerelmem, mely érted ég.
0: Most meg kell halnod érte.
1: A nő míg kérik, angyal. Kincs, ami nincs. A ké élvezve meghal. Semmit se tud a lány, míg meg nem érti, hogy a reményt túlbecsüli a férfi. S hogy az elnyert szív üdve sose oly édes, mint mikor a vágy ostromol.
0: Egyiptomért harcoltam, s a királyné. Azt hittem róla, hogy enyém a szíve, mert az enyém ővé volt. Ó, a szíve! Amíg enyém volt, milliók szívét hozzám csatolta. Immár veszve mind. Mint egy hamis kártyás, Cézárnak intett, s az ellenség kezére játszott. Antonius nem Cézár bírta le. Antonius győzött önnön magán.
1: Így kellett lennie. Antonius dönthette csak le. Nem más. Olyaj, hogy így lett.
0: Végem van, királyném. Végem. Csak addig várjon a halál, míg ajkam annyi boldog csók után ajkadra nyomja a koldús utolsót. Ne sírj, hogy így szánalmas lett a végem. S ne zúgolódj, vidámíts szívedet. Én tűnj szerencsém szép emlékein, hogy világ első fejedelme voltam, a legdicsőbb, s most sem gyáván halok meg. Földimnek csúfra nem hajtok fejet, vitéztornán veszek, hol rómait győzött le római. Elágy a lélek. Nem bírom tovább.
1: Azt álmodtam én, hogy volt egy hadvezér. Antonius. Még egy álmot. Ó, hadd lássak én még egy férfiút. Az arca, mint a mennybolt. Rajta dísz lett a nap, s a hold, és fénnyel vonta be egy csepp kis földet. Az óceánt átlépte lába, karja egy világ zászlaja. A hangja zengett baráti körben, mint szférák zenéje, s ha meg akarta rázni a világot, úgy dördült, mint a mennykő. Nagy szívében sosem volt tél, csak ősz. Mind bőkezűbb, minden szedés után. Jó kedve, mint habok köz delfin, felszökelt ragyogva. Ajton állói, hercegek, királyok, s a sok sziget meg ország, mint a tallér, úgy hullott tarsolyán.

0: Ha oroszlán lennél, becsapna a róka, a bárány lennél, megenne a róka. Ha róka lennél, gyanúba fogna az oroszlán, mihelyt bevádolna a szamár. Ha szamár lennél, a butaságot gyötörne, és csak azért élnél, hogy a farkas reggelije légy. Ha farkas lennél, a falánkságot kínozna, és gyakran kéne kockáztatnod a bőröd az ebédért. Ha orszarvú lennél, döjf és dürontana meg, és áldozatul esnél saját örjöngésednek. Ha medve lennél, megöl a ló, ha ló lennél, elkapna a párduc, ha párduc lennél, testvére volnál az oroszlánnak, és saját rokoni pettyeid összeesküdnének ellened. Minden biztonságod a bujkálás volna, minden védelmed a távollét. Micsoda barom lehetnél, hogy más baromnak ne légy alávetve? És micsoda barom vagy már most is, hogy nem látod, milyen veszélyes volna számodra az átváltozás?
1: Azt mondják, minden szerető többnek a megvalósítására esküszik, mint amennyire képes. És mégis marad erejük, amit semmire sem használnak. Hogy többet fogadnak, mint amennyire 10 ember vállalkozhat, és kevesebbet végeznek, mint ami egynek a 10 része. Akiknek azonban oroszlán a hangja, és nyúl a cselekedete, nem szörnyetegek?
0: Tudod te, mi az, hogy férfi? Nem születés, szépség, jó alak, beszédes ész, bátorság, műveltség, finomság, vitézség, ifjúság, bőkezűség és egyéb mi ördög? Egy férfi sava, borsa, fűszere?
1: Hát egy kotyvalék férfié az, s mire elkészül a sűrülé, öntheted is kifelé.

0: Ne menjünk tovább ebben a dologban. A minap is kitüntetett. Arany megbecsüléssel vesz körül a nép. Friss ragyogását mutogatni kell, nem elerdálni.
1: Részeg volt a remény, amibe öltöztél? Aludt azóta, s most sápadtan és zölden riad arra, amit oly bátran kezdett? Ezután ennyibe veszem a szerelmed is. Ha félsz az lenni tedben s akaratban, ami vágyban vagy, kéne, amit az élet díszének ítélsz, mégis úgy élsz, hogy pipagyának ítéled magad, és félekkel felelsz az ízlenékre, mint a macska a mesében.
0: Elég! Merek annyit, amennyit férfi merhet. Aki többet mer, nem ember.
1: Milyen fenevad tárta hát elém a terved? Addig voltál ember, amíg merni tudtál, s hogy több légy, mint ami voltál, a vágy férfinak is többé tett. Hely, s idő nem kedvezett, s te dacoltál velük. Most önként kínálkoznak, s imen megfutsz a kegyük elől. Szoptattam, s tudom, mi édes a csecsemő az anyakeblén, de bárhogy nevetne rám, én kitétném fogatlan szájából a mellemet, s agyát szétzúznám, ha úgy megfogadtam volna, mint ezt.
0: S ha baj lesz.
1: Ha baj lesz! Feszítsd végsőkig bátorságod íját, és nem lesz baj.
0: Gyors vért könnyen elítél a hideg fej. Vihar a bűn, ha öl, elismerem. De nem jogtalan az önvédelem. Gonosz dolog haragra gyúlni, de ki nem haragudott még sohasem? Ó, Goneril, te nem vagy méltó a szemétre, melyet szemedbe hord a szél. Én rettegem kedélyedet. Természet, mely saját kútfőjét megtagadja, nem maradhat korláti közt meg. Amely ág magát letép is, önként megszakad tövétől, idő előtt elhervad, s a halálnak lesz áldozatja.
1: Ne többet, ez nagyon idétlen tárgy.
0: Silány a jóság, s bölcsesség, silánynak magának tetszelg a piszok. Mit tettetek? Nem lányok, tigrisek? Hogy lehetett atyát így tisztes őzt, ki tisztelettel nyalt volna, még a súnyó medve is embertelen vadsággal elfajultan így őrületbe hoznotok? Hogy tűrheti jó bátyám, férfi és uralkodó, ki annyi javával élt? Ha isteneknek látható keze nem sújt le rögtön megtorolni e rút bántalmakat, még eljön az idő, hogy az emberiség a tenger szörnyeként egymást emészti fel.
1: Lágy szívű férfi, akinek arcod van, hogy megüssék, és fejed, hogy szégyen érje, akinek agyában nincs szem, megválasztani a bántalomtól a becsületet. Ki nem tudott, hogy dőre szánja csak az oly gonosz tevőt, ki bűnhődik előbb, mint vétkeznék. Miért hallgat a dob? Csendes honunkban frank zászló lobog, győző csisakján ijesztve reng a toll, s te, erkölcs bolondja, vesztegülve így nyögsz, miért teszi azt?
0: Sátán, nézd meg magad! Ördögben a rúdság, amely sajátja, nem oly borzasztó, mint nőben.
1: Hiú, bolond!
0: Szégyenre át, te váltott szörnyeteg! Ne torzítsd arcodat! Ha illenék, hogy indulatomnak engedjen kezem, leszedném csontjaidról a húsodat! De ördög vagy bár! Véd a nő alak!
1: Ó, milyen férfias vagy!
0: Ujjj, csak úgy özönlik a hiúság. Táncolnak, őrült nők. E pompa egy kis gyökés olaj mellett mutatja, hogy mi őrület az élet glóriája. Bolondá süllyedünk csak, hogy mulassunk. Versenyt hízelgünk, hogy kígyük azt, akit ha elsorvat, mint vén pimaszt, gonosz irigy méreggel leköpünk. Ki él, hogy meg ne roncsák, vagy ne roncson? Ki hal meg, hogy sírjába némi zordon baráti rugásokat ne vigyen?
2: mi szegény nők. Érzem a hibánk, kóbor szemünk szab lelkünknek irányt. Vak út, vak vég, s ebből következik, hogy a szemrab szív folyton vétkezik.
3: Hiába minden nagyság, hatalom a gáncs elér. Az álnok rágalom a szűz erénynek is hátába szúr.
2: Évek során ismerni meg a férfit. Mindegy nagy bendős, mi vagyunk az étke. Habzsolva falnak föl, s ha torkigettek, kihánynak.
4: Fattyú vagyok én is. Szeretem a fattyúkat. Fattyúnak születtem, fattyúként iskoláztam, fattyú a lelkem, fattyú a bátorságom. Mindenben törvényen kívüli vagyok. Medve nem esik medvének, miért tenné a fattyú? És vigyázz, Mirjánk, nagyon végzetes a háború. Ha ringyóért harcol egy ringyófia, kihívja maga ellen az igazságot. Éj boldogan, fattyú!
2: Szederfa alatt sír, sír a leány. Fűz, fűz, szomorú fűz. Szívén a keze, foly a dal ajakán. Fűz, fűz, szomorú fűz.
3: Hiába minden nagyság, hatalom a gáncs elér. Az álnok rágalom a szűz erénynek is hátába szúr.
5: Erre egy kolostorba, minek szaporítnál bűnösöket. Cinkos gazemberek vagyunk minnyájan, egynek se így közülünk.
6: Menj Isten hírével kolostorba. Isten megáldott egy arccal, csináltok másikat. Lebegtek, tipegtek, sejpegtek. Isten teremtéseinek gúnynevet adtok, s kacérságból tudatlannak mutatkoztok.
7: Erj! Jól laktam már vele.
6: Az őrített meg. Nem kell több házasság, mondom. Zárdába. Menj.
2: Talán cselszövés derült ki ellene, és azt törte így meg tiszta lelke tükrét. Az ember minden szálkán fönnakad, ha gond emészti. Ez a rendje ennek, hiszen ha csak egy ujjunk fájni kezd, a többi éptag is megérzi azt. S a férfiak sem istenek hiába. Ne várjuk, hogy majd holtig úgy becéznek, mint nászunk napján.
3: Az utcán festett kép, vagy itthon kereplő és vadmacska kinn a konyhán. Ha támad, szent vagy, támadtatva sátán. Gazdaszonynak játékosan réha vagy, viszont az ágyban jól gazdálkodol.
2: Bezzeg, hogyha egyszer szerelmedet teszem próbára majd, az lesz nehéz, az lesz kemény dió, veszélyes próba.
3: Fúj, fúj, förtelen. Beszél a szeme, arca, ajkai, még a lába is. Rima szelleme leskel minden csontjából és ízéből. Ó, mi sima nyelvűen szívesen üdvözli az érkezőt, mielőtt jön. Tágra nyitja gondolatai könyvét minden csiklandós olvasó. A ringyó alkalom minden részege előtt akár a kénők.
2: De... azt mondom, mindig a férj hibás, ha vét az asszony. Ha felénk se néznek, ha más ölén fecsérlik a miussunk, ha féltékenységtől örjöngenek, ha ütnek, vernek, rabul tartanak, s tulajdon pénzünk elzárják előlünk, fölforr epénk, és bármi lágy a szívünk, bosszút állunk. Minden férj tudja meg, húsból, vérből van felesége is. Szagol, Lát, épp úgy, ínye, ízlel, épp úgy, akár a férfié. Ha férfi hűtlen, miért teszi? Nem jót mulatni kíván? Hát persze azt. Nem szenvedélye hajtja, de az bizony. Nem gyarlósága készti, ugyan mi más. S mi bennünk nincs-e épp úgy játékosság, gyarlóság, szenvedély?
5: Mi ez itt? Arany? Rőtlángú kincs? Ó, Istenek, ne szemetet, gyökeret, tiszta ég! Ennyi aranytól hó a szén, a szép rúd, bűn, jog, jó, rossz, vén, ifjú, gyáva, hős lesz. Minek, minek ez, Istenek? Hisz ez papocs hívőt elcsal oltárotoktól, haldoklók feje alatt kotorász. E sárga ördög hitet köt és old, megáldja az átkost, leprást imádtat, tolvajoknak állást, s deréggörnyesztő rangot szerez a szenátorok padján. A kiaszott nyűt özvegyet ez újra férjhez adja, kitől a gennyes kórház is okádna, balzsamával április hajnalává fűszerezi a nőt. Jöjj, átkozott érc, emberiség közös rimája, ki a nemzeteket egymásra úszított. Tedd tisztedet.
2: Nézd, lázong rabod az ember, úszíts saját magára, hadd legyen az állat a föld királya.
5: Csanak bármit fülembe, ha kerékbe törnek, vadlóhoz kötöznek, vagy a tarpei szintre 10 hegyet tesznek, még hogy mélyebbre döntsenek, mint ameddig ér a szemsugár. Mégsem leszek más, mint valaki.

0: Férfi és nő. A férfi Latinovits Zoltán, a nő Rutkai Éva volt. Magyar Fruzsina összeállítása hangzott el Shakespeare tragédiáiból. Részletek a Rómeó és Júlia, a Hamlet, az Otelló, a Lír király, a Macbeth, az Antonius és Kleopátra, az Athéni Timón, a Szeged Szeggel, valamint a Troilus és Cressida című drámából, Arany János, Mészöly Dezső, Szabó Lőrinc és Vörös Marti Mihály fordításában. Zenei munkatárs Trost Margit, szerkesztő Szabó József. Rendezte Siklós Olga.
1: A felvétel 1975-ben készült, és legutóbb 2002. július 30-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Shakespeare szonettjeit Hegedűs D. Géza, Lukács Sándor, Szersény Gyula és Papp Zoltán olvassa fel.
1: 17. szonett.
2: Hogy lesz egykor versemnek hitele, zsúfolja bár nagy érdemeidet. Pedig ég látja, csak sírod jele, félig se tárva rejti életed. Hogyha le tudnám írni szép szemed, s volna bájad zengeni friss zeném, hazugság, mondanák az emberek, földi arcot nem fest így égi fény. Nevetnék sárgult papírom, fecseg a pletykás öreg, sok szó, semmi tény, s a valóság költői őrület és dagály lenne, ódon költemény. De maradnál meg valami utódban, kettőzve élnél, benne s a dalomban.
1: 75. szonett.
3: Az vagy nekem, mi testnek a kenyér, s tavaszi zápor fűszere a földnek. Lelkem miattad örök harcban él, mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg. Csupa fény és boldogság büszke elmém, majd fél, az idő ellop, eltemet. Csak az enyém légy, néha azt szeretném, majd hogy a világ lássa kincsemet. Arcod varázsa csordultig betölt, s egy pillantásodért is sorvadok. Nincs más, nem is akarok más gyönyört, csak amit tőled kaptam, s még kapok. Koldus szegény királyi gazdagon, részeg vagyok, és mindig szomjazom.
1: 98. szonett.
4: Távol telt tőled tavaszom, midőn a pettyekkel tündöklő április ifjúságot lehelt szét a mezőn, hogy táncolt még a vén Szaturnusz is. De sem a vígmadár fütty, sem a tarka és jószagú ezerféle virág nem vett bizony rá semmi nyári dalra, s szedetlen maradt a sok büszke ág. Nem csodáltam a hóliliomot, s a rózsaszirmán a mély karmazsint. Drágák voltak, édesek, gazdagok, örök mintád utánzatai mind. Nélküled mégis tél volt mindenütt. Mint árnyaiddal játszottam velük.
1: 10. szonett.
5: Szégyen! Mondd, hogy nincs nő, akit szeretnél. Te ki magadhoz oly könnyelmű vagy. Vagy vald be, sokak bálványa lehetnél. Annyi szent, hogy a lelked csupa fagy. Mert úgy megszállt a gyilkos gyűlölet, hogy folyton lázadsz magad ellen is, csak rombolod a szép épületet, bár főtiszted az volna, hogy javítsd. Ó, változz, s lelkem veled változik. Szeretetnél szebben lakjék a dű. Légy, mint a külsőd, szíves és szelíd, vagy legalább magadhoz jó szívű. Nemz utódot, szívem is kér. Hadd éljen szépséget tovább benned s a tiédben.
1: 149. szonett.
2: Azt mondod kegyetlen, hogy nem szeretlek, hisz magam ellen pártodat fogom. Nem te rád gondolok, míg önfeledten vagyok kedvedért saját zsarnokom. Gyűlölőidet nem együtt gúnyoljuk, s akit megvetsz, barátom lehet-e? S ha haragszol rám, nem állok-e bosszút magamon úgy, hogy jajdulok bele? Milyen érdemem, becsülöm, amely ne volna bármire büszke rabod? Hibád is imádattal tölt jel lelkem, hogy szemmel kormányozhatod. De csak gyűlölj, ismerlek. Aki lát, olyat szeretsz, s én vak vagyok rejád.
1: 117. szonett.
3: Vádolj azzal, hogy fukaron fizettem mindazt, ami jóságod viszonozta. Hogy édes szívedet nem emlegettem, pedig mind több lánc köt hozzá naponta. Hogy idegen lelkekkel csavarogtam, s tékozoltam drágán vett birtokod. s minden szelet a vitorlámba fogtam, mely szemettől legmesszebb vontatott. Ródd fel sok botlásom, önfejűségem, s tetézze gyanúd igaz bűnömet. Védj célba a haragoddal egészen, csak ne lőjön rám friss gyűlöleted, mert fellebbezek. Miért kellett a bűnöm? Hogy szíved érc erénye kiderüljön.
1: Harmadik szonett.
6: Nézd tükrödbe, s mondd az arcnak, melyet látsz, most kell mását megszerkesztenie. Ha most nem újítod, friss dísze elhágy, minket csalsz, s anya üdvöt ölsz vele. Mert hol a szép, ki méhe parlagát elzárja férjé szántásod előtt, s a balga férfi, aki önmagát imádva sírba öli a jövőt. Anyád tükre vagy, édes tavaszát láthatja benned, s te is így fogod nézni vénséged ablakain át, bár ráncosan, mai aranykorod. De ha múlásnak szánod életed, haj magad, s képed együtt hal veled.
1: Hatodik szonett.
5: Ne hagyd hát, hogy törölje nyarad a rongykezű tél, mielőtt szűrve vagy. Édesíts egy fiolát, s még tova nem tűnik, ragd át kincsraktáradat. Nem tiltott ügylet kölcsön adni pénzt, melyért az adós boldogan fizet. Nemz magad helyett új második ént, vagy tízszer jobb, nemz egy helyett tizet. Boldog vagy, s tízszer boldogabb leszel, ha tízszer visszatükröz tíz tükör. Mit nyer veled a sír, ha menni kell? Itt hagy a jövőnek, noha megöl. Nem akacskodj, túl szép vagy, sem hogy a sír kincse légy, s férgek diadala.
1: 87. szonett.
2: Ég veled, te túl drága, hogy enyém légy. Eléggé tudod magad is, mit érsz. Kincs lajstromod bontja lelkünk kötését, ami jogom volt rád, mind véget ért. Mert hogy voltál enyém? Nem adománykép, s mi érdemem mérte föl szíved árát? Nem okszülötte volt e szép ajándék, és így hitellevelem visszaszáll rád. Te adtad, de még nem tudtad, mit érsz. És akinek engem rosszul túl becsültél, juttatásod, alapja félreértés, újra tied most, hogy jobban ítéltél. Éltem birtokod bűvölő hitében, király álmomban, sehogy sem az ébren.
1: 22. szonett.
3: Tükröm hiába mondja, hogy öregszem, míg egy vagytok te meg az ifjúság. A teráncaidat kell észrevennem, hogy belássam, közel már a halál. Mert ami csak borít téged, a szép, ékes köntösként fedi szívemet, mely benned él, mint bennem a tiéd. Hogy lehetnék így nálad öregebb? Légy hát óvatos, édes, amilyen én vagyok, nem magamért, de te érted, úgy hordva szíved, ahogy dajka sem félti kicsinyét, kit annyi baj érhet. S ha majd enyém meghalt, ne várd szíved, nem úgy adtad, hogy egykor visszavedd.
1: 18. szonett.
2: Mondjam, társad másod a nyári nap. Te nyugodtabb vagy, s az nem oly üde, hisz a május mézbimbaira vad szélcsap, s túl rövid a nyár bérlete. Az ég szeme néha gyújtva ragyog, s aranyarca máskor túl fátyolos. S mind válik a széptől a szép, ahogy rútítja rendre vagy vakon a rossz. De a te örök nyarad nem fakul, s nem veszíti szépséged birtokát. Ne mondja halál, hogy rád árnyahul. Örök dalokban nősz időkön át. Míg él ember szemes lélegzete, mindaddig él versem, s élsz benne te.
0: Shakespeare szonettjeit Szabó Lőrinc fordításában Hegedűs D. Géza, Lukács Sándor, Szersény Gyula és Pap Zoltán olvasta fel, szerkesztette Linka Ágnes. Rendezte Kővári Katalin. A felvétel 1984-ben készült, és legutóbb 1993. március 5-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Lenyűgöző előadások, felejthetetlen dallamok, fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Palota koncert, mindörökké operett, augusztus 20-án 21 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csak nem 200 honvédségi és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Holnapig még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Előléptetéseket és kitüntetéseket adott át a belügyminiszter a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben. Pósvai Gábor az ünnepségen hangsúlyozta, a magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát, a rendvédelmi dolgozók számára pedig stabilitást és biztonságot kell nyújtani. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. A légiparádé 9 órakor kezdődik. A Lánchíd és a Margit híd között a Duna felett a honvédség légierejének merev és forgószárnyas eszközei mutatkoznak be. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban, több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt hárman meghaltak augusztusban. Napos, felhős idő lesz. Holnap hajnalban még többfelé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge zápor, zivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű. Hírekkel 19 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Írószobám. Szentkuti Miklóssal Mezei András beszélget.
3: Kedves Szentkuti Miklós, engedd meg, hogy leplezetlen erőszakossággal betörjek hozzád írószobádba, és mindjárt a tárgyra térve megkérdezzem tőled. Életműved életre elegendő olvasmányt adhat bármely ember számára. Mi ad neked több örömet? A készülő mű boldogítóbb-e, mint a kész?
4: Hát boldog, aztán se elfelejtett, se készülő művemben nem vagyok. De ha már ezt pengetjük, kétségtelen, hogy terveim sokszor százszor jobban izgatnak, mint az elhagyott mérföldkövek.
3: Ha ez így van, mi a véleményed az írás cselekvésében való létállapotról? Nem vonja ki magát az író az életből?
4: Az az állapot, melyben egy író alkotás közben található, a legélőbb életállapot. Se testileg, se lelkileg, egy sejtnyit sem különbözik az állatok nászruha öltésétől, virágok nyílásától, kristályok növekedésétől és a csillagok expandálásától.
3: De azért nem mondd, hogy nincs nosztalgiád a primér élet valóságához, mely azáltal boldog, hogy nem tud önmagáról.
4: A lehető legnagyobb nosztalgiám van az úgynevezett átlag ember átlag élete után. Olyannyira, hogy bizony gyakran cserélnék is velük. Tisztában vagyok persze azzal, hogy az ő életük sem fenékig tejfel, de legalább nem gyötrik őket az alkotással, mítosz vajudással, az élet legvégső kérdéseinek szinte méregfogszerű hatásával járó küzdelmek és kínlódások.
3: Pedig hát életműved ez a monumentális, nagy kultúrparódia, mely az európai kultúra utolsó összegzéseinek egyike, úgy fejtődik belőled, mint pókból a fonál. Biológiai kényszere mindez, ha műveid indítatását kutatjuk.
4: Hogy biológiai kényszere? Hát persze, hogy az. Épp ebben a pillanatban mondtad a legjobb hasonlatot erről.
3: Ha már itt tartunk, mi a véleményed arról a megállapításról, mely szerint Szentkuti Miklós nagyon egyedül áll a magyar irodalomban?
4: Hogy egyedül állok a magyar irodalomban, ez a kijelentés semmi egyebet nem jelent számomra, mint hogy véletlenül nem hasonlítok senkire.
3: Ma már végképp nem vagy hasonlítható semmiben senkihez, de nemzedéked két nagy íróját, Németh Lászlót és Szerb Antalt veled együtt amolyan esszéíró nemzedéknek tituláltak. Igazolta-e az idő ezeket az előítéleteket?
4: Nemzedékem joggal nevezhető eszéíró nemzedéknek. Bár találom volna az intellektuális jelző, hiszen a nemzedék nagy költői is a barokk és egyéb intellektuális jellegű költészetnek hatása alatt állottak. Vas István a költő és az angol barokk líra nagyszerű fordítója három vaskos kötetnyi eszét írt. Épp úgy a Jánusz arcú Somjó György. Az egyik arca eszé arc. Fiatalkorom három és döntő jelentőségű barátja Halász Gábor, Németh László és Szerb Antal voltak. olvastuk a Nyugatot, és a pécsi Minerva és a szegedi Szép Halom legalábbis annyira magukhoz láncoltak. Viharos szenvedéllyel éltük át a német szellem történeti irányzat gondolatait, majd a T.S. Eliot féle intellektuális ellenmérget ittuk rája. Kerényi Károly mitológia értelmezése is csábító szirénként hatott nemzedékem sok tagjára, éppen Szerb Antal rántott kardot mellette, mikor jó magam elleme fordítottam a számomra sokkal józanabbnak látszó angol hitrege kutatásokból elcsent fegyveremet. Hogy a költészetet is mennyire átjárják az intellektus artériái, ezt Thomas Mann is természetesen észrevette, mikor hozzám írt levelében azt mondja, egyébként a tanulmányban, a József történetekről írt bírálatomról van szó, a kritikai és írói jelleg egymásba játszását véltem felfedezni, ami korunk jellemző sajátsága.
3: De hát bármilyen nagy terjedelmű is egy író és életműve, lehetséges-e, hogy minden emberi tapasztalat logikai és lírai katalógusa legyen?
4: Mindmáig nem tudom elejteni azt a gondolatomat, hogy az ilyenféle katalógus vagy non plus ultra egyetemesség igenis lehetséges. Suttogjuk itt el magunk között Goethe nevét. Persze kissé gyanús vagyok magamnak, veled és másokkal együtt én is sejtem, hogy eszményemnek csak megközelítéséig jutok majd el. Viszont, ha csak torzó is marad az egyetemes óriási mű, megint suttoghatunk Michelangelo vagy Rodin torzóiról, melyekben nem csak a töredék voltát látjuk, sugárzik már belőlük az egész.

0: Itt fedeztem fel, valóság és irrealitás, ha tetszik abszurditás, irizáló, opalizáló viszonyát.
1: Olvastál ehhez valamit? Megragadott valami olvasmányaidban?
0: Ez időben olvastam, méreg drága könyvek voltak, Husserl filozófiai könyveit, és megismerkedtem Heidegger egzisztencialista főművével, a Lét és idővel. Azóta is csodálkozom, hogyan tudta beszedni az úgynevezett francia világosság, vagyis racionalitás, ezt az ősgermán káoszt. Ugyanakkor Szerb Antallal együtt kissé bedültünk a német szellemtörténeti irányzat híres hírhet képviselőinek.
1: Akkor mégis mi volt az, aminek nem dőltetek be?
0: Hát számomra ragyogó antibiotikum volt az elméleti fizika. Einstein, Planck, Heisenberg pesti előadását az egyetemen hallottam. Opuszaik mind bevonultak könyvespolcaimra.
1: Itthon olvastad őket, vagy pedig jártál kint Németországban, vagy külföldön is, megérintett téged mindez?
0: Igen, mikor a 30-as években jogi díjat nyertem a Külügyi Társaság hallgatójaként, ösztöndíjjal Genfbe kerültem a Népszövetség tanulmányozására. Genfben vásároltam össze komikus tömegben Bronyi hercegnek és másoknak az anyag hullám elméletét kidolgozó műveit. Ilyesfélékből már sok hevert otthon is az íróasztalomon a prékezdés idejében.
1: De hát miből is jött össze a pré? Mert való igaz, hogy nagyon sok mindennek az egységét jelenti ez a mű.
0: Hogy még mi evert még nagyobb tömegben az asztalomon? Francia, angol, amerikai, német divatlapok, egy-egy ruhamodell fétisemmé vált, és ami a leglényegesebb, az ultramodern divatkreációk és az ultramodern fizikák között pozitív összefüggéseket találtam. Ugyanilyen összefüggésben rajongtam a legmodernebb építészetért. Halász Gábor gúnyolt is, mondván a prével kapcsolatban: mi a fenének építkezel annyit? Ahogy sok-sok utazásom közben láttam, középkori katedrálisok és kubisztikus áruház mauzóleumok közelségét. E két architekturális ideálom a prében is találkozott, vagy ihletett.
1: Tulajdonképpen a tudományok iránt is nagy volt benned az érdeklődés. Ez távoli, inkább nosztalgikus érdeklődés volt, vagy pedig esetleg nagyon is konkrét tapasztalati?
0: Nagyon konkrét és közvetlen. Például kedves egyetemi társamtól mikroszkópot kaptam kölcsön. Vaskos botanikai könyveket vettem, egyet arról, hogy miféle műszerekkel és hogyan lehet transzírozni a növényeket, hogy a mikroszkóp alatt engedelmesen viselkedjenek. Hogy a mikroszkópom bimbózó lányok árnyékában szuperált, már a barokk költészet két alapkövét ásattam a pré alá.
1: Hát tulajdonképpen én a bimbózó lányokról kérdeznék tőled a legszívesebben. Ezek a bimbózó lányok is amolyan avantgardista lányok voltak?
0: Na jót kérdeztél. A préírása közben álmomban sem gondoltam semmiféle avantgardizmusra. Esküszöm, azt se tudtam, mi az. 1931-es londoni útam ösztöndíjjal óriási jelentőségű volt. Vegyem csak a British Museum keleti gyűjteményét. Képeslap alakú reprodukciókat és vaskos katalógusokat kofferszámra vásároltam. Ihletésük hatása gyors volt, mint Juliának a méreg.

0: a prének vagy egyharmadát Londonban is írtam, ahol tulajdonképpen egyetemi magántanári tézisemen kellett volna dolgoznom, az angol 17. század panorámája lett volna. Ha a prében a Halbert figura az angol szellem megtestesítése, ennek indult legalábbis. Úgy a francia Leville-Touquet modellje, persze nem kizárólagosan, Halász Gábor volt. Visszatérve a pré angliai múzsai nevelkedésére, hadd említsek még kettőt, ha megengedett. Legmodernebb képkiállítások naponta. Lábjegyzetek formájában bizony a pré sok-sok szavához, metaforájához, filozófiai gondolatához oda pöttyinthetném századunk nagy festőinek nevét. A pré mögött, ez a másik, esztétikai és kritikai őrangyalként, vagy őrördökként ott áll, félre ismeretetlenül éles kontúrokkal. A Times irodalmi melléklete és T.S. Eliot nagy folyóirata a Criterion. Magyarul ez szó szerint ismérvet jelent. Ez az angol flegma, mély humor, blazírtság, józan ész, nem beugró tartózkodás szemlélte ezeken a lapokon a bolond, hőzöngő világot.
1: Ha már ennyire belejöttél a prébe, akkor ezzel a svunggal, ezzel a lendülettel talán az Orpheus keletkezés történetéről is mondhatnál valamit.
0: Hát az Orpheus fejlődés története egy kicsit kacskaringos. A 30-as években mutatta be az Operaház Monteverdi Orfeóját Respighi hangszerelésében. Ez a zene sorsdöntő hatást tett rám, minden előadását meghallgattam, az Orpheus Theme ekkor született.
1: Mi izgatott téged tulajdonképpen?
0: Ezt is megmondom. Rendkívül izgatott Monteverdi és Palestrina zenének különbsége abban az időben, mikor jóformán minden este koncertben voltam. Az említett különbség ez foglalkoztatott dramatikus erővel. Toscanini és Bruno Walter kétféle zenekar vezetési stílusát figyeltem. Ekkor regényre támadt kedvem, ebben Palestrina, legyen Toscanini, Monteverdi, legyen Bruno Walter. A zene mellett tombolt a történelem világ panorámája is. Spengler a Nyugat alkonya című műve. Itt most totálisan érdektelen, hogy Spenglernek igaza van-e vagy sem. A lényeget számomra a kultúrák ezeregy éjszakája és haláltánca jelentette óriási teatralitásban.
1: Miből éreztél rá mindezekre? Az életből, avagy művekből is?
0: Évtizedeken át szakadatlanul olvastam a Schütz Antal által szerkesztett 4 kötetes Szentek életét 1933. Az egyes életrajzokban a gazdagon szereplő történelmi figurák, események vonzottak. Ezek a figurák aztán újabb figurákhoz vezettek. Vagyis óriási világtörténelmi könyvek olvasásához monográfiákat is faltam. Nem kellett könyvtárakba szaladgálnom, családi könyvtáramban minden jót megtaláltam.
1: Így például?
0: Mintha egyenesen az én megrendelésemre állította volna össze Scamoni a Szentek igazi arca című csodálatos arcképgyűjteményét. Korabeli halotti maszkok, szobrok, festények, igazi egyházi sztárparádé. Ennek alapján, még ihletődve, 365 rövid szentéletrajzot akartam írni. 10 darab ilyet meg is hirdettem az Orpheus fekete füzeteinek 1939-es prospektusában. Ezeket ilyen formában akkor nem írtam meg, csak 2, de 8 darabot később kidolgoztam. Ugyancsak meghirdettem egy Szent Ágoston kommentár sorozatot. Ennek nagy része kéziratban megvan, de eddig még nem jelentettem meg.
1: Csak a kereszténységgel foglalkoztál?
0: Nem. Az európai kereszténységre villámlott rá a nagy ellenpont. A keleti kultúrák minden formájának átélése. 31-32-ben a British Múzeum keleti kincsei és kiadványai, és később az én nagy kincsem, Chester Beatty-nek, Anglia egyik legnagyobb kézirat gyűjtőjének kiadványa, perzsa miniatúrák katalógusa, a világ egyik legfényűzőbb képatlasza. Így született az Európa Minor cím és kötet, vagyis gyengét figyelmeztetés, talán nem is olyan új, Európa felé, hátrába az agarakkal, vagy más nyelvjárásban például, hátrább azzal a híres, inkább híret római civilizációval.
1: Azt kérdezném meg tőled, hogy végül is mi adta a döntő lépést arra, vagy ahhoz, hogy az Orpheust megírd?
0: Na jó, hát akkor elmondom, hogy mi adta azt a döntő lökést ahhoz, hogy ennyi előkészület után kirukkoljak a farbával, vagyis, hogy megjelentessem 1939-ben az első fekete füzetet ilyen alcímmel, Részletek Szentkuti Miklós Szent Orpheus Breviáriuma című készülő művéből. A döntő lökés Szerb Antal szinte erőszakkal nyomta kezembe Casanova emlékiratainak teljes kiadását. Nekiestem, minden mást félretettem. Azaz, valamit helyesbítenem kell. Nem tettem egészen félre, és pikáns az ellentét a pikáns Casanovával, nem tettem félre Bart protestáns teológus nagy könyvét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléről. Na és miért nem tettem félre? Mert a Széljegyzetek Casanovához című első Orpheus füzetem módszere a Bart teológus módszere volt. Az már a Horthy állam módszere volt, hogy Casanovámat a rendőrség lefoglalta. Ennek ellenére 1942-ig a további 5 füzet zavartalanul megjelent. A fasiszta cenzúra annyira elmerült a Hitler nyalás delíriumában, hogy nem vette észre a fasizmus fergeteges, persze álarcos, szatiráját az Orpheus egyik füzetében. Ész nélkül vágták bele 25 oldalanként a kéziratba az engedélyező pecséteket.
1: A fasizmus mellett még mi minden vonult el Orpheusot színpadán, a Rivalda fényben?
0: Mikor a 40-es években sok-sok nőfigura vonult el az Orpheus színpadának Rivalda lámpái előtt, naplóíró buzgalmam is sokszorosára duzzadt. Ugyanakkor olvastam Tudor Erzsébet összes leveleit. Így hát kedvem támadt, önéletrajz és történelem összeötvözésére. Szegény Tudor Erzsébet, mint a história múzsája, ugyan kissé elsápadt, mikor észak-itáliai utazásomkor a história legbújjában felszerelt galériáin nyargaltam végig.
1: Hát te sok mindent összegyúrtál műveidben, vagy nem?
0: Hát ez az összegyúró kedvem kibővítve 1979-ben sem lett kevésbé explodáló. Az Orpheus 4. és 5. kötetének fejezetei ugyanis most készülnek, 3-3 részből állnak. Az első rész mindig egy fantáziás regény. A második egy önéletrajz részlet, de az első rész motívumaival szorosan kapcsolódva. Majd a harmadik rész, szintén az első motívumokat folytatva, természettudomány, képzőművészet, vallástörténet és a többi valamelyik témája.
1: A te Orpheusod az csak az alvilágban járt?
0: 1942-től 1972-ig Orpheus sem az alvilágban, sem a felvilágban nem jelentkezett. 1972-ben jelent meg művem 7. része, második Szilveszter második élete. És még ugyanebben az esztendőben tüntetett ki a magvető kiadó azzal, hogy az Orpheus eddigi részleteit összkiadásban megjelenteti 2 kötetben, azóta egy 3. kötet is megjelent, a kanonizált kétségbeesés. E 3 kötet második kiadása óta szakadatlanul dolgozom művem folytatásán.
1: Mindezek után tudom, hogy nagy tiszteletlenség, vagy esetleg tudatlanságot árul el, de mégiscsak meg kell kérdeznem, ki ez az Orpheus? Mi ez az Orpheus tulajdonképpen?
0: Hogy ki és mi ez az Orpheus? Meg hogy átváltozásait, különböző kulisszáit és dimenzióit hogyan foghatjuk fel? A legjobb utikalauz az az éppen 40 éves szöveg, melyet vállalkozásom megindításakor az előfizetési felhívás élére írtam. Hadd idézzek belőle, pontosan ide vág. Azt mondja, az Orpheus név a gondolati alaphangulatot fejezi ki. Az alvilágban bolyongó Orpheus a valóság sötét titkai közt tévegő agy örök jelképe. A mű célja egyrészt természet és történelem valóságát mind végletesebb precízióval ábrázolni, másrészt a szemlélődő ember minden bizonytalanságát, az érzelmek ingatagságát és a gondolatok és bölcseleti rendszerek tragikus meddőségét az európai szellem történetének változatain keresztül bemutatni. Mind a szent életrajzok, mind a történelem egyéb alakjai, híres könyvei és kulturális megnyilatkozásai tulajdonképpen csak egy lírai önarckép különböző vonásai, a szerzőnek mint egy szerepei és álarcai. Eddig szól az idézet. Tehát íme Orpheus a kutató gondolkozás megtestesítője, szimbólum inkarnátum, és Orpheus maga a szerző minden líraiságával, történelmi alakok bőrébe bújva. Akkor mi sem természetesebb, hogy sok-sok átváltozáson kell keresztül mennie.
1: Nem tudom, ide tartozik-e, csak sejtem. Miért lett személyes eszményed, kimondatlanul is, a shakespeare-i életlátás?
0: Shakespeare valóban örök mágnes. De miért? A szcénák és színek kaméleoni szígyületes színváltozásaiért. A barokk metaforák szökőkútjaiért és szivárványaiért, a horrorok, harmadik Richard Leány kérése egy holttest árnyékában, és éteri költészet, Ariel, dialektikájáért.
1: De ha már Shakespeare-ről beszélünk, engedd meg, hogy megkérdezzem, te, aki az élet szélsőséges helyzeteit és viszonylatait ütközteted, miért nem írsz drámát?
0: Nem írok drámát, mert noha valóban a legdrámaibb helyzetek, jelenetek vonzanak, a színpadi dialógusban nem fér bele sok-sok lélektani, elemző mondani valóm. A szóképek áradatát a színpad nem tűri. Én meg nem tudok lemondani róluk. Különben a nagy természet is tele van hibridekkel és hermafroditákkal, vagyis kereszteződésekkel, és férfi és nő elemeket magukba foglaló egyedekkel. Hát akkor miért ne lehetnék én is egy szemében, egy opuszban drámaíró, regényíró, filozófus és a hasonlatok lukulusza? Mivel legelső ideáljam és ihletőim a végsőkig feszülő helyzeteket ábrázoló festmények, a tökéletesen rendezett szcéna érdekel, mozgásaival, színeivel, kulisszáival, a figurák élőképeivel, közben a párbeszéd eszembe se jut.
1: Műveidben a barokk nem az ember alkotta világ gazdagságát, hanem a valóság pompázatos sokrétűségét testesíti meg. Vagy tévednék? Mi volna más, mint a megismerés eufóriája?
0: Ami a barokkot illeti, napnál világosabb a helyzet. Az egész természet szinte őrült gazdagsága, őrült variációival barokk alkotás. Ha a teológusok istene valóban létezik, akkor a művészeti lexikonokban bizonyára, mint a legnagyobb barokk művész szerepelne. Ami meg az én opuszomat illeti, gondolataimnak labirintusaival, szóképeim kavalkádjával, terjedelme ijesztő sziluettjével, a barokk visszatérő lelkének dörömbölése az irodalom kapuján.
1: Hadd támadjak most egy picit. Engedd meg, hogy megkérdezzem, hogyan értékeled a saját realista műveidet, mondjuk a Gigi novellákat?
0: Hát a Gigi novelláimat épp úgy nem olvastam el újból, mint egyéb műveimet. De, ha mégis vissza-vissza gondolok rájuk, azoknak realizmusa tökéletesen testhez álló viseleten.
1: Tehát nem érzed kompromisszumnak azt a realizmust, vagyis a Gigit?
0: A szabályos regény nem kompromisszum, műfaji követelmény, amelyben szintén otthon érzem magam. A préstílusa és kompozíciója különben sem volt életre szóló program. Amint, hogy nem akartam soha avantgardista se lenni. A Gigi regény és a végítélet a jelmezkölcsőzőben sem volt kompromisszum. Közvetlen életi élményekből születtek, amorózó és tanári tapasztalatokból, és a legtermészetesebben ezeknek az élményeknek csak is ez a, hogy úgy mondjam, konverzációs, elbeszélő modor felel meg. A társas életet nagyon szeretem, és 5-8 órákon át igazán gigi stílusban beszélgetek, nem pedig préstílusban.
1: Ha nem haragszol, itt kérdezném meg, tudtommal naplót is írsz.
0: Írok ám. A Széchenyi könyvtárban letétben lévő 50 ezer oldalas naplom részben szintén a legszolidabb stílusban, úgyhogy ezek után és ezek mellett igazán kicsit kellett lépnem a Gigi novellák felé.
1: Tehát az életrajzi regényeket sem érzed ezek szerint kompromisszumnak?
0: Nem volt kompromisszum az úgynevezett életrajzi regények. Utálom őket. Írása sem. A Divertimento megírása után már a legtudatosabban írtam Haydn, Goethe, Dürer, Händel könyveimet, melyek egy elképzelt, eljövendő kiadásban közös címmel Önarckép állarcokban szerepelnének, mint sok szólamú lelkemnek irodalmi, képzőművészeti, zenei, morális oldalainak megtestesülése. Közben megsúghatom, hogy nem kell túlságos életlátás ahhoz, hogy valaki észrevegye, ezek a könyvek az Orpheus apának édes gyermekei.
1: De hogyan jutott eszedbe főként, s miért, hogy második Szilveszter pápáról írott művedben ateista álláspontról közelítsed meg a kereszténység ideológiáját?
0: Hát ilyesmi, ilyen határozottan megfogalmazva nem hiszem, hogy eszembe jutott volna. Ezt a témakört egyébként teli találat Vas István érintette félreérthetetlen precízióval, mikor 68-ban ezt írta rólam a kortársban. Azt mondja, ekkora terjedelmű és kritikailag ennyire feldolgozatlan munkásságról minden összefoglaló csak vázlatos lehet. De még ez a vázlat is hiányos, ha nem beszélünk Szent Kuti paradox katolicizmusáról, amelynek ortodoxiája a legkételkedőbb relativizmussal és mindenre mohó kíváncsisággal keveredik.
1: Függ-e az opusz az életrajztól?
0: Függ.
1: Igaz-e, hogy műveid sosem a tárgyukról szólnak, hogy történeti tárgyak ürügyén mindig önmagadról beszélsz?
0: Na hát itt megint csak biológiai és művészeti kettőségemről, Jánusz arcuságomról beszéletek. Szubjektív lelki tartalmaim feszítik objektív figuráimat és témáimat. Objektív ábrázolásból kanyarodom vissza a képzett társítások vérkeringési szabálya szerint legsajátabb lírajságomhoz. Úgy érzem, hogy ez nincs kárára. Händel, vagy Dürer, Luther, vagy Goethe objektív ábrázolásának. Egocentrikus líra és tárgyilagos ábrázolás kettőségére vallanak az ilyen címek is, vallomás és bábjáték. Vagy a tervezett cím, Önarckép állarcokban. Így lehet még eszik gyűjteményem címe is, meghatározások és szerepek. Íróportréimban is szubjektív önarckép és objektív arckép opalizálnak.
1: Az olvasó nagy turpiságokat sejthet lépten nyomon, ha meggondoljuk. Miért találsz ki nem létező filozófusokat és filozófiákat? Lehet, hogy ezek nem is turpiságok?
0: De turpiságokról beszél, tehát akkor én is viccelek egy kicsit, ez olyan, mintha azt kérdeznéd, hogy miért talált ki a görög nép nem létező isteneket, nimfákat, szatirokat. Na de egyébként félretéve a tréfát, Azok az én nem létező filozófusaim és nem létező műveik? Nagyon is létező filozófusok, és nagyon is létező művek állarcos karikatúrái.
1: Beszéljünk azonban egy kicsit talán az Éroszról, ami a saját műveidet illeti.
0: Az Éroszról és erotikáról azt mondhatom, amit Ferenc József mondott 1914-ben, az első világháború kitörésekor: már régóta mindent meggondoltam, mindent megfontoltam. 1935-ös az Egyetlen metafora felé című könyvemben részletesen elemeztem három nőtípus, de persze a típusok keverednek. Azt, amelyiknél a lelki élet, jóság, anyaság, ön és más elemzés uralkodik. Aztán azt, akinél a bakás és hetéra vonások dominálnak. Végül azt, akinél a szépség, a mondenség, a kozmetika és a divat az uralkodó. Elemeztem az ilyesmikhez kapcsolódó háromféle vágyat és egymástól való elszakadásukat, sőt elszigetelődésüket is. Ó, Freud! Vágy az idilli érdelmességre, vágy a gyönyörűségre, vágy a nagyvilági külsőre. 74-ben, Orpheuszom harmadik kötetében tulajdonképpen ezeket az Eroszra vonatkozó gondolataimat variálom. A tartalom mutatóban ez a kedvenc műfajom. Eféle régi nótákat dalolgatok. A szerelem, mint nagyvilágiság, a szerelem, mint mitológia, mint családi élet, mint a vakhistória játékszere, mint nagy morál, mint narkózis, és mint biológia. Na, finita l'erotica!
1: Kevés író van, akit annyira foglalkoztatna a morál, mint téged, és mégsem adott ki magad műveidben. Félő, ebben az interjúban sem adtad ki magadat. Így van ez?
0: Nézd, különleges örömmel hallom minden esetre ezt a kérdésedet, mert azt mutatja, hogy észrevetted a morál címszerepét műveimben. Ami önmagam kiadását illeti, hát hogy ne adnám ki magam? Író létemre más magam kiadását nem tudom másképp elképzelni, mint figurákkal, jelenetekkel, reflexiókkal. És ezek igenis a legszemélyesebb dolgok, ha nem is indiszkrét árulkozások. Egy pár példát, most nem is neked, hanem azoknak az olvasóimnak, akik barokk őskertemben bizony nem is sejtették, hogy ott mekkora moralista mániák születnek. Elmondanék egy pár példát. Persze itt megsúgom a feleségem memóriája szól a számból, mivel, mint mondtam, én a műveimet bizony elfelejtem. Noá. Például fejezet a szerelemről című regényemben 1936 egy klerikus férfiú végtelen indulatában megöli szeretőjét, mert a nő az utcán durván ellökött magától egy koldust. Szubjektív élmény áttétele ez. Ifjú koromban az ablaknál állva vártam egy ifjú vendégemet. Nem és nem jött. Végre megpillantottam az utcán. A regénybeli koldus történethez hasonló helyzetben. Mikor a vendégem be akart lépni hozzám, ott helyben kirúgtam. Van. Ha valakit, hát himnikusan meg kellett örökítenem azt a bejárónőt, aki szentként ölelte át édesanyám párnáját két óvó karjával, édesanyámat élete utolsó napján támogatva. Második Szilveszter pápáról szóló könyvemben olvasható ez. Vagy a keresztes hadjáratokat gúnyoló regényemben, a megszabadított Jeruzsálemben, 65, egy szolgasorban élő, takarítgató, söprögető palesztínai öregember mondja el suttogva magában, az antikrisztusként hírhet második Frigyes császár biblikus bírálatát. Hadjárat helyett piszkos üzleteskedéssel szerezte meg a Szent Sírt és templomát, de a Szent Sírt is félre rúgta, hogy jeruzsálemi királlyá való koronázásához tágasabb hely legyen.
1: Amit mondanak, mondogatnak rólad, elismered-e, hogy nem vagy politikus alkat?
0: Hát ez ragyogóan nem igaz. Épp arról van szó, hogy politikus alkat vagyok. Értelmezem azt, hogy amint a középkori bölcselők mondták, potenciálisan, vagyis lelkem csírái és végzetem szerint politikai alkat vagyok. Mit jelent ez? Profétai dühöt és szenvedélyt minden egyéni és társadalmi igazságtalansággal szemben. Hogy is lehetne ez másképp, ha a moralitás és a szenvedőkkel való együttérzés életem első mozgatója? Persze a középkoriak és a legmodernebbek is a potenciális csírák után az akcióról és az aktivitásról beszélnek, illetve beszélünk. Engem, és ez a tragédiám fél század óta már, a sors olyan hiper és szuper érzékeny, szinte beteges idegrendszerrel és gyermeki lélekkel vert meg, amely katonai értelemben alkalmatlanná tesz a termékeny és harcos tevékenységre a frontokon.
1: Az 1934-ben megjelent Pré miért könyvritkasság még ma is?
0: A Pré valóban 34-ben jelent meg, saját kiadásomban, 1000 példányban. 45 év alatt az 1000 példány elfogyott. Ez aztán a bestseller, mi? Második kiadása most készül a magvető kiadónál.
1: És végül engedd meg, hogy megkérdezzem. Szentkúti Miklós hogyan látja Szentkúti Miklóst?
0: Nézd, ha a saját magam privát lexikonában írnék egy cikket, akkor ezt írnám vallomásos Gyónással. Soha sem volt professzionista író, hanem olyasféle, mint Montaigne a kastélyában, mikor esszéit írja. Mindennapi életének legapróbb részleteit, tárgyakat, embereket, szituációkat és a világegyetem és nagy természet tényeit örökké a legszorosabb párhuzamban látja. A valóság legvalóságosabb magját keresi, a totális és abszolút igazságot akarja kimondani, ezért ír vagy 40 éve napról napra óriási naplót is. Érzelmi élete, a gyermekek érzelmi élete. Mikroszkópikus pontossággal lát, hall, tapint mindent. rendkívüli emlékezetével minden pillanatban egész múltját és képzelt jövőjét hordozza magában, ami nagyobb ólom és aranyteher rajta, mint Atlasz vállán a föld, sőt az ég. Sztoikusan és középkori módon keresztény aszkéta. Ugyanakkor erotikus mitológiákat tomboló dinamikával termő érzéki ember. Mindenkihez végtelenül kedves, és csak végtelenül kedves emberekkel képes érintkezni. A világ végokainak és végcéljainak reménytelen faggatója és faggatottja. Ez lesújtóan kétségbe ejti, de ugyanakkor aggályosan leltározza a kezdettől fogva megoldhatatlannak látszó kérdéseket. A mulandóság fölötti fájdalma keservesen zokogtatja. Mindent, amit szeret, vagy amit gyötri, szinte abszurd erőfeszítéssel akar megörökíteni. A legvégsőkig száguldó racionalizmusa és telhetetlen hit szomja együtt szinte katasztrofális konfliktusok tragikus örvényébe taszítja. Ajándékot kapni szerető emberektől a legfőbb öröme. Ezért a hála legelementárisabb ösztöne. Soha életében csupán szórakozás céljából nem olvasott, nem látott. Így aztán soha életében az örök stressz alatt soha békés pihenést nem ismer. Orvosoktól csak a legnagyobb tudomány és a legrésztvevőbb szeretet egybeesését, szinte azonosságát fogadja el. Állatok, növények, sőt kristályok világában a zabálás, szeretkezés, gyilkolás, megdöglés funkcióját látva az embernek nevezett állattani csoportban nagyon is látja ezeknek a funkcióknak tovább funkcionálását, ezért tragikus félelemmel látja az emberiség veszélyeit, és szinte dühöngő és profétikus hálával látja antikapitalizmus, antimilitarizmus, antisovinizmus mégis lehetséges diadalait. Végtelen kedvel űzi a szójátékokat, szó összetételeket, nyelvújításokat, zenélő, plasztikus, opalizáló inverziókat és perverziókat, elsősorban a növényvilág hasonló kedvét utánozva. Többek között ez is egyik oka kétségtelen barokk jellegének. Tökéletesen egyenlő potenciájú a befogadó képessége a spanyol-angol barokk világnak és a népköltészetnek. Napról napra olvassa újságokban, folyóiratokban a napi politikát. Naplójában feljegyzi, hogy látva lássák majd, milyen kifejezhetetlenül távol áll, holmi narcisztikus, hülye elefántcsonttornyoktól. Ilyenkor szívszaggató fájdalmat érez, hogy hipertrófiás, hiperérzékenysége miatt nem állhat ki a fórumra. Noha például 25 éves tanári pályáján mindig első szónok volt, klasszikus retorikával tevékeny etikára nevelő. Évek hosszú-hosszú során barátaival és barátnőivel szinte naponta Commedia dell'arte-kat talált ki, játszott és rendezett. Ennek legerősebb nyomai találhatók műveiben. ágas-bogas szerelmi életében is a legnagyobb élvezetek közé tartozott, modern társadalmi vagy keleti mitológiai alakok álarcában találkozni. Intellektuel társaságban nagyon rosszul érzi magát. A falvak házaiban és lakói között a leges legjobban. Pazar összetettségei közül ez is fontos. Jellemző, hogy a Pré és például a szigligeti faluban élvezettek és tapasztaltak között soha nem érzett konfliktust. Ahogy legegyszerűbb édesanyja imádó szeretete és a divatdámár pervers parádéja között sem. Szerelmi életére visszatekintve nem a dionízoszi és bakháns emlékek árasztják el, hanem azok a helyzetek, mikor a nők jók, kedvesek, anyák és őrangyalok, segítők és önfeláldozó részvétel teljesek voltak. Talán legnagyobb és örök megrendülést kiváltó érzése az emberi szenvedés látása, titka, értelme vagy érthetetlensége.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Elhangzott Írószobám. Szentkuti Miklóssal Mezei András beszélgetett. Szerkesztette Albert Zsuzsa. A hangfelvételt 1979-ben készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, december 30-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
3: Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Műsorajánlót hallottak.
5: Tizenkilenc óra, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenék küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok, ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Kerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás. A honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. A légiparádé 9 órakor kezdődik. A Lánchíd és a Margit híd között a Duna fölött a honvédség légierejének merev és forgószárnyas eszközei mutatkoznak be. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között, a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján a Zamárdiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Holnaptól egész héten át óránként indulnak légkondicionált Intercity a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz, közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. Részletek a MÁV csoport oldalán és a MÁV Plus applikációban találhatók. Robbanás történt egy lakóházban a Veszprém megyei Öskün. A kiérkező tűzoltók a Hársva utcai családi ház átvizsgálásakor lőszereket találtak, ezért 50 méteres körzetben lezárták a környéket. A katasztrófavédelem közölte, hogy várják a tűzszerészeket. Hozzátették, a robbanás ereje akkora volt, hogy az épület nyílászárói kiszakadtak. A detonációban egy ember megsérült, a mentők kórházba vitték. Napos felhős idő lesz, holnap hajnalban még több felé délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge zápor, zivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű. Hírekkel 20 órakor jelentkezünk legközelebb.
2: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Az alázat kalendáriuma. Szent Koti Miklós naplójegyzeteiből Haumann Péter olvas fel.
7: Van-e szebb idő, mint egy ünnepnap délelőtt, záporos és tornádós éjszaka után? Lemosott, lemart minden, rom és tisztaság egyszerre. Hegyen lakom, de a szél oly erős, hogy kivégben hajtja fel a Dunáról a vízszagot. Furcsa a hidegség és iszap együtt, a higiéni fehérség és a romlás bűze. Különös ez a nápolyi tengerszag hegytetőn, erdő közepében. Fehér világosság, mint egy tejüveggel falazott műteremben. A szél tépi, nyomorítja a fákat, megszokott zöld bokrok, egyszerre rikító kékek, amint fonákjukat mutatják. Tűllevelű fák a szél által egybegyúrva elvesztik minden vonalkásságukat, és úgy néznek ki, mint a kelkáposzták. Vadmoduláció tobzódás az egész vonalon. A növények szín és forma hangnemei úgy változnak a fütyülő szélben, mint a vízimalom lapátjai a vízben. S miatt a fák minden képzelhető szinten belsőjükben átcsoportosulnak, mint a végítéleti flagellás lelkiismeretvizsgálatot tartanának. Az alatt a horizont tisztább, világosabb, nyugalmasabb lesz, mint egy üveglemez széle. Ugyanaz a szélvihar ilyen ellentétes hatást ér el. A közvetlen környezetet felforgatja, a végtelenség végesség diadémját meg kristályosítja. Szinte csengenek a precíziótól lapiszlazulira mosott távoli hegyek. Éles hegy és szétdult erdő összefüggése azokra a jellegzetes zongora variációkra emlékeztet, amelyekben a basszus a témát hozza, akkordokra erősítve, alattomosan, de diadalmasan, esetleg más hangnemben, mint ahogy eredetileg szólt, a szoprán pedig tengernyi figuráló futamot tajtékzik föléje, Első a hegy, második a lomb. Szeretem az esővarázs hatását a városi embereken. Egyrészt művészesen stilizálja őket, másrészt valami idilli melegséggel etikát csal ki belőlük. És mi kellene más? Egy nő leugrik az autóbusz lépcsőről, és egy elég távoli kapu alá szalad. Minden mozdulata szimpadiasan csinált, szoborszerűen pózos. Éppen a legprimitívebben gyakorlatilag mozgások a legteátrálisabbak. Valóságos Danae, aki 10 sovány manikűrözött ujjával egész nyulánk testét be akarja takarni a szerelmes Isten zápor elől. Bokák kibicsaklása tócsák között, a térdek kacskaringós szoknya alá csempészés a szél elől, a csípő szédült jobbra-balra billenése, egy megperdített, de már közvetlenül a feldőlés előtt álló ötpengős mozgásai a sima asztalon, a mellek naívan csiripelő fuldoklása az állal összeszorított kosztüm rüverek alatt, mintha nem is egymás mellett volnának, hanem rézsút egymás fölött, mint két lehámozott kemény tojás szűkre szabott 10 óra is zacskóval. A nyakba visszaszívott fej, önmagát önmagával eltakarni akaró álvízhatlan grimaszaival, milyen mitológikusan tiszta, a köznapinál 1000-szer magasabb nívón lejátszódó izom élet ez, a legbutább fruskából sorskariatida lesz. Vagy az a munkás, aki egy hordót tol fel egy pinceablakból a stráfkocsira, az ömlő víz lecsiszolja a mozdulatait, kubisztikussá, vallásossá teszi őket. Sziszüfosz, akihez imádkozni lehet. És a mozdulatok ezen teológiai manierizmusa mellett a kedves családias szeretet, a kis segítés, kis önfeláldozás mosolyai, az emberi közösség humoros érzése egy kapuaj vagy kirakat előtti ponyva alatt. Kelton lesz. Esernyőmmel átmentek egy nőt a lányával egy kapuajba. Néhány pillanat alatt végigérzem tett, vállalkozás, egymásra utaltság, idill, idegenség, álom, fizikai ügyesség, rizikó, családfenntartás, francia négyes, lemondás, pletyka, véletlen minden derűjét, melankóliáját. Milliazon pluviosé. Mikor ifjú szerelmesek kocintanak két miniatűr kehelyjel, konyakkal vagy borral, nő, aki nem iszik senki, és azt mondják egymásnak, Isten éltesse, vajon melyik Isten rezdül a metafizikák splendid rejtekegeiben? Mi köze van ennek a kis konvencionális mondatnak, melynek minden konvencionális volt a mellett, mégis mindig valami Isten idéző ereje van? Mi köze van ennek a Golgotán imádkozó Krisztushoz, a tengerbe menekülő Dionüzoszhoz, vagy pápua fétisekhez? A nő arcán csábítás és béke, asszonyi diadal és asszonyi megbúvás mosolya, a férfián a szenvedély bamba asszimetriája. A poharak fehér gyűrűi összeütköznek, a konyak aranyból, fénytamból, szappanbuborék színekből, tükrözésből, parfümből és halálos nihilből összekotyvasztottava kicsit locsan. A felek isznak, s vajon melyik Isten élteti őket? Nagy dolog az együttivás, plasztikusság és nél. Az ez egyformán az közelebb az asszony konkrét valóság formáihoz. Tamás ujjaim bátrabban futnak futórózsaként a nőtestének létezés sebeire és sebeibe. Ugyanakkor a köd, az álom, a kábultság felé is vágtatok, mely éppen minden plaszticitás megszülését akarja. Milyen a mosolyod? Néha az alkonytól aranylila tengeren megjelenik egy tajték. Sem szellő, sem dagály, sem kószahajó távoli apropója nem hívhatta elő, és mégis ott van, mint az ájuló lét belső derűje. Nem mozdulat, nem hang, csak isteni biztos sugárzás. A te szájad körül is így jelenik meg a mosoly, nem mimika, nem mozdulat, hanem gyermek ilyen égi jóságot hirtelen csillanása, szépséged rezzenése, a hintázó időben. Emlékszel, mikor először néztem a szemedbe? Úgy úsztál egyszerre benne, mint elcsitult tóban hirtelen árnyként belevirágzott partvidék. Emlékszem, otthon egy sötét asszony fogadott, szeme zöld volt a halálos nélkülem időktől, s az őrület úgy cikázott benne, mint aranyhalak egy fekete akváriumban. Emlékszel, mikor először hallottad a nevetésem? Azt a férfias

Gyalázott bomló koronáját fehér falaknak szórja homloka, s a halál cölöpéhez akarja kikötni véle magát, gyűlölve cicázó szeretőt és lojolázgató férjet. A rókus kápolnában imádkozom. A kápolna pince méresüllyedt, oda nyomta a fölötte tornyosuló tengernyi betegség testi szerencsétlenség. Annyira érzem bőrömön a kórházi ágyak zsákkal húzott matracait, lázas kezemben az olajfestékes vaságy hidegségét és csomóit, annyira érzem fantáziára feszült fantázia vértanú testemben minden betegség hülye butító, lázító és vak nyomorát, hogy az elfojtja ajkamon az imát. Hát mit kérjek Istentől, és mit az irgalmas rókustól? Hiszen ha Isten örökké, szakadatlanul és megváltoztathatatlanul akarja betegséget, az értelmetlen pusztulást, a szenvedés határtalanságát, a halált és a szegénységet, két undorító szennyes angyalát, segíthetek-e a fölöttem tornyosodó betegeken imáimmal, meggyógyíthatom-e őket? Kis hitű vagyok, talán bűnösen az, de mégis legyőzhetetlenül kis hitű. A szentek imádkoztak, a kolostorokból felhődúsan szállt az áhítat. Mind kér, kér, kér. És a kórházak tele vannak. A nyomortanyák szaporodnak. Kikre vannak bízva a betegek? Hivatali automata orvosokra, akikből hiányzik az orvos két lényeges vonása. A. Az örjöngő krisztusi emberszerelem, és B. Az örök izgatottság, nyugtalanság, misztikus áhítat, démoni kérdést kérdésre halmozás a természet titkai előtt. Kis verkli pozitivisták, naív pozőrök, bornírt hentesek, vagy nyálas hipohonderek javarészt. És az orvos mellett ott a pap, halál és nyomor másik professzionistája. Milyen kevés az igaz Isten hordozó és Isten szóró. Ha valaki egy kicsit keresztényül keresztény, már szentnek tartják. Olyan szenzáció. Tegnap tanulja voltam egy zsidó lány megkeresztelésének. A lányt ismerem, teljesen távol áll a konjunktúra kikeresztelkedéstől, igazi keresztény, a vallásos lélek, etika és ima választott példája. Aszkézisnek és idilli humánumnak oly csodálatos kiegyensúlyozója, amelyre csak nők képesek. És az a két pap, akivel a templomban dolga volt, hogy bántak vele? Az egyik arisztokratikus arc, par excellence festő, ilyen katolikus alkat, Goethe homlok, papírvékony bőr, éles orr, kék szemek, tétova sirály szárnyi gesztusok, torokból tajtékká tört nonchalance errek, a magány gőgje, az irracionalitás teltség önző blazértsága, bürokrácia és valami visszataszító közöny minden ember iránt. A keresztelés szertartása alatt éles hangon idegesen és nyugdíjazás előtti algebra tanárok durvaságával többször hangosan rászólt az ájtatosan didergő lányra, sértően éreztetve vele, hogy nem tudja, nem ismeri a keresztség szertartását. Milyen gyermeki alázattal állt ott, nagy, madonna lagúnás szemeit bizalommal a pozőr pap felé fordítva, és ez a vak Isten hivatalnok semmit sem lát belőle. Szerettem volna oda kiáltani a lánynak, hogy nem, nem, nem ez az én vallásom, ne erről ítéld meg azt. Ó, miért nem vagyok püspök, prímás pápa, hogy reggeltől estig és estétől reggelig rohanjak plébániáról plébániára, megostorozzam ezeket a méltatlan, kiáltóan hazug szolgákat, és felmagasztaljam, csókoljam, jutalmazzam a kiválókat. Ott guggoltam, tűrve a pap szinte már antiklerikális farcba illő tapintatlanságát, és kértem az Istent, ébresszem fel rossz álmomból, hiszen én nem vagyok laikus kamasz, hanem bíborban úszó felszentelt püspök, és most rögtön kilököm a templomból ezt a kiszáradt vén katekizmus bajámtert, és magam veszem kezembe a csillogó szent eszközöket. Istenteli szememen keresztül hozva a lány szemébe az Istent, mint egy lassan folyó víz, egy ráhullott nagy őszi levelet, amint sodorja varázsos lassúsággal és biztossággal a part felé.
A másik papa sekrestjéből indult ki misére torz paraszt arc

0: arca műveletlenség és otrombaság kromanyoni modellje. Parasz szülők kínból lökték talán jobb hián a szemináriumba. Ez fogja Istenné változtatni a kenyeret? Megkérdezi pökhendi lakájuk hangján a lánytól, hogy mit akar itt. Ő ilyetten, szemérmesen mondja, hogy a keresztelést várja. Erre valami bugaci fintorral rászól, ha azt várja, akkor álljon odébb, mert itt útban van neki. És Isten megint nem ébresztett fel álmomból. Továbbra is laikus névtelenként voltam a sarokban, ahelyett, hogy bíborommal elégethettem volna ezt a szeretett gyalázót. Nem voltam sem részeg paraszt, sem antiklerikális zsidó, sem sznob volteriánus, sem politizáló munkás, mindössze egy kétségbesett és szomorú katolikus, aki nagyon jól tudja, hogy az általánosítás a világ legoktalanabb és legmeddőbb társas játéka, de elég baj, sőt, nagyon nagy baj, hogy egy ilyen eset is előfordulhat, egy eset akkor, midőn egy valóban szent lélek jön feléjük.
1: Az alázat kalendáriuma. Szent Kuti Miklós naplójegyzeteiből Hauman Péter olvasott fel.
2: A műsort szerkesztette Liptai Katalin, rendezte Sárospataki Zsuzsanna. A felvétel 1998-ban készült, és legutóbb 2008. május 31-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: A kabzsi holló. Igaz volt-e vagy nem? Azt mesélik, élt egyszer egy hatalmas vén holló. A holló egy szép napon zsákmányért repült. Szállt, szállt, de nem talált semmit. Csak elfáradt, és alaposan megéhezett. Végül egy mély folyó partja fölé ért. A parton bodorszőrű bárányka legelészett. A holló összecsukta a szárnyát, leereszkedett, egyenesen a bárányka hátára. Megrázkódott a bárány, le akarta vetni magáról a hollót, de az jó erősen belekapaszkodott a bárány bodros gyapjába, és azt mondta: kár, kár, bárányka, most bekaplak. Megrémült a kis bárány, vékonyka hangon bégetni kezdett: könyörülj rajtam, én még kicsi vagyok, ne bánts. Holló még hangosabban károgott: kár, kár, a hollók szeretik a zsenge bárányhúst, megeszlek. A bárányka gondolkodott, törte a fejét, aztán így szólt: jól van, holló, nem bánom. Ez már beszéd. A holló már tátotta is a csőrét, de a bárányka újra megszólalt: várj még egy kicsit, mielőtt evéshez látsz, mosd meg a karmaidat, fürözd meg a csőrödet. Jól van, repülök a folyóra. Meglendítette a holló a szárnyát, röpült a folyóra. Kár, kár, folyó, hallod-e, folyó?
1: Mit akarsz? Kérdi a folyó.
0: Adj nekem vizet.
1: Minek?
0: Megmosom a csőrömet, aztán nekilátok a jó zsíros bárányúsnak.
1: Azt mondta a folyó:
0: repülj el a gölöncsérhez, kér tőle korsót, akkor adok vizet. Kapta magát a holló, röpült a gölöncsérhez. Kár, kár, hallod-e, gölöncsér? Károgta. Adj nekem egy korsót, viszem a folyóhoz, a folyó ad vizet, a vízben megmosom a csőrömet, és nekilátok a jó zsíros bárányúsnak.
1: Jól van, mondta a gölöncsér.
0: Hozz nekem agyagot a vörös dombról, akkor készítek neked korsót.
1: A holló elrepült a vörös dombhoz.
0: Kár, kár, adj nekem agyagot, vörös domb. Elviszem a gölöncsérhez, az korsót készít nekem, a korsót a folyóhoz viszem, az vizet ad, a vízben megmosom a csőrömet, és megeszem a finom zsíros bárányhúst.
1: Nem sajnálom tőled, mondta a vörös domb,
0: de előbb eredj el a kovácshoz. Kér tőle csákányt, hogy agyagot fejthess. Megörült a holló, hamarosan célhoz érek, gondolta. Elrepült a kovácshoz. Kovács, hé, kovács, adj nekem csákányt, elviszem a dombhoz, a domb ad nekem agyagot, az agyagot a gölöncsérhez viszem, az korsót készít nekem, azzal a korsóval elröpülök a folyóhoz, a folyó vizet ad, a vízben megmosom a csőrömet, és nekilátok a jó zsíros bárányhúsnak.
1: Ráncolta a homlokát a kovács.
0: Előbb hozz tüzet, mondta. Akkor majd kovácsolok neked csákányt. Hozok én! Elröpült a holló tüzet keresni.
1: Egy öreg anyó éppen akkor sütött lepényt. Leszállt hozzá a holló, és megszólította:
0: kár, kár, adj egy kis tüzet, anyóka. Elviszem a kovácshoz. A kovács csákányt kovácsol nekem. Ezzel a vörös dombhoz megyek, a vörös domb agyagot ad. Az agyagot elviszem a gölöncsérhez, az korsót készít belőle, a korsóval a folyóhoz röpülök, a folyó vizet ad, a vízben megmosom a csőrömet, és megeszem a jó zsíros bárányhúst.
1: Adok neki tüzet, gondolta az öreg asszony. Talán meggyullad, és elég útközben ez a kabzsi holló.
0: A holló azonban beszórta hamuval az izzó parazsat, csőrébe kapta, kitárta a szárnyát, és elrepült. Ment a kovácshoz, odaadta neki a parazsat. A kovács, hogy a hollót megbosszantsa, akkora csákányt kovácsolt neki, hogy a holló alig bírta. Sietett a holló a dombhoz. A domb jó sok agyagot adott neki. Vitte a holló a gölöncsérhez. Az készített neki egy otromba nehéz korsót. A holló nagy nehezen felemelte, röpült vele a folyóhoz, és azt mondta: elhoztam a korsót, adj vizet.
1: Meríts magad, felelte a folyó.
0: A holló egy kötéllel a farkára kötötte a korsót, és leeresztette a folyóba. Telt, telt a korsó. A kabzsi holló még több vizet akart. Amikor a korsó szénig telt, a holló meglendítette a szárnyát, de nem bírta a korsót, visszaesett a folyóba. Hiába károgott, hiába vergődött, a korsó lehúzta a mélybe. A kabzsi holló megfulladt. A bárányka ez alatt békésen járkált a parton, és nyugodtan legelészett.

0: Az ostoba sah. Réges-régen történt, amikor még a kő is lágy volt. Egy szegény embernek összedőlt a rozoga házikója, s elhatározta, hogy újat épít magának. Fel is építette, már csak a födele hiányzott, de erre már nem maradt pénze a szegény embernek. Hívta a mestert, az gyékény szőnyeggel borította be a házat, s a gyékényre földet szórt. Tetőt majd magam csinálok, ha lesz rá pénzem, mondta a szegény ember. Azzal beköltözött a félig kész házba. Meglátta ezt a tolvaj, s azt gondolta. Úgy látszik, meggazdagodott ez a szegény ember, hogy új házat épített magának. Biztosan akad nála valami. A tolvaj éjszaka felmászott a gyékény tetőre, és megindult rajta. Alig lépett egyet, a földdel beszort gyékény szőnyeg leszakadt alatta, s a tolvaj lezuhant a házba. Egyenesen az alvó szegény emberre esett. Az felugrott, hogy megfogja a tolvajt, de a tolvaj elszaladt a sötétben. Dúlt, fúlt a tolvaj, haragudott a szegény emberre. Másnap panaszra ment a sahhoz. Ki vagy? Kire van panaszod? Kérdezte tőle a sah. Ó, bölcs sah, a múlt éjszaka ki akartam fosztani egy házat, felmásztam a tetejére, de tetőhelyett gyékény fötte a házat. Leestem, majd a lábamat törtem. Arra kérlek, büntesd meg annak a háznak a gazdáját. A sah maga elé hivatta a házgazdáját, a szegény embert. Igaz-e, hogy ez alatt az ember alatt az éjjel beszakadt a házad teteje? Igaz, uram, felelte a szegény ember. Még szerencse, hogy rám esett, különben a lábát törte volna. Noha, ő maga is bevallott, hát akasszátok fel, parancsolta a hóhérainak a sah. Engem? Ugyan miért? Hüledezett a szegény ember. A tolvajt kell megbüntetni. Hogy mersz te tanítani engem? Magam is elég okos vagyok. Látta a szegény ember, hogy a sahnál hiába keresi az igazát. Azt mondta hát, ó, sah, nem én vagyok a bűnös. A tetőt a mester készítette, ő fötte be olyan vékony gyékénnyel a házamat. No, akkor ezt eresszétek el, s akasszátok fel a mestert, parancsolta a sah. A poroszlók a sah elé vezették a mestert. Hadd kérjek valamit a sahtól, könyörgött a mester. Mit akarsz, beszélj, parancsolt rá a sah. Ó, sah, nem én vagyok a bűnös, hanem az a mester, aki a gyékény szőnyeget készítette. Vékonyra és lazára fonta a gyékényt. Én csak ráborítottam a házra. Ha a gyékény erősebb, tartósabb lett volna, nem szakadt volna le egy ember súlya alatt. A sah elbocsátotta a mestert, és megparancsolta, hogy kerítsék elő, és akasszák fel azt az embert, aki a gyékényt fonta. Vitték a sah elé a gyékényfonót. Te fontad a gyékényt? Kérdezte tőle a sah. Én, uram, akasszátok föl, mondta a sah, minden bajnak a gyékény az oka. Ó, sah, mondta a gyékényfonó, én mindig jó erős gyékény szőnyeget fontam, hanem a szomszédom galambokat nevel mostanában. Amikor kieresztette a galambjait, azok felrepültek, rajtuk felejtettem a szememet. Akkor az egyszer rossz munkát végeztem, vékony és laza gyékény szőnyeget fontam. Bocsáss meg nekem, mindennek a szomszédom az oka. A sah elbocsátotta a gyékényfonót, hívatta a szomszédját, aki galambokat nevelt, és megparancsolta, hogy akasszák föl. Ó, sah, egyetlen örömöm, ha elengedem a galambjaimat, és elnézem, hogyan röpködnek, mondta a szomszéd. Nincs ebben semmi rossz. Kinek lesz haszna abból, ha megöletsz? A tolvajt büntesd meg, ne a szegény embert. Legalább nyugodtan élhetne a nép. Ez bizony igaz, bólintott rá a sah. A tolvaj az oka mindennek. Őt kell felakasztani. A poroszlók megkeresték a tolvajt, oda vezették az akasztófához. Az akasztófa azonban alacsony volt, a tolvaj pedig magas. Akárhogy húzták a hóhérok a kötelet, a tolvajnak még mindig földet ért a lába. Mentek a hóhérok a sakhoz, és jelentették. Ó, világ uralkodója, igen hosszú a tolvaj. Lenn marad a lába a földön, sehogy sem tudjuk felakasztani. Mit tegyünk? Megmérgesedett a sah. Hogy mertek ilyen semmiséggel háborgatni? Ha a tolvaj túlságosan magas, keressetek alacsonyabb termetű embert. Akasztatok fel a húrihorgas helyett egy apró termetűt. Kimentek a hóhérok az utcára, láttak egy alacsony embert, aki lisztes zsákot cipelt a vállán. Ez éppen olyan, amilyet a sakk gondolt, vélték a hóhérok. Megragadták az alacsony emberkét, és vitték az akasztófa alá. Az rémánkodott. Ne bántsatok, mit vétettem, miért akartok felakasztani? Éppen akkor lépett ki a sakk, hogy az akasztásban gyönyörködjék. Hadd kérdezzek valamit a sakktól, kiáltotta az apró termetű.
1: Beszélj,
0: mondta kegyesen a sakk. Ó, sakk, én szegény ember vagyok, zsákokat cipelek, így táplálom a családomat. Mit vétettem én? Miért parancsolod, hogy felakasszanak?
1: Bolond, rival rá a sakk. Mi közöm hozzá, hogy vétettél-e vagy sem? Valakit fel kell akasztani. A tolvajt akartam, de az igen hosszú. A lába leír a földig. Te éppen alkalmas termetű vagy.
0: Uram, rimánkodott a szerencsétlen, a magas termetű a bűnös, te meg felakasztatnál egy ártatlan, apró termetű szegény embert. Ez igazságtalanság.
1: Ha a tolvaj túlságosan magas, parancsold meg, hogy kotorjanak ki egy kis földet az akasztófa alól.
0: Gondolkodott a sakk, aztán így szólt.
1: Igazad van. Eresszétek el ezt az embert, és akasszátok fel a tolvajt. A lába alá pedig kotorjatok gödröt.
0: Megint a tolvajt hurcolták az akasztófa alá. Nyakába vetették a hurkot, és ásni kezdték a gödröt a lába alatt.
1: Gyorsan, gyorsan, mert elkésem. Akasszatok fel azonnal, kiáltotta hirtelen a tolvaj. Ugyan miért olyan sietős?
0: Ámult el a sakk.
1: A paradicsomban éppen most halt meg a sakk. Azt mondta a halála előtt, aki elsőnek kerül a paradicsomba, az legyen helyettem a paradicsom sakkja. Hát ezért sietek.
0: Erre elfogta az irítség a sakkot. Nem tréfa dolog sakknak lenni a paradicsomban.
1: Magam leszek a mennyei sakk, gondolta,
0: és megparancsolta.
1: Engedjétek el a tolvajt, és akasszatok föl engem.
0: A sakk parancsát teljesíteni kellett. A hóhérok szabadon bocsátották a tolvajt, és az ostoba sakkot akasztották fel helyette.

0: leleményes testvérek. Élt egyszer egy szegény ember a három fiával. Gyakran mondogatta a fiainak, gyerekeim, nekünk nincs jószágunk, aranyunk, se egyéb vagyonunk, másféle kincset gyűjtsetek magatoknak. Igyekezzetek minél többet tudni, minél több dolgot megérteni. Nagy csorda helyett, leleményesség, arany helyett tiszta ész legyen a kincsetek. Ha ezt megszerzitek, mindenütt boldogultok, és nem lesztek szegényebbek másoknál. Telt múlt az idő, egy napon meghalt az apa. A testvérek összegyűltek tanácskozni. Végül így döntöttek, nincs itt semmi keresni valónk többé, menjünk el inkább világot látni. Elszegődünk valahol pásztornak vagy béresnek, nem pusztulunk éhen. Összeszedték a cókmókjukat, és útnak indultak. Kopárvölgyeken haladtak át, magas hegyeket másztak meg, sokáig mentek, 40 álló napig. Minden elemózsiájuk elfogyott már, el is fáradtak, de útjuknak még mindig nem látszott a vége. Pihentek egyet a testvérek, aztán tovább indultak. Végül fákat vettek észre a távolban, tornyokat, házakat. Nagy város terült el előttük. Megörültek a testvérek, szaporábban szedték a lábukat. Na, mondták, a rossz már mögöttünk van, most már csupa jó vár ránk. A város közelében a legidősebb testvér hirtelen megállt. Lenézett a földre, és azt mondta. Nemrég ment erre egy nagy teve. Alig, hogy tovább mentek, a középső testvér jól megnézte az út két szélét, és így szólt. Az a teve félszemű volt. Néhány lépés után a legkisebbik testvér szólalt meg. A teve hátán egy asszony ült, meg egy kisgyerek. Úgy van, mondta a legidősebbik, meg a középső. A három testvér tovább ment. Nem sokára egy lovas érte utol őket. A legöregebb testvér ránézett, és megkérdezte tőle. Keresed, ami elveszett? A lovas megfékezte a lovát. Azt bizony, felelte. Teve veszett el? Kérdezte a középső testvér. Teve. Nagy? Nagy. A tevéd a bal szemére vak volt, igaz-e? Kérdezte a legkisebbik. Úgy van, a bal szemére vak volt. És egy asszony meg egy kisgyerek ült a hátán, igaz-e? Kérdezte tovább a legfiatalabb. A lovas gyanakodva méregette a testvéreket, aztán így szólt. Hát nálatok van a tevém, mondjátok meg, hová rejtettétek. Színét se láttuk, a tevédnek, felelték neki a testvérek. Ha nem láttátok, honnan tudtok róla mindent? Kérdezte a lovas. Nyitva tartjuk a szemünket, úgy találtuk ki mindezt, siess arra felé, ott megtalálod a tevédet, felelték a testvérek. Dehogy megyek arra, mondta a teve gazdája. A teve nálatok van, adjátok vissza. Nem is láttuk a tevédet, kiáltották a testvérek. A lovas azonban nem hallgatott rájuk, kirántotta a szabjáját, megsuhintotta és ráparancsolt a testvérekre, hogy induljanak előtte. Egyenesen az ország padisahjának palotája elé hajtotta a három testvért. A lovas a poroszlókra bízta a vándorokat, maga pedig a padisahhoz ment, és azt mondta neki. A hegyekbe tereltem a jószágomat, a feleségem meg a kisfiam pedig egy nagy, félszemű teve hátán kísért. Lemaradtak, eltévedtek, nyomuk veszett. Keresésükre indultam, és találkoztam három vándorral. Ezek a vándorok lophatták el a tevét, a feleségemet meg a kisfiamat pedig biztosan megölték. A padisah meghallgatta, aztán megkérdezte. Honnan tudod ezt? A vándorok maguk mondták, hogy a teve nagy volt, félszemére vak, s hogy egy asszony meg egy kisgyerek ült a hátán. A padisah gondolkodott egy darabig, aztán így szólt. Ha te magad semmit sem mondtál nekik, ők pedig mindent tudnak a tevéről, akkor bizonyosan náluk van a teve. Vezesd ide a tolvajokat! A teve gazdája kiment, és bevezette a három testvért. Halljátok, tolvajok! Kiáltott rájuk fenyegetően a padisah. Hova rejtettétek ennek az embernek a tevéjét? Feleljetek! Nem vagyunk tolvajok, és színét sem láttuk a tevéjének, felelték a testvérek. A teve gazdája semmit sem kérdezett tőletek, mondta a padisah. Magatok mondtátok el neki apróra, milyen volt a teve. Hogy mertek most mégis tagadni? Ó, padisah, felelték a testvérek, nincs ebben semmi csodálatos. Gyermekkorunk óta megszoktuk, hogy nyitott szemmel járjunk. Mindent észrevegyünk és megmagyarázzunk.
1: azért tudtunk mindent a tevéről, anélkül, hogy találkoztunk volna vele.
0: Elnevette magát a sah, és megkérdezte.
1: Lehet-e mindent tudni valamiről, amit sohasem láttunk?
0: Lehet, bizony, felelték a testvérek.
1: Mindjárt kiderül, igazat mondtatok-e.
0: A padisah behívatta a vezírjét, és a fülébe súgott valamit. A vezír kisietett a palotából, és csak hamar visszatért két szolgával, akik egy nagy ládát cipeltek be két teherhordó rúdon. A szolgák vigyázva letették a ládát az ajtó elé, hogy a padisah jól láthassa. Aztán félreálltak. A testvérek messziről figyelték, honnan hozták a szolgák a ládát, hogyan cipelték be, hogyan tették le a földre.
1: Na tolvajok, találjátok ki, mi van abban a ládában, szólt a padisah.
0: A legidősebb testvér így szólt. Ó, padisah, mondtuk már, hogy nem vagyunk tolvajok. Valami kicsi és gömbölyű van ebben a ládában.
1: Gránátalma, tette hozzá a középső.
0: Nem nagyon érett, mondta a legkisebbik.
1: Hozzátok ide azt a ládát, kiáltott a padisah.
0: A szolgák odavitték elébe a ládát, a padisah felnyittatta és belenézett. Csak ugyan, egy félig érett gránátalma volt a ládában. Az ámuló sah kivette a gránátalmát és megmutatta udvari embereinek. Aztán az elveszett tevegazdájához fordult és így szólt.
1: Nem, ezek az emberek nem tolvajok. Valóban nagyon leleményes emberek. Eredj és keresd másutt a tevédet.
0: A padisa udvarában mindenki elámult a testvérek éles szemén és leleményességén. De a legjobban maga a padisak csodálkozott. Mindenféle jó falatot hozatott, és megvendégelte a testvéreket.
1: Semmi vád nem illethet benneteket, mondta. Mehettek, ahova akartok. De előbb mondjátok el rendre, honnan tudtátok, hogy ez az ember elvesztette a tevéjét, s hogyan tudtatok mindent arról a tevéről?
0: A legidősebb testvér így felelt.
1: Nagy nyomokat láttam a porban, s ebből kitaláltam, hogy nagy teve ment előttünk. Ezért sejtettem, hogy ez az ember, aki utolért bennünket és ide-oda tekingetett, a tevét keresi.
0: Jól van, mondta a padisah.
1: Hát azt melyik őtök mondta, hogy a teve vak volt a bal szemére?
0: Felállt a középső testvér.
1: Azt én mondtam.
0: Ugyan honnan tudtad, hogy a teve vak volt a bal szemére? Hiszen az nem hagyhatott nyomot a porban.
1: Azt abból találtam ki, hogy az út jobb széléről lelegelte a füvet, s a bal szélén növő fűhöz pedig hozzá se nyúlt,
0: felelt a középső testvér.
1: Ez is igaz, mondta a sah. Hát azt melyiktek találta ki, hogy a teve hátán egy asszony meg egy kisgyerek ült?
0: Azt én, mondta a legkisebbik. Észrevettem egy helyen, hogy ott a teve letérdelt, és a térde nyoma mellett a homokban ott maradt egy puha női csizma nyoma.
1: A kisebb nyomokból pedig láttam, hogy az asszonynál gyermek is volt. Ügyesen kitaláltátok, mondta a padisah.
0: De hogy tudtátok meg azt, hogy egy félig érett gránátalma van a ládában? Ezt már fel nem foghatom.
1: A ládát két szolga hozta be, kezdte a legnagyobbik testvér. De látszott, hogy a láda nem nehéz. Amikor letették a földre, hallottam, hogy valami kisebb gömbölyű tárgy gurul át benne egyik oldalról a másikra.
0: A középső testvér így folytatta. Én meg azt gondoltam, a ládát a kertből hozták. Kicsi gömbölyű valami van benne, ez nem lehet más, csak gránátalma. Hiszen csupa gránátalma fa nő a palotát körül.
1: Igaz, mondta a sah.
0: Aztán a legkisebbhez fordult és megkérdezte tőle. De honnan találtad ki, hogy nem érett még a gránátalma?
1: Most abban az évszakban vagyunk, felelte az, amikor még zöldek a gránátalmák. Erről magad is meggyőződhetsz.
0: Azzal a nyitott ablakhoz vezette a padisahot. A padisah kinézett az ablakon, és meglátta a kertjében a gránátalmafákat, amelyek tele voltak éretlen gyümölccsel. Nem győzte csodálni a három testvér éles szemét és leleményességét. Felkiáltott. Pénznek, jószágnak szűkében vagytok, de éles eszetek gazdaggá tesz benneteket.

0: Népek meséi. A leleményes testvérek. Üzbég népeséket hallottak. Fordította a Rab Zsuzsa. Közreműködött Horváth Sándor, Pápai Erzsi, Timár Béla. Szerkesztette Horváth László. Rendezte Déri Éva.
1: A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben november 14-én hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. A hét költője. Petri György verseit Ballai Péter mondja el.
2: Isten szeme mindent lát. Endrefi Zoltánnak. Csak ne lenne olyan mókás ez az életke. Ne nők hasaai szalonnáján múlna minden, meg azon a fázékony meredendűn, amit levegő szépe Károly szerint a konvenció ércpelenkába gyúr. Csak ne lenne megint október, mint már annyiszor. Csak ne lennék én párna gyűrődés Isten megmacskásodott fél arca alatt. Csak ne lenne ősz. Lekvárrá rothadó avarban rendőrök őrzik a lengyel tábornok szobrát. Amíg mi az ablakon kiugrás művészetét gyakoroljuk keccsel. Csak ne lenne annyi eszem ebben az őszben, ahol magam teszem, veszem, és növök, majd meglátjuk mire, mint a gyom. Vagy bízunk, hogy egy kandi szem azért lesker reánk, és nincs hiába semmi sem. Bagatell. Orrot fújni jó. Szabadulsz valamitől, ami nyúlós, csekély, mégis nehéz. Nincs hová oda kenni. Orrot fújni rossz. Zajként terjed tova, szomszédos szobák csendjében kavarja fel alvások nádvizét. Kanyarban, a motoron, jártasság vagy bátorság. Papírvattába higiénia, ha éppen lába nem kelt a pedálos tisztasági vedernek. De mandula fagylaltba prüsszenteni nyálkos rétzáport, a keményített tejszín fityulára, csak egész fiatalon, vagy majd egész öregen, öregen. Addig a vasalt zsebkendő legyen zsebünkben figyelmeztető, minden kívül belülről jöhető rocra. Hunfalvi naplójának olvasása közben. A kihelyezett középpontú ország, Bécs, Berlin, Moszkva, ahol mindig egy forradalom kelletik, hogy a farát komótosan megvakarhassa. Képest hon, majdnem ország, összehasonlító ország lászad gyümölcse, a szigetvilág bezzeg gyermeke, modernizál, és mégis, illetve mégse, azaz, hogyan kikecmeregni egy még végig sem gondolt körmondatból, mikor nincsen is gondolat, csak szufla. Létegesül a tengeri malac is, önszerveződik. Szín és jav. A demokrata fórum pezseg. A független sajtó eszélyes, vakmer, bátorságától torkába dobog enszíve. De másfelől itt vannak. Vannak vészjelek. Az öntudatos, tervezett csőd szóvívői. Itt vannak. Ők a vészjel. Lesz itt minden újjáj barátaim, perceken belül. Most újból. Most újból a magányos uszodák, a faágyak, A napzápor a fáradt testre, testhosszú vízfolt utánam, amit felkapkod a szél. A zuhany, hő és pára önkívülete. Nyakszirtemen dörögve széttört sugár. Majának. Még mindig csak próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén. Ám nem megy. Sem a csalás nélkül, sem a könnyedén, sőt, még a szétnézni sem. Közhülyeséget, közaljasságot talán sikerült elkerülnöm, no de a magánélet. Esendőségem biztos tudata, inkább komócipő, mint sem mentség az, hogy én a falon is, ha szárnyacskáját lebbenti, szoknyácskáját emeli, már ha egy légynek volna szoknyája, és a nők nem nadrágban járnának. Ez sem érv, ez sem ok, csak kérni lehet a bocsánatot, kérni sem lehet. Nem is akarok. Távolodom, közeledem, szeretlek. Magam számára is fellobbanok. Kimaradok, maradok, nyugodt vagyok, vagyok. Ha van ilyen tébolyult nyugalom, így jellemezhető állapotom. A világ pedig alom, kőhalom, ábránd. Szeretnék klasszikus, lezárt rendet vinni a pusztulásba. Remény a jóra már kizárt. Halljak meg úgy, hogy más ne lássa. Sors bona nihil aliud. Aki majd csontomat kiássa, annak üzenem, ide jut Isten mindegyik képe mása. S mennyország azért nem lehet, illetve nem szabad, hogy légyen, mert a dögletes szeretet velünk maradna mindenképpen. Visszája sem kell a pokol, abban volt van lesz némi részem, deszka nyűszít a lánc fűrészen, készületlen s mindenre készen, üldögélek a napsütésben, jöjjön a megváltó sehol. Néhány nappal korábban. Nem bírom, hajtogatta. Nem bírom. Néhány nappal korábban eszelősen. Feje folyvást a fürdőkádhoz koccant, hogy félig öltözötten térdelt a kövön, a kád peremébe kapaszkodva, leszegett fejjel. Nem bírom, nem bírom. Nagyon untam. Mit tud az ember ilyenkor csinálni? Álltam hülyén és illedelmesen. Nem lehet, amikor valaki sír, kimenni. Hogy addig is elfoglaltságot találjak, nézegettem a testét, ahogy ott térdelt félpőrén, és a kád megkondult, valahányszor homloka hozzá kocódott. Súlypontot váltottam, a lábam elzsibbadt. Még mindig a nem bírom, nem bírom metronóm pontos hisztériája. Már egész liba bőrös volt, egy szál kombinéban a hideg kövön. De hát tiszteletben kellett tartanom, hogy ilyen állapotban ez mindegy az embernek. Nem terítettem hátára fürdőköpenyt. Elapadtak a könnyek, csak zihált, ahogy víztelenített csapból levegő jön. Végül mégis kimentem, aztán el. Le a lépcsőn, ki a kapun. Csinál az ember hülyeségeket. Jelen van, mit se használ. Nem is tudják, hogy ott van. Aztán cipelheti. Legalábbis a kelleténél gyakrabban jut eszébe.
1: Elhangzott a Hét költője. Petri György verseit Vallai Péter mondta el, szerkesztette Turai Tamás. A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb 1998. december 14-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
2: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
1: Küzdelem az áhított célért.
3: Isten házában vagy fia?
1: De a szenvedélyek mögött
4: mindenáron megvédelmezi az országot.
1: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Húsz óra, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Szeglédi Edit. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok, ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta 150 cm-t. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választó kerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Feladatközpontúvá alakítják át a bázis alapú finanszírozást az oktatásban. Erről a Klebersberg központ elnöke beszélt a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján. Sinka Edit hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, ami garantálja az eredményesebb működésüket. Az elnök azt is elmondta, a vezetőket egységesen, határozott időre, nyilvános pályázatok útján választják ki. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Ha bebizonyosodik a bűnössége, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, és az összes életben maradt ember megsérült. Közülük 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan. Az eddigi vizsgálat szerint a buszvezetője elaludt a volánnál. Orosz rakétatámadás ért egy Harkiv megyei települést. Legalább 10 meghaltak és 20 megsebesültek az északkelet ukrajnai Pecsenyihában. Épületek köztük a posta, valamint családi házak, üzletek és autók is megrongálódtak. A halottak emlékére 2 napos gyászt hirdettek a településen. Nagyszabású adatlopás történt Lettországban, hekkerek a közlekedési hatóság adatbázisába jutottak be, nevekhez, fizetési információkhoz, rendszámokhoz és lakcímekhez fértek hozzá. Az 1.900.000 lakosú országban 1.200.000 ember és 200.000 jogi személy adatait lopták el. Egyelőre nem tudni, kik az elkövetők. A lett kormányfő szerint nem zárható ki, hogy külföldi hacker támadásról van szó. A miniszterelnök nemzetbiztonságot veszélyeztető esetnek nevezte az adatlopást, és azonnali vizsgálatot rendelt el. Hajnali mentesítőjáratok indulnak az ország minden részébe az augusztus 20-ai fővárosi programok után. A metrók éjjel 14:30-ig járnak, emellett sűrítik az éjszakai buszokat és a 6-os villamost is. Az időjárásról. Napos felhős idő lesz. Holnap hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge zápor, zivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet, és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű. Hírekkel 21 órakor jelentkezünk legközelebb.
0: Oh,
6: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Balassa Péter esztétával beszélget Liptai Katalin. Arc, vonások.
8: Balassa Péter neve mellett a lexikonokban az szokott állni, hogy esztéta, irodalomtörténész, kritikus és tanár, így ebben a sorrendben. Néha azt el is felejtik hozzátenni, hogy tanár, pedig én szívem szerint megfordítanám a sorrendet, mert tudom rólad, hogy mennyire fontos számodra a tanítás, és ismerek is egy olyan fiatal embert, aki a te hatásodra döntött el, hogy már pedig ő a bölcsészkarra fog menni, mert hallott téged valahol beszélni az irodalomról, és ez elég volt neki ahhoz, hogy eldöntse a sorsát. Most is a Színművészeti Főiskoláról érkeztél ide a rádió stúdióba, vagy nem?
9: Nem, az ELTE-n vagyok
8: a bölcsészkarról
9: tanár.
8: Most az esztétika?
9: Igen, az esztétika tanszéken vagyok tanár, és a Színművészeti Főiskolán hát ilyen félállásban szoktam tanítani, de hát elsősorban az ELTE-n. És én is megfordítanám a sorrendet. Egyre inkább tanárnak tekintem magam elsősorban, és azt tartom most a legfontosabbnak, hogy irodalomról, részben irodalmi művekről, részben irodalom tudományról, irodalom elemzésről beszéljek, illetőleg beszélgessek. A tanítás azért fontos számomra, mert úgy gondolom, hogy egy olyan kultúrának a része, amit beszélgető kultúrának, vagy a beszélgetés kultúrájának nevezünk, tehát a szellemtudományokban másképpen sajátítódik el a tudás, mint a természettudományokban. Hát itt nem egyszerűen egyenes közlés van, hanem dialogicitás, és én legalább annyit tanulok és frissülök tanítás közben, mint a diákok reményeim szerint. Tehát itt az eszméknek a cseréje, ugye a magyar nyelv mondja is ezt, hogy eszmecsere, tehát az eszméknek a cseréje a gondolkodásnak, ez az állandó kérdés-válasz jellegű mozgása az, ami a tétjét adja véleményem szerint a humántudományok hát sajátos megtanulásának, mert itt soha nincs végleges megtanulás, hanem itt egy állandó értelmezési folyamat.
8: Folytonos közelítési kísérletek vannak csak.
9: Igen. A bölcsészeten nem egyszerűen azért tanulunk, hogy az egy konvertálható tudás legyen, és utána kiváló kezdőfizetéssel dobbancsunk és egy nagy karriert csináljunk, hanem ennek a szakmának, miközben nagyon szigorú szakmai szabályai vannak, van egy szép öncélúsága, ami élni tanít. Az, amit megtanulunk, annak van egy egzisztenciális tétje, amit az ember valamiképpen alkalmaz önmagára és lefordít önmagára, a műveken keresztül, a teoretikus műveken keresztül, stb. Minden irodalomnak a mélyén igenis az a kérdés van, hogy hogyan éljünk, még ha nem is közvetlen értelemben, hogy hogyan éljek, mit cselekedjek, meg kell nyílnunk, hát ha nem is feltétlenül az üdvösség felé, de hát mondjuk így egyszerűbben, hogy az igazán lényeges dolgok felé, és az kellemetlen, és az fáj. És fáj.
8: De nem lehet megúszni.
9: Nem lehet megúszni.
8: Hogy más is van, mint a fogyasztás, szóval azt kellene megtanítani, nekik megértetni velük, és ez tényleg pokolian nehéz dolog.
9: Nem azt mondom, hogy térjetek meg, vagy így és így kell üdvözülni, hanem hogy ezek kérdések. És legfeljebb majd elutasítjátok, de kérdezzetek önmagatoktól és a világtól, mert a dolog nagyon éles, és nem lehet megúszni. Vagy pedig csak technokraták lesztek, ami nem ez a szakma.
8: Volt az Óravázlatok című műsor, amelynek én lehettem a szerkesztője, és ott a kedvenc szerzőiddel és veszőparipáiddal foglalkoztál, köztük Tolsztojjal. Különleges figyelmet szenteltél az egyik előadásodban Tolsztoj magasság és végtelenség élményének. Ezt a mai napig is él bennem, mert szinte katartikus élményként hatott rám, hogy fölidézted a Háború és békéből azt a jelenetet, ahogy a sebesült Andrej Herceg felnéz az égre. Tehát ezt a felfelé tekintést éreztem az imént elmondott szavaidban is, ami neked nagyon fontos a tanításban is, meg talán az írásaidban is, hogy van más is, hogy van egy felsőbb szint. Tehát egyáltalán az erőfeszítést megtenni azért, hogy valamivel egy kicsit tovább jussunk.
9: Ez egy olyan tapasztalás vagy ajándék, amiről nem tehetek. Tehát ez nem az én érdemem.
8: Te így születtél?
9: Elkezdtem figyelni egy bizonyos idő után gyerekkoromban arra, hogy van egy hívás, abba az irányba, hogy fölfelé nézni, hogy vannak olyan értékek, amelyekre hát valamilyen választ várnak valahonnan, és itt most nem akarok misztifikálni, de hogy az embert megkérdezi a létezés, és hogy az valami csodálatos dolog, hogy egyáltalán itt vagyunk, és nyitva van egy világ előttünk. Ha igazságos akarok lenni, akkor ezt az élményt, a csodálkozás élményét, meg a mindenen túli fölfelé tekintés élményét az apámtól kaptam, aki egy fantasztikus ember volt mindennel együtt, és egy 19. századi ember volt, és valószínűleg ő, hogy mondjam, döntő hatással volt rám, nem tartalmilag, hanem a létezés módjában.
8: Az egyik első mestere, tehát az édesapád volt, igen, Balassa Imre zenekritikus. Volt közös mesterünk is az egyetemről, Török Endre személyében. Nem tudom, téged Németh G. Béla tanított?
9: Csak bejártam hozzá, nem tartoztam a tanítványi köréhez. Én ott messziről nagyon tisztelem, és rengeteget kaptam tőle, de nem annyira személyesen.
8: Írtál a könyveiről is, tehát szakmai, ilyen értelemben tanítványa volt.
9: Török az kicsit apámnak egy ilyen reinkarnációja. Török egy mély, ha szabad így mondani, spirituális barátság.
8: De azért említettem az ő személyüket, és egyszer nyilatkoztat, hogy például Jelenics István is ilyen meghatározó hatással volt rád.
9: Abszolút,
8: mert ők valamennyien arra tanítottak minket, hogy az igazán nagy irodalomnak valamilyen ontikus jellege van, tehát hogy az létértelmezés, és nem csak esztétikai kérdés, az első renden egyébként meg az is, de egzisztenciális kérdés is, ahogy te mondod.
9: Pontosan így van, ezt tőlük kaptam. Jelenics is nagyon fontos volt, és hogy ez, amit a tétről próbáltam mondani, ezzel csak hát a magam módján próbálom folytatni azt, amit tőlük kaptam. Tehát, hogy az esztétikaiban nagyon sok játék van, és nagyon sok álca van, és látszatszerű, de ez mind azt szolgálja, hogy a léted gyarapítsa a művészet. Tehát ez igenis ilyen értelemben ontikus, vagy akár egzisztenciális. Tehát, hogy mondjuk az ilyen játékosabb művészeknél lehet ezt érezni, mint amilyen a Vörös Sándor volt, vagy egy Mozart. Ahol az ember azt hallja, vagy azt érzékeli, hogy minden csak lepel. De valójában a dolog hihetetlen tétre megy, és húsba vágó. És ez engem egy életen át nagyon fog.
8: Most a tevékenységi területeid közül egy másikra térjünk át. Volt egy időszak, amikor te a hazai kortárs irodalmi élet egyik vezető kritikusának is számítottál, különösen odafigyeltél a nemzedéktársaidnak a prózájára. Elég csak egy nevet említeni, talán Nádas Pétert, akiről több mint 20 éven keresztül folyton újra és újra írtál, ami aztán olyan eredményt hozott, hogy írtál róla egy nagy monográfiát is, ami a Kaligramnál jelent meg. Mostanában viszont egyáltalán nem publikálsz, vagy nagyon kevés kritikát publikálsz. Mi az oka ennek, hogy fölhagytál a műbírálattal?
9: Több összetevője van ennek a fejleménynek. Az egyik, hogy már nagyon régen, a 80-90-es évek fordulóján megéreztem, és rosszul éreztem magam egy szerepbe, amit kiosztott nekem az irodalmi élet, és ez itt nem személyekről van szó, hanem a magyar irodalmi életnek volt, és részben még van is egy ilyen akusztikája, hogyha te ezekről írsz, akkor te ilyen és ilyen vagy, és neked ezt és ezt kell csinálnod, annak minden hátulütőjével együtt, és nem szeretem, hogyha szerepeket osztanak rám, mert ez a szabadságomban, a szellemi szabadságomban is korlátoz, és meg kell felelni olyan dolgok,

0: ennél tovább nem lehet csinálni, mert az embernek a judíciuma, az ítélőképessége az megreked egy bizonyos szinten, vagy ott marad. Tehát az én ízlésem, vagy az érzékelőképességem az nem terjed ki, nagyon fontos, nagyon értékes, de általam nem teljesen fogható írók, művek sajátosságaira. Most én minek erőlködjek?
1: Tehát ez a dolog természetével jár együtt, hogy most majd jöjjenek benne, az ő nemzedékükből való kritikusok és történészek.
0: Egy nagyon komoly, szép, érdekes, hát nem szép, azt nem mondanám, de nagyon érdekes kritikai élet van, amivel sokszor nem értek egyet, sokszor idegesít, sokszor meg bámulom, hogy milyen tehetségesek. Ezek a szövegek nagyon érdekesek, a magyar irodalom nagyon gazdag, nagyon sokféle.
1: Változatlanul. Tehát most is születnek művek, én gondoltam, hogy nem az az oka ennek, hogy nem írsz bírálatot, hogy most nincs arra érdemes mű, hanem talán nincs meg az a személyes érintettség, ami neked mindig kell ahhoz, hogy írjál valamiről.
0: Pontosan erről van szó, nincs meg az a személyes érintettség, és ki vagyok én, vagy hogy jövök én ahhoz, hogy a saját értékrendemet, ízlésemet, előítéleteimet érvényesítsem nagyon értékes új szerzőkkel, szövegekkel szemben, és legyek egy ilyen sértett, öregedő kritikus, aki megint megmondja, hogy hogyan nem tetszik neki az újdonság.
1: Szóval nem akarsz olyan irodalmi pápa lenni, mint mondjuk Marcel Reich-Ranicki, vagy hozzá hasonló.
0: Pontosan erről van szó. Az embernek az ízlése az egy korlátozott valami, és a kritikaírás az egy fiatal műfaj. Én 40-45 éves koromig tudtam csinálni ezt lelkismerettel. Nem arról van szó adott esetben, hogy valaki vagy valakik rosszabbul írnak, mint 10-15 évvel ezelőtti írók, hanem én változtam, vagy én maradtam ott. És akkor nem kell kritikát írni, akkor tudománnyal kell foglalkozni, meg tanítani kell, meg sok minden mást.
1: Most akkor a kritikáról visszatértünk már az irodalom történethez, vagy a tudományhoz. A Nádas monográfiát már említettük az imént, és úgy tudom, hogy most Móricz Zsigmondról írsz, vagy készülsz írni egy nagyobb munkát. Ez látszólag ez a két szerző kicsit távol esik egymástól, vagy lehet tételezni valamilyen összefüggést a korábbi prózaepikai kutatásaid és a mostani terved között?
0: Valami összefüggés van. Egy kicsit arról, hogy miért választottam a Móriczot, van a Korona kiadónak ez a magyar klasszikusok sorozata, amelyben új monográfiákat iratnak szakemberekkel klasszikusokról, és Kenyeres tanár úr megkérdezett, hogy Móriczról nincs-e kedvem írni, és én lecsaptam, nagyon örültem ennek. Olyan messze van látszólag tőlem, vagy én őtőle.
1: Hogy nagyon izgalmas feladatnak ígérkezik.
0: Van egyfajta idegenség, tehát amikor 25 éve Flaubertrel kezdtem foglalkozni, akkor ugyanez volt. Nagyon messzinek éreztem, és a messziség meg az idegenség az ellenállása a műnek, az kihívás, és ez nagyon érdekes. Ez egyik. A másik, hogy mindig úgy éreztem, hogy Móricz nagyon nagy író. Hihetetlenül félre van sajátítva sok felől.
1: De kicsit félre is van söpörve, mert most sokkal inkább olvasunk Kosztolányit, mint Móriczot.
0: Na most ez a másik, hogy a mai történeti kánon ugye nagy csillagzata az Kosztolányi, bizonyos mértékig Krúdy, Márai, és ez mind rendben van, de az, amit Móricz tudott, az egy olyan sajátos és egyszeri radikális dolog, hogy én utána kérdeznék, és ez akarom csinálni ebben a könyvben, hogy utána kérdezek annak, hogy miért nem olvassuk Móriczot, és miért van ez az idegenség, és miért érezzük úgy, hogy meghalt szellemi értelemben. Mi az, hogy országismeret? Mi az, hogy valóság az irodalomban? Tehát újraolvasni, egyébként ez hallatlanul izgalmas irodalomtudományi feladat, az újraolvasás. Ebben nagyon sokat kaptam, akár a Kocsár Szabóéktól, Szegedi Masszáktól, ettől az iskolától, hogy
1: a műveket újra... folyamatosan újra kell olvasni és újra értelmezni. Tehát nem lehet megnyugodni abban, hogy
0: pontosan.
1: Ezt már letudtuk.
0: Tehát ez egy Móricz újraolvasásról szóló könyv lesz a mai irodalom tudomány eszközeivel. A mai, mondjuk így, egy posztmodern irodalomtörténet írás az hogyan viselkedik egy móriczi anyagon, tudod? Ez roppant izgalmas. Mert egy hagyományos irodalomtörténet szerint el lehet mondani megint, hogy Móricz milyen, csak ettől nem támad föl, nem szólal meg. Most hogy szólítható meg, ez nagyon izgat.
1: A jó akarat hatalma, Gadamer kifejezése, amit te többször szoktál idézni, ez pontosan hogyan értendő? Ahogy a művekhez közeledni kell, vagy jó lenne, ha így közelednénk?
0: Nem valami érzelgőséget ért ezen a Gadamer, és nem feltétlenül emóciót, hanem amiről az előbb beszéltünk, hogy a jó művek azok a létet gyarapítják. Na most

0: Ennek megfelelően a műalkotások megértési szándéka az értelmező részéről az már eleve egy jó akaratot feltételez. Azt jelenti itt a jó akarat hatalma, hogyha írok valamiről, és megkérdezem, és az visszakérdez, akkor közösen valamennyire igent mondunk egymásra. Tehát nem megsemmisítjük egymást, hanem valamilyen módon érdeklődésre fordul a szöveg és az olvasó egymás felé. A jó akarat hatalma egy szelíd hatalom, az, ami a gyerek rácsodálkozása a világra, hogy mindez, ami körülvesz engem, ez van, és az értelmezésre szorul, ezt szeretném megérteni, hogy mi micsoda, mert jó élni. A jó akarat hatalma az valami olyasmi, hogy hát ha nagy erőfeszítéssel, de inkább azt mondom, hogy jó élni.
1: Mert bizony sokszor nagyon nagy erőfeszítéssel lehet csak ezt mondani.
0: Amit idéztél, az úgy kezdődik, a teljes címe az úgy hangzik, hogy és mégis a jó akarat hatalma.
1: Hát ez nagyon hozzátartozik, hogy és mégis.
0: És mégis a jó akarat hatalma, és én ezt így gondolom, hogy és mégis. Baromi nehéz, meg rossz, meg minden. És mégis a jó akarat hatalma, és a művekkel való foglalkozásban ez valahogy az ember kapja, működtet is. Hát ez nem azt jelenti, hogy dicsérgetem.
1: Ez nem valamilyen kritikátlan elfogultságot akar, gondolom, hanem egy extra fogékonyságot és érzékenységet, amivel közelítek a művhöz.
0: Igen, ez egy nyitottság, valami párbeszédkészség, tehát hogy hát mi létezők mégiscsak valamilyen közösséget alkotunk, amiben valami széppel és értelmesen próbáljuk eltölteni az időt, amíg itt vagyunk.
1: Egy nagyon emlékezetes rádióbeszélgetésben Pilinszky azt mondta, hogy minden különbözőségünk és minden romlottságunk ellenére a mélyben valahogy menthetetlenül egyek vagyunk.
0: Én ezt borzasztó fontosnak tartom, és Pilinszkytől rengeteget kaptam, őt személyesen alig ismertem, tehát nem személyesen, hanem szellemileg, hát a legnagyobb hatást talán a Pilinszky, és ez az egyik kedves gondolatom tőle, amit idézel, az evangéliumi parafrázis, ugye a János evangélium 17. fejezetében Jézus főpapi imájában van ez, hogy legyenek mindnyájan egy, hogy én te benned, atyám, úgy te, én bennem, stb. Tehát ez a közössége az isteni személyeknek, hát ez átfordítható nyugodtan arra, hogy az emberek közössége, az nem olyan patetikus dolog, az egy minimális, ahogy a Pilinszky is fogalmazza, hogy valahogy azért a minimumban kell, hogy legyen egy megegyezés arról, hogy ugye nem vágjuk át egymás torkát a nyílt utcán, szóval van egy ilyen minimum, és akkor történnek a szörnyű dolgok, amikor az ember azt tapasztalja, hogy ez megszakad, vagy megtörik, tehát hogy mégis átvágják egymást, vagy átvágjuk egymást torkát a nyílt utcán, akkor van egy ilyen létszünet. De azért azt gondolom, hogy és mégis a jó akarat hatalma. Van még egy, amit parafrazeál Pilinszky ennél a gondolatnál, amit idéztél, ami nekem szintén egy kedves szentírási helyem, az a Lukács evangéliumban, hogy Isten országa nem itt van, vagy amott van, hanem közöttetek van. Szerintem nem kell vallásosnak lenni ahhoz, hogy ezt megértsük.
1: Hogy ennek az igazságát elfogadjuk, csak ezt a legnehezebb
0: kérdés,
1: csinál.
0: És semmiképpen se felekezeti meg ilyesmi, hanem ez az egyik legmélyebb rejtélye és gyönyörűsége és szenvedése is az itt létnek, hogy az a valami, amit itt úgy jelölnek, hogy Isten országa, az valami interszubjektív, az valami, ami két ember vagy emberek között teremtődik meg. A közöttiség az, ami valamiképpen hát...
1: Ezért teszelte mindig újra és újra kísérletet a párbeszédre.
0: Igen.
1: A diákjaiddal, igen, a mestereiddel, igen, az emberekkel.
0: Úgy az ember a másikban ismeri meg magát, és a másikban jár be egy utat. Monológ nincs. A monológ az, nem tudom, az a halál világához tartozik, amit még nem ismerek.
1: Bár nagyon szép helyen laksz, a Gellérthegy utcában, a környezeted szépségéből nem tudom, hogy mennyit veszel észre, mert én mindig úgy látlak téged, hogy alig tudsz kijönni a számtalan könyves polcod és a melletted a földön oszlopokban álló könyvek közül. Ha kijössz, akkor azért jössz ki, hogy az óráidat megtartsad, aztán szaladsz vissza írni, olvasni és zenét hallgatni. A zene az életedben nagyon fontos dolog. Sokat is írsz róla, de még fontosabb az, hogy hallgatod, nem?
0: A zenét tartom a legtöbbre az összes művészetek között, csak tudományos ember ilyet nem mondhat, mert a művészetek között nincs rangsor, de
1: számomra... Babics is azt mondta, hogy miért nem lettem én zenész.
0: A zene az mindennek fölött van, mert olyan szellemi és érzéki rétegeket mozgat meg, és annyira közel van ahhoz a térhez és ahhoz az időhöz is, amiről az előbb beszéltünk, tehát a közöttiséghez, mint semmi más, tehát...
1: Meg a fölfelé tekintéshez is.
0: Abszolút, a fölfelé tekintéshez, abszolút. Tehát, hogy a régi görögöknek, meg a régi ilyen kozmoszról szóló elképzeléseknek ez a vonulata, hogy a kozmosz az zenél, az valamiképpen igaz. És természettudós barátaim azt mondják, hogy ez exaktul is igaz, mert az anyag zenél, tehát amikor nézik különböző műszereken az anyagnak ezeket a mikroszkopikus elemeit, egy egészen elemi részecskét, akkor ott hihetetlen mozgásformák is vannak, és különböző
1: hangok
0: is vannak, igen. A természet, az anyag, a világ, a zenél. Kocsis Zoltán mondta egyszer, egy interjúba, vagy cikkbe írta, nem tudom, hogy Mozartnál például az ember azt érzi, hogy, és hát ő aztán igazán ismeri, jobban hiszünk neki, mint ha én mondanám, hogy Mozartnál azt érzi, vagy hallja az ember, hogy volt valahol egy eredeti kotta, amit ő lejegyzett. Tehát, hogy van már egy eredeti szöveg, amit csak ő hallott meg, és ezt eljegyezte.
1: Uh-huh. Ez olyan, amikor Vörös Sándornak valaki diktálta a verset.
0: Igen. Igen.
1: Van egy olyan hely a te életedben is, ahol egy kicsit közelebb vagy talán a természet zenéjéhez, mint a budapesti dolgozószobádban, és ez Perőcsény, ahol évek óta van egy kis házatok és kertetek. A feleségeddel, Gáspár Judit pszichológussal, aki szintén ilyen lélekvezető szakmában dolgozik, csak egy kicsit másban, mint te, ott szoktatok. Most nem tudom, hogy mondhatom, hogy pihenni, mert tulajdonképpen ott is dolgoztok, de ez mégis nagy felüdülés lehet.
0: Jutka sokkal szeridebb és barátságosabb, jobb viszony van a természettel, mint én. Aktívabb viszonyban is van, és kertészkedik, és sokkal jobb megfigyelő, mint én. Ő pihen, illetőleg ilyen aktív módon pihen a kert.
1: Te oda is dolgozni mész?
0: Részben igen, részben pedig hát ilyen nyers szóval dagonyázni, tehát hogy nagyon pihenni, tehát hogy nagyon elengedem.
1: Hogy elvonulni a főváros zajától is.
0: És hát a csend roppant fontos ebben a relatív értelemben, hogy közben a természet az soha nem abszolút csendes. Volt egy ilyen januári élményem, januárban a téli szünetben mindig kim vagyok, és nagyrészt egyedül vagyok én, és nagy hó volt, mínusz 15 fok éjszakánként. Szép nagy cserépkályha fűtök, tudod, ezek ilyen férfi marhaságok, imádnak fűteni a mosmosok, és akkor
1: fát vágni,
0: és akkor fűteni egész nap. Akkor megfordult a munkarendem, és éjszaka dolgoztam, és egyszer kimentem ilyen 2:30-kor a kertbe, tornác, megsétáltam ott a dombon mögöttünk, és világított a hold, és veszőnyi fák sötéten, ahogy Pirinszki az apokrifben, tehát hihetetlen geometrikus volt a táj, a fekete fatörzsek, kékes a hó, figyeltem a csöndet, és érzékeltem, nincs teljes csönd. És aztán azt láttam, hogy valami elsuhan, és nem látom, hogy micsoda, de egy nagyon nagy állat. Mert ott állatok járkálnak éjszakánként.
1: Közel vagytok az erdőhöz?
0: Igen, az erdőtől pár méterre vagyunk, de nem lehet látni az állatot, csak az elsuhanását, az árnyékát. Én minden reggel láttam a lábnyomokat, hogy itt komoly állatok járkálnak, szarvasok, őzek, esetleg vaddisznók.
1: Vaddisznó is?
0: Igen, igen. Ezek
1: akkor
0: egyáltalán nem veszélyesek.
1: Akkor ők járnak oda igazából dagonyázni, nem?
0: Nem veszélyesek. Rettetesen félnek az embertől, hogy zaján gondolkoztat. Ez úgy suhant el, ezen a bizonyos éjszakán, ez a nagy állat, valószínűleg szarvas lehetett, hogy láthatatlanná válni. Most engem ez a láthatatlanná válás, ez nagyon érdekel abból a szempontból, hogy ez a legnagyobb pihenés. Tehát amikor az ember beleolvad egy ilyen zenélő csendbe.
2: Arc, vonások című irodalmi portréműsorunkban Balassa Péter esztétával a szerkesztő Liptai Katalin beszélgetett.
3: A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb 2000. május 2-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: Óravázlatok. Balassa Péter műsora. A rejtvény, mint cselekmény.

0: Franz Kafka a törvény kapujában. Fordította Gáli József. A törvény kapuja előtt áll egy őr. Ehhez az őrhöz oda megy egy vidékről jött ember, és engedélyt kér, hogy beléphessen a kapun. Az őr azonban azt mondja neki, hogy most nem engedélyezheti a belépést. Az ember töpreng, majd megkérdezi, hogy tehát akkor később léphet majd be. Meg lehet, mondja az őr, most azonban nem. Minthogy azonban a törvény kapuja, mint mindig, nyitva áll, és az őr arrébb megy, az ember előrehajol, hogy beleshessen a kapun. Amikor az őr ezt észreveszi, nevet és így szól. Ha ennyire csábít, hát kíséreld meg, és menj be tilalmam ellenére. De jegyezd meg, hatalmas vagyok, pedig a legutolsó vagyok az őrök sorában. Teremről teremre őrök állnak, egyik hatalmasabb, mint a másik. Már a harmadik látványát én magam sem bírom elviselni. Ilyen nehézségekre nem gondolt a vidékről jött ember, hiszen a törvénynek mindig mindenki számára elérhetőnek kell lennie, gondolja. De hogy most a bundás őrt jobban szemügyre veszi, nagy hegyes orrát, keskeny, fekete tatár szakállát, úgy határoz, hogy inkább várakozik, amíg meg nem kapja a belépésre az engedélyt. Az őr ad neki egy zsámolyt, és megengedi, hogy oldalt a kapu közelében leülhessen. Ott ül napokig, évekig. Többször is megpróbál bejutni, és zaklatja az őrt kéréseivel. Az őr gyakran veti alá kisebb kihallgatásnak, kérdezgeti a szülőföldjéről és sok minden másról. De ezek közömbös kérdések, amilyeneket a nagyurak tesznek fel. És végül mindig azt mondja neki, hogy még nem engedheti be. Az ember, aki jól becsomagolt az útra, mindent felhasznál, legyen az bármennyire értékes is, hogy megvesztegesse az őrt. Az úgy szólván mindent elfogad tőle, de közben így beszél. Csak azért fogadom el, hogy ne hidd, bármit is elmulasztottál. Az ember hosszú éveken át szinte szakadatlanul csak az őrt figyeli. Megfeledkezik a többi őrről, és úgy véli bebocsátatásának egyetlen akadálya ez az első. Átkozza a szerencsétlen véletlent. Az első esztendőkben gátlástalanul, hangosan, később, ahogy öregszik, már csak úgy magában dörmögve. Gyermeteggé válik, és mivel az őr évekig tartó tanulmányozása közben annak prém galériában még a bolhákat is felfedezte, még a bolhákat is megkéri segítsenek neki, és térítsék jobb belátásra az őrt. Végezetül látása meggyengül, nem tudja valóban sötétedik-e körülötte, vagy csak a szeme csalja meg. Most ugyan észrevesz a sötétségben valami fényt, mely kiolthatatlanul árad a törvény kapujából. Már nem ér soká. Halála előtt az egész itt töltött idő minden tapasztalata azzá az egyetlen kérdéssé sűrűsödik össze a fejében, amelyet eddig még nem tett fel az őrnek. Magához inti őt, mert merevülő teste már nem tud felemelkedni. Az őrnek mélyen le kell hozzáhajolnia, mert a kettejük magasságának különbsége ugyancsak az ember rovására változott meg. Most még mit akarsz megtudni? Kérdi az őr. Telhetetlen vagy. De hát mindenki a törvény felé igyekszik, mondja az ember. Hogyan lehetséges, hogy ennyi év alatt rajtam kívül senki sem kért bebocsáttatást? Az őr látja, hogy az ember már a végét járja, és hogy hallását elmúlóban még utolérje, ráordít. Itt rajtad kívül senki be nem léphetett volna. Ezt a bejáratot csak a te számodra jelölték ki. Most megyek, és bezárom.
1: Az irodalomban, a művészetben kezdettől fogva nagy szerepet játszik a rejtvény és annak különböző változatai. A találós kérdés, a rejtélyes előtörténet, a származástörténet, a homályos célú próbatétel és beavatási szertartás, a titokzatos utazás, a félig tudottan, félig tudatlanul elkövetett bűntény, a szavak és a többi ember titkai. Az európai szakrális és világi hagyományban, a szent szövegekben, a Bibliától az apokrif iratokon, az apokaliptikán, a misztériumvallások talányos nyelvén át, a profán hagyományig, vagyis a találós kérdés, a rejtélyes tréfa, a nevetés enigmája és a groteszk világáig, a titok és a rejtvény cselekmény szervező hatalom. Bizonyos, hogy alapvető emberi tapasztalatot ragad meg és dolgoz fel a képzelet erejével a rejtvényfejtő irodalom, elsősorban a próza, a regény, a novella. A művészet igazsága mindig élettapasztalat és valóságos történés, választott vagy elszenvedett cselekedet, amely ugyanúgy elsődleges valóság, mint hétköznapjaink bármely eseménye. Stilizációjában a valóságos emberi természet küzdelme saját titkaival ölt alakot. A rejtvény, a titok, a hol megfejthető, hol megfejthetetlen esemény cselekményépítő szerepe bizonyára összefügg a csoda élményével. A csodáéval, amely a modernitás előtti kultúrában évezredeken át legitim, elfogadott, mondhatni természetes része volt az emberi léleknek és életnek. Ami hihetetlen, megtörténik, vagy megtörténni látszik. A valószínűtlen bekövetkezik, valami, ami nincs vagy nem lehetséges, hirtelen itt van, látható vagy hallható alakban. S hogy ezek a csodás jelek, jelenségek miként lehetségesek, mit mondanak, az volna maga a rejtvény felfejtése. Ugyanis olykor a kimondástól nem oszlik el a titok, mint például Kafkánál annyiszor. Az ember számára, mintha nem lenne egészen nyilvánvaló, nem evidens, hogy ő tényleg itt van ezen a földön, vagy épp az, hogy rajta kívül is van világ, van másik ember, akivel és amivel kommunikálva létezhet csupán, hogy vannak isteninek, angyalinak vagy démoninak nevezett erők, hogy vannak a világosságnak és a sötétségnek hatalmai, hogy egyáltalán létezik ez a teremtett vagy egyszerűen idedobott valóság, kérdés és válasz, párbeszéd és hallgatás. Az irodalomban a titokhoz, a rejtvényhez, mint megfejthetetlenhez szorosan hozzátartozik az információ visszatartása vagy visszatartottsága, a hallgatás, a kimondatlanság, vagy a kimondás homája, esetleg tilalma. Hiszen éppen ez az, aminek a nyomába ered a szereplő, a hős, sőt, az irodalmi mű nyelve. Mindez struktúrája a cselekményt. A nyelvben mindig benne van a ki nem mondott, a talán ki sem mondható, és az irodalom a művészet kedvenc cselekmény bonyolító játékai közé tartozik ez a csendhatár.

0: Jorge Luis Borges, Pierre Ménard, a Don Quixote szerzője. Részlet. János Házi György fordítása. A Don Quixote esetleges mű. A Don Quixote szükségtelen. Eltervezhetem a megírását, meg is írhatom anélkül, hogy tautológiát követnék el. 12-13 éves fejjel elolvastam, talán egészében. Azután figyelmesen újraolvastam néhány fejezetet, azokat, amelyekkel most nem foglalkozom. Úgy szintén áttanulmányoztam a közjátékokat, a színműveket, a Galateát, Perszilész és Zegismunda kétségtelenül fáradtságos kalandjait és a parnasszusi utazást. A Don Quixote emléke, amelyet egyszerűsített a felejtés és a közöny, teljesen egyenértékű bennem, egy meg nem írt könyv bizonytalan előképével. Ezt a képet feltételezve, amit jószerével senki sem tagadhat meg tőlem, nem vitás, hogy problémám sokkal nehezebb, mint a Cervantesé. Szívélyes elődöm nem utasította el a véletlen közreműködését, kissé à la diable alkotta meg halhatatlan művét, a nyelv és a lelemény tehetetlenségétől vezettetve. Én arra a rejtelmes feladatra vállalkoztam, hogy betű szerint visszaállítsam az ő spontán művét. Két sarkalatos törvény irányítja magányos játékomat. Az első megengedi, hogy formai és lélektani jellegű változatokkal kísérletezzem. A második arra kényszerít, hogy feláldozzam ezeket az eredeti szövegnek, s megdönthetetlen érvekkel igazoljam megsemmisítésüket. Ezekhez a mesterséges békjókhoz még egy eredendőt is sorolhatunk. Megírni a Don Quixote-t a 17. század elején észszerű, szükséges, talán sorszerű vállalkozás volt. A 20. század elején majdnem lehetetlen. Nem hiába telt el 300 esztendő, telezsúfolva roppant bonyolult dolgokkal. Hogy csupán egyet említsek közülük. Éppen a Don Quixote-val.
1: Borges, a nagy 20. századi spanyol nyelvű latin-amerikai író, egyik magyar kötetének címe ebből a szempontból teli találat. A titkos csoda, ahonnan előbbi szemelvényünket is vettük. Mintha csak a nevető irodalom egyik nagyságát, a karinti magyarította líkokot visszhangozná. A rejtély titka. Csak ugyan, miközben az irodalmi művek cselekménye igen gyakran a csoda, illetve a rejtély titka után nyomoz, maga a nyomozás válik életúttá, önmegismerésé, világismeretté, töredékes megértésé a nyelvben, a nyelv cselekménye által. A nyelv maga is rejtélyessé, enigmatikussá, olvasása rejtvényfejtéssé válhat. Az irodalom, vagyis a magát megfogalmazni, elképzelni, kimondani, elbeszélni képes ember kezdettől máig keres és nyomoz, megfejt és próbál leolvasni valamit kudarcok és hallgatások útján. Ez a törekvés hol az irodalom egyik legáltalánosabb kerettémájában, az utazásban testesül meg, hol a szerelem édességének és poklának titkait kutatva, hol a hatalom sivár titkát, a megismerés szerkezetét, a bűn és bűntény toposzait variálva ölt alakot. Míg a modernitás előtt a titkos csoda, a rejtvény megfejtésében, illetve misztikus beavatási szertartások, szigorú előírásokon alapuló, szinte kanonikus lélekutazások, a vallás szabályozott önismereti, önfelismerési útjai, akár szent, akár profán visszája szerinti változatban segítették az embert, addig a modernitásban és különösen a 20. században a rejtvényfejtésnek ez az archaikus, valamennyire garantált útja végképp elzáródik a világ varástalanodása által, a titokfejtés befejezhetetlen és tökéletlen útja egészen egyéni magányos játékká válik. Az emberi lény ekkor önmagát, mint többé-kevésbé egyetlen realitást érzékelve, a megfejthetetlenség, sőt az értelmetlenség, a nincs tovább mit megfejteni szorongó, szorongató élményével, a reményvesztés ironikus kiemelésével vagy rezignációjával bajlódik, illetve így segít magán. Az alapvető 20. századi cselekmény probléma éppen a világ varástalanodásának, a rejtély nélküliség rejtélyének a fogja és bonyolítója, ahogy erre éppen a nagy rejtvényfejtő könyv, Éko a Rózsa neve című krimi regénye ironikusan utal. Az út, az utazás, a kaland, a bűntény azonban még mindig korunkban is az eredeti felszólítást visszhangozza, mint egy a fonákjáról mutatva meg a Delfoi Jósda bejáratán álló híres felirat hatalmát, ismerd meg önmagad. Az ember számára ugyanis a legnagyobb titkok közé tartozik önmaga, mint gát és határ, mint szenvedés és reflektálatlanság, mint hirtelen megvilágosodás és elborulás, ahová talán a legnehezebb belelátni, ahol drámai folyamat befelé indulni és el nem veszni. Az európai irodalmak legalapvetőbb cselekménysorainak titkos középpontja ugyanis a belső utazás élménye és kalandja, a titok cselekménye, mint lélekvesztés, vagy mint sajátos üdvözülés. Ez a cselekménytípus az embert időben véges, jelentésében, mi voltának titkaiban azonban befejezhetetlen, de önértelmező lényként mutatja be, és ennél sűrűbb, komplikáltabb és valóságosabb cselekményt, azaz választás és elszenvedés sorozatot nem ismerünk. Az ember rejtélyes természete befejezhetetlen rejtvény fejtéssé válik az európai irodalom egyik legfontosabb ágában, válfajában, a vallomás irodalomban. Tágértelemben a rejtvényközpontú cselekmény ugyanis paradox módon elfedett, elkendőzött, stilizált vallomás. Ki hogyan írja fel saját és világa képletét, amelyben nem biztos, hogy végeredmény egyáltalán létezik, de minden a levezetés, az igazolás módján és minőségén múlik, hogy ezzel a matematikai hasonlattal éljünk.
2: Umberto Eco, a rózsa neve, Barna Imre fordítása. Részlet. Mindebből azt szűrtem le, hogy Atsu visszaemlékezéseit valahogy, mintha ugyanaz jellemezné, mint az általa fölelevenített eseményeket. Számos bizonytalan titok övezi, kezdve magán a szerzőn, eladdig, hogy Atsu makacs következetességgel hallgat az apátság helyét illetően, amiért is csak feltételezni lehet, hogy a helyszín valahol Pompóza és Conquest között, nagy valószínűséggel Piemonte, Liguria és Franciaország között az Apenninekben, mondjuk Lerici és Turbia között keresendő. Ami a megörökített események idejét illeti, 1327 novemberének végén vagyunk, bizonytalan viszont, hogy mikor írta művét a szerző. Számításba véve, hogy azt mondja magáról, 1327-ben novícius volt, emlékeinek írásba foglalásakor pedig már a sír szélén állt, feltételezhetjük, hogy a kézirat a 14. század utolsó 10-20 évében fogalmazódott. Ha jól belegondolok, igen kevéssé érezhettem magam indíttatva rá, hogy a 14. század végi német szerzetes, latin nyelven írott művének, 17. századi latin kiadás alapján készített bizonytalan neogótikus francia változatból született olasz változatomat közzétegyem. Először is milyen stílust használjak? Elfogott ugyan a kísértés, hogy korabeli olasz mintákhoz igazodom, de indokolatlansága miatt ezt a megoldást el kellett vetnem. Atsu nem csak, hogy latinul ír, de a szöveg egészéből nyilvánvalóan kiderül az is, hogy műveltsége, illetve annak a kolostornak a műveltsége, mely ilyen egyértelmű hatással van rá, ennél sokkal korhoz kötöttebb. Egyértelmű, hogy a különféle ismeretek és a késői középkor hagyományához kapcsolódó stílusfordulatok több évszázados összegződéséről van nála szó. Atsu gondolkodásmódján és írásán meglátszik, hogy szerzetesi lényén nem fogott a köznyelv forradalma, hogy a művében szereplő könyvtár darabjaitól elszakadni nem tud, hogy patrológiai skolasztikus szövegeken eszmélkedett. Így hát az ő története, eltekintve a 14. századi utalásoktól és eseményektől, ezeket maga Atsu is csak nagy üggyel, bajjal és mindig másodkézből adja tovább, nyelvezetét és tudós idézetanyagát tekintve, akár a 12. és 13. században is íródhatott volna. Egy szó, mint száz, csupa kételj vagyok. Egyszerűen nem tudom, mi okból határoztam el, hogy összeszedem minden bátorságomat, és úgy teszem közzé Melki Atsu kéziratát, mintha hiteles volna. Esetleg szerelemből. Vagy mondjuk azért, hogy megszabaduljak végre számos régi rögeszmémtől. Úgy másolok, hogy mit sem törődöm az időszerűséggel. Azokban az években, amikor én a Valli apát szövegét felfedeztem, az a meggyőződés járta, hogy csak is a jelen iránt elkötelezetten világ megváltoztató szándékkal szabad írni. Ma tízegy néhány esztendő múltán kiengesztelődhet, és fennkölt méltóságában megerősítve érezheti magát végre az írástudó. Igenis, lehet egyszerűen az írás kedvéért írni. Úgy érzem tehát, hogy pusztán mesemondó kedvemtől indítatva nyugodtan elmondhatom Melkiátszó történetét. És bátorít és vigasztal az a tudat, hogy ma, midőn a virrasztó ész kisöprűzte mind a szunnyadása idején támadt rémeket, ez a történet oly mérhetetlenül távol került az időben, és hogy oly dicsőségesen semmi köze a mi korunkhoz, oly időtlenül idegen a mi reményeinktől és a mi bizonyosságainktól. Mivel, hogy könyvek is nem hétköznapi nyomorúságok története ez, olvastán megeshet, hogy Kempisszel, a nagy követővel együtt felsóhajtunk. Mindenben nyugodalmat kerestem, de csak egy sarokban, könyvvel a kezemben találtam rá.
1: Mai óravázlatunk szövegpéldáit a modern és a kortárs irodalmi hagyományból választottam, olyan szemelvényeket, amelyek az adott műből markánsan emelik ki a rejtvényszerűséget, és az egész művet efelől értelmezik. Hallottuk, míg Borges végtelen könyvtárának egyik darabjában egy olyan csodálatos fikcióra talál, hogy egy 20. század közepi francia író szóról szóra a Don Quixote-val megegyező szöveget hoz létre, mégsem egyszerűen Cervantes papírjára ír egy ugyanolyan réteget, épp ezért mindennek utána kell járni, rákérdezni és álmélkodni, addig Kafka perének betét novellája maga a rejtvényfeladvány és találós kérdés az emberi élet teljes hosszára vonatkozóan, amelyre végül rácsapódik a törvény és az ítélet kapuja. Szöveges enigma, amelynek megfejtése életünkbe kerülhet, és kérdés, hogy lehetséges-e egyetlen leolvasása. Mészöly Miklós rendületlen, halhatatlan füstcsíkja végül, és a mezőn megközelíthetetlen heverő nő alakja a megbocsátásban, valamit erősen kérdez önmagától, olvasójától, és a talány feszültségében maradunk. Ez a feszültség a cselekmény motorja, itt épp úgy, mint az ékó szövegrészletben. Maga az út, a történés a fontos, nem feltétlenül a helyes válaszok.
2: Mészöly Miklós, megbocsátás. Részlet. Különös módon a városban nem nagy figyelmet keltett a város szél fölött veszteglő füstség. Azóta több tucat vonat kifutott az állomásról, füstjük annak rendje és módja szerint szétfoszlott. Ez az egy azonban változatlan vésetként az égen maradt. Ja, arról nem lehet szó, hogy nem látták, kizárólag csak arról, hogy nem szenteltek neki figyelmet. Elmulasztották például észrevenni, hogy napfelkeltekor, a füstcsik a várostól keletre horgonyzott le, a napsugarai valóban nem hatoltak át rajta, a széleit éles kontúrral körbe ragyogták, mint egy kék tenger távlatában helyezett sziklazátonyt. Persze kellő szórakozottsággal úgy is lehetett venni, hogy a felhők folytonos vándorlásához ez az alakzat is hozzátartozik, néha lemaradt tőlük, máskor meg őt érik utól, és rendhagyása legfeljebb annyi, mint egy mozgalmasan szapora családban a fattyúé. Igazi szenzáció meg egyébként is akadt, és nem csak nyári kacsa. Július 14-én egy fiatal nő holttestét találták meg a Bazsót anya közelében a Saponyai földek búzatáblájában. Az egyik mezőgazdasági repülőgép pilótája vette észre kora reggel. Váratlanul a következő kép tárult a szeme elé. Egy közel 50 méter sugarú körben földig csavarodva hevert a búza, mint a forgószél torony csapott volna le magasból, egy felhőkarcoló forgószél, egy gigantikus pörgettyű. És a letaglózott búza közepén feküdt a halott nő. Karját keresztformán dobta el magától, combját szorosan összezárta. Hófehér ruha volt rajta. Csak a szoknya alját díszítették, mint valami szegély kisebb, meg nagyobb aquamarin pöttyök. A pilóta percekig teljesen megzavarodva körözött fölötte. Utoljára olyan alacsonyra ereszkedett, hogy a léggörvény felkapta a nő hosszú haját és a ruháját is derékig. Ez olyan szégyent keltett benne, hogy csak többszöri manőverezéssel sikerült a szoknyát a halottra visszacsapatni. És azonnal visszatért az állomás helyére, hogy jelentést tegyen. Az újságok első oldalon számoltak be rejtélyes tragédiáról, sőt, a rendőrkapitány javaslatára légi felvételt is készítettek a színhelyről, mielőtt a halottat elszállították volna. Ezt a képet a vasárnapi mellékletben közölték, s mint kép annyira jól sikerült, olyan döbbenetes művészi hatást tett a nézőre, hogy sokan kivágták a lapból, és a szobájuk falára gombost tűzték. A kaszinóban a kép varázslatos atmoszféráját elemezték, a mesteri kompozíciót. Állították, hogy ilyet kitalálni nem lehet, ilyen csak lenni tud. Majdnem körzővel kihúzható kerektérségen dőlt meg a búza, és még azon belül is olyan dermet, nyugalmú kaotikussággal, hogy ahhoz képest a rend minden elképzelése sivár erőlködésnek hatott. Igen, mondták, amit mi a felbomlás képzetének körébe utalunk, nagyon is meg lehet, hogy valójában egy áttekintésünket meghaladó, bonyolultabb kategória, bonyolultabb rendvilágába tartozik. S maga a tény, a minden logikának ellentmondó heverő nőalak, artisztikus és kecsesen morbid, röppenékeny és tonnányi súlyú, másfelől a környező térség mutattak rá, mint egy óriási virág csapzott virágkelyhe, középütt a karját kétfelé kitáró antropomorfizált bibével. Kép a rejtelem határán. Különösen, ha figyelembe vesszük azt a páratlan átmenet hiányt, a primitív festészet egyik jellemzőjét, ahogy a csapzott térséget sudáron körbekeríti a búzaföld masszívuma, tömörebb falként, mint milliárd kalászos közkatona a bevetés előtt. Ennek a fantasztikus kontrasztnak különösen erős volt az esztétikai varázsa, mondták. Szintér, ahová nem vezet bejárat, s nincs kijárata sem. A gondos szemlélőt és újságolvasót ezzel kapcsolatban még inkább zavarba hozhatta, hogy a bűnügyi rendőrség a légi felvétel aprólékos vizsgálata után sem tudta felfedezni azt a rejtélyes csapást a színhelyet környező búzatáblában, ha még oly keskenyet és óvatosat is, amelyen csak ugyan megközelíthette valaki az áldozatot. Ugyanis, hogy gyengéden megfojtsa, esetleg álmában, vagy ha nem, maga az áldozat hogyan került oda, ahol feküdt, s hogyan halt meg.

0: A rejtvény, mint cselekmény. Balassa Péter műsorát hallották. Közreműködött Nagy Zoltán és Fodor Tamás. A felvételt Liszkai Károly és Göbjös Tamás készítette. Zenei munkatárs Török Etel. Szerkesztő Liptai Katalin. Rendezte Lehocki Orsolya.
1: A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 2000. március 21-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
1: Augusztus 20-a, egyszerre tisztelgé Szent István államalapító öröksége elő. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en. Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok, ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta 150 cm-t. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Ha bebizonyosodik a bűnössége, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes életben maradt ember megsérült, közülük 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan. Az eddigi vizsgálat szerint a buszvezetője elaludt a volánnál. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt 3-an meghaltak augusztusban. A hónap első két hetében naponta átlagosan 100 riasztást kapott a katasztrófavédelem. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Napos felhős idő lesz, holnap hajnalban még többfelé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű. Hírekkel 22 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Gája Bál. A gyógyuló felekezet szekta mágikus terrorista feminista performansza, fokozatosan lehűtve. Szövegek Sziszó nővér, dalszövegek Sziszta Bork, zene Betonka, színész Janicsek testvér. Ulrike 10 év utazás után tér vissza egykori otthonába, ám a város már nem ugyanaz. Démoncsordák járnak, az emberek nem értik egymás szavát, mindenki lepattant, boldogtalan, defektes, és a boldogságot a baszásban keresi. Mások fájdalomcsillapítókat szednek vagy interneteznek, és akadnak, akik a gyűlölködésben élik ki magukat, pedig valaha szívesen mondták tolba a szomszédaiknak az álmaikat. Minden darabokra tört. Csak egy terrorista színházi csoport, a gyógyuló felekezet veszi komolyan a jövőt. Készül a végső előadás.
4: Eleinte még eljárogattál itthonról. Aztán egyre több ember szemében vetted észre az utcán a sötét villanásokat. Mindig eszedbe jutott a jóslat, amikor a béna szent az ágyad szélére ült álmodban, még kölyök korodban. És elmondta pontosan, hogy mikor jön majd el életedben a gonosz. Így aztán az utolsó évben már ki sem tetted a lábad. Biciklis futárral hozatott szentelt vízzel locsoltad a küszöböt. A férjedet sem engedted közel magadhoz. Egészen megszépültél az aggódástól. Azt sem vetted észre, hogy még rettegtél, mindenki elhagyott. Pedig már túl vagy rég a megjelölt időn. Ma már, ha erre visszagondolsz, nevetsz. De sosem felejted el az ajtón a vaspántokat. És a CD-ről a Halleluja koloratúrák hangjait. A félreértések városában mindenki alszik. Hajnalt hoz az éjszaka. Jó, hogy vége van, végre. Miért ilyen csillagtalan? Miért ilyen nyugodt? Volt-e életed? A vérhordó fiút egy műtéthez riasztották. Meghalt a férfi beteg mégis. Elvették a nevét. A műholdvadász mosolygott álmában. Egy kalóz berepülő adását fogta véletlenül a 6. emeleten. Elfordította az antennákat délfelé, tett valami fehér port a kávéjába, mint rendesen, és közölte, hogy épp egy háború kezdődik a fejünk felett. A pilóta induláskor belebukta az éterbe, hogy rock'n'roll. Bombázás előtt ez így szokás. Sok ezer betonon szétzúzott fej, széttépett nők, gyerekek és a mellkasokat melengető kitüntetés. Ulrike félt az éjszakától. Rettegett tükör. Tudta, hogy hiba volt visszaköltözni ide annyi év után. De reménykedett, hogy talál még valakit, aki nem dadog. A város por és csönd, a főút szűkülő spirál, a levegő szennyezett. Ulrike a hentes völgyre néző ablakban ül. Színdarabot ír, egy végső színdarabot, amikor lemegy a nap. Nappal meg alszik. Álmodja az időt.

A rovarharcos nő volt, bár ez nem látszott rajta, amikor menetelt a torkolat felé. Tökéletes fegyver volt a teste. Elfelejtett mindent, ami emberi. De amikor béke honolt, csak zúzmót és algát evett. Aztán várta, hogy mehessen ölni, mert anélkül üressé és szomorúvá vált az élete. Aki itt életben maradt, az mindent kibír. Helyén van a szíve és az esze. Nos, igen, az ész nem olyan fontos. Ment egykedvűen, miközben arra gondolt, hogy most rohadt nehéz. Édes és könyörtelen lesz. Határokat, követelményeket ad, és cserébe mindent. És jutalmazni, büntetni fog. Apja koporsójának a képe nap mint nap kísérti. A frissen gyalult fa illata, a szögek koccanása. A benszülöttek óbégatnak a házaikban a televízióik előtt. Nem te vagy az első, mondta Fjodornak. Mindenkinek azt hazudom, hogy regényt írok. Szélhámos vagyok, de tényleg írom. Állandóan a javított változatot. Tél és tavasz között egy nem létező évszakban. Írom és rettegek, hogy a sors könyvét mondja tolba valaki. A rádióban épp a Halott pénz nevű zenekar slágere üvölt. A bemondó azon a szemtelen és gyönyörű hangján dátumokat és helyeket sorol. Neveket nem mond. Hurkok az időbelében. Várod, hogy végre önnön súlyától leszakadjon az ég. Olyan nagyon kicsi vagyok, és semmire kellő. A végtelen nagy űr felé káromkodok reggelente a kertben. Nem vittem ki a kukát, nem metszettem meg a fránya rózsákat, nem adtam enni a kutyáknak, gyerek elkóborolt, elhagytam a kulcsot, az alsó nemüm, ideges vagyok. Írok egy könyvet neked, képzeld. Hagytam, hogy a gépek még egy kicsit működtessenek, csak hogy lássalak pár napig. Megnéztelek jól, ahogy távozol. Gézben, gatya nélkül, infúziók között roppant férfias. Akár az ápolási osztályon a többi agy halott. Már nem tartok sehova, csak élni szeretnék. Jól szeretni végre. És pusztítani. Ne haragudj. Azt mondta a gyerek. Anya, baj van? Mici Mackó rákos. Kanga túladagolta magát, malacka meg skizofrén. Anya, bocsáss meg, de most kiveszem és darabokra töröm a szívedet.

Megragadom a kis kézfejét, majd hagyom leesni. Figyelem, ahogy tompán puffan odalenn a combnál. A végén kirugózik, megnyúlik a végtag. Majd lazán hintázik a csont, a hús. A szívemre teszem a kezem, nyugodtan, a kérek fölé. Levegőt veszek, kifordítom a tenyerem. Aztán a karommal együtt elkezdem tolni magamtól egy újabb belégzéssel, amitől magukhoz térnek a dibukok. Amikor az ív véget ér, kinyúlik a kéz, és elkezd zuhanni lefelé. Nem kapom el. Hallgatok.

miközben a savak tolulnak felfelé, lássam a havas dombokat. Érezzem, ahogy az univerzum rója a köreit, az űr otthonos hidegét. A lemezen Kocsis Zoltán zongorázik. A csillagokon, a tűzben vastüdejű kétagyú emberek szeletelik az időt. Gyakorolom az elengedést.

régi hintaló a frissen festett fehér fal előtt. Cigaretta füstben ülök, meredek magam elé, mindenki túl már a bealtatáson, Frenni a térdemnél szuszog, megnézettem vele Polanski iszonyatát. Remélem azért minden oké az álmában odát. A sarja másik szobában most nem köhög, de volt hőemelkedése ma is. Már elmúltak a tüdő hörcsögei, azt mondta elalvás előtt. Szóval, mint az univerzum, olyan egyedül vagyok a mások álmaival. A film vége, hogy a nő már nem megy ki a lakásból többé. Benépesíti a kényszer képzeteivel. A fürdőszoba tükörnél állva a férfi még mindig ott árválkodó borotvájával lenyúzza a lábáról a bőrt. Aztán egyre beljebb halad. Végül kicsontozza magát. Fjodor már napok óta nem szólt hozzád. Neked dolgod volt a félreértések városában, ő pedig elkísért. A telefonbeszélgetés után egyszerűnek látszott minden. Elkezdtétek előkészíteni a végső előadást. Érkezéskor viszont kezdett bonyolódni, aztán ki sem látszottál a problémákból. A spirál kezdeténél lakik, a város szélén. Egyetlen szoba valahogy túl magas. Az ablak a fúrótornyokra néz, frissen lelt olajmezők, néhány éve még virágzó kertek voltak, a gyermekkor őserdője. De a mostani látvány jobban tetszik mindenkinek. Azóta a hegyek közelebb jöttek és összementek, de ti tudtátok, hogy mögöttük is folytatódik a világ.

Fjodor levele Ulrikéhez. Az jutott eszembe, hogy olyanok vagyunk, mint egy sorozat. A forgatáson találkozunk, aztán mindenki megy a dolgára. Mindig lámpalázas vagyok előtte, de jól játszom a szerepem, az őrülten szerelmeset. Mert a találkozás első 2-3 percében belé szeretek az írónőbe igazán. Miután vége az aktuális résznek, még napokig hatása alatt vagyok a női főszereplőnek. Végül kénytelen vagyok megérteni, hogy a valóságban kell élnem, és elkezdem újra élni azt. Egy része így működik, és álomszerű is egyúttal. Szeretem ezt az álmomat. A félreértések városában este van. A ketrecben egy bika jár fel alá, ordas magányban, szívinfarktus előtt. Ulrike álomba simogatja a kemény fejét. Az idő vele nem is telik, hanem zuhan. Egyre kevesebbet tud róla. Csak a levegővételeit ismeri. A napok, nos, ezek az elmúlt napok nedves nyomot hagynak maguk után. Jegyezzük meg, hogy amikor az éjszaka széttépte a hajnalt, és eljött a 20. óra, hó volt, csönd és fogcsikorgatás. A bika járt fel alá,

pedig bársony nőtt a kérges szíve helyén. Már nem arra gondol, hogy majd úgyis meghal, vagy elhagyja ez is. Hátradőlni. Kicsit hátradőlni. És nézni a monitor kékes fényeit. Ez a nap is jó a halálra. Ez a nap is egy szép félreértés gyűjtemény. Ulrike levele Misimának a múlt béli szigetről. Tiszta Szibéria van itt megint. És még farkasok is. Vércicák a vállamon. Szótárral olvasok angolul. Utálom, ha nem haladhatok a saját tempómban, miközben a szélrohamok miatt rám szakad a tető talá holnap. Embriópózban alszom, ha hazaérek végre. A pulóveremmel próbálok takarózni, mindig kilóg valamim. Az idő kiszámíthatatlan, akár én magam. Ma este végre egyedül, és így írhatok neked. A szomszéd szobába haldoklik egy horvát prostituált. Senkie sincs, ide jött meghalni a háború elől. Nappal vidám. Éjszaka iszonyúak a kínjai. Lezajlottak a hideg napok. Egymás gyötrése. Ostoba férfi szócséplések. Ezer halál. Ma délben tetőzött. Teljes fizikai és lelki mélyrepülés. Elhatároztam, elhagyom, vagy elteszem lábalól. Mindenem fáj, mert mindig úgy csináljuk, mintha utoljára. Erőszakosan. Ráz a hideg. Most úgy érzem, minden perc kibírhatatlan. Must change the place, de hova? Rohadt kimerültség. Talán el kéne kezdeni szednem valami életritmus szabályozót. A Remonstól a Now I Wanna Sniff Some Glue-t hallgatom. Dühömben délelőtt vettem 2 fazekat és 1 konzervnyitót. Mert ebben a menekült táborban kissé felerősödött a kommuna jelleg. És mindenki ül a cuccokon. Nincs borom.

ruha, tudod a ruha, mindig üzenet. Takartás viccetem a szememet. Tudod a ruha, mindig üzenet. Takartás viccem.

Fjodor egy álomkép. Úgy néz ki, mint egy szárnyas oltár főfigurája. Ő a műhold vadász. Szeretem nézni. Mondom neki, forduljon jobbra, meg balra. Kedvesen mosolyog. Üveges szemek, széles járomcsont, húsos ajkak. Jó nézni, ahogy molyol. A mozdulatait. Ahogy önmagukba záródnak isteni geometria szerint. És búcsúzáskor beszívni az illatát. Anya, te megöregszel? Biztosan. Ha megöregszel, kell nekem majd egy másik anyuka. Jó, akkor nem öregszem meg. Megígérem. Akkor erős leszel? Igen. Megtanulok gyufás dobozzal ölni. Tudod, mint a rovarharcosok. Amikor örjöngve csúszol a szálkás csúszdán, és épp a forró kondér elé érsz. Emberpaprikás. Amikor valaki kopogtatás nélkül bejön, és megissza a hűtőből az utolsó csepp tejet. Amikor egy önjelölt próféta áll a kapu előtt a nappal és éjszaka határán, és rád olvassa a bűneidet. Amikor összekoccannak a fémek az enyhe kanyarban, mint egy lassított felvételen. Amikor keresztül mész egy bébi macskán, és könyörögve emeli a fényszórod elé csipás tekintetét. Amikor csak nézel magad elé órákig a zöldellő bodzafa alatt a déli csöndben, és almát hámozol. Még akkor sem fogod tudni, hogy vajon miért. Miért lehet minden szart kibírni? Anya, tudod, miért élnek örökké az angyalok? Nem is tudom. Hát, mert már rég halottak. Azért. Nem tudok sírni, dühöngött a rovarharcos, miközben a tűznél ült és a kardját tisztogatta. Valamint gyönyörködött a markolatán lévő rubinkőről visszaverődő fény játékában. Gondolkodott a nevén, de még mindig nem jutott eszébe, pedig csak akkor lehet tökéletes a fegyver, ha egyszer majd rávési a nevét. Aztán, amint egy-egy ilyen fárasztó portja után általában tette, az álomba menekült. Az álom bejáratánál mindig megtorpant egy kicsit. Tudta, ha oda belép, akkor már a halálra gyakorol. És nem biztos, hogy visszatér. A harcosok hajnali 3 és 4 között maradnak ott véglegesen. Ezen az éjjelen egy kertbe tért vissza, gyermek önmagához. Különféle furcsa emberekkel találkozott.

És akkor felhők jöttek nyugatról, terrorista színészek rovarharcos jelmezekben keletről, és a sirályok ricsaját elnyomta valami távoli moraj, valami hideg, idegen induló. A házak fele üres lett, az ének elhallgatott, és a tenger elvette, ami az övé. Vakmeleg délutánokon és estéken át nyelte, csak nyelte a testeket. Aztán csönd lett. És mindenki, aki életben maradt, tudta, hogy ez még nem a végső előadás. Csak azt jelenti, hogy vége a zsíros éveknek. Eljött a böjt ideje. A félreértések városában a leomlott házfalak mögött a söntések kertjeiben készült az igazi premier. Amilyen ebben az évszázadban talán még sosem. A kis hülye szeráfok összezavarodtak. Szárnyakat cseréltek. Így van, akinek méreten aluli. Van, aki a földön húzza és ijesztgeti vele a gyerekeket. A gyerekek meg már nem sírnak. De csak először volt furcsa a csecsemőosztályok csendje. Aztán ezt is megszokták a fülek, pont mint a körfűrészek állandó zaját azelőtt, amivel a koponyáikat.

Joyce levele Ulrikéhez. 36 igaz ember él a földön, akinek a lététől függ a világ. Nem tudhatod, mikor találkozol az egyikkel, ezért kell minden ember tisztelned, mert lehet, hogy épp az egyik igazzal áll szemben. De én most feloldalak az általános tisztelet alól, mert az egyik én vagyok, és az nem lehet, hogy kettővel hozzon össze a sors. Elég, ha engem tisztelsz, s a többit kergesd a halálfaszára.

Mentem a hambaiért. Nem hittem el, hogy én ott ülök megint. Előttem a pasas a nylon szatyorral, hogy szerencsétlenkedett. Vitte haza kis különbséggel, mint két szülőjét. Az apám. Tényleg. Annak is én választottam urnát, mert muszáj volt. Csak úgy csomagoló papírban nem adják oda. Akasztófa humora volt, imádtam. Aztán azon kellett gondolkodnom, melyik hamvdoboz állna jól neki. Elmentek. Elmentek a háborúba innen a férfiak. Nem lehetne, hogy az újabb kupacomat a strandszatyorban vigyem most haza? Már úgyis rekkenő a hőség. Régi tavaszok, kiszabadulva a február rácsai mögül, plusz 80 000, de megtéríti az önkormányzat. Nekem ne térítse, csak ne kelljen aláírnom több ilyen papírt, amin valami teljesen idegen jelzővel szerepelek. Ízlelgetem a szót. Majd ezt mondják rám mostantól. Lesz egy új nevem. Pecsét a homlokomra. Megkapom a halotti bizonyítványt, nem semmi. Kiírtak az élők sorából, édesem. Bezártak a játékboltok. Natasa az Amstel folyóba vetette magát, most meg te is elhagytál engemet. Leselejtezik a személyigazolványodat, megérdemled. Megnézem a képet, a kölyök. De nem, na most nem fogom elsírni magam. Ez már úgysem én vagyok. Nehogy megszakadjon a szíve, ha lát. Ne haragudjon, asszonyom, kimehetnék a temetkezési vécére, sürgősen káromkodnom kell, de kurva hangosan. Remélem hangszigetelt. Szóval aztán megkapom. Bedobozolva. Becipzárazom, a hátsó ülésre teszem, feltekerem a magnót jó hangosra, autózni fogunk, együtt leszünk, baby. Take a walk on the wild side. Most azt csinálod, most az egyszer, amit én akarok. Megőrültem biztosan. Beszélek hozzá. Mantra hűvös szavai. Minden úton, boltba, a félreértések városába, vidékre, színházba, magam mellé ültetem. Aztán, ha kiszállok, beteszem a csomagtartóba, a fegyverek mellé, nehogy ellopja valaki. Mondják, feltűnően jól viselem. Főleg anyám, aki számon kéri a feketét. Mindenki zaklatott, kivéve én. Miattam van a zavar, mert megátalkodott vagyok. És tessék, most itt van ez is. Nem tudok viselkedni. Hova tettem a hamvakat, nem mondom meg senkinek. Járok a gyerek előtt. Álmában felnyűszít, aztán sírunk kettesben. Mondom neki, hogy azt is lehet. Látja, hogy én sem bírom tűrtőztetni mindig magamat. Csak van, aki előtt muszáj, de ő nézheti, hiszen már csak hozzá van közöm. És emlékezzen rá, hogy nem vagyok érzéketlen. Bármit is mondanak majd mások neki. Emlékezzen mindenre, amire a test emlékezik. Hosszan simogatom. Magamhoz szorítom, táncolok vele. Hiszem, de azért segbe rúgom majd az univerzum istenét, mondom neki. Ha egyszer találkozom vele, segbe rúgom. Mindenért. Ne félj. A hamvak. Nos, igen. Majd elfelejtettem, a hamvak beették magukat az autóba, vagy egy hónapra. Rápakoltam ezt-azt, jegyzeteimet, a diktafonomat. A faluban azt beszélték, boszorkány vagyok. Csak azt látták, elhajtok, egyre vidámabb nyári ruhákban, a halál és a lányka, és napok múlva térek haza. Jártuk az országot, hakniztunk, az urna, a notebook meg én. Vezettem, mint mindig, szaladt a táj és a kedves idő, amit jobban kellett volna szeretni. Mentünk az országos színházi fesztiválra Frenivel. Végre dolgozom, jót tesz a szívnek, a kéznek, csak ülnek, kárognak a színházi varjak a mediterrán teraszokon. Nem tudják, milyen előadás készül valahol. A hamvak egy utcával lejjebb a parkolóban. Remélem, nem törik fel a kocsit. Nyúl, a szakadár tornatanár és kritikus azt mondja, errefelé rendesebbek az emberek. Nevetünk, hogy adnánk fel a hirdetést. Kedves rabló, kérjük, hogy legalább azt a strandszatyrot adja vissza. A Dantéból hazafelé a fotóssal és a főszerkesztővel jövök kicsit részegen. Már hajnal is elmúlt. Kinyitjuk az autót, bekapcsoljuk a magnót. A kirakat ablakban léggitároznak a fiúk. Isteni színjáték. Nem is tudják, hogy hallja őket a gitáros. És érzem, ezzel most igazán elégedett.

Aztán felhív Mr. Nice, hogy akkor intézik az óriás lufikat, és hát kijönne hozzám lemérni. Szóval hát lemérni a port. Mert nem mindegy ballisztikai szempontból, hogyan repül a mennyiség. Gyakorolni kell. Kurva kínos, elnevetjük magunkat, nem is hisszük el ezt a beszélgetést. Aztán, mint a leleplezett kokain díler a szívemhez kapok. De hát nincs is konyhai mérlegem. Mindent gondoló formán rakok a sütibe. Mondja, hogy majd megoldja, csak legyek otthon és a hambak is. Előre felbontom, ne neki kelljen. Granulált apa. Beletúrok, megnyugszom. Jön Nice, méricskél, viszi, nevetünk. Hát igen, mindig ez van, amikor már épp ragaszkodnék valamihez. Elengedni. Elengedni, aki menni akar. Aztán jöjjön, aminek jönnie kell. Például az álom. Ez álom fakólepel. Kinek Amsterdam, kinek Moszkva, nekem pedig ez. Jó reggel, Temesvár, hörgöm halkan a kettes villamosnak a hotel ablakából, ahol megszállunk a Joyride után. Falvak, vérmedvek, borok, savak, karácsonyfadíszek márciusban. Nem volt ékezet a billentyűzeten, ahol cikket írtam a színház könyvtárában. A hősi halott még ide is benyomul kicsit, de nem pofátlanul. Köszön, amikor még ki sem görbült a szememből az álom. Megsimogat. A kávézóban egykedvű emberek. Én többkedvű vagyok. A pólómon vörös csillag, a téren egy bedőlt kereszt, kissé távolabb ugyanaz, csak nem fém, hanem neon. Nem kegyelmeznek a díszletek. A háttérben halkan zenét szerez valaki, talán operett. Aztán egyre hangosabban. Arra a ritmusra kezdek írni. Amikor abba hagyja, én is abba hagyom. A postás a portán újságot pazarol. Egyre drámaibb a ritmus, ez már a végkifejlet lehet. Kérsz altatót? Nem, köszönöm, félek, hogy rászokom. A sarkon a templom, sosem megyek be. És csak nyugi, lesz még csatornapart máshol is. Angel pénzt tesz a billentyűzetre. A nyakamba fúj. Nem tudja, hogy ilyenkor viccesen megbénulok. Aztán egy headsettel a fején beénekel. Ülök egy kocsmában. Akvárium inkább, csepp a tengerből. Messzire fröccsentette a világóceán. Laptop és cigaretta, hozza a pincére vodkát, Wonderful coming up soon, teszi hozzá kajmán mosolyjal. Tényleg, minimum 70 fokos. Ez még nem Amerika, itt otthon vagyok. Commerce, kosz és technózene. Ma is megettek itt egy embert a disznók. Igaz, véletlenül. És a hajó áll. Mozdulatlan. Csak a folyó folyik át és keresztül a félreértések városán. Szeretem a mocskos rivert. Papírhajókat eregetünk, éveim számának megfelelőt, gyertyákkal. Van, amelyik eljut a hídig, integetünk neki, jó évad volt ez is, mondja Mishima. Tisztán emlékszik a 23-ra, de van, amelyik hajó már az elején belefordul a vízbe. Megszűnik a fény. Hány ilyen van, nem számolom. A hajóbejáratnál a Wurschlistól hidrogénes lufik vásárolhatók. Színesek. Valaki hívta. Még ilyen megrendelése sem volt. Lufit egy búcsúztatón, virág helyett. Olcsón adja, de megy a bolt. Jól viseli tehát. Színház az egész. Tökéletes dramaturgia. Beszélgetünk a fedélzeten, alakul a parti, kis csoportokba verődnek az emberek. Aztán állunk a lufikkal. Én fogom a nagyot, elengedem. A többiek a kis színeseket, szállnak rendületlen, szállnak az égbe. A hamvokat egy cső viszi, hogy a légkör határánál szétszóródjanak, majd ha eldurranak gömb, és a földre ne hújjanak vissza soha. De megrántom. Biztosan nem akarom elengedni még. Megrántom a madzagot, megbillen a tok, visszaszóródik rám egy adag. Egy kis hamu felhő. Egyedül Gerardin Mars mosolyog velem. Azt mondja, nem baj, még nagyon ragaszkodik. A sarj meg zokog. Mindenki megrémül, pedig csak a lufiát sajnálja. Vesz neki valaki újat, megnyugszik. Törölgetem a pofámból a hamvakat. Lezajlott. Végül lezajlott, ez is rendben. Hazafelé azt mondja a sarj a kocsiban. Anya, azt a szép nagyot, tudod, azt nem kellett volna elengedned. Igen, az volt a legszebb kicsim, de nem a miénk volt. A lufi mindig csak egy pillanatra van velünk. Tudom, szipogja.
Minden tud ez a gyerek. Pihennem kell kicsit. Álmodom megint. Addig hagyom, hogy összedőljön a világegyetem. Vakon és lázasan szeretnék bízni valamiben. Na most annál a résznél tartunk, hogy Fjodor keze az üvegre tapad, iszik, vacilál, hogy talán töményet is, a falat nézi és beszél. A kocsma ajtón vörös bogyóktól roskadozó indák kúsznak befelé. Úristen, hol vagyok? Rajtam kötény, kezemben főzőkanál, a sarokban balta. Az élek később majd a két szemöldököm közé illeszkedik. Nem bírom levenni róla a szemem. Ide érkeztél hát a 40 napos száguldás után. Leültél és nevettél, hogy könnyed csordult. Aztán zokogtál. Úgy tűnt, tudod és bírod az életet. Olvasol a holnap könyvében. Erős vagy meg minden, mint az egyenes vonal. Hazaértem. Ruhástól az ágyra feküdtem. Mozdulatlan szájjal mondtam valamit.

0: Hazaértem, ruhástul az ágyra feküdtem, mozdulatlan szájjal mondtam valamit. Ennyi.
1: Elhangzott Gálya Bál. Artner Szilvia Sisszó szövegét felolvasta Janicsek Péter. Bujdosó János, Rutkai Bori és Szerető Dániel zenéit előadta Rutkai Bori és a Betonka. Ütős hangszerek Németh Csaba. Gitár Szerető Dániel. A hangfelvételt Kulcsár Péter készítette, szerkesztő Turai Tamás. A hangfelvétel 2009-ben készült.
2: A hangjáték legutóbb 2010. január 9-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll.
2: Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el.
1: Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Mélyreható történet hazaszeretetről, hűségről, szabadságról. Erkel Ferenc, Bánkbán. A Pécsi Nemzeti Színház előadása Fejes Szabolcs rendezésében. Vasárnap 20 órakor az M5 műsorán.
4: Lenyűgöző előadások, felejthetetlen dallamok, fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Panota koncert, mindörökké operett. Augusztus 20-án 21 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A mikrofonnál Harcsás Gergely. Holnap lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek, augusztus 11-én titkos szavazáson választották meg az országgyűlési képviselők. Sulyog Tamás volt államfő jogköreit, az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen az országgyűlés elnöke látta el. Forstoffer Ágnes közösségi oldalán köszönetet mondott a Sándor Palota főigazgatójának, vezetőinek és munkatársaiknak az átmeneti időszak gördülékeny teljesítéséért. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, hogy elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok. Ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen csaknem 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam két házigazdája, Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesz. A közmédia a nemzeti ünnepen élőben közvetíti a zászló felvonást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virágkarnevált, kora estétől a Szentjobb körmenetet, majd a 21 órakor kezdődő tűzijátékot. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2 továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság 1 hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál. Akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Elgázolta a Balatonfüredről Szombathelyre tartó sebes vonat Sárváron 1 embert. Már nem tudták megmenteni az életét. A helyszínelés miatt Sárvár és Ostfiasszonyfa között szünetel a közlekedés. Az utasokat pótlóbuszokkal szállítják. Végül az időjárásról. Napos felhős idő lesz, holnap hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge zápor, zivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet, és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27 és 33 fok között alakulnak az értékek. 22 óra múlt, 4 perccel.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A mixát vírus. Ficskupál elbeszélése. A mesterséges intelligencia, a totális tudás halmozása, a totális tudás igénye lehet, hogy halált hozó igény. Lehet, hogy a faj számára halált és bukást jelent. És az is lehet, hogy a vírusok megjelenése a megmenekülés, a halál és az elbukás ellenszere. Jean Baudrillard. A mixát lábainál hevertem. Fejem 2 lába közé dugtam, hátammal nekidőltem, testem többi része pedig ott feküdt a porban. Csak a cipője nyomott. Nem is tudom, hogy lehet ilyen kemény cipőket gyártani. Lehetett, hogy 120-as az a cipő. Kemény, süttői mészkőből. Nem csoda, hogy nem tudott megmozdulni benne. Kényelmetlen volt ez a helyzet. De így legalább félig árnyékban feküdtem. És a tér összes bejáratát láthattam. Nem lephetett meg senki. Pékvárira és Parajdira vártam. Pékvárinak, a velem egykorú PC cápának a szülei valóban pékek voltak már nemzedékek óta. Ritka az ilyen névadás, amikor az embernek csak annyit kell mondania, hogy pékvári, és már tudják is, hogy mivel foglalkozik. Egyesek szerint persze a pékvári őseiből állandóan áradó friss kemence szag is hozzájárult ehhez. Pékvári csak egyetlen módon vonzódott a kemencékhez. Ennek is az volt az oka, hogy rettentő módon félt a vírusoktól. Mindent leellenőrzött, nem vírusos-e véletlenül. Ha ismeretlen nővel hált először, akkor fogta a vírus ellenőrző floppit, és finoman bedugta a nő forró kemencéjébe. Parajdi városantropológus volt. A régi városok után kutatott, persze soha ki nem mozdult volna íróasztala mellől. Emellett holt nyelveket tanult, és minden évben egyszer elolvasta a holt lelkeket. Annyira unalmas ember volt, hogy ennél a 3 mondatnál többet el sem lehetett volna mondani róla. Jó beszélgető társ volt, soha nem szólt közbe. Az ember akár órákat magyarázhatott, akkor sem volt egy kérdése sem, talán ezért is szerettem. Szóval a Pékvárit és a Parajdit vártam. Európa legkedveltebb hetilapjának fotósa akart rólunk fényképet készíteni. Hogy miért pont a mixát szobor előtt, és miért pont rólunk, azt nem tudhatom. Pékvári később úgy magyarázta a dolgot, hogy biztosan azért, mert csak mi 4 maradtunk abban a rekkentő hőségben a városban. Valóban dögmeleg volt. Fort a flaszter. 2 barátom még otthon hűsölhetett, így nyugodtan pihenhettem a mixát lábainál. Egyre melegebb lett. Repett a város. Először a piarista gimnázium falai kezdtek el repedni. Az ablakokban mesztelen apácák jelentek meg, részleteket énekeltek az Evitából. Ó, Madonna, segíts meg! Ezt már akkor mondtam, amikor a Krisztus király kápolnája melletti Plé Krisztus félig elszabadult a keresztről, jobb kezével állandóan a köldökét vakarta, majd fityiszt mutogatott felém. Nem bírom, Kálmán, segíts, nyögtem, és a Kálmán combjai közül fölnéztem az arcára. A kőszobor meg csak vigyorgott és kacsingatott rám, mintha azt mondanám, mind csodálkozol, minden a legnagyobb rendben van. Ettől egy kicsit megnyugodtam, de nem sokáig. Mert a fák hirtelen vízszintesen álltak, és pont a gyermekfogászat felé mutattak. A sarki gyerekfogászatból szívós doktor, a Fradi elnöke bújt elő, aki ott dolgozott, és a blues kocsmába járt ebédelni, miközben mesélte elmaradhatatlan régi kalandjait, szóval a szívós doktor bújt elő. Mögötte pedig az egész labdarúgó csapat kispadostól, a kispadot Varga Zoli és Rácz Laci cipelte. Lerakták a padot a tér közepére, sorban feküdtek fel rá, és a doki elkezdte kihúzigálni a fogaikat. Szépen sorban, mindegyiket, mindenkiét. A Mirjuca fogával kicsit sokat bajlódott, gyerekkorában a sok puliszka biztos megerősítette benne a gyökereket. A Jagodics kiabált, hogy az állampolgári jogaim, de szívós doktor jól állba vágta, utána már nem volt semmi baj. Nem tudtam, miért kell kihúzni a játékosok fogait. Mikszátnál később sem találtam rá utalást, pedig ő is foglalkozott sportkérdésekkel. Talán taktikai okokból, hogy már az első másodpercekben ráijesszenek az ellenfélre. Aztán valamelyiknek irtozatosan elkezdett ömleni a fogából a vér. Lassan elöntötte a teret, egyre magasabbra emelkedett, érezni lehetett keserédes szagát. Az apácák mentőcsónakért kiáltoztak. Hamarosan jött is. Frank Cappa ült a csónakban, meg a Demszki. Közben újra kinyitott a tilos az á. A pultnál Horváth Balázs, a volt belügyminiszter fuldoklott egy üveg unikummal a kezében. Kár, hogy nem volt a közelben reklámfotós. Frank Cappa fejbe vágta hátulról a Demszkit és ordibált, hogy csak akkor mutatkozol a népkörében, amikor én itt vagyok? A teret meg lezáratod, mi te szemét? És kapott még egyet a Demszki. A Madonnának megmutogatod a nyomdagépedet, az meg panaszkodik nekem New Yorkban, hogy ő itten szeretne élni Magyarországon, mert ez olyan jó ország, ahol egy nyomdászból is lehet főpolgármester. Bum, még egyet a fejbe. Néztem őket. Nem volt igaza ezzel a nyomdász dologgal a Frank Cappának. Buta volt ő is, mint a Madonna, nem tudtak ők semmit a grószról. Már éppen a számig ért volna a vír, amikor felébredtem. Pékvári, Parajdi és a fotós állt fölöttem. Már azt hittük, meghaltál, mondta Pékvári. A holt lelkekben olvastam ilyet utoljára, próbált meg okosat mondani Parajdi. A fotók elkészültek. Négy kemény arc, dacolva a meleggel, reményteljesen mered a jövőbe. Estére egyre rosszabbul lettem. Nem éreztem semmilyen fájdalmat. Nem fájt a fejem, nem szúrt a szívem, nem gyöngyözött a homlokom, nem remegett a kezem, lázam sem volt, mégis, mintha a világ összes betegsége belém bújt volna. Elhatároztam, másnap orvoshoz megyek, csak maradt még a városban valaki. Álmomban, disznótorban voltam. Hol másut lehettem volna. Valahol Nógrádban történhetett az egész. Vicinálissal utaztam, fapadossal. A sarokban ott állt a kályha, amivel télen fűtötték a vagont. Ülőhelyem nem akadt a másodosztályon, első osztály pedig nem volt. Az utasok történeteit hallgattam, házasságról, megcsalatásról, a szomszéd kutyájáról, ki volt a gyilkos a tegnapi filmben, meg hogy a beszédes Marinak csévésen újra megjelent a Szűz Mária, és hogy azóta meggazdagodtak, mert a megjelenés helyén pavilont emeltek étellel, itallal, meg övéké a mozgó büfé is a faluban, ami követi a zarándokokat. Apró történetek ezek, amiket már mintha mindenki hallott volna, közmondásokkal teleszőve. De azért mégis jó elmondani, meg újra meghallgatni őket, még ha a közmondások is csak öreg fazekak, amikben már egész nemzedékek főztek. Már eléggé megszomjaztam, amikor megtudtam, hogy milyen a helyi büfékocsi. Egy tanyánál, ahol se megálló, se felszálló, se leszálló nem volt, megállt a vonat. Büfé ordította el magát a kalauz. Mindenki leszállt. Sorba álltak a tanya udvarán a kerekeskútnál, és miután ittak, adták egymásnak tovább a kúthoz erősített bádogcsuprot. A kalausz friss tejet kapott a gazdától, persze rummal. Az volt arrafelé a kalausz fröccs. Végre megérkeztünk a faluba, ahová kötelességem szólított. A peronon a polgármester fogadott, cserkészlányok virágot adtak át, elmondták két versemet, aztán zenekari kísérettel mentünk a karámig. Elhozta? Kérdezte a polgármester útközben. Válasz helyett kinyitottam a táskámat, és megmutattam a szétszedhető puskát. Akár egy medvét is megölne, mondtam. A karám mellett állították fel a dísztribünt. A falu vállalkozói ültek fent, a tribün mellett pedig körben tisztes távolságban a karámtól a falu apraja nagyja. Felmentem az emelvényre. Csönd lett. Csak a nagy kangyesznó horkantásait lehetett hallani. 3 éve próbálták levágni, de sehogy sem sikerült. Nem volt más választásuk, csak én. Összeszereltem a puskát. Megtöltöttem. Céloztam. Nagy dörrenés és... semmi. Halk moraj. Újra lőttem. A disznó kicsit megrángott, majd durcásan megemelte a fejét. Hangosabb moraj. A harmadik golyó pont a nyakán találta. Valami kis vér ki is budjant, aztán megiramodott a disznó egyenesen a dísztribűn felé, és hatalmas ugrással átugrotta a jó másfeles kerítést. Egetverő, zsivaj, sikítás, mindenki menekült, amerre látott.

Még egyetlen megjelenési formáját sem ismerték, még a gyógymódját sem tudják. Ez fasza, mondtam letörten. És akkor mitől múlik el? Az ilyen új vírusoknál csak kísérletezni tudunk. Elméletileg. Gyakorlatilag fogalmunk sincs róla. Ne féljen, élhet rendesen. Külső tünetei nincsenek. Megnyugtattam, hogy hiszek a modern orvostudományban, fizetem rendesen a TB-t is, néha késéssel, bár nem tudom, hogy a mixát vírus rajta van-e az engedélyezett magyar betegségek listáján. Végül sok olvasást, kávéházba járást ajánlott, libella, cappuccino, reggel népsport, egy kis anekdot utána, csak semmi politika egyenlőre, se Demszki, se Madonna, se szívós doktor. Mondom neki, hogy ez jó, ilyen gyógyulásra vágytam. A népsport is jó, néha jobb, mint egy falusi terepgyakorlat. Múltkor is olvastam, hogy mi volt a baja József Attilának. A doktornő közbeszólt, pszichológiai problémákat emlegetett. Mondom neki, nem olyan bonyolult az élet. Az volt a legnagyobb baja, hogy nem tudott fejelni. Ezért nem vették fel a Fradiba. Pedig ő volt a legjobb rongylabda készítő a Ferencvárosban. A mama adta hozzá a rongyot. Aztán, amikor elment a Fradiba válogatóra, akkor eltanácsolták, mert nem tud fejelni. Rongylabdával azt nem lehet. Most képzeljük el, hogy van bőr. Tud fejelni. Karrier, dől a lé, nők, válogatottság, stb. Néha ilyeneken múlnak a fontos dolgok. Például a deákbomba. Igaz, kicsit később, de mi lett volna, ha ő sem tud? Helyette verseket ír. Deákbomba, kései sírató, tök hülyé hangzik. A doktornő jegyzetelt, nem tudta, hogy ilyen mellékhatásai vannak a mixát vírusnak. Megfogadtam a tanácsát. Egész délután olvastam. Kint esett az eső, vagy inkább nem is esett, hanem csak úgy szunnyogott, megmegeredve és alábbhagyva, mintha haragudna az égiekre, hogy kutyaszart kell oszlatnia. A levegő is lehűlt, szusszanásnyi lélegzetet adva a városnak. A Szent Péter esernyőjét olvastam, azt írta fel elsőre a doktornő. Annál a résznél jártam, amikor azt írja a mixát, hogy neki semmi baja sincs a zsidókkal, sőt ellenkezőleg legalább eltiporták a felvidék borhamisítóit. Ebben egyetértettünk. Kezdtem fáradni. Éreztem, támad a mixát vírus. Arra gondoltam, hogy jobb lenne azt a Szent Péter dolgot személyesen az öreggel megbeszélni. Most már csak öregnek neveztem. Tudtam, hogy bensőséges kapcsolat alakul ki előbb-utóbb közöttünk. Ő legalábbis már bennem van, elkerülhetetlen lesz az ismerkedés. A mixát szobor a mixát téren áll a gettó közepén. Mi így hívtuk a környéket. Itt volt a Bródi, a Kródi, a Gyulai Pál, a Puskin, a Gutenberg, no és a Vas utca is. Ez utóbbiról viták folytak, hogy az a Vas Gereben, a Vas István, vagy a Vas István Zoltán. A Knézi is ír verseket, tudomásom szerint, miért ne írhatna a Vas István Zoltán is? Megtévedt József Attila. Ez utóbbi kérdés abban a pillanatban mellékes volt. Mert abban a pillanatban gyilkoltak. Gyilkoltak a mixát háta mögött. A tér legsarkában volt egy sötét hely, ahová még nappal is alig szökött be a fény. Oda jártak a környék multikulti srácai szívni, belőni, néha megesett egy-két légy ott is. Éppen egy feka srácot késeltek ketten, minek jön ide? Nem mindegy, hogy valaki hisz a New Deal-ben, vagy New Dealer. Az öreghez bújtam, ne vegyenek észre, arcon pont az ágyékáig ért. Úgy látszik, pont kettő az egyhez faragták kiszopatásul a felnőtt rajongóknak. Aztán hirtelen rendőrsziréna, néhány kommandós is előkerült, meg a rohammentő. Mit csinálsz itt, végbélvarangy? Kapott el hátulról egy rendőr. Kicsit meglepődtem a megszólításon, nem tudtam, hogy újabban nyelvészeket is alkalmaznak a BM-nél. Bár én régebben ismertem néhány BM-es nyelvészt. Jaj, csitt. Csak semmi politika, írásban sem gondoljak a doktornőre. Beszélgetek az öreggel, mutattam mixátra. Mixát víruson van főtörzs. A rendőr int a mentőknek, hogy engem is vihetnének, de intenek vissza, nincs hely. Viszik a negrót, a kis cukifalatot a baleseti sebészetre. Ha sokáig dumálok, majd visszajönnek, értem. Kiürül a tér, csak a házfalakból hallatszó horkokat hallani, szuszogást, dunyha alatt alszik a gáz, valaki veri az asszonyt, aztán az is elhallgat. Csönd. Szunnyad a repedő város. Na, ezt megúsztad, szólalt meg egy mély, megkövült hang. Ne nézz sem erre.
Én vagyok.

0: vagyok az. Az öreg volt, szeme parázslott, galamb reppent fel válláról. Hát, mester, vagy te, bátorodtam fel, te tudsz beszélni? Miért, mit gondoltál, az utóbbi évtizedekben hányan fordultak hozzám segítségért, vagy csak úgy megnyugvásként, és itt a téren is? Szerinted hányan küldtek el a jó kurva anyámba? Valahogy csak meg kellett védeni magam, bár ez a ti mostani nyelvetek nekem szokatlan. És te? Te miért állsz itt állandóan? Neked mi a bajod? Hát, mester, nem tudom, hogy elárulhatom a titkot. Nekem mixált vírusom van. Azt hittem, kinevet vagy bolondnak néz, és akkor nem leszek méltó a bizalmára, de nem. Nevetett ugyan, de nem úgy. Talán nem is nevetés volt az, hanem régóta várt öröm. És az öreg mesélte, hogy tudtával ezt már vagy 100 éve felfedezték, de nem kapta meg senki. Miért pont én kapnám meg? Főleg ennyi idő múlva, és egyébként is ki vagyok én? Lári, fári, azt mindenki mondhatja, hogy neki mixált vírusa van. Bizonyítsam is be, ad rá időt, éveket is, de mostantól nem szabadulhatok tőle. Mit tegyek? Kérdeztem. Menj haza, olvas lábjegyzeteket is. A lábjegyzetekre mindig mérges voltam, de amikor hazaértem, belevetettem magam. Néhány nap múlva reggel émeig is fogott el, lázam volt, meg hány ingerem. Szerencse, hogy nem volt mit kihánynom, akkor már napok óta nem ettem. Újra jelentkezett a vírus. Kint kellemes idő volt, nyoma sem volt a forróságnak. A tér néhány ecetfája csipkeárnyékot vetett a flaszterra. Az öreg szúnyókálhatott. Jó fél órát is vártam a lábainál, mikor megszólított. Na, mire jutottál? Kérdezte. A lábjegyzetekből? Mi másból? Tényleg 100 000 példányban keltek el a mester könyvei. Ha csak ennyi érdekel, akkor go west, mondta. Ott se lenne jobb, válaszoltam. Akkor gyűjts anekdotákat, mondta. Anekdota, mondtam, mintha az olyan könnyű volna. Mostanában csak viccnek nevezik, vagy blöff, vagy sztori. Honnan tudja, mit jelent az magyarul? Az öreg megköszörülte a torkát. Éreztem, hogy ha tudna, körbe is nézne, nehogy valaki meghallja a titkot. Figyelj rám, el ne árult senkinek. Az anekdota a mixált vírus ellenszere. Az anekdotákat mondó emberek, figyelj, most jön a definíció, apró, pikáns szcénákat tudtak elbeszélni, amikben sok burleszk komikum volt. Magyar gyógyszer. Aztán újra a régi, megkövült hangja lett, s mint az orvos, aki első kúráját adta a betegnek, elbocsájtott magától. Menj, fiam! Nézd meg, atyafiak-e a tótok, és hogy jók-e a palócok.
1: A mixált vírus. Ficskú Pál elbeszélését Vida Péter olvasta fel. A felvételt Kornédesz Tamás és Váli Marian készítette. Szerkesztő Turai Tamás. Rendezte Szabó Kálmán.
2: A hangfelvételt 1998-ban készítették, és legutóbb 2014. augusztus 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Az oltalom kolostora. Hangjáték Láng Zsolt novellája alapján.
2: Irina.
3: A szűk ablakrésben leselkedő férfi sokat nem láthat.
2: Irina.
4: Lüktető halántékán közönséges vágy nyiladozik.
2: Irina meg akar szökni.
3: Irina kapkodva leveti ruháját, pulóverbe bújik, farmert húz.
2: Szólni kell a nővéreknek. Ágott a nővér!
4: Irina ziháló mellel körbe pillant, néhány apróbb holmit begyűr egy váltáskába.
3: Ismét körülnéz, végül neki indul. Az ajtóban termetes asszony tornyosul elé, jellegzetes apáca süvege még magasabbá teszi.
5: Folimecsi Mirie, denus te tu, sikkiári.
4: Ezt az érthetetlen mondatot teszi hozzá.
3: De nem csupán az értelmetlen szavakkal igyekszik kifelé, hanem meg is taszítja az ajtórést eltorlaszolót.
6: Márta! Ancuza! Teodora! Teodora!
3: Ágota nővér baljával elkapja az ajtófélfát, és jobb lábával is megtámaszkodik. A kifelé igyekvő alacsonyabb, mint ő, és legalább 20 kilóval könnyebb, így bármiképpen is nekiveselkedjék, nem bírja őt félre taszítani, ráadásul a közeli szobákból már is érkezik a segítség.
4: Csápoló karokkal belögdösik Irinát a kamra mélyére.
3: A kamrában semmi más, csak egy ágy, meg egy láda féle. Arra zuhan rá.
7: Minden azt te tudod! Tetted el a ládára!
8: Szikári! Az ördöget a petróleum nem űzik!
7: Férfi vagy te, minek neked a nadrág?
4: Ágota erősen tartja. A hajánál fogva a ládára szorítva fejét.
3: Csak így tudja Teodóra, Márta nővér segítségével lecibálni róla a nadrágot. Ágota nővér sebes mozdulatokkal benyúl a pulóver alá, hogy átcserélhesse a hajat tartó kezét, így a pulóver már könnyen lehámozható. Ancuza közben az elhányt apáca viseletet keresi.
2: Az ágy alatt!
3: A lerángatott farmert és pulóvert Márta gyűri a hóna alá. Ágota megy ki utoljára. A zsebéből előkotort kulcssal bezárja az ajtót.
6: Jobb lesz, ha mégsem égeted el a ruhákat. Inkább adjuk oda Naémi szónokájának, a néma borinkának.

0: Bétre a madarat lesi félre billent fejjel. Ül a patakparton reggel óta, de még nem fogott semmit. Mindig elbámul. Most is a kutya benge ágai közt ugráló vörös begyet figyeli, miközben a hal bekapja a horgot, viszi a mart alá, és a zsineget rátekeri egy vízbe nyúló gyökérre. Bétre mérgesen rángatja a botot, de azért óvatos, nem akarja a horgot beszakítani.
1: Az is lehet, hogy be kell másznia a mart alá. Egyelőre még üldögél kicsit a langyos napsütésben.
2: Nincs ennél édesebb vidék. Moldva szíve. Moldva aranyos köldöke.
1: Örül, hogy így esett. A prutfalvi sztáreceknél nem volna ilyen jó dolga. Előbb-utóbb majd őt is felszentelik. Dimitrije atya utasította, növessze meg a szakállát. De nem tehet róla, még alig bejegyzik.
2: Dimitrije atya szakálla a köldökéig ér. Haja a hát közepéig. Pedig nem sokkal idősebb, mint én.
1: Apja jut eszébe. Amikor esténként hazafelé tartott, a nap átsütött szanaszét szálló hajszálai között, és ettől furcsán megnagyobbodott a feje.
0: Apja sem volt szerencsés halász, többnyire üresen hozta haza a kosarakat.
2: Nem értett semmihez.
0: A kollektívből lopott ezt-azt. Ha pénzhez jutott, azonnal elitta. Amikor anyjuk lelépett, aznap este rettenetesen megverte Irinát, mintha ő tehetne mindenről. Mindhárman zokogtak.
1: Lefekvés után nővéréhez bújt. Tejszagúak voltak a mellei. Jól lehet, még alig tudorodtak.
0: Amikor apjuk felkötötte magát, 3 napig éheztek.
1: Nővére akkor is az emlőjére rakta. Hát, ha abba hagyja a bömbölést. Amikor így sem vigasztalódott meg, ráültette a megmerevedett lábfejekre. Úgy hintáztatta.
0: Váratlanul kibogozódik a zsineg, kiemel egy arasznyi halat. Leszedi a horogról, majd a horgot a rajta maradt giliszta cafattal újra beveti, és megint húzhatja is ki. Harapni kezdenek a halak, egymás után rántja ki őket. Kovrik közeledik a bokrok mellett, ő az, aki a tenyérnyi ablakon leselkedett. A moslékhoz valót hozza a konyháról.
3: Valami baj van a nővéreddel. Meg kellett regulázni. Az atya beszélni akar veled.
2: Épp most, amikor kapás van. A nővérem sohasem tud nyugton maradni. Az árvaházból is azért kellett megszöknünk, mert rájött a mehetnék. Egyszer ellátom a baját, de úgy, hogy megemlegeti.
4: Nővéred el akar menni.
2: Beszélek vele.
4: Jó, rendben. Mondd meg neki, hogy ez nem szálloda. Ez felszentelt hely. Az oltalom helye. Ágota nővér arra gyanakszik, hogy a natra bűvölte meg. Folyton azt kiáltozza, hogy demoszi.
2: El akar menni a pénzért. Tartoznak neki.
4: Jó, rendben. Te is mész, meg Ágota néne is. Misu bácsi majd elvisz titeket. De most indulj, csillapítsd le, ne ordibáljon. Dugjátok a kútba, vagy zárjátok a pincébe, valamit tegyetek vele.
0: Pétre elindul, majd az ajtóban megtorpan, visszafordul. De nem mond semmit. Megvárja, amíg Kovrig utoléri, együtt mennek a nővérek háza felé.
5: Most hagynod kell. A nátra beleállt. Márta kiűzi belőle, ő ért hozzá. Gyere vissza holnap, akkorra minden rendben lesz.
0: Kovriggal balra térnek vissza a völgybe az ólak felé.
3: Talán tényleg az ördög szállta meg. Hallottam egyszer a szomszédasszonyt kiáltozni, nem lehetett érteni, mit mond. Szerafim atya kiűzte belőle kakasvérrel, mire az ördög átszállt a mi disznónkba. Beszélni kezdte emberi hangot. Az egész falu a csodájára gyűlt. Szerafim atya leszúrta a vérét, kiengedte a földre, aztán meg tüzet rakott azon a helyen, nehogy a sátán kimenekülhessen belőle. Pedig mindenki átsingózott a friss vérre.
2: Mi találtuk ki a szavakat? Amikor elkerültünk Pelevinbe, egymás között ezen a nyelven beszéltünk. De noszte azt jelenti, hogy adósság.
6: fényes kertben az atya és az ügyvéd találkozóján is szóba kerül Irina esete.
4: Domna Avramescu, egyre több az ilyen. A múlt vasárnap is hárman voltak, városiak. Ott fetrengtek az ikonosztáz előtt és hörögtek. Már szóltam öcsémnek, hogy jöjjön segíteni.
7: Bízom benned, fiam. Azaz, atyám.
4: Egyedül nem győzöm.
7: Majd beszélek a püspökséggel, engedélyezze öcsét felszentelését.
4: Jaj, ne! Bladiu archimandrita maga az ördög.
6: A múltkor látták, amint széken ülve repült át a falu fölött.
7: Csinyán kell bánni a püspökökkel. Erre már a múltkor is figyelmeztettelek. Én minden segítséget megadok neked. Mert tudom, hogy amit neked adok, azt Jézus Krisztusnak adom. És visszakapom a túlvilágon.
6: Himbálózó függő fotelben ülnek egymás mellett. Az atya kissé bizonytalanul dülöngél. Fekete hajú gyerekül előttük a fűben, képeket nézeget. Arcán szokatlan izgalom.
4: Az utódai büszkék lehetnek önre, Domna Avramescu. Mondták már, mennyire hasonlít önre a kisfia?
1: Domna Avramescu régebben még örült, amikor unokáját a fiának hitték. Amióta azonban visszatért az Athos-hegyi kolostoroktól, zavarja a gyerek. Most is fáj a feje.
6: A háta mögötti asztalon pezsegbe forgolódik a kristálypohárban a fájdalom csillapító tabletta. Morzsái különváltan is száguldoznak a vízben még egy darabig, aztán szétoldódnak nyomtalanul.
1: A Szenthegyről visszatért ügyvéd megnövesztette a szakállát, és aranykeresztet akasztott a nyakába. Szakállában nincs egyetlen őszhajszál sem. Szeme is fekete, orcája pirosposgás, a kereszt 24 karátos török arany.
6: Pénzét nem csupán az ügyvédi munkával keresi, övi a városi élelmiszerboltlánc is, a három legnagyobb vendéglő, ahol a legfinomabb flekkeneket sütik egész Moldvában, és hát persze övi a készruhagyár is, igaz, papíron a felesége a tulajdonos. Lenuca asszony szövőnőként kezdte, ma is ismer a gyárban mindenkit, szeretik az emberek. Akadnak persze, akiknek nem tetszik, hogy fizetésük egy részét kötelesek felajánlani a kolostor patronálására.
7: Vissza kell térnünk régi hitünkhöz, atyus.
1: Avramescu doktor tekintete álmodozó.
6: A kertje elől csupa virágágyás és rózsalugas, hátul véres asztalok, amelyeken disznót trancsíroznak részegen imbolygó böllérek. Hüstölgő vaskályhán sercegő zsírban kikisütnek egy-egy darab májat, vesét, tüdőt, és mindenből kostolót hoznak. Az ügyvéd először a gyereket kínálja, de az fintorogva elfordítja a fejét. Dimitria atya viszont szívesen falatozik. Oldalt, fehér abrosszal leterített kerekasztalkán pazarfényű gyümölcsök. Kettébe vágott görögdinnye, sárga dinnyeszeletekkel körberakva formáz lenyűgöző napkorongot az asztal közepén.
7: Görögországból kapom a friss gyümölcsöt. Téged pedig hamarosan kiküldelek a Szenthegyre, a görög sztárecekhez. Püspököt csinálok belőled, akkor aztán meglátom, hogyan beszélsz.
6: Fel kell a fotelből, az asztalhoz lép, felhajtja a feloldott fájdalomcsillapítót, majd leszel egy magtalan dinnyecikket, és a késhegyére szúrva a gyerek szájába akarja illeszteni. A gyerek gépiesen elfordul, de hirtelen visszanyúl, és ujjaival elkapja a dinnye darabot, miközben a kés megszúrja. Feljajdul, kezét magasra tartja, kipudjan bordó vére. Artemi, a ház szolgája rohan, valahonnan pókhálót húz maga után.

0: Az ügyvéd most a főtéri parkban beszélget egy kovácsolt vaspadon. Mellette göndörhajú, kövér férfi, aki hol leveszi, hol felteszi szemüvegét. Író úrnak hívja mindenki, holott nem igazi író, csak a helyi lap szerkesztője.
1: Bár írt két könyvet a moldvai kolostorokról.
2: Domnul Avramescu, vissza kell térnünk régi hitünkhöz. Én még az ónaptárat is visszaállítanám. Az egyházat eladták a püspökök. Nézd csak meg az ábrázatukat, egyik sem való papnak.
3: Te csak hallgass, a te fizimiskáddal legfeljebb háremőrnek mehetni.
2: Mario Ara szerint éppen olyan vagyok, mint Tomika. István Vajda egykori pohárnok a Lukián festményein. Szegről végről valóban rokonok vagyunk. Tomika buzogánya űzte el Despot Vajdát, az idegen trombitorlót. Mi mindig az ország javát akartuk. Apám tagja volt a koronatanácsnak is, Gyorgyu Dés börtönében halt meg.
3: A kommunizmust is idegenek hozták ránk. Mert a moldovai olyan, hogy mindenki előtt megnyitja kapuját. És soha nem egyesével jöttek, hanem városnyian.
2: Mondom én, nem ártana, ha gyanakvóbbak lennénk. Ha szembe találkozunk a veszéllyel, észre sem vesszük. Mint ahogy a béka szeme is a gólyacsőrre áll rá, és semmibe veszi a feléje közeledő úthenger fatális alakját. Ahol Istent imádják, ott gonosznak is lennie kell. A veszély most Róma felől jön.
3: Tudom, hogy Bladio a pápa embere, de hadd higgye, hogy nem tudjuk. Ki kell várni a megfelelő alkalmat.
2: Beszéltél a testvérekkel?
3: Csendesebben. Igen, a gyümölcsszállítók révén mindennapos kapcsolatban vagyunk. Az a tanácsuk, hogy legyünk nagyon óvatosak. Bladionak orosz kapcsolatai is vannak, vagyis nem lehet tudni, merre húz?
2: Ha ő lesz a pátriárkánk, más semmit sem tehetünk.
3: De hát nem hagyjuk, hogy megválasszák. Idejében kompromittálni fogjuk.
2: Campina archimandritát már sikerült félreállítani.
3: Az archimandrita maga állt félre, barátom. Hogy csendben dolgozhasson.
2: Dom Avramescu, ha te nem volnál, ki kellene találni téged?
3: A mi népünkből soha nem lett szajha. Voltak, akik elkurvultak, de a nép soha. Soha nem tette szét a lábát, és megerőszakolni sem tudták. Miért? Mert elég dörzsöltek vagyunk. Nekem a dörzsöltség a mesterségemhez tartozik, úgyhogy tudom, mitől döglik a légy. Na de nincs kedved a hétvégén kijönni velem a kolostorba?
2: Nem hiszem, hogy Mario Ara jó néven venni.
3: Az a te bajod, hogy túl komolyan veszed őt. Adok neked pénzt, szerez magadnak lányokat.
2: Még csak az kellene. Ma vert orba a telefonnal, láthatod.
3: Nem is vettem észre. Tegnap valóban kisebb orrod volt.
2: Azt mondja, hazugságokat írtam róla. Pedig szóról-szóra úgy írtam le, ahogy történt.
3: Adhatok neked egy jó tanácsot. Hazudni kell. Akkor elégedettek az emberek. Át kell őket verni. Akkor megbíznak benned. Beléjük kell rúgni. Akkor a lábaithoz vetik magukat.
2: Sajnos igazad van.
3: Az én életemet viszont úgy írd meg, ahogy volt. Nem kell hazudnod. Felépítettem ezt a kolostort, és még fogok néhányat. A püspök meg majd felszenteli. Mert nem csak az Antikrisztusnak adja el magát, hanem nekem is.
2: Te sokat tettél ezért a népért, Domnul Avramescu. Dimitrije meg a többiek már rég éhen haltak volna. A Pelevini árvaház méltán viseli a te nevedet.
0: Dimitrije atya fekete süvegét egészen a szemöldökéig lehúzza. Termete alacsony, mozgása fürge, vállban erős akár egy bika.
1: Megérzi magán a figyelő tekintetet, még akkor is, ha háttal áll neki. Az árvaházi foci csapatban termete dacára kapus volt, és csodájára jártak, olyan jól védett. A csatár alig, hogy lövésre lendítette lábát, ő már elvetődött a megfelelő sarokba. Az is ritkaság számba menő képessége, hogy a kötekedőket egyetlen pillantásával lecsillapítja.
0: Testvéröccse már-már szentként tiszteli. Alig tud megszólalni a meghatottságtól, letérdel elé és megcsókolja a kezét. Dimitri atya hagyja, csak azután emeli fel. Öccse egy fejjel magasabb, mint ő, de ennek semmi jelentősége.
1: A vonaton is beszélték, miféle csodákat művelt az elmúlt hetekben. Egy fővárosi asszonynak 3 esztendeje tartó fejfájását gyógyította meg azzal, hogy ráköpött a feje bobjára. Egy gyerekre rászólt, mert zavarta a templomi szolgálatot, és a gyerek másnaptól tudott osztani és szorozni, pedig még nem jár iskolába. Egy vizsgázó egyetemista kérte közbenjárását, ő nem is felelt, csak bólintott, és másnap a diák a Jászvásári Egyetemen 10-est kapott, holott betűnyit nem tanult egész szesszióban.
0: Az utasok közt akadtak ördögajkú susárlók is. Nem is őt, leginkább az ügyvédet kezdték ki. Volt, aki azt csuttogta a vonat zakatolása miatt egészen az Öcsfüléhez hajolva, hogy Avramescu doktor visszahozta a kollektívet, disznókat tart, 200-at legalább, de vannak tehenei is, meg aztán ő látja el zöldséggel a város piacát. Az egész kolostor neki dolgozik, a környék árvaházaiból toborozza a stareceket meg az apácákat. Nai Misu a kollektív elnök is árvaházi felügyelő volt. Mellékesen szólva arról külön kellene beszélni, hogy miféle kolostor az, ahol férfiak és nők együtt kalugyerkednek. Nai Misu valóban a Pelevini árvaház adminisztrátora volt. Minden mesterséghez kunyít valamit, és még a liturgiákon is használni lehet.
1: Amikor Irinát mégiscsak beszállítják a kórházba, mert Márta nővér, akire az atya rábízta, mielőtt felszentelték volna, Párvulescu doktor osztályán
0: dolgozott. Ez a doktor megátalkodott, istentelen, folyton káromkodik, a betegeket veri, soha nem áll szóba senkivel, míg zsebébe nem csúsztatták a pénzes borítékot.
1: Márta szerette volna a főorvos orra alá dörgölni, hogy just se tud a lányon segíteni. Ezért mégiscsak kihívta a mentőt.
0: De a mentő nem jött, egyrészt mert nem akadt használható kocsi, másrészt mert a kolostorhoz vezető földúton tengelyig ért a sár, és amennyiben mégis elindult volna valamelyik autó, elakadt volna jövet vagy menet, nem beszélve arról, hogy a későbbiekben a sarat a gépkocsi vezetőnek kellett volna lemosnia, szóval végül is Nai Misu vitte be a lányt a kolostor, azaz Don Avramescu dácsiáján.
4: Hogy Párvulescu doktor is lássa, és sehogyan se találja, mi a baja. Persze, mondott valamit, de meggyógyítani nem tudta.
0: Eltelt 2 hét, pontosan 15 nap, és akkor üzent Mártáért, jöjjön, vigye vissza, már rendben van, de mindketten tudták, nincs rendben, csak benyugtatózták annyira, hogy járni sem bírt.
1: Párvulescu doktort természetesen mód felett felidegesítette Márta önelégült ábrázata. Meg tudta volna folytani. Alig várta, hogy lelépjen. Akkor aztán bemenekült a dühöngőbe, ahol 2 beteg várakozott injekciózásra, a ráccsal fedett ágyba szíjazva, de nem érdekelte.
0: Lekapta gyakából a stetoszkópját, és korbácsolni kezdte a zörgő, csattogó rácsokat, miközben az ágy lábába is belerugott, tajtékozva káromkodott, hörögve, toporzékolva szitta Márta feneketlen mélyét, amely el akarja őt nyelni.
1: De ő majd szétkúrja az egész nőt, szétlapítja, mint valami pöröly, miközben valójában olyan kicsinek érezte magát, mint amilyen kicsi volt az a fehér köpenyes alak, aki a 2 beteg rémülten ide-oda ugráló szembogarán vergődött.
0: Eljött tehát a Márta ideje.
1: Vasárnap hajnalban arra ébred, hogy kint megmozdult az ég. Olyan érzés, mintha a mellettünk alvó átfordulna a túloldalára.
4: Egy nagy test, legalább akkora, mint az ágotáé.
1: Ám ha az ég átfordul, akkor az semmilyen sem hasonlítható.
0: Fel kell, és már tudja, mit kell tennie.
1: Béka vérrel fogja kiűzni a démont. Méghozzá olyan békáéval, amelyik a Vasilika, vagyis az új év első napján részegedett meg.
4: Mert azon a napon a vizek a déli harangszó alatt borrá változnak.
0: Márta szekrényében különleges kompótok várakoznak a polcokon. Gyűjtő útjairól mindenki tud. Hol ez, hol az a nővér elkíséri. A Vasilika napi békák kibányászásában eleinte Nai Misu segítette, Újabban azonban kovrigot viszi magával, mert a fiú kevesebbet morog, illetve nem részegedik le annyira óév utolsó éjszakáján.
1: 7 pecsétes tudomány a kilékelt békák vérének kicsorgatása.
0: Most előveszi a legkisebb adagot, viszi a lányhoz, bekeni vele a homlokát. 2 nap múlva újabb adagra van szükség, az ajkak közé csepegteti, ám ez sem elég.
4: Úgy látszik, nem a natra szállta meg, hanem valami más.
0: Szól Dimitrié atyának, hogy nem találkozott még ilyen mélyen gyökerező gomozsággal.
3: Majd a falu népe segíteni fog.
1: Dimitrié atya büszke arra, hogy néhány hónap alatt igazi koinét kovácsolt a falu népéből. Az erdészlányát nemrég szintén így gyógyította ki, miután a bukaresti kórházban hiába gyógyszerezték hetekig.
0: Az erdész hálából 3 térre való tűzifát küldetett, ott áll felvágatva a fás színben.
3: Testvéreim, az ima ereje a szentek ereje, a pirula viszont az ember találmánya, vagyis az ördögé.
0: Az Isten tisztelet alatt Márta és Naemisu kiteszi Irinát a templom elé, hogy a kisereglő hívek imádkozhassanak fölötte, és a sok-sok ima összeáll, mint a meggyúrt kenyértészta. Irina ott hever a fűben, ideiglenesen összetákolt keresztjére kötözve. 2 deszkát raktak egymásra, azon fekszik.
1: A madzag, amely áthurkolja bokáját, csuklóját, meg-megpendül a feszességtől. Hosszú sor kígyózik a templom ajtó felől. A sorban állók elmormolnak egy imát, aztán megköbdösik a lányt, azaz az ördögöt.
4: Az ördög olyan, hogy nincs teste. Bolyong a földön és megszállja az embereket. A legfontosabb, hogy szentelt vizet locsoljuk rá. És ha nincs szentelt víz, akkor a nyálunkkal is megköbdöshetjük. Mert a nyál végül is testünkből való. Az pedig Isten kezeműve. A szenteknek még a vizeletük is gyógyító. Erre is vannak példák. Bár erről általában hallgatnak a milotvéniás könyvek. A köbdösés után átkot is kell mondani, mert másképp elpárolog az ördög, mint a víz.
5: A nap szárítsa ki a méhed! Pók rágja ki a beled! Kígyó másszon beléd!
4: Béka rondítson szemedbe!
0: Még a gyerekek is kitalálnak ezt-azt. Az egyik, aki egyébként az ügyvéd kedvenc bojtárjának a gyereke...
5: Tom Navrevescu gyereke az is.
0: Hirtelen megakad.
5: A Zabi gyereke az ügyvéd úrnak.
0: Semmi sem jut eszébe.
6: Tom Navrevescu Zabi gyereke az.
0: Bénázik, míg nem az utána állók arrébb nem lögdösik. Ám hamarosan visszaszalad, befurakodik a sorba, és oda kiáltja a fűbe kiterítettnek. Az ördög húzza beléd az ótvaros faszát. Erre aztán meglódul a sor, mintha gát szakadna. Nem cifrázzák, csak kiköpnek. Aztán a köpéssel együtt valami csúfat is odavetnek, és lépnek tovább. Hamar elfogynak.
1: Egyetlen asszony nem köpköd. A templom sarkánál várakozik. Megrendülten figyeli a menetet. Arra vár, hogy beszélhessen valakivel a kolostor beliek közül. De azok a sekrestjén és a pitvaron átvágva már visszamentek a csillogó bádoglemezzel fedett kolostor épületbe.
7: Fali! Tuda! Rabajni!
1: Irina sejti, hogy a körülötte álló nevérek nem értik.
7: Tuda,
1: de hát nem nekik mondja. Ha egyszer ők kötözték meg, ők verték nedves rongyokkal, alig ha segítenek rajta. Abban reménykedik, hogy Pétre meghallja, és végre kiszabadítja. Ég mindene, mintha az eleven hús érintkezne a szálltás poszni deszkával.

0: Megnyílik a kamra ajtaja, és valaki megáll az ajtórésben.
1: Petre!
0: De nem testvéröccse az, hanem az atya.
2: Karba tett kézzel várakozik a háta mögül áradó fényben. Mint aki tudatában van, mekkora hatással bír a mögötte kavargó ragyogás. Áll némán, míg nem a nővérek elámulva a csodától térdre hullanak.
3: Fékezzétek meg, csendesítsétek már el a szerencsétlent. Az egész kolostor zeng az üvöltésétől.
0: Ágott a nővér a zabolává csavart törülközőt Irina szájába dugja. Majd Márta segítségével a deszkán átvette két végét megcsomózza.
3: Menjetek ki! Nem akarom, hogy bajotok esni.
0: Megmarkolja a mellén csüngő hatalmas keresztet, maga elé tartva hajol a lány fölé. A nővérek kisurrannak a kamrából. Az atya egyedül marad a lányjal, aki mintha megérezné a közeledőt, elhallgat.
2: Elhallgat és kinyitja szemét. Pontosabban a szeme eddig is nyitva volt, csak hogy most megtelik figyelemmel. A figyelem aprócska fénygömbjei egyenes vonalban elindulnak az aranykereszt fénygömbje felé, és beleolvadnak. Parányi alakok népesítik be ezt a megnagyobbodott fénygömböt. Sürgölődő, mosolygó alakok. Arcuk kicsi, mégis kiolvasható minden rezdülésük. Látni, amint öröm árad szét rajtuk, amint Irina belép közéjük. Irinán farmer, vállán modern vonalú műbőrtáska, a táskán vidám zöld felirat, ez két gút.
4: Örülök, hogy látlak.
1: Örülsz?
4: Igen. Szeretném, ha maradnál.
2: Irina boldogsága lánként fellobban. A villanás kisöpör mellőle mindenkit. Már csak ő látszik az ikon előtt térdepelve, amelyen nem a megváltó, hanem Dimitrije képe.
1: Valóban szerető. És szeretlek.
2: Egy édes lobbanással ez a kép is szétoszlik. Most már a Pelevini árvaház jellegzetes épületének udvara látszik. Az omladozó saroképület, amelynek tövében a kamasz, csupasz arcú Dimitrije mosolyog Irinára, és azt mondja neki, Irinám, én mátkám. A mosolyukról lehet őket felismerni.
0: Mintha hirtelen besötétednek kint a pitvarban, aminek oka, hogy a tenyérnyi ablakban megjelenik a leselkedő. És talán beszorul, mert nem mozdul, holott attól, amit lát, igencsak menekülne.

0: Irina nem visibál, ha eloldják köteleit, nem rukkapál. Ha felemelik, felül, ha feltámogatják, állva marad, ha elindítják, elindul. Kamráját sem rondítja össze, mint annak előtte. Márta lelkendezve viszi a hírt Dimitri atyának. Szomorú, csak annyi a baja, különben jól van. Az égi vendég meggyógyította. Lassan akár szolgálatra is be lehet osztani.
1: Előbb menjetek el a pénzéért. Autóban ülnek, ugyanabban a vajszínű Dacia-ban, most velük van Pétre is.
0: Ideges arcok.
1: A fekete köntösben berejtékező testek egymáshoz préselődnek. Négyen ülnek hátul. Kanyarognak, Pétre mondja merre. Ismeri a vidéket, 3 évig laktak a városban. Irina a gyerekre ügyelt, ő meg a környező tanyákon dolgozott.
2: A pénzünkért jöttünk.
3: Az nem a te pénzed, hanem az Irináé.
2: Ő is itt van, bent ül a kocsiban.
3: Akkor miért nem száll ki?
0: A fiú a kocsi felé néz. Előmásznak a nővérek, testükről, mint valami faldarab, leválik Irina. Arcán zavar. Alig látszik a szeme, mélyen arcába húzza a keszkenőjét.
3: Gyertek bejebb.
1: Belülről a ház szőnyegekkel kibélelt fészek. A falakon szent képek. Az apácák, Márta és Ankuca nővér keresztet vetnek. Kovrik kint marad a kocsiban, aztán mégis kiszáll, és a kerítésen keresztül néz befelé.
3: Szóval, a pénzért jöttél.
0: Irina bólint.
1: Közben beszaladt Prikopék legkisebb lánya, a 3 éves Paula, pöttyös labdáthoz. Mosolyogva nyújtja Irina felé, de a lány nem nyúl érte.
3: Mi nem játszol bele?
4: Nincs megengedve nekem, hogy kézzel nyúljak a labdához.
0: Prikop a válasz hallatán felvihog. Prikopné bosszúsan néz urára.
3: Szóval a pénz nincs itthon. Vetettük a bankba.
5: Akkor menjenek és vegyék ki.
3: Jó. Csak hogy lekötöttük.
5: De azért ki lehet venni, nem?
3: Persze. Csak marhaság. És miért is kell most Irinának a pénz? Azt mondta, hogy majd itt fog vásárolni egy házat, arra gyűjt. Újra elmegy Németországba, és megkeresi a hiányzó részt is. Szólt már Adamikné, hogy mehet. Várják vissza régi gazdái, most már vízum se kell.
5: El akarsz menni?
0: A lány nem felel.
5: El akarsz menni?
0: A lány int, hogy nem.
3: Ez nem Irina! Rá akartatok szedni!
1: Ekkor Prikop nagyapó mindenkit meglepve előbújik a szekrényből, kezében pléddoboz. Kinyitja, benne ott a pénz. Miután a pénzköteget odaadja Irinának, Prikopék csak akkor ocsúdnak. Lecsapnak rá, de már késő. A nagytata, mint aki jól végezte dolgát, felkuporodik a cserépkájára, összehúzza magát. Nem néz senkire, csak pislog, mint valami bagoly.
0: Irina is ugyanígy pislog, miközben visszafelé autóznak. Fekete, ovális lámpájú Mercedes jön velük szembe. Irina szembogarán egy pillanatra megmerevedik az elsuhanó kép. A Mercedes utasa hátra kapja tekintetét, mint akit megrázott a látvány, azaz megrázott a pillantásával összefonódó pillantás. Irina pillantása odatapadt a Mercedes ragyogó testéhez, és utazik vele órákon át. Még alkonyat után is vele szágult a német strádákon, a neonfényben úszó német városok utcáin, még nem megérkeznek egy tóparti házba. A távolban, a lenyugvó napkorong vörösfényében lobogó víztükrön vitorlák árnyékai, mint hatalmas halak lebegnek a fénytengerben.

0: A kolostor udvarán fekete, sárga lábú tyúk rohangál, feje levágva, azaz ott csüng a nyakán, egyetlen bőrke tartja. Ömlik vékony sugárban a vér, a tyúktest körbeforog, egyre sebesebben, egyre rövidebb sugarú körben, majd lehanyatlik, és már csak a lábak kabarnak néhányat a levegőbe.
1: Irina mindent lát, de nem akar a látványban benne lenni. Összegörnyed, mint a nagytata. Beköltözni saját testébe, egészen mélyre le, valami üregbe, mélyen a föld alá, vakond túrást nyúkon elemászni, hosszan kúszni, és ott egy oduba befészkelődni a jellegzetes testtartásban. Mint hernyó, begubózni, saját hézagait saját hézagaival kitölteni. Így heverni.
0: Amikor belép hozzá Ankuca, meglátja, megint megszállta az ördög. Újra azon az érthetetlen nyelven hadovál, fröcsögnek belőle a szavak. Rémes! Ankuca befogja a fülét, és még akkor is rátapasztja a tenyerét, amikor elszalad Mártáért. Márta épp nagyon dühös kovrigra, mert kiderült, nem hagyta ott a zöldséges kordét, ahová rendelte. Dühös Elenára is, aki ott alszik Irina mellett, és kérte, hogy ne hagyja magára, erre most azt hallja Ankucától, hogy mégis magára hagyta. Dühös Ankucára is, mert rossz hírt hozott.
1: Irina nem akar felállni. Feszítik a testét, a lábait egyengetik, nem hagyja. Előbb a karjait egyenesítik ki, rátérdelnek, kikötözik. Mint a disznót, amikor vágják, azzal a vastag bancanggal. Ő is úgy visít. Aztán hirtelen elernyed, olyan üres a teste, mint egy félretaposott cipő, amelyből kihúzták a lábat. Elnémul. Őrjítő tud lenni a csend. Teodóra nővér befogja a fülét. Ágota és Márta addig-addig keresik, míg Irina testén rátalálnak arra a pontra, ahol belement a gonosz, ahol fáj neki.
0: A sikítás bejárja a falut, pedig a falu nagyon messze fekszik a kolostortól. Elhallgatnak az állatok. Bolyong a sikítás a lankás dombok között. A kolostor fölött furcsa alakú felhő. A falusiak azt nézik, és többször keresztet vetnek. Az ügyvéd fényűző szobájában, fél homályban hevernek a testek. Szép fiatal lányok körülötte, igyekeznek vágyakat kelteni benne. Az ügyvéd rozzan teste mellett a szép formák rúltakká válnak. Te drága, te kis bunkó, te behatoló!
2: Ne beszélj! Ne zavarjatok!
0: Rezegni kezd az ő ablaka is. Az ügyvéd testén csak az aranykereszt. Ujjai közé emeli, és imádkozni kezd.
3: Add, Uram, hogy ellenálljak a kísértésnek.
1: Add, Uram, hogy ellenálljak a kísértésnek.
3: Add, Uram, hogy legyőzzem a
1: gonoszt. Add, Uram,
3: add, Uram, hogy ellenálljak a kísértésnek. Add, Uram, hogy legyőzzem a gonoszt.
0: Péter megint Dimitri atya előtt áll.
4: Nővéred egyre aggasztóbban viselkedik. Nem tudjuk belőle kiűzni az ördögöt. Pedig már azt hitte, minden rendbe jött. Majd megint én fogom kezelésbe venni. Csak ne lennék olyan fáradt. Ne lenne ennyi dolgom. Fajtalankodtatok?
5: Nem. Soha.
4: Valami bűnt csak elkövettetek.
5: Nem, soha.
4: Mit akargatsz?
5: Semmit.
4: Nem mondasz igazat!
5: Igen, bevallom, atyám, értem, értem, amiket mond nekem, mert engem is megtanított erre a beszédre, amikor kicsik voltunk. Már akkor is így beszélt. Elmentünk anyámért, de nem találtuk sehol. Lejártuk a lábunkat. Nem tudom, honnan szerzett pénzt az útra. Azóta nem beszéltünk soha így, de értem, amit mond. Azt mondja, hogy a világot le fogja győzni, hogy az Antikrisztus hamarosan eljön, lenyeli a jót, mint valami békát. Ezt mondja, arra kér, hogy szabadítsam ki, és menjek vele, de én nem megyek, én itt akarok veled maradni.
4: Össze-vissza hadovász. Leszámolok veled is. Most te következel.

0: Jön a vecsernye ideje. Ankuca verni kezdi a harangfát. Márta és a másik három elindul Irinához, a pitvar mögötti kamrába. Az elmúlt este kitalálták, hogy az egyik deszka végét feltámasztják a kamrafalát tartó gerendára, így nekik is kényelmesebb, nem kell a húzatban állniuk, és a lány sem tud úgy üvöltözni, mert a lába magasabban van a fejénél. Márta most ördöghamuval próbálkozik. Ágota a Milotvéniás könyvből olvas. Teodóra kiskanállal szentelt vizet locsol egy aranyszegélyű kávés csoporból.
1: Láttam a reggel, ahogy kinyitottam az ajtót, hogy egy egér meg egy kígyó szaladt ki a ruhájából.
2: Az egér ellen a féregűző varádi csajó.
1: Az én szomszédasszonyom a faluban, Miron bácsi felesége, mindenre fokhagymát használt. Még arra is, amikor a sógorasszony a tehenét akarta bosszúból elapasztani.
2: Az üres kannába kell belecsurgatni egy csepp verbéna vért, ha azt akarod, hogy a tej másnapra megromoljon. Ezt a rontást úgy lehet elűzni, hogy a tejbe bele kell engedni egy csepp viaszt a szentelt gyertyából.
1: A gyerek halálosan megbetegszik, ha iszik ebből a tejből.
2: Gyereket nem szabad a tükör elé ereszteni, míg ki nem bújik a foga, mert akkor néma marad. Vagy félre fog beszélni, mint ez is. Olyankor a tükröt össze kell törni, és a cserepeken végig kell hajtani, mezítlábasan.
1: Ez még járni se tud. Hiába is próbálkoznánk.
2: Aki sok halat eszik, megnémul az is. Aki a halak hónapjában születik, csak az nem.
1: Az én unokahúgom ritkán mond valamit, akkor is alig érteni. Pedig okos lány, beszél franciául, angolul, meg németül is. Még se vitte sokra. Annyira nem szeret beszélni.
2: Ennek halász volt az apja. Nem csoda, ha ilyen. Itt járt a múltkor a nevelőnő az árvaházból. Azt mondta, az apja felkötötte magát. Ő meg hintázott rajta.
1: Mindig a fajtalankodásról járt az esze.
2: Nem szabad addig vizet innia a gyereknek, amíg csegyszopó. Attól is elmegy az esze. A legjobb lesz, ha szomjaztatjuk néhány napot. Az ördögöt ne itassuk szentelt vízzel. Majd ha kiment belőle, akkor kap.
1: Csalánnal kellene megcsapkodni.
2: A csalán jó a natra ellen, de ebbe más ment. Ide az ikonterítő kellene. Háromszor megcsavarod, rákötsz 9 csomót, miközben elmondod a verset hozzá. Aztán megnedvesíted. De előtte szenet tegyél a vízbe, és egy szál cérnát is. A tűz elégeti a rosszat, a víz megtisztítja a jót. A szemölcsöt a vízben ázott cérnával kell elkötni.
1: Mesélik, hogy Fanika a múltkor a megszentelt kendővel kergette el a falura rontó vagabundokat.
2: Az a bolond Fanika folyton összezavarja a dolgokat. Annának elhajtotta a magzatát, de úgy megerett a vére, hogy azóta is folyik.
1: Vérfolyásosnak legjobb, ha szénporba ül.
2: Én mondtam már ezerszer ennek az Annának, hogy jöjjön el közénk, itt majd gondját viselik. Mindene meg lesz. De nem, élte tovább a maga világát. Isten nem verbotta.
3: Különös, hogy a szent életű emberek teste is tele van az élet bogáncsaival. Bár a nővérek leleményesen megtalálják a megoldást. Azt mondják, amikor az új jövevénynek hozzájuk igazodik a holt hónapja, akkor felszentelhető, mert testestül, lelkestül belépett a közösségbe. Ezekben a napokban, amelyek sokféleképp emlékeztetik őket elhagyott életükre, a szokásosnál is többet imádkoznak. Kevesebb idejük jut Irinára,

0: Irinához is bemegy, hogy őt is meghintse ezzel a pálinkával. Még jó, hogy eszébe jutott. A lány szeme tágra nyitva, akkora, mint valami lapulevél, és ijesztően fénylő. Olyan ijesztő, hogy Márta előkiabálja Ágota nővért is, az meg szól Ankucának.
1: Kössétek be már a szemét!
2: Ankuca rádob egy rongyot az arcra, majd megerősíti a csuklón a bokán a kötéseket. Aztán körbe tekerik az egész testet. Most már elfogyott a madzag, csak láncuk van. Azzal legalább 10-szer. A rozsdás lánctól rozsdás lesz tenyerük, kötényükbe törülgetik.
0: Miután elkészülnek, Ágota nővér távozóban lehúzza a kendőt Irina arcáról. Annyira sötét most a lapulevélnyi szem, mint valami feneketlen gödör. Ágota nővér önkéntelenül megkapaszkodik a deszkafalba. Fél, nehogy belezuhanjon. Elfordítja fejét, úgy botorkál ki. Bekulcsolja az ajtót. Ekkor a test megrándul, és mint a kaszás póklába, úgy rángatózik.
2: Az ablakbeli leselkedő kihull az ablakból, mintha elájult volna. Tompa puffanás hallatszik.
0: A temetői templom karcsú tornya, mintha az emberi test hasonlatosságára épült volna. Legalábbis a színei a hús rozsdás ragyogását idézik.
2: Legalább 500 ember sereg lett össze. Sokfelől érkeztek, köszönhetően a sajtóbeli híreknek is. Egészen messze, de azért tisztán kivehetően látszik a kolostor jellegzetes kontúrja, na meg az az elmaradhatatlan felhő fölötte. Megérkezik a szekér, rajta a koporsó, a közelében állók felzokognak.
0: Zokogás és átkozódás.
2: A koporsó elhantolása után senki sem mozdul, azaz furcsa, helyben járó lépésekkel topognak a sír körül. Tanácstalanság ül a szemekben. Aztán valaki elkezdi, majd egymásnak adva a szót, káromolni kezdik a távoli kolostor lakóit. Egymáson túltéve mondanak átkot a pópára, az apácákra, a hitetlenekre.
0: Szavakban tombolják ki magukat. A sír sarkához sodródnak, ott megállnak, aztán, mintha riportereknek nyilatkoznának, láthatatlan kamerába fordulnak, és elmondják, széles taglejtésekkel, meg-megtorpanva, mit tennének a gyilkosokkal.
2: Először is leszögezik, mind gyilkos, majd ecsetelik, hogy miként végeznének velük. Irina mostohapja, az anya nem tudott eljönni, mert teljesen le van bénulva, és olyan, mint egy farönk. A mostoha apja csak azért tartja, mert szükség van a segélyre, máskülönben már beadta volna az Agmen helyre, hadd szabaduljon fel az ágya. Szóval a mostoha apja azt kiáltja be a képzelt kamerába, hogy megnyívasztaná valamennyit, egymáshoz kötözné őket, aztán legurítaná a folyóba. De nem, hadd szenvedjenek sokáig, inkább a dökkútba dobná valamennyit. Az alkony leszálltával kiürül a temető. Csupán egyetlen asszony marad a sír mellett. Ő várakozott a templom sarkánál is, hogy beszélhessen az apácákkal meg az atyával.
0: Ő volt Irina nevelőnője az árvaházban. Fején selyemkendő, fekete, mintha közeli hozzátartozóját gyászolná. Arcán szépséggé olvad a bánat.
2: Nem a képzelt kamerába, hanem egy képzeletbeli beszélgető társhoz szól, miközben a rögöket nézi.
0: Igaz? Te ott voltál mellette?
2: Fölemeli fejét, és a szomszédos sírom belepillant egy bádokból kivágott angyal szemébe.
0: Ugye te végig mellette voltál?
2: A temetéssel egy időben a kolostorba érkezik a püspökség küldöttsége, Teofil a püspökség titkára vezeti. Követeli a Szent Antemiszt kiadását, nélküle lehetetlen liturgiát végezni. Bladiu püspök úr rendelkezése, értsétek meg! Az apácák élő láncot vonnak a templom bejárata elé. Hátuk mögött Dimitri atya bemegy a templomba, a titkár Bólint azt gondolja, mégis eredménnyel győzködte. Az atya azonban kebelébe rejti a csipketerítőt, és miután kilép, se szó, se beszéd elrohan. nagyon fürge.

0: pillanatok alatt eléri a pincegádort, sebesen beugrik, belülről bereteszeli a vasajtót. A püspök küldöncei és a velük érkezett csendőrök sóbálvánnyá változnak a döbbenettől. Ekkor egy égi meszelő, fiatal kalugyer kinyúl a tömeg feje fölött, és megnyakazza a püspök titkárát. Ki volt az? Kérti döbbenten Teofil titkár. De nem látja, nem tudja senki. A jelenet megismétlődik néhányszor, egyre nagyobbakat kap. Kéri a törzsőrmestert, a csendőrség avatkozzon közbe, de a tébláboló csendőrök senkit sem látnak, illetve látják a fiatal pópát, ám azt hiszik, a püspöki küldöttséghez tartozik. Nem értik, mit akar a titkár. Zavartan elsomfordálnak szürke terepjárójukhoz.
1: A püspök titkára is utánuk indul. Közben az ügyész elmagyarázza neki, hogyan halt meg a lány. Megfulladt, mert annyira szorosan volt összekötve, hogy nem tudott rendesen levegőt venni. A szája is be volt tömve. Egyre laposabb lett a tüdeje, mint egy kipukkadt focilabda.
0: A focilabda szóra felkapja fejét a püspöki titkár, eszébe jut, hogy hamarosan kezdődik a Németország-Brazília meccs a tévében, de nem szól semmit, ki tudja, miféle ember az ügyész. Ha szedi a lábát, még elérheti a kezdést is. Itt amúgy sincs mit tenni, jobb, ha elindulnak, mielőtt nagyon felhergelődne a tömeg.
1: A küldöttség egyik tagja megjegyzi, hogy Dimitrije atya kiváló focista volt, annak idején együtt játszottak az egyetemi csapatban. A bukaresti teológusokat mindig csúful elpáholták. Mindjárt kezdődik a német-brazil, mondja erre az ügyész, és int a sofőrjének nyissa az ajtót. Aztán egész úton a labdarúgásról beszélgetnek. Az esti mérkőzés esélyeit latolgatják.
0: A nyaklevest osztogató Langaléta pópa állja el az utat, amikor egy riporterekkel megpakolt piros dácsia indul el a faluból a kolostor felé. A sofőr azt tudakolja tőle a leeresztett ablakon kihajolva, jó úton mennek-e. A pópa nem felel és nem is mozdul. Közben emberek érkeznek a falu felől, valaki elkiáltja. Ott vannak a hazaárulók! Értelmetlen szó, de felkapják mások is. Ordítozzák. Gyermekek megrontója, mutat egy férfi az újságírók legidősebbikére.
1: Az tehetetlenül bámul körbe, társai megrökönyödve néznek rá. Senki sem érti, mi történik.
0: Egyre többen állnak az autó körül. Felfoghatatlan, mintha a bokrokból másznának elő az emberek. Az újságírók ilyetten biztosítanák be az ajtókat, de hiába, már valamennyi tárva nyitva, dühött arcok hajolnak arcuk elé.
1: Egy riporternő telefonálni akar a rendőrségnek. Markából kikapják a telefont, a földre dobják. Rátaposnak, mint valami bogárra.
0: Az árvaházas Maria asszony tévéstárnak beszél.
1: Hiába kutakodnak, soha nem fogják megtudni, mi történt a valóságban. Mert a valóság az, ami kimarad minden történetből.
0: A tévéstáb a vágószobába zsúfolódik. Bólogatva hallgatják Máriát. Új képsor elején az író hatalmas arccal jelenik meg a monitoron. A riporternő azt kérdezi tőle, hogy szerinte mennyi pénz folyik be a kolostorokba a házaknál végzett ördögűzésből. Az író válaszában másfelé tereli a szót. Az ősi liturgia gyökereiről beszél.
2: Nem szabad semmin változtatni. A mi egyházunk lényege a változatlanság. Vissza kell térnünk az ónaptárunkhoz is. A változtatás megzavarja az embereket. Mindent ugyanúgy kell csinálnunk. Ahogy Isten kezének érintését adjuk tovább, felszentelés.
0: Létezik-e ördögűzés? Kérdezi a riporternő.
2: Szabályok rögzítenek mindent. Nem szabad félreértenünk a dolgokat. A pópák tevékenysége szakramentális. Szimbólumokkal teljes. Ne rántjuk a sárba. A titokhoz, ha nincs sem elég hitünk, sem elég erőnk megérteni. ne nyúljunk hozzá.
0: Váratlanul belép a képbe egy nő, és csapkodni kezdi az író fejét a ridikülyével. Az író felpattan és elrohan, nyomában a nő is.
2: Ne nyúljunk hozzá, ne nyúljunk hozzá, ne nyúljunk hozzá, ne nyúljunk hozzá.
0: Márta és Ankuca a holdvilágos úton menetel egymás mellett.
1: Hamarosan itt van Szent Iván. Magasan jár a hold. A holdtányér mellett furcsa alakú felhő, fényes kontúrokkal.
3: Hazajött a Sánta Vasilika. Hazajött a Galaci kombinátból, mert megszűnt az állása. Ő mesélte, hogy azzal a busszal, amelyikkel ő is jött, férfiak érkeztek a városba. És különös, érthetetlen nyelven hadováltak. És volt egy nő is. Legalábbis hosszú fehér haja és két jókora csecse volt. Átlátszó blúza alól, mert az ilyenek efélét viselnek, kikandikált hatalmas melbimbója. Ő vezette a férfiakat. Fehér haja minduntalan világított a sötétségben. Beültek a kocsmába, és mire teljesen besötétedett, már részegek voltak. De a baj akkor derült ki, amikor éjfél körül megvadultak az alvók. Szétrúgták az ágyukat, és az egész város, legalábbis az alsó része, megindult a kocsma felé. És azóta is áll a bál, és tudható, hogy nem lesz jó vége.
4: De ez mind semmi. Mert a gonosz már a fővárosba is betette a lábát, azaz a patáját, meg Galacba is. Vasilika állása is azért szűnt meg.
3: Valami nagyon nagy baj fog bekövetkezni, mert az úr nem fogja ezt jó szemmel nézni. Jöhet árvíz, de akár földrengés is. Tudod te, milyen az, amikor hidegeső zuhog a nyakadba? A lábad előtt meg sáros léhömpölyög, és nincs hely, ahova felkapaszkodhatnál.
4: Most mit teszünk?
3: Elég egyetlen darab a ruhájából, legyen már egy gomb, az is megteszi. Bármi, amihez hozzáérhetett.
4: Gondolod? Hatásos lesz?
3: Mindenképpen.
1: Egyre lejjebb adják. Végül abban egyeznek meg, hogy az egyik koszorút fogják elvinni. Abból aztán jut mindenkinek.
0: Ahogy odaérkeznek, zajokat hallanak. Óvatosan lopakodnak előre. Látják, hogy a sír körül már vannak.
4: Megelőztek.
3: Nem baj. Kivárjuk, míg elmennek.

Az oltalom kolostora. Láng Zsolt novellájának rádióváltozata hangzott el. Zeneszerző Lantos Iván. Szereplők voltak. Az elbeszélők Tordi Géza és Tóth Ildikó. Irina Szalai Marianna. Márta Börcsök Enikő. Ágota Somfai Éva. Ankuca Molnár Ildikó. Teodóra Fazekas Zsuzsa. Dimitrie Lengyel Ferenc. Petre Kovács Lehel. Ügyvéd Rajhona Ádám. Író Merz Tibor. Kovrig Szőcs Artúr. Prikopné Cakó Klári. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. Rádióra alkalmazta és rendezte Zoltán Gábor.

0: Görög filozófusok. Rédió Bezsny. Empedoklész.
1: Ó barátaim, akik a sárga Akragasz mentén elterülő nagyvárost lakjátok fönn az Akropoliszban. Ti, nagyszabású tettek végrehajtói, idegenek számára védelmező menedékek, gonoszságban járatlanok. Üdvözöllek benneteket. Pausanias, te pedig hallgasd, bölcs Anchises fia. Mert szűknyílásúak ugyan a tagokban szétszórt képességek, mégis sok nyomorúságos hatol beléjük, mely tompítja a gondolkodást. Éltükben kicsiny részére figyelnek fel az életnek, gyorsan halók, füstmódjára felemelkednek és tovaszállnak, és egyedül azt hiszik el, amibe kiki belebotlott mindenfelé űzetvén. Kidicsekedhetnék azzal, hogy megtalálta az egészet. Így módon se nem láthatóak ezek az embereknek, se nem hallhatóak, s eszükkel sem foghatók fel. Ám te, miután elkanyarodtál ide, megtudod, többre nem ér fel a halandó elme. De Istenek, azoknak őrjöngését fordítsátok el nyelvemről, szent szátoktól vezessetek tiszta forrást. Téged pedig, sok dologra emlékező fehérkarú szűz múzsa, arra kérlek, azt, amit az egynap élőknek illendő hallaniuk, küld a jámborság birodalmából, hajtva a jól kormányozható kocsit. Nem fog téged senki arra kényszeríteni, hogy a jó hírű dicsőség virágait elfogadd a halandóktól azon az áron, hogy többet mondj, mint amennyit a megszentelt rend megenged. A bölcsesség ormain trónol ő. No rajta, szemléld valamennyi érzékszerveddel, miként érthető meg minden egyes dolog. Sem a látást ne tartsd megbízhatóságban többre, mint a hallást, vagy a dübörgő zaj hallását többre a nyelv világos érzeteinél. Sem a többi szervek bármelyikétől, bármerre felé legyen is pórusa a gondolkodásnak, meg ne vond a bizalmat. Úgy ismerj meg minden dolgot, ahogyan az érthető. Mert először mindennek négy gyökerét halt. Ragyogó Zeus, a tűz, életadó Héra, a levegő, és Aidoneus, a föld, meg Néstis, a víz, aki könnyeivel árasztja a halandó forrást. Más mondok neked. Nincs születése egynek sem az összes halandók közül, sem rettenetes halálú vége, hanem keveredés létezik csupán, és átalakulása a keveredetteknek. Ezekre alkalmazzák az emberek a születés nevet. Ők meg, midőn kijutnak az áj térbe az emberekké keveredett gyökerek, illetve a vadakká, vagy a bokrokká, vagy a madarak nemeivé keveredettek, azt keletkezésnek mondják. Ha pedig szétválnak, akkor azt meg szerencsétlen végzetnek. Nem úgy szólnak róluk, ahogy helyén való. Magam is a szokás szerint beszélek. Együgyűek, mert nem messzire gondolók a gondolataik. Azt hiszik, keletkezik, ami nem létezett korábban, vagy valami is meghal és kipusztul egészen. Mert lehetetlenség, hogy keletkezzék valami is a nem létezőből, és hogy a létező kipusztulja. Az kivihetetlen és halhatlan dolog, mert mindig ott lesz, ahová valaki mindenkorra oda tette. A mindentől semmi sem üres. Honnan jönne tehát hozzá bármi? Nem okoskodna olyasmit elméjében bölcs férfiú, hogy amíg élik azt, amit életnek szokás nevezni, addig léteznek, és körülveszik őket jó meg rossz dolgok. De mielőtt halandókká álltak volna össze, és miután szétbomlanak, semmik ők. Kettősen szólunk. Olykor ugyanis egyé növekszenek a gyökerek, hogy csak egy legyen a többből. Olykor pedig széttenyésznek, hogy egyből több legyen. Kettős a halandók keletkezése, kettős a távozásuk. Az előbbit ugyanis mindenek egyesülése szüli és pusztítja el, az utóbbi pedig, midőn azok ismét széttenyésznek, abból táplálkozik és repül szét. És ezek a dolgok sohasem szűnnek meg folytonosan váltakozni. Egyszer a szeretet révén egyé gyűl össze az összes, majd meg ismét külön hordja őket a viszály gyűlölködése. Így módon, amennyiben megtanultak többből egyé növekedni, és amikor az egy széttenyészik, kiteljesedik a több, annyiban keletkeznek, és négy számukra szilárd élet. De amennyiben sohasem szűnnek meg folytonosan váltakozni, annyiban örökké mozdulatlanok a körforgás során. Nosza, halld a szavaimat, hisz a tanulás gyarapítja az elmét. Mert ahogyan már előbb is mondottam, megjelölve beszédem határait, kettősen szólok. Mert olykor egyé növekszenek, hogy csak egy legyen a többből. Máskor meg széttenyésznek, hogy egyből több legyen. Tűzes, vízes föld és a levegő mérhetetlen magassága. A pusztító viszály elkülönülve tőlük, a mindenfelé kiegyenlített, bennük meg szeretet, széltében, hosszában egyenlő. Ésszel nézd őt, s ne ülj káprázó szemekkel. Őt, akiről úgy ítélik, hogy a halandók tagjaiban is benne született, s vele a szeretet gondolatait gondolják, és az összetartozás műveit vele teljesítik, vidámságnak nevezik másik nevén is, Afroditénak. Őt, a közöttük forgulódót nem ismerte fel egyetlen halandó férfi sem. Te azonban hallgasd a beszéd nem család útját. Ezek ugyanis mind egyenlőek és születésükre nézve egykorúak. De más-más tisztséget látnak el, mindegyiknek megvan a maga jellege, és körbejáró idő különböző részeiben uralkodnak. És hozzájuk nem keletkezik semmi, és el sem múlik. Hogyan pusztulhatnának ki, miután nincs semmi, ami tőlük mentes volna? Mert ha állandóan pusztulnának, már nem is lennének. Mi gyarapítaná ezt a mindenséget? És honnan jönne? Nem. Egymagukban ezek vannak. De ahogy egymáson keresztül futnak, mindig mássá és mássá válnak, és mégis mindenkor egyformák. Ezt látni a halandók testrészeinek csodálatos tömegében. Egyszer a szeretet révén mindenek egyé egyesülnek. Tagokká, melyektek sorstól rendelt birtoka a testmidő virágjában virágzik az élet, majd ismét a hitvány viszályoktól szétszaggatva külön hánykódik mindegyikük az élet hullámverésében. Éppen így van ez a bokrokkal és a vízben lakozó halakkal, a hegyen pihenő vadakkal és a szárnyal járó galambokkal. Rajta, korábbi beszédemnek tekints tanúbizonyságát, ha az előzőben valamiben is hiányos maradt volna a formája. Tekintsd a napot, mely ránézése fénylő és meleg mindenfelé. A halhatatlanokat, melyeket meleg és ragyogó sugarak öntöznek. A mindenben sötét és hűvös esőt. Ám a földből begyökerezett és szilárd dolgok áramlanak. A haragban különböző formában is elkülönülten léteznek. A szeretetben összegyűlnek és vágyulnak egymás iránt. Mert minden ezekből van, ami volt és ami van, és ami lesz ezután. Fák, férfiak, nők sarjadnak, vadak, madarak és víztáplálta halak. És hosszú életű, tiszteletre leginkább méltó istenek is. Egymagukban ezek vannak. Ám ahogy egymáson keresztül futnak, másféle dolgokká lesznek. Ennyire kicseréli őket a keveredés. Mert össze van illesztve minden a saját részeivel. A ragyogó nap, a föld, az égbolt meg a tenger, mindazzal, ami csak belőlük a halandókba űzve azokba került. Ám éppen így azok, amelyek inkább alkalmasak a keveredésre, szeretik egymást, Afroditétól hasonlókká téve. A legellenségesebbek azok, amelyek egymástól a leginkább messze állnak származásukban, keveredésükben és kialakított formájukban. Együvé kerülni teljesen megszokhatatlan a számukra, és igen fájdalmas a viszály hatása miatt, amely keletkezésüket véghez vitte. Mint amikor fogadalmi táblákat színeznek a festők, az okossággal jól kitanított mesteremberek, miután kezükkel megragadták a sokszínű szereket és harmonikusan összekeverték, ebből többet, másból kevesebbet, és mindenféléhez hasonlatos alakokat készítenek belőlük. Fákat alkotva, meg férfiakat és asszonyokat, vadakat, madarakat, meg víztáplálta halakat, és hosszú életű a tiszteletre legméltóbb isteneket. Így a csalárdság túl ne járjon eszeden, hogy azt hidd, máshonnan van forrása a halandóknak, melyek nyilvánvalóan kimondhatatlan sokan vannak, hanem világosan tudd ezt, Istentől hallva a beszédet. Ott nem különböznek sem a nap gyors tagjai, sem a föld cserjés ereje, sem a tenger. Így a harmónia erős rejtekében áll szilárdan. Kerentett gömb, körbefogó magányában örvendő. Nem rezeg hátában két ág, nincs lába, se gyors térde, se nemző szerve, hanem gömb volt, mindenfelől egyenlő önmagával. Én pedig, visszafordulván, a dalok amaz útjára fogok érkezni, melyet korábban említettem, beszédet a beszédből vezetve, mégpedig erre. Midőn a viszály a legalsó mélyére ért az örvénynek, az örvénylés közepén meg szeretett támadt, benne ezek valamennyien összegyűlnek, hogy egyetlen egyé legyenek. Gyorsan halandóvá lett mindaz, ami korábban megismerte, milyen halhatatlannak lenni. S keverté a korábban keveretlen, utat cserélve egymás közt. Amint ezek összekeveredtek, a halandók számtalan nem eredt, mindenféle formákkal felszerelve. Csuda látvány. A hold szétszórja a napsugarait a magasban. Elsötétít a földből annyit, amennyi a csillogó szemű hold szélessége. Ahogy a sugár a hold széles körének verődik, félelem nélküli tekintettel sugárzik vissza az Olimposzra. Körbejáró, idegen fény kering a föld körül, ahogy a kocsi tengelye körbefordul. Mert nézi az űr átellenben lévő szent körét. Az éjszakát a föld okozza, ellenállván a sugaraknak. Íris a tengerről szeret hoz, hogy nagy záport. Sebesen felszárnyolva, sok tűz ég a föld alatt. A föld izzadsága a tenger, só fagyott ki, a napsugaraitól verve. Sok arc sarjadt itt nyakatlan, mezítelen karok bolyongtak elszakítva a vállaktól, magányos szemek kúszáltak a homlokoktól megfosztva. Egyenként bolyongtak a tagok. Midőn pedig nagyobb mértékben összekeveredett Daimonnal a Daimon, összeborultak ők, ahogyan valamennyien találkoztak. És mellettük folyamatosan még sok más keletkezett. Csámpás lábak, számlálatlan kezek. Sok kétarcú és kétmálkasú keletkezett. Emberarcú ökör ivadékok. És fordítva, megjelentek emberszülöttek tehénfejjel, keveréklények, amit férfiakból, amit nők módjára látva el homályos nemi szervekkel. Rajta. A férfiaknak és a sok sírású nőknek élepte sarjait hogyan hozta elő az elkülönült tűz, ezekről haj. Mert nem céltalan a beszéd, és nem tudás nélküli. Teljes természetű alakok emelkedtek először a földből, melyek mindkettőből, a vízből és a hőből is birtokoltak egy részt. Ezeket a tűz küldte a magasba, mert egyesülni kívánt hasonlóval. Nem mutatták még a tagok szeretetre méltó alakját, sem emberi hangot, sem nemi szervet, amilyen a férfiakhoz illő. Föllép a vágy is abban, aki a látvány révén emlékezik. Afrodité barázdát berkei. Nőstények alakulnak a hideggel találkozva, mert a melegebb közegben hímmel viselős a has, ezért feketék és erősebb tagúak a férfiak és szőrösebbek. A 8. hónap 10. napján fehér anyatejjé válik a vér. Ahogy a földet küprisz, miután megmerítette esőben, az alakokat sűrögve a gyors tűznek adta át, hogy az megszilárdítsa. Múzsátlan nemzetségét vezetve a sokfele szúrt halaknak. A belül szilárdra, kívül lágyra alkotott lények közül, melyek küprisz kezétől a féles pontja formát kaptak. És így van ez a vízben lakó közül a nehéz hátú kagylókkal, a tengeri csigákkal és a kőpajzsú teknősökkel. Testtakarójuk tetején láthatod az ott lakozó földet. Így módon a nagy fák lerakják tojásaikat. Először az olajbogyókat. Ezért későn érők a gránátalmafák és bőlevűek az almáik. Bor lesz a kérekből lecsurgó, a fában megerjedt vízből. Ugyanaz lesz a haj, a lomb és a madarak sűrű tolla, és a pikkely az erős tagoka. Továbbá a sünöknek éleshegyű sörény meredezik a hátán. Mint amikor valaki útra kelni szándékozván lámpást készít elő. Lobogó tűznek a téli éjszakában világító lángját, és mindenféle szelektől vásznakkal védett fáklyákat gyújt, amelyek szétszórják a sűrítő szelek fúvását, a fény azonban kitör rajtuk keresztül. Annyiban messzire nyúlóbb, és keresztül világít a kerítésén hajlíthatatlan sugaraival. Úgy született egykor ez az ősi tűz, hártyákba és finom gyolcsokba burkolva. A kerekszemű bubilla. A szelíd láng csekély földet tartalmaz, amelyekből fáradhatatlan szemet alkotott az isteni Afrodité. Mindkettejükből egy pillantás lesz. Fölismerve, hogy mindennek, ami létrejött, vannak kiáramlásai. Így az édes érinti az édest. Keserű a keserűre rót. Savanyú a savanyúhoz lép, forró a forróhoz fut. A víz a borral inkább keveredik, ám az olajjal nem akar. Ahogy ónnal keveredik a réz, a lennel elkeveredik a fényes sáfrány ragyogása. És a fekete szín a folyam fenekén árnyékból keletkezik, és ugyanez látszik a mély barlangokban. Midőn küprisz kezéből először összenőttek. A kedves föld széles mellő öntőtégelyeiben a nyolcból két részt Néztisz fényéből vett, négyet meg Héfaisztoszból. Ezek meg fehér csontokká váltak, a harmónia enyvétől isteni módon összeállva. A vadállatok tagjainak darabjait orlikaikkal szimatolva, amennyit csak visszahagytak lábukról a zsengefőben. Így jut részéül mindnek a lélegzet és az illatok. És mint hogy ők voltak a legfinomabb dolgok, összeütköztek hultukban. A szív, mely az oda-vissza áradó vér tengeréből táplálkozik, ahol a leginkább található, amit az emberek gondolatnak neveznek. Az embereknél ugyanis a szív körüli vér a gondolat. A jelen valóban szembesülve növekszik az emberekben az elme, mert ezekből vannak mindenek illeszkedően összeállítva, és ezek által eszmélnek, örvendeznek és bánkódnak. És amilyen mértékben mássá alakulnak, számukra mindig oly mértékben nyújt a gondolkodás is más dolgokat. Így lélegzik minden be és ki. Minden mindeneknek vérben szegény húscsövek vannak kifeszítve testük felszínén, és rajtuk likak sűrű barázdái törik át teljesen a bőr legkülső felületét. Úgyhogy a vért bent tartja, a levegő számára azonban járatokkal ösvény nyílik. Amint aztán innen a tagokban hevesen lüktető lágy vér tovaszáguld a test belsejébe, a légárja azonnal hullámként rohan után, de ha visszaszökel, ismét egyenlő mértékű levegőt lélegez ki. Mert én egykor voltam már fiú is, leány is, bokor, madár és tengeri néma hal. Elérkeztünk ehhez a befedett barlanghoz. Örömtelen hely, ahol gyilkosság, gyűlölet és a haláldémonok másfajtái, szárító betegségek, rothadások és folyások tevékenysége bolyon körbe a sötétben átémezején. Mert az élőkből holtat csinált, alakjukat megváltoztatva, idegen húsköpennyel burkolva be. Az állatok között hegyen lakó, földön alvó oroszlánokká válnak, és babérrá a szép levelű növények között. Nem létezett számukra Árész isten, sem Küdoimosz, sem Zeus király, sem Krónosz és Poszeidon, csupán Küprisz királyné, akit ők jámbor áldozati ajándékokkal tisztelnek, színes állatokkal és számtalan mesteri művel, bűvös szagú mirtuszokkal, tiszta mirha és illatos tömjén áldozatával, a szőke méz italát locsantva a padlóra. Ám a bikákat, keveretlen vérüket nem kívánta, hanem nagy vétke ez az emberi nemnek, hogy kiontva az életet, elfogyasztják a nemes tagokat. Kezesek voltak valamennyien, és barátságosak az emberekhez, a vadak is, a madarak is. Jó akarat lángolt bennük. Nem ékeskednek tagjai emberi fővel, nem rezeg hátából két ág, nincs lába, sem gyors térde, sem szőrös nemzőszerve, hanem szent, kimondhatatlanul hatalmas értelem ő csupán, mely gyors gondolataival az egész kozmoszra lezúdult.

0: Görög filozófusok. Empedoklész. Elmondta Kulka János. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. Zenéjét összeállította és rendezte Vajdai Vilmos.
1: A hangfelvételt 2003-ban készítették, és legutóbb 2009. február 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek, a múlt héten választották meg a parlamenti képviselők. Az államfő jogköreit idéglenesen az országgyűlés elnöke látta el. Forsoffer Ágnes közösségi oldalán köszönetet mondott a Sándor Palota munkatársainak az átmeneti időszak gördülékeny teljesítéséért. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, 2 napig kell még kihozni az egyre apadó vízszinttel, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A tárcavezető elmondta, hogy a megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. A miniszter célként jelölte meg, hogy a partnerség a valós szükségletekre épüljön, és mérhető eredményeket hozzon a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül, amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2 továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság 1 hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál. Akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12 meghaltak, az összes túlélő megsérült. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Végül az időjárásról. Napos felhős idő lesz, hajnalban még többfelé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge zápor, zivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet, és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12 és 19, délután 27 és 33 fok között alakulnak az értékek. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. További kellemes rádiózást, a pihenni térőknek jó éjszakát kívánunk.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Első nem préátló. Hotel és tengerparti homok hajnalban. Objektivitás és irrealitás azonosságának kísérleti tája. Csodálkozott, hogy ilyen lehetetlen korán lement már fürdeni, hiszen alig volt még 3:30. Hamar felöltözködött és lesuhant zárt szobaajtók számozott katakomba sírjai között. Itt-ott még égett egy pár esti lámpa, mely nem világosságot, hanem egyszerűen a 9-től 12-ig terjedő időt jelentette. Azután égtek fehér és lapos lámpák, melyek viszont semmiféle időszakot nem jelentettek, csak az inspekció betegműtő világosságát. Találkozott egészen kioltott, bonyolult kandeláberekkel, melyeknek sűrű ágai úgy kuszálódtak a lépcsőfordulóinál, mint a magas őszi fák ágaiba beleakadt, félig zuhant léggömbök összegörbült vázai. De ezek a tejüvegből készült, kioltott villanygyertyák is a világítás egy pozitív formáját jelentették, görög szobrok pupillátlan szemováljaihoz hasonló kis körtéjükkel. A bronzkarok az álom felszabadult és örök bokrai voltak, viszont a gyertyák a klinikai halálszörvisz közönyös, naív szimptóma jegyzéke. Az elegáns hotel mindig a bohém idill és röntgen diagnosztika között mozog. Az emberek a legfelelőtlenebb jólétnek adják át magukat, de szabadjára engedett árkádiánizmusuk mindig szanatórium formákba ömlik. Mikor először aludt ezzel a lánnyal a 3. emeleti szobában, nem tudta, hogy a gyönyörűségtől fáradtak-e el tagjai, vagy az érzéktelenítő fanyar vegyi szaga göngyölíti be a szemhéját, mint a hőség az üvegpapírt. Amint lerohant a lépcsőkön, a fordulóknál megrezzentek az óriási kioltott villanygyertyák bokrai. Volt minden emeleten egy darab padló, melyen nem volt szőnyeg, és melyre mindig rálépett, éles koppanással. Feje fölött mind több és több ilyen érdes szürke vak villanylombot látott, amint lefelé rohant, mintha a nappal csipkebokrai lennének, melyek mögött a precíz közöny égne vértelen arcával. A háromfajta hotelvilágítás, esti lámpa, inspekciós lámpa és kioltott gyertyák között ez volt a legnyugtalanítóbb. Visszaemlékezett egy lázálmára, melyben egy végtelen és örök injekciós tű sápat üvegcsövét látta maga előtt, melyben tej, oldott só, rohanó szénsav és spirálokba fújt hamu kerengtek, szünet nélkül áradva saját ereibe. Ezek a villanygyertyák pontosan olyanok voltak. Izgató volt kétféle éles vakságuk, vagy mérgező semlegességük. A porcelángyertyák csillogó fehérsége és maguknak a körtéknek szürke ködbimbói úgy látta, hogy fehér és szürke egész másféle viszonyban vannak egymással, mint sem eddigi spektrális trotliságában gondolta. A hajnal igazi sorsfordulása nem a napsugarak megjelenésével kezdődik, hanem ezzel az egyetemes szürkeséggel, mely nem homály és nem világosság, ahogy a kioltott villanygyertyák színei sem csillogást, sem tompaságot nem jelentettek. Mi volt hát? Talán az a szigetelt egyszerű tény, hogy minden tárgy pontosan önmaga volt. De az önazonosság legszélső pillanatában még, éppen hogy elérték önmagukat az identitás szűzies narcisz pillantásával. A körvonalak, színek, súlyok, első, előkeszerű tudatával. A szobaajtók előtt heverő cipők éppen hogy cipők lettek. A telefonkészülék éppen elérte egy hajszálérintéssel objektivitása, első milliomod pillanatát, anélkül, hogy a valóság nehezékeit is már magára öltötte volna. A kioltott gyertyákból szinte áradt ez a valószerűség minimumát ajándékozó ellenröntgen. Mert ellenröntgen volt a hajnal. Nem a tárgyak szerkezetét, hanem leges legkülsejét leplezte le. És a világ ontikus tünettanában épp olyan fontos a felület felületét külön látni, mint a dolgok belsejét. És a dolgok csak külső külseje épp oly nehezen fedezhető fel, mint mélyük rejtett kórtájképe. Nekilódult a nagy forgatóajtónak, mintha golyó lett volna, melyet rulettkerékbe ejtettek. Vajon ha kihull a hotel szárnyai közül, hova fog esni?
Jó, hogy így forgatva és nem egyenesen kerül ki belőle az ember, bár tudja, hogy az utcára vagy a strand hideg reggeli homokjára fog kerülni, mégis a hotel és az utca között valami irrealizáló folyamat megy végig a forgatóajtó kockarázó szerencse poharában, melynek jóvoltából az ember saját létezését, mint nagyszerű főnyereményt, véletlen szerencsét kapja vissza. Mikor kirepült az üveglapátok nagy üvegparittya forgásából, úgy érezte magát, mint egy kocka, mely a hatos oldalát mutatva hult a földre. Ego jactus est. Saját maga nem volt több, mint tiszta létnyereség. Élete, eseményei, emlékei vagy tervei alig voltak, csak éppen az ébredés konkrét hasznát érezte. Éjjel nagy szélvihar volt, mely a homokot nagy szélmodellek homorú alakjában ráseperte a virágokra, apró bokrokra, levéllétrákra. Nem volt egy leheletnyi szél sem, és eltűnt már a hold, de a homok e kettőnek minden szépségét magánál tartotta. Színe ezüstös volt, itt-ott zöld, mint az éretlenség isteni alaphangja, másutt hiányfehér, meszes és gyöngyházas, egy helyütt, mint a felvert tejszínhab, másutt, mint az elseperetlen malter porladék. De amit a nyelvi katalógus széttördel, azt a szél összefogó hullámai mind egybe csábították. Monoton homoktenger, tautológ dűne volt az egész világ, minden változatosság nélkül. Azt hitte, a túlvilág.

morális nyomás terjeszkedett. Nincs alaktalanabb érzéki benyomás, mint puha és mozgékony homokba temetett kis bokrocskákat exhumálni a szorosan testhez álló, de egészen slendrián dűnes sírból. Az ember az ujjával hol a szárak hurkaiba akad, hol a homok könnyen széttolódó, folyadékszerű tömegében vájkál, mely tömeg félig összepréseli, félig szabadon hagyja a temetendő virágot. Mikor végignézett a szabadon maradt levelek fekete mozaikján, nem tudta rögtön, hogy valóban növényeke. Talán apró, fekete kolibrisereg, vagy távolról idefújt, korommá égett papírmaradék. Az ezüstös kék homok ívelt formáival természetesen éles ellentétben állott. A homok szélpréseltsége a női mellek formáira hasonlított. Csak a bimbók egyetlen pontját itt hosszú élek, kígyózó gerincek helyettesítették, anélkül, hogy sportszerűleg csak megközelítőleg is hasonlítottak volna, mégis a völgyek, lejtők, élek és síkbatolódások a női mell szétvariált képét adták. Az árnyékok is ellentétesek voltak persze, voltak lejtős, szférikus, hogy ne mondjuk regionális sötétségfoltok, és közöttük szerte szórva az elsüllyedt levelek testvéreinek formalisztikus merev árnyai, melyek úgy viszonylottak az előbbiekhez, mint a hirtelen öntudatlanság az álom úszó tudatlazulásához. Nyári hajnal volt, de az egész egy sarkvidéki jégliget benyomását keltette. A homok hideg volt és fehér, mint a legégetőbb niveázott hó, éles ellentétben az égbolt sűrű, barna szürke falával. A parton a homokemlők szél negatívjai után, előző este egy kandeláber csillogó és gömbölyű állványán látta visszaverve a most keresett lány kivágott mellét, legalább 9 melle volt a kandeláber hajlásai szerint, melyek közül egyesek vonalvékonyak, mások labdavastagok voltak, és a legfantasztikusabban fügtek össze. Válpántból lett a másikon testanyag, kiálló mellpontból széles válpánt, stb. Kis pálmaerdő sűrűsödött a vizek mellett. Mivel hátuk mögül kapták a napot, koron feketék voltak, élesen kiesve homok és tenger kétféle havasságából. A bágyat levelek némelyiknek csak a tetején álltak szét, mint egy nem létezőn magas főúri fokozat százágú koronái, másokon meg oldalt is végighúzódtak, mint egyes Mária szobrokon a bokáig érő glória tüske. A tenger olyan volt, mint egy drótkerítés, mely viszintes és párhuzamos húzalokból áll, vastagon megrakva hóval és keresztbe cikázva csüngő jégcsapokkal. Ugyanaz a hajnali színkettősség, mint a hotelbeli kioltott villanygyertyákon. Csillogó fehér és vízszínű szürkeség. Közel a pálmalugashoz feküdt úszóruhában, félig kendővel letakarva, mély álomban a lány. Itt megint új volt az árnyékok világa. A homokon egy helyre került 5 pálma, indián tolkoszorúja, vagy sebestyéni nyílfogazata, anélkül, hogy sötétséget csináltak volna. A feketeség hajnalban nem ellentéte volt a világosságnak, hiszen maga a világosság sem volt fényszerű, vagy nappali módon napszínű, hanem egyenrangú változata, a homok holdszínű és önmagához szigorúan visszatérő egzisztencia csillogása, meg a pálmakócok alatt ingó fekete levegő között semmi különbséget sem lehetett tapasztalni. A lány trikója egyik oldalán még egészen vizes volt, másik vége pedig sáros a homoktól. Az otromba sárfolt úgy hatott, mintha a lányt valami baleset érte volna, elesett, lezuhant és most ájultan fekszik a pálmák kiálló gyökerei között. A vizes és gumi melltartóval, akár csak domború lencsével, a térbe szórt félmel, ezzel szemben a tiszta, sőt kegyetlen sportszerűség öntudatával hatott. A melltartó nem csak leszorította a mellét, hanem az ívelésnek egy olyan formájába idomította, mely a levegő, a reggeli alig szellő számára is hozzáférhető volt, mint egy egyszerre tudott lengeni vele, és így az egész lugas horizontja ilyen Vénuszpárnává alakult. Az arc az álom ügyetlen, technikátlan útját mutatta. A hiúság

legvadabb hiányát. Ájultság, sport és nyárspolgáriság. Vajon a lány ezen háromságából melyiket fogja felhasználni a szerelem első hangjaként? Minden álomszerű. Álomnak érezte saját tudatát, éppen mert oly tudatos tudat és csak tudat volt. Álomnak érezte a homokterítőt, pálmákat, hóvápolló tengert, mert oly túlvalósan valószerűek voltak és csak valódiak. És ezektől függetlenül maga előtt látta a fizikai álmot, a maga emberi, orvosi tényszerűségében, mint egy összetört konzervskatuját, elhajított tubust, amelyből valaki az ő tudatát és a tengerpart lehetetlen lehetőségét kiszedte az ő elszédítésére. Hajnali 3:30 volt. Mikor van az? Lehajolt, hogy az ajkán érezze a trikó sós pamutos és kissé izzadt szövését.

második nem priátló. Rivérai táj, hűtlenség és hűség opalizálása, nőember és szerelem egymást kizárása. A szalvéta gyűrű először csöndes, gügügű hangot adott. Pillanatra elnémult, majd élesen csattant a kövezeten. Szabályosan átvette a lépcső lejtő fokainak ritmusát, és mindegyiket egy csengő kattanással jelezte. Ott is épp oly precízen, ahol már semmi sem látszott a lépcső piros tégláiból, majd elhallgatott, mintha valaki kloroformos vattát nyomott volna rája. Hosszú-hosszú szünet, végül meleg csobbanás, mint egy béka elalvás előtti utolsó nyelése. Egyszerre három perspektíva között választhatott. Felfoghatta a halastó körüli kertet úgy, mint eddig uzsonna alatt tette. Vagy szétbonthatta a szalvéta gyűrű akusztikus cikcakjaira. Végül az udvarias gyűrűkeresés futását, a keresgélés előérzetét is rávetítette a bokrokra, karcsú oszlopokra, kutakra. A szalvéta gyűrű legurulása a teraszról minden esetre árulás volt. Egyszerre új ízt kapott titkos együttlétük. Eddig saját szemükbe, egymás testébe vonták a sűrű vulkanikus, füstgyapjúhoz hasonló sötétkék lombokat, melyek elválasztották a mesterséges tavat az istenekkel dotált tengertől. A guruló gyűrű hangja azonban olyan volt titkos együttlétük időtlen, magától értetődőségében, mint a sejemharisnyák váratlanul leszaladt szeme, vagy egyetlen hajszál végén kihasadó második hajszál. Fölfejtődött a létezés homogénnak képzelt átlátszó gombolyagja. Kérdés, milyen hosszú a szál? Mennyit gombolított le a létezésből visszaszűhetetlen valósággal? Hirtelen egymásra néztek a délutáni csönd sárga tükrei közt, melyek a valóságot oly millióféleképpen tükrözték vissza, hogy végül mégiscsak egyetlen alakban látták. De érezve a csönd szörnyű, planimetrikus visszaveréseinek kockázatos útját, háta mégsem tér vissza egyetlen képbe a sok csönd korrektúra. Hol tátongott a váratlan zörej által támadt seb a lét vérzékeny partnertesten? 14. Lajos korabeli foteleken ültek, lábuk alatt azonban vidéki házuk durva vörös téglái domborodtak, fehér malterral vagy ragasztóval összekötve. A székek négy lába képtelen volt egyszerre írni a földet, oly göröngyös volt. Nagyon élvezte, hogy nem kerti székeken ültek, hanem szobain. A kert lényegéhez hozzátartozik az urbanitás fitoktató továbbvitele. Romizzonnak érezte magát, akinek sikerült egyetlen szalonszéket átmentenie az elhagyatott szigetre. A csöndben álló merev tájkép olyan volt, mint a hullám visszaveréseknél keletkező csomópontok, ahol nincs semmiféle rezgés, de érezni, hogy mögötte és utána nagy évek vonalai hajladoznak. A négy római oszlop, melyeket nem kötött össze semmi vízszintes kőszalag, mint a karcsú hajlatban végtelen messze lendültek volna, majd visszaverődtek és önmagukba ütközve egy ponton megálltak. A csöndben van valami acélosan dogmatikus és tengeri betegséget okozóan bizonytalan, szédült vonás. Az oszlopok fehéres sárgák voltak, mint a divatlapokban hirdetett citrones arcápoló kenőcs vagy alabaszt hormonkrém, de az aljuk kiszapos és mohos volt. Úgyhogy innen a teraszról úgy látszottak, mint a levegőben lebegtek volna, mint azok az alig észlelhető sugárzások egyes mikroszkóp felvételeken, melyek mindig a kép felső vagy a kép jobb oldali szélén láthatók, amint alig-alig nyúlnak bele a kép széles terébe, s melyek közül a negyedik pontosan olyan, mint a többi három, de a felírás megjegyzi, hogy a D-vel jelzett sáv már nem hidrogén effektus, hanem valami egészen független jelenség. Csak egy kicsit kellett volna elmozdulniuk, hogy ne a csomópontban legyenek, és rögtön duplán láthatták volna az oszlopokat. Ez nem a lárma állapota lett volna, hanem a létezés filozófiai kétértelműségének kísérleti ábrázolása, nem lírai bizonytalanság, hangulatok festett dimenziói, hanem számszerű konkrét kettő. Amint hibátlanul, tisztán egyenlő távolságban felsorakoztak a lépcső utáni halastó partján, nyugtalan egyvelegét adták a romszerűségnek és tökéletes siknek,
Mivel céltalanuk voltak, nem volt mit hordozniuk. Kis koszorús fejük szinte parfümös nosztalgiával emelkedett az égbe, de ebben a karcsú vágyódásban, stilita higanytornában nem volt semmi bánat, melankólia vagy igaz hit. Kristályos affektáció, kozmetikus remeteség volt az egész. Az ember szeme nem tudott szabadulni ezektől az ambó mutatóktól. Hol a hellén kultúrát síratta, amit elsüllyedt hajójának utolsó árbocai itt reszkedtek a napon, hol meg tornászni, úszni, nyújton billenni szeretett volna, mert minden egyes oszlop egy-egy vesztális strandgirl éhurizmait ábrázolta. Az egymástól való távolságukban volt valami szűziesen hideg és leszbikusan önző, ahogy minden perverzitásban van aszkézis és gyilkosság. Együtt voltak-e, vagy külön? Cinikusan kinevették-e a hellén kultúrát, talán minden kultúrát, avagy úgy tisztelték azt, mint az érdemrendek tőfejnyi pirossága a heroikus vér kényelmetlen tengerét. Az aljuk sűrű moha, a fejük csiszolt kígyókból font offertórium konty, egy lehetetlen magas oltár felé. Miből űztek itt gúnyt, és mit imádtak? Kérdezte magában. És ezt a kérdést, melyet a féltávolban lebegő oszlopok leheltek, a lány arcába térítette, mint a cigarettafüstöt. Természet volt-e ez, vagy az öngyilkossági kényelmes rejtvény civilizáció? Szerelmi extázise, vagy 2 millió rezgésű ultramagas, fülön túli közöny? A csönd misztifikáló belső interferencia X-e azt akarta-e, ami van, vagy éppen a szárak mentén rohanó elidegenedést? Ha valami nagyon van, sehogy se van, gondolta magában, mint egy közmondás tervező paraszt is fölkelt, hogy megkeresse az elgurult szalvétagyűrűt. A lépcső nagyon szeliden lejtett, úgyhogy igen hosszú volt. A lábai ugyan lefelé vitték, a szemével azonban kissé felhajtott a lépcső távoli végét, úgyhogy a piros téglagerezdek olyan alakot vettek fel végeredményben, mint két fa közé akasztott hálós függőágy. Mindig lejjebb jutott, de szeme mégis fölfelé vitte. Ezen szelíd és önellentmondó homorúság után következett a tó éles és sima lejtője. Csodálkozott, hogy noha a perspektíva oly ferdére támasztotta, mint egy nyugágy meredek támláját, mégsem ömlött ki belőle a víz. A víz piszkos volt, állott, barna meg zöld, élesen elhatárolt foltokkal, csillogó és iszapos. Az ember nem tudta, hogy az örökké valóság alakult költői idillé, vagy az abszolút sík, precíziós modellje posványodott mocsárrá. A tó jóval mélyebben feküdt, mint a lépcső vége, de innen inkább magasabbnak látszott. A valóságos tenger üveges és kékszegény szintje már torony magasságban volt látható mindenek fölött. A nyugalom lassan szait válogathatta az ember a medence mellett. A vízi növények természettudományos múlt hangulatba ringatták. A síkszerűség mondén mértaniba az oszlopok tükröződése szelíd élektani relativizmuson keresztül sugalmazta a pihenést, szabályos és álomszerű, elegáns és agonikusan oszlott volt itt minden. Lehetetlen volt a tavat külön választani a nőtől, és nem érezni, hogy szerelmében is ezek a variációk fordultak elő. A nő szépsége néha csak az egészség szitrázó automatája volt, nikkelezett és feszes sportrúgó, néha meg lebegő fáradtság, alvó vízi növény. Az idő alakú lehetetlenség, vagyis múlt, lassan távolodó aranyhálója, melyen nem akadt fel soha semmi. Melyiket kereste át a vágya? Hogy volt lehetséges, hogy ugyanaz a test egyszerre volt láppá alvadó idő és öngyújtó lángként villanó jelen? Minden ölelésben benne lappangott ez a kettős megfoghatatlanság és tanzákba mért meghazudtolás, mely a tóból sugárzott. A nő valahova messze-messze úszott, mint az árba ejtett tékozló nád. Minden érés ízület lassanként eltűnt, ahogy a végtelen távolban szürkülő spirális csillagködök is idővel örökre eltűnnek majd teleszkópjaink bágyatszorítású lencséiből, és ugyanakkor annyira eltöltött, annyira itt volt és most volt, hogy éppen a prézens üvegéle miatt lett meghódíthatatlan. A tó foltos felületén forró, pontosan a vízhez szabott levegő réteg nehézkedett, valami gázalakú hélioszlepény, mint sír mellé készített halotti áldozat vagy útravaló. Boldog volt-e, vagy kétségbe esett?
Mikor érzelmi életünk tetőfokára érkezik, de az érzés témáját, annak értelmi kísérőit hirtelen kirántják belőle, úgyhogy szinte a tiszta lírai masszával állunk szemben, akkor fájdalom és öröm, halálos rezignáció és sikító kéj, orgonáló kétely és szárnyat adó bizonyosság teljesen egyformák, felismerhetetlenek. Egyszer elaludt, régen, éppen ebben a kertben, mikor felébredt hajnali 3 óra tájban, nem látott mást, mint az édeskés szürke levegőt, távolságérzés, égkép és a szellőfutása nyílt alsó ruhái között egyetlen közös benyomásba gyűltek, és óriási fekete leveleket közvetlenül az arca felett. Nem tudta, hogy a párna bojtjai-e, vagy gúnyból a homlokába szórt szemét, az orgonabokor tavaszi levelei, vagy egy óriási fészek laza bordázata, melyek közé ismeretlen madárra volta. Így volt most a szerelmével is. Mikor leérkezett a lépcső forró aljához, különös, hogy a téglák az izzásdacára megtartották poros macszínüket, és körülnézett a víz mellett. A nimfák rosszul festett haja nézhetett ki úgy, mint ez a bénán tarkató. Egy sáv világos zöld, mint egyes mágvirágok artemikus bibeháza, másik barna, mint az emészthetetlen dióolaj. A mai napnál úgysem lesz szerelmében szerelmibb nap. Miért ne nézne át egész szigorúan a szemébe? Akar-e valamit a jövőben ettől a lánytól? Semmit. Feldúlta egész életét, de nem azért, mert beleavatkozott, hanem éppenséggel, mert radikálisan kívül maradt.

Egy bokor alján megpillantott a szalvétagyörű csillogó intrika köröcskéjét. Megkerülte a tó sarkát, a bokor egy pillantásra eltűnt a szeme elől, de helyette valami sokkal idegesítőbb dologra esett a nézése. Az alvó tó felszínén úszott egy lapos virág. A víz álom centiméterekben aludt, a virág ugyanazon álomtávon belül milliméterekben, melynek szirmai között egy kék levél boríték hevert, az a levél, melyet új barátnőjétől kapott tegnap este. Hogy került az ide? Lehetetlen volt feltűnés nélkül eltüntetni onnan. Hosszú horgászbotok kellettek volna, ha ki akarták volna húzni. A lány lekiáltott a teraszról. Hajd! Majd rövid szünet után. Megvan? A fiú tudta, hogy most még nem láthatja meg a nő onnan felülről az úszó levelet, mert a tó sarkában levő nagy virágzó bokrok eltakarták. De ha egy kis szellő tovább hajtja a tó közepe felé, a lépcsőkkel szemben, akkor okvetlenül észreveszi. Követ nem hajtat rá, úgysem találja el is feltűnő. Exceplos fraudis. Hazugságából tündéri növény, néreidák válpántja és tritonok visszakaphatatlan napellenzője lett. A két nőt elfelejtette, csak a levél kékségét látta és a másiknak a hangját. Megvan? A szalvéta gyűrű ott hevert az óra előtt, de fizikai lehetetlenség volt hozzá nyúlnia, mikor annyira csak azt a borítékot szerette volna megfogni. Mi csobbant a gyűrű gurulása végén, ha nincs a vízben, hanem itt a bokor alatt? Volt-e valami tárgyilagos önállóság a két szeretőnek, vagy csak két hazugság reciprok viszonya volt a kettő? Egymásra vonatkoztatva éltek, mint valami függvény, melynek egyik tagja azáltal lesz reális, hogy a másikat irrealizálja. Hirtelen úgy érezte, hogy egész szerelmi élete, melyben soha boldog nem volt, nem állt másból, mint ilyen hazugság függvényekből és értelmetlen tárgyakból, mint a kék levél. Megnézte az óráját és megállapította, hogy a felesége valószínűleg már régóta várja otthon. A kis aranyóra olyan volt a csukóján, mint egy póráz. A pontos idő, mérhető percek mindig csak a feleséget, az otthon égő nagy gyanú dinamó miniatűr transformátorát jelentették a bőrén. Ahányszor ránézett, mindig sokkal több volt rajta, mint várta és akarta. Hiába próbálta a későségbe beilleszteni a tavat, oszlopokat vagy a szeretőjét, úgy találta, hogy a későség csak az ő csukóján levő kiütés, olyan, mint egy injekció helyén támadó vörös heg, ahol a felesége szúrta beléje a házi idő csipős mérgét. Hirtelen lelapult a bokor mögé, mert úgy érezte, hogy ma semmi esetre sem kerülhet el valamiféle leleplezést. Ki, kit, kivel? Sorba vagy kihagyásosan? Szerető a feleségre, szerető a másik szeretőre, feleség mind a két szeretőre. Mind a három nő valami olyasfélét jelentett neki, amit abszolút örömnek is lehetne éppen leletezni. Akart-e valamelyiket tovább? Nem. Ha csak egyetlen egyszer meg lehetne mondani annak a nőnek, aki nélkül nem tudunk élni, hogy itt az élet szó nem praktikus társadalmi értelemben veendő, hanem csak is a szerelem mindig szigetelten életen kívüli síkjában, akkor talán a praktikus értelemben vett életre is tudná most valamelyiket választani. De ezt soha nem mondjuk egyiknek sem a szemébe. A találkozó nem azért kell, mert az örök együttlét jelképe vagy töredéke, hanem mert találkozó. Itt nem arról van szó, hogy a szerelem elmúlik, hogy a szerelem csak intermezzókat hív ki. Hiszen épp ellenkezőleg a szerelem mindig örök, csak nem társadalmi és óramutató értelemben. Egy szerelmi történet mindig két idegen és egymást kizáró anyagból van összefűzve, tulajdonképpen sohasem történet, csak látszólag az. Az együttlétek zárt szerelemkörei és az ezeket az együttléteket GPS-en összefűző logikai fonalak, melyekben nincs egyetlen szál sem a randevúk színes szövetéből. Mikor meglátta a tavon a hazugság türkiszkék hulláját, mind a három nő a találkozás szférákból a logikai fonalak közé esett, vagyis szerelmen kívül került. Mindig csodálkozott azokon a regényhősökön, akik akkor is, mivel a féltékeny férj vagy büszke apa leleplez egy tilos viszonyt,
A leleplezés után is akarják a nőt, pedig abban a pillanatban megszűnt az együttét zárt örökké valósága, és a nő már csak társadalmi puszt jelenthet, ahogy a mesék végén a világ vége után következő még két nap. Mindenki jellemtelennek tartaná, ha megtudnák, hogy így gondolkozik, illetőleg érez. Felületesen nézve arról van szó mindössze, hogy abban a percben, mikor a nő társadalmi kellemetlenségeket okoz, ott hagyjuk a nőt, mert idegesítő nyűg, nem éri meg a vállópert, stb. Hova bújtál te? És ahogy előbb a szalvétagyűrű kopogott végig a forró lépcsőkön, most a nő cipője kezdte ezt az áruló, morzeírás lelkiismerete pergő táviró szallagján. De ez csak látszat. A szerelem sohasem akar közös háztartást, együttalvást a díványon, együttolvasást a tengerparton és az utazások közös tervezését. Mindezek csak hozzávetőleges, mumus szóval, szociomorf, metaforák, hasonlatok és képek, főleg a nő praktikusabb agya kedvéért, diplomatikusságból emlegetve. Egy boldog randevúnak nincs folytatása, minden megtörtént. Majd jövőre már együtt leszünk Kámban. Ez a fiú nyelvén pontosan ezt jelentette. Ebben a pillanatban végtelen boldoggá tesz az az aranyvörös őszi barackos lesülés a szemed alatt. Ha a nő aztán valóban követeli a Kámba szóló vasútjegyeket, akkor a fiút menekülési vágy, aljas és primitív szökési tervek tartják lázban. Annyira sírti a filológiai pontosság ott, ahol nem volt semmiféle logosz szándékolva. Egy szerelmi viszony boldogan eltarthat a sírig, ha nem alakítják át tudatosan praktikus idővé a véletlen együttlétidőket. Örökké együtt lenne a szeretőjével, ha nem kellene egyszer a társaság előtt nyíltan őt választania, mint embert, mint statisztikai nemi egyedet igenelnie. Kik voltak ezek a nők, ha Wasserman reakciót keresett a vérükben? Hazugságok, együttlétek és népszámlálási tényezők. Mikor ezt ilyen tisztán látta maga előtt, szeretett volna elaludni a fáradtságtól. Ha most kiderülnek a csalásai, hazudjék megint tovább. Kinek szól a hazugság? A nőembernek? Vagy az együttlét névtelen belső mágnes pályájának? Csakis a nőembernek, tehát a nem szerelemnek. Érdemes volt ezért éveken át a legidegőrlőbb hazugságeposzokat kitervelnie. Mikor volt valami pozitív női nő a kezei között? Soha. Nagy árnyak estek rá, amelyek üdvözítették, de amelyekkel nem tudott semmit sem csinálni. Most, mikor a karkötő óra, az úszó levél és a lépcsőkön kopogó cipő háromságában nyilvánvaló lett hazug élete, mégis hűségesnek érezte magát, sőt, a hűség zseniének. Pedig sem a lírai paradoxonoknak, sem valami örökké megbocsátó gyáva humanizmusnak nem volt barátja. Az ő hűtlensége csak az előbb említett népszámlálási szempontból volt hűtlenség. Egy fizikai ember és három fizikai nő. Pedig három emberről van szó, mind a három élte a maga életét. Mikor ez a szimpla gondolat eszébe jutott, annyira apológia szagúnak találta, hogy elutasította. Hova szökhetne? Csak ne kelljen beszélnie. Fut a felelősség elől? Hogy ne futna? A szerelmi veszekedésnek semmi köze a szerelemhez. Azért, mert a rendőrségen az ő jelenlegi személye és a fél órával előbbi egynek számítana, azért ő nem marad itt. Mi egy nő megcsalása? Kapott egyik szeretője kevesebbet, mint a másik? Nem. Ha nem lett volna ott a másik, nem szerette volna jobban az egyiket. A nők és férfiak haragja a riválisra, sokszor csak tiszta számtani idegesség, elvont szimetria aggály. Nem több szerelmet követel, hanem több igazságot, több időt, több egyetlenséget, melyek mind szerelmen kívüli fogalmak és a szerelem epikai, tehát nem szerelmi részéhez tartoznak. Egy szerelem sohasem zavarhatja másikat. Vagy ha átalakítja, akkor meg éppen a hűtlenség alakít ki realisztikusabb hűséget az iránt, akit éppen megcsalunk. A felesége például az utóbbi időben nem volt egyéb, mint az abszolút hűség mértani helye a szerelmi térben. Azáltal, hogy folyton hazudott neki. A hazugságok napról napra burjánzó, örökké csak kőkemény bimbókat hozó bokrai végül minden helyet betöltöttek csikorgó ágaikkal és vakbimbóikkal. Csak a felesége elvont helyén maradt egy tisztás, valami pozitív űr,
Úgyhogy a gyakorlati szempontból mindig hűtlenebb és hűtlenebb is lett hozzá, egy másik szempontból, kié, maga sem tudta, a hűség tényét sokkal vadabbul, ha negatívan és személytelenül is, mégis szinte isteni keménységgel, elemi szenzációként érezte, mint a világosságot vagy a lélegzést. Úgy érezte itt a bokrok ripacskodó virág viccei között, hogy nem a morál van mi bennünk, hanem mi járunk akarva nem akarva morálban. Gondolta, hogy a sűrű, sötétkék, éggálicos bokrok közé bújik, majd onnan kiszökik a tengerpartra. A levelek oly sűrűek voltak, hogy ha a lábát felemelte a földről, hogy ugorjék egyet, egyszerűen fenntartották az ágak a levegőben. Pontosan abban a helyzetben, ahogy feldobta magát, milliméternyit sem süllyedve. Alig pár lépésnyire volt a tótól, és mégis más világ. A víz csiszolt nihilizmus, a folytó bokrok, gyűrt értelem konstellációk. Ijesztő volt fordítva látni az egész parkot. Előbb a négy oszlopot, aztán a tavat, majd a lépcsőt. Végül a teraszon az üres 14. Lajos korabeli székeket. Innen nem látszott a víz tarkasága. Szürke volt az egész, mint a homályos plé. Az oszlopok kísértetiesen közel voltak, és ő csak annak örült, hogy nem olyan látható a közeledő nő számára, mint azok a karcsú alabástrom fogak a Villefranci semmi kábító hajában. Bár az a tény, hogy valami ennyire látható, sőt jóformán egész léte csak a csak láthatóság, mint ez a négy kígyó hideg oszlopé, nagyon nyugtalanította, mert mikor az ember bujkál, azt szeretné, hogy csak láthatatlan dolgok legyenek a világon. Az apró méregkék levelű bokrok között nem lehetett járni, csak úszni, a szó legszorosabb értelmében. A furcsa az volt, hogy ez az őserdő alig volt egy méternél magasabb, úgyhogy az ember teste inkább volt a tiszta délutáni tengeri levegőben, mint levelek között, és mégis kézzel-lábbal kellett küzdeni velük, mint nyakigérő gyilkos sárban. Fölülről látta az egész törpe dzsungelt, árnyéknak nem volt helye. Hasalt minden erejével, mint a csatamezőn. Mit akarnak tőle az emberek? Embergyűlölő volt-e, vagy emberimádó? Kerülte őket, és ezért mindig csak a héjuk héját vitte magával a társaságból, irtozott a belsejüktől, mert ott csak ügyetlenséget, rosszaságot, sémát, jellemköveket talált. Otthon aztán kesztyük árnyaiból, a kéz már rossz akaratú, lábnyomokból, a járás már gonosz tetfelé van beállítva a váltón, a haj térképes illatából, a szálak már kaján hálót fonnak, gyönyörű, mizantróp, csak szép anatómiát épített, és most, mikor három nőember üldözte egyszerre, szeretett volna eltűnni, és ezt az új anatómiai tervet visszadobni nekik. Ma még a népszámlálási ember győzhet a mizantrópok fikcióin és hazugságain, de holnap már az ő bukott realizmusa fog újra kelni. Úgy látsz ki, csak ilyen melodramatikus képekkel tudta bátorítani magát. Halló! Halló! Hova bújtál? Ne tréfálj! Csönd. Hol vagy? Na! A borok között egy kis kútra akadt, melyet pár centiméteres szabad terület vett körül. Ide legugolt, mert haldokolt a fáradtságtól. Tudta, hogy ha leleplezik, akkor valami őrjítő valószerűtlenség fog történni. Aludni szeretett volna és imádkozni. A fű körös körül vizes és jéghideg volt, mert a kút peremén túl spriccelt a víz. A közepén mosolygó gyerekszobor. Össze-vissza csókolta, mint olyat, aki legrégebben is legtovább szereti. Nem mintha a tárgyakat többre tartotta volna az embereknél, ahogy azt a pesszimizmus illemtana előírja. Sőt, ellenkezőleg, ezt a három üldöző nőt, a levél a tó közepén volt, otthonról másfél órát már mostanáig elkésett, és a cipők már az oszlopoknál voltak. Annyira szerette, hogy egyszer a hármat úgysem tudta volna egyetlen kétségbe esett csók piros patkójává olvasztani, és így ezt az idegen, vigyorgó, vizokádó maskarát halmozta el a leglehetetlenebb, legembertelenebb, leghűtlenebb, és mégis első megváltóan reális, érzékelhetően értelmes csókkal. A közeledő lány felkiáltott.
Hol vagy? Hisz ott van a bokornál a karika.

hajnali 3:30 volt. Mert Ellen Röntgen volt a hajnal.

0: Szentkuti Miklós Pri című művének részleteit Bertalan Ágnes és Lukács Andor mondta el. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.
1: A rádiókompozíció 2003-ban készült, és legutóbb 2012. december 9-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban.

Maja sorsára hagyta halóporát, és vége neki. Nincsen tovább. Találhatunk még bárminőt, de olyas sohasem, mint őt. Könyörtelenül rákmenetben megyek én is utána, menten. Egy kicsit még éldegélek, aztán a világ szerte széled. Nem volt elég? Legyen már végem. Hogy azt mondod, uram, hogy még nem, netán kegyesen búcsút intesz, s tovább létemtől eltekintesz. Nekem jó. Vigyázz, Marira. Hát, ilyesféle a líra.

hogy mennyire nem lehet, szóval mennyire nem lehet a Gyuriról úgy beszélni, hogy annyit mégis tudni kell, hogy hát nagyon régóta volt ez a betegsége. Volt ember, aki azt mondta, hogy hát én már azt hittem, hogy meghalt. Szóval hogyan, és hát nagyon korán elkezdte ő a 60-as évek végétől kísérte a halállal való beszélgetése, a halállal kapcsolatban, szerelmek, barátok, nagyon, hát most nem azt mondom, hogy szeretett sírverse, de a Bibó temetése, In Memoriam, Hajnóci Péter, Solt Otília halálára. Tehát ezek a versekben állandóan ott kísért, és mindig ott van egy kicsit az, hogy vár egy kicsit, mindjárt jövök. Vagy ott a te szemeddel lesz nézve, hát ez hülyeség, amiket itt mi most csinálunk, vagy vagyunk. Az Eszterházi Péter ír az ember méltóságáról, Petri Györgyi. És itt van egy olyan része, ahol az utolsó találkozás a Petrivel, és hosszan írja, hogy mi volt az, hogy minden, és ír egy sort, hogy hűtlenül szelleméhez siratom. És ez a sor át van húzva. Tehát ez így kihúzva. Tehát valószínűleg ez igazán a hozzá közelítés, hogy az ő szelleméhez nem méltó, vagy nem fél össze, hogy most síratom, mert szóval, most nem az, hogy kikacagta a halál, de úgy, na, még mennyit az. Szóval valami állandó kapcsolatban volt, és az embereknek itt az az érzésem, nem is az, amikor bemondták, épp jöttem föl vidékre, hogy bemondták a rádióban a hírt, és akkor csak úgy, szóval nem tudom, az igazság szerint az, hogy egy ember meghalt, és egy picit álljunk le. Szóval nem karambol, nem vétlenség, hanem hogy idáig tartott.

lehet beszélni.

Drága Ludwig, mesterem, tanult barátom, mondd, nem végső filozófiai pofátlanságnak szántad ezt a sírkősúlyú hetedik tételt? Ha valamiről nem lehet beszélni, akkor értelmetlenné válik a hallgatás tiltó parancsa. Valamit megkövetelni vagy megtiltani csak akkor értelmes, ha a címzett személynek hatalmában áll választani legkevesebb két alternatíva között. Szóval mi is ez? A metafizikai maffia omerta törvénye. Tarkón vagy széftájékon nagyon is átél, hallható következményekkel. Hogy mint filozófusok a mély értelmiség szakadéka fölött táncolunk a logikai penge élen. Minden esetre eléggé beszédesnek mondható a hallgatásod. Azt nem merészelem föltételezni rólad, hogy ezt a szembeötlő, igaz, nekem 25 év után ötlött csak a szemembe, logikai hibát ne tudtad volna eleve. Válasz nem várva, síron inneni híved, Petri György.

Szeretnék klasszikus, lezárt a rendet vinni a pusztulásba. A remény a jóra már kizárt. Halljak meg úgy, hogy más ne lássa. Sors bona nihil aliut. Aki majd csontomat kiássa, annak üzenem. Ide jut Isten mindegyik képe mása. S mennyország azért nem lehet, illetve nem szabad, hogy légyen, mert a dögletes szeretet velünk maradna mindenképpen. Visszája sem kell, a pokol, abban volt, van lesz némi részem. Deszka nyűszít a láncfűrészen. Készületlen, s mindenre készen, üldögélek a napsütésben. Jöjjön a megváltó sehol.

Nincsenek szokásaink, se formák, semmi tartós, amit derűsen fölajánljunk a múlandóságnak. Senki arcára formált lények élünk, s kísérletezünk arccal egy világban, mely időtlen időkig képes tengődni az ideiglenességben. Másra se képes. De homlokzatot, azt igen, a legnemtelenebb anyagokból a felvonulási barakokra. És téglarakásokat bevakolni. Azt igen. Elménk csírázik, mint ehetetlen burgonyák egy pince nehéz porában. Nincsenek szokásaink, se formák, semmi tartós, amit derűsen felajánljunk a múlandóságnak. Majdani hazátlan kóborló nosztalgiáknak hevenyészet életünk hívogató házzal nem int. Nem lesz. Nincs könyvtárak, lakások élethosszú szerves növekedése. Sem az elmúlás régi nemessége, használatban kopás, elvékonyodni egyenletesen. Érintkezésünk nem termel patinát, amely alatt épp és tömör maradnánk. Siratni semmit. Novalis, Burke, én nem vagyok. Bár lenyűgöz, bevallom, a metszőeszű rossz hiszeműség, melyel koruk

megmentjük lelkeinket, okosan előre látunk, vagy kikezdjük az okos előrelátásokat, látunk még egy parányi lehetőséget, vagy éppenséggel egy körökfeketényi lehetőséget sem látunk, úgy ítéljük, hogy a jelen körülmények között nem lehet élni, vagy hajlunk arra, hogy mégiscsak lehet élni. Mit tudunk mi? Azon túl, hogy képzeljük legalábbis, nem vagyunk hajlandók nem képzelni azt, amiről lépten nyomon kérdezik a jobbak is. Ti tényleg azt képzelitek? Mit tudhatunk? Tudva, hogy a világ nem a tudásban végződik. Mit tud az, akiben az utolsó kérdés burjánzik, a már nem kérdés, amire felelet nincs, csak megoldás. Ekkorban nem enyhülhet meg szomjúságod. Őrzöd utcák szagát, a délutánok jellegét egykori lakásaidban. Ott ház volt legutóbb. Most eső áztatja szekrények helyét, helyi vonatkozások. Ilyen és egyéb ezer akad. Vedd hozzá még a nők tekintetét, a néhány arcot, melyhez közelebb hajoltál a szokottnál. Emlékezz vissza bőrük tónusára. Egy-két zajos esemény tanúja voltál, jelen voltál. Tedd el az újságokat. Mindez töredék. Évekig tartott, amíg kilábaltál a hazugságból. Sokáig haboztál, elodáztad, az időt húztad, de végül számon kérted. Visszakérted. Mint levélköteget megutált szeretőtől. Tiéd eldobhatod. Megtanultál elfogulatlan élni. Eredj, járj. Ülj le, ha elfáradtál. Olvashatsz hírlapot, ihatsz sört, ehetsz húst és salátát. Még tiéd lehet, ami lehet. Indulhatsz. Kész vagy.

ennyi mitológiával a háta mögött, csalhatósága tudatában az ember otthon ül, s röhög, ostoba régi könyveken. Könyvtárak különc kincseit veszi elő, mint féltve őrzött, magányos estékre eltett erős italt, s aprókat kortyol. Még nem fejébe száll, s vidám lesz.

szokványos nyári éjszakának indult. Sétáltam kocsmáról kocsmára. Talán éppen a Nejlomban ittam a hév végállomás mellett a Margit hídnál, vagy azt akkor már lebontották, nem tudom, lehet, hogy a Boráros téren. Ezek a séták mindig reggelig, vagy épp két napig tartottak, és akárhová vezettek. Minden esetre valahol ültem, ittam. Akkor még akármit, kóstolódó ifjúság. Még nem olvastam a kocsmákban, nem, még nem temetkeztem könyvbe, újságban, nem fixíroztam az asztallapját. Még nem idegesített fel, ha szóltak hozzám. Fizetsz valamit? Kérdezte egy dohánykarcos női hang a hátam mögül. Fiatal hang volt. Kérjél, mondtam felé fordulva. 50 körüli nő állt rézsút mögöttem. Letapadt, koszmós, egykor világos barna haj, beroskadt íny, cserepes ajkak, vérágas kötőhártya, akvamarin szemek, hülyeség, akvamarin szemed neked van, nőnek, mit tudom én, mint gálicos kádban a víz, csak akarok valamit ajándékozni annak a szerencsétlen párának, mondjuk a szemed színét, meg egy ritka szót, hogy ne legyen olyan undorítóan elesett, magam pedig legyek valamivel megérthetőbb. Megsárgult fehér műszálas pulóver, barna nadrág, szemétben talált fehér strandcipő. Kevertet kért és sört, pikolót. Ízlését nem vitattam. Eljövök egy 20-asért, mondta. Ezen meglepődtem. Az árnak képtelenül alacsony volt már akkor is. Ismertem a Rákóczi téri kurzust, 20 forint az nem ár. Másrészt a nő nem állta volna meg a helyét a Rákóczi téren, sőt semmilyen téren. Az lett volna logikus, hogyha akar valamit, ő fizet, de sokkal többet. Márpedig akart. Gyere, akarom, mondta. Nagyon szeretnék. Soha nőt nőiességében megbántani nem tudtam, ha csak nem kifejezetten ez volt a célom. Na de hogy mentem. Úgy éreztem, muszáj, hiszen űzött voltam és zavaros, mint fölkavart iszap akkoriban, és csak ezekben az eszpresszókban, büfékben érezhettem némi álfölényt a nélkülözés és hajléktalanság valódi nyomorultjai között. Sokáig vonszolt egy hosszú utcán, hozzám bújt. Ez kínos volt, de szerves része a törlesztésnek. Átöleltem. Egy pincében kötöttünk ki, nagyon sok lépcsőt mehettünk lefelé, valami nem tudni honnan derengés félében. Az ágy. Befilcesedett vatelin darabokból összekotort alom. Nem vetkőzött, csak megoldotta. Lejjebb tolta magáról a nadrágját. Így szoktam meg, ha bokor alatt dugok, mondta közvetlenül. Nem volt ellenemre, magam is csak a legszükségesebb mértékben, meg a zakómat dobtam le, inkább legyen koszos, mint gyűrött. Csókolj meg! Hát igen, ez elkerülhetetlen. Avas szájszaga volt, ajka pikkelyes, nyelve, szájpadlása száraz, mintha egy üres szardíniás dobozban kotorászna a nyelve, mindjárt fölvérzi az éles perem. Rettegtem, hogy menten a szájába hányok, ettől viszont röhöghetnékem támadt,
ömlöttek durva bőrére a könnyeim, amíg ura lettem a perisztaltikának. A lába köze szűk, száraz. Alig tágul, alig se nedvesedik. Várjál, mondta, és belevájt ujjaival egy megkezdett margarinba, magába masszírozta, aztán még egy adagot. Enni is fog még ebből. Meg tudom mosni valahol magam? Kérdeztem később. Egy csőcsonkra mutatott. A víz kilövelt, merő lucsok lett a nadrágom, mintha behugyoztam volna. Ez is hozzá tartozik, mormoltam. Egy ötvenesen volt még. A fejét rázta. Mondtam, hogy egy húszas, és ez nem az ára. Én akartam. A húszas meg egyszerűen kell. Akkor adj vissza, mondtam. Értsd meg, nincs húszasom. Hülye vagy, mondta. Ha vissza tudnék adni ötvenből, nem kéne a húszasod, mondta logikusan. És a következő pillanatban elaludt, nyitott szája. Állat vontam, ilyen büszke vagy, zsebre gyűrtem az ötvenest, megtaláltam a zakóm, és botorkáltam fel a lépcsőn. Hogy elérjek a napsütötte sávig, hol drapruhám fehér ingem világít, csorba lépcsőkön föl a tisztaságig, oda, hol szél zúg, fehér tajték, sisterek, komoran feloldoz, közömbösen fenyeget, émelgés lépcsei, fogyni nem akaró mínusz emeletek, nyári hajnal, 961.

Kehonát, mert fáraszt a világ. Ó, jöjj, várlak, gyorsan jöjj, s vezess, fogd le szemen. Jöjj, lélek nyugalma.

Komm, süßer tód, vagyis jöhet a desszert. Miután bezabáltuk életi bús lakománkat, úgy mint házasságok, válások, gyerekek, unokák és egyéb kiegészítők. Most a haláltortán, aki egyszerre elfújja az összes gyertyácskát, az elnyeri méltó jutalmát, a szívinfarktust. Mint anya öl várja már régtől, hogy visszafogadja a sír.

zenéhez nem sokat értek, szabatosabban szólva semennyit. Valószínűleg ezért vonzódom a vokális műfajokhoz. A szöveg járszalagja segít. Meg aztán vonzódom az emberi hanghoz, ehhez a megemelt, de mégiscsak beszédszerű képződményhez. Tudom, hogy ez meglehetősen parlag és primitív hozzáállás, de hát a zenét nem a szakértők számára szerzik. Schubert bizonyosan nem a vájtfülőeknek és muzikológusoknak. A humor és pátosz ezen különös keveréke mindig a halál árnyékában, de önsajnálat nélkül.

Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus, hűvös mérték és távolság tartása példaszerű. Száraz ténymegállapítás, és közben jókedélyű, tréfát kedvelő kövérke és pici cvikkeres ember. Elég volt neki, hogy ő tudja magáról zseni, bár ebből se csinált nagy ügyet.

Üres a tér, vak a világ, de hát mégiscsak nekivág az ember, mert mi más tehet, hogy el ne lepjék a legyek. Alkotni, cselekedni kell, tollal, ecsettel, semmivel, mert nem lehet, hogy csak legyünk, mint a barom, és ne tegyünk semmit, bár tudnánk tenni a semmit, de nem tudjuk. Hát erről ennyit. Postscriptum. A szerző undorodik magától, és ez sok mindenben meggát.

mint egy halott gyík, mint egy mészcsöpp. A világ fénylik, mint a rózsafa bútor, mint öregember keze. A világ fénylik, mint kép fölött az üveg.

vigyázom, vakulok. A jövő porsivatagából ide szabaduló szél betömi szemem szám. Nem lehetsz e világon italom, fényességem.

Maja és Sára hív, Mari marasztal, meg hát teli a pohár, és terítve az asztal. Vérsűrű marha pörkölt, galuska, tarhonya, fájtabb gyomruaknak tejszínes új burgonya, meg krumplival keresztett foszlós fehér kenyér, puha és illatos, mint a csecsemő tenyér. Kapros uborka saláta, tejföllel teli tál, amire friss libapörc és sistergő zsírja dukál. Uram, hadd éljek egy kicsit még, mielőtt végleg elpihennék. Ilyen finoman, csendesen, beszartál, édes öregem, de én

van elegem. Enyém az üdvözítő, a derekak reménye. Megláttam őt. Most hát hadd menjek örömmel innen. Van elegem.

Ich habe genug. Magyarán elegem van. Torkig vagyok. Nem mintha mérhető lenne keserűségem, pláne tehetségem a halhatatlan kántor tanítóéhoz, de egyben hasonlítunk egymáshoz. Csak egyszer élünk. Te nagy B-vel, én csak kis P-vel, vagyis zöngétlenül. Te már ott vagy, én még csak tuszkolom magam bele a művészetek történetébe. Te kántor tanító voltál, az mégiscsak valami. Mi vagyok én? Proféta, lángoszlop, oszlop szent, koldus, koszlott, hideg szakember, műkedvelő. És mi van, ha nem kedvelem a művem? Tanács kartársaimnak, ne kedveljétek műveiteket. Jól lehet, az önszeretet mindig jól jön, de eredménye hígfosás, és ez a hasmenés mélyünkig leás. Ez képzavar volt. Mesdames et messieurs, pardon, hozzák, hadd dőljek bele már a kardon.

Én, uram, mindenkinek. Csak tudnám, mi a lófasz lehet saját, specifikus a halálomban. Hát nem szint azon kép adom ki a párámat, mint ahogyan a kútba ugrott cselédlány, avagy a falhoz vágott macskakölyök, aminek agyveleje fölkenődik a vakolat durva rögeire.

Szóval, hogy búcsúzom, és persze az időt húzom, mert nem akar se, hogy rám jönni a mehetnék. Mint ajtóban a modortalan vendég, fecseg, locsog, pontosan ilyen vagyok. Tudom, holott az ismeretlen úr a borban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam. Az ismeretlen úr egy szóval sem marasztal. A szobában leszedve már az asztal, csak a csikkel púpozott hamutálak bűzlenek komoran. Csak a mozdulatlan füst várakozik némán. Csak egy csong gyertya kanóca izzik még. Éjszaka van, talán New Yorkba még, de lehet, hogy oda sem már. Rám függesztette már kristály tekintetét egy hókesejű szempár.

szavakat írtam írásjelek közé egy életen át többnyire. Elég volt.

Nevek ürügyén Petri György. Közreműködött Vallai Péter. A felvételt Gerocsilla, Kerekes Endre és Táncos Tamás készítette. Munkatárs Szakács Emese. Korányi Tamás műsorát hallották.

0: aki megtapogatta a holdat. Dokumentumműsor Baj Zoltánról. Készítette Vértesi Sándor.
1: Egyszer régen a gyulavári református pap kisfia azt kérdezte az édesapjától. Ha felmásznék a templomtoronynak a tetejére, megérinthetném a holdat? Évtizedek múltával, 1946. február 6-án az egykori kisfiúnak megadatott, hogy gyermekkori álmát valóra váltsa. Radarjeleket küldött a holdra, és sikerült észlelnie azok visszhangját. Másodikként e világon. Ez az igaz történet Baj Zoltánról, az atomfizika első hazai professzoráról szól. A 20. század tudománytörténetét gazdagító férfiú személyes tárgyi emlékeit kiállították a Nemzeti Múzeumban, a Magyar Nobel-díjasok és világhírű tudósaink panteonjában. Egy látogatott washingtoni múzeumban pedig becses kutatási eszközeit őrzik. Számomra nemrégen megadatott, hogy Baj Zoltán özvegye néhány órás beszélgetésre fogadott elcsöndesült washingtoni házukban. Meghatottan szólt majd fél évszázados közös életútjukról, majd megajándékozott néhány olyan kincset érő magnószalaggal, amelyek ennek a világszerte jobban ismert, mint idehaza közismert tudósunk, szívbéli önvallomásait és naplójegyzeteit őrzik.
0: A világhírű professzor először 1973-ban látogatott haza.
2: Szívesen jövök Magyarországra, mert hiszen hiába élek én már immár 3 évtizede külföldön, még mindig én az otthonomnak Magyarországot tekintem. Nekem erdélyi lány a feleségem, mi magyarul beszélünk odahaza, és amikor azt mondjuk, hogy otthon, akkor ez vagy Erdélyt jelenti, vagy pedig Magyarországot. Hogy miért éppen most jöttem Magyarországra, ennek oka az, hogy az Eötvös Loránd Fizikai Társulat meghívott egy előadás tartására az ő vándorgyűlésükön Debrecenben, ahol ők meg akartak emlékezni egy magyar kísérletnek a 30. évfordulójáról. Ez a kísérlet az 1944-46-os években történt, hosszú előkészítésekkel. Végül is 1946-ban jutottunk el oda, hogy a kísérletet sikeresnek tudtuk minősíteni. Ennek a célja az volt, hogy a csillagászatban csináljunk valami új lépést. Én ugyan nem vagyok csillagász, de gyerekkoromtól kezdve engem az ég, a csillagok mindig érdekeltek. Még azon is gondolkoztam, hogy vajon ha a kis falunak a tornyára én föl tudnék mászni, ahol én születtem és laktam, onnan talán meg is tudnám tapogatni a holdat, és ez egy milyen nagy élmény volna. Hát persze a gyereknek az elgondolásai, azok kiderülnek később, amikor már többet tudunk, hogy ezek mennyire naívak voltak, de aztán, hogyha egyszer eljutunk oda, hogy még többet tudunk, akkor már nem is lesznek annyira naívak. Így történt az, hogy amikor a mikrohullámú kísérleteinkkel már eljutottunk odáig, hogy ha nem is a kezünkkel, de mikrohullámokkal most már meg tudjuk tapogatni a holdat, akkor csináljuk ezt meg. Ugyanis amikor Magyarország szerencsétlen elhatározások folytán belépett a második világháborúba, akkor a katonák hirtelen ráeszméltek, hogy bombatámadásokat fogunk kapni, amelyekre nem vagyunk felkészülve. Ugyanakkor már lehetett hallani valamit, harangozni arról, hogy a külföldieknek van valamilyen eszközük, amellyel repülőgépeket föl tudunk deríteni, és távolságaikat is megmérni, akkor is, amíg azok a gépek nem láthatók, hogy ugorjam egy picit, hogyha visszamegyünk ennek a történetére, ami akkor mi nem tudtunk. A történet az volt, hogy az angolok már 1935-ben elkezdtek ilyen kísérleteket, és a németek sok-sok évvel később, már csak a háború kitörése alatt eszméltek rá, hogy ilyen kísérletek vannak. Ugyanez volt a magyar hadvezetőségnek a története. Mi fizikusok, rádiótechnikusok akkor már valamivel többet tudtunk ezekről a kísérletekről, mert hiszen addig, amíg amerikai folyóiratok jártak hozzánk, ezek megírták, hogy kifejlesztésben van egy rádiólokátornak elnevezett, tehát mondjuk egy rádiólokátor berendezés, amivel repülőgépeket lehet felderíteni, sőt az amerikai folyóiratok csillagászati számokat közöltek arról, hogy milyen mennyiségű dollárt fektetnek bele ezekbe a kísérletekbe. Például csak egy évnek az előirányzása az 1942. évre, csak a kísérleti rész előirányzására már 118 millió dollár volt emlegetve. Hát persze magyarországi körülmények között erre gondolni sem lehetett, azonban volt itt Magyarországon akkor az országnak egyetlen laboratóriuma, és ez volt az Egyesült Izzó, ahova én néhány évvel azelőtt kerültem a Szegedi Egyetemről, ahol elméleti fizikát tanítottam, az Egyesült Izzóba jöttem, és ennek a kitűnő csoportnak a vezetésével voltam megbízva. Ezt a katonák is tudták, és az akkori háborús törvények értelmében kötelezhették az Egyesült Izzót, hogy ezeket a kísérleteket végezze, és mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül az Izzó a teljes finanszírozását ezeknek a kísérleteknek vállalja, amellett úgy, hogy erről még a vezetőségnek sem szabad tudnia. Aschner akkor, amikor a honvédelmi miniszter őt és engem, bennünket fogadott, és elmondta neki, hogy erre ő kötelezve van, azt mondta, hogy ez az életem első eseménye, hogy olyanra adok pénzt, amiről nem tudom, hogy micsoda. Ez a kísérlet sorozat aztán úgy indult el, hogy a katonák létesíteni akartak egy úgynevezett baji különítményt, mire én azt mondtam, hogy ezt nem vállalom, és így lettünk egyszerűen baji csoport, ahova nekem egy listát kellett összeállítani, és mint egy olyan 10 akadémikus végzettségű ember, és mint egy 30 műszerész, elektroműszerész, és így tovább voltak benne ebben a csoportban, a legnagyobb katonai titoktartás mellett, de egy óriási előny, hogy ezek rögtön katonai felmentést kaptak. Így tehát ez egy nagyon jó mentség volt arra, hogy ez a csoport együtt maradjon, azon kívül anyagellátásban is. Ami volt akkor az országban, azt mi mindent igénybe vehettünk, így például még a benzin szolgáltatásban is mi kivételezettek voltunk. Az én automobilomra még egy nagy übetűt is ráfestettek, ami annyit jelentett, hogy ünnepnapokon is járhat ez a kocsi. Persze a pesti humor az mindenről szeret valami viccet csinálni, és erre azt mondták, hogy ezt az kapja csak, akinek nagyon kitűnő az összeköttetése. Hát ilyen körülmények között aztán elkezdtük a munkát 1942-ben. Persze nem térhetek ki most arra, hogy ez a munka éppen azért, mivel a kitűnő emberek állottak rendelkezésre, nagyon gyorsan haladt, úgyhogy egy fél évvel később